0: to the horse.
1: No, môžeme búrali toto dolovať.
0: Why did I ever ask you for directions?
1: Miért is kértem útba igazítást?
0: You ask me why I asked you?
1: Miért kezdett tőlem, hogy miért tőled kértem?
0: Hey, who's the guide around here anyway?
1: Különben ki is a vezető erre?
0: Surely we're not lost.
1: Tudté, nem tévedtünk el.
0: Are we lost?
1: Eltévedtünk.
0: We're lost.
1: Eltévedtünk.
0: Let us never go back.
1: Soha ne menjünk többé vissza.
0: May we never be found.
1: Lehet, hogy nem találnak ránk soha.
2: Lice. First day in an American school. First day in an

Peace.

0: Szép jó estét kívánunk! Ez továbbra is a Tilos Rádió és az Egy Éjszakás Kaland tematikus szex éjszaka folytatódik. Egészen hajnalig fogunk mindenféle szórakoztató programokkal, szövegekkel, zenékkel itt mindent megtenni azért, hogy ti nektek legyen hozzáférésetek az örömhöz, hogy egy klasszikust idézek. Hogy mivel folytatjuk? Vendégünk ismét, és hát nagyon örülök, hogy itt van, vagy örülünk, hogy itt van a stúdióban Kovács Ilona, akit figyelmesen követték a műsort, azok emlékezhetnek rá, a francia libertinus irodalomról beszélgettünk nyáron, fél éve. Most egy felolvasással jön vissza Ilona. Ennek van apropója is, az a kiállítás, ami végül is Párizsban megvalósult. Azért nézek Dórira, mert Dóri látta, Ilona kurálta.
1: Kuráltam, de még nem láttam az eredményt.
0: És akkor egy felolvasás lesz, és akkor ezt kellene mele engem felizgatni.
1: Szóval a kiállítás az a kéziratoknak az ürügyén keletkezett, hogy a múlt év februárjában valaki, egy mecénás, vagy az a valószínű, hogy bankok oda megvásárolták a Brockhaus kiadótól az összes kéziratot, és az most a BNF-nek, a Francia Nemzeti Könyvtárnak a kéziratárában van, felteszik az internetre, kiadják, új kiadás, meg minden őrült divat lett belőle, és most, hogy tavaly novemberben nyílt meg az a kiállítás, amely a Kazanov egész életét, korát, meg mindent a kéziratok köré csoportosítja, és egyre ugye népszerűbb az a tétel, hogy ez egy jó író, és csak ugyan egy jó író, mert a saját figuráját isteni emberre tudta égetni az európai közvéleménybe, és ideje lenne annak is, hogy esetleg magyarul is megjelenjen több. Mert eddig csak szemelvények vannak, és vagy egy teljes, vagy egy sokkal bőségesebb válogatás, de minden esetre szemelvények már vannak, és itt az Atlantis kiadónak a működése nagyon fontos, mert ők kiadták először a Szervantal, aki állati nagy Kazanova olvasó, rajongó volt, ő volt a kedvenc szerzője, ő csinált belőle egy válogatást, valószínűleg az Officina könyvtárnak, de az soha nem jelent meg, csak a gépirata maradt meg, és azt adtuk ki először az első kötetben, és a másodikban pedig én csináltam egy olyan válogatást, aminek az a lényege, hogy van egy olyan nagyon rossz szokása az embereknek, hogy a könyveknek csak az elejét olvassák el, és aztán leállnak vele, és a Kazanovánál ez úgy néz ki, hogy a kiadások egy része is, de az olvasók szinte teljes tömege, az leáll az Olon börtönbeli szökés után, amikor sikerül neki megmenekülnie a velencei olomtetők alól, holott ugyanolyan nagy történetek, isteni sztorik és anekdoták vannak. Egyre fokozódik, és mindenféle történik vele, de ezt nagyon kevesen olvassák. Úgyhogy ebben a második kötetben és a válogatásnak az egyik főszempontja az az volt, hogy bemutatni azt, hogy milyen jó a folytatás is, tehát hogy nem csak a Velence, a Murádói apácák, meg egyéb ilyen már teljesen közismert történetek jók, hanem a későbbiek is. És ez aztán végigmegy az egészet, mert benne van a Kazanova csúfos felsüléseinek legcsúfosabbika, a londoni Sharpion, amelyik több filmet is megihletett. A leghíresebb a Buñuelnek ez a vágy titokzatos vagy homályos tárgya, amelyik ahol az a bizonyos teljesen balek pasi, akit a Fernando Rey játszott, az a Kazanova emlékiratok alapján készült, és ha lesz rá idő, akkor azt a kis részt esetleg föl is olvasom, mert azt a részt tökéletesen átvette a Buñuel, amikor a nőt, aki egy ilyen kis kurva, azt nem tudja kiszedni abból a zsákból, amit Halloween gyanánt magára rakott, és egész éjszaka ott küzdenek, és a végén meg akarja verni, és meg is akarja folytani, de aztán ez valahogy erről lebeszéli magát. Szóval, hogy ezek a történetek például jóval már az Olombörtön után vannak, és van egy pár gyönyörű szerelmi történet is, úgyhogy érdemes, egyébként befejezetlen az emlékirat, de érdemes a második harmada, ez kb. Az egy harmada ismert, és a két harmada, ami meg utána jön, az csak mondjuk a koneszőrök szokták Például a Fellini forgatókönyvírója, a Bernardo Zappoli, az istenél tudta az egészet, csak aztán a Fellini elrontotta neki a forgatókönyveit, és csinált belőle egy saját filmet. De mondjuk ott is óriásiak a történetek, és nagyon szépek szépen van előadva. Na most akkor az első, amit felolvasnék, az ezzel ellentétben egyébként az az elejéről való, mert ez a történet, aminek az a címe, hogy Nanetta és Martina, legalábbis a mi kiadásunkban, ez az első harmadban van, ez még jóval az ólombörtönbe való kerülés előtt, és az neki a, mondjuk a nagy sármja, hogy tulajdonképpen mindegyik szereplő tapasztalatlan. A Casanova egyébként Velencében, mielőtt az ólombörtönbe került volna, nagyon sok kalandor átment, de rettentő zöldfülű volt, és nagyon sok mindenféle baj is érte. Most nem akarok mindent előre elmondani, esetleg majd a szemelvény után többet is, hogy három nő is szerepel a történetben, és a végső, ugye maga a kaland, az mutatja azt a felállást, amit a Casanova imádott aztán, és későbbiekben mindig igyekezett újra és újra előállítani, amikor ő volt két nővel, és az a két nő szerette egymást, tehát vagy nővérek voltak, vagy szeretők, vagy jó barátnők, vagy ilyesmi, és azt nagyon jól ki tudta használni az élvezetek szempontjából. Tehát itt is a történet eleje, csak a keretet elmondom, az, hogy vadul udvarol egy hölgynek, akit Angelának hívnak, és akiről sok szó is fog esni, és aki folyton felülteti. Tehát egy ilyen, az a fajta, aki úgy mindig nagyon hitegeti, meg ígérget, meg minden, és aztán utána semmi. Úgyhogy, és akkor ebből a helyzetből kell neki kimászni, és itt sikeresen meg tudja oldani a Danetta és Martina nevű nővérek segítségével. Na akkor most jön az idézet, ez az én fordításomból való, és úgy kezdődik, hogy amikor visszatértem Velencébe, levelet kaptam Róza úrtól, aki Orió asszony meghívását tolmácsolta nekem. Este tettem tiszteletemet, hogy ne találkozzam Angelával, akire gondolni sem akartam többé. Nanetta és Martina vidám szívélyessége nyomban eloszlatta a restelkedésemet, amiért két hónapig feléjük sem néztem. De értekezésem és doktorátusom megszerzése elfogadhatóvá tették mentségeimet Orió asszony szemében is, aki csupán sajnálkozását fejezte ki, hogy az utóbbi időben nem jártam náluk. Távozásomkor Nanetta egy levelet adott át nekem, amelyben ott lapult egy másik, Angelától. Ha van még mersze velem tölteni egy éjszakát, szólt a levél, ezúttal nem lesz ok a panaszra, mert szeretem. Saját szájából akarom hallani, szeretne még akkor is, ha engedve muszolásának szégyenbe hoztam volna magam. Egyedül Nanettának volt esze köztük, íme az ő levele. Mivel Róza úr fejébe vette, hogy visszacsalogatja hozzánk, ezzel a levéllel hozom tudomására, hogy Angela kétségbe van esve, amiért elvesztette önt. Belátom, hogy szörnyű éjszakát töltött legutóbb velünk, de Orió asszonyt ettől függetlenül meglátogathatta volna. Ha még mindig szerelmes Angelába, azt tanácsolom, kockáztasson meg egy éjszakát. Hát, ha kimagyarázkodik, és ön elégedetten távozik. Jöjjön hát, Isten vele! Örültem a két levélnek. Biztosra vettem, hogy mélységes megvetésemmel állhatok majd bosszút Angelán. Az ünnep első napján zsebemben két üveg ciprusi borral, és némi füstölt nyelven felszerelkezve jelentem meg náluk, de meglepve tapasztaltam, hogy a kőszívű lány nincs otthon. Nanetta beszélgetés közben ráterelvén a szót, elmesélte, hogy Angela a reggeli misén említette, hogy csak vacsorára jön haza. Eszembe sem jutott kételkedni a szavában, úgyhogy nem fogadtam el Orió asszony marasztalását. Akárcsak első alkalommal, kevéssel a megbeszélt idő előtt színleg távoztam, majd a kijelölt helyre mentem. Alig vártam, hogy eljátszhassam előre kitervelt csinos kis szerepemet. Biztos voltam abban, hogy ha Angela változtatna is praktikáin, csupán apró kegyekben részesítene, és ez már nem érdekelt. Már csak heves bosszú vágy élt bennem iránta. 3/4 óra múlva egyszer csak hallom, hogy becsapódik a kapu, 10 percre rá felsiet valaki a lépcsőn, és hirtelen előttem terem Nanetta és Martina. Hát Angela hol marad? Kérdeztem Nanettát. Bizonyára nem tudott sem eljönni, sem üzenni. Pedig tudja, hogy ön itt várja. Most persze azt hiszi rászedett, és csak ugyan nem számítottam erre, maguk is láthatják, kivel van dolgunk. Csúfot üz belőlem, és örül a diadalának. A kisasszonyok segítségével csalt törbe, és győzött, de ha eljön, én tettem volna őt nevetségessé. Nos, engedelmet, én ezt nem hinném. Pedig el kell hinnie, drága Nanetta, és majd meggyőződik róla a nélküle eltöltött gyönyörű éjszaka után. Látom, okos ember lévén könnyen feltalálja magát, ennek ellenére ön itt alszik majd, mi pedig a másik szobában a kanapén. Mit tehetnék ellene? Kegyetlen játékot játszanak, amúgy pedig le sem fekszem. Képes lenne 8 órát fennmaradni? Biztosra veszem, hogy amint kifogy a mondani valóból, elalszik. Majd meglátjuk. Addig is van itt egy kis füstölt nyelv és ciprusi bor. Csak nem vennék szívükre, hogy egyedül legyen. Kenyerük van? Van, és szívtelenek sem leszünk. Megvacsorázunk másodszor is. Hogy miért is nem a kisasszonyba szerettem bele? Mondja csak, szép Nanetta, ön is olyan boldogtalanná tenne, mint Angela? Hogy merészel ilyen kérdést feltenni nekem? Önteltségre val, és nem felelhetek rá mást, mint hogy nem tudom. Térdültek, fordultak, egy-kettőre megterítettek 3 személyre, hoztak kenyeret, parmezánt és vizet, és nagy kacagások közepette falatoztak velem, ittak a ciprusi borból is, amihez nem voltak hozzászokva, így aztán hamar a fejükbe szállt. Vidámságuk egyre édesebb lett, ahogy jobban szemügyre vettem őket, nem is értettem már, miért nem figyeltem fel rájuk korábban. Szerény kis vacsoránk végeztével, miután közéjük ültem, kezüket fogtam és csókolgattam, megkérdeztem tőlük, igaz barátnőime, helyeslik-e, hogy Angela ilyen méltatlanul bánik velem. Kórusban felelték, hogy könnyeket hulladtak értem. Engedjék hát, megmondtam, hogy testvéri gyöngétséggel közeledjen magukhoz, és cserébe viselkedjenek úgy, mintha nővéreim lennének, váltsunk tiszta szívvel zálogot, csókoljuk meg egymást, és esküdjünk örök hűséget. Első csókjaimat nem fütötte sem szerelmi vágy, sem hódítási szándék, és ők is csak azért viszonozták, hogy kifejezzék, mennyire osztoznak velem őszinte testvéri érzelmeimben. Ezt néhány nap múlva maguk is esküvel állították, de az első ártatlan csókok hamar felforrósodtak, és emésztő lángot gyújtottak bennünk, ami nagyon meglepődhettünk, mert egyszeriben mindhárman abba hagytuk a csókolózást, és döbbenten figyeltük egymást. A két nővér valami ürüggyel magamra hagyott, én pedig gondolataimba mélyedtem. Nem csoda, hogy a tűz, amelyet a csókok gyújtottak a lelkemben, és amely átjárta minden tagomat, oldhatatlan szerelmet ébresztett bennem mindkettőjük iránt. Szebbek voltak, mint Angela, sőt Nanetta az eszével, Martina pedig szelíd és jámbor természetével, jócskán felette is állt a kegyetlen lánynak. Nem győztem csodálkozni, miért nem jöttem rá erre már korábban, de mivel nemes és tisztességes lányok voltak, úgy éreztem, a véletlen, amely kezemre játszotta őket, nem lehet a végzetük. Önhittség lett volna azt gondolnom, hogy szerelmesek belém, viszont jogosan tételeztem föl, hogy csókjaink rájuk sem maradtak hatástalanok. E feltevésből kiindulva világosan láttam, hogy különféle fondorlatokkal és praktikákkal, melyek hatalmát még nem ismerhették, könnyűszerűen rávehettem őket holmi pajkosságokra az előttünk álló hosszú éjszaka folyamán, ezek viszont súlyos következményekkel járhatnak. Ez a gondolat visszariasztott. Szigorú korlátokat szabtam magamnak, és biztosra vettem, hogy ezeket nem is fogom áthágni. Amikor a lányok visszajöttek, arcuk magabiztosságot és elégedettséget sugárzott, erre én is hasonló állarcot öltöttem magamra, azzal a szent elhatározással, hogy nem teszem ki magam többet csókjaik tüzének. Egy teljes órán át beszélgettünk Angeláról. Eltökéltem magamba, mondtam, hogy soha többé nem találkozom vele, hiszen nyilvánvalóan nem szeret. Igenis szereti, bizonygatta a jámbor Martina, biztosan tudom, hogy szereti, ha viszont nem szándékozik feleségül venni, jobb, ha szakít vele, mert Angela elhatározta, egyetlen csókot sem ad magának, amíg csak udvarol neki. Egy szóval, vagy elhagyja, vagy bele kell törődnie, hogy semmit sem ér el nála. Angyalian élvel, de honnan tudja olyan biztosan, hogy szeret? Biztos vagyok benne, és mivel testvéri szeretetet fogadtunk egymásnak, elárulhatom, amikor Angela egy ágyban alszik velünk, álmában kedves abbéjának hív, és csókjaival halmoz el. Nanettából kirobbant a kacagás, és gyorsan betapasztotta kezével húga száját, akinek naivitásától úgy felhevültem, hogy csak a legkeservesebb kínok árán tudtam megőrizni nyugalmamat. Martina Nanetta felé fordulva még hozzátette azt is, lehetetlen, hogy én, mint eszes ember, ne tudnám, mit csinál két jó barátnő, ha egy ágyban alszik. Persze, nyugtattam meg, mindenki tud az ilyen hancúrozásokról, és ne gondolja, kedves Nanetta, hogy húga indiszkréciót követett el. Ami történt, megtörtént, de ilyesmiről nem szokás beszélni. Ha Angela tudná, kétségbe esne, jól tudom, de Martina bizalmas vallomásával igaz barátságának adta tanújelét, és ezért halálomig hálás leszek neki. Döntöttem. Gyűlölöm Angélát, többet hozzá sem szólok, álnok lélek, és a vesztemre tör. Azt viszont nem vetheti a szemére, hogy szerelmes lévén férjhez akar menni önhöz. Rendben van, de ha így viselkedik, ez azt jelenti, hogy csak is saját érdekét tartja szem előtt, és ha tudja, mit állok ki, és mégis így bánik velem, akkor nem szeret. Arról nem is szólva, hogy buja vágyain, torz és hamis fantáziával, a bájos Martina segítségével könnyít, aki készséggel eljátsza neki a férj szerepét. Nanetta erre még jobban kacagont, de én nem zökkentem ki komolyságomból, és új hangot sem ütöttem meg Martinával, továbbra is agyba főbe dicsértem őszinteségét. Mivel a téma igencsak kedvemre való volt, hozzáfűztem, hogy Angela is eljátszhatná a férj szerepét Martina kedvére, de a lány nevetve közölte, hogy az csak Nanettával teszi, és Nanettának nincs is ellenére. Na és hogyan nevezi férjét szerelmi mámorában? Arról senki nem tudhat semmit. Szóval a kisasszony is szerelmes valakibe, fordultam Nanettához. Bizony, de senkinek sem árulom el a titkomat. Ekkor merült föl bennem az a hízelgő gondolat, hogy Nanetta titokban talán Angela vetétársa. A sok incselkedés, évődés hatására ugyancsak elment a kedvem attól, hogy tétlenül töltsem az éjszakát két ilyen szerelemre termett lánnyal. Kijelentettem nekik, nagy szerencse, hogy csupán barátságot táplálok irántuk, különben ugyancsak zavarban lennék, ha úgy kellene velük töltenem az éjszakát, hogy nem adhatnám gyöngétségem tanújeleit, és nem számíthatnék viszonzásra, holott, tettem hozzá szemtelen arckifejezéssel, mindketten elbűvölően szépek, és bármelyik férfi fejét könnyen elcsavarnák, akit közel engednek magukhoz. Ezek után úgy tettem, mintha álmos volnénk. Ne kéresse magát, biztatott Nanetta, bújjon ágyba, mi átmegyünk a másik szobába a kanapéra. Nem lenne nálam hitványabb férfi a föld kerekén, ha itt tennék. Beszélgessünk tovább, az majd kiveri az álmot a szememből. Csak magukat sajnálom. A kisasszonyoknak kellene ágyban feküdni, és úgy illenék, én menjek át. Ha félnek tőlem, be is zárkózhatnak, de kár lenne, hiszen csak testvéri érzelmek fűtenek. Eszünk ágába sincs, biztosított Nanetta. Ne makacskodjék, bújjon ágyba. Ruhástól nem tudok aludni. Vetkőzőn le nyugodtan, mi majd elfordulunk. Nem az a baj, attól nem tudnék aludni, hogy közben miattam virrasztanak. Mi is lefekszünk, szólalt meg Martina, de nem vetkőzünk le. Megsértődöm, ha ilyen gyanakvóak velem. Mondja csak, Nanetta, tisztességes embernek tart? Hogyne, persze. Pompás, meg akar győzni erről? Feküdjenek mellém mindketten ruhátlanul, bízva becsületszamamban, hogy egy ujjal sem nyúlok egyikhöz sem. Ketten egy ellen mitől is félnének? És talán nem ugorhatnak ki az ágyból, ha mégis elveszteném a fejemet? Egy szóval, ha bizalmuk jelétől is megfosztanak, le sem fekszem. Elhallgattam, mintha már is elnyomott volna az álom, a két lány pedig halkan suggott-buggott egymással. Azután Martina szólt nekem, hogy feküdjek le, majd ők is mellém fekszenek, ha látják már, hogy alszom. Nanetta is szavát adta, én pedig erre, hátat fordítva nekik, mesztelenre vetköztem, bebújtam az ágyba, és jó ét kívántam. Előbb csak szilleltem az alvást, de egy negyed óra elteltével csak ugyan elnyomott az álom. Csak akkor riadtam fel, amikor a két lány is mellém feküdt, de előbb a másik oldalamra fordultam, hogy tovább aludjak, és akkor léptem a tettek mezeire, amikor már joggal hihettem, hogy ők is alszanak. Ha netán ébren voltak, csak ők tudták, miért színlelik az alvást. Hátat fordítottak nekem, és feküdtünk a sötétben. Mivel nem tudtam, melyikük Nanetta, és melyikük Martina, azon az oldalon kezdtem, amelyikre befordultam az imént. Összegömbölyödve hálóinkben feküdt a lány, én pedig sietség nélkül, alig észrevehető mozdulatokkal cselkésztem be, amiből rájött, hogy a legjobb, amit tehet, ha továbbra is alvást színlel, és rám bíz mindent. Szép lassan kihámoztam a hálóingéből, szép lassan ő is kitárulkozott, és lassú, de folyamatos mozdulatokkal, a természet szavát követve, olyan testhelyzetet vett fel, aminél kedvezőbbet csak akkor kínálhatott volna fel nekem, ha nyíltan szint vall. Dologhoz láttam, de csak úgy érhettem célba, ha ő is segít, és előbb-utóbb már nem visszakozhatott. A természet csugallatát követve ő is rászánta magát. Első és fájdalmas ölelése volt ez, kétség sem férhetett hozzá, és nagyon meglepődtem. Úgy éreztem, lelkiismeretesen le kell rónom tiszteletemet egy előítélet iránt, amelynek életemben először ilyen ide gyönyörűséget köszönhetek, ezért nyugton hagytam áldozatomat, és átfordultam a másik oldalra, hogy nővérével foglalkozzam, aki ugyanígy számíthatott minden hálámra. Mozdulatlanul feküdt a hátán, mint aki békésen és mélyen alszik. Óvatosan kezdtem el simogatni, őrizve a látszaton, hogy a világért sem szeretném felébreszteni, és hamarosan meggyőződtem arról, hogy épp oly érintetlen, mint a nővére, és csak addig halogattam, hogy nála is révbe érjek, amíg egy természetes mozdulattal, amely nélkül nem koronázhattam meg művemet, ő maga nem segített feljutnom a csúcsra. Ott azonban már nem folytathatta a játékot. Szorosan karjába zárt, és ajkát ajkamra tapasztva elárulta érzéseit. A történtek után bizonyos vagyok abban, szólaltam meg, hogy Nanettát tartom a karomban. Bizony, és én is, nővérem is örvendezni fogunk, ha ön becsületes lesz és kitartó. Mint halálig az leszek, édes angyalaim, és mint hogy a szerelem műve teljesedett be rajtunk, Angela nevét többé kisejtsük. Ezután kértem, hogy keljen fel és gyújtson gyertyát, de Martina tette meg ezt a szívességet. Amikor végre megpillantottam karomban a szerelemtől kipirult Nanettát, majd Martinát, amint kezében gyertyát tartva szemrehányó tekintettel néz ránk, mintha vádolna, amiért nem szólunk hozzá, holott ő simult elsőnek ölelő karomba, és ő bátorította nővérét példájával, szívem csordulti megtelt boldogsággal. Keljünk ki az ágyból, ajánlottam neki, hogy örök barátságot esküdjünk egymásnak, és frissítsük fel magunkat. Előbb egy színültig vízzel töltött dézsában, elképzelésem és útmutatásaim szerint mindhárman megmosakodtunk, ami sok kacagással járt, és vágyainkat is újra felszította, majd Ádám kosztümben megettük a füstölt nyelv maradékát, és fenékig ürítettük a második üveg ciprusi bort. Azután sok mindent összefecsegtünk, amit az érzékek bódulatában csak a szerelem érthet meg, majd visszafeküdtünk, és változatos enyelgésekkel töltöttük az éjszaka hátra levő részét. Az egészre Nanettával tettünk pecsétet. Mivel Orió asszony elindult már a misére, septében el kellett válnom tőlük. Megesküdtem nekik, hogy Angela már eszembe se jut, azután hazamentem, és ebédig álomba merültem. Mali Piero úr úgy találta, ez egy szenátor, aki megjegyzés csak, aki ilyen protektora is volt a Kazanovának, tehát Mali Piero úr úgy találta, hogy vidám vagyok, de karikás a szemem. Nem bántam, akármit képzel is, én semmit sem meséltem neki. Két nap múlva újra ellátogattam Murió asszonyhoz, és mivel Angela nem volt ott, nála vacsoráztam, majd Róza úrral együtt távoztam. Nanetta egy alkalmas pillanatban a kezembe csúsztatott egy levélkét és egy csomagot. A csomagban kenyérgalacsint találtam egy kulcs lenyomatával, a levélben pedig felszólítást, hogy csináltassam meg a kulcsot, és töltsem velük az éjszakát, amikor csak kedvem támad. Nanetta ezen kívül arról is beszámolt, hogy Angela vele töltötte az együttlétünket követő éjszakát, és meghitt szokásaikból rájött arra, hogy mi történt. Ő pedig semmit nem tagadott, de mindenért Angelát tette felelőssé. Angela a legközönségesebb szitkokat szórta rájuk, és megfogadta, hogy be nem teszi többé a lábát hozzájuk. Ők azonban egyáltalán nem izgatják magukat emiatt. Néhány nap múlva szerencsésen megszabadultunk Angelától, Vicenzába költözött az apjával, aki két évig freskókkal díszítette az ottani lakásokat. Így aztán hetente legalább kétszer ennél a két angyalnál éjszakáztam a kulcs segítségével, amelyet olyan ügyesen megszereztek a számomra. Mindig szívesen fogadtak, és nagy nyugalomban élveztem szerelmüket. Idézet vége. És akkor nem tudom, hogy kell-e magyarázni, hogy virágnyelven ugye miről van szó, hogy ugye ez végig így van az emlékiratban, hogy sehol semmi obszenitás, mégiscsak ez három tapasztalatlan fiatal, a Kazanovának ez az első szerelmi éjszakája, és a két lány pedig mind a kettő szűz, és ezt nagyon gyönyörű, nagyon szépen megoldják úgy, hogy alvászínlelnek hol az egyik, hol a másik, és ugye szerelemről, érzelmekről nem nagyon esik szó, de ez aztán hetekig és talán hónapokig is folytatódik, és ez egy ilyen beköszöntő történet, mint egy, amelyik megelőlegezi azt, hogy aztán a későbbiekben is nagyon törekszik arra, hogy hasonló helyzeteket hozzon létre. Na most ezek a velencei történetek, aztán van olyan is, és az egyik leghíresebb a négyes, a muránai, két muránai apácával és a Berni kardinálissal, aki akkor Franciaország velencei nagykövete volt. Ott már egész más a helyzet, mert ott a nagy szenvedélyek is belezavarnak, de majd erről esetleg kicsit később beszélünk.

0: Ez itt az egy éjszakás kaland, Attila Stádió Szex éjszakája január 13-án pénteken. És most még egészen 10 óráig, vagy még egy kicsit tovább, Kovács Ilona olvas fel Kaszanova emlékirataiból, mint válogató és fordító.
1: Igen, tehát az előbbi történet, a Nanetta és Martina, az egy ilyen minta lett az ő számára, amit nagyon sokszor sikerült neki újra és újra létrehoznia. De hát van egy másik nagy alaptörténet. Ez, aki látta a Fellini filmet, vagy olvasta az elejét az emlékiratnak, az tudja, hogy ez a bizonyos négyes, a két muránói apácával és a Bernivel, ez is egy ilyen típusú minta lett az ő életében, de ebbe az a furcsa, hogy itten ő a Balek, tehát hogy ő az, aki sokáig azt hitte, hogy ő nagyon nagy, már akkor is nagy csábítónak gondolta magát ilyen fiatalon, holott borzasztó tapasztalatlan volt, mint az előző történetben is kiderül, és ebben a négyesben elég későn jött rá arra, hogy itt tulajdonképpen a Berni az, aki a háttérből irányítja a szálkat, és hogy ezért, és hogy tulajdonképpen átverték őt nagyon alaposan, és elveszti a volt szerelmét, a Katerina Caprettát, aki CC-nek emlegette az emlékiratban, mert a Berni ugye megszerzi magának a CC-t, és akkor amikor bejár oda a zárdába, hogy azért küldték a lányt a zárdába, hogy ő ne vehesse feleségül. Annyira szerelmes volt belé, hogy el is vette volna, de hát ugye a család nagyon rossz partinak találta, úgyhogy beküldték a lányt a zárdába, de következtében az erkölcstelenség megnőtt, mert jobban lett az MM-mel, akiről nem tudjuk pontosan, hogy de egy nagyon előkelő gazdag családból származott, és Maddaléna lehetett a keresztneve, és ez a Maddaléna aztán rávette a Kazanovát mindenfélére, aki boldogan kötélnek állt, csak későn jött rá, hogy itt elveszti a CC-t, és ő azt hitte, hogy ez az MM, ez majd igazán nagyon szerelmes lesz belé, és egy hatalmas szerelmi kalandba bonyolódott volna vele, ha nem derült volna ki aztán időközben, hogy az MM az tulajdonképpen ebbe a francia pasasba szerelmes, de a Kazanova rengeteget tanult ebből a történetből, többek között az irodalmi, filozófiai műveltséget azt nagyjából itt szerezte, mert a Berni ellátta az MM-et a korabeli regényekkel, illusztrációkkal, metszetekkel, festményekkel, tehát csupa olyan erotikus irodalommal és ábrázolással, amit aztán ő is végignézett, és másrészt pedig recepteket is tanult tőle. Az egyik az az afrodiziákumok is vannak a történetben, hogy az MM állandóan tojásokból készült salátát szolgál föl neki a különböző randevukon, ahol, és ez is csak később derül ki, a Berni az a kéleső, a kukkoró szerepét alakítja. A Fellini filmben ez az a halszem. A történet a Kazanova elbeszélésében a tapétának egy részét lehet ugye elforgatni, és akkor ezt ő meg is tudja, de már nagyon későn, hogy a Berni mindent végignézett, és hogy ez a bizonyos tojásfehérje saláta is, ez is a francia nagykövettől származik. Ezt csak röviden idézem.
2: Kérdeztetek?
1: Persze.
2: Mert ugye ez engem egyre inkább izgat, hogy mi volt az, tehát mi a szerelem, amikor a fordító, vagy amikor a szerző is azt írja, hogy szerelem, vagy lemúl, akkor az mi volt valójában? Akkor az a nagy fellángolás volt, a szalmaláng volt, a szenvedély volt, a szex volt, mit akar ez a fogalom?
1: Nem, ezt nagyon könnyű tulajdonképpen meghatározni, hogy pont az ellenkezője. Tehát a szerelem az, amikor lassan, hosszan folytatódnak ezek a találkozók, a beszélgetések, és akkor lassan kialakul az érzelem. Tehát az, hogy a vágy föl ágaskodik benne, az végig egy nagy vezérmotívuma az ő életének, és ezt imádja is, de ezt nem keveri össze azokkal a történet, azokkal a nőkkel, akik iránt úgy érdeklődik, hogy majd belehal. És az a furcsa, még szociológiailag is magyarázható helyzet áll elő, hogy főleg olyan nőkbe szokott beleszeretni, akik nem kértek belőle, vagy legalábbis akiket nem lehetett feleségül venni. Nem csak azért, mert ő maga is meggondolta magát, folyton házasodni akart, de mindig valami közben jött, vagy ő úgy intézte, hogy közben jöjjön. De a két legnagyobb szerelmét, ezt az MM-et, aki ugye a muránói apáca volt, és az Henriette nevű francia arisztokrata nőt, az nem, hogy nem tudta volna feleségül venni, hanem mind a kettő kirúgta őt. Tehát mind a kettő lényegében szakított vele, és ezek óriási megrázkodtatások is voltak. Tehát ő például azt hitte, hogy amikor a Bernie eltávozott Velencéből, ő rá bízta az MM-et, hogy vigasztalja. És akkor jönnie kellett volna a nagy kefélések, a vidám négyes, amelyik ugye minden kombinációban kipróbálták egymást, kettesben, hármasban. Hát négyesben nem lehetett, mert a Bernie valószínűleg nem volt elég potens hozzá. Ez is kiderül az MM-nek a receptjeiből. De azért a hármast, a ketteseket és a hármasokat azokat gyönyörűen gyakorolták. És amikor a Bernie elment, akkor a Casanovának kellett volna vigasztalnia az apácát, aki viszont olyan belebetegedett a szakításba, és nem kért a Casanovából. Tehát jóformán megszűnt a... És ez nőnek rettenetes megpróbáltatás volt, mert elvesztette a Katerinát, a CC-t, akit ő feleségül vett volna, és akkor mond is egy olyat, hogy hát ezek után most már nem venném feleségül, de úgy barátságba eléldegélnek vele egy fedél alatt. Az MM pedig majdnem belehalt ebbe a bizonyos szakításba, és ő nem tudott rajta segíteni. Az Henriette pedig egyszerűen, aki egy kalandornő is lehetett, de kiderül, hogy későbbiekben, hogy valószínűleg a férjét hagyta ott egy francia arisztokrata házasságnak a válságába, került bele a Casanova Észak-Olaszországban, és amikor a család aztán üzent neki, meg megalkuttak vele, akkor megmondta a Casanovának, hogy vége, és hogy soha többet nem merje őt keresni. És annyira, mint a megriadt nyúl a reflektorfényben, ezt meg is fogadta. Olyannyira, hogy amikor 16 évvel később Dél-Franciaországban egy Marcolina nevű lányjal utazgatott, és a kocsijuk lerobbant, akkor egy kastélyban kaptak szállást, és ő nem ismert rá a kastély asszonyára, aki az Henriette volt. És aki azt csinálta, hogy ez is benne van a Fellini filmben, csak nagyon elbújtatva, hogy a Marcolinát elvitte magához éjszakára, mert ő is leszbikus volt, a Casanovát ott hagyták egyedül a kastélynak valami szárnyában, és írt egy levelet, amit a Marcolinának csak Lyonban, tehát Dél-Francia, Aix-en-Provence környékén volt a kastély, csak Lyonban volt szabad átadni, amiben az Henriette fölvette, hogy ő volt az, de nem akarja, hogy visszamenjen, és így tovább. És akkor még van egy harmadik rész, ami valószínűleg teljesen kitalált, hogy az Henriette, amikor ő beteg volt, akkor küldött neki ápolónőt, ennek semmi nyoma, hogy ebbe. Ezt ő annyira bántotta a dolog. Tehát ugye ezek az arisztokrata nők, akik társadalmilag felette álltak, műveltek, szépek, okosak voltak, ezeket imádta, de ezek lerugdosták magukról elég hamar, amikor a körülmények úgy hozták magukkal. Na most az MM-től éppen ezért rengeteget tanult, tehát a Bernie és az MM révén a francia gasztronómiai és erotikus kultúrából, és akkor itt van ez a saláta recept, hogy még bánatomban is elnevettem magam a tojásfehérje saláta láttán. CC megjegyezte, hogy igazam van, amiért nevetek, mert a tojás legjobb részét, a sárgáját kivették belőle. Örömmel és csodálattal szemléltem, mennyire megszépült, de semmi vágyat nem éreztem, hogy kifejezzem vonzalmamat. Mindig úgy gondoltam, hogy semmi érdemünk sincs abban, ha hűségesek maradunk szerelmünk tárgyához. Ez 6 tojásfehérjéből készített saláta, balzsamecettel, és el van teljesen magyarázva, hogy meg fürtojásokat is kapott, meg szóval mindenféle olyat, amit amiről a franciák azt hitték, hogy ez potencia nevelő. És az MM-től tanulta azt is, hogy az osztriga evésnek van egy rendkívül erotikus változata,

Osztriga leve, amikor imádatom tárgyának szájából szívom ki, nyállal keverve. Nem lehet, hogy a szerelem hatalma is ne nőjön, amikor elharapom és lenyelem. És akkor ez ugye akkora hatást tett rá, hogy a későbbiekben a legtöbb szerelmét rábeszélte egy ilyenre. És van még annyi idő, hogy és akkor van ez a római történet, az Armelina és az Emilia. Ez már jóval a hát ez már a második harmad legvége, a Sárpillon felsülés után, ahol Rómában találkozik egy fiúval, egy gyönyörű olasz sráccal, akit úgy hívnak, hogy Menicuccio, és ennek van egy húga az Armelina, és egy szerelme az Emilia, és mind a kettőt zárdában tartják a házasságig, és a Menicuccio megkéri a Casanovát, hogy segítse neki az Emiliát valahogyan megszerezni. A Casanova rendkívül bőkezű volt, erre sok-sok bizonyíték van, tehát pénzt szerzett, ajándékozott, például a kártya adósságait azt időnként hozományba fektette, de nem saját feleségnek, hanem mások számára. És akkor elkezdenek bejárni a Menicuccioval az árdába, és a Casanova bele, ugye főleg az Emilia és a Menicuccio közti házasság, de hát a Casanova fülig bele szerelmesedik Armelinába, aki egy gyönyörű és teljesen ártatlan lány. És akkor az a lényeg, hogy hát mindent kitalál. Megreformálja a zárda rendjét, mert teljesen ugye fel akarja szabadítani ezeket a szegény lányokat, akik ott nem egészen önzetlenül, és el is éri különböző arisztokrata barátok és ismerősök segítségével, rengeteg bíborost, meg mindenféle vatikáni embert ismert, és ezekkel elérte azt, hogy a két lányt kiengedjék a zárdából színházba és operába. Mert ezek soha életükben nem voltak kint, és ő meg minden este ugye színházban volt, és utána meg szupékat adott, és részt vett az színészekkel, énekesekkel. És akkor el is viszi a két lányt, kapnak kimenőt, rábízza a főnöknő, aki szintén nagyon szereti a Casanovát. És akkor kijárja, hogy nem csak, hogy elviheti őket először színházba, hanem utána egy fogadóba is. És akkor itt ugye úgy próbálja az Armelinát meghódítani, ahogy annak idején az MM ő vele a kalandban viselkedett, vagy foglalkozott, és elkezdi a nagy hódító műveletet, és akkor most idézem, hogy megérkeztünk a fogadóban, ahol rendes tüzet rakattam, és finom vacsorát rendeltem. Az iras érdeklődött, hogy kérek-e osztrigát, én pedig, mivel láttam, hogy a lányok kíváncsiak mi az, megkérdeztem az árát. Azt felelte, hogy a velencei arzenálból valók, így aztán nem adhat olcsóbban, 150 paulinál, amire ráálltam. Ez ki fog derülni, ez egy hatalmas összeg. Elég nehéz egyébként ugye a pénzeknek a vásárlóértékét. Ebben van egy matematikus kazanovista, aki ezzel foglalkozik, hogy a bevásárló kosár az hogy nézett ki Casanova idején, és a Pauli az nagyon sokat ért, de hát ilyenkor nagyon bőkezű volt, és abszolút állta a költségeket. Azt kívántam, hogy a jelenlétemben nyissák fel őket. Armelina elámult, hogy az ő szeszélye 5 római talléromba kerül, és kért, hogy vonjam vissza a rendelést, de elnémult, amikor elmagyaráztam, hogy az én szememben semmi sem drága, ha azt remélhetem, hogy örömet szerzek neki. A válaszom hallatán megragadta a kezemet, amit bosszusan visszahúztam, amikor az ajkához emelte, de mivel túl hirtelenül rántottam vissza, Armelina kétségbe esett. Na most az Armelinát nem akarja megrémíteni, és ezért azt találja ki, hogy előbb az Emiliával, aki a Menicuccionak a menyasszonya, és neki csak olyan közepesen tetszik, azzal eljátsza ezt az osztrigás játékot, és hogy akkor vagy utána az Armelina vagy magától követi, vagy ő rá tudja beszélni. Úgyhogy itt ugrok egy részt, és akkor azt mondja, hogy elérkezettnek láttam az időt, hogy Emiliát megkérjem, az ajkával tegyem a számba egy osztrigát. Maga nagyon okos, és nem fogja azt képzelni, bűnt követünk el. Emilia elálmélkodott a kérésemen, azután gondolkodóba esett, Armelina pedig kíváncsi lett, feszülten figyelte, hogyan válaszol nekem. Miért nem Armelinájától kéri ezt, szólalt meg végül. Előbb te próbált ki, szólt közbe Armelina, és ha van hozzá bátorságod, én sem maradok el mögötted. Miféle bátorság kell ehhez? Gyerekes bolondozás, amiben semmi bűnös nincs. Emilia okos válasza hallatán azt hittem, elérkezett a győzelem pillanata.
Áttettem a szájába egy kagylót, és mondtam, hogy szívja ki a levét, tartsa az ajkai közt az osztrigát.

0: Nagy kacagások közepette híven végrehajtotta az utasításaim, én pedig átvettem az osztrigát, a lehető legilledelmesebben tapasztva ajkam az övére. Armelina megtapsolta, mondván, hogy nem tartotta eddig képesnek ilyesmire, azután pedig tökéletesen követte a példáját. Elbűvölte, milyen finoman vettem át az osztrigát az ajkai közül. Nagy ámulatomra ő jelentette ki, hogy most rajtam a sor. Rajtam a sor, hogy visszaadjam az ajándékot, és Isten a megmondhatója, milyen élvezettel tettem eleget ennek a kötelességemnek. Ilyen játékosan elfogyasztottuk az összes osztrigát, és mindegyiket egy-egy pohár punccsal öblítettük le. Sorban ültünk egymás mellett, én a két lány között, háttal a tűznek, szédelegve. Ilyen vidám, józan, tökéletes részegséget még nem látott a világ. És a puncs még el sem fogyott. Melegünk lett, nem bírtam tovább. Le kellett vetnem a felső ruhámat, a lányok pedig kigombolták a ruhájukat, amelyik elől prémmel volt bélelve. Szóltam neki, hogy van egy kis illemhely mindjárt a szobánk ajtaja mellett, oda kimehetnek, mire felugrottak, és kézenfogva kiszaladtak, elbűvölten, hogy kitaláltam, milyen szükség kínozza őket, amiről nem mertek beszélni nekem. Amikor visszajöttek a szobába, csak úgy pukkadoztak a kacagástól, mert nem bírtak megállni a lábukon. Egy percre én is magamra hagytam őket ugyanabból az okból kifolyólag, de én azért nem voltam úgy becsípve. A tűz előtt ülve találtam őket, még mindig azon kacagtak, hogy milyen állapotba kerültek. Ellenzőt képeztem nekik a tűz előtt, és nem árultam el, milyen élvezettel szemlélem ziláltságukat, ami elragadtatásba ejtett, mert keblük szépségét láttatni engedte. Kacagásrohamok és mindenféle, és akkor ugye, most jönne az a pillanat, amikor ugye meg lehetne próbálni a hódítást, de rájön a Casanova, hogy az Armelina nagyon kedveli őt, de nem szerelmes belé. És ezért aztán itt meg is állunk. Mert itt lehet, vagy még folytathatjuk?
1: Csak ez a szerelem kérdésre szeretnék visszatérni. Mert én azt látom, hogy egyébként a hódításnak, tehát ő tűnik, mint hogyha feltétele lenne az, hogy az ember szerelmet hozzon a nőnek.
0: Hát vagy házasságot kell ígérni, vagy szerelmet hazudni, hát valamiféle...
2: Valamit kell ajánlani.
1: De hogy ezt mindkét fél tudja, hogy ez az ígéret ez igazából nem beváltható.
0: Na most nem mindig. Tehát itt például ebben a történetben az a helyzet, hogy a Casanova halálosan szerelmes ebbe a lányba, és lemond róla, amikor rájön arra, hogy tulajdonképpen ez a lány nagyon, ugye apának, ilyen apapótléknak tartja őt, és hogy nincs azzal tisztában, hogy ő voltak éppen, ugye hát szerelmet érez iránta, de hát nem tudja feleségül venni, meg nincs vagyona, meg sose, arra soha nem volt képes, hogy letelepedjen, állást vállaljon, ilyesmi. Tehát a nőknél jobban szerette a szabadságát. Ezt emelik ki a Casanova katalógusnak is a címlapján, hogy imádta a nőket, de a szabadságot még inkább. És akkor rájön arra, hogy, mert másodszor is elviszi őket a operába. És ott van egy szörnyű jelenet, ami kiderül, hogy a szerelem az egy szenvedés főleg, vagy legalább annyira szenvedés, hogy ott egy fiatal tiszt megjelenik a páholyukba, és elkezd udvarolni az Armelinának, aki rögtön belepirul, és a Casanova iszonyatos féltékenységi rohamot kap, nagyon kínos az egész jelenet, és mindenki rossz kedvű lesz, és akkor rájön, hogy ő már öreg. Tehát, hogy őt most ez a nő ez úgy szereti, mint a papáját, vagy mint egy barátot, de hogy nem tudja viszont szeretni. És akkor nem akarja eljátszani azt, amit már rengetegszer megcsinált, hogy elcsábítja a nőt, aztán talál neki egy férjet, és a házasságot még meg is rendezi, meg pénzt is ad hozzá, hanem teljesen átmegy Tonio Krögerbe, és akkor azt mondja, hogy hát ezt nem tehetem magammal se, mert hogy ez a nő soha nem fog engem viszont szeretni, és akkor én olyan szenvedésre kényszerülök, amit nem bírok. Tehát eszébe jut neki az MM szakítás, meg az Henriette, meg minden, és akkor pont ezt mondja, hogy aki jobban szeret, az alul marad és szenvedni kénytelen. És ezt nem akarja, úgyhogy még egyszer eljátszák az egész, az osztrigát, a pezsgőt, az operát és egyebet, és akkor lelép. És ott hagyja az Armelinát, és ez rettenetesen fáj a szíve, de nem akarja őt. Sem a lányt nem akarja ugye bajba keverni, vagy szenvedések kárhoztatni, és ő maga pedig iszonyatosan fél azoktól a szerelmi bánatoktól, amiken már sokszor átment, és akkor inkább abba hagyja az egészet. Úgyhogy ez csak arra példa, hogy, hogy az első mámor, amit ő az MM-mel átélt még Velencében, 20 éves korában, itt már ilyen 50-60 közötti az életkora, és ilyenkorra már annyi, már tapasztalt. Tehát meg is tudta, technikailag le tudná bonyolítani, a pénze is van éppen, meg ugye a lány is ki van szolgáltatva, meg minden, de nem akarja, mert várja a szenvedést, és minél tovább találkozik vele, meg beszélgetnek, annál jobban szerelmes belé. Ez a libertinus regényekben úgy néz ki, hogy megtiltják a lassú. Tehát a hódításnak gyorsnak kell lennie, és rögtön szakítani kell. Mert különben az ember képes és beleszeret abba a nőbe vagy férfiba, és ez történik a Valmont Vikonttal és a Turvelnével, hogy túlságosan sokáig játszanak ott egymással, és akkor bele is szeret. És akkor ebben mindenki belehal egyébként.
1: Közben mindenki szerelmet ígér, nem?
0: Igen, és hát és valóban szerelmes is. Hát életében először a Valmont Vikont akkor lesz szerelmes, amikor a Turvelné megszereti őt, és amikor szakít azon a hülye levélnek az útján, amit a Mertőny Márkiné diktál neki, akkor a nő megbolondul és meghal, és ő pedig megöleti magát egy párbajban, mert az életnek viszont nincs tovább értelme. És a Casanova ezt elkerülte. Tehát a hatalmas nagy szakítások, amikor ő nagyon szerelmes volt, és őt kirúgták, és ilyen sok van, a nagy történetei azok rosszul végződtek. Van rengeteg olyan csábítási történet, aminek nem volt tétje. Tehát ahol jól érezték magukat, élvezkedtek, és kész.
1: Milyen kondíciók mellett lehetett egy ilyenkorban a nőnek odaadnia magát? Tehát mi az a... Hogy mit kellett ahhoz, nem jó, hogy a férfinak ígérni, nem ezt a szót keresem, igen, de hogy
0: mit kellett a férfinak,
1: kellett mondani ahhoz, hogy a nő odaadhassa magát, akár egy flörtre, akár egy, és hol vannak ezek a határok egyáltalán, tehát a flört, a szexuális aktus, a szüzesség elvesztése, a közepes, hosszú távú kaland, a szerelem között hol vannak a határok, és mi az, amikor egy nő úgy dönt, hogy ebbe belebonyolódik, tehát hogy milyen kondíciók mentén.
0: Igen, hát azt kell mondanom, hogy az emlékiratból az derül ki, hogy a nők nagyon kiszolgáltatottak voltak. Tehát, hogyha engedtek a vágynak, és tényleg belementek egy ilyen valódi kalandba, akkor nagyon rosszul járhattak, és egy csomó esetben rosszul is jártak. Tehát ő egyébként rendkívül érzékeny volt, és nagyon nőies természetű. Tehát bele empátiával nagyon erősen rendelkezett, és egy csomó esetben, például amikor felcsinált valakit, akkor soha nem hagyta ott, hanem mindig szerzett neki férjet. Van egy nagyon jó történet, a Krisztina a falusi leányzó, mindjárt egy velencei történet, de a többiekben is. Tehát, hogy ő nagyon vigyázott arra, hogy ha teherbe esett a nő, és benne akkor ugye vége volt, akkor soha többet házasság semmi, hogy akkor ő rögtön csak úgy lépett le, hogy maga helyett pótférjet állított, hozományt, mindent megtanította az egyik nő, például írni, olvasni, szerzett neki egy magánál sokkal jobb férjet, és azt is látta, hogy mi van akkor, hogyha ő nem csábít el valakit, de aztán jön helyette egy gátlástalanabb, és van egy egészen megrendítő történet, egy Pazean nevű faluban megismerkedett egy Luciával, aki egy ragyogó nő volt, és akit ő végül is, ott is lemondott a hódításról, éppen azért, mert ment tovább. És akkor ezzel a nővel egy olyan 10-15 év múlva később találkozott egy bordélyházban. És ez a nő, ez aki akkor ilyen 18-20 éves lehetett, ez a Lucia, ez ugye 10-15 év alatt mindenféle nemi beteg, alig ismert rá, ragyás volt, szifiliszes, és akkor iszonyatosan meg is döbbent, hát ilyen sok történet van a nemi betegségekről. Őnek is volt, mert hát ő sokat látott ilyet, és akkor többen szemrehányást tett magának, hogy miért nem ő csábította el annak idején, mert ő ezt nem csinálta volna vele, amit egy házasságban egy férj csinált vele, hogy ott hagyta, és akkor ő beállt egy bordélyházba, ott rögtön beteg lett, és akkor megöregedett. És, tehát, hogy a női sorsnak ezek a szörnyű csapdái, ezek az ő életében látszottak, de azt lehet mondani, hogy sok mindent csinált, még gyilkolt is. Ugyanazt, amiről a Faust, egy ugyanolyan történet van, a kettes számú MML, ahol ő elaltat valakit tulajdonképpen ártatlanul, de hát az illető nem ébredt föl egy ilyen laikus nővét. Tehát csalt, lopott, hazudott, és mondom, még ilyen gyilkosságba is belekeveredett, de nőt soha cserben nem hagyott. Tehát ebben volt egy ilyen, persze lehet azt mondani, hogy hát nem szép dolog, hogy maga helyett ugye másokat küldött a házasságba bele, de ezt végigcsinálta, és nagyon megértette, hogy a nőknek micsoda. Tehát, hogy pláne, és minél lejjebb megyünk a társadalmi ranglétrán, annál nagyobb volt a veszély. Ugye a szegénység,
2: a kiszolgáltatottság,
0: a betegségek, a bordély, mit tehetett egy nő, hogyha ha megesett, és nem vették feleségül, akkor vagy cselédnek állt, vagy kurvának. Már apácának se nagyon állhatott, mert ahhoz is kellett azért valami társadalmi háttér. És ebből a tekintetben egészen megrázó a dolog. Tehát van olyan táncosnő például, akivel neki sokszor volt viszonya, meg minden, de sosem voltak szerelmesek egymásba, és ő is a végén fizet neki valamilyen ilyen szifilisz elleni kúrát Svájcban, és hát ott hagyja lényegében ilyen haldokló izébe. Tehát, hogy ő látta ezeket, és ezeket nagyon átérezte, tehát persze nem tudott ezen változtatni, de ő maga nem vett részt ebben a játékban. És azt is lehet mondani, hogy az arisztokrata nők, tehát például az Ariet, azok meg tudták oldani azt, hogy leszbikus viszony, hogy szökés, nadrágban utazott például, és tényleg egy kalandornő módjára viselkedett, holott hát rengeteg nyelvet tudott, csellózott, meg nagy látszik, hogy komoly műveltsége volt, és jó nevelést kapott. És akkor ezek a nők ezeket visszafogadták. Tehát itten ott minél magasabban volt az illető, minél több pénze, magasabb társadalmi rangja volt, annál jobban el lehetett ezt valahogyan kenni, de lejjebb, és főleg a cselédlányok, a szegények, és ott döbbenetes tragédiákat látott, és le is ír egy csomó ilyen esetet. Ezeket a... Van olyan is, ahol egyébként ő maga például kimosott egy kislányt, az Morfit, aki nem volt hajlandó éppen ezért, tehát az okos lányok, voltak ilyen okos lányok, az egy színésznőnek a húga volt, és tudta, hogy nem szabad magát ingyen odaadni, mert abból nem baj lesz. És akkor a Casanova azért fizetett, hogy mesztelenül nézhesse, le is festette a buséval, és a 15. Lajos az meglátta a festményt, és kellett neki a nő, és akkor a Casanova szállította a 15. Lajosnak, aki egy híres nőcsebész volt, abba a bizonyos szarvas parkba, ahol a nőket tartotta, és végül is egy ilyen morganatikus házassággal nemes asszony lett belőle, és innen tudjuk, hogy a Casanova őt tényleg nem csábította el, hogy a 15. Lajos soha nem vett volna be a szarvas parkba egy olyan nőt, aki már nem érintetlen. És akkor a Casanova kimosta, teljesen, mint egy ilyen festményt, már úgy szemlélte a nő szépségét, és nagyon boldog volt, hogy sikerült a szerencséjét megcsinálni. Tehát ezt lehetett, hogy kegyencnőt csinálni belőle, találni egy szeretőt vagy férjet, de aki úgy ott maradt gyerekkel, hát az annak vége. Ez teljesen.
2: Költséges szexuális örömök voltak.
1: Igen. Mint a társadalmi mobilitásra.
0: Igen. Neki sikerült, igen, személyesen föltörekednie, és nőket is időnként feljuttatni.
1: Ez a Tilos Rádió és az Egy éjszakás kaland tematikus szexészaka egészen hajnalig. Kovács Ilonát hallották. Nagyon szépen köszönjük
0: szépen. Örülök, hogy Casanováról meséltette.
1: És reméljük, hogy találkozunk még, mert egyszerűen én ebbe bele vagyok szerelmesedve.
0: Igen, de tényleg, szóval olyan döbbenetesek, de az aranycsinálási történetei is óriásiak, ahol ez egy csomó olyan, tehát a szélhámos része is ugyanolyan izgalmas, csak hát az nem illik ebbe a témába.
2: Legközelebb,
1: hogyha majd a médiahatóság ránk parancsol, akkor alancsinálás.
0: Az bizony, az ráférne a magyarokra, igen.
1: Így van, és most egy kicsit zenélünk, és aztán nem sokára Péro jön Vörös Sándorral és Pszichével, úgyhogy folytatjuk a felolvasást, folytatjuk a finom erotikát, folytatjuk az estét. Maradjatok velünk, Tilos Rádió.

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba veszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágótagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Toccata. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió. Kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat csodálkozón loholt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páprány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalt.

0: nem számít.
1: Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály! Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? A hídon át le gyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallért. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradnak. Megszűnik összefüggés. Feltárul összefüggés. Az ég felén a felhő. Felhők mögött a holdfény, másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek. Elvégre öregek már. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmi. Hiába veranda, villan. Már kettesben maradtak. Magukra is maradtak. A megszűnt összefüggés. Feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden ablakot.

ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűz ösvénytől. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben. Távol a fénytől, s mégis biztosan hibátlan. Ős híreket ízen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideget. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja. Csöndesen remek szememig a holt könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosoly, valami ősi meghunyászkod. Én régi-régi jobbágyős. Hát éltek mi? Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? És csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nélkül. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbúlt elfelejt. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalom, a szebb új világ, s dallá dobognak

Hi. Valami nincs sehol. Süvítnek napjaink a forró sortüzek, s valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jót tevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talpalatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol, s a mi dolgunk ez bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon. Megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami. Valamikor.

Valmiko reigel, negnu syötet fiatal ja juugasta fiatal. Älvettä palsikit mariskoonakin. No te, a fiatal ember nem nagyon szerette törnyös munkahal foglalkozni. Jobban szeretett inkább 24-re kardja annyi, vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, a fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiú. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Madison Towns pénzből tartott. Mikor fogytam, mert azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krajcart. Valamikor kiszakadt két fülét, hogy krajcart. Itt van egy krajcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröd az lesz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hogy mi hol vegyél egy krajcari búzát? Két ő honnan? Menj barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele elvész világnak, hogy veszi a krajcart, meg siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad, Mariska. Írott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszületek ér. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelent neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is ugye, malomban meg is őrök, ha el is viszik neked a véka búzat is. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni, megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, tisztelni. Jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézik az most. No, de hogy tisztelni, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. De mondja, arra kaos előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő. Hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-purutty. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, és mi még nem foglalkozott még olyan. Tanulhoz kidek a kaplanyúrral. Mariska amhorja van. Hát, kaplanyúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krajcart. Adok én neked egy véka búzat. Majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsalkot! Elviszi Mariska zsalkot, bele a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megörölték magam, két véka búza volt, meg liszt Mariska. Krajcar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krajcar. A Mariska ugyanúgy elmegy a kapra nyúrról, megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hát hol tanulkozunk a véka búzai. Jó van kapra nyúr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplanyúr, az én elgondolások szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza ajánlva. Jó, Mariskám, rendben, az hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegy, mint a kaplanyúr. Én fel meg a felső végére a búzán. Kaplanyúr később jön, a kaplanyúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevet. A kaplanyúr azt mondja, hogy puty-purutty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este lenni, ezt szóval. Egyet is terendő úr, kidéjült arra búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kaplanyúr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendő a felső végén vár valamit, kaplanyúr meg az alsó végén. Sok arjon eszébe a tisztelendőnök, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr, belekülhet, bevet. Kaplanyúr az alsó végén, puty-purutty. Megindulnak, halannak összefelé.
A hangra, hogy neve Püty. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendőr Karponyi, Karponyi úr, meg a mit keres itt? Én, amit a tisztelendőr mit keres? Jó, egyen meg a fenekkel, gyerünk haza.

0: Azt szeretném megkérdezni, Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
1: Majd mikor elhangzott a rádióban ez én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig, hogy kimegyek az utcára, de már ott dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Hát én dühöngtem érte. Nem is tudom, hogy ijedtem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesen, mindjárt. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan, talán mondom, gyomontad nyílt tisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jött. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsi, én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi, azt mondja, itt ma én megmondtam a híveknek, hogy ne sértessék magad, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariska arra gondoljanak a mostani írek, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

vidám jó polkát játszon, hegedű és bombardon. Tudom, jó kedvem lesz tőle, ha erikus hallhatom, larinét is szóljon benne, no meg egy-két szaxofon. A dobos megverje vígan, ezt a ritmus nagy dobon. Könnyű tánc, itt nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy. Ha vidám jó polkát játszon,

Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal kenik homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombocokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. Tizenegyedik sor. S fákjáját lefelé fordítja. Kemény Simon. Karmberenc. A szeretőmnek arca kék legyen, és képonnal csúrogja lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelem egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topást, és a fején 5 darab smaragd. Szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, s szóljon így, harabd. Langyos tejában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon 2 agát, másik füléből lógjon 5 narancs, s ha megunja, akassza föl magát. Szépernő. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelna, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta havas márvány, csilingelve elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalam, rézangolna. Én már mostanám nem játszom, én már nagy fiúnak látszom, mostan nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom, mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem, nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom, bácsi, bácsi, ajaj, kicsi fiú voltam, fiú voltam, fiú voltam, csilingeltem, csilingoltam, nincsen játékom nekem.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki. És a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan ki harcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasztak minket. Kivéd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a vörös tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a vörös tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak és kutész harci szekerek belerakni közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton. Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje felett. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes oda vezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virrat Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkapd a törvénykő tábláit.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda veszett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett bele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, odahordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját.

0: Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevett, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert hat napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A hetediken pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adta neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a két kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranytorjút. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a két kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
1: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
0: szólt Isten Mózeshez.
1: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidban.
0: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek ne vessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan, vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
0: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
1: Írj új kőtáblákat! Siess! Vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: Neked semmi, de nekünk az egész életünk.
0: Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével mindenki meghal, aki kijött velem Egyiptomból. Mind, Uram!
1: Éppen ezt akarom, mert senki nem mehet be a Kánaánba, aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
1: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
0: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
1: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hold, vagy mint a nap.
2: 40 éven át világítani fog.
0: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
1: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom, Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtölje, fényét elhomályosítsa.
0: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevével szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden félelem.

0: és a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen. Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé. Elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy kis valamit. De akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt. Úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez. Aval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak, ott mindig a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, az szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent. Amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származású,
1: most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott ott a főnöknek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkerültem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt általában, és már pénzem se volt, de ottan a professzor, gyerekprofesszor, egy bonyolult állatműtétet csináltatott, és az összes állatot megdöglött. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeit szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelvre van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alapelvei, az egész szerkezetünk. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütőben. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Ezt a barnulást ezt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. De aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én adottam. Az inkább csak egy védekezési reakció sejtett. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom. Az ember hiába ejti le, vagy lép rá, sose fog megbarnulni. Akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhetőnek. Ugye egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le, de én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, már most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérdezik, hogy meg kell tudni, hogy az anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van. Mind rendesen nagyon kis koncentrációba, és azokról, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi száz anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga, úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy úgy mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Kisült, hogy ez egy redukáló anyag, de én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin. Ugye?
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderült?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy vetettem a fiókomba egyszer az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondta, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. Ugye, és akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sose nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal értem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam, de azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megállt. És én a világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsadó. Szeged a paprika termelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem, és még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgrammi mennyiségek voltak, másfél kiló. Azt szétosztottam az egész világon, és onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják, ez az emberi egészségnek egyik nagy kultforrása.
0: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
1: Így lesz egy férj gyávaságából lesz elfedezés.
0: A vitaminok körül heves viták voltak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
1: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegéhez tartozik, azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szakértője Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatom, mert később aztán, hogy kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor azt mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
0: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
1: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
0: De ez vonatkozik például a lakóházakra is, hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz igen. Szokott emberi szervezet.
1: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, ez nem jó környezet. Viszont ha nyulat beteszek a tengerbe, azt mondja, hogy ez sem jó környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
0: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden, összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyúllal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
1: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Például az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központként együtt működnie. És az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellnek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron, ugye? És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokról, össze lehetne hasonlítani egy Mars lakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk. A mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint az egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen feltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon, ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
0: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
1: Így van. Így.
0: És ez nem feltétlenül a DNS?
1: Nem.
0: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
1: Igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
0: Egy más dimenzió.
1: Egy más dimenzióba kell
0: vagy lemenni. Más szint.
1: Más szintre kell lemenni, igen.
0: És engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását, vagy a hassikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
1: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológ, a szimptomákat írja. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
0: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
1: De az okot nem ismerjük. Ugye a tünetet, azt lehetjük pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
0: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
1: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre, de nincs még komoly elképzelésünk, micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékony. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
0: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
1: A legtöbb kérdés. Ugye? És a igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de mást gondol. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen van.

0: tartalmazik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeret elméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például ha azt kérdem a természettől, hogy miért van fábula vas, arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, aminek nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2 × 2 = 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2 × 2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmesre felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy hogy mond valamit, hogy nesze semmi fog meg jól. Aztán ez a válasz.
0: De ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2 × 2 = 4.
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelemben rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást így be. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírnia, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való. És a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani. És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtövöm szecskával, szóval mindenféle adakra, akkor azt nem tudom használni semmire. Ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni. Az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba. Ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell. Ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni. Ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesz nekem, mert megbénítják az embert.
2: Mert az a sok szecska, amit az ember fejéből belemegy,

Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmi. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségét, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azok a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell. Ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni. Ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítottak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak, a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-37-73. Volt egy kis késés, rövidített szignál, tietek a szó.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Szeretettel üdvözlöm a vendégünket, Földi Andrást, aki az ELTE Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, professzora, és Fekete Balást, akivel...
2: Sziasztok, most már a Zsolt is itt van, bizony, visszajött a Zsolt.
1: És egy régi álmom teljesült ezzel, hogy most a Földi András itt ül köztünk, mert én régóta terveztem, hogy olyan adásokat fogunk csinálni a politikai kultúráról, illetve a Polkult műsorban, ahol beszélünk egy kicsit történelmi dolgokról is. És az első, amiről szerettem volna beszélgetni, és egy nagyon kompetens emberrel beszélgethetek, és nagyon örülök neki, az ókori rómaiak politikai kultúrája. Nehéz volt rávenni Andrást arra, hogy eljöjjön közénk, és nagyon örülök neki. Szóval a római politikai kultúráról fogunk beszélni, de előtte egy személyes kérdést azért még hagy tegyek már fel, mert mindig szoktunk egy kis rövid személyes kérdést feltenni, hogy lett belőled római jogász.
3: Jó estét kívánok, szervusztok! Hát valóban sokszor föltették nekem ezt a kérdést, és nem is meglepő, hogy egy furcsa, ritka foglalkozás. Én tulajdonképpen latin nyelvvel, történelmmel szerettem foglalkozni, de édesapám azt tanácsolta, hogy hasznosabb, hogyha jogi pályára megyek, ezt már gimnazista koromban mondta nekem, hogyha még mindig olyan nagyon fog érdekelni az egyetem során után a latin, meg a történelem, akkor lehet belem például római jogász, tehát hogy akadva kitalálta a harmadikos gimnazista koromban egy római jogász.
2: Micsoda pályakép.
3: Így is alakult, ugye elég könnyen sikerült tulajdonképpen.
1: Meg még azt akartam megkérdezni, amit mindig meg akarok kérdezni, meg római jogászoktól általában meg szoktam kérdezni, hogy lehet a római jogban még újat mondani?
3: Lehet, mert ugye hát változik mindig a világ, és a római joghoz mindig tudunk fordulni a új kérdések. Hát most ugye itt van ez a bevándorlási kérdés, hát a római jog is, római birodalom is találkozott ugye a bevándorlással, egy nagyon komoly népvándorlás formájába. Úgyhogy mindig vannak új problémák, amikre a római jog oldaláról új válaszokat lehet adni. Más oldalról meg néha találnak azért forrásszövegeket, előkerülnek papíruszok, pergamenek, fémtáblák, egyebek, írott emlékek, amik gazdagítják nekünk az ismereteket.
1: Vannak azért új források.
3: Még mindig vannak, igen.
1: Még mindig találunk új
3: források. Néha újságban írják, nem tudom, index.hu olvastam, meg valami császári rendre gyűjtemének egy új töredékeit találták meg, és ez néhány évvel ezelőtt volt, 2-3
2: évvel. Ezek egyébként jelentősen változtatnak azon a képen, amit ti tudtok, vagy inkább csak egy ilyen kiegészítés?
3: Hát ez inkább csak ilyen egész minimális, hát ismert gyarapodást jelent, amit igazán nagyon várunk, azt mondta 200 évvel ezelőtt megtalált, ugye Veronai, hát Gaius kéziratnak a hiányzó oldalainak a pótlása. 1933-ban volt egy nagy jelentőségű papírusz levet Egyiptomban, és azóta semmi jelentős hát gyarapodása ennek a forrásnak nincs, tehát hogyha Egyiptom sivatagban, vagy akárhol Jordániában esetleg, ha előkerülne valami ebből a szövegből, akkor ott jelentősen gyarapodhatnának az ismereteink, mert fontos oldalak hiányoznak a könyvből.
1: De ezt üldözik is, tehát én úgy tudom, hogy egy tréri professzor utazta végig, azt hiszem a Közel-Keletet, és ilyen kolostorokba aludt, mert nem tudom, átvilágított mindenféle régi, mert ugye többször írtak a pergamenekre, letörölték, és többször... Igen, tessék.
3: Igen, köszönjük.
1: És, de nem talált sajnos, tehát hogy üldözik máig, tehát ez egy, vannak projektek, hogy keressik ezeket a forrásokat, de hát most már egyre nehezebb gondolom találni ilyeneket.
3: Igen, de mindig találnak, és még adott esetben Itáliában is találnak, még Rómában is ad abszurdum, valami föld alatti munka során előkerülnek dolgok.
1: Hát ennyit a római jogról. Én olyan témákat vetettem fel neked, amik itt felhívtad a figyelmemet, mi alatt beszélgettünk kint az előtérbe, hogy ezek csupa negatív fogalmak. Három fogalmat dobtam be, vagy három dolgot, hogy beszélgessünk már egyrészt az erőszakról. Rómában azért az a politika és az erőszak eléggé szépen összefonódott, a másik meg ez az idegenekhez való viszony, aminek ugye van azért aktualitása.
2: Igen, most megmutatjuk, hogy lehet akár még a római jog, illetve a római kultúra aktuális napjainkban.
1: De aztán felhívtad a figyelmemet arra, és szerintem inkább kezdjünk ezzel, hogy hát azért a római politikai kultúrának voltak azért olyan részei, amik hát követendőek és követhetőek, és mintaként szolgálhatnak máig is, és itt ugye nyilván a retorikai hagyományt emlegette. Tehát, hogy azért nem volt ez egy ilyen teljesen erőszakos és véres, és nem tudom milyen csupa negatív dolgokat tartalmazó valami.
3: Hát egyszerre jelen volt természetesen az erőszak és a vér, meg mindenféle bűnök, és ugyanakkor a magas szellemi színvonal és komoly erkölcsi hát példák állnak előttünk, akár a köztársasági kort nézzük, akár a császárkort. Ugye azért alapvetően negatívan szokták ábrázolni a képet, ugye Jéring, a híres jogtudós, ugye mindjárt olvastuk a munkáit, ugye a Geist des römischen Rechts, a római jog szelleme című könyvét, ugye többek között azzal a gondolattal indítja, hogy Rómát rablók, csavargók, kalandorok alapították, ugye, akiket máshonnan elkergettek, és ott ugye ők egy hazát tudtak maguknak találni, alapítani. Zlinszky professzor is, ugye.
1: Igen, ő is ezt.
3: Zlinszky János is, ugye. Ezt a könyvében nagyon szépen leírja, és a római jog az valójában ezeknek a vadaknak, ezeknek a vadembereknek a ketrec volt, és tulajdonképpen valóban eléggé borzasztó világ lehetett ez, a római ősi világ, ahol a családapa, ugye a pater familias, a gyermekei fölött az élet és a halál jogával rendelkedett, szabadon megölhette ok nélkül is bármelyik gyermek, két maximum ilyen formai előírásokat kellett ehhez betartani, hogy a rokonok tanácsát összehívta, és akkor össze kellett hívnia, hogyha meg akart ölni a gyereket, és kikérte a véleményeket, de ez nem kötelezte őt, tehát ő döntetett, úgyhogy ő mégiscsak megöli a gyermeket. Ha nem hívta
1: még akkor is le akarták beszélni a
3: rokonokból. Igen, ha nem hívta össze ezt a tanácsot, akkor ez emberölésnek számított, ha viszont összehívta a tanácsot, meghallgatta őket, és legyintett egyet, azt mondta, nem érdekel, mit mondtok, én akkor is megölöm a gyereket, akkor ez egy teljesen jogos cselekedet volt, és egészen Hadrián Adrianus császár koráig, hát azért gondoljuk el, Krisztus utáni második századig ez így volt, és akkor Adrianus elé került egy ilyen eset, hogy egy apa a gyermekét azért ölte meg, mert a vadászat során nem tanúsított megfelelő szintű bátorságot, ügyességet, és hát ez az apát fölháborította, hogy milyen nyamvat ez a gyereket, nem is méltó arra, hogy éljen, és megölte, és akkor Adrianus császár elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát azért ez még sincs így rendjén, és kell, hogy valami jogos ok legyen az apának.
1: De akkor sem megtiltották, hanem csak azt mondta. Igen,
3: ennél legyen egy jobb ok. Méltányolható okra van szükség, és akkor lesz csak a gyermek megölése jogos, és csak amikor a negyedik században tiltotta meg egy császárrendet apának, hogy a gyermekét megölje, akkor már államnak a büntetőjogi monopóliuma ezen a területen is érvényesült attól kezdve. Szóval elég sokáig tartott ez a fejlődés, bele gondolunk, hogyha csak a 12 táblás törvénytől számítjuk, akkor 800 évig tartott, amíg eljutottak ide, és azért Rómát nem 450-ben Krisztus előtt alapították, hanem a hagyomány szerint ugye 753-ban.
1: Na, de vissza erre, hogy a pozitív elemei a római politikai kultúrának, tehát például a szónokok, a rétorok, hogy a retorika, a meggyőzés azért egy magasabb színvonalon állt, mint
3: hát
1: mondjuk
3: manapság. Hát igen, Cicerónak a beszédeit olvassa, és ugye nem csak törvényszéki beszédei voltak, amelyeket vádlóként vagy védőként tartott meg, hanem voltak komoly politikai beszédei, Sulla, Cézár és Antonius ellen egyaránt ugye mondott beszédeket, aztán ez az életébe is került, ugye Cézár elleni beszéde csak számüzetésbe került, és ott ki is békültek aztán, de a Antonius ellen beszédei miatt ugye meg kellett halnia. Ezek rendkívül magas színvonalú szónoki beszédek voltak, és nem tudjuk, hogy...
1: Tényleg így hangzottak el egyébként?
2: Hát, quousque tandem abutere Catilina patientia nostra, quam diu etiam furoris tatuos nos eludet.
1: Azt tovább folytatod rá a fejedre. Azonnal
3: hagyd abba. Timor Popolin Hill, Bonos Mamion, és így tovább, ezt tudjuk aztán Balázsral egy ideig folytatni, aztán ahol biztos megakadunk.
4: Ha már a retorikai hagyományról beszélünk, ugye akkor csak
3: igen, hát a Katilin elleni első oráció az nekem valóban a szívem csücskével van, és a latin tanáromat nagyon szerettem, és a latin is.
2: Én nem szerettem, de meg kellett tanulni.
1: De ezek így hangzottak el, vagy igazítottak rajtuk, mikor lerögzítették őket? Tehát tényleg élő szóba ezek ilyen színvonalon?
3: Én nem vagyok klasszika filológus, tehát azt gondolom, hogy azért többé-kevésbé Cicero ezeket el tudta mondani, ezeket a beszédeket bizonyára fölkészült rájuk, az is biztos, hogy igazított rajtuk, utólag tökéletesített, de hát azért mégis a Démosztenész mellett az ókor legnagyobb szónokaként is hát emlékezünk őróla, tehát az biztos, hogy nagyon szépen tip-top beszédeket ő meg tudott már ezt a kifejezést tartani, és azért nem csak Ciceróról lehet itt szólni, ugye a Cátónak is a nevezetesek ugye a beszéde, ugye tudjuk ezt a Ceterum censeo Carthaginem esse delendam mondatot, és hát ez most madarosságnak tűnik, hogy mindig ezzel fejezte be a beszéd, de ezeknek a beszédnek nyilván volt füle farka, tehát volt ennek a római arisztokráciának, vagy a patriciusoknak, szenátoroknak egy nagyon komoly hát kultúrája, műveltsége, ugye, már a Krisztus előtti második századtól az elvárás volt, hogy görögül is ezeknek kellett tudniuk, hogy a görög filozófusokat olvasták, és hát a szónok ki hát beszédnek a törvényeit is, hát a görögöktől nagyon sok minden mással együtt megtanulták, tehát egy nagyon magas kultúrával rendelkező, nagyon igényes arisztokrácia volt, uralkodó osztály volt, és ez meglátszott a római szenátusnak a vitáinak a szellemi színvonalán, hogy érdekesen ezt összehasonlítani mai parlamenti.
2: Ez nem fog elmaradni.
3: Szellemi színvonalán.
2: De előtte szeretnék valamit kérdezni, hogy ugye viszonylag sötét képet festettél Róma alapításáról. És hogy jelenik meg itt a kultúra akkor? Tehát mi az a hatás, ami miatt elkezdenek egyszer csak a patriciusok például kulturálódni?
3: Hát ugye ők latin pásztorok és szabin parasztok voltak. Alapvetően nagyon egyszerű emberek voltak, akikre először az etruszkok irányából érkezett, vagy ő hozzájuk érkezett ilyen komoly szellemi hatás. Az etruszkok pedig sok tekintetben a görög hát, kultúrának a hatását közvetítették Róma felé, a rómaiak felé, tehát voltak éppen itt a görög kultúra képezi az origót, ami először etruszk közvetítések, később pedig már közvetlenül is.
1: És mindárnak tekintették? Tehát úgy görög. Néztek fel rá, hogy mi is szoktunk ma a nyugati kultúrára felnézni, hogy követjük azt, ami nyugaton történik, úgy követték a görögöket, ahogy mi követjük, az amerikaiakat?
3: Hát igen, mert az etruszk...
2: Ahogy te követed az amerikaiakat.
1: Jó van, akkor ahogy én.
3: A etruszk nép ugye egy magas kultúrával rendelkező úgynevezett Herrenvolk volt, a német szakirodalom még ma is ezt időnként mondja, ezt a Herrenvolk, nem egy teljesen uralkodásra termett nép, ugye, mint a spártaiak, az is egy Herrenvolk volt, és ez most nem valami fajelméleti alapon értendő kategória, hanem ez az ókori hát, felfogást tükrözi voltak éppen, tehát hogy a rómaiak hogy gondolkodtak saját magukról is, egyébként ugye persze, meg az etruszkokról, meg a görögökről, tehát ez feltétlenül az ő szemléletük szempontjából egy hiteles fogalom, hogy uralkodás a termelt nép, Herrenvolk, tehát ők ezért felnéztek a etruszkokra tulajdonképpen, és a görögökre is felnéztek, a kultúrájuk miatt is persze, de egyéb erényeik, nem tudom, férfias erények, katonai erények, uralkodás termettség hát okából.
1: Lehet, hogy ez csak egy ilyen mellék hatás volt, nem? Hogy kiszelték őket, mint katonákat, és ezért aztán a kultúrájukat is tisztelték mellette.
3: Igen, nehéz. Na most én azért azt akartam volna leszögezni, én most itt nem szakértőként jöttem el hozzátok, hanem kollégátokként és barátotokként eregettettem ennek a megkívásnak. Én egyszerű római jogász vagyok, és én ezeket a témákhoz professzionálisan nem értek, tehát se az erőszakkal, se a nem tudom én milyen idegen ellenességgel, se a populizmus megnyilvánulásaival nem foglalkoztam professzionálisan, hanem átlag embernél lehet, hogy többet tudok.
2: Meg szerintem nálunk is azért hagyjuk,
1: és fogadjuk a hallgatóknál is.
3: Rómaiaknál mindez hogyan nézett ki, de én nem vagyok szakértő, és most még időm sem volt az elmúlt napokban, most nagyon fölkészüljek
2: ebből. Szerintem ebben a műsorban senkinek sem kell szabadkoznia, mert amennyit én hallottam, pont azért szeretik igazán a hallgatók, mert nagyon okos emberek jó hangulatban beszélgetnek.
1: Viszont szerintem menjünk vissza egy picit erre, mert itt ugye ez a tisztelték, és hogy a magukat hogy látták, és azért többnek látták, mint ugye a többi környező népet, hogy azért Rómában volt egy nagyon komoly idegen ellenesség, illetve hát ez is egy ilyen nagyon paradox volt, nem? Mert ugyanakkor meg a peregrinusokat köszönhetjük a római jogot, mint olyat, nem?
3: Tehát... Igen, ez nagyon érdekes, ez az idegen ellenesség, mert a 12 táblás törvény korában, tehát Krisztus előtt 450 körül, 451-450 egész pontosan az évszám, akkor a idegeneket hostisnak nevezték, a hostis latin
2: pedig
3: szó,
2: azt pedig jelenti,
3: az ellenséget jelent, tehát az idegen az ellenség, ugye ez egy nagyon ősi hát, tulajdonsága az embernek, ugye ezt a néma csere kapcsán is ismerjük ezt a problémát, hogy nem mertek egymással találkozni,

0: 212-ben megadta polgárjogot a római birodalom összes szabad lakosának, hát nyilván rabszolgák maradtak rabszolgák, de a szabad lakosság, most elenyésző kivételektől eltekintve, megkapta a római polgárjogot, tehát ez óriási dolog volt, ha belegondolunk, egy hatalmas ilyen identitásváltás tulajdonképpen, hiszen egy a római városállam volt eredetileg, ugye a római a polgárság, ugye a kettő azonos volt, a római polgárság, a római polgárközösség, az a római városállam volt, és ez terebélyesedett először Itáliára, ugye kiterjedt, aztán föltenger nyugati medencére, keleti medencére, ugye, és ez már nem volt Róma városa, még Itáliára mondhatták, hogy ez Róma városa, csak egy kicsit megnőtt, ugye a Rubikó folyótól egészen a messinai szorosig tart, de már a birodalomra, hát már a három kontinensen nem lehetett azt mondani, hogy ez még mindig Róma városa, és mégis a római polgárjogot, mint a római város lakói lennének, megkapták Caracalla császár
1: rendelete. Ez csak folytán. Egyszerűen egy valamilyen humanista belátásnak a következménye volt, vagy ennek volt valami célszerűség, emögött voltak célszerűségi.
0: Hát ennek volt.
1: Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezeket azért néha célszerűségi megfontolások
0: abszolút,
1: is vezérelték.
0: Nagyon jól emlékszel is talán még erre, de ez valóban így van. A konkrét ok az volt, hogy bizonyos adófizetési kötelezettségeket ki akartak terjeszteni, ugye a nem római polgárokra, vagy a polgárjoggal nem rendelkező alattvalókra is, de azért mégsem egészen ilyen egyszerű ez, mert volt egy fokozatos kiszélesedés a római polgárnak, tehát ezt nem csak egyenként, hanem csoportosan is adományozták, egész városoknak is adományoztak egy csapás a római polgárjogot, és ez fokozatos, tehát a korszellem ebbe az irányba haladt, hogy ez nem volt már annyira abszurd Caracalla korában, hogy mindenki római polgár, aki nem is tud latinul, fogalma sincs a római kultúráról, teljesen más út él, ugye, nagyon messze Rómától, és ők mind római polgárok, ez nagyon furcsa helyzet is volt, de én azt hiszem, hogy itt a tendenciába ez belesimult, tehát ahogy fokozatosan kiterjesztették a római polgárjogot, ennek a betetőződése volt ez a híres, ugye, Caracalla féle rendelet.
2: És amikor elkezdődött aztán később a népvándorlás, ami végül elsodorta a birodalmat, akkor ehhez hogy állt az akkori római közvélemény? Tehát erről tudnál egy picit nekünk mesélni, hogy voltak például olyan elképzelések, hogy lehet, hogy a római polgárjoggal kéne ezeket, akik itt dörömbölnek, lekenyerezni, hát, vagy inkább építsünk falakat,
0: limész, stb. Falakat is építettek, ugye hát a Anglia és a Skócia határán, hát talán nem a pontosan mai határban, de arra felé ma is állnak a Hadrianus császár falainak a romjai, mert északi barbár népektől való védekezésnek ebben látták a megoldását, hogy ott építettek egy falat, és eléggé hát azért tényleg tudták is tartani sokáig a Britanniát a rómaiak. Másút is hát a limeszt, ahogy mondod, ugye kiépítették, nyílegyenesen halad helyenként a limesz Németországban, ennek lehet látni a nyomait, ezt még Alföldi Géza mutatta meg nekem ott a helyszínen, Heidelbergnek a környékén egyszer egy kiránduláson járhattam vele. És hát persze aztán betódultak, ugye hiába volt fal, meg hiába volt ott a Duna, meg hiába volt a Rajna, átkeltek ugye a barbárok, és betódultak a birodalomba, és hát nem tudta a császár őket megállítani, hát ezt tudjuk, a keleti császár igyekezett őket pénzzel ugye nyugat felé terelni, a nyugati császárnak nem volt pénze, ő meg kénytelen volt letelepíteni őket, földet adott neki, és azt kérte tőlük, hogy akkor legalább a hunoktól mondjuk védjék meg őket, a még rosszabbaktól védjék meg őket a germánok, és hát ez végül is sikerült is. A katalóni csata például azért valamilyen módon azért mégiscsak nem Attilának a győzelmével ért véget.
2: Akkor ilyen értelemben volt egy ilyen integratív ereje a birodalomnak? Tehát akár kulturális, akár gazdasági szemmel?
0: Feltétlenül, és még azt se lehet mondani, hogy aki megtanult latinul, azt már ők teljesen elfogadták, mert ha nem tanult meg valaki latinul, akkor is tudott érvényesülni. Legfeljebb mondjuk akkor nem a hadseregben, vagy nem a jogászként tudott érvényesülni, mert a görög nyelven nagyon jól prosperáltak, ugye ezek a úgynevezett új polgárok, hát Caracalla korától kezdve, aztán már később már nem új polgárok, hanem ők is polgárok leszármazottaiként. Tehát a befogadás eléggé jelentős volt, tehát ugye azt azért tudjuk, hogy a nagy hadvezérek, ugye, hát, sőt a császárok maguk is hát barbár származásúak voltak, hát Diocletianus ugye illír származású volt, és hát a késő császárkorban a nyugat-római birodalomnak a élén, a Vandál Stilicho állt gyakorlatilag hadvezérként, a császár az csak egy báb volt, és a Stilicho irányította ott a dolgokat. Úgyhogy aztán időnként megölték, mert utálták őket, de mint katonákat nagyon nagyra

0: értékelték, és ezek mindenféle római nemesi címeket azért kaptak, tehát teljesen, hogy is mondjam, elismertségük, tekintélyük meg volt, de hát szeretni nem, tehát a konzervatív rómaiak nem szerették őket, az biztos.
1: Csak használták.
0: Igen, igen, igen.
2: De akkor a római birodalom bukását mégiscsak a barbárok beözönlése, vagy nem, az nem ilyen egyszerű ez a helyzet?
0: Tehát hát nyilván próbálják, amennyire én tudom, most megint azt kell, nem szakértőként mondom, csak egy bizonyos fajta hát ismeretekkel talán rendelkezem erről a kérdésről. Tehát a nyugat-római császárok nagyon gyengék voltak, és főleg abban voltak gyengék, hogy nem tudták beszedni az adókat. A helyi földbirtokosok azok ellenálltak. Akkor mondta a császár, hogy ha pénzt nem adtok, adjatok embert, katonát. Azt se tudunk adni, mert kell itt mindenféle mezőgazdasági munkákra kell az ember, nem adunk. Se pénzt nem adunk, se katonát nem adunk. Most így nehéz hadsereget ugye fölállítani, hogyha pénz sincs, katona sincs, úgyhogy tulajdonképpen sokak szerint emiatt bukott meg a nyugat-római birodalom. Ha nem azt az áldozatot meghozták volna a földbirtokosok saját elemi érdekükben, amit az önzés miatt ugye nem hoztak meg, akkor meg lehetett volna talán menteni, vagy tovább halódhatott volna, de hát ez így történt. A keleti birodalom persze gazdagabb is volt, tehát volt nagyon érdekes ilyen különbség a két hát térség között, ugye ma ugye a Nyugat-Európa gazdag, és Kelet-Európa hát ugye áhítozva
2: pontosan
0: nézi,
2: pont,
0: hogy
2: pont azon a helyen mikor, ma most a nagy gebasz,
0: mikor ugye juthatnánk el arra a szintre, akkor pont fordítva volt, tehát ezek a ma lesajnált területek voltak a világnak a legfejlettebb, leggazdagabb területei kulturálisan már fölényben.
1: Persze, hát csak soroljuk a neveket, ugye utásán... Antiókia, Konstantinápoly,
0: igen,
1: Alexandria, ezek igen, ugye mind olyan igen, városok voltak abban a korban, ami elképzelhetetlen lett volna.
0: Alexandriai könyvtár, a világ legnagyobb könyvtára igen, volt, ugye nem Rómában volt, a világ legnagyobb könyvtára, Alexandriában volt, ugye korábban Pergamonban volt egyébként, azból lett az alexandriai könyvtár részben, a pergamoni könyvekből. Tehát igen, tehát a keleti birodalom nagyon fejlett volt, nagyon gazdag volt, tehát katonák nem voltak olyan nagyon erősek igazság szerint, de azért meg tudták részben védeni magukat, részben pénzzel tudták elterelni ugye ezt a veszélyt nyugat felé, aztán kiderült, hogy azért katonailag is ők elég erősek, hát azért a vandálokat nagyon könnyen legyőzték tulajdonképpen a Justinianus császárnak a csapatai az 530-as években nagyon gyorsan elfoglalták Kartágót, és ott megtalálták a nyugat-római császári koronát egyébként, amit a vandálok raboltak még 455-ben, tehát ez azt mutatja, hogy a vandál birodalomban azért volt rend, tehát azok pusztító népségként ismeretesek, de azért amit elraboltak, azok a kincseken nagyon vigyáztak, és még nem tudom én, 80 évvel később azokat ott meg lehetett ezeket a kincseket találni, amikor jöttek a felszabadító bizánci csapatok, ez megint külön vicces egyébként, hogy a felszabadító bizánci csapatoknak mennyire nem örültek az itáliaiak, egyáltalán nem gondolták, hogy a görögök most az ő felszabadítóik, ők jól elvoltak a keleti gótokkal, a rómaiak tulajdonképpen szerették egymást, ugye a rómaiak értékelték a keleti gótokat, a keleti gótok azok meg mint valami őrzővédő szolgát megvédték ugye a rómaiakat, és akkor ennek aztán vége szakadt, pontosabban hát mondjuk egy hosszú 18-es háború vetett véget, ennek elég nehezen tudta Justinianus ugye az ő hadserege legyőzni a keleti gótokat, de pont azért, mert a rómaiak imádták a keleti gótokat, és ez kölcsönös volt, úgyhogy nagyon jól működött. A frankokkal utálták egymást például a rómaiak, nem minden germán nép szerette a rómaiakat, de a keleti gótokkal jóban voltak.
2: Hát ez nagyon érdekes, mert ugye itt azt látjuk, hogy egyrészt egy folyamatos hanyatlás van, tehát nem arról van szó, hogy ez, nem tudom, hogy lehet az én fejembe él egy ilyen kép, hogy jönnek a barbárok, sőt egyébként ezt ki is használják ma, mert van egy ilyen, én olvastam ezzel kapcsolatot, nagyon sokszor ez a leegyszerűsítő képpel próbálják megmagyarázni, hogy mi zajlik most.
1: Hát ez
2: hogy majd úgy fognak elsöpörni bennünket.
1: Számtalan ilyen publicisztika van, hogy itt állnak a barbárok.
2: Igen. Tehát úgy fognak bennünket elsöpörni ezek a migráns hordák, ahogy a római birodalmat eltörölték a földszínéről. De ezek szerint, amit mondasz, ez egyrészt egy sokkal hosszabb folyamat volt, másrészt egy sokkal, sokkal differenciáltabb, sokkal komplexebb dolog volt, harmadrészt meg még az sem biztos, hogy tényleg ők sodorták el és pusztították el a római birodalmat, nem igaz?
0: Igen, és azért egy valamit ne felejtsünk el, ugye Rómát ugye patriciusok alapították, ezek a latin pásztorok és szabin parasztok azért tulajdonképpen már úgy patriciusokká nem esettek az idők folyamán, és ők nem nézték jó szemmel azt, hogy ilyen plebejusok oda betódulnak, nem tudom, Etrúriába, etruszki városokba, ilyen mindenféle ilyen kézműves kereskedő, ilyen gyanús népségek, ugye, és akkor azokkal kellett ott osztozni, ugye a Rómában, ugye hát amik a közügyek intézésében és a plebejusok ugye részt követeltek, aztán később már mindenféle ilyen jött-ment latinok, ugye latin városokkal kiegészült Róma, ugye azokat is, azok rokonok voltak, azokat úgy ilyen szempontból jobban el tudták fogadni, de aztán ilyen nem rokon népeket is ugye be kellett fogadni, és hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a legnagyobb klasszikus római jogtudósok, hát azok többnyire nem is itáliai származásúak voltak, azok provinciákból származtak, netán keleti provinciákból származtak, ami még kulturálisan sokkal távolabb, mint hogy egy Hispániából származik valaki, az egy romanizált provincia volt, de nem romanizált provinciákból származó jogtudósok is voltak, még Ulpianus, valamilyen szemita eredetű, hát személynek tartja őt a szakirodalom bizonyos hát jelek alapján. Tehát ezek teljesen hát a rómaiaktól idegen etnikumú, eltérő kulturális hát közegből származó személyek, és a legnagyobb római jogtudósok, a császár oda vette ezeket maga mellé, ugye ezek nem csak egyszerűen elméleti emberek voltak, ezek diktálták ugye azt, hogy a jog az hogyan fejlődjön. Tehát rengeteget köszönhetett Róma ezeknek a hát idegeneknek tulajdonképpen, hát maga a római jog, tulajdonképpen a görög filozófiának a hatására lett olyan nagyon fejlett, ugye magától ez nagyon kétséges, hogy hogyan tudott volna ilyen fejlett lenni. Nem a görög jog, hangsúlyozom, a görög filozófiának a megtermékenyítő hatásától inspirálódtak a római jogtudósok a Krisztus előtti második századtól kezdve, amikor megkódította a Róma Görögországot, ugye ez nem, hát ez részben nyilván kifosztás is volt, de hát azért ők tisztelték a görögöket, átvették a kultúrájukat, és ez még a jogtudományra is, ami pedig nekik egy nemzeti sajátosságuk volt, és Görögországban nem volt jogtudomány, sőt, a filozófia ugye az viszont inspiráló.
2: Sőt, ugye a peregrinusoknak köszönhetjük a kereskedelmet, ugye a kereskedelmi élet megélénkült ott, és ugye azok a komplex, bonyolult jogi megoldások, amik ugye megszülettek ebbe az időbe, azok nagyobb részt annak voltak köszönhetőek, hogy ugye fellendült ott a kereskedelmi élet, és valamit csinálni kellett.
0: Hát akkor most felmondom itt ezzel kapcsolatban a leckét, ezt tényleg eszembe is juthatottam magamtól is, hogy ezt tanítjuk, hogy a római jognak a felnőtt részben valóban a görög filozófia, most én próbáltam itt a népekre koncentrálni, milyen az idegen népektől mit kapott Róma, de valóban hát a gazdasági oldalról jöttek a peregrinus kereskedők. Ugye ők vitákba keveredtek a római polgárokkal, és már az egy szem prétor, aki addig működött, ugye Krisztus előtt 242-ig egy szem prétor működött, nem tudta már ezt a sok vitát kezelni, nem is akarta kezelni ezeket a vitákat, és ezért egy második prétori tisztséget felállítottak, és ez a második prétor, ez már nem volt kötve ugye a római jognak a merevsége, hanem teljesen szabadon, méltányosan tudta kialakítani azokat a szabályokat, amiket hát Jus Gentiumra hivatkozva hát ő bevezetett, a népek jogára, a népek közös jogára hivatkozva bevezetett. Tehát valóban a római jog fejlődése több tekintetben is az idegeneknek köszönhető, részben idegen kereskedőkkel kialakult hát ilyen jogi vitáknak a méltányos rendezése, részben pedig a görög filozófiának a hatása.
1: És egyébként ők ennek tudatában voltak, ezek a patriciusok, meg a római jogra oly büszke római polgárok, vagy ezt így jó, de ti most már a mi jogunkat fejlesztitek, köszönjük.
0: Igen, hát Cicero ugye azt mondja, azt hittem, hogy a De Oratore címet a szónokról szóló munkájában, hogy a 12 táblás törvénynek egyetlen táblácskája többet ér, mint a görög filozófusok összes művei. Hát ez nyilvánvalóan egy hülyeség. És ráadásul Cicero ismerte a görög filozófusok műveit, ő ezeket görögül olvasta, és egy részét kívülről nyilván tudta Arisztotelész, Pláton, stb. Műveinek, tehát ezt ő maga se gondolta komolyan, de mégis ez a nemzeti büszkeség, ugye ez megvolt benne, hogy mégis a 12 táblás törvény, az egy olyan törvény, ilyen a görögöknek nincsen, ugye, és még a görög filozófia sem érhető ez, mert ez egy olyan nagy dolog, és valóban nagy dolog, hiszen a 12 táblás törvényen született meg a jog, mint önálló norma rendszer, hiszen tudjuk, hogy mindenütt más utad ókorban, a jog, erkölcs, szokások, vallási normák, ezek valamilyen zavaros keveréket alkottak, és a rómaiaknak volt ilyen zsenialitásuk, hogy már a Krisztus előtti 5. században a jogot egy önálló norma rendszerként tudták. Na most nem tudom, Cicero ezt mennyire gondoltát, de ha erre gondolt, akkor teli találat volt, amit mondott, hogy a 12 társ törvény maga nevében felülmúlhatatlan. Olyasmit hoztak létre, ami addig nem létezett sehol a világon.
1: És akkor ilyen értelemben a jog a nemzeti büszkeségük része volt, amit paradox módon egyébként alapvetően nem a római kultúrához kötődő jogtudósok, prétorok,
2: hatások, meg külső hatások igen. alakítottak és hasznak
0: ugye létre. A 12 táblás törvénynek a keletkezésére ugye ismeretes az a monda, vagy legenda, vagy nem tudom micsoda, hogy görög földre küldtek ki 3 vagy egy 10 tagú bizottságot, és akkor adokott Szólón törvényeit ugye följegyezték, és akkor abból minél többet ezeket igyekeztek a 12 táblás törvénybe beépíteni, ugye ez nem egy teljesen hát dokumentált ugye, történet, de mindesetre görög hatásokat kiszoktak mutatni a 12 táblás törvény szövegébe, de én most akartam valami okosságot
2: mondani. Én meg azt akartam mondani, hogy hány olyan dologra vagyunk, mint magyarok büszkék, amik valójában egyáltalán nem magyar dolgok. Az ételeink többsége az nem magyar
0: igen,
2: étel.
0: Igen, tehát
2: a híres magyar konyha legtöbb étele az valójában egyébként nem magyar.
1: A gasztronómiai nacionalizmus az
2: jó, csak azt akarom mondani, hogy kicsit mi is ilyenek vagyunk.
0: De valami kis nemzeti erényt még itt vigyünk azért ebbe bele. A rómaiak ugye paraszt emberek voltak, és paraszt emberek rendkívül érzékenyek voltak arra, hogyha az ő olajfájukat kivágta valaki, az ő szőlőtőkéket kivágta valaki. Hát ez a legnagyobb katasztrófa, ezt meg kell torolni, ugye. Tehát nagyon érzékenyek voltak. A görög kereskedett első ide egy hajóát, akkor már többi hajó majd megérkezett. Tehát ő nem volt annyira érzékeny, vagy egy törött korsó, ugye, újabbkor irodalmi példára mondjak, ugye erre ők nagyon érzékenyek voltak, és ezért a magánjogot, ugye a kártérítési szabályokat, szerződési szabályokat nagyon részletesen kidolgozták, a kicsinyességük miatt, ha úgy tetszik. Ugye a nagyvonalú görögök, ugye egy görög kereskedő, az ugye ügyesen kereskedik, akkor sokkal többet tud nyerni egy üzletben, mint valami kis kártérítésben. A római pedig az életét adja a vagyonáért, ugye, vagy megöl mást, ugye, ha őt megtámadja. Tehát volt ez a paraszti mentalitás, ez nagyon fontos volt, tehát a görög filozófia, meg itt a, nem tudom én, a kereskedelmi viszonyok fejlődése, mert azért ez a paraszti mentalitás, ez a kicsinyesség, ez a magántulajdonhoz való görcsös ragaszkodás, amit én nagyon keményen megdolgoztam, azt az életem árán is megvédelmezem, ugye? Tehát ez azért benne van, tehát a rómaiaknak ez a, és még, még egyéb ilyen nemzeti lelki sajátosságot is lehetne mondani, hogy azért a rómaiokat nem véletlen, hogy Rómában alakult ki, és nem másútt alakult ki.
2: Kicsit zenéljünk?
0: Rendben.
2: Szerintem 36 van, úgyhogy egy pár percig megpihenünk a tömény, a csok tömény beszéd után.

0: nekem mondtam.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió, Polkult, és visszajöttünk, és folytatjuk tovább a műsort.
2: Vendégünk Földi András, a ELTE jogi karának professzora, és a római politikai kultúráról beszélgetünk, és itt van velünk még persze Max is, és Fekete Balázs, és hát a peregrinusokról, vagy az idegenekről beszéltem, hogy a rómaiak azok hogy viszonyultak az idegenekhez, és hát nem is szerették őket, de ugyanakkor meg mennyi mindent köszönhettek nekünk. De egy kicsit most a másik két témáról is beszélgessünk már, amit én felvetettem. Ugye az egyik az erőszak a politikáról. Elhangzott itt az, hogy milyen magas szintűek voltak a szónoklatok, hogy volt az arisztokráciának egy rendkívül pallérozott és görög filozófián alapuló műveltsége, és a többi. És hát ehhez képest ezzel kontrasztban ott van az, hogy ezek legyilkolták egymást pillanatok alatt, hogyha úgy kívánta az érdekük. Szóval nagyon véres volt ez a politikai élet.
3: Vagy, jól gondoljuk egyáltalán, hogy véres
2: vagy
3: volt?
2: Vagy ez csak utólag látszik a kiemelkedő nagy események miatt? Vagy
0: igen, hát éppen most erre a beszélgetésre felkészülve olvastam a Erőszak a Római Köztársaság korában című könyvet, egy Lintott nevű oxfordi kutatónak egy régi könyve, 60-as években jelent meg első kiadásban. Ő azt mondja, hogy nem voltak annyira erőszakosak, annyira vérszomjasak a rómaiak, mint ahogy ezt szoktuk gondolni. Hát ugye vannak fokozatok, tehát mondjuk az ókorban legvérszomjasabbak, legerőszakosabbak van, szerintem az asszírok voltak, tehát az egyiptomiak azok kimondottan szelidek voltak például hozzájuk képest. A rómaiak biztos, hogy nem hát a csúcs kategóriába tartanak az erőszakosság szempontjából, de azért elég erőszakosak voltak. Tehát és nem szabad azt gondolni, hogy ez csak a ilyen gyilkosságokra terjed ki, vagy mások megölése, vagy ez hasonló brutális cselekmények. A római hivatalnokok, az állami főhivatalnokok, azok is erőszakosan jártak el adott esetekben, dühösen, indulatosan hoztak döntéseket. Ismerünk egy ilyen történetet, hogy valaki a utcára kirakta a butorait, és azok ottan keleténél hosszabb ideig ott maradtak az utcán, ezt észrevette az édilis kurulis, aki Rómának, hát a utcáinak a rendjére is ügyelte, mint a piacoknak
2: köztelet
0: is a
2: felügyelője
3: volt.
2: Közteresek.
0: És ezen ő fölháborodott, és megparancsolta, hogy törjék össze ezeket a butorokat. Azok lehet, hogy azért értékes butorok voltak. Az föl sem elülhetett, hogy az édilis kurulis egy kártérítést fizessen, ez ugye benne volt a, hogy is mondjam, az ő hát jogköreiben, hogy hát akkor ő erőszakot is alkalmazhat, és amikor a piacon nem stimmelt valami, akkor nem csak a hamis súlyokat törette össze, esetleg még egyéb dolgokat is ott erőszakkal rendezett, tehát egy nagyon kemény hát fellépés volt jellemző a császárkorban is egyébként, ez volt a helyzet. Van egy ilyen történetem, ami persze most itt nem is az erőszakosságot mutatja, csak inkább ennek a történetnek a lényege nem az erőszakosság, de ez is benne van, hogy nem tudom melyik császárt meghívott egy arisztokrata egy lakomára, és ott valami olyasmi történt, ami a császárnak nem tetszett, a császár megharagudott, jogosan haragudott, mert nem akar a történet elmesélni, és megparancsolta, hogy rendben van, akkor ebben a házban összes ilyen finom mívű poharakat törjék össze. Volt oka rá egyébként a császárnak, nem akar, csak jelzem, hogy a jogállam, ugye itt a rómaiakra nagyon szívesen visszavezettünk, ugye a Peter Stein professzor hangsúlyozza többek között, hogy a rule of law, ugye azt, ami a rómaiaktól származik, a jognak uralkodnia kell, az állam minden négyzetméterén, most egy kicsit anakronisztikus területmértéket használva, a jognak kell uralkodni. Azért ez nem egészen így volt. Tehát a köztársasági korban is, meg a császárkorban is azért a állami hatalomnak a birtokosai adott esetben, hogyha fölháborodtak, akkor erőszakosan léptek föl. Persze nem végeztettek általában ki jogtalanul embereket, de ilyesmi is előfordult. Úgyhogy...
2: Meg a pártoskodás is, tehát hogy hát azért persze, az is jellemző persze, volt, nem? Tehát, hogy nagyon erőszakosan intéztek a politikai ellenfeleikkel is erőszakosak voltak.
0: Igen, hát a leghírhettebbek a proskripciók, ugye a politikai ellenfeleknek egy ilyen névsorba való összeállítások, azokat legyilkolták. Hát ugye itt a jognak és hát a jogtalanságnak lényegében határán mozgunk, ugye a szulai proskripciókra, hogyha gondolunk, hogy a szula az diktátor volt, tehát sok minden be bele lehetett magyarázni a diktátori hatalmat. Tehát tulajdonképpen valóban az erőszak az állami szférában is jelen volt, de azért én azt gondolom, hogy tényleg nem lehet sommás hát képet alkotni, tehát ez a rulávló is, ez a jognak az uralma is azért más oldalról jelen volt. Ugye Edward Gibbon, ugye a 18. század tehát második felében hát működött angol történésznek, nagyon híres ez a könyve, a The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, tehát a római birodalomnak a hanyatlása és a bukásáról szó, 4 kötetes ugye könyve, amelyben hát ő kimondja, hogy hát azért a császár kornak a korai szakasza az volt az egész emberi történelemnek, az emberiség egész történelemnek a legboldogabb korszak, amikor a legtöbb ember jólétben élt, békében élt, a Pax Romana volt, a római légiók ugye biztosították 3 kontinensen azt, hogy hát béke legyen, rend legyen, tehát azért nem valami zűrzavaros, ilyen kaotikus birodalomként.
2: Tehát minden napoknak nem volt része az erőszak, tehát azért nem úgy nézett ki a római politika, hogy a mindennapoknak része lett volna az erőszak, gondolom ezt akarod ezzel mondani, tehát hogy azért ezzel szembeáll az, hogy van egy képünk arról, hogy a politikusok mi mindent képesek voltak egymással megcsinálni, de közben azért általában véve a római birodalomban pedig
0: hát béke. Ugye, hogyha újságokat...
1: Erre akarnak kérdezni, hogy ezt ilyen 21. századi fogalmakkal ezt nevezhetnénk akár rendpárti diktatúrának is?
0: Tulajdonképpen akár igen. Tehát ugye Augustus császár ugye azzal büszkélkedett, hogy helyreállította a köztársaságot, és visszaadta ugye a állami főhatalmat a szenátusnak és a római népnek a kezébe, és ő a továbbiakban már csak, mint a köztársaság első polgára tekintélyével támogatja a magisztrátusoknak, mint a konzuloknak a munkát. Valójában pedig az állami hatalmat kisajátította, az állami bevételeket, jövedelmeket is kisajátította, újraelosztotta, stb.
3: Szerencsére ez nem ismerős sehonnan, nem hallottunk.
0: Ezt is mondhatjuk, de ezzel együtt tulajdonképpen tényleg nagyon szép korszaka volt az emberi történelmek. Nem tudom, hogy ez az abszolút megfogalmazás, amit a Gibbon alkalmaz, az mennyire hát védhető, de valóban ilyen sokáig, ilyen nagy területen, ilyen sok ember viszonylagos jólétben, biztonságban, békében éljen, ez tényleg nem nagyon sokszor volt az emberi történelem. A történelem folyamán.
3: Ha már Gibbont emlegetjük, Montesquieu-nek is van egy műve ugye a rómaiak bukásáról, hogy így fogalmazzak. Igen. És abban viszont valami másról ír, hogy a köztársasági erények eltűntek pont arra az időszakra, amikor hát a Gibbon ilyen pozitív módon bizony hivatkozik. Igen. Erről mi a véleményed?
0: Igen, a rómaiak nagysága és hanyatlása.
3: Igen. Montesquieu és Gibbon összehasonlítása.
0: Munka, ugye most az jut eszembe ebből a munkából, hogy Montesquieu fájlalta azt, hogy már a köztársasági kor végén is mindenféle jöttmentek, ugye?
3: Igen, jöttek ezek így be, és akkor így beépültek a hadsereg.
2: Montesquieu is ráfogta a migránsokra.
0: Mindenféle jöttmentek voltak többségben, és ezek a régi római erények, ugye már olyan kevés volt a igazi régi római, hogy hát ezek már lehanyatlottak.
3: Meg már nem az eke szarvától álltak föl harcolni, aztán mentek haza, hanem hogy volt jöttek ezek a zsoldosok, meg minden.
0: Igen, meg az elpuhulásnak a problémája, a dekadencia, ugye mind belejátszik ebbe, valóban. Montesquieu ezt egy ilyen pessimistában hát ítélte meg ezt a történetet, mint Gibbon. Igen, pedig hát azért ők úgy nagyjából kortársak voltak, ugye.
3: Igen.
0: És egy kicsit talán korábban ért. Igen.
3: Amit ebben egy picit ki szeretném volna ugratni, ez az erények szerepe. Hogyan...
2: Helyben vagyunk itt.
3: Hogyan lehetne a...
2: Balázs elérkezett a kedvenc témájához, az erényekhez.
3: Nincs túl sok időnk, de te hogyan látod, tehát, hogy milyen...
2: És még majd a populizmusról is beszéljünk meg két szót.
3: Milyen típusú erények dominálták így ezt a mi általunk vélt klasszikus ilyen római gondolkodást, ezt a patricius hagyományt?
0: Hát ugye a pietász tulajdonképpen, amit nem kegyességnek helyes fordítani, hanem az embertársaink iránti kötelesség vagy kötelezettség érzetünk, tehát tulajdonképpen a jámborságnak is lehet folytani, de nem ilyen nem passzív, vagy nem tudom én milyen alávetésben megnyilvánuló jámborság, hanem hogy nagyon komolyan veszem azt, hogy nekem mi a feladatom, és aszerint járok el, és tisztelem a normákat, tehát a normakövetés tulajdonképpen, hogyha mi jogászok vagyunk, ezt ki lehet emelni, Éneásznak volt ugye
3: Hát Didót ugye ez a pietász hódította meg, emlékeim szerint.
0: Hát, meg az Éneásznak a szépsége.
3: Szépsége, igen, de hogy az erkölcsi...
0: Ugye olyan fantasztikus szépséget bocsájtott rá, ami...
3: Igen, a külcsény és a belbecs összhangja.
0: Igen.
2: Tehát ez valami fajta kötelesség tudat. Tehát most csak az jutott eszembe, ha van egy, csak az a baj, nem fog eszembe jutni ennek a német írónak, magyar származású német írónak, aki Amerikáról írt a 20-as, 30-as években, Németországban rendkívül népszerű volt, ilyen úti könyveket írt Amerikáról. És azt jó, ez a service, ő is ezt mondja, hogy az amerikaiakat mennyire áthatja ez a kötelesség tudat, hogy Amerika attól vált nagyjá, hogy mennyire erős benne az amerikaiakban a kötelesség tudat. Most hirtelen ez jutott eszembe,
0: igen,
2: hogy ez mennyire...
0: Volt valami, hogy is mondjam, valami görcsösségig menő kötelesség tudat, ugye ezt a római, meg a görög vallás összevetése során is kiszokták emelni, hogy a görög vallás az ilyen felszólt örömnek a vallása, és a római vallás az pedig a szorongásnak a vallása. Tehát ebben a régi, ugye, hát rablókig, nem tudom, csavargókig, kalandorokig visszamenő eredetben, meg a ketrec, ugye a római jog az ő számukra. Ebben az is benne volt, hogy szorongtak és féltek egymástól is, idegenektől is féltek, nem voltak felszabadultak, nem voltak lezserek, hanem nagyon tühtigek voltak.
3: Remélem, nem mondok nagy butasságot, de ugye a do ut des, hogy adjon mondás, az lényegében ezt fejezi ki.
0: A do ut des aztánképpen egy római jogi közmondás, nem tudom ennek az ősi eredete meddig vezethető vissza, a digesztában benne van egy Paulusi töredékben emlékezetem szerint, ami egyébként az istenekkel való viszonyra, hogy valóban
3: igen, ez a kezdetben ez még a fász világába tartozott.
0: Majd neked egy, nem tudom én, fogadalmi követ, de akkor tényleg segítsél rajtam, tehát az a...
3: Igen, mert görögöknél, ugye Dionysos népénél ez elképzelhetetlen lett volna, hogy Apolló népénél, hogy majd én számon kérlek téged meg így.
0: Hát ilyen fogadalmi ajándékok, nem tudom, ilyen fajta dolgok léteztek a görögöknél, de nem volt ilyen üzleti jellege valószínűleg.
3: Igen, erre gondoltam.
0: A rómaiaknál ezek ilyen nyersebben, mondhatni egy kicsit vadabb, primitívebb formában jelentkeztek a görögök, azért finomabb lelki alkatúak voltak.
2: Hát lehet, hogy nem lesz időnk a populizmus. Vagy még lehan időnk, egészig beszélgethetünk egészig, vagy abba kell hagyjunk 55-ig, ránézek ide, Maxra, Bollara nézek.
1: Toljuk, aztán majd meg.
2: Meglátjuk, igen. Még egy utolsó kérdést.
3: Ha már a finom lelki alkatnál tartunk, ugye?
2: Bocs, ez egy utolsó kérdést. Rómában nagy szokása volt, szokás volt a nép közé pénzt szórni, játékokat szervezni neki, hízelegni a népnek. Tehát a populizmus, mint politikai magatartás, azt mondjuk, mert Rómában látható a legkifejlettebb formájában, nem igaz?
0: Így van, ugye ez a pénz szórása nép közé, azért azt ugye csinálták, ugye különböző konzulok, meg egyéb ilyen állami főtisztségviselők, azért tegyük hozzá, a saját pénzüket szórták.
3: Hát
0: nem az államnak a pénzét szórták.
2: Itt most, annak ez fontos különbség.
3: Mert elvesztette közpénz jellegét, ugye?
0: Nem tudom én, gladiátori játékokat, meg egyéb ilyen mulatságokat rendeztek a népnek, azt is a saját pénzükből rendezték. Aztán később már az állami finanszírozás is ebbe bekapcsolódott, hogy a császárkorban nyilván a nagy állami fürdőket a császárok állami pénzekből építették. Ezeknél a fürdőknél azért azt képzeljük el, hogy oda ingyenes volt, ugye, azért volt a közfürdők és nem magánfürdők, mondta ingyenes a római polgár, oda ingyenesen bejárhatott, és azért voltak olyan hatalmasak ezek a fürdők, és azért volt olyan sok fürdő, hogy tényleg a római polgárok, ha nem is mindenki minden nap, de hogy nagyjából el tudjanak járni, fürdeni, ezek 10 000 négyzetméter nagyságrendű területen helyezkedtek el, mozaik padló, olyan márvány szobrok, amiket ma ugye ámuldozva nézegetünk, többségük ezeknek a híres szobroknak a római fürdőkben volt felállítva, tehát a Gellért fürdő az egy teljesen jelentéktelen kis vidéki fürdőnek számított a római birodalomban, számított volna, mert ott olyan káprázatos fürdők voltak, tehát ez is hozzátartozott a népnek a hát, hogy kegyeinek a kereséséhez, hogy a nép az a cirkuszban, színházban, amfiteátrumban szórakozott.
2: Na András, ez azért olyan furcsa nekem, de közben egyébként nem a nép választotta a tisztségviselőket, tehát miért hízelegtek neki, hogyha egyszer nem, mert hát, ma már tudjuk, legyen, miért hízelegnek hogy, a népnek, hát, azért hízelegnek neki, mert ő választja négy évente.
0: Mert ha 1 millió ember lakik Rómába, és adok ottan éhesek is unatkoznak, akkor ott elkezdenek ott mozgolódni, és azt a császárok nem akarták.
2: Ja, értem.
0: Úgyhogy ezeket etették, ugye a pánemet szircenzészi etették őket, szórakoztatták őket, ott a fürdőkben lebzseltek naphosszat, így senki nem akar, hogy nyilván forradalmat csinálni ilyen körülmények között. Tehát a Rómában ugye ilyen hát módon kényeztették a városi népet, a vidéken meg azért becsületesen dolgoztak egyébként.
2: És nem akartak a vidékiek Rómába özönleni?
0: Hát nem tudtak oda özönleni, mert hát nem tudom megmondani, mi a válasz. Hát igazából abban nem volt, abban olyan könnyű azért, hogy fölülni egy vonatra nem lehetett.
2: Értem.
0: És akkor problémák is voltak.
2: Szóval a populizmus az innét származik, azt hiszem, hogy a populizmus legfejlettebb formájában Rómában láthatjuk.
3: Igen, ma is még csak karcolgatjuk ezt a fajta. Ezt,
2: de talán el fogunk érkezni erre a szintre egyszer. És akkor szerintem véget is ért az adásidőnk, még tudnánk beszélgetni erről arról, de nagyon köszönjük Földi Andrásnak, hogy itt volt nálunk.
0: Köszönöm a meghívást,
2: élvezetet. Ma a római politikai kultúráról beszélgettünk, 2 hét múlva újra találkozunk.
3: Reményeink szerint Körösényi András talán, igen, de ezt majd még egyeztetnünk kell vele, és a populizmus lesz akkor is a téma, egy finom átkötéssel,
2: de akkor már a modern populizmus. Akkor 2 hét múlva találkozunk, szervusztok, legyetek jók.
0: Szervusztok.
4: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
5: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
6: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
7: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
8: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd.
7: Nem baj, kivágjuk.
9: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a tematikus napot, a hétfői tematikus napot a sajtószabadságról. A kora reggeli órák dinamikus radikalizmusa után egy kis lélekbúvárkodás volt, és most az elmúlt percekben egy Fleetwood Mac-számot hallhattatok, és bemutatom 2 most már kicsit más hangvételű vendégünket, Széki Jánost és Závoda Pált, akik tökéletesen egy korosztályt képviselnek, és tökéletesen megegyeznek abban, hogy fegyverük a toll és az írás, és innentől kezdve viszont nagyon sok mindenben különböznek. János a saját jogán röntgenezi és elemzi a világ és a társadalom történéseit és eseményeit, és ad egészen hátborzongató diagnózist, míg Pali pedig decens módon hátradől, és a figuráin, az alakjain keresztül láttatja velünk a történetet, és mi magunk hozzuk meg azokat a hasonló ítéleteket és gondolatokat, amit János Schwarzenfels az arcunkba mond. És aztán abban is megegyeznek, hogy mind a ketten megélték a létező szocializmust és az ottani úgynevezett sajtószabadságot és népi demokráciát, majd megélték a diktatúra foszladozó, enyhülő, lazuló bilincseit és a egyre színesebb médiavilágot és a úgy tűnt, hogy az beköszöntött sajtószabadságot, és hát aztán az azóta levő történeteket, amikről gondolom este 10-ig tudnánk beszélgetni. Most mégis egy kicsit bele rondítok a dologba, és először János szólítanám meg azzal, és mesélj nekünk valamit a híres nagy példaképekről, francia, vagy esetleg az amerikai sajtószabadságról, demokráciákról, amikor őket szoktuk példaképpen citálni, rájuk hivatkozunk, amikor ott van valami gáz, akkor szoktuk mondani, na ugye, hát ugye náluk is. Valójában ugye Alexis Tocqueville-től kezdtük el megismerni, hogy is működik az amerikai demokrácia, akinek a sajtóról és a sajtószabadságról is meglepően előrelátó gondolatai voltak abban tulajdonképpen Petőfi korában, amikor még se demokrácia, se sajtószabadság igazából a világ túlnyomó többségén csak álomként maximum volt elképzelhető. Ugyanakkor például olvasgatom a hosszú bevezetőért, de az így jogos. Olvasgatom a Freedom House-nak, vagy a Riporterek határok nélkül. Ezek olyan szervezetek, amik rendszeresen letesztelik, leszkenelik a sajtóhelyzetét a világba, és kegyetlen számokkal méltatják és szertifikálják az eredményeket. Hogy ezekben az eredményekben gyakran például Magyarország jóval előbb van, mint az Egyesült Államok, amitől én így csak elcsodálkoztam, hogy is van ez?
10: Üdvözlöm a hallgatókat, ez most nem a sznobok órája, mint vendég vagyok. Köszönöm szépen a meghívást. Hát mondok egy példát. Na, a sajtószabadság az egy gyönyörű szép elv, és az egy Amerikai Egyesült Államokban találták föl és vezették be először olyan viszonyok között, amikor a médiának nem létezett más formája, mint a sajtó, tehát a papírra nyomtatott szöveg. Ezt viszonylag könnyű, és hát ez a függetlenségi harcnak az eszköze volt, ezért az alkotmányba belefoglalták, hogy semmiféle módon nem szabad korlátozni a sajtót, illetve nem lehet olyan törvényt hozni, ami a sajtó szabadságát korlátozza. Ez egy nagyon szép dolog. A valóság az nem egészen ez. Illetve pontosabban történtek olyan események, meg volt olyan fejlődés, ami a 18. század végi sajtószabadság fogalmat hát revideálta. Tudni kell azt, hogy az audiovizuális média cenzúráját, ami ugye nem a print sajtó, azt az Amerikai Egyesült Államokban találták fel és vezették be, tehát a hollywoodi filmgyártást olyan kőkemény cenzúra szabályokkal szorították keretek közé ennek a filmgyártásnak a hőskorában, mit tudom én, hogy vásznon fekete nem csókolhatott meg fehért és fordítva, egyebekről nem is beszélve, hogy hát azt hát borzongó háttal néznénk, hogyha...
9: Egyébként ezek kodifikált szabályok voltak,
10: igen,
9: csak úgy
10: ez a informálisan volt. Nem, ez egy a szakmának, tehát az iparágnak egy kódexe volt, amit be kellett tartani, különben büntetéseket kaptak. És gyakorlatilag a további tehát a későbbi, tehát a tévének a szabályozása, ez ebből nőtt ki, hát értelem szerint a filmekre kezdetben ugyanez vonatkozott, Amerikában ugye nagyon, tehát rögtön a második világháború után robbanásszerűen kezdett terjedni a tévézés, akkor még ez a kódex nagyon is érvényben volt. Másrészt ugye a hírszolgáltatás, az pedig ottan tudomásul vették, hogy ez egy nagyon egészen másképpen hat, mint a nyomtatott sajtó, tehát másfajta kommunikáció, és az is meglehetősen óvatos volt sokáig, bár ezt a vietnami háború idején ezt elkezdték lazítani, tehát akkor azért sokkal keményebb politikai állásfoglalások is voltak. Nagy állami, nagy francot állami, nagy országos tévéhálózatoknak a híradóiban.
9: Ezt úgy kell érteni, hogy ott is van, vagy volt kemény média törvény, amit, vagy ennek valami
10: hát
9: más
10: egy olyan, hogy média törvény olyan nem volt, de volt például egy olyan szabály, amit véglegesen csak 2011-ben töröltek el, bár régen már megvétózta maga idejében, hogy például a rádió műsorokban az első magyar média törvény, 96-os média törvénynek a fétisének megfelelően kiegyensúlyozottan kell megjelenniük a véleményeknek, ezt hívták méltányossági doktrínának, és hát nem kérték olyan rettentő keményen számon, de ez egy elv volt, hogyha van egy vélemény, akkor lehetőleg legyen egy ellenvélemény is, függetlenül attól, hogy az a rádióállomás milyen irányzat. Hát ezen
9: az eddigében az előtt, hogy a média és a sajtó szabályozása mondjuk az USA-ban viszonylag koherens elvek alapján történt. Gondolom, hogy a sajtószabadságnak ma is vannak bizonyos korlátok. Ahogy Európában például viszonylag konszenzus van arról, hogy holokauszt tagadással nem foglalkozik a sajtó, és ilyenben nem megy bele, és egyáltalán nem kerüli ezt a témát. Az Egyesült Államokban úgy tudom, hogy ilyen elképzelhetetlen lenne, hogy egy ilyen tematika tiltott legyen.
10: Ez elképzelhetetlen, tehát mindenki azt ír, amit akar. Ez az egyik fele a dolognak, viszont ennek megvan a böjtje, hogy más jogszabályok alapján kőkemény büntető jogi, vagy polgári jogi, vagy nem tudom, tehát persze az angol száz jogban mások az alapfogalmak, tehát bírósági procedúrák indíthatók a megfelelő újságírók ellen. Erre volt példa, tehát ez egy elég nevezetes ügy volt 2002-2005-ben, az úgynevezett Plamegate. Ugye Magyarországon akármi van, újságírót azért nem csúgtak börtönbe, Amerikában bizony börtönbe csúgtak újságírót, mert egészen pontosan a bíróság, ha jól emlékszem, a bíróság megsértése miatt, ami Amerikában egy sokkal tágabb fogalom, ugyanis nem volt hajlandó a New York Times-nak egy újságíró nője kiadni a forrását egy bizonyos titkos szolgálati összefüggési ügyben, és leülte azt a 12 hetet a börtönben, amit kiróttak rá, aztán valahogy sikerült kihozni.
9: És hogyha kicsit közelebb megyünk már a saját házunk tájához, akkor szintén érlik meglepetést az ember. Például, hogyha visszatérek ezekbe a rangsorolásokba, azt hiszem ez a riporterek határok nélkül általában minden szervezet többféle aspektusba vizsgálja a sajtószabadság jelenét és valóságát, például a jogi hátterét, a jogi szabályzását, a politikai hátterét, és nagyon nagy hangsúlyol a gazdasági befolyásolás lehetőségét, vagy a gazdasági hátterét a politikai újságírásnak, illetve a sajtónak. És például a 2010-es években mi egész jó helyen álltunk a rangsorba, azóta sajnos mint több tucat helyezéssel visszacsúsztunk. Ellenben még mindig vannak a környezetünkben, vagy még nálunk is rosszabb helyen olyan országok, mint Spanyolország, vagy Európában néhány ország, ott, vagy Olaszország például. Mit követnek ők el, amiért a sajtó helyzete ott ilyen gyalázatosnak tűnik?
10: Ebben nem vagyok annyira járatos. Emlékezeteim szerint Berlusconi óta hát nagyjából az játszódik le, mint nálunk, tehát hogy a politikai hatalom összefonódik a média tulajdonlással, és ennek rettenetes következményei vannak, és hát nagyon nehéz jogilag fellépni, nehéz volt jogilag fellépni például Berlusconi ellen, mert egyrészt ővé volt a médiának a legbefolyásosabb darabja, másrészt ővé volt az igazságszolgáltatás, és hát ez duplán neki kedvezett. Én láttam egyszer egy filmet, egy olasz filmet erről, ahol hát szabályos az újságíró, szabályos szabadságharcot vívtak az ott meg nem nevezett főnök ellen. Politikai főnök ellen.
9: Pali, hozzáfordulok, és bocsánat, hogy Paliznak van két olyan keresztnév, vagy a György és a Pál, amit képtelenség úgy mondani, hogy és ön György, ez valahogy lehetett, és nem lehet az, hogy ön kedves Závoda Pál. Tehát, Pali, nyilván egyébként bármikor szóljál bele, hiszen ezek nem
11: Závoda.
9: Závoda, persze, igen.
11: Beleszóltak.
9: Lehet egymással vitatkozni és kijavítani, vagy a gondolatot megosztani. Szóval ahogy a te történetedet, illetve jelenetedet bevezettem, te más módon közelíted meg. Te a figurákon és a hőseiden keresztül meséled el a közelmúlt furcsaságait, történéseit, orkoly rettenetes dolgait, és aztán mi meg csak ott ülünk bambán és olvassuk, és ugyanakkor az a kép azért az messze kialakult bennem, hogy hát nem vagy túl nagy véleménnyel rólunk, magunkról, a társadalomról, a manipulálható tömegekről, és például azzal, hogy szinte láttam a párhuzamot, hiszen a legutolsó könyved az egész döbbenetes, bocsánat, rosszul mondom a címét, a piaci nap, amely ugye hát megmutatja azt a tömeget, azt az arctalan tömeget, aminek a könyveidben mégis hangokat kap, és egyéniségek lesznek olykor, még szerethető egyéniségek is, akik rettenetes dolgokra képesek úgy, hogyha manipulálják őket, ha beleviszik őket dolgokba. És per pillanat, amikor sajtóról, sajtószabadságról, elfolytásról, manipulációról beszélünk, akkor folyton ez a könyv jut eszembe, amit írtál nemrég.
12: Hát érdekes, hogy mire rezonál az embernek a éveken keresztül dédelgetett története, amennyiben hát egy ilyen elég elborzasztó történetet lehet dédelgetni, de hát az ember íróként...
9: Bocsát, hadd mondjam én, hogy mi a történet, hogy ne neked kelljen elmondani, hogy te inkább fontos dolgokat mondjál. Tehát a második világháborút követően, amikor már azt hittük, hogy fölélegzett a világ, akkor néhány helyen az országban szabályosan zsidó pogromok voltak. És az egyik ilyen szörnyű dolog az 1946-ban történt, tehát már jóval egy évvel a háború vége után. És Kiskunmadarason. A könyvedben ugyan nem hangzik el
12: Kunmadaras.
9: Vagy Kunmadarason nem hangzik el a madaras
12: hát név. Hát nálam Kunmadasnak hívják.
9: Kunmadasnak hívják, de hát abszolút tudjuk, hogy miről van szó.
12: Igen.
9: És bocsánat, ennyi volt a bevezetőm.
12: Hát igen, ez én mit tudom, 25 éve, vagy mikor, még a Kulákpörés könyvemhez gyűjtöttem anyagot, és olvastam helytörténetet, helyi sajtót, akkor találkoztam ezzel a régi újságokban. Azóta írtak róla, és történészek földolgozták. Én gondoltam, hogy egyszer lesz még vele dolgom, mert nem tudtam én ezt megemészteni. Tehát ez valahogy nekem ottan beakadt. Tehát ez valami olyasmi, amit te most céloztál arra, hogy egy ilyen állandó jellemzője, vagy jellegzetessége, drága népünknek, magyarázni meg lehet millióféleképpen, de akkor se értem, hogy miért van, hogy hiába van vége háborúnak, hiába fordulnak rendszerek, hiába diktálnak éppen mások és mást, mégis van a mélyben egy elég masszív és tulajdonképpen megfordíthatatlan, megválthatatlan hát egy mélységes mélykút, egy sötétség, egy olyan előítélettömeg, egy olyan fölvilágosulatlanság, egy olyan középkoriasság, és ennek különféle válfajai, akár modernebbek is, amelyik iszonyú nehézzé teszi a tisztánlátást. Borzasztó nehézzé teszi azt, hogy világosan ismerjék fel emberek, akár a saját érdekeiket.
9: Ugye ott az történt, hogy ugye a vidéki lakosság volt a legnagyobb áldozat a holokausznak, és azon a környéken Karcagra összegyűjtötték a karcagi gettóba a környék faluiból, településeiből a zsidó lakosságot, és aztán többféle hát megsemmisítő helyre vitték, és akik Auschwitzba kerültek, sajnos nem is éltek szinte egyáltalán túl. Akik máshová mentek, azok viszonylag nagyobb eséllyel, és ők aztán, akik visszakerültek végül a faluba, azzal szembesültek, hogy széthorták mindenüket, beköltöztek a házaikba, bútoraikat elvitték, a bundájukba jártak, és hát ez hozta tulajdonképpen, hogy mernek ezek itt újra, és aztán, mikor megpróbálták visszaszerezni a saját dolgaikat, azzal követték el a nagy hibát, és idézőjelben.
12: Hát ez az egyik ok, a másik ok, az pedig az, hogy különféle politikai célok érdekében bármikor lehetett nyúlni az antiszemita kártyához, sőt nem csak ahhoz, hanem ahhoz is, hogy a vérvádnak a középkorias formáit előhozzák, köszönjük szépen a teját, és 46-ban felnőtt emberek között lehetett sikerrel terjeszteni ilyen babonákat, ilyen szörnyűségeket, hogy mit tudom én, a holokauszt után, vagy hát amikor hazakerültek, akkor a zsinagógákat újra kell szentelni, és ahhoz keresztény gyerekek vérére van szükség.
9: Szóval a vérvád, igen.
12: Újságok írtak meg ilyesmiket. És, persze néhol találgatva, néhol leleplezve ezeket, de hát az a nép megvitte a híreket vidéken.
9: Volt olyan korszakod, vagy el tudsz képzelni olyat, hogy például ezt a könyvet megírod, de az íróasztalnak? Mert hogy nem lehet leírni mindent, amit szeretnél? Vagy egy író mindenképpen leírja, és legfeljebb átfogalmazza úgy, hogy megjelenhessen.
12: Hát meg ki akadályozna meg abban engem, hogy azt írja, amit akarok. Egyrészt, vagy például azt kérdezi, vannak-e öncenzúrális megfontolások, meggondolások, mert én szoktam olyan szereplők hangján megszólalni, vagy beszéltetem el beszélőimet, amely hangoknak a... Hát mondjuk amúgy elborzasztanak engem ugye, a civil életben, vagy ha találkozom ilyen eszmékkel, akkor az ember vagy vitatkozik vele, vagy elborzad, vagy nem tudom. Én pedig hát használom időnként, megszólaltatok figurákat. Szoktak kérdezni tőlem, hogy nem szokták a szélsőbusok használni ezeket a szövegeket, amik az én könyveimben megjelennek. Például ilyen megfontolásból gyakorolhatnék öncenzúrát, vagy erre gondolsz? Vagy pedig,
9: ez egy nagyon jó mondat, hiszen az azt jelenti, hogy akkor a te szempontodból sajtószabadság van, tehát a gondolataid, mondataid azok olyanok, amilyenek.
12: Írói, alkotói szabadság mindenképpen van. Egyrészt azért, mert a kiadók, hál' Istennek, nem függnek. Közvetlen módon legalábbis, hát állami döntésektől. Magánkézben van a könyvkiadás és a könyvkereskedelem, és soha semmelyik könyvkiadó még, hát nem nagyon hallottam róla, te hallottál ilyesmit, hogy azt megkérték volna, hogy politikai okokból légy szíves, te tompítsd a hangodat bármelyik művedben?
13: Tőlem nem, meg íróktól nem, ilyenről nem hallottam, olyanról hallottam, ezt a saját könyvemben benne is van az eset, hogy egy amerikai könyv fordítását figyelmeztetés nélkül megcenzúrázták Magyarországon, ez 2005-ben volt, azt hiszem, a Viszkis Rablóról című amerikai, Viszkis Rablóról szóló amerikai könyvnek a magyar fordítását, azt eléggé ivartalanították.
9: János, te elég jól látod a magyar sajtó helyzetét, hiszen naponta benne működsz és élsz, hogy múlt héten már felmerült bennem a gondolat, hogy ugye nyilvánvalóan egy amerikai társadalom könnyen eltart olyan lapokat is, amit úgymondott kevesen olvasnak, vagy szubkulturális tartalmú, vagy valami nehezebb, nem észthető dolog. Ugyanígy filmek és a kultúra sok területén ez igaz. A Magyarországon teljesen megszoktuk, és sajnos a politikai berendez

0: jelzárja, vagy átirányítja.
1: Hogy Portugáliában hogyan, azt nem tudom. Két, ugye egy lapnak a bevétele, akár online, akár nyomtatott, vagy a kettő együtt, kétféle forrásból származik. Az egyik az eladások, eladott példány vagy fizetős online, a másik pedig a hirdetések. Na most, ahol több a pénz, tehát magasabb az átlagos jövedelem, ottan az emberek boldogabban vesznek, vagy szívesebben vesznek bármilyen formában lapot, vagy fizetnek érte. Én emlékszem arra az időszakra, és ez nem is volt olyan túlságosan régen, amikor például Magyarországon viszonylag könnyen el lehetett indítani egy lapot, vagy egy ilyen pártvörköt, tehát ezek a ilyen ajándékkal járó, ilyen hetente, két hetente megjelenő ilyen hobbi dolgok, mert most nem akarok itt üzleti titkokat mondani, de volt olyan, aminek, mit tudom én, volt elindult, és akkor volt, mit tudom én, 100 000 meg 120 000 vevője. És abból úgy nagyon is jövedelmező volt a kiadónak. Ez az egyik része. A másik az, hogy a napi lapok, azok, és általában a hírlapok egy-két kivétellel, mint például az És, ahol szinte teljesen fizetős az online, vagy a Heti Válasz, ahol nagy rész fizetős az online, tehát valami pénzt oda kell adni, borzadnak az ingyen, tehát az ingyen online változat fizetős tételétől, akár ugyanaz van benne, mint alapban, akár nem. Ennél fogva az emberek a nyomtatott változatot sem veszik szívesen, mert mi a csodának fizessenek azért, amit ingyen is meg lehet kapni. Ingyen hozzáférni a más emberek munkával és tőke befektetéssel előállított termékéhez, az alanyi jog, mert ugye demokrácia van, és hogy gondolják, hogy megfosztanak minket attól az élvezeti értéktől. Ez a másik, tehát... És ennek is van indoka, mert szintén az, hogy az embereknek kevés a pénzük, tehát hogyha lehet valamiért nem pénzt kiadni, akkor nem adnak ki érte pénzt. A harmadik fele a hirdetés, amit mostanában úgy minden erről szóló cikkembe bele szoktam csempészni. Hasonló helyzetben lévő ország, Szlovákia. Az írott sajtóra jutó reklámkiadás egy állampolgári fejenként 4-szer akkora, mint Magyarországon, jelenlegi euró árfolyam mellett. És ezzel kampó a magyar sajtónak, tudnélik, ha nincs hirdetés, akkor nincs magánhirdetés, nincs piacról jövő piaci értékű hirdetés, akkor ki vannak szolgáltatva az állam áll hirdetéseinek, és hát ez gyakorlatilag a sajtószabadság vége. Most hogy honnan van ez a különbség Magyarország és Szlovákia között? Csak annyit akarok mondani, hogy a legnagyobb példányszámú szlovák napilapnak, a Pravdának, ami hát a enyhén ficóista, annak a példányszáma abszolút számban, tehát nem a lakossághoz viszonyított arányban nagyobb, mint a Népszabadságé volt, amíg be nem szüntették. A második legnagyobbnak, a SME-nek, ami nem annyira, tehát az ottan voltak bizonyos problémák megvásárlása körül, annak meg a példányszáma sokkal nagyobb abszolút számban, mint a magyar nemzeti, a magyarországi második helyezetté. Honnan van ez a... És még jönnek nekik, és még 4-szer annyi hirdetést is kapnak. Honnan? Ja, és az online változatuk az fizetős. Van egy ilyen koncern, vagy nem is tudom, kartel, vagy mi a csuda, amit úgy hívnak, hogy piano. Tehát valaki elő lehet fizetni az összes politikai lapra egybe. És emberek előfizetnek rájuk online. Honnan van a különbség? Az egyik az, hogy az embereknek valamivel több a pénzük, mint Magyarországon, tehát valamivel magasabbak az átlagbérek. Ez, hogy mennyire számottevő ez a különbség, az egy kérdés, de élesen, tehát határa. A másik az, hogy ugye

0: vannak reklámok, sokkal több hirdetés van, ahová én például írok, Szlovákiában a Paraméter, Duna Szerdahelyen tömve van ilyen különféle helyi érdekű meg egyéb hirdetésekkel. Ez egy portál. A harmadik dolog az, hogy azért magasabbak a fizetések, és főleg azért van több reklám, mert a piacgazdaság nincsen elölve. Magyarországon egészen egyszerűen a különféle állami alkalmazott, állami fizetésből és járadékokból élők érdekei mindig előbbre valók voltak a piacról élők érdekeivel szemben. Azt a gondolkodás, hogy hát azért legyen valami piac, és ne adóztassák betegre a vállalkozásokat, umbuldálják meg a piacot, ahol nincsen
1: hogy
0: verseny.
1: Hogy illusztráljam, amit mondtál, hogy ugye Szlovákiában mennyivel jobb a helyzet, és most igen, hogy a műsorban utoljára még egyszer előveszem mondjuk a riporterek a Határok Nélkül legutolsó elemzését 2016-ban, hogy hogy áll a sajtó helyzet, illetve a sajtó munkások helyzete. Természetesen, és most már ezt egészen közhelyszerűen mondja az ember, hogy az Észak-Irland, Norvégia, Svédország, Izland, stb. Torony magasan vezetik a mezőnyt, aztán valahol Svájc, Németország is ilyenek. És Franciaország például valahol a 40. helyen van, Románia a 49., Magyarország a 67., de Szlovákia a 12., az egészen élbolyba minősítik.
2: De ebben a modellben, amit te most elmondtál, János, az online sajtó fizetős verzióban. Én hallottam arról, hogy akik ezeket a legnagyobb újságokat előfizetik, vagy portálokat, ott lehet abban a csomagban kérni például folyóiratokat, kulturális lapokat.
0: Hát aki csatlakozik hozzá.
2: És akkor amelyik esetleg veszteségesebb, vagy annyian nem kattintanak, de minthogy benne van ebben a csomagban, ez tulajdonképpen egy kicsit keresztfinanszírozásképpen is működhet, és mondjuk például megment egy ilyen dolog, kulturális lapokat, folyóiratokat, és nincs annak kitéve, így mondom, mint a magyar folyóiratok, amik mindig is a kormányzati jogságtól és a belátástól fügtek. NK-ot mennyire foglalta el most éppen a Fidesz, vagy mennyire nem, és tradicionálisan mennyire kapnak a folyóiratok, vagy mennyire nem, ettől függ, hát ez borzalmas. Hát hogy lehet a piaci szférába bevezetni mondjuk kulturális lapokat?
0: Ez egy nagyon jó
2: példa.
0: Ez
2: egy jó modell lehetne, csak akarom kérdezni, ha te ismered, hogy ez vajon tényleg így van-e, vagy ez egy terv, vagy hogy mennyire működik ez Szlovákiában?
0: Én úgy tudom, hogy az csatlakozik a piánóhoz, aki akar, a napi lapok, tehát a politikai napi lapok egységesen úgy döntöttek, hogy csatlakoznak, ott van. Ez is egy különbség, az, hogy ott van egy ilyen masszív szakmai egység, politikai nézeteltérésektől függetlenül, tehát a szakmának van egy bizonyos önérzete. Most arra emlékszem, hogy amikor meg elfogadták a magyar médiatörvényt, akkor kik csatlakoztak hozzá, és hányan volt az, és meg a Magyar Narancs, az akkor még létező hírszerző, a Népszabadság, ugye a ringjének a habozása után végül mégiscsak megjelent egy üres, illetve tiltakozó első oldallal, és slussz. Ha ilyen törvényt hoztak volna Szlovákiában, akkor ottan a sajtó elkezd sztrájkolni, kivonul az utcára egységesen minden, mert hát van egy bizonyos szakmai összetartás meg önérzet, ez is hozzájárul. Csak azt akarom mondani, hogy sajtószabadság nincsen ott, ahol nincs piaci szabadság, függetlenül attól, hogy azt éppen a mindenkori kormányzat folytogatja-e, vagy a magában a magát szabadnak szerető sajtóban bélyegzik vérengző neoliberalizmusnak. Ez nem, hát nem azt mondom, hogy Szlovákia egy paradicsom, csak éppen annyival nagyobb a piaci szabadság, hogy a sajtószabadság eltartható. Más kérdés, hogy mondom, hogy ott is voltak nagyon súlyos beavatkozások, de végül is ki lehet védeni.
1: Pali, amikor sokszor tanultuk az iskolában, mi magunk észrevettük, hogy egy-egy irodalmi alkotás, amelyik a középkort énekli meg, vagy valamilyen történelmi kor jellegzetességeit, hogy valójában üzenete van a mai kor számára. Igaziból vegyük észre, hogy az a szereplő, az a király, vagy valami tulajdonképpen bele is lehet helyezni a maiba. Ugyanúgy, amikor a te könyveidet olvastuk, vagy olvassuk, vagy a hőseidet, akkor persze folyton a mai kor konnotációja jut az ember eszébe. Konkrétan például a egy piaci nap tömegével, a manipulált tömeggel nekem simán abban a pillanatban eszembe jutott, amikor a sajtó és a média által nem több mint egy fél éven keresztül megdolgozott magyar néptől kérdeztek egy ostoba dolgot, hogy hát igen, ez a tökéletes manipuláció. A mai, és tulajdonképpen hát eléggé szárnyaló és hektikus idők, ezek majd egy 30-40 év múlva levő závadapálnak adnak muníciót, vagy neked is?
2: Hát ez mindig egy nehéz kérdés, hogy az ember hozzányúl egy témához, vagy egy gondolatkör, persze, hát engem is az érdekel, itt élek, tehát ami titeket is, meg ami fölháborít, meg ami nem tudok, amitől nem tudok eltekinteni, de mégis, hogy tematikusan az ember itt elkezdjen ezzel foglalkozni, magyarán szól, hogy egy kortárs időben játszódó regényt írjon, ha egyáltalán van története. Hát én ilyen történetmondó féle író vagyok, és nekem mindig valahogy történelmi időkben nyúlnak vissza, és úgy beszélek máról, hogy a történet az mégis történelmi időkből való, általában ezek nálam ilyen 20. századi történetek, és persze, hogy lehetne, és törtem is a fejemet azon, lehet azt választani, amit Ingo Schulze, német kolléga, egész elképedve kérdezte tőlem, hogy te miért írsz olyan korokról, olyan korokban játszódó regényt, amikor nem értél és nem ismered, én csak arról tudnék írni, amiben benne voltam, és ő valóban azt írja, hogy aztán következő időszak íróit majd hogy fogja megihletni ez a mostani kor, ezt nem tudom, mindig nehezebb, nekem legalábbis mindig nehezebb, hogy nagyon közel van, és nagyon karnyújtásnyira van még tőlünk. Egyrészt az ember azt gondolja, hogy hát hogy folyton is, mintha ugyanazokat a tanúságot ismételnénk, mit tudom én, 5 éve, 10 éve, 15 éve, és gondolj bele, hogy milyen szörnyű visszagondolni arra, hogy úgy szólalok meg, mint a tegnapi újság, vagy az 5 évvel ezelőtti újság, és akkor hogy írsz ebből regényt, és hogyan?
0: Hát, ha szabad beleszólnom, ugye Pali említette, hogy ez a vérvádak annak idején megjelent, 45 után megjelentek az újságokban. Most milyen volt az a sajtó? Szabad volt? Elvileg igen, szabad volt, csak az volt a probléma, hogy minden újság pártlap volt. Kiosztották az újságokat, meg a papírt, meg mindenfélét a pártok között, és hát amelyik párt speciál antiszemita volt, mint az MKP vagy a Parasztpárt, az olyanokat írt az újságjában. Ezért veszélyes az, hogy minden... akik úgy képzelik a sajtószabadságot, hogy minden pártnak legyen meg a saját újságja, nem az élet veszélyes.
2: Igen.
0: Az nem demokrácia.
2: Hát igen, és ez a regény például azzal kezdődik, hogy különféle ilyesfajta újságokban megjelenő vérvád meséket a rikkancsokon keresztül bemutatja. És hát utána persze jött a pártállam, és akkor ezek mind belettek szüntetve, nem is volt aztán
0: semmi. Akkor is pártlapok voltak, csak már nem
2: csak
0: volt több párt.
2: Egy pártlap, és már nem volt szó, nem hogy vérvádról nem volt szó, hanem zsidókról se egyáltalán. Úgyhogy ez persze hát ilyen tanulságokkal jár egy mai olvasó számára, mint ahogy azt nagyon értem, hogy te neked miért jut eszedbe korunk, hogy lehet meghűíteni. Egyébként hogy lehet meghűíteni akár a suttogó propaganda, akár a mikor, melyik korban mi volt a megfelelő kommunikációs eszköz, csatorna, eljutottak pillanatokat, eljutottak a legtébolyítóbb eszmék, És volt rá fogékonyság, valahogy mondom, ez speciál még az internet korában is, mintha változatlan volna, hogy nem tudod, tehát nem tudod kimozdítani. Tehát ezt lehet azt mondani, hogy jaj, de jó, mert nem lett érvényes a népszavazás a kvóta ügyben, de hát azért az a három, és nem tudom, hány millió, 3 milliónál mennyivel több ember, hát mégiscsak ezt a tévolyt megszavazta, az valami rettenetesen nagy szám.
0: Ez egy viszonylag állandó szám, igen, tehát ennyien szavaznak a Fideszre és a Jobbikra együtt minden létező választáson körül, úgyhogy...
2: Jó, de hát ezen...
1: Ugyanakkor visszatérve magára a magyarországi sajtóügyekre és sajtószabadságra, most már csak van magunkkal foglalkozva, akkor János, tulajdonképpen szerinted a recept viszonylag egyszerű lenne, szabad piacgazdaság, minél kevesebb állami befolyástól mentes, és itt néhány normális szabályzóval elengedett piacgazdaság, és a hirdetési piacnak a racionalizálása és tisztességes ütevése?
0: Ha én ezt mondom, akkor rögtön nekem jönnek, hogy én a piac vas törvényeit és farkas törvényeit és nem tudom milyen vérengző törvényeit akarom behozni, és hát megbukott a neoliberalizmus, és akkor mi lesz? És akkor a szegények azok nagyon szegények lesznek, nem úgy, mint most, ugye, amikor én egy kicsit szabadabbat, éppen csak annyival, annyira szabadot, mint a térségben általános, tehát ahol nem a jövedelem meg több mint a felét vonják el az emberektől, hanem mondjuk 40%-át, ami elég lenne ahhoz, hogy a vállalkozások egy kicsit jobban működjenek, meg az embereknek a jövedelme is több legyen, és többen hirdessenek, amihez persze az kéne, hogy már ne nyúlja le az összes piaci szegmenst maga a kormány a különféle strómannok és barátok útján. Hát nem tudom, hogy már nem késő-e.
2: Hát meg közszolgálati média. Hát,
0: én abban nem bízom, de... tehát az egy nagyon szép dolog, de az akkor jó, ha megvan a hagyománya, megvan a kultúrája, megvan a szakmai önérzete az egész médiában.
2: Okay, az lehet, hogy gyönge, de az, hogy egyértelműen egy pártpropaganda az egész, és irdatlan összegeket erre költenek, és ezt nem ellenőrizzük, ez azért, és hagyjuk, hát ez azért nem mindegy, hogy így van, vagy nem
0: hát,
2: így van.
0: Hát a visszatérve az elejéhez, ugye beszéltünk a kiegyensúlyozottságról. 2010 előtt az volt az eszmény, hogy a közszolgálati média legyen kiegyensúlyozott, a ellenzéknek és a kormány oldalnak legyen nagyjából egyenlő megszólalási joga benne. Na most ettől nem lesz jobb, mert ez egy mechanikus dolog. Hogyha abban az esetben, hogyha az ellenzék meggyengül, akkor nincs, ami egyensúlyozzon. Tehát ez egy természetes dolog, hogyha ehhez az pártok egyensúlyához kötik a közszolgálati médiának a tisztességét, akkor hogyha megszűnik a pártok egyensúly, akkor tisztességtelen lesz. Tehát valami egész mást kéne kitalálni szerintem.
1: De viszont Noam Chomsky megírta a hatalmi manipuláció 10 parancsolatát.
0: Nem ő írta, nem ő írta. Nem ez már a Magyar Narancsban is megírták, hogy ez egy fék.
1: Viszont az abban levő szörnyűséges pontok, azok szinte naponta igazolódnak be, majdnem, hogy az szerint működik a dolog, és egyáltalán nem azok szerint a mondatok szerint, amivel az előbb mondtad, hogy mi lenne jó, ha.
0: Hát ezt a szerző, illetve ennek a röpiratnak a szerzője eredetileg, ha jól emlékszem, akkor az iraki háború kezdetén a republikánusoknak az úgynevezett tájékoztatás politikája ellen írta. Igen, van ebben valami, az az eset, amit én az elején mondtam, hogy leültették az újságírónőt, az bizony az iraki háborúnak egy ilyen mellék szövődménye volt.
1: Sajnos beléknek kell folytonan szólt, mert feszített a programunk, és további klassz vendégek várnak bebocsátásra. Azzal együtt, hogy köszönöm, hogy itt voltatok, hallgassátok meg ti is azt a számot, amit János, úgy tudom, te biztosan ismersz. Tulajdonképpen Richard Holbrookról szól a számbára, neve nincs kivontva, és ha nem is sajtószabadságról, de korunk válságairól, főleg a közel-keleti válságról, sok érdekes sor van benne, és minden sora igaz, sajnos. Warren Zevon Envoy című száma, ami a, hát tulajdonképpen, amit mi úgy szoktuk mondani, hogy a amerikai elnök
0: külön
1: megbízottja, és Warren Zevon már nincs közöttünk, emlékezzünk rá is erre a nagyon jó zenével. Köszönöm szépen, Pali, köszönöm szépen, János.
0: Mi is köszönjük.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.
7: Kelt a karó.

Coleman. Tavaly a 361 ezer emberből 22-t vittek el az egy hét alatt detoxikálni. Hogy erről mit kéne gondolni, jó-e vagy rossz arány, nincs odaírva. Különben meg kit érdekel. A cikkből az is kiderül, hogy a hét nap alatt a szigetlakók 3,6 tonna főzőkolbászt és 1,4 tonna virslit zabáltak fel, hozzá 3,5 tonna savanyúságot, 3,2 tonna kenyeret, meg 73 ezer zsemlét tömtek a pofájukba. Koszban, porban, bűzben, zajban. Sárban hempergő, félig meddig már megsüketült részegek kábítószeresek. Láttam pár bejátszást a tévében, köszönöm szépen. Abban különböznek csak az állatoktól, hogy két lábon járnak, de oda azt is csak az ötödik sörig. Annak miért nem járt utána a cikk írója, hogy a 361 ezer ember egy hét alatt hány tonna ürüléket nyomott ki magából? Ha pisztolyt szegeznének a halántékomhoz, hogy indulás tata irány a sziget, akár csak egy órára is, inkább a golyót kérném a fejembe. A hív megállóban átcsorgok. Megyek a szigetre, hogy hazahozzam a fiamat. Ne ott töltse az időt zülléssel, hanem nálam olvasással. Annyi jó könyvem van. Az én otthonom a kulturált művelődés minden elképzelhető feltételét biztosítja. De ha nem akar olvasni, szívesen beszélgetek vele. Mesélek a gyerekkoromról, vagy az anyai nagyapámról, aki izgalmas, regényszelő életet élt, végigharcolt két világháborút. Vagy játszhatunk is, van sakk, malom, térbeli amőba, meg más logikai társasjáték, fel vagyok készülve. Bármiben benne vagyok. Ha a zenét erőlteti, a sziget után nyilván, akkor sem állok ellen. Letöltünk egy kis Beethovent, vagy Schubert-től valamit, az Ave Mariát. Becsukjuk a szemünket, átadjuk magunkat az élvezetnek. Felbontunk egy 0,33-as sört, nagy gyerek, már megisszuk ketten. Főzök káposztás cvekedlit. Megbeszéljük a fogszabályzót. Jó, végig gondoltam, üsse kő, kifizetem. Nem bátor bevallom, még most se látom úgy, hogy előre állna a két szemfoga. Ki van kapcsolva a mobiltelefonja? Két haverjával ment ki a szigetre. Egyiknek sem tudom a telefonszámát, de a nevüket sem. Fel kellett hívnom a kollégámat, a körszakálas Bélát, hogy egyáltalán mi a menete annak, ha az ember ki és be akar jutni a szigetre. Közlekedés, jegyvásárlás, orientáció. A körszakálas Béla úgy tesz, mintha fiatal lenne. Minden évben kijár a szigetre, kinézi előre a koncerteket, szépen karban tartja az elméjét. Bárkivel bármiről tud beszélgetni. Képbe van. Például tudja, mi az, hogy blog, meg világzene, meg streaming. Az öltözőben azt szokta mondani, hogy junkie, meg hogy funky. A körszakálas Béla úgy tudja, hogy kíváncsiságból vágyom az állatok közé. Az igazi célomat, a fiam kimentését előtte nem merem vállalni, ő a fiatalok oldalán áll, nem támogatná a missziómat. 12 ezer forint a napi egy. A 10 000-esemet visszahúzom, amint a pénztáros nő érte nyúl, hadd legyen egy kis munkája vele, érezze, hogy tisztességesen megdolgoztam érte. A kép, amit a tévé mutatott, nem pontosan adja vissza a valóságot. Lődörgő fiatalokat látok, sárban hempergést egyelőre nem. Egyik helyről vándorolnak a másikra, onnan ide, két koncert közti időtöltés. Jó, azért felmenteni nem fogom őket, mindenkinek, akivel csak összenézek, látom a tekintetében a huncutságot, azt, hogy bármikor készek rá, hogy trágyában lapos kusszanak, miközben üvöltve hánynak. Talán még ma, talán csak holnap, de tagadhatatlanul ott a szándék. A fiamnak itt semmi keresni valója. Az anyja engedte el, de én hazaviszem. A válás óta ezt játsszuk. Amit én engedek, ő tiltja és fordítva. Levittem a honvédba birkózni, hogy férfi legyen belőle, de a harmadik edzésről hazaráncigálta az anyja, mondván az ő fiának ne legyen karfiol füle, és ne dörgölözzön izzadt férfi testekhez. A torkomon porszemcsék táncolnak, szürkét köpök a papír zsebkendőmbe. Hagymás hússzaga és trágya bűz elegye kering a vonuló tömegben.
A körszakállas Béla azt ígérte, hogy nem én leszek a legöregebb a szigeten. Hát, egyelőre én vagyok. A szövet nadrágom alja belelóg egy pocsolyába, amit kikerülni nem lehet, csak átkelni rajta. 10 percese vagyok itt, a fehér zoknim már is barna. A belebújós félcipő rossz választás volt. Félmeztelen fiúk összekapaszkodva énekelnek egy nem létező nyelven. 3 közülük tarkopasz, a negyediknek derékig érő haja van, mintha barátait és ő viselné. Úgy érzem, ha szembe jönne a fiam, nem ismerném fel. A távoli színpadokon zajló koncertek hangfoszlányait elnyomja egy mély basszus, nyugtalanító, monoton döngése. Harabdálom az ajkamat. Egy tisztásra sodor a tömeg. Kempingsátrak és szárító kötélen lógó ruhák tarka egyvelege. Kapásból kiszúrok egy jellegzetes alakú lépcsős sátrat, zöld színűt. Pontosan ilyet néztem ki egy áruházi katalógusból körülbelül 15 évvel ezelőtt. Sokáig tipródtam, megvegyem-e vagy sem. Mire végül rászántam magam, az utolsót is elvitték raktárról. A márkájára is emlékszem, Coleman Coast Waterproof. 2 személyes. Akkor még együtt volt a család, a gyerek még kicsi, kényelmesen elfértünk volna benne 3-asban is. Kilépek a sodrásból, megközelítem a sátrat. Lássuk, csak élőben is olyan szépe, mint a katalógus fotóm. Viszonylag új példány. Ezek szerint azóta is gyártják, azaz a Coleman Coast Waterproof bevált, sikeres modell. Amint megtapintom a vízhatlannak hirdetett anyagát, kilép belőle egy aszimmetrikus arcú 20 év körüli lány, és bemutatkozik Ivona néven. Közvetlen, mosolygós, tört angolsággal beszél. Wroclawból érkezett a fesztiválra. Kezet nyújt. Elárulja, hogy a tegnapi labelló csókversenyen 9. lett egy belga pánkkal, akivel utána meg sem állt az asztrológus sátorék, ott azonban kiábrándította őket az okleveles jövendőmondó, azt mondta, nincs jobb jövőjük, ezért a mai labelló fordulóban már nem együtt indulnak. Mára még nincs partnere, kacsint rám Ivona. Értem, bólintok, de mennyibe kerül a Coleman Coast Waterproof? Ne zlotyiba mondja, euróban. Rövid fejszámolás után meghökkentően alacsony számot nyök ki. Ennyiért most biztosan megvenném, egy percig sem haboznék. Tényleg csak ennyi, Ivona? Igen, nem téved. A zseppénzéből vette 2 éve. Fú, kéne egy sátor. Rászoktathatnám a fiamat a természet szeretetére. Az apás napokat nyáron vízparton töltjük sátorban, pecázunk. Este bográcsozunk és megfelezünk egy sört. Megnézném a Coleman Coast Waterproofot belülről is, ha lehet. Ivona bólint, lehet. Belépek. A lány felhívja rá a figyelmemet, hogy vonzódik az öreg pasikhoz. Most veszem először szemügyre Ivonát, bugyiban van és pólóban. Tágas a sátor. Na ezt a például a katalógus fotóból nem derült ki. Lefekszem és megkérem Ivonát, nyúljon el mellettem, hadd lássam, 2 felnőtt hogyan fér el. Van magánál kondom? Kérdezi Ivona. Nincs, felelem, nem hordok magamnál. 25 éves múltam, mondja a lány, és te? Én 51 vagy 56. Öregnek érzem magam? Kérdi. Igen. Akkor jöttem rá, hogy öregszem, amikor egyszer az autóbusz a végállomáshoz ért, és az utasoktól mikrofonba elbúcsúzó sofőrszavát magam elé mormoltam, megismételtem, viszontlátásra. Jó 10 perce fekszünk egymás mellett, amikor Ivona hirtelen felpattan, és pánikszerűen a fejéhez kap. Hajat kéne mosnia. Szerintem első lépésnek egy zuhany sem ártana, na, de nem adok hangot a gondolataimnak, ki vagyok én, hogy beleszóljak a külföldi fiatalság tisztálkodási szokásaiba. Nekem is mennem kell, mondom, a fiamat keresem. Személy leírást adok róla, hát ha találkozott vele. Magas, barna hajú fiú. Ivona azt tanácsolja, ne legyek hülye apa, hagyjam a fiamat szórakozni, és én is lazuljak el. Várjam meg, elmegy hajat mosni, visszafelé hoz füvet. Ajánlatot teszek a sátorra. Nem eladó, kell neki a fesztiválokra. Magasabb vételárat ajánlok, és hozzáteszem, hogy most épp igen erős a forint.
Szereti az idősebb férfiakat, mondja újra, és megjegyzi, nála van kondom a sátorban. Ivona elment. Hosszasan utána nézek. És amikor végleg elnyeli a tömeg, amikor meggyőződöm róla, hogy semmi esély rá, hogy visszanézzen, hozzálátok a sátor bontásához. Gyorsan dolgozom.

Sziasztok, én Maros András vagyok, és az előbb a Coleman című novellát olvastam föl. Most pedig épp egy készülő regényem, a 2-3 Dán című regényemből fogok felolvasni részletet. Ez a regény remélhetően idén elkészül még. Mivel nehéz egy regény részletet kontextusba helyezni, úgy gondoltam, hogy a elejéről kezdem. A vidéki Magyarországot is látni kell, mondta Magnus, és azt javasolta, utazzanak, nézzenek széllyel. Barátai, Mikkel és Sören vonakodva fogadták utitársuk ötletét, ám hogy elejét vegyék a koppenhágai felszállás óta egyre sűrűbben jelentkező hisztiknek, Magnus hisztieinek, rábólintottak. Menjünk, legyintettek, ha így akarja, legyen, bánjuk is mi, a lényeg, hogy ne húzza fel magát. Magnus az ország eldugott, feltáratlan zugába vágyott, egy házrészt akartott kivenni. Két éjszakára. Valami kihalt falura gondolt, ahová kalandos út vezet, ahol nincs turista látványosság. Bele akart süppedni a magyar életbe, nyakig, fejtetőig. De szempont volt az is, hogy a település ne legyen túl messze a Balatontól, legfeljebb fél órányira stoppal. Ennél konkrétabban Magnus nem tudta körülírni kívánságát, ezért ráhagyatkozott az angolul aránylag jól beszélő utazási ügynök lányra, aki az első útjukba eső irodában egy ablaktalan betonpláza negyedik emeleti kuckójában fogadta őket, készségesen mosolyogva. Miközben katicás hajgumival összefogott lófarkát dobálta egyik válláról a másikra, úgy szórta az ország településeinek neveit és az ottani látnivalókat, mintha a Google Street View fotóiról puskázna. Végül két ajánlást tett az asztalra, ezek közül az egyik egy frissen befutott cím volt, erre próbálta rábeszélni a fiúkat. Beismerte, hogy az ajánlott házban még egyetlen ügyfele sem szállt meg, sőt a községet sem kereste fel még senki a törzs listájáról, de ha fiúk valóban kalandra és felfedezésre vágynak, ez lehet a megfelelő úti cél. Az ország még ismeretlen lyuka, szinte szűz terület. Virgin Hole, mondta a lány, de amint a kifejezés kicsúszott a száján, elpirult, majd egész mondatban korrigált, szóval hebegte, izgalmasabb így, hogy a cím mellett még nincs csillagminősítés. A helyesbítő mondat idejére angol nyelvtudása bizonytalanabbá vált. A pult aloli polcról papír alapú térképet vett elő, strasszköves műkörmét Vöcskönd településhez koccintotta. Ez az. Magnus közelebb hajolt, szemügyre vette a gombos tűhegynyi foltot. Mikkel megállapította, hogy Vöcskönd egy apró község, egy átjárhatatlan zsákfalu, majd kétségbe esetten összenézett Sörennel Magnus háta mögött. Magnus kérésére a lány néhányszor elismételte a falu nevét, Magnus egy papírlapra felírta, hogy Vöcskönd, majd maga is megkísérelte a falu név magyar kiejtését. Érezvén, hogy a helyzet kezd komolyra fordulni, Mikkel enyhe remegéssel a hangjában bátorkodott megjegyezni, hogy tulajdonképpen még Budapestet sem fedezték fel rendesen. Úgy értve, hogy egyáltalán nem. Eddig csak az éjszakai élettel ismerkedtek egy legény búcsút tartó angol csapat társaságában. Mikkel azokra a királylány kakas és sörös doboz jelmezbe öltözött brit férfiakra utalt, akikkel jártukban keltükben összetalálkoztak. Mindhárom eddigi pesti éjszakájukon felbukkant egy 9 fős angol banda, mindhárom alkalommal ugyanaz a társaság, ugyanabban a szerelésben. Mintha valaki titkos parancsban Magnuszékra állította volna őket. Amikor a 3 dán a sörcsappal felszerelt 10 személyes városi biciklizést, beer bikingot szemelte ki esti programnak, amikor épp a sörhintót készültek kibérelni, a királylány kakas sörös doboz tím az orruk elől happolta el az utolsót. Amikor sorukat türelmesen kivárva végre a romkocsma pultjához tolultak, arcuk előtt becsapódott egy kakas szárny, utána egy királylány kesztyűs keze, megelőzte őket egy kakas meg egy királylány, hogy ők ketten vegyék fel a többi kakas, királylány és sörös doboz rendelését.
Sören egyetértett Mikellel, és ennek a maga esetlen okoskodó módján hangot is adott, valami olyasmi szavakat használva, hogy a nappali Budapest eddig csak a reptérről bevezető utat mutatta meg magából, és azt is gyorsított felvételben, a taxi ablakán keresztül. Vesézzük ki inkább Budapestet, és hanyagoljuk Vöcköndöt. Magnus szemöldöke ívbe görbült, ami vagy a meglepettségnek, vagy a dűnek, vagy még inkább a kettő kombinációjának volt a jele. Magnusnál mindhárom érzést a homlok emelkedés kíséri ideomotorikusan. A többiek jobbnak látták nem forszírozni a dolgot. Elfordultak, elhallgattak. Mikkel fejbúbjáról az orrára pöccintette a napszemüvegét, és az így ráboruló sötétségben próbálta elképzelni, milyen lehet egy magyar falu, ahol semmi sincs. Zalaegerszegen, a pályaudvaron taxit fogtak. Vöcskönd innen 15 kilométer. A göndörhajú 40-es sofőr a tenyerét dörzsölte örömében, élete fuvarja hullott az ölébe, erre várt, mióta először taxiba ült. Külföldiek euróban fizetnek. Úgy tartotta tisztességesnek, ha szerencsés fordulatért cserébe extra szolgáltatást nyújt, megmutat útközben ezt-azt. Alig mentek pár métert, már is kitérőt iktatott be, a Göcsei úton befordultak a Mártirok útjára. A sofőr félreállt, a taxiórát sportszerűen leállította, és körbe mutatott. Ez itt Ne keresd. Ez a hely neve, így hívják, Ne keresd. És most figyelem, moment! Mutatójával a magasba bökött, így intve türelemre a dánokat, kapkodva felhívta a bátyját, és megkérdezte tőle, hogy mondják angolul, hogy ne keresd. Don't look for, továbbította a választ büszkén utasainak, a mondat végi itt elkerülte a figyelmét, készfejével félkölt rajzolva ismét bemutatta a környéket. Ez tehát itt, don't look for. A 40-es kilométer táblán elhagyták el Zalaegerszeget. Mikkel és Sören szerint a civilizációt is. Eltűntek a házak, baljós kietlenség lepte el a tájat. Ebbe a semmibe hasított bele egyszer csak a Zalaszent Iván nevű település. A dánok megkönnyebbültek. Az út mentén hangulatos futballpályát láttak ápolt gyepszőnyeggel, a felezővonal magasságában háromsoros lelátóval. Észlelve három utasának érdeklődését, a sofőr odabökte, megye kettő, van túl. Magnus újabb tervet eszelt ki, és ezt azonnal közölte is a barátaival. Meg fognak tekinteni egy magyar falusi labdarúgó mérkőzést, már amennyiben augusztus közepén tart már, vagy még a szezon. Végre egy jó ötlet, gondolta Mikkel. A nagyívű jobb kanyarban, a letekert ablakokon át megnézték a Zalaszent Iváni templomot, majd a kanyar után a kocsmát is. Utóbbi pontos elhelyezkedését jól az eszükbe vésték. Az újabb és újabb civilizáció nyomok jobb kedvre derítették Mikkelt és Sörent. Elhatározták, hogy végigjárnak majd pár kocsmát, isznak helyi sört helyi részegekkel. Sören a zsebéhez kapott, hogy mobiltelefonját előszedje és lefotózzon egy falu részletet, de így már sokadjára most is csalódottan és dühösen döbbent rá, hogy nincs nála mobilja. Otthon hagyta, de nem a budapesti szálláson, hanem Koppenhágában. Ez volt Magnus egyik fő kikötése. Senki sem hozhat mobiltelefont. Mert akkor folyton azt bámulnák. Interneteznének, SMS-eznének. Magnus azt vallotta, és még ha nem vallotta is be nyilvánosan, Mikkel egyetértett vele ebben, ha kéznél van a telefon, képtelenség kikapcsolódni, lehetetlenség egymásra hangolódni, a látnivalókra koncentrálni. Tehát mindhárman mobiltelefon nélkül jöttek. A készülék hiánya Sörent viselte meg a legjobban. Ő rettenetesen szenvedett, nem bírta megszokni. Bárhova mentek, szállodába, étterembe, kávézóba, az első kérdése mindig arra irányult, mi a wifi kód, csak utána esett le neki, hogy semmi szüksége rá. A fényképezőgépek a hátizsákokban lapultak, a hátizsákok a taxi csomagtartójában. Nem tudott hát Sören fényképeket készíteni.
Zalaszent Ivánt elhagyva egymásba érő dombok rajzolódtak eléjük, ezek együttesen, mint egy pöffeszkedő, uralkodó család fennhéjazva tekintettek le az alattuk elterülő napraforgó mezőre. A taxis az egyik messzi domb felé bökött, mely egy előre nyúló teraszszerű nyúlványt növesztett ki magából. E különös geológiai képződményt borító tömött, zöld lombkoronákból fehér templom torony ágaskodott ki. Vöcskönd, mondta a taxis azzal a fokú büszkeséggel, amivel a Don't Look For fordítását adta tovább. Arrébb egy másik teraszos domb is felfedte magát, ehhez is tartozott egy terasz meg egy fehér templom torony. A kettőt együtt látva már nem is volt egyértelmű, melyik vöcskönd. De bármelyik volt is az, azt meg tudták ítélni, hogy gyalogtávolságra messze esett Zalaszent Ivántól, ahova már gondolatban berendezkedtek, ahol kocsmázással, sétával, a templom megtekintésével, a foci meccsel, újabb kocsmázással már is betáblázták a zalai kiruccanást. A következő falu, melyen áthaladtak, a Kemend és Ollár egyesülésével létrejött Kemendollár. Az összeolvadás évében, 1895-ben úgy látszik nem okozott különösebben fennakadást az amerikai fizetőeszközzel való egybecsengés, pedig az időtájt már több mint 100 éve a dollár volt az Egyesült Államok hivatalos pénzneme. Elég lett volna a két kínálkozó lehetőséget egyszer hangosan kiolvasni. Ollár Kemend vagy Kemendollár. Utóbbi érdekében más érvet nehéz elképzelni, mint a kemendiek erőteljes lobbiát, miszerint az ő falujuk méltóbb rá, hogy a szó összetételben előbb szerepeljen. Magnus a rádióból szóló zeneritmusára mozgatta a fejét. Mikkel és Sören az atléta trikó sofőr válláról, csak nem szó szerint leugró tetoválást tanulmányozta, elrajzolt Kenta úr. Összemosolyogtak. Ahhoz képest mekkora belső ellenállást kellett elnyomnia, hogy rászánja magát a zalai kirándulásra, Mikkel most egész sikeresen adta át magát a pillanatnak. Úgy érezte, hogy ők is, mint kedvenc Dickens regényében a pikvikisták felfedeznek, tapasztalatokat, benyomásokat gyűjtenek, idegen vidékeket ismernek meg. Milyen jó, milyen pontos és szellemes beszámolókat tudna ebből írni Magnus. Remekül fogalmaz, szikáran, érzékletesen, szórakoztatóan. A Fiat leengedett ablakain beömlő forróságot csak csekély mértékben ellenpontozta, hűsítette a látvány. Az élénk zöld dombok lágy hullámzása. Magnus egy adott pillanatban kibújt a papucsából, és már épp a lábát készült kilógatni, amikor Mikkel hátulról megbögdöste, jelezve, hogy az ellazultságnak e fokatán túlzó pimasság volna, nem feltétlenül jönne jól Dánia nemzetközi megítélése szempontjából. Egy szembejövő teherautó éppen csak hogy a sávjában maradt, a taxisnak kellett lejjebb húzódnia, hogy elkerülje az ütközést. Magnus elmerengett az országúti közlekedés zavartalan fenntartásának fő mozgatórugóján, mindenki életben akar maradni. De miért veszi ezt mindenki készpénznek? Miért ne jöhetne szembe egy autós, aki az öngyilkosságnak azt a módját választja, hogy 80-nal belerohan a szembejövő kocsiba? Ha most frontálisan ütköznének és mindannyian odavesznének, vajon mennyi idő alatt érne el a halálhírük Dániába a hozzátartozókhoz? 1 óra? 5 óra? 1 nap? E kérdés felvetésének pillanatától Magnus minden szembejövő autósban egy öngyilkos jelöltet látott, aki az utolsó pillanatban mégis meggondolja magát, és a közlekedési szabályokat betartva folytatja útját, éli tovább életét, és este, amint az elétolt vacsorát rágja, azon gondolkozik, hogy holnap újra megpróbálja.

Sziasztok, Maros András vagyok, és két-három Dán című készülő regényemből olvastam fel az előbb egy részletet, melynek folytatása most következik. Tehát a három Dánunk, ez még nem a felolvasás, most csak szövegkörnyezetbe ágyazom az elkövetkező írást. Két, illetve három Dánunk útra kelt Zala megyei Vöcköndbe, hogy ott megismerje a vidéki Magyarországot is, hiszen egy országot csak így lehet megismerni, mondta Magnus. A taxi olykor méretes gödrökön gurult keresztül, ami egy idő után kimondottan szórakoztatta a három skandinávot. Ha egyen átzöttyentek, már várták a következőt, ami jött is. Tudnilik a vezető addig mérlegelte, fontolgatta, merről kerülje ki a lyukat, míg a végén mindig belement. Toldozott-foldozott út volt eleve. A dánok jó kedve a kemendollári vasúti kereszteződésig tartott ki. Amint a taxi áthuppant a sineken, egy alattomosan megbúvó vascsőcsonk kiszúrta a bal hátsót néhány kilométerrel Vöcskönd előtt. Az 50 méterrel arrébb lévő busz megállóba tolták a defektes kocsit, ott zavartalanul lehetett kereket cserélni. A taxisofőr félreérthetetlen kézjelekkel kért segítséget a dánoktól, ám konkrét részfeladatot egyiküknek sem adott. Magnus karóráján 38 fokot mutatott a hőmérsékletjelző. A nap perzselő sugarai elől a felhők félve félre húzódtak. Szören fehér vászon ingén verejték pacák jelentek meg és terjedtek, szinte percről percre, de izzadságszak helyett teste még mindig erős kölni illatot árasztott. Mikkel egy hosszú kort jéghideg Carlsberger cserébe odaadta volna egy új percét, két kortyér kettőt, stb. A hátuk mögött, a főút mentén vas és fakerítések váltogatták egymást, a földszintes házak lakói alig, hanem a leeresztett redőnyök mögé menekültek a hőség elől. Előttük már látszott a falu vége tábla. Az út jobb oldalán nyíló mező mélyén, az úttól jó 50 méterre elemeire szedett darus kocsi darabjai látszottak, mintha a száraz gyomok közül nőttek volna ki a rozsdás vas elemek. Tőlük nem messze egy félbehagyott kőszobor teteje is előbukkant, elégedetlen alkotója száműzhette ide elfaragott művét.

Mivel meghatározott feladatot nem kaptak, a fiúk dologtalanul sürgülődtek, a kocsi csomagtartója körül totyogtak, nyakukon érezvén egymás leheletét. Kereket cserélni egyikük sem tudott. Hasznavehetetlenségüket fontoskodó hümmögésekkel igyekeztek észrevétlenné tenni. A taxis magyarul szitkozódott hosszasan, ami perlekedő locsogásnak hangzott a dánok fülében. Mikkel erősen koncentrált, hát ha sikerül elcsípni egy nemzetközi szót, amiből kiderül, ő rájuk vonatkozik-e az indulatos mondatfűzér. Mondjuk egy Danish, vagy egy Denmark, vagy egy Viking. De nem, semmi fogódzót nem kapott. A dallamos káromkodás monoton morgássá alakult. Magnus szerint a sofőrjük valójában egy kóbor hegyi szellemhez imádkozó zarándok. A taxis mellesleg nem a teszetosza dánok miatt dühöngött, önmagát ócsárolta, amiért korábbi fogadalmait megszegve elvállalta az Egerszegen túli fuvart, amiért nem bírt ellenállni a hátizsákos külföldiek euróbankjegyeinek. Mikkel körbenézett. Fél órát vesztettek a kerékcserével. A taxis ugatásszerű nyögéssel a csomagtartóba lendítette a sérült gumit, ami összelapította és mocskolta Mikkel hátizsákját. Aztán a kocsiba terelte a fiatalokat. Mennyi. Mikkel szeretett olvasni a jelekből, úgy érezte, megvan hozzá a bölcsessége, hogy értse őket. A defektben is meglátta a szimbolikát. Nem csak az abroncson keletkezett lyuk, de ő bennük is. Az illúzió kapott léket, az illúzió, melyet be kellett látnia, eddig is csak erőfeszítésekkel mesterségesen tartott életben ő és Sören. Kocsmázása helyiekkel, falusi foci meccs. Kevésbé rossz a rosszban. Mikkel biztosra vette, hogy Sören is hasonlóképpen vélekedik, legalábbis ezt vette ki szomszédja szomorú tekintetéből. Ha nem ismerné, persze azt is gondolhatná, hogy Sören éppen lételméleti kérdéseket boncolgat magába, de mivel ismeri, tudja, hogy ez az ő esetében teljességgel kizárható feltételezés. Rossz kedvű lett, ennyi. Megint rossz kedvű. Nyilván nem elemezte a körülményeket, nem bányászott saját lelkében, és még csak nem is kötötte konkrét helyszínhez, a kemendollári vasút átkelőhöz a dolgot. Egyszerűen csak elillant belőle az ábránt, hogy a magyar falusi életben elmerülni, két éjszakát eltölteni a világ végén tényleg olyan jó, ahogy azt Magnus elképzeli. Már nem szólt a zene. A menetzajon kívül csak az akkumulátorról működtetett, műszerfalra cuppantott ventilátor lapátjainak duruzsolását lehetett hallani, valamint Magnus sóhajtozásait, fogcsikargatását. Már ő sem lelkes? Nem lehetett tudni. Miként minden grimasza, minden gesztusa, úgy a sóhajai is több jelentéssel bírtak. Valamit jelentettek. De hogy mit? Arra mindig csak később, a tetteiből lehetett következtetni visszamenőleg. Gyakran még akkor se. Mikkel becsukta a szemét, feje a mellkasára kókadt, ott pattogott az egymást követő kátyuk szabálytalan ritmusába. A kemendollári futballpályára már rá se hederítettek, pedig elmentek mellette, látták, és azt sem észlelték, hogy átkeltek az alafolyón. Keskeny út vezetett Kemendollártól Vöcköndig. Hogy két szembejövő autó elhaladhasson egymás mellett, az egyiknek ki kellett térnie a füves patkára. Az út bal oldalán dombok emelkedtek, a jobb oldalon lankás, megsárgult, száraz szántóföld terült el. Egy körülbelül 400 méteres szakaszon alagutat formáztak a fejük fölött összeérő lombkoronák, pajsként óvva őket az égi hősugárzótól. A levelek közti réseken át betörő nap fénypöttyökkel mintázta az utat. Az alagútból előbújva ismét érezték a nap perzselő erejét. Egy tarka susogó melegítőt és drapkendőt viselő néni az útmenti füves sávban lépegetett, egyik kezében demizsont lóbált, a másikat görbe háta mögé szorította.
túlöltözöttségének puszta látványa hőgutát okoz. Vöcskönd. Egy meredek domb oldalába épített, zárt fekvésű kis falu. A helységtábla alá egy EU zászlóval ellátott feliratot függesztettek, de a hátsó ülésen utazó két dánt a hír, hogy Vöcskönd be van kötve az európai vérkeringésbe, cseppet sem vidította fel. Sejtéseik szerint az elől ülő Magnus sem, csak hogy Magnus sosem fogja belátni, hogy tévedett, holott a két barát gyanúja szerint már ő is tisztában van vele, hogy marhaságot eszelt ki. A defekt óta Magnus egyenes háttal ült, lábait szorosan összezárva feszített. Visszabújt a papucsába. Ennek ellenére Mikkel és Szören tudta, hogy visszahúzódása, feltételezhető csalódása nem hoz változást, marad az eredeti terv. Magnus ragaszkodik hozzá, hogy kitöltsék Vöcsköndön a 3 napot, lealudják a 2 éjszakát, értékes időt rabolva el a teljes magyarországi nyaralásból. Mikkel sorra vette magában a budapesti nevezetességeket, melyeknek csak a neveit tudta, illetve egyiknek másiknak az útikönyvben szereplő fényképével is találkozott már. Személyesen azonban még nem volt hozzájuk szerencséje. Halászbástya, parlament, Lánchíd, Hősök tere. Anélkül, hogy ezeket láttad volna, haza se gyere, mondta fiának búcsúzóul Mikkel apja, félig viccből, félig komolyan. Halászbástya, parlament, Lánchíd, Hősök tere. 1978-ban ő, az apa is látta őket. Elég, fiam, ha csak odaülsz a Szép Művészeti Múzeum lépcsőjére, mondta az apa, és onnan fél órán át bámulod a Hősök terét. Ez már önmagában feltölt és erőt ad. Ha már elkeveredik a múzeumhoz, az Egon Schiele kiállítást is kötelező megtekintenie. Látta a hirdetményeket Budapest szerte. Schiele az apja egyik nagy kedvence, talán a 3. Második Schiele mestere, Gustav Klimt. A képzeletbeli dobogó legtetején pedig örök elsőként letaszíthatatlanul a dán Christopher Wilhelm Eckersberg áll. A Rákóczi, a Jókai és a Kölcsei utcák találkozásánál egy picintéren a sofőr hirtelen megállt. Kipattintott a biztonsági öve nyelvét, kiugrott az autóból. A dánok kíváncsian, vagy ijetten figyelték minden mozdulatát. A motor járt. Mi az, elfut? Itt hagy minket? Nem futott el, nem hagyta ott őket. Az autó mellett állt. A zsebeiben kotorászott, keresett valamit. Ülőhelyzetben képtelen lett volna erre. Mit csinál? Kérdezte Mikkel. A revolvere után kutat, mondta Magnus. Semmi különös, lelő és kifoszt. Nem tudjuk, milyen a magyar vérmérséklet. A Lonely Planet erről mélyen hallgat. Mikkelt most rettenetesen zavarta, hogy ennyi év ismeretség után sem tudta, mi jár valójában Magnus fejében. Mire szolgál a vicc? Saját feszültségét oldja vele? Így ismeri be tévedését? Szemtanú nincs, folytatta Magnus. Üres falu, ráadásul zsákfalu. De amúgy se lakik itt senki. Hetek múlva fedezi fel a tetemeinket egy szúnyogírtó vegyszert szóró helikopter vezetője. Szerintem csak simán megérkeztünk, mondta Szörem. Mikkel elemzéseinek fókusza ezzel kitágult. Immár az eddig vele egy oldalon álló Szörent is kezdte vizsgálni. Ez az ember most komolyan vette Magnus szavait? Szören szétnézett, mint egy állványon körbeforgatott kamera. Azt találgatta, hogy ha helyben vannak, melyik épületben fognak megszállni. Abban a foltozott tetejű, téglaszínűre vakolt tákolmányban, melynek homlokzata előtt áttekinthetetlen kábel hálózat lóg. A ház udvarán, az épület melletti száraz, gazos területen felújított Krisztus szobor állt. Kívül a rozsdás vaskerítésen egy tábla EU zászlóval és egy összeggel 2611 euró 44 cent. Ennyiből újították fel Krisztust. A szobor két oldalán egy-egy kuka őrködött. Vagy az a másik lesz az? Az az ikerház?
Az egyik fele vakolatlan és elhanyagolt, a másik jó állapotú. Vagy ez a mocskos betonalapú, melynek tövében épp galambok tartottak gyűlést? Nem szállunk ki? Kérdezte Sören. Nem kapott választ. Mikkel is körbe tekintett. Ekkor még nem sejtette, hogy ez a csomópont, ahol épp vesztegelnek, a centrum, a belváros, ahol a vöcköndi élet zajlik. Ahol most rajtuk kívül nincs senki, és mintha soha nem is lett volna, illetve semmi jele annak, hogy valaha lesz. A busz megálló fémvázas váróbódéjának hiányzott mindkét oldalsó üveglapja, az építmény tetejéből meg egy tenyérnyi darab tűnt el. A megálló mellett fa hirdető tábla állt, a hirdetményekkel teleírt papírfecnik magatehetetlenül kókadoztak, lifektek, rég elfolyt rajtuk a tinta. Ha Mikkel tisztába lett volna vele, hogy pillanatnyilag a település üzleti, kulturális és közigazgatási központjában tartózkodnak, amihez képest Vöcköndön csak a kijebb létezik, talán előre szökken a vezetőülésre és beletapos a gázba, meg sem áll Zalaegerszegig. Jegyváltás, Intercity, Göcsej, Budapest, Halászbástya, Parlament, Lánchíd, Hősök tere, Síle kiállítás. Nem szállunk ki? Ismételte Sören. Nem, felelte Magnus. A sofőr még mindig a zsebeiben turkált, szisztematikusan haladva zsebről zsebre, bal első, bal far, jobb első, több kört is leírt így, néha elfújdogálta arcába omló göndör hajzatát. Menetszél és kereszthúzat nélkül álló helyzetben mit sem ért az autóventilátor lapátjainak erőtlen suhogása. Mindhárman izzadtak, már nem csak Sören. Magnus, ha izzad, rongyszagú. Egy szabadtéri használt ruha turkálónak lehet efféle állott bűze eső után. A taxis végül előkotorta, amit keresett, egy gyűrött nyugtát, erre írta fel magának az adatokat az egerszegi pályaudvaron, utca, házszám, tulajneve. Visszaült a kocsiba. Három dermet utas kényszeredett vigyora fogadta. Mentek tovább, kijebb. Mikkel összenézett a sofőrrel a visszapillantó tükörben, és ugyan nem látta a magyar tekintetében az őrület szürkés-fehér fényét, mégis eszébe jutott egy jelenet a Pickwick klubból. Ebben a kocsis a földhöz vágta a kézhez kapott viteldíjat, majd arra szólította fel utasát, Samuel Pickwicket, verekedjenek meg a pénzért.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a 2-3 Dán című készülő regényemből olvasok éppen föl. Két részt már felolvastam, és most akkor egy harmadikat is fogok. Ott tartunk, hogy három dán hősünk megérkezett Vöcköndre, és megkeresik a Zimmer Freyjüket, hová befizettek. A ház tulajdonosa, Vöcskönd néptelen útjain gurult a taxi, a házat keresték. Most a sofőr kezdett dudorászni magabiztosan, mint akinek a tenyerében ott van Vöcskönd utcatérképe, trillázott, mint egy beéneklést végző kontratenor. Eljutottak a falu végi katolikus templomig, mely mellett az út visszafordult önmagába, egy szabályos hurok volt, mögötte szakadék tátongott, nincs tovább. Ez tehát a zsákfalu utolsó zsákutcája, annak is a vége, sőt, Mikkel, aki szeret olvasgatni a jelekből, arra gondolt, hogy a templom egyúttal a kereszténység végét is jelöli. Illetve egy alig észrevehető, göröngyös, barátságtalan földút vezet még onnan lefelé, valószínűleg az is a szakadékba torkolik. Ha itt a kereszténység vége, akkor itt van mindennek a vége, Vöcskönd egyenlő világ vége. A sofőr tette egy teljes kört a hurokban, lassan, elegánsan, mint aki az operába hozta illusztris vendégeit. A templomtól számított ötödik háznál ismét megállt. Sárgára vakolt, jó állapotban lévő földszintes épület. Most már valóban megérkeztek. Innen egy kőhajításnyira volt a falu, a kereszténység és a világ vége. A ház tulajdonosa Mille Elemér, 64 éves, de jóval többnek néz ki. Bácsizzák is sokan, tulajdonképpen mindenki, aki ismeri, de nem a kora miatt. Bácsizták őt fiatalon is, a neve miatt. Valaki megneszelte, hogy a Mille bácsi 1000 csókot jelent olaszul. Azóta. Rajta ragadt. Mille bácsi. Egyesek tovább mentek, és Adriano Celentano híres slágeréhez illesztették. Pontosították a nevét. 24 Mille bácsi, ami komoly vitát gerjesztett a bezerédi busz megállóban, mely vita a kemendollári kisboltban folytatódott. Ide az egyik résztvevő, aki magát nyugdíjas latin tanárnak vallotta, már szótárokkal felfegyverkezve érkezett, és váltig állította, hogy ha már 24, akkor nem Mille, hanem Milla. A-val a végén, különben is, és egyellel. Jó, legyen, ráhagyták. Úgy is nehéz volt megjegyezni, úgy sem esett jó kimondani. Maradt hát Mille bácsi. Mille bácsi az udvarán álló ősrégi lakókocsi árnyékában egy kemping széken ücsörögve várta dán vendégeit. Az budapesti utazási irodától kapott utolsó információ alapján déli érkezésre számított. Azóta ott ült, már vagy egy órája, csak egyszer hagyta el posztját, akkor is jó okkal. A hátsó kertbe ment megkavarni a bográcsban rotyogó welcome bablevest. Sajnálatára kicsit sűrűbb lett a kelleténél. A taxi leparkolt a kerítés előtt. Mille bácsi a térde fölé húzta lazán gumírozott barna cserkész zokniát. Méretes pocakján meghúzta az elrongyolódott zöld bermuda övét, ne lógjon rajta semmi, amikor a fiúk előtt kinyitja a nyikorgó vaskaput. Széttárta a karját, mosolygott ősz szakálában, mint benedekelek. Örömében bolondos vakkantásokat hallatott. Íme élete első vendégei mindjárt dánok. Fiatalok, életerősek, egészségesek. Megfelelnek a bürós kisasszony leírásának. Ha minden a terve szerint alakul, több vendégre már nem is lesz szüksége. Nézzétek, lakókocsi, mutatott Sören az udvarra. Látták a lakókocsit a többiek is, de nem volt hozzáfűzni valójuk, Sörennel ellentétben ők vélhetően nem csak pozitív előjelűek emlékeket őriztek. A dánoknál nemzeti sportként űzött családi lakókocsis nyaralások idejéből. Mikkel és Sören kezet nyújtott Mille Elemérnek, aki a rendszerváltás előtti időkből hozván a tudást, hogy a készfogások erőssége alapozza meg a viszonyt, a mettől meddig hány métert,
jól megropogtatta a két skandináv fiú csontos ujjait. Hát mégiscsak ő volna itt a házigazda. Magnus körülményes előkészületek után szállt ki az autóból. Biztonsági övet ekkora műgonddal még sehol a világon nem oldottak ki. Ilyen elővigyázatossággal még senki sem helyezte vissza azt a helyére. Úgy tolta el magát az üléstől olyan lassú, koncentrált izomerő kifejtéssel, mint a gyűrű gyakorlatot végző szertornász, aki támasz ülőtartás után kézállásba emeli magát. Miután kiszállt, lassan lépegetett, szinte egy helyben, mint aki a holdon jár. Mintha soha nem akarná elérni Mille elemértelkének bejáratát. A három dán közül Sören és Magnus világos bőrűnek számított, Sören családfájáról, annak főjebbi tartományaiból írek tekintettek le. Magnus paraszt gyerek volt, gyakorlatilag a szabad ég alatt nőtt fel, bizonyos szögekből nézve mégis kórosan sápatnak tűnt, oka vérszegénység az anyjától örökölte. Félt is a naptól meglehetősen. Ha viking király lett volna, a napfélő Magnus nevet kapja. Ezért volt különösen meglepő, hogy ő, aki óvta a bőrét, most lekapta izzadt büdös testéről a rövidújú pamutinget, és az ellenséges nap felé fordulva, mint egy villám napfürdőt vett. Ez alatt Mikkel és Sören és a taxisnak segítkeztek a hátizsákok kiemelésében. Magnusról tudva levő volt, hogy sajátos belső logika szerint hozza döntéseit, de a spontán napozást még az ő laza kötésű rendszerében is idegennek jelenségnek látta a két barát. Irracionálisabb volt Magnus minden egyéb napi irracionalitásainál. Mikkel hosszú pillantást vetett a templom felé, de nem kétségbeesve, ahogy a feketébe öltözött özvegyasszonyok szoktak harangszót hallva. Mikkel nem várt sugallatokat, nem számított rá, hogy a templom tornya felől a megdicső ülés szellőjeli bennyen felé, mely aranyozott aurát von köré, egyszerűen csak elmélázott, és ebbe a bambaságba, ebbe a kiürített elmébe kúszott be váratlanul a nagy elhatározás. Hogy kész, hogy vége, nem tartja tovább magában. Ki mondja a mondatot, ami már évek óta kikívánkozott belőle, ami beköltözött a lelke egyik zugába, és ott ketyegett bombaként halkan, alattomosan. És most úgy döntött, működésbe hozza. A mondat, ez a kimondásra váró, a közös egyetemi évek alatt fogalmazódott meg Mikkelben. Azóta ketyeg bent. Mikkel, Sören és Magnus nem csak évfolyamtársak voltak, lakótársak is, egy háromszogás lakást béreltek közösen a dán főváros Österbro negyedében. Mikkel finom ráhatásokkal próbálta formálni Magnust, tapintatosan utalt bizonyos dolgokra, jelzéseket küldött felé, bízva benne, hogy diszkrét nevelési módszere burkolt intelmeinek sokszori ismétlése megteszi hatását. Elvégre Magnus értelmes gyerek. De Magnus nem értette, vagy nem akarta érteni a kódokat. Egy hét, egy hónap, egy év, két év után se történt változás. Élt tovább, ahogy a lakótársak elképzelései szerint otthon, a közép-jütlandi tanyán megszokta, ahogy az apjától, az anyjától és a két bátyjától látta. Magnus egyszer elszólta magát. Az Aalborgi nagyapa mondta régen, amikor a ribiszke termesztés mellett még állatokat is tartottunk. Az istállótok úgy néz ki, mint egy rendes lakóház, a házatok meg úgy, mint egy istálló. Ezt az idézetet emlegette Mikkel és Sören újra meg újra, amikor Magnus helyett vagy után pakoláztak, takarítottak vagy mentegetőztek a főbérlőnek. Két teljes évet húztak le hárman a Nordre Frihavensgade 3 alatt az agyagszínű klinkertéglákkal kirakott ház negyedik emeleti lakásában. Magnus különös szokásai, kiszámíthatatlan megnyilvánulásai, a legváratlanabb sértődései gyakran tették próbára Mikkel és Sören önuralmát, de végül két-három esettől eltekintve, ami sokas sok, sikerült magukat meggyőzni, hogy érdemesebb szó nélkül hagyni a dolgot, mint Magnusszal konfrontálódni. Épp a két-három eset tanulságait levonva jutottak erre az álláspontra. Elviselték a faragatlan modorát, figyelembe vették a lelki hullámzásait, elfogadták azok következményeit, alkalmazkodtak hozzájuk.
Ha megsértődött, napokig esedeztek a bocsánatáért. Támogatták a jelentéktelen ügyek iránti lelkesedését, az érthetetlen fellángolásait, türelmesen végighallgatták hasonlóan érthetetlen szívfájdalmait, sérelmeit. De miért? Miért viselték el? Miért nem dobták ki az első adandó alkalommal? Jogos kérdés. Jogos, mégis pofon egyszerű rá válasz. Azért nem, mert szerették. És tisztelték, most is tisztelik. Felnéztek rá sok minden miatt. Például csodálták benne, hogy ki tudja vonni magát a túlokoskodásra, agyon kombinálásra épülő egyetemi szellemiség hatása alól. Könnyedén, ösztönösen. Úgy növesztett maga köré védőbúrát, hogy ő maga azt észre se vette. Érintetlenül a surranó pályán suhant át a minden percében versenyre hívó, vibráló egyetemi éveken. Magnus nem érdekelte, ki hányasra vizsgázott, ki mit ért el, ki hol tart, mi a divat. Függetlenítette magát a beilleszkedés kényszerétől. Ellenállt az erős sodrásnak, haladta maga tempójában. Az, hogy merre, szintúgy nem érdekelte, haladt valamerre. Amikor épp haladt. Fittyet hányt az őt ért kritikákra, kivéve ha azokat barátok fogalmazták meg. Azokra vagy megsértődött, vagy hatalmas hisztit csapott. Magnus minden szava és cselekedete után oda lehetett volna biggyesztenie két mondatot. Hát ez most így alakult. Legközelebb talán máshogy fog. Mikkelt elkápráztatta Magnus könnyedsége, vagy ahogy ő hívta, beleszorisága. Leginkább azért, mert alkatilag hozzá a másik véglet volt közelebb. Ő tudatos volt, nem ösztönös. Töprengett, elemzett, vizsgálódott, következtetéseket vont le. Egy másodpercre sem állt le az agya, rövidebb, hosszabb időszakokban alvászavarral küszködött. Megrögzötten kereste a jelentéseket, szimbólumokat, a mögöttes tartalmakat. Volt honnan örökölnie, festőművész apja és gitárművész anyja még abban is csak az artisztikus kifejezésmódot látták, ha megpenészedett az eperlekvár. Órákon át vitáztak, milyen üzenetet óhajt átadni a penész. Majd úgy döntöttek, megfestik és elpengetik. Kialkotják, kijátsszák. Mikkelt lenyűgözte, hogy Magnus a legnagyobb kuszaságból is fantasztikus érzékkel azonnal kihalászta a lényeget, az igazságot. Ő Mikkel csak kétnapos elmélkedéssel volt képes eljutni ugyanarra a következtetésre, amire Magnus a kérdés felmerülésének pillanatában, hogy aztán rögtön egyetlen pimasz tőmondatban ki is mondja észrevételét. Az igazság különösen fájdalmas, ha közléséhez elég egy alany meg egy állítmány. Amennyire vonzotta, legalább annyira taszította Mikkelt Magnus egyszerűsége. Imponált neki, de soha nem cserélt volna vele. Okos fiú volt, ezt elismerte, miként mindenki más az egyetemen. Az évfolyam társak bizonyos köre azonban elhatárolódott tőle a származása miatt. Egy farmer csemete, aki szerencsét próbál Koppenhágában, de aki szégyenszemre vissza fog kullogni oda, ahová tartozik, és vizsgálja tovább a tehéntrágya fölött köröző legyek röptét. Ez a diákcsoport Magnus miatt a két szobatársat, Szörent és Mikkelt is kerülte. Ám ugyanez a társaság, az elhatárolódók, akik napközben az egyetemen vissza se köszöntek Magnusnak, a koppenhágai éjszakában nem tágítottak mellőle. Mert Magnus fizikai ereje mindenkinek, aki körülvette, biztonságot nyújtott. Ha valaki szóváltásba keveredett egy az egyetemen kívüli fiatallal, amire gyakorlatilag minden éjszaka sor került, Magnus pusztán azzal, hogy magas, erős termetével odaállt, elcsitította a feleket. Nem kellett tennie semmi egyebet, csak ott kellett lennie. És ha még az agresszív nézését is bevetette, ami mindenki szerint félelmetesebb volt, mintha oda csapott volna, még gyorsabban szétrebbentek az összeszólalkozók. Igen, a tekintete félelmetesebb volt még a termeténél is. Filmekben látni ezt a tekintetet gyilkosok szemében. Viszont soha se verekedett. Soha. Aki ismerte, nem is félt tőle. A sokkal inkább tartott váratlan hisztieitől. Mille bácsi vaskerítése előtt totyogtak. Hátizsákok a lábuknál. Szören kifizette a fuvardíjat, amiben Zalaegerszegen megegyeztek. A sofőr megveregette a dán vállát.
Mikkel átgondolta, érdemes-e kimondania, ami kikívánkozik belőle, de még mielőtt a mérlegelés végére jutott volna, rá nem jellemző módon elsiette, kimondta. Itt, Vöcköndön, a Rákóczi utcában, Mille Elemér kerítése előtt. Régi adósságát rótta le ezzel. Magnus, te egy döbbenetesen nagy fasz vagy, mondta Mikkel. A hangja elcsuklott, de a címzett így is tisztán értett minden szót. Mintha Magnus csak erre várt volna. Egy okra, ami miatt úgy igazán megsértődhet. Már az egyetem alatt számtalanszor bizonyította, hogy bármilyen megjegyzés sértésnek vehető, tulajdonképpen csak is rajta múlik, mikor mit vesz zokon. Ha megbántódott, képes volt heteken át szótlanságba burkolózni, vagy egyszerűen csak fogta magát és bezárkozott a szobájába. Legközelebb egy hét múlva látták a menzán, amint egy lazactálat piszkál unottan. Magnus szemöldöke felszökkent. Magára kapta az inget, és a még nyitott csomagtartóba visszadobta a hátizsákját. Undorral, mint aki rabszolgát utasít, megbökte a sofőrt, aztán az autóra mutatott. E két pontot, sofőrt és gépkocsiját összekötve adta ki a parancsot, a vezető foglalja el a helyét, és csinálja, amit egy sofőrnek csinálnia kell, vezessen. Ezzel egyidejűleg ő is visszamászott a kocsiba, az első ülésre, becsapta és egy gomnyomással lezárta az ajtót, maga elé meredve várakozott. Mikkel és Sören egyszerre termett Magnus mellett, egy dán mondatot ismételtek, hangzásából ítélve több felkiáltójel volt a végén. Együttes erővel próbálták feltépni az ajtót. Zalle Egerszeg, rivált a vezetőülésbe süllyedő sofőrre Magnus.

0: Kelt a karót hallottátok, illetve hallgatjátok a Tilos Rádión, ahol a vasárnap délutánokat Maros András dobta fel, reméljük. Egy nagy titokzatosság után egy kicsit kérdezek. Mit is hallottunk most? Bár mondogatta, de azért tisztázzuk.
1: Igen, ez a 2-3 Dán című készülő regényemből voltak részletek. Tulajdonképpen az elejétől olvastam, és 3 részletben szerintem eljutottunk 30. oldalig is talán.
0: És hány oldalasra tervezed ezt a készülő regényt? Kb. Hány fejezetbe fog ez beleférni?
1: Hát szerintem ez egy olyan 200-300 oldal közötti kis road movie-szerű.
0: És kb. Hol tartasz?
1: Hát már kétharmadával meg vagyok ez. Ha minden jól megy, akkor ez akár egy idei könyv is lehet.
0: Értem. És milyen most az időbeosztásod? Tehát ezt mikor írod, hogy írod, mikor teheted meg?
1: Hát ezt most benne vagyok egy forgatókönyvíró munkában. Most nagyjából az viszi el az időm nagy részét, de amikor az éppen nincsen, mert az ilyen szakaszokban szokott rám jönni, akkor foglalkozom ezzel a regénnyel, és ezt vagy otthon, vagy egy kávézókban szoktam írni.
0: Kávézó, és a kávézóban nem csak írsz, hanem fülelsz is, hogyha jól látom ugye a Facebookon, ahová átköltöztetted a Kávéházi Pillanatok című blogodat.
1: Igen, ez először csak egy-két ilyen bejegyzésnek indult, de az olvasók nagyon támogattak benne, hogy ezért füleljek gyakrabban és pofátlanabbul. Aminek az lett az eredménye, hogy valóban így balkézről, miközben dolgozom a regényemen, születik talán egy másik könyv, most már azért ezt is lehet sejteni. Kávéházban elcsípett pillanatok, kicsit tovább gondolva, néha párbeszéd töredékek, vagy egy megfigyelt jelenséget rögzítek, miközben éppen egy jelzőn gondolkodom a regényben. És ezekből így születnek ilyen két sortól kezdve, akár egy oldalig egy ilyen kis szösszenetek.
0: Értem. Hát ugye elég rosszul időzítettünk itt, úgy látom, elnézést, de még szeretnénk ezekből. Tehát aki utána szeretne nézni, hogy itt is hallott esetleg régebbi keltakarókat meghallgatni, ahol az Andrásnak már írásait hallhattátok, akkor az andrásmaros.com az az oldalad, ugye?
1: Igen, és ez a Facebookon pedig a Maros András írói oldalon mennek ezek a szösszenetek, a kávéházi pillanatok.
0: Amiből egy pillanat alatt föl is olvasol nekünk gyorsan.
1: Jó,
0: olvasok. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen. Akkor tényleg télen csak párat, annyira van időnk, hogy lássátok, vagy hallhassátok, hogy ez milyen rövid is tud lenni egy kávéházi pillanat, például egy ilyen kétsoros. A japán házas pár két iPaddel körbefotózza a tálcán érkező paraszt reggelit, majd a nyers szalonnát házi barack lekvárba mártogatva jó ízűen hozzálátnak. Vagy három férfi ül az ablak melletti asztalnál, cégvezetőségi ülést tartanak. Férfi 1. Gyerekek, november van, meg lesznek a számok? Férfi 2. Akarjuk, hogy meglegyenek? Férfi 1. Meg tudnak lenni? Férfi 3. Ne legyenek meg? Férfi 1. De elvileg meg tudnának lenni? Férfi 2. Hát, ha nagyon-nagyon akarjuk. Férfi 1. Hülyeség lenne akarni? Férfi 3. Igen. Férfi 2. Én nem tudom, hogy akarom-e. Férfi 3. Én tudom, hogy nem akarom. Mindegy, gyerekek, most rendeljünk, innen folytatjuk. A nagyapára bízták az unokát. Elviszi kávéházba, mert ott ingyen van a Magyar Nemzet újságolvasó keretben. Nagypapa kávézik és olvas, unoka kakaót iszik és unatkozik. Aztán támad egy ötlete. Papus, barkobázzunk, én kezdem. Meg is van, gondoltam. Nyávog? Kérdezi a nagypapa. Nem. Akkor nem tudom. És akkor még egyet. Hajd, most én fizetek. Nem. Én fizetek. Nem. Pultkor is te fizettél. Nem. Múltkor pont, hogy te fizettél. De én most kétszer annyit ettem, mint te. Na, ez van. Nem ez van, hanem az van, hogy ragaszkodom hozzá, hogy én fizessek. Jó, de akkor többet nem reggelizünk együtt, ezt garantálom, ha ilyen vita lesz belőle. Jó, akkor nem reggelizünk együtt, nem érdekel. Jó, mondjuk engem se. Akkor én fizetek, jó? Fizes. Köszönöm szépen.

0: Pályázati felhívás következik. Tilos sci-fi pályázat. Novella. Vers.
1: Zene. Ide vele. sci-fi.tilos.hu.
0: Pályázati
2: felhívást hallottak.
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
6: Tilos Rádió?
4: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó.

a taxi. A sofőr, akire ezen az éjszakán rányítottam a taxi ajtót, nem volt már túlságosan fiatal. Aszott proletár arcát mély, inkább függőleges ráncok barázdálják. Proletár ráncok. Mintha a parányi árkok mélyére kimoshatatlan olajüledék rakódott volna. A szeme pillátlannak tűnik, az orr keskeny nyergén alig látható horpadás. A haja gyér, gondozatlan, látszik benne a nyilván koszos, törött fogú fésű nyoma, zsíros szálak négyes ötös csoportokba rendeződve, hamu szürke sinekként húz.

mellett az ülésen, csendes kár öröm bizsereg bennem. Most majd morcan, ellenségesen néz rám, ha visszafelé útra gondol, amit üres járatban kell megtennie. 20 kilométer. A katonai reptérről visszafelé nem igen akad utas. Persze mondhatná azt is, nem visz ki, neki nem éri meg. De nem meri. A kár öröm a fejbőrömet bizergálja. Ki tudja, ki ez a pasi, aki éjszaka a katonai repülőtérre hajtat, erre gondol majd. Azért, amikor a szavak katonai repülőtér kihullanak a számon, várok tőle egy kutató pillantást, semmit mondó kockás ingemre, szürke gyűrött nadrágomra. De rám se néz. Indít. Elmaradnak a belváros neon utcái, egy híd karcsú íve, gyárak, külvárosok, már az erdőben járunk, a fák törzse, a reflektorfényben meg annyi fehér villanás. Visszafelé nem lesz utasa, mondom. Csak egy pillanatra néz rám, most látom először egyszerre mind a két szemét. Egykedvű, majdhogy nem gúnyos. Most látom csak, mintha az egyszerre látott két szem anód és katód sugara lámpát villantott volna bennem, hogy első látásra mennyire félreismertem, mennyire nem hatoltam arca belső rétegeibe. Valami különös finomság bukik ki a ráncok közül, valami szóval ki nem fejezhető. Ha most előadásba kezdett volna a görög művészet arányosságáról, a kvantummechanikáról vagy a zenbuddhizmus lényegéről, egy pillanatig sem csodálkoztam volna. Lopva a profiljára pillantottam. Most nem volt rajta semmi fény, semmi ellengő. Dűfogott el, magam sem tudom miért. Valamivel meg kellene bántanom, dobolt bennem, meg kellene aláznom. Fensőbségesen ült mellettem, mint egy lenyűgöző arányú görög szobor, mint maga a görnyesztő súlyú kvantummechanika, mint a mindent lecsupaszító zen buddhizmus. És hazudni kezdtem. Micsoda ostobaság ez! Mondtam, hogy csak rohan alattunk az aszfalt. Hiába pörögnek a kerekek, hiába nyomja a gázt. Ide vagyunk ragasztva a földhöz. Értelmetlen rohanás. Itt hatásvadász szünetet tartottam. Bezzeg, amikor mi elemeljük a gépet a kifutópályáról. Az orra az ég felé fúródik. Semmi közöm a repüléshez. A katonai repteret azért mondtam, mert oda pár száz méterre lakik a szeretőm. Véletlen. Ugyanúgy lakhatna a vágóhíd mellett is. A sofőr megserezzent. Akkor, amikor már a gép felemelkedett, értelmet nyer néhány száz méteres földön rohanás, folytattam dühösen. De így, mint egy rossz vers. Aszfalt, aszfalt, aszfalt. Megint rám nézett. Mintha mosoly villant volna az arcán. Ebben nem vagyok biztos. Inkább kopott, ínyből kisárgáló fogak rémlenek. De lehet, hogy az is régebbi emlék. Előrehajolt. Rátaposott a gázra. Az öreg varszava nekilendült, a sok vihart látott karosszéria berezgett, a sofőr egy aprót nyögött, hátradőlt, és szép óvatosan elemelte a kocsit az útról. A kerekek surrogása megszűnt, sóhajtva ellebegtek mellettünk az útmenti fák koronái. Görcsösen kapaszkodtam az ülésbe, és ámulva néztem a város felszikrázó elektromos csillagait. Azóta itt keringünk a kivénhett taxival a város fölött. A sofőr nem néz rám. Szólni se szól, semmit.

Utazás. Arra gondoltam először, hogy csak Győrig. Igaz, a határig félárúval megyek, 4 konyak. A féllábú szerencsére fröccsöt iszik. Fröccs, azt mondja, Győrig fröccs. Lehet, hogy a Wiener Walzer megáll Győrbe, de hogyan? Fiúk, most már hegyes halomig még 4 konyak. Ja, és egy fröccs a féllábúna.

0: ezek még magyar bakterházak, mondja a baloldali szomszédom, és kimutat az ablakon. Az ablak előtt egy rogyant szemétvödör és egy olajos rongy hever, a járda mellé állítva egy kisúvickolt Skoda, szemben máladozó falu bérház. Szürke. Talán ködbe szaladt a vonat. Kalauzó, vagy pincér, lesz szíves most már Bécsig. Zürichnél nagyot változott a táj, a Skoda elment, ráláthattunk a bérház ablakaira. Milánónál egy kutya ágaskodott a szemétvödörhöz. A féllábú elaludt, a pincér keltegette. Ne bántsa, kusettye van. Beszállta, kiszállta. Volt, aki ugyanazon a vonaton ellenkező irányba utazott. Volt, aki bennült és mégis lemaradt. Az ülések egyre távolodtak. Elfelejtette, hogy 8 év múlva újra találkozunk. Éppen 5 perc alatt eltelt a 8 év. Talán a feledékenysége is ilyen gyors, mint a szélvész. Eszébe se jut valami, már is elfelejti. A kerekek kattognak, egyik szerint konya, a másik szerint rencs. Ez a francia-olasz határ, Monton, Ventimiglia. Hiányzik egy G. Ki ad egy hiányzó G-re? Uraim, nem helyes írási gyakorlat ez. Ez egy utazás. Suhan mellettünk a táj, rongyalpesek, szemétládavárosok, bérházék volt. Bolyő szürmer. Most már úgyis mindegy. Konya, sör, bor, pálinka, nizza, kan. Martin Luther King. Onyisenko. Nem, ez se ilyen állomás. Egyáltalán nincs. Ez az állomás elutazott. Keresse Dél-Amerikában, ott van most a városgyűlés. New York rázza az elnöki csengőt, Tokió és Párizs lognak, isznak egy kocsmában, Moszkva énekel, város hátán az emberek meglátod, mint a hangyák futkosnak a feltépet földű üres telkeken, minden város helyén egy sivatag, a hidak is elment, majd visszajönne. Ne félj! Egyszer csak fémes suhogás tölti be a föld légterét, és láthatod, hogy elrepül fölötted Osaka, Baltimore és Ciudad Bolivar. Helsinki eltévedt, valahol a Fekete-tenger partján akar leszállni. Hé, Helsinki, éjszakabbra! Na jön már Budapest is, csak hogy megjöttél. A szakadt szájú csatornacsövek keresik az illeszkedési pontokat, kis mocorgás, és megint itt áll a város. Szuszok, úgy látszik sietett. Nem megyek sehova. Isztambul, ha látni akarsz, kerekedj fel. A vérmezőn várlak, sippal, dobbal, csimpolyával, meg hagymabördővel, ha tudnám mi az. Pincér mindig kicseréli a hamutartót üresre. Így nem tudom, hány cigarettát szívtam el. Lehet, hogy egyet sem. Száza. Tinta. Tollal törődni kell. Tintát kell adni neki. Általában mindennel törődni kellene, hogy ne hagyjanak cserben a dolgok. De amikor azok hagynak legkevésbé cserben, akikkel nem törődsz. Tudod is, te kivel törődsz, az emberi természet azért ilyen, hogy legyen mit, ne ilyenne hagyni. Természetes? Micsoda szó. Képzeld, ha mindig természeted szerint élnél. Nem lehet rögeszme nélkül, csak a rögeszme természetes. A betegség, a halál, a gyilkosság, a paráznaság, a csalás, az önzés, az irítség. De ha valaki prédikál a madaraknak, Mária az Óhegy utcában mindig fölényesen néz rá. Lekicsinlő. Mintha színészkednék neki. Talán nem hiszi, hogy igazán szeretnék vele beszélgetni. Uram!
1: Hiszen csak egy szobor.
0: Mit beszélget egy szobor? Békén hagynátok? Annak beszélgetek, akinek akarok. Joga van válaszolni, és joga van nem válaszolni. Mária nem válaszol. nem bízik benne. De legalább meghallgat. Ez a gyanakvás az arcán nem az ő bűne. A szobrászé. Annyira szerettem volna, Mária, ha faszobor vagy, de biztos gipsz vagy. Az arcodról már pattogzik a festék. A feleségem látta a Taj Mahalt.
1: Azt mondja, gyönyörű. Én téged láttalak, gyönyörű vagy.
0: Nem ér fel veled semmiféle Taj Mahal. Vagyis, hogy a sugaraid gyönyörűek. Ahogy kibújnak hozzám a kerítés rácsai, na akarod, nem akarod, jönne, de biztos akarod. Mária, én is szeretnék ragyogni rád. Majd lesznek napok, amikor jó leszek. Marseille! Megérkeztünk! Már csak egyedül szállok ki a vonatból, a kalauz lehúzza mögöttem a rólót. Úristen! Elfelejtettem visszafelé jegyet venni. Úristen! Szemétládaházak, rongyházak, bérházak. Szeretnék visszamenni. Lehet valahonnét visszamenni? Soha.

0: társasjáték. A férfi krétaszín arccal görbed a heverő szélén, kezét a gyomrára szorítja. Nyöszörög, szeme alá sötét, árkot mélyít a fájdalom, ajkát összepréseli. Fáj a gyomra. Az előszobából berreg és hallatszik. Utasszállító repülőgép, traktor vagy tűzoltóautó, gondolja a férfi, de aztán rájön, hogy tűzoltóautó nem lehet, mert akkor szirénázna. A kilincs vadul megnyikkan, csattog. Az az egyén, akarom mondani, géperejű jármű, aki rángatja, nyilván alig éri fel. Végre kitárul az ajtó, és egy megejtően kopasz gyerek berreg be a kilincs alatt. Szervusz, kipikopinger, nyögi a férfi, minek ennyi gáz? Követ szállítok, mondja a kopasz, ezek szerint dömper. Egyben abba is hagyja a berregést, és úgy tetszik a dömperséget is. Közelebb lép, mutató ujjával a férfi gyomrára bök. Megint itt van? Gyűrött arccal bólint. Mit csinál? Terpeszkedik. Rá is gyújtott? Rá. Mindketten elképzelik a fájdalmat, hogy pöffeszkedik oda be. Nagy lancmók pasas a fájdalom, fekete, szétálló sörényű, és két hegyes szemfogló ki a szájából. Elégedetten fújja a füstöt. És Tropkó úr? Kérdezi a gyerek. Már beküldted? Tropkó urat, akinek egyébként Troparin a becsületes neve, nem igen szereti beküldeni a férfi. Azt szeretné, ha a fájdalom magától eltakarodna.
1: Még nem, mondja, de most már itt az ideje.
0: Egy üvegcséből kiráz egy szemet, lenyeli.
2: Bent van? Kérdezi suttogva a gyerek.
1: Bent.
2: Mit csinál?
1: Még csak nézelődik.
2: A fájdalom észrevette már?
1: Észre.
2: Mérgelődik?
1: De még mennyire, mondja a férfi, és a tenyerét jó erősen a gyomrára szorítja.
0: A nyalparokon szemves Tropkó úr bent áll hát a helyszínen, a böhöm fájdalom gyanakodva föltápászkodik.
2: Már kergeti? Kérdezi a gyerek.
1: Nem, mondja a férfi, még csak beszélgetnek.
2: Azt kérdezi a fájdalom, hogy mit akar már megint a Tropkó úr, igaz?
0: Így a gyerek.
1: Azt.
2: És Tropkó úr mit válaszol?
1: Hogy lesz szíves fájdalom úr elkotródni.
2: Kotródik?
1: Nem. Azt mondja, nem jó kedvéből jár ide, hanem az én érdekemben.
2: Te érdekedben?
1: Igen, mert itt egy fekély.
0: Ahol. És ez egyre csak nőni fog, ha zsírosat eszem és vedelek.
2: Mit, ha vedelsz?
1: Pálinkát.
2: És Tropkó úr?
1: Nem vitatkozik, felgyűlte az inge ujját.
0: A gyerek szeme felcsillan.
2: Leken neki egyet?
1: Remélem,
0: nyögi a férfi.
2: Jobb kézzel is, meg bal kézzel is?
1: Jaj!
2: Mi az?
1: Merek szemek.
2: Gyerünk, Tropkó úr, húzd be neki, lelkesedik a gyerek.
0: A férfi arcán simulnak a ráncok, hanyat fekszik.
2: Már fogja a nyakát?
1: Fogja.
2: Tropkó úr jó erős, igaz? Még nem kergette ki egészen?
1: Egészen még nem, de mindjárt kin lesz.
2: Állj az ablakhoz, súgja a gyerek.
1: Minek?
2: Hogyha kijön a fájdalom, essen le az emeletről, majd jól összetöri magát.
0: A férfi az ablakhoz áll, arcába kezd visszatérni a szín.
1: Most, mondja,
2: most kim van? Hes ronda fájdalom, kiabál a gyerek, és kezével az ablak felé legyez. Sose gyere vissza! Puff!
0: A fájdalom nagyot nyekken a jár.

0: Lázár Ervin, a retemetesz. Újabb mesék felnőtteknek. Tűz.
1: Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométeusz máját.
0: A hős felsóhajtott, ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce, megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek.
2: Lejárt a büntetésem? Kérdezte.
0: A keselyű megrántotta a vállát. Ugyan? De minek stapáljam magam? Nincs már tűz a földön. A leláncolt férfi haragosan előreugrott, s bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta: hazudsz, kutya!
3: Nem kutya, keselyű,
0: mondta egykedvűen a robusztus madár, s szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométeusz haragja nem csillapodott. Végezd a kötelességedet, rivalt a keselyűre, tépd a májam!
3: Majd megőrültem, mérgelődött a keselyű.
0: Nem érted, hogy nincs már tűz a földön?
1: Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is?
3: Ördögöt, legyintett a keselyű. Többen vannak, mint valaha is.
0: Prométeusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta maga biztosan. Gyerünk, láss munkához!
1: Értsd meg, hogy nincs tűz. Az emberek már nem ismerik a tüzet. Nincs szükségük rá.
0: Nem igaz, kiáltott a hős. Tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában.
3: Lárifáj, mondta a keselyű, főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak.
0: Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt? A tűz!
1: Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod.
3: Megnyomnak egy gombot, s már is árad a fény, a meleg, semmi füst, semmi lángnyelv, semmi faropogás, sokkal tisztább, veszélytelenebb.
0: Prométeusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felcsillant az arca, és a háborúk, meg a gyújtogatók
3: sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország, semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril bor. A gyújtogatás elfelejtett, elavult módszer. Még a tűzoltóság is megszűnt, meg az önkéntes csapatok is, nincs tűzoltóbál. Önkéntes sugárvédők bálja, az van.
0: Prométeuszban még egyszer fölcsillant a remény. A tábortüzek, mondta. Bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei.
1: A keselyű legyintett. Rég nincs.
3: Bármely üzletben 1,50-ért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, elsőrangúan garantált, nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjad. Egy gombnyomás is kész.
0: Ráadásul többször is felhasználható. Nem igaz, üvöltött Prométeusz. A sziklák visszhangozták. Nem igaz, nem igaz.
1: Ugyan mit idegeskedsz, zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad.
0: Átballagtak ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai csörgető mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól, Ausztráliában büntetést fizettek, közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométeusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt. A tüzet az emberek nem ismerték.
1: Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét.
3: Tűz, fire, a gony, faja.
0: Nem, ilyen szó nincs is. Öhögött a keselyű. Prométeusz meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódon városkában találtak egy öregembert. Még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyűt Prométeusz. A keselyű bólintott.
1: Tűz, ismételte szót az öreg, és értelmes fény villant a szemében. Ott, mondta, az a nagy ház.
0: A keselyű alig tudott lépést tartani Prométeusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották, a homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett. Tűzmúzeum.
1: Ez az, kiáltott Prométeusz, oda néz! No, no,
0: mondta a keselyű. Mesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók, hosszú rideg folyosón baktattak végig petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandallók halmai között. Nagy vitrinekkel teli terembe értek, Prométheusz boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztor tűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagyszarvú bika és egy botjára támaszkodó kalapos, csizmás ember lobogó pásztortüzet bámult. Tűz, kiáltotta boldogan Prométheusz. Föstött, mondta a keselyű. Prométheusz a pásztortűzre merett, arc elé kapta a kezét. A tűz nem élt, mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vidrinekhez. Kazántűz, kandallótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz. Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás, kommentálta valamennyit szakszerűen a keselyű. Mire a terem végére értek, Prométheusz haja megfehéredett. Még ott, kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amilyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt, alatt a cédula. Belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A keselyű rekedten felnevetett. Prométheusz ekkor fölkapta a fejét, a fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a keselyű így szólt. Tudom, hogy megint el akarod lopni, gonyorosan nevetett. Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák. Prométheusz aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fáklyával rohant végig a földön, olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték, és felkiáltottak. Tűz!

0: Simf, a füst. Az embert, aki becsöngetett, enyhe naftalin szag lekte körül. Simf bárgyún állt vele szemben a félnyitott ajtóban. Zavarban volt, mert tévénézés közben vajas kenyeret rágcsált, és még nem tudta lenyelni az utolsó falatot. Rágogatott hát, sebegve kérdezte. Mi tetszik? A zongora miatt jöttem, mondta az ember, és Simf azon tűnődött, vajon a lehellete, vagy a ruhája naftalin szagú-e. Valószínűleg mind a kettő, gondolta, és szolgálatkészen szélesebbre tárta az ajtót. A férfi könnyed, túlságosan is könnyed léptekkel átlibegett az előszobán, és benyitott a szalomba, ahol Simfék büszkesége, a páncéltők és fekete hangverseny zongora állt. Bő fekete talárban volt ez az ember, aki a zongora miatt jött, és amikor Simf a nyakára nézett, olyan érzése támadt, hogy száraz, tágpórusú bőre is naftalinnal van átitatva. A felesége kikukkantott az előszobába, kérdően nézett az ajtóban tétovázó Simfre.
1: Az ember, mondta Simf, a zongora miatt.
0: Végre sikerült lenyelni a falatot. Miféle ember?
1: Talán te hívtad, nem?
0: Megőrültél, kérdezte az asszony. Erre Simf is megélénkült, egyszerre léptek be a szalomba. A fekete taláros a felnyitott zongora mellett állt, valami szerszámmal a húrok közt matatott, majd abba hagyta, a klaviatúrához lépett, leütött egy billentyűt. A hang rekedten kotkodácsolt elő a hangszerből, a taláros feléjük fordult, és elégedett mosolyjal mondta.
1: Menni fog!
0: Újra visszalépett a húrokhoz és a szerszámához. Simfné kiáltani akart, hogy hiszen most hangoltatták a zongorát, de bennakadt a szó. Észrevette, amit Simf már korábban is sejtett, hogy a taláros lába járás közben nem érinti a padlót. Súlytalanul lebeg, akár a füst.
1: Menni fog,
0: ismételte meg az ember, feje bent a zongorában, mintha el akarná harapni a húrokat, hallatszott az elernyedő drótok mélyülő nyöszörgése. Csinálj át valamit, mondta kétségbe esetten Simfné, és kirohant a szobából. Simf könnyed léptekkel a zongorához ment, majdnem olyan könnyeden, ahogy a taláros járt, bár a padlótól azért nem tudott elszakadni. Végigfuttatta ujjait a billentyű soron, a zongora őrült, reszelős hangokat hallatott, a leeresztett húrok jóval az ütés után is pöngtek, reményteljes hangzavar töltötte be a szobát. Ó, mondta Simf, de hiszen ön... Az ember egy pillanatra abba hagyta a munkát, Simfre pillantott, Simf, mintha most jutott volna tudomására, hogy megnyerte a főnyereményt, megtántorodott, kivörösödött, szeme is, szája is ó betűt formázott. De hiszen ön... nyögte boldogan.
1: Igen, mondta az ember, a zongora lehangoló vagyok.
0: A zongora lehangoló elég sokat kért a munkáért, de Simf alkú nélkül rohant át a gardróbba, az asszony ott tartotta a pénzt a fehér nemű között, földre szórta az ingeket, törülközőket, lepedők fehér pillangói röpködtek körötte. Ó, mit csinálsz, mit csinálsz? Sikoltozott az asszony, de Simf rá se hederített. Az abszolút hallást is meg kell fizetni, mondta, neki abszolút hallása van, egyetlen jó hangot sem hagyott. Az örömtől megtört a hangja, a bankjegy köteggel átrohant a zongora lehangolóhoz. A taláros markában a pénzzel körülnézett.
1: Nagyon jó belső szerelőket tudok, szólt, elektromos, asztalos munka, parkett, festés,
0: megmondta a telefonszámot. Kitűnő, rivalta Simf, és már tárcsázott is.
1: Meg kell mondanom, recsegte a kagylóba egy hang, nem olcsón dolgozunk.
0: Nem baj, vágott közbe Simf, csak jöjjenek. Először a festők láttak munkához, fakalapácsokkal és vakarókkal. Jézus Mária, jaj, veszékelt Simfné, 10 évig gürcöltünk, koplaltunk, fogunkhoz vertük a garast. Simf rámosolygott, csak hadd dolgozzanak a fiúk. A festés eltűnt a falról. A mesztelen vakolatot vésték már a villanyszerelők, széles mozdulatokkal tépkedték az ablaküvegeket, az asztalosok kitépték a helyükből a nyílászáró tokokat, átfütyült a házon a novemberi szél. Ja Istenem, kiáltozott Simfné, Simf szánakozva ránézett, megsimogatta, kifizette a szakembereket, és gyengéden megfogta a felesége karját. Gyere! Rohanva keltek át utcákon, tereken. Itt csókoltál meg először, motyogta Simfné egy parkban, vagy legalábbis valami ilyesmit mondhatott, meg talán azt, hogy erre sétáltunk valamikor, emlékszel, daloltak a hársak, október van, mormolta Simf. Átszáguldottak egy aluljárón, a nyári meleg esők elől, mondta Simfné, és megszorította férje kezét, az meg biztatóan rámosolygott. Szeretlek, drága, suttogta, és átvonszolta a feleségét a kapun, ahol annyi hosszú órát töltött el ifjúkorában a menyasszonyától való véget nem érő búcsúzások közben. Az apósa és az anyósa plétbe csavart lábbal ült a cserépkája mellett, kellemes, meleg szobában, minden ragyogott a tisztaságtól, ahogy szokott, fénylettek a Biedermeier vázák, a bútorok tükrös felületei. Szeretem a lányukat, mondta ragyogó arccal Simf. Kedves mama, kedves papa, engedjék meg, hogy visszaadjam. A két öreg felé tolt az asszonyt, mélyen meghajolt, lengette képzeletbeli kalapját. Boldog vagyok, mondta, boldog, és kirohant. Vissza a már díszeitől megfosztott házba. Vidáman dolgoztak a tetőn a cserepezők, a bútorkereskedő kicsit sokat kért a bútorok eltüntetéséért, a kolóniál dolgozó szobáért különösen magas árat számított, de Sim fizetett, csak vigyék minél hamarabb. Munkához láttak az ácsok, ledobálták a cserepektől megfosztott faszerkezetet, a szarufákat és mestergerendákat, és már jöttek is a kőművesek, röpködtek a téglák, az inasok nyakatekert, dallamokat fütyűréztek, a fal fogyott, fogyatkozott. Simf pálinkát hozatott az embereknek, hogy jobban menjen a munka. Aztán eszébe jutott a diplomája, átrohant a főiskolára. Hosszú, izzasztó vizsgába került, míg végre megfosztották mérlegképes könyvelői képzettségétől. Az érettségi bizonyítványát már viszonylag könnyedebben minősítették semmisnek. Az általános iskolai végzettség, az írás és olvasás tudományának visszavonása már szinte gyerekjáték volt. Mire hazaért, már eltűnt a háza. Az építőanyagokat elhordták, egy kertészbrigád tevékenykedett csak az udvaron, tépték a málnabokrokat, fűrészelték a gyümölcsfákat. A fű kiírtásáért különösen sokat kértek, de szerencsére Simfnek még a borsos vizsgadíja kifizetése ellenére is maradt némi pénze. Fújt a szél, ott állt egy szál magában a telek közepén, és rikoltozott örömében. Egy embert látott közeledni, fekete talárban volt, a kezében szabó centit és ollót tartott. Meghajolt Simf előtt. Ó, persze, mondta Simf, az úri szabó. A taláros udvariasan megmondta, mennyiért csinál egy fazont. Simf végigkutatta a zsebeit, kiguberálta az összeget. A szabó hosszan méricskélte őt a centivel, minden méretet gondosan följegyzett egy pepit a noteszba, aztán ollójával elegánsan belehasított Simf ruhájába, és letépte róla előbb a zakót, aztán a nadrágot és az alsóneműt. Simf mesztelenül állt egykori telke közepén. Mitagadás, fázott. Boldogtalanság és valami meghatározhatatlan utáni vágyakozást töltött el, de olyan erővel, hogy szinte fizikai gyötrelmet érzett. Tanulnom kell, gondolta. Megnősülni és telket venni. A telekre ház kell, a házba bútorok, zongora. Az ég felé emelte arcát, nyűszített. Tenyerével elfedte szemérmét, és futni kezdett a mozdulatlan levegő átforrósodva sűrített mellette. Futott. Könnyedén. A lába már nem is érintette a földet. Mint a füst.

általános leszerelés. A sereg fölsorakozott az alakuló téren. Zömök paripák táncolnak a fénylő arcú katonák alatt, a napsütésben csillognak a zöld, sárga és piros csákók. Mert szerencsére besüt a függő folyósóra néző konyha ablakon a nap. A sorok ugyan elég keszekuszák, egy jobb tábornok bizonyára rájuk dörrenne, hogy balra néz, igazodj, mik maguk, szabadnapos kereskedő segédek vagy katonák. De az itteni tábornok nem ennyire rigolyás. És szerencsére a tábornok fölöttesei sem rigolyásak, aminek külön örvendek, mert a fölöttesek mi vagyunk. A gyerek, meg én. Ez ki? Dök a gyerek az egyik vitézre. Ez egy tizedes, mondom, mert valóban olyan tizedes formája van. Úgy látszik, a tizedes ellen semmi kifogása, mert nagyra tátja a száját, és hogy félelmetesebb legyen a dolog, zord pofát vág, s hozzá egy rettenetes csatakiáltás. Egy hosszan elnyújtott áááá. A tizedes tudja, mi a kötelessége. Már is ugratja péceli kenyérből készült lovát, szalonna arcán példamutató elszántság, zöld paprika csákója meg se rezdül, vágtat be a tettek mezejére. A hős tizedes eltűnik. Most egy századost kérek. A százados nem tétovázik. Micsoda bátor hadsereg ez? A következő legyen egy ezredes, mondom a rangoktól megrészegülten, és az ezredes csörömpölő kitüntetésekkel méltóság teljesen bevégzi küldetését. Most egy huszadost kérek, kiáltja a gyerek. Huszadost, olyan rang nincs. Miért nincs? Tényleg, miért nincs? Kicsit bambán nézek magam elé, azt fontolgatom, hogy magyarázat helyett itt, ebben a mi hadseregünkben se szó, se beszéd, kinevezhetnék valakit huszadosnak. 20 katonának nem kell parancsolni? Szakítja félbe a ranglétrát forradalmasító gondolataimat a gyerek. De, azt hiszem kell, bizonytalankodom. Hát akkor, mert az ugye úgy van, hogy a tizedes 10-nek, a százados 100-nak, az ezredes meg 1000-nek parancsol. Nagyjából úgy mondom, és hogy ne látszam katonai dolgokban járatlannak, hozzáteszem, az alezredes meg 999-nek. Az mennyi? Egyel kevesebb, mint az 1000. Aha, akkor egy olyat kérek. Az alezredes teljes díszben pompázó paradicsom sisakban elvágtázik. És hogy a világ tökéletlenségein javítsunk valamit, követi őt a huszados. Semmivel sem gyávább, mint a többiek, az új ranghoz méltóan viselkedik. Te, amikor katona voltál, hánynak parancsoltál? Egynek se, vallom be férfiasan. Ezen kicsit elmélázik, hosszasan nézi az arcomat. Szóval nullados voltál. Eszében üt. Ez a nagy nulla. Tudod, azért egy titkos alattvalóm nekem is volt, mentegetőzöm. Annak parancsoltál? Annak igen? Ki volt az? Én magam. Igen. Megpróbáltam eldönteni, mi jó, mi rossz, mit kell megtennem akkor is, ha nincs kedvem hozzá, és mit nem kell megtennem, ha szeretném is. Azt persze már nem vallom be, hogy mindez hányszor, de hányszor nem sikerült. Olyankor nullados voltam, ez kétségtelen. Most aztán pirongodhatok. Akkor te egyedes voltál. Körülbelül, mondom zavartan. Közben őrmesterek, hadnagyok, közlegények tűnnek el a színről. Ha katona leszek, én is egyedes akarok lenni. Ez nagyszerű, örvendek. De tudod, ahhoz nem is kell katonának lenned. Ha akarod, már is egyedes lehetsz. Hogyan? Például nem rohangálsz a nagykéssel föl le a lakásban, mint egyedes, gondolkozol előtte, és eszedbe jut, hogy eleshetsz, és megsérted magad. Nem verekszel szíre szóra a testvéreddel, ha a mama kér tőled valamit, nem morogsz, mert jobb volna játszani, hanem megcsinálod. Látom az arcán, hogy az egyedesség sokat vesztett vonzerejéből. Nem szól. Közben a büszke tábornok egyedül maradt az alakuló téren, eljött az ő ideje is. Elvágtat hadserege után. Most ugye csatáznak oda bent. Eszük ágába se jut, mondom ilyetten. Mind letette a fegyverét, valamennyiükből egyedes lett, és építkeznek.
Mit építkeznek? Hát, hogy fényesebb legyen a szemed, keményebb legyen az izmod, nagyobbat tudjál rúgni a labdába, ne fáradj el hamar, és könnyebben tanuld meg a betűket, meg a számokat. Mert ha harcolnának, akkor fájna a hasam. Te még mennyire? Akkor inkább legyenek egyedesek. Én is úgy gondolom. Lecsúszik a székről, kiterjeszti a karját, és elberreg. Semmi kétség, itt egy repülőgép emelkedik a levegőbe. Nagy elégedettség száll meg, mi most ennek az öreg bérháznak a harmadik emeletén, a függő folyósóra néző konyhában megvalósítottuk az általános leszerelést. Most már csak az hiányzik, hogy nagy országok, kicsik és közepesek kövessenek bennünket. Példát mutattunk. A repülő közben a stratoszférába emelkedett, ott köröz, könnyedén és boldogan, bennem meg egy parányi félelem fészkelődik. Harci gép ez, vagy utasszállító? Egy egyedes repül odafönt, vagy egy huszados? Na, majd ha leszáll, megkérdezem.

csapda. Belépett egy kiskölyök, nevetségesen pici farmernadrágban, fehér rövidújú trikója elején egy háromárbócos kalózhajó pompázott, kékkel volt ugyan kivarva, de nem lehetett más, csak kalózhajó. A kocsmában levők tekintete elsurrant a srác feje fölött, szakadatlan folyt tovább az elszúrt rikkantásokkal, röhelyekkel el egy zsongás. Pedig a fehér trikós kölyök vonzotta a szemet, a füst megritkult körülötte, szégyellősen a mennyezet felé sompolygott, meg be a kocsma sötét zugaiba. A füst észrevette a gyereket. Körülnézett. Arcán a hadvezérek harciassága és a titkos küldetésben járók óvatoskodó ravassága. Valamit forralt. Az asztalok fehér kővel lerakott utat hagytak a söntéspultig. Egyetlen fekete kő árválkodott közöttük, közelebb a bejárathoz, az út tengelyétől kicsit jobbra. Nagyon szerény, nem hivalkodó, fekete kő. Kitörődött a létezésével. Ki vette addig észre? Nyilván senki. A gyerek azonban alaposan megnézte, előredőlt, olyan fél guggolás félébe ereszkedett, ennek nagymesterei a gyerekek, a kezét a térdére támasztotta. Szemvillanásig tartott az egész, mert a kölyök észrevett valakit a bejárat felől közeledni, és villám gyorsan az egyik oszlop mögé ugrott. A férfi láthatta a kalózhajóval ékes gyereket, nem csak a mozdulatot, ahogy az oszlop mögé ugrott, de a kukucskáló fejet is. De úgy látszik, tudta a szabályokat, mert kitartóan az ellenkező irányba nézett, erőlködött, hogy szemmerezgetése tökéletesnek tűnjék, és amikor riadságot mímelve újra meg újra végigpásztázta a kocsmát, az oszlop mögül diadalmas vigyorral kandikáló fejet levegőnek tekintette. Alacsony, 30 körüli hízásra hajlamos, de még korán sem kövér, mosolyra kész arcú férfi volt. Hol ez az Al Capone? Tanácstalankodott az ajtóban, mint egy magának téve föl a kérdést, de ahhoz megfelelő hangerővel, hogy maga a diadalmas Al Capone is tudomást szerezzen rejtőzködése tökéletességéről. A kérdés után kettőt lépett. Mindez ideig csak kettejük magánügye volt a kisded intermezzo, a kocsma rájuk se hederített, de a második lépésnél minden merőben megváltozott. Kölyök ugyanis előreugrott rejtekéből, és lenyűgöző diadallal elrikkantotta magát. Benne vagy! Föl a kezekkel! A férfi szerencsétlen arccal lendítette magasba a kezét, és nem lehetett tudni, ábrázata bizonytalansága fogságba esésének, vagy annak az egyszerű ténynek tudható-e be, hogy nem tudta, miben van benne. Föltartott kézzel végignézett magán, rendellenességek után kutatott, először a bal, aztán a jobb lábán siklott végig a tekintete, és akkor már fészket vert benne a gyanú. Jobb lába ugyanis a fekete kövön állt. A csapda! Kiáltotta Al Capone, miközben arcára egy csapdával vadászó indián törzs összesített ravassága sűrűsödött. A férfi sziszegett, fájdalmasan mozgatta a jobb lábát, fel is emelte volna, de a csapda szemmel láthatóan nem engedte. A kocsma már figyelt. A kissé bizonytalan tekintetek gyújtópontjában állt a felemelt karú férfi és a harcias Al Capone. A hátrább ülőknek kissé fel kellett emelkedniük, hogy Al Capone-t is láthassák. A férfi fájdalmas ábrázata láttan Al Capone arcára némi szánalom költözött. Lehajolt, megtapogatta a csapdát, és guggoltából felnézett a felemelt karú áldozatra. Fáj? Kérdezte. Nagyon, mondta az áldozat, ripityára zúzta a bokámat. Elengedhetnél? Fizetsz hadisarcot? Egy málna hadisarcot kapsz. Helyes, mondta Al Capone, még mindig guggolva, leengedheted a kezed. Szakszerű mozdulatokkal kiszabadította a csapdába szorult lábat. A férfi sántikálva odébb állt. A gyerek még mindig a csapdát fogta. Vigyem? Kérdezte, vagy húzzam fel újra? Nem bánom, mondta a férfi, legalább más is megtudja, mi a magyarok istene. Nem volt idejük leülni, mert egy malaclopós úr jelent meg a bejáratnál. Figyeld, suttogta Al Capone.
A férfi figyelt, és figyelt az egész kocsma. A malaclopós észrevette a ráirányuló tekinteteket, zavarodottan megállt, végig simított borostás agár arcán. Netán azt hihette volna, régies malaclopója váltotta ki ezt a közfigyelmet, ha nem törzsvendégként érkezik, aki napjában többször is megfordul itt a legkisebb feltűnés nélkül. Segélykérően nézett a söntéspultnak támaszkodó pincérre, aki olyasforma ember volt, mint ő. Szikár, borostás arcú, csak kissé idősebb. A pincér jóságosan, biztatóan ránevetett, de a malaclopós figyelmét nem került el a mosolyában bujkáló ravasz cinkosság. Azért megindult befelé, a második lépésénél felrivalt a kocsma. Benne van! A malaclopós megmerevedett, most már végleg nem tudta mire vélni, mi történik. Csapdában vagy! Mondta az apró, fellüktető csendszigetben Al Capone, és a malaclopós jobb lábára mutatott. Az lenézett a lába alá, meglátta a fekete követ. Milyen csapda? A gyerek, tudja, hogy van, mondta mentegetőzve a férfi Al Capone asztalától. Az akárképpen ekkor 1 millió ránc gyűrődött, szép, ívelt, harmonikus rovátkák. A vadidegen is láthatta. Mosolyog. Ojé, mondta, kiszabadítanál? Al Capone szolgálatkészen felugrott, kibogozta a csapdába szorult lábat, és most a malaclopóstól kérdezte meg. Visszategyem? Világos, mondta ő, tedd csak vissza. Sokáig nem jött senki. Csak a pincér járt fel s alá a rendelésekkel, de a veszélyes helyet valamennyiszer nagy ívben elkerülte. Aztán mégis elérte a végzet, mert egy figyelmetlen hátralépésnél a szomszédos asztalt rendezgette, belecsúszott a sarka a csapdába, a kocsma megint felrivalt, a malaclopós arcán, ha lehet, most még több ránc gyűrődött, és a tűzkeresztségen átesettek jogán oda kiáltott a kisfiúnak. Ne engedd ki, csak ha fizet egy fél pálinkát! A gyerek a málnája fölül az apjára nézett. Mit bámulsz, tiéd a csapda? Most lépjen le, aki nem akar fizetni, csapdában van a pincér, rikkantott valaki. Hű, engedj el, de gyorsan, mondta már szinte nem is tettetett rémülettel a pincér. Meglógnak a pénzemmel. Fizetsz neki egy fél pálinkát? Kérdezte hivatalos hangon Al Capone. Fizetek, mondta sietve a pincér, mire Al Capone kiszabadította. A pincér jobb lábát szemmel láthatóan húzva oda sántikált a pulthoz, és azt mondta a csaposnak. Egy felett az úrnak. Az ezer ráncú boldogan a fiú felé emelte a poharat, és azt mondta. Egészségedre, Hüvelyk Matyi! De már jött is a következő áldozat, egy daliás úr. Látszott, most lépett ki az autójából, nem csak abból, hogy lóbálta a slusszkulcsot. Lélegzett visszafolytva figyelték, és amikor a slusszkulcsos könnyedén átlépett a csapdán, csalódottan felmorajlott a nép. Aztán egy vállig érő hajú huligán jött. Beletrafált, a hangorkántól megmerevedett, kicsit meg is ijedt, de aztán nagyon könnyedén rájött, hogy csapdában van, majdnem olyan könnyedén, mint a malaclopós. Aztán egy szenes ember, egy katona, egy rézóraláncos, meg egy füles sipkás léptek a csapdába. A katonát Al Capone kénytelen volt első segélyben részesíteni, mert valószínű eltörte a bokáját a csapda. Az injekció azonban használt, a katona viszonylag peckes léptekkel jutott el a pultig, aztán egy kövér, duplatokás, kopasz úr jött, ő volt az első, aki bal lábbal lépett bele. Amikor a tömeg felvisított az örömtől, ő is megállt. Csapdában van, mondták neki. De a kövér úr lebigyeztette a száját, azt mondta, marhák, és tovább ment. A pincér arcán méla undor vibrált, amikor az asztalához ment, és oda se nézett, amikor megkérdezte, mi tetszik? A dupla tokájú úr kétségtelenül rontott a mulatságon, de mikor újabb gyanútlanok estek áldozatul, látszott az arcán szégyelli magát, bánja már, hogy nem hagyta magát megfogatni a csapdával. Aztán felállt a férfi meg a gyerek. Al Capone az ajtóban megfordult, és a csapdára nézett. Itt hagyjuk, kérdezte az apját. Mi? Arany? Az, suttogta titokzatosan a gyerek. Meg ezüst. Akkor hozd. Al Capone visszament, fölmarkolta a csapdát, mikor az apjához ért jobb kezéből a baljába tette, hogy megfoghassa az apja kezét. Így mentek el, kézen fogva. Al Capone kissé görnyetten lépkedett.
Nicsak, mondta valaki. Úgy megy ez a gyerek, mintha cipelne valamit. Hát persze, hogy cipel. Nem látja, hogy egy csapda van nála, mondta szomorúan a malaclopós.

0: a retemetesz. Erikán már az ajtóban látszott, hogy szomorú. Mi baj? Kérdezte megrettenve Sinf. A kislány előbb megkerült az asztalt, fölkapaszkodott a szemben lévő székre, állát az asztal peremére támasztotta, a tekintetével szép szomorúság hurkokat gubancolt a férfi köré. Sírnak, mondta. Sinf előtt egy pillanatig sem volt kétséges, hogy kicsodák. Nyilvánvalóan a felülnézetből ábrázolt, szépen kipikkelyezett bandzsa krokodil, a bombaforma hal, az úthengerrel szétlapított farkas, a csánk nélküli szögletes ló, és persze ő, a retemetesz. Sírnak. Bizonyára valamit elhibáztam, gondolta Sinf, megfeledkeztem valami lényegesről. Most már az ő szeméből is áradt a szomorúság, rézsút lefelé, éppen a kislány tágra nyitott szép virág szemébe. Jó szomorúság volt, lilás-vörös, fény lett tőle az asztal.
1: Mit is ronthatott el?
0: Amikor a kislány először belibegett, tavaszforma idő volt, csak Sinf szívében volt ősz, legalábbis ő azt gondolta, ősz van benne, egészen Erika megérkeztéig. Egy szétbontott cigarettás doboz belsejére rajzolgatott, azaz inkább csak firkált, mert hiszen oda se figyelt, csak húzta, kanyargatta a vonalakat, satírozgatott. Ekkor állt meg mellette a kislány, figyelmesen nézte a rajzot, Sinf még észre se vette, de már érezte, hogy ez az ősz a szívében, ez csak mese, dehogy is van ősz a szívében. Erika rábökött a rajzra. Mi ez? Sinf tétován ránézett, elnevette magát. Honnan kerül ide ez a tökmagvirág, virág, tökmag, virág, virág, gyerek? Ez egy retemetesz, mondta. Erika szája kerekre nyílt. Ó, suhajtotta, gyönyörű, hadd üljek az öletbe. Sinf ölébe telepedett, még hogy ősz, nevetséges, és a papírra mutatott. Add nekem. A tied, mondta Sinf, neked rajzoltam. És már hitte is, hogy tényleg Erikának rajzolta, és hogy a kusza egyenesek és kacskaringók valóban egy retemeteszt ábrázolnak. Sőt, ez maga a retemetesz. A szeme nagyon szép, mondta Erika. Ó, de még mennyire, és már látta is Sinf a szemét. Na nézd, van egy vidám szeme, egy szomorú szeme, egy szeme, amit csak alvásra használ, ezt a másikat meg négy kacsintásra, és nézd csak itt a mosolygó szája, a fütyörésző szája, a lebigyeztésre alkalmatos szája, és a rengeteg keze, 72 lába, hisz csoda lény ez a retemetesz. Örültek Erikával a retemetesznek. A retemetesz is örült nekik. A szívében tavasz van, mondta maga biztosan Sinf. Rajzolt bele, kérte őt Erika, és Sinf belerajzolta a retemetesz szívébe a tavaszt. Hát így kezdődött. Ez volt az első találkozásuk. A retemetesz beköltözött Erika fiókjába, és bizonyára alig-alig volt oka rá, hogy a lebigyeztős száját meg a szomorú szemét használja. Legalábbis Sinf úgy gondolta. És most megint rajzolj nekem, kérte egyszer a kislány. Micsodát? Amit akarsz? Sinf akarta a feje búbját, hisz egyáltalán nem tudott rajzolni. Na jó, mondta, mert eszébe jutott, hogy valamikor gyerekkorában rajzolt egy krokodilt felülnézetből. Egy krokodilt rajzolok neked. Krokodilt? Kérdezte neheztelően Erika. Ez egy nagyon kedves krokodil lesz, mentegetőzött Sinf, és munkához látott. Valóban, egy nagyon kedves krokodil született a papíron. Bandzsa, mondta boldogan Erika. No igen, emelte távolabbra magától a rajzolt Sinf, és oldalra döntött fejjel kacsintott rá. Mindketten büszkék voltak a rajzra. Azaz mind hárman, mert a krokodil is büszke volt maga magára, és arra kérte Sinfet, a bal első mancsába rajzoljon egy virágcsokrot, mert időnként szeretné fölköszönteni magát. Ilyenkor, mondta, majd átteszi a csokrot a jobb mancsába, és talán meg is hajol önmaga előtt, bár még a művelet végrehajtásáról nincsenek pontos elképzelései. Kapott hát egy virágcsokrot.
2: tulipántkát is rajzolj bele, mondta Erika. És Simf belerajzolt 3-at is. Később Erika egy halat kért. Delfint, cápát vagy pontyot, nagyképüsködött Simf, mert azt gondolta, halat rajzolni pofon egyszerű. Halat, mondta Erika. Simf hát a feszülő ív a papír fölött, Erikája is, pedig ő csak nézi, hogyan születik a hal.
0: Hal! Ez egy bomba, mondja Erika.
1: No-no, tiltakozik Simf. Ide néz. A bomba csúcsára szemet rajzol, szájat, kopoltyút.
2: Jaj, pislog, tapsol Erika. Valóban a bomba forma hal pislog, kacsingat, biztatja Simfet.
1: Ő meg, mint egy fenomén, uszonyokat rajzol a halnak, hátuszonyt, hasuszonyt, oldaluszonyt, pótuszonyt, pikkelyeket, és megkérdezi a haltól, kezet akarsz? A hal rázza a fejét.
0: Akkor mivel fogsz kezet? Kérdezi Erika.
1: Az uszonyommal, mondja mély hangon a hal, és nyújtja az uszonyát.
2: A bomba forma hal is beköltözött Erika fiókjába, a retemetesz, meg a kancsal krokodil mellé, és nem sokára oda költözött az úthengerrel szétlapított farkas is. Igen, a farkas. Hát ő kell, mert nem a legszebbre sikerült. A fogsora az gyönyörű volt, mint a fűrész, de a teste bizony egy kicsit ellapult. Erre ráment az úthenger, mondta Erika.
1: Jaj,
2: sziszent föl a farkas, gyorsan bekötözték, injekciót kapott, meg aszpirint. Meg is gyógyult azon nyomban, csattogtatta a fogát, és azt mondta.
0: Én vagyok a világ legszebb, legegészségesebb farkasa.
2: És hát persze, hogy ő volt. Te olyan gyönyörűen rajzolsz, mondta Simfnek elérzékenyülve Erika. Utolsónak a csánk nélküli szögletes ló költözött be a kislány fiókjába.
0: Milyen állatot a legnehezebb rajzolni?
2: Kérdezte Simfet Erika.
0: Lovat. Akkor rajzolj nekem egy lovat.
1: Híhó, fészkelődött Simf még, hogy lovat.
2: De mit tehetett? Neki látott. A fülén kezdte. A fül szép is lett, de ami az egész lovat illeti, meglehetősen szögletesre sikerült.
0: Ajhaj, mondta Simf, nincs csánkja. Ennek, méltatlankodott Erika, 5 csánkja is van, gyönyörű 5 csánkja, és nézd, milyen szépen fut.
2: A ló hátra csapta a fejét, és körül száguldotta a papírt. Csak úgy porzott a lába nyoma. Aztán Simf nagyon sokáig nem találkozott Erikával. Utazni kezdett, végig száguldozta a világot. Jött és ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. Egy helyet keresett, ahol majd tüzet rak, melengeti a kezét és azt kiáltja, boldog vagyok. Rakott is tüzet, melengette is a kezét, de kiáltani csak azt tudta,
0: jaj, de boldogtalan vagyok.
2: Jaj, de keveset tudott Simf arról, mit kell tenni az embernek, hogy egyszer csak szétkiálthassa a boldog vagyokot. Boldog vagyokot. Így hát utazott. Kelő napjait mindig más hegyek dajkáltak,

mondogatta Sim. És egyszerre csak úgy érezte, hogy nem jelent ez a szó semmit. Semmit, semmit, semmit. És ekkor keveredett vissza a régi asztalhoz, a régi szobába, ott találta a régi ceruzákat, a régi papírokat, és benyitott hozzá Erika azzal, hogy Simnak. És mondom, Sim rögtön tudta, kikről van szó. Mert egy társ kell nekik, mondta Erika. A krokodilnak egy krokodil, a halnak egy hal, a farkasnak, értem, rikkantott közbe Simf, pedig dehogy értette, és megragadta a ceruzát. Erika gyanakodva nézett a krokodilra. Ez nem bandzsa, mondta. Simf fölpillantott. Nem, mondta, és érezte, hogy a mellkasát nyomja belülről valami. Tulipántkája sincs? Nem kérte, suttogta Simf. Egy szót se szólt, talán nem is tud beszélni. A nyomás oda ment. És a halnak nem volt se pótuszonya, se mély, se magas hangja. Árván karcsúskodott és izmoskodott a farkas, a ló meg nézd csánkokkal, kényes hajlatokkal ékes, befont sörénnyel lobogó. Szépek, mondta Erika szomorúan. Simfnek csak úgy döngött a szíve. Legalább egy szólalt volna meg, legalább egyetlen egy, de a pompás rajzok meg se pisszentek. Retemet ezt is, kérte Erika. És Simf izzadt, és reszketett, vonalazott, és satírozott, de semmi, semmi, semmi, ez nem retemet ez. De hiszen te rajzoltad, nem emlékszel rá? Dehogy nem, mondta Simf. Szíve. De most már nem tudok, láthatod, nem tudok rettemet ezt rajzolni. Erika szeliden kivette a kezéből a ceruzát, kacskaringókat húzott, egyeneseket, görbéket, és nicsak egyszerre ott volt a másik rettemetes, a vidám szemével, a szomorú szemével, az alvásra használatos szemével, a kacsintós szemével, a mosolygó szájával, a fütyörésző szájával, a lebiggyeztésre alkalmatos szájával, a rengeteg kezével és a 72 lábával. Oda néz, kiáltott Erika. Rettemetes! Döm, döm, dobogott Sim szíve, döm, döm, dörömbölt szomorúan. Most már tudta, hol kellett volna tüzet raknia. Illés mese. Martincsák Illés a barátom. Ez már biztos. Miért ne lenne az embernek egy 5 éves barátja? Tilos téma, hát nincs közöttünk. Két jó barát arról beszél, ami az eszébe ötlik. Ami a szívébe ötlik. Te meséket írsz? Kérdezte Illés. Igen, mondtam. Hát az jó. Nagyon jó, örült Illés. Ugye írsz nekem is egy mesét? Kettőt is, mondtam nagyképűen. Csak egy kell, egyetlen egy, mondta Illés. Mert megkérdezte a nagymamáját. Mondd, nagymama, te meghalsz? Meg. Egyszer meghalok, mondta a nagymama. És én? Kérdezte Illés. Én is? Te is, mondta a nagymama. Egyszer mindenki meghal. A nagypapa is? Az is. Anyu is? Igen. És a nyuszi? Milyen nyuszi? Aki a piros tojásokat hozza. Az nem hal meg, mondta a nagymama. És a télapó? A télapó se. És miért? Ha te is, meg én is, anyu is, meg nagypapa is, akkor ők miért nem? Mert azért, mert ők a mesében vannak, mondta a nagymama. Nagyszerű, hogy te meséket írsz, mondta nekem Illés. Miért nagyszerű? Mert most beleírsz engem egy mesébe, jó? Jó. És a nagypapát, anyut, aput, a sumikutyát, a sumikutyát is bele tudod írni a mesébe? Bele. Meg a nánit is? A nánit is. És ezt a söprűt, meg ezt a széket, a kéményt, a házat, a füstöt is írd bele?

az se halljon meg, és a felhőket, meg Budapestet, meg a Tamásit, meg ezt a hangyát, jó, bele tudod írni ezt a hangyát? Bele. És magadat is írd bele. Persze. Magamat is beleírom. És beleírtam mindenkit. Az apját, az anyját, a nagymamát, a nagyapját, nánit, és a sumi kutyát, a széket, a füstöt, a felhőket, és magamat is. Meg mindenkit, aki belefér egy mesébe. Bár az a gyanúm illés. Na de minek mondjam? Két jó barát szavak nélkül is megérti egymást.

0: macska meg az egér. Bezzeg jó dolga volna az egérnek, ha macska nem volna a világon. De van ám macska, van bizony, a szegény egerecskéknek éjjel-nappal nincsen nyugta, nincs bizony. Hely, ha láttátok volna, hogy megijedt az a kicsi egerecske, akiről most mesélek, mikor egyszer, amint futifutkározott a szobában, topp, egyszerre csak valahonnét, valamelyik szögletből elé toppant egy nagy, círmos cica. Ja, Istenem, hová, merre szaladjon szegény egerecske? Nézett erre, nézett arra, hová bújjon, melyik ligba? Azám, sehol se látott likat, de még csak akkorát sem, amelyiken egy hangya befért volna. Mit mondok, hogy nem volt lik, dehogy nem volt. Ott állt a szoba egyik sarkában egy vizes korsó, azaz dehogy állott. Feküdt az a fél oldalán. Nosza utcu neki, hopp, a kis egerecske nagy hirtelen beugrott a korsó száján. Bezzeg, hogy a cica asszonyság is neki szaladt a korsónak, de mindjárt meg is állott, s igen-igen savanyú pofát vágott. Szűk volt ám a korsó szája, cica nagycsá maszógája. Hiszen megállj, mormogott dorombolt haragosan cica nagycsán. Majd megunott-e magad az üres korsóban? Kihajt az éjség, s akkor hambekaplak, tudom azt az egyet, hogy el nem szalasztlak. Hát a szegény egerecske mit csinált? Ugyan bizony mit csinált volna egyebet? Reszketett, mint a nyárfa levél, s várta, hát ha megunja cica nagycsám a leskelődést. Hiszen várhatta. Telt múlt az idő, de cica nagycsám nem mozdult a helyéből. Bebenézett a korsó száján, aztán a száját kitátotta, hegyes fogát csattogtatta, s mindaz dorombolta.
1: Gyere ki csak, gyere! Lesz akkor, ha delhadd!
0: Hú, szegény egerecskét, mikor látta cica nagycsám száját, még a hideg is kirázta, aztán mikor egy kicsit magához tért, két kicsi lábát összetette, s úgy könyörgött. Ó, drága szép cica nagysága, a szegény kis egerecskét ne bántsa, hiszen annyi egér van a világon rajtam kívül, miért éppen engem akar megvacsorázni? Hallottam nagyságodról, hogy nagyságod jóságos, kegyelmes, a szíve színarany, ugye igaza van, aki ezt mondta magáról? Mit gondoltok, mit felelt erre cica nagysága? Ő bizony ezt felelte. Tiszta csupa igazság, amit mondasz, szép öcsém. Nincs kerek a világon több olyan jóságos, több olyan kegyelmes, több olyan aranyszívű macska, mint csekélységem. Haj, de jóságból, kegyelmességből, aranyszívűségből nem tölthetem meg a hasacskámat. Ezt mondotta. Igen, szóró szóra ezt mondotta cica nagysága. Hogy azután mi történt, már azt én nem tudom. Itt a mese vége, fiam, fuss el véle!

kerekkő. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény halász ember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiába, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász kakasszóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyába kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágrószakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig. Át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondotta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mindegy formán kedves én nékem. Ettől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falattyúk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a víz partjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akad belé, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, s került a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondotta magába halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát, amikor kiemelinteni, megint csak az a kerek kő van benne. Most már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bédobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára. Aztán csak nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték. Mit hozott édesapám? Egy kerekkövet, fiaim, semmi egyebet. Nesztek, játszatok vele, s felejtsétek el a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belimelegedtek a karikázásba. Gurították a kerek követ föl s le a szobába, s nagyokat csikoltottak örömükbe, mert a kő mind fényesebb-fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégiscsak megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjenek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyt a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ, szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csodakő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt. Mindjárt megegyezte, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenni jó pénzen. Felkelt pitymalatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony! Mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak. Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdezi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ,
Adok érte 1000 pengő forintot, mert úgy tud meg, hogy igazi gyémántkő ez. Szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki ez az 1000 pengő forint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. Dehogy keveselte ő a 2000 pengőt, hanem a király megint azt hitte, hogy kevesli, s azt mondta hát a szegény asszonynak. Hallod-e te szegény asszony? Nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem csak biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, meg szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is. Most már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem, hallod-e feleség, mondja a halász, meg kéne mérnünk az aranyat, hány véka lehet. Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de nem volt véka a háznál. Nosza átszalasztottak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdezi a gazdag ember csúfondárosan. Az édesapám pénzt akar mérni, mondja a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóba. Kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magába a halász, most megtréfállak. Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Az úgy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palotájába temérdek sok egér van, de annyi, hogy a király s felséges családja nem tudott tőlük sem ebédelni, sem vacsorázni. Meghallottam, ezt én jártam a kertembe, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Hely, ha látta volna kigyelmed, de megörült a király a 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, s megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, s mondta a feleségének, amit hallott. No, bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is a mondó vagyok, feleség. Azzal ucunegi, végig járták a falut, de még a szomszéd falukat is, s amíg macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyunk! Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséget. Hol van te, gazdag ember, de hol valamit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot. Hely, Uramisten, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány, annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokba, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok minden. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt.
Fogjátok meg! Kiáltotta a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember se tátotta el a száját. Kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, s szaladt világra. Ha meg nem állt, talán még most is szalad.

0: A 12 varjú. Egyszer volt, hol nem volt, heted hét országon is túl, túl onnan túl, innenen innen, volt egy szegény özvegyasszony, s annak 12 fia, s egy leánykája. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani ezt a tenger sok gyermeket, mert száraz kenyér is mikor volt, mikor nem az asztal fiában. Jött haza egyszer a 12 fiú, körülfogták az anyjukat, hogy lépni sem tudott a szobájában, s ahányan voltak, egyszerre mind kenyeret kértek, s csak az volt a híja, hogy kihúzzák a házból. Hát azt ugyan senki ne csodálja, hogy a szegény asszony elvesztette a béketűrését, hiszen adott volna ám, ha lett volna, de nem volt. Nagy elkeseredésében azt találta mondani. Ó, Istenem, bocsásd meg a bűnömet, bár csak valami állattá változtatnád ezeket a fiúkat, nem bánom én, ha varjúvá is. No, halljatok csodát, mi történt. Az történt, hogy abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott, s mert hogy éppen nyitva volt az ablak, hús, kirepültek, s mire csak egy jajszót is mondhatott volna az anyjuk, úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el. Ej, nagy erős búbánat nehezedett a szegény özvegyasszony szívére. Éjjel-nappal folyt a könnye, mint a patak, s kesergett mindig, hogy az Isten úgy elvette volt az eszét, hogy olyan bolond beszédre nyíljék az ő szája. Kicsi kis leány volt még a szegény özvegyasszony leánykája, de tudta, hogy miért sír, miért kesereg az édesanyja, s azt mondta egyszer. Lelkem édesanyám, én többet nem nézhetem a sírását, elmegyek világgá, s addig vissza sem fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom. Hiába beszélt a szegény asszony, hogy ne menjen, ha már kifogyott a 12 fiából, legalább ő belőle ne fogjon ki. A kisleány elbúcsúzott az édesanyjától keserves könyhullatások közt, s elment világgá. Ment mendegélt a kislány hetet hét ország ellen, s egyszer egy nagy rengeteg erdőbe ért. A rengeteg erdőben talált egy kis házat, s bement oda nagy bátran. Egy öreg asszony ült a kemence alatt, de olyan öreg, hogy az orra a térdét verte. Köszön a kisleány illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg anyám! Fogadja az öreg asszony.
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány. Ó, lelkem, öreg anyám, én 12 bátyámat keresem, akik varjú képében elrepültek hazúrról, s azóta hírüket sem hallottuk.
1: No bizony, én magam sem hallottam hírüket, te leányka, hanem ezen a rengeteg erdőn túl van egy kicsi kerekerdő, kerekerdőnek az aljában egy ilyenszerű házacska, amilyen az enyém. Abban lakik az én néném, az talán útba igazít.
0: Mert hogy éppen este volt, az öreg asszony jó vacsorát adott a kis leánynak, aztán vetett neki puha ágyat, s lefektette, reggel pedig, amikor fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranykörtét. Megköszönte szépen a kis leány az öreg asszony nagy jóságát, elbúcsúzott illendően, s azzal elindult a kerekerdő felé, azon az úton, amelyikbe az öreg asszony beállította. Estére kelve a kis leány a kerekerdő aljába ért, s kerekerdő aljában bement a kis házacskába. Hát ott csak ugyan még öregebb asszony üldögélt a kemence alatt, s fonta a kendert nagy szorgosan. Köszön a kis leány.
2: Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Ugyan bizony hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány, hogy mi járatban van.
1: Jaj, édes lányom,
0: mondja az öreg asszony.
1: Hírét sem hallottam annak a 12 varjúnak, hanem innét hét hegyen s hét völgyön túl, kerekerdő aljában lakik az én néném. Azt talán útba igazít.
0: Ez az öreg asszony is főzött neki jó vacsorát, vetett neki jó puha ágyat, s amikor reggel fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranyalmát, hadd menjen aztán Isten hírével. Szépen beállította egy ösvénybe, s úgyan lelkére kötötte, hogy abból ki ne térjen. Megköszönte a kis leány az öreg asszony szíves jó indulatját, elindult az ösvényen, s meg sem állott, amíg ahhoz a kis házacskához nem ért, ahol a harmadik öreg asszony lakott. De vagy volt öreg, vagy nem a másik két asszony, A nénjük olyan öreg volt, hogy az orra a földet verte, s azon pergette az orsaját. Köszön a kis leány nagybátran.
2: Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: No, áldott szerencsét, hogy öreg anyátnak szólítottál, mert különben bizony bekaptalak volna. De hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány, hogy a bátyjait keresi, akik elrepültek 12 varjú képében.
1: Hát bizony, ha azokat keresed, éppen jó helyen jársz,
0: mondta az öreg asszony.
1: Mert én minden nap látom őket. Itt repülnek el minden áldott nap az én házam felett szörnyű károgással. Hanem így, ahogy vagy, el nem mehetsz hozzájuk, mert olyan magas sziklán laknak, hogy annak a teteje az eget veri. De ne búsulj, kis leányom! Van nekem olyan csuda írem, hogy ha azzal megkened a gyenge válladat, szárnyad nő, s bátyáidhoz repülhetsz.
0: No, megvigasztalódott a kis leány erre a beszédre. Mindjárt levette az ingecskéjét, az öreg asszony pedig jól megkente a csuda írrel mind a két vállát.
1: Na most, kis leányom, vacsorálj, s feküdjél le! Reggelre olyan szárnyad lesz, hogy az óperenciás tengeren is túlrepülhetsz.
0: Hát csak ugyan reggel, amikor fölkelt a kis leány, olyan szép két szárnya volt két gyenge vállán, hogy csupa csuda. Az öreg asszony adott még neki két aranydiót, s aztán Isten hírével úgy

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.
3: Kelt a karó.
1: Kelt a karó. Kelt a karó.
6: A Bolond falu. Nagyapomnak a nagyapja Silda községbe jött. Azt mondta, hogy még olyan buta népet, mint ott van, de különösen a bíró. A nép mi ráhallgat? Ott ment egy asszom, mondja. Bíró úr, nálu mi lakodalom lenni, a sunk mi csak egy kevesva. Hát mit évő legyek? Vesd el, jónyom, vesd el, máj menjő jó kövér fűdbe. Hát úgy is csinált az asszom, hazament, ostak a kertbe jó kövér fűre, el is gerebdészté, rávette azt a maradék súlyokot. Hát mégis azott, nem is sokára nyújtott, sok-sok orva csanott. Hát ők még azt gondoltak, hogy a súly kell ki. Hozzáfogtak, nyalogattak, kóstolgattak. No, lámé minő zűr, oszma minő erei van. Hát csak vartok, hogy mi fehír egyén. De bion nem lett só belőle, a lagzi idei még eljött. A vőlegé Mosfalubó vitte a szép minyasszon. Hát ott hallunak az ajtóba, a hosszú menet. Ott seppegik, hogy nagy baj van, ott a minyasszon nem tér be az ajtón. Mi szólal az egyik nosznagy? Hát ma mi se alhatunk itt. El kell vágni a lábából, majd befér akkor a minyasszon. Mi szólal a bíró? Goma! Hát nem él autót, hogy a fej nem fér be. Azt kell annak levágni. Mi szólal egy menyecske, hogy hozzá mi a fejszíj? Azt mondja, aki a házat építik, hogy hozzá a fejszíjt hozzá. De nem azért, hogy a menyasszony fejt vagy lábat levágjuk, majd kiütöm az ajtófot, most befér a menyasszony. Mi szólal nagyapámnak a nagyapja? Ma nem győzte hallgatni ezt a sok butaságot. Hát hajuljon meg az a szép menyasszony, az befér, ma ne poroskodjonak lakzi alkalmával. Hát mi hajlott a menyasszony? Befér. Nagyon örültek. Behítok nagyapom nagyapjot a házba. Főhelyre ültették. Kínolgatta a bíró, és ott csak egyén, igyon, hogy még ilyen okos ember. Hát ittak, ittak, mulattak. Végig volt a lakodalomnak. Mostnap azt mondja a bíró az embereknek, hogy emberek, vendégség közelék. Templomunkot még benyőtte a szidérszor, még gaz, minden. Tudjátok mit, majd errébb húzuk a tisztosnak. Hogy bíró úr? Hallgassatok, ma ki is fundoltam. Emberek, nektek az lesz a dolgotok, hogy igyatok, egyetek, hevergessetek, gyűjtsétek az erőt. Az asszonyok még mind vonjok azt a kendérkötelet, jó erős vastagot. Majd ott csavarjuk a templomon, az a tisztosnak húzunk. Úgy is volt. Harmadnapra elkészültek a kötelvel az asszonyok. Vitték az emberek. Bíró az élén. Odaírnak a templomhoz. Dirigolja a bíró. Csavarjátok körül a templomon. Majd szólok, hogy hőrük, akkor húzzatok erre, a tisztos felé. Elkiadja meg ott a bíró. Na emberek, hőrük, húztok. Hölgy emberét, mogy őt! Mogy őt! Pedig csak a kötelengedét. Nem mentek semmire. Hazamintek. Mostnak megint. Azt mondja a bíró, emberek, emberek. Itt vattok, itt tétlenkedtek. Nem lótyoltok ki azt a nagy diófot ott a patakpartól? Hogy mennyire szomjan van? Azt nem bír bájolni a patakból igyon vizet. Hogy segíjön neki. János, te jó erős derék ember vagy. Ered fél, azt jó nyom, lefelé azt az óra. Mint meg alulról húzunk. Hát így oda patakhoz idő. Félment János. Nyomta lefelé a diófagokat, ahogy bírtam. Alulról húztam. Az óg meg egy nagyot riccsett. Eltört. Jánosnak a fejt, aki nyomta lefelé, elsújtotta. A testi meg leesett. Bíró odaszalad, nézi, azt mondja, emberi, hogy volt-e fejé Jánosnak, mikor fölment a falra? Azok megvallották, hogy ők bírt nem tudják. Szaladjatok csak, kérdezzétek meg a feleségét. Szalad két ember, ki a balna? Rozi! Rozi! Ott volt-e fejé az uradnak, mikor eljött itt horró? Hadd halljátok-e, én nem tudom. Majd mi nézem a kalapjót? Mind nézi, kalapjót keresi, de nem tanult a kiszó. Halljátok-e? Lehet én, mert nincs a kalap sehol. Ott meg volt. Nincs. Eltemetti. Egy vándor ember, mint a falujokon keresztül. Macskaja hónála. Hát ők macskort nem ismertek. Az eger még a magtorjukba búzott, ma minden rogta. Kérdezik a vándor ember, hogy mi nyújjon le te? Hát a macska, hát mire válunk? Az egereket pusztítja. Nem a nője, de eladom. Mi nyíj? Hát egy vékárát. A bíró megveszük, megveszük. Mindjárt kimérette neki a vékáranyát. Nagyon örült a vándor. Jó kilépett a vékáramban, nehogy meggondoljak a dolgot. Tanakodik a bíró, azt mondja, emberek, mert betették a magtorba a macskót. Hogy ugyan mit tehet ez az állat? Szaladj csak, Jóska fiam. Utána a vándor után, kérdezd meg, hogy mit teszik az állat. Jó, szalad, Jóska. Miért látja a vándorot, szaladnak utolna? Miért jobban, mi szalad? Azt hitte, hogy az aranyé mennek utolna. Látta Jóska, hogy ma nem éri el? Kiáltott utolna. Ember, mit eszik az állat? Egyet most! Úgy értette, hogy embert nem marha. Megy vissza, mondja. Bíró úr, mit cselekedtünk? Hát az embert meg a marhonkot megeszi ez az állat, ez a macska. Embert marhót eszik. Nincs moshatra. El kell pusztítanunk. Ott hol van most? Ott a magtorba. Gyújtsatok meg a magtor. Hadd égjön el. Félgyújtottak a magtor. Macska még kiszabad. Hát látjuk, hogy majd másik háztetőn van. Most ott a háztetőn a macska. A bíró meg azt mondja, nézzétek ma. Bosszút forral ellenünk. Gyújtsatok meg csak azt a házat. Mi gyújtottam? Úgy, hogy a félfalujok leégett. Hát, szegények lettek. De mégis a bíró nem adta fel a reményt. Azt mondta, ne búsoljatok, emberek! Ne búsoljatok! Lesz ő, mi olyan híresek a vármegyénkbe, hogy nagyon. Hogy, bíró úr, hogy? Fölmenek a holdra, te segítségetek vel. Hó, bíró úr, szóval nagyon magosantva. Ó, te butó, te ostobó, nem látjátok ott azt a nagy hegyet? Ma annak a teteihe minő közel van. Hát bólogattak, hogy igaz. Na tudjátok mit? Ami hordót tanultok a faluba, hordjátok csak ki arra a nagy hegyre. Majd szépen egy mosára kukéne felmérek a teteibe, kampúzsbotokval felhúzogatok, mindjárt lesz a hold. No, úgy is volt, sok emberek izzadtak. Hordtak fel a hordókat a nagy hegyre. Na, fent volt, rakozgattak egymásra, a bíró a tetejébe. Hát, ma fél kiáltanak neki, ma jó magosan. Bíró úr, halljai, ma nincs több hordó. Leszólt egy ügyű, hát üssétek ki a két alsót, hisz már az úr se kell. Mindjárt rögtön szót fogadtak, kiütték a két alsó hordót. A többi mi lezuhogott. Bekarult a nagy hegyet, a bíró is lezuhant. Kitört annak kezi lába, mentén mi halt. De ha a bíró még nem halt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Valmiko reigen, megnyszült egy fiatal, de jó gazda, fiatal ember. Elvette a feleségét Mariskának hívták. No, de a fiatal ember nem nagyon szerette a földnyes munkával foglalkozni. Ő jobban szeretett inkább 21-re kartja annyi, vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ő néki az állatokban ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Mason Townsville-ből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krajcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krajcart. Itt van egy krajcar. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg bőzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizet szélte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hogy mi hol vigyen egy krajcari búzát? Két ő honnan? Menj bánatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krajcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ide nagy sírdogáló, hol még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszületek érte. Már nincs ma. Jó Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelentek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is, hogy a malomban meg is őrök, hát is viszik neked a véka búza lisztet. Majd azt elintézzük. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni van, megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az malomba. No, de hogy tisztelni van, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Mondj, arra tavasz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő, hogy gyűlünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kinek a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-purut. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni. Ilyesmi még nem foglalkozott, még olyan. Talához gyedek a káplányúrral. Mariska, hol jár? Hát, káplányúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg azt, mert másképp. Tedd el a krajcart. Adok én neked egy véka búzat. Majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Jó van. Elviszi Mariska zsákot, bele a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megörölték, már két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krajcart még megvolt, mert a kapra is visszaadta neki a krajcart. A Mariska ugyanúgy elmegy a káplányúrhoz megköszönni a jóságot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hol tanulkozunk a béka búzai. Jó van káplányúr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondol, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát káplányúr az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza ajánlva. Jó Mariska, rendben, hogy az, hogy oldanom meg? Majd én előbb elmök, mint a káplány úr. Én fél meg a felső végére búzálnak. Káplány úr később jön, a káplány úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevev. A káplány úr azt mondja, hogy puty-purutty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mellik este felé lesz a... Megy a tisztelendő úr, kidéjült a búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kápranyúr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon, rög. A tisztelendő úr a felső végén vár valamit, kápranyúr meg az alsó végére. Sokkal jön eszébe a tisztelendőnök, hogy őnek ki kell előbb szólni, hogy bevev. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevev! Káplány úr az alsó végül, puty-purutty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy leve füst. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr, Karpony úr, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő úr, mit keresik? Jó, egyen meg a fenn, akkor gyerünk haza.
1: Na most azt szeretném megkérdezni Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
0: Majd mikor elhangzott a rádióban ez, én mesém a trufába, este perce, másnap reggel, alig hogy kimegyek az utcára, damanok, dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, nézd gyóntassanak meg. Persze én dühöntem érte. Ma nem is tudom, hogy ijedtem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesség, mindjárt. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyomont a nyűztisztelendő. Nem, bocsánat, tisztelendő. Nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jöttem. A tisztelendő úr, amikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdez meg a Csirmegy bácsi, mert én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért gyűjtem el maga Csirmegy bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi, azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértegessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariskára gondoljanak a mostani írek, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csálta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

0: Munkatat bírtam. Bírtam és jó munkás voltam. Elsőrű munkás voltam, mert a cégeknél is mindenütt kaptam kitüntetéseket, munkámért.
1: És nem hiányoztak az állatok?
0: Mi hiányoztak?
1: Nem hiányoznak?
0: Ha.
1: Van éppen elég dolog.
0: Ó, dolog nekik van. Itt van kertem, itt van zöldség, na, és megint van kérben ott krumpli, kukorica.
1: Ezt mind maga gondozza?
0: Ott ki.
1: Maga egyedül?
0: Hát én nem akarom, hogy öreg sem maradjon, főd akkor muszáj dolgozni.
1: És hogy bírja át a dereka nem jó, mit mondja?
0: Kínoszkodunk.
1: Kínoszkodunk.
0: Kínoszkodunk.
1: És mire a legbüszkébb az életében?
0: Hogy még élek.
1: Erre büszke?
0: No.
1: Önmagának köszönheti, hogy még él?
0: No.
1: Miért?
0: Hát vigyázok magamra.
1: Hogy vigyáz magára?
0: Hát, ugye vigyázok. Betettem a szabályokat, amit illik az embernek.
1: Milyen szabályokat?
0: Étel, ital, ilyesmiben.
1: Tehát nem iszik túl sokat, hiába van jó bora.
0: Én iszok, sokat megiszok, de egyszerre keveset.
1: Aha.
0: Mert itt van nekem a pince, mondom, bemegyek. Van olyan nap, hogyha megszámolnám, akkor kigyünnet alahogy tízszer is bemegyek a pincébe.
1: Tízszer hány deci?
0: De megiszok két decit, leges legtöbb, ha három decit megiszok. Három pahorval, és az elég egyszerre. Na, én sok bort elfogyasztottam az életbe, de én még berúgva nem voltam. Na, mondom, hogy jó az az ital, én azt mondom, hogy jó az ital. Borocska jó, borocska jó. De kő tudni, hogy mit lehet belőle fogyasztani.

0: faluban olyan szív volt, azok a nagy utcak, olyan szív fűhes utcak voltak. És nem volt kerít, és nem fittünk semmit, ő ajtónk így volt tarva, Janka voltam, Jan voltam, egész szíje. Nem volt becsukva, nem költ semmit ő fény. Szombaton, vagy vasárnap régen mindenki, nem mi most, sokkal tisztasabban. Mindenki a utcáját meg szépen megöntöztik és összesöpörtik. Egész udvar, azt olyan Jankaknak, a Janyoknak, ó, hát milyen Jany volt volna, akinek a utcája, szemet is. Azt a Janyoknak költ szépen összesöpörni. És tudjátok, milyen szép volt az a fődeszoba. Vagy karikalkot, vagy jankockalkot öntöztünk rá, és az ki volt söpörve. Nagyon szép volt az is.
1: És körül még ilyen kisarga asztalk, ilyen sarga festővel.
2: Igen, ki kellett lenni még padlózva is.
1: Na várjál, padlózás. A padlózásról mondok egyet. Itt borcsinálják, ahol borcsinálják. Azt tudja, nem volt addig, nem voltak padlók. Csak föld volt, és az mind ki volt trágyazva. Tehén trágya volt megasztatva, megasztatva vízbe, és benne egy rongy, és avval szépen, ez egy, de szép volt. Hát a szag elment a szén, és szép volt a talaj. Olyan volt, mint a betonyokban volt volna. És minden háznak volt 2-3 elmebeteg.
3: Honnan?
1: Hát a kórházakból.
3: Miért adták ki őket?
2: Hát kiadták, hogy jobb a kezelés.
1: Hogy jobb a kezelés, és aztán itt meg bevallaltak azért, hogy füzettek.
2: Kaptak pisztutat.
1: Füzettek érte sokat, tehát abból volt a píz. A falunak abból volt a píz. No. És a betegeket jártak megjárni a följebbvalók Nyitráról. Úgyhogy minden hónapon vagy minden 2 évben vagy 3 évben kigyüttek megnézni. Hát ez a Borcsi néni, a szomszédunk, meg éppen törőte a talajt. A trágyával. Na és a urak meg bementek. Nénike, hát maga mit csinál? Hát kérem alassan, én szarozok. Hát azt mondja, mi az a szár? Hát a tehén trágyat, azt mondja, de milyen szép lesz ez, várjon csak. Képzelj el, 2 hét múlva mindenkinek kikölt padlózni a talajot. Mindenkinek, 2 hét múlva. Ahogyan mondta, hogy kérem alassan szarozok.
3: Na, úgy volt. Hát pedig ez szép.

0: hogy elmentünk mindenfele.
1: Vasarnap délután alig vártuk, elmentünk a szőlőhegyre. Olyan nótákat lecsergettünk egész, csak amúgy csergett a szőlőhegy. Ballaktunk a úton végig, és énekeltünk.

0: csütörtök, szombat, vasárnap. Ezek voltak a lajnos napok. No. Akkor ma este összeszedődtek, vagy kocsmába, vagy a utcán, és akkor ma mentek.
1: Hát öt-hát legény jött a haszó, öt-hát legény, még több is. Ilyen úgy a tele volt, a konyha tele volt, nem volt hova ülni. Annyi legény.
2: Kolán
1: volt. Hát alig vartalak, hogy kettet sötítettem gyüttek regementvel, és azt én csak az maradt ott, aki akart jönnek udvarolni, hát leszületett a többivel, az ott maradt az ajtóba. Kint az ajtóba, becsuktak az ajtót, és kívül az ajtóba, ott maradt szórakozni a jómmal, a többi elment. Ez így volt valamikor, nem mondjuk most.
3: Ezt én szívlányok voltak, megmondom ajánlva.
4: És azt mondta akár öregek, ha fírő, mint a mennyasszony, fiacskom, hát ha angyalok közé, így angyal légy, ördögök közé légy, ördög légy. A rosszak között hiába volt jó, tudjál, mindenki rosszul volt, akkor lenyomtak, akkor jobb felszeszette magad, és ő is vissza tudott pofalszni. Énekültek estallóba és udvaron is, napom nagyon szépen tudott énekülni, nagyon is, és sokat énekültek, és nekik nagyon erős hitték volt, abból a bajból is nem csináltak soha olyan tragédiát, még a halált is könnyebben vették. Hát úgy, hogy ma megszabadult a földi bajtól, földi szenvedéstől, és ott találkozik a ő halottjaival.

beszélgettek este a malnyika, főleg télén fontak vagy vártak, és akkor egész estéken sokat beszéltek a gyerekeknek végeségekről, háborúról, szegénységről, és még sok mesét is mondtak. A Luca napján nem szabad volt fogyni, mert a Luca azt nem szerette, a Lucot meg kellett ünnepülni. És nagyon régen az megtörtént, hogy ilyen fiatal asszony azt mondja, hogy ő nem fogom én a Lucot ünnepülni, én fogok fogyni, de akkor jártak fonókba, eszementek egy haszó, 5-10 asszony is, és akkor csak egy hazat fűtöttek, és ott fontak, és akkor viccelődtek, mindjárt elment este. De akkor nem mentek a fonóba, és asszonka kitalálta, hogy ő otthon fog fonni, hogy megelőzi a többit. Fonott, akkor ő nem nézte, óra nem volt, és nem tudta menni a idő. Egyszer csak beállít hozzá egy menyecske. És azt mondja neki, no, hát ha nagy ügyes vagy, akkor egy óra az éjfél volt, és egy óra arra fond meg az összes orsót, hozott neki egy kas orsót. Hát, de a menyecske ügyes is volt, még okos is volt, nem mondta, hogy fonja tele orsót, csak hogy fonja, minden orsóra fonja. Akkor ő minden orsóra fonott egy keveset. No, egy órakor beállít a menyecske. No, megfontad a orsókot? Azt mondja, megfontam. Minden egyire fonott, és nem mondhatta, hogy nem fontam még. Azt mondja neki, hogy no, jó van, nagyon ügyes vagy, nagyon okos is vagy, becsapta, de ha jövőre is fogsz fonni, eljök érted, és elviszlek. És mikor kifordult az a menyecskének fő volt öltözködve, akkor ez az asszonka, a fonóasszonka meglátta, hogy lólabai vannak. Boszorkány volt. És akkor rettenetesen megijedt, és azóta többet soha Lucakor nem fonott. És nekem, mikor jön voltam, a szomszéd azt mondta, előre megparancs Margit, mert tudtak, hogy én is úgy szeretek sietni. Ne próbálj fonni, mert elviszel Luca. Ah, mondom.

0: Rőbeszélgetek arról, mikor én voltam, hogy van négy öt eszentős. Akkor ingen felvitták a havasra. Szolgáltam, írunk a tátámba. És én a sántajokkal kellett járjak.
1: Miért? Négy-öt éves korában már fölvittél?
0: Felingem öt. És volt egy csomó sántajú. És úgy hitták, bátyámat Ilonka Ferenc, a járt a fejővel. Akkor én bementem a patakba, jók nem mentek, a nyakot minták elgettek, mentem halászni, halásztam, jók elvesztek a sántajók. Nem voltam itt elejhalcsak. Akkor elé mentem nyugni, és kérdő, jók elértek, és azt mondják, nem. Hol voltál azt az ánt istenődet, azt mondja, bátyám, akkor jó, ez Zambert. Aztán megkerültek. Na. És akkor még egyszer oktam, úgy voltam, szolgáltam, a Kadicsfaliba voltam. Majorok, akkor ezt láttam, volt a majors, akkor úgy hitták az ember Karácsony Ferenc. Te ismertetettem, hogy nem? Nem. Karácsony Ferenc bandokat, akkor volt egy ekkora kutyája, de... Én napján szolgáltam, és nadrág leszakadt róla, akkor már voltam a... Nyolc esztendős, 10-7-8 mondtam, több nagyobb nem lehettem, elégezze, hogy hát. Megjártam, felküldték a hitmálmadrágot, én a Sámi főkösszó. Itt is lehasítottam, ezt a felítés, lebögött rajta, mentem elé, az eszembe, az így mondták, ezelőtt a kosár, jók mellé. A nagy kutya lányom volt. Itt a tombomból akkor kiszakadt, aztán úgy megharapott ember, hogy annak egyéb nem volt az orvossá, akkor nem úgy volt, hogy pillanatra menjünk, hogy ilyen, adjuk tetánusz neki, vagy kutya megmérgezik, vagy nem tudom, mi lesz veled. Neki is a kutyából egy darab szőrt kivágtok, megsütték, vezették, besúrultak, kötték be, és semmi kutya van nem. Ott hájban meggyomult.
1: Ott nem itt ott maga, gondolom, nagyon.
0: Hát én igen, ez bizony, de még hát a jó megvárták az Istenből. Például egy kecskét le akarok vágni. Ha esetleg megkötöm a lábát, vagy nem akarom megkötni, vagy csinálom lábam, hogy ilyen kecskolók mondani, már van bírók. És hanem a kecskének meg kell kötni a lábát, hanem hogy így szúrom keresztül az úgy bevő ember, hogy mindjárt hág meg magam. A jó pedig semmit sem csinál, annak ezt megkötöm a lábát, hanem a lássai lábát a keresztül tetted a fejetetei, a várámnak, hogy szúrod így keresztül, és a vérem meg is. Kettőt, hármat rúg, és vége ennek, akkor meg most akkor kezdjük nyugni meg.
1: A jó az adja magát.
0: Hát aztán, amikor megölt, akkor tehetetlen, mert még ma hova.
1: Na, hát akkor már igen.
2: Ez az egy átérésük van, a jó az ártatlanabb. Szóval nincsen neki semmi védelkező tulajdonság. Bent voltam a tanyán, 5 darab disznyóval. Abba egy ártán volt, 3 anyas, egy fűdőcske. Legöléstek egész nap az erdőben, a makkon. Este későre jöttek elé, de gyanús volt nekem a dolog, hogy amikor a disznyokat anyára elértek, örökké az erdő között valami zaj, hallatszott, hogy valami állat ment. Nem tudtam elképzelni, mi tud lenni. Aztán csak kiszúrt a szeg a zsákból, télben a disznyokat vágni kellett volna le. A disznyők el hasasodnak. Édesapám se tudta elképzelni, én sem. Tehát az idős, egyszer a disznyők annyira meghasasodtak, hogy megmaladszott. Egyiknek 6 darab vadmalac, a másiknak 9 darab vadmalac. Addig barátkoztak, addig szórakoztak, amíg megismerkedtek. A vadkon megcsolta őket. Bétára zsidettes lett. 11 darab vagy 12 darab vadmalac. Olyan gyönyörűek voltak, hogy még ma se felálltam el, meg a sárvás lótát jártam utána. Akkor kellett volna elpusztítsuk, annyi szép sapkát lehetett volna csinálni a bőrökből, hogy megnőttek annyira, egy megnőtt 80 kilóra. Anyám eladott 2-t, ugye így csendesen, egy juhásznak. Elresztette őket, egyszer megvacsoráztatta, reggel híj, hogy jöjjenek, de úgy elmentek, még máig jönnek.

0: Udvaroltam a feleségemnek. Nagy bátyám irigy volt. Nagyanyámnak a bátyja, hogy mit tudom, mi fájt neki, mi nem. Ha azt mondja a feleségemnek, te úgy gondolkozzál Anna, hogy az öreg Matyinak a táta és nehéz ember volt. Jegyőzd meg azt, hogy Farkasnak báránfia nem lesz. Hát én elég tudtam építgetni, hogy ez zámjön a feleségem, és az öreg lerombolta az egész építményemet, aztán csak én győztem.
1: Nem is volt máshol életibe?
0: Hát én hogy ne lettem volna.
1: Mennyi időt hol?
0: Én a javítóba egy évet.
1: Rossz gyerek volt?
0: De fütyültem a templomba.
1: Fütyült?
0: Igen, a templom.
1: Hát miért fütyült?
0: Azért a pap nem mondta, elég hangosos kísérte, hogy értsék meg a népet.
1: És aztán mit csinált még? Azért nem vitték el javítóba, nem hiszem ezért az egyért.
0: Hát volt még közben más egyéb is, tehát ez, az is szokták megbüntetni a fiatalt a fűtjéről.
2: Igen.
0: 58-os években volt, május 11-én. Karaván muzi volt, és ugye mint gyermekek voltunk akkor még. Szóváltás, és a szóváltásba kért egy kicsi kelemetlen megzavarás. A zavarás után pedig akkor volt a huligán törvény fellépve, aztán azt alkalmazták, és bevittek Szent Erzsébetre a fegyházba egy évre.
1: Ezért fegyházat kapott?
0: Igen, bizony, mert a törvény, a román sújtotta a magyart azért, hogy ismerje meg a nemes lelkit.
1: Milyen volt ott a fegyházban?
0: Erős annyi volt. Minden reggelre puliszka lévők nem volt rossz, mert az nem bőnek olyan négy vágyot, az is jól esett. Hús az marha pocór volt.
1: Ami?
0: Marhának a gyomrának a emésző része, tetszik érte. Ez volt akkor, annál különvétele nem igen volt, mert a rab csak annyit érdemlett neki.

0: Én jártam annyira közében, hogy fogalnak a felállt két lábaros ordított jött nekem, hát azt hittem, hogy belé halok, akkor jegység volt. El lehet képzelni. Olyan magas volt, hogy 3 méter magas volt, amíg fel volt állva. Két hátosú lábbal, és ordított a szája, kitartott a két első lábbal egy kalimpát.
1: Aztán meggondolta magát?
0: Hát én is ordítottam, jöttem be úgy, hogy akkor elmentünk, mentem fel az árgyon egy tanyánkon. Mentem, hogy ez a kicsi patakocskó folyik, nem tudom, tetszett-e arra, pedig ezen a medencén. Menjek, hogy erőgélek, hát a patakocshoz a vadaknyomát örökké szoktam figyelni. Ha látom, hogy vad is nyom rá van a patakra, gyenge jég volt, hát elég az, hogy betörött, nem törött, azt már nem tudom, hogy pontosan, megsírült. Vissza onnan jött. Figyelem, hát egy nagy tőzfánál megvan ahhoz, hogy leskülődik el, és hogy leskülődik el. Egyált kiállított, megint is visszavett a bozót fel, ez 62, telén volt, januárban lehetett. Hülyel a katonák ezt az utat akkor építették. Hülyel a katonák, ültöztek az úti munkások. Akkor le egy-kettőre a falutól, 2 kilométerre volt pontosan. Lerohantam, én kerestem az árdést, akinek puskája volt, hogy lövjék meg. Az árdés az elment volt már a szolgálatba. Volt egy másik iparos, az a községi árdő őrült, annak is puskája volt, leadott. Aztán az jött, de akkor vette, hogy nem ez gyakorolt volt a lövéshez. Rejölött, talált egyszer hátgerincsen, egyszer tompon. Viszi jó megvadult, kerültünk egy kicsi mezőcskéres. Én ordítottam nekik, amin hőni, nagy posztó kobaltot ráztam. Egyszer a fejét megcsavarítsa a farkát, felkondolítsa az irány neki. Nekem vette az irányt, ahajtott egy bozótos bokor. Pillanatira felkapaszkodtam rajta, és akkor a felállott két lábos az ő óras az én gumicsizmám között 15 centi távolságban. Sárga szemájvéd a fának a lábát, így nekitette az önös járvon, és hát pillogtatok mindig a kezem, hogy járnak. Kiálltam a vadásznak, jöjjön ide ember, mert be helyben lehúz róla. Hát nem jött a vadás, ez is jó, ugye. Hátulsó lábán tomplobés kapott volt, az leereszködött. Másikra voltunk majd négyen. Másikra kiálltam a barátomnak, húzódjál, mert mindjárt te is bekerülsz a város, azon másoktól egy sugárkod az ágok törtel, hát olyan rettegés volt az egész dolga. Sapkája leesett a fejébe, és úgy öngörgette a fejzőn a sapkát, mint a akarta volna enni. Elég az az aztán. Zavartuk, mindaddig egy óra hosszát. Egyik iparos aztán hazafutott golyóvécs, hozott friss golyó, és meglőtte aztán az árdés. Így jártunk ott a vadászattól. Hát rengeteg ilyen dolgom volt a vadakkal. Még legény voltam, juhászkodtam. Itt a falu végénél őröztem éjjel, lefeküdtem. A kutya úgy meglepően ordít. Hirtelen felszöktem, magammal létettem volt egy karót, így mondják, amivel a lejszát megbiztosítsák, a jóknak a kollátja. A kutya úgy ordított, tehát a hatalmas farkas. Ott van a kutyával szemben. Én nem szólottam semmit sem. Ott vágtam a derekára, hogy a dereka átjörött a far keresztje. Többet az utára nem tudott felállani. A kutya ott fogott, a kutyát elkapta, és visszavágta az utára. Az orrára ott vágtam, a kutyát elengedte, reggelre összeszedtem magát, az éjjel volt. Elúszúszott onnan körülbelül 100 méterre, de csak az első lábával tudott kapaszkodni. Reggelre egy keresztbe tettem, nézem, hát most ha szökne, az akkora tartott a szája, hogy a meccé fogai közé így az araszon beférni. Nem vagy a kép itt akar a gégét elkapta, hogy itt onnan szakasztani. Lefuttam az árdészhez, mondom neki mi a ház, az egy-kettőre kerékpárhoz, az felfutott, vagy felkerékpárhoz, valami eszközzel őszottan a fejre kettőt vágott az óra. Na vére kifolyt, akkor lejózták ide a falu köz is. Megnyúzták, beadtuk az árnyészet, hivatalhoz a bőr is adtak ott 300 lát a bőré prémium.
1: Szóval...
0: Valahol a képes volt.
1: Na de hát, hogy mert maga oda menni, mikor a kutyát várta jobbra balra?
0: Az ember tudja, beléli magát, hogy már az egyik a másikkal megbírkozni. Nem bírkozik meg? Két ember az ott nem megbírkoznak. Hát az embernek az a munka kötelessége. Ahol amiben a juhok korlátozónak, úgy mondják már, hogy kocsak.

egyszer egy ügyvezasszony. Volt ennek asszonynak három világszép leánya. Egyik szebb volt, mint a másik. Majdnem olyan szépek voltak, mint én. De mindegyiknek volt egy kicsi rejtett hibája es, éppen úgy, mint nekem. A legnagyobbik leánka olyan tyúkszemű volt, de olyan tyúkszemű, hogy az orránál tovább nem látott. A közepső leánka, jaj, annak meg egy kicsit lütő volt az esze. Mikor az elkezdett kacagni, nem bírta abba hagyni. Meg kellett tőle bolondulni. De a harmadik leánkának es volt egy kicsi rejtett hibája. Am meg csepű nyelvű volt. Nem lehetett érteni a szavakot, hogy mit beszélget. Na hát, szegény asszon hót meg a bánattól. Ott volt a nagyrakás leányas, nem tudta őköt férhez adni semmiképp. Hogy honnat nem, nem tudom, egyszer oda keveredett a faluba egy jóképű kanászlegény. A legény minden reggel hajtogatta a disznyókot a falu vége felé, az öreg asszony meg nezegette, elgondolta magába, én Istenem, de jó volna, ha valamelyik leánkámot feleségül venné. Egy reggel az asszony erős szüvet gyűtött, s kiereszkedett a kapu elejébe, s neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem, én azt halltam, hogy te árva vagy, s tudod-e, nekem olyan gyenge szüvem van, úgy sajnálom az árvákot, hogy hasad el a szüvem miattik. Tudod-e, mit gondoltam? Én azt gondoltam, hogy minden reggel kiteszek neked ide az ablakba egy jó pohár pálinkát, s te gyere, ides, idd meg, jó lesz-e. A legén egy kicsit olyan süsű féle volt, azt mondja az asszonynak, jó, ha! Na, úgy es lett. Minden áldott reggel az asszony kitett az ablakba egy jó nagy pohár pálinkát. A legény odament, megitta, jó kedve kerekedett, jó nagyokot rittyentett az ustorával a disznyóknak a hátuljára, aztán ment a bajába. Hát, így ment ez egy hétig. No, amikor egy hét eltőtt, megint csak kiereszkedik az öreg asszony a kapu elejébe, s megint neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem? Úgy megtetszett nekem a te magaviseleted? De fiam, mondok én neked valamit. Van én nekem három szép leányom. Egy este el kéne gyere nálunk Guzsajasba, s ha valamelyik leányom megtetszik neked, én neked adom. De fiam, adok neked földeket es meg, marhákot es. Én olyan gazdag ember csinálok belőled, hogy nem lesz még egy olyan a faluba. Jó lesz-e? Azt mondja a legény. Jó, ha! No, a legény beígérkezett a leányos házhoz Guzsajasba. Amelyik estére ígérkezett, azon a napon akkora sütésfőzést rendeztek a háznál, majd leégett a ház. Süttek egy kemence kalácsot, megmézeztek egy évek pálinkát, s még a makkakast is levágták. No, mikor készen voltak a főzésvel, neki a leányok öltöződni. Favirágrokolja, lájbi, fejéring. Mindegyiknek béfonta a haját az édesanyja, langszimpántlikát kötött belé, s aztán leütette a leányait egy padra, s kitanyította őket sorba, hogy mit csináljanak, ha ide jön a legén, ha férjhez akarnak menni. A legnagyobbik leánkának, amelyik olyan tyúkszemű volt, azt mondotta az édesanyja, nézd csak ide, édes leánkám, én ezt a tőt ledöföm oda ne az ajtósorkához. Ha ide jön a legén, te mondjad azt, hogy nezzen csak oda, édesanyám, még reján mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok. Ne lámpa világnál es megláttam a tőt a sorokba. A közepső leánynak, amelyik olyan kacagós volt, azt mondotta az anyja. De el ne kezdj kacagni, el ne kezdj kacagni, mert meg es nyúvasztalak. A legküssebbiknek még azt mondotta az anyja. Te még ne szólalj,
mert én valamivel úgy bédugom a szájodot, hogy soha többet meg nem szólalsz. No, a leánkák erős szerettek volna férhez menni, s ezért erőst fogadták, hogy mindent úgy tesznek, ahogy az édesanyjék tanította. Sötét lett, jött a legény, az öregasszony szögdösödött a pálinkás évekvel, rakta a nagy kakas cubókokot a legénnek a tányérjába, gyúrta belé a kalácsot. Úgy jól tartották azt a legényt, hogy annak még a hasa esfére állott. No, mikor a legény jól lakott, egyszer csak felereszkedik a padról a legnagyobbik leánka, s megszólallott. Nezzen csak oda, édesanyám! Még reám mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok, ne lámpa világnál megláttam a tőt a sorokba. Jól van, édes leánkám, vedd fel, s tedd a helyre. No, a leán odament a sorokhoz, valahogy kitapogatta a tőt a kezeivel, feles vette. Igen ám, de mikor a legény bejött a házba, a fejéről a kucsumát Reja tette az ágy tetejére. És most, hogy szegény leán elhaladott az ágy mellett, a tyúk szemeivel nem tudta kivenni, hogy mi van ott. Azt hitte, hogy a macska kondorodott oda fel. Oda menjen, azt mondja a kucsumának. Kátsz le innen, te szégyentelen! Akkora pufot adott annak a kucsumának, hogy az beesett a ház közepébe. Na, egyeb se kellett a közepső leánkának. Neki kacagni. Halljátok-e? Szegény legénynek a lábai a földbe gyökereztek. Csak állott, a legkisebbik leánka csak hallgatott, de egyszer aztán azt se bírta tovább, megszólallott. Ú, de éde tanám, én nem toltam temmit, mott én menek férhet. Hát erre szegény legény úgy megejedett, hogy neki ezt a csepű nyelvű leányt kell feleségül venni. Úgy megfutamodott, hogy lehet ma még mind fut. S a leányok ott maradtak rakáson vén leányon. Senki el nem vett feleségül egyet se. Legények, mikor megnőttök, menjetek oda, s vegyétek feleségül őket, tük!

0: hát a gyerekeket szigorúbban, mint most. És a tanítók is szigorúbb voltak. És ha mégis valamelyik szülő egy csepet hanyagult, akkor a tanítók elmentek megnézni, és nagy szidós kapott a gyerek is, és a szülő is. De akkor a tanító, a pápa és a bíró, azoknak volt tekintélyek és az előénekesek, akik a templomban, annak akkor mindenkinek nagy tiszteletje volt. Amit a tanító mondott, az szent volt, és nagyon szót fogadott.
1: Mikor első-másodikba jártam, akkor ott Silló Bálintnak hívták, no, az idősebb tanító bácsi volt. Hoztangat utolsó években, akkor meg volt Rotko Elemér, neki hívták őt, az tanító. Ez nagyon jó tanító volt.
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Tessék?
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Azzal meghalt.
2: Hol, mikor?
1: Na, nem is tudom, mikor, melyik évben.
2: Nem itt halt meg.
1: Hát, ha nem itt halt meg, de meghalt. Na.
3: Mikor gyilakok voltunk, hát a tanítónkot elvitték, Rotko tanító.
4: No.
3: Az nagyon erős, igazságos tanító volt, nagyon.
5: Igen. Embereket eszeszette, akik tudtak énekülni, és estéken eszeszette oda iskolába, és énekeket, tudom, mink a végott boszoron laktunk, és A kamrába aludtunk, és apa, amikor hazagyütt onnan, mikor a ének, úgyhogy minden héten háromszor tanította. És mikor hazagyütt, hát anyámba ott énekültek a ágyba, és én meg ott mellettek, hát én is ott aludtam. Ott mellettek, és meg is tanultam minden éneket, szentes énekeket. Hát egyszer csak jöttek a csendőrök, tanítói, és
2: iskolaidő alatt.
5: Mink is ott voltunk. És
2: szlovák csendőrök voltak?
5: Szlovákok. És az összes falu, képzelj el, az összes falu itt volt, kaszalkva, villakva, mindenbe. Azt mondták, hogy ők nem engedik, hogy a tanítójukat elvigyék. Az olyan borzasztó volt. A diákok meg mind ott voltunk, körülötte, és aztán ő fölállt, itt volt az a fos kamurai, tudod, itt a sarkon volt a fos kamurai, ő fölállt, azt mondta, híveim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy így értem búsónak, vagy így nem engednek, de csak engedjenek el, mert ha ennek a két csendőrnek nem engednek el, ugye 10 is, és úgyis elvisznek, mert én ma be vagyok arról, be vagyok adva, és ma én nekem muszáj elmenni. És még a plébános még itt volt hittanunk, Pograrról a plébános, és arra is róla mentek, hogy biztos ő adta be, már is olyan szóval kérdelmű volt az ilyen nébli. Hát aztán mégiscsak elvitték, mivel ő megkérte a népet, hogy ne lazadjanak, hogy hagyja akitet, hagyj menjen el erre két csendőrnek, mert ugye két csendőrnek nem engedik el, hogy akkor gyűjtje 10, még 20 is, és hogyha őtet ma úgyis elviszi. Na és neki mentek a papnak. Neki mentek, hogy ő dobatta ott a hatalron. Ott dobtak a hatalron.
2: Hova?
5: Rendesen, Magyarországra. Magyarországra ott dobtak.
6: Ezt akarom mondani, a mi papunk, a Nébli, az állítólag elvitték a Kalvária-kala csendőrségre, és egy héten bele meg volt. Erős, hatalmas ember van, 120 kilós, nem tetszett hallani? Mondokon. Na, nem volt szabad szentmisét tartani úgy munkanapon. Na, és elment Bodokra, nem fogadott szót, és tartott misét. No. Beadta a kitet, és elvitték, hogy nem fogadott szót, és annyira megkínoztak, no, belehalt.

ha a szlovák vallám alatt nem szabadult megszólalni magyarul, rakjabbatak, akik olyak voltak, hát nem mindenki sok magyarult még akkor nyitran, de a szlovákok akkor olyan nagy szárvaik nyűttek, rakjabbatak, hogy ne beszéljenek magyarul, hogyan gyűnaharóni. Szegény anyám nem tudott semmit, mikor osztana a Janka voltam, ma engem is szerettem arról is elküldött, de én ma tudtam olyan pár szót, hogy, no, hogy jó, hogy tessék, még mibe kerül, még nyékszapacs, még ilyeket ma tudtam. De akkor még az volt, hogy katasztrofális rendszer volt ma. Mondjuk egy kiló almának 20-30 korona volt arra, úgy így attól, hogy milyen. Akkor gyűjt a ellenőr, és le, szóval lekicsinyítette neked a arat, 3 koronára. És egyszer Janka voltam, mondta 15 éves anyám, azt mondja, Margitom, ott van sok alma, szedjé, vidd el, és vegyél magadnak, amit akarsz. Hát én leszettem egy zsák almát, nem is tudom, ma valaki gyűjt szekérén a rokonyok közt elhozta. Hát oda gyűjt a ellenőr, és nekem, hogy 3 koronái. De azért, hogy én sokat kírtam, hogy 20 koronát kírtam, akkor most tőlem elkobozza 3 koronáit. Tőlem elkobozta, és őnek a rokonja, hogy arról a 30 én nem tudom, honnan szólt a kasszonyok ma, akik jobban ismerték. Aztán, hát ma másodszor anyám, hogy csak vigyél Janka, lehet, hogy azt mondja, nyavolja nem viszi oda azt a ilyet olyat. Hát akkor vittem. Asszonyok ma voltak, után okosabb asszonyok. Azt mondja, tudod, mit csinálja a Janka, akik ma mindig jártak. Hát gyűjön a fiánc, kiabalja, hogy gyűjjenek almát venni ingyen, gyűjjenek almát venni ingyen, nem kőérte píz. Akkor sereg lettek asszonyok, és én mértem almát. Mértem, hát mondtam, ma mindegy, vigye el az a rabló, vagy szítoztom itt az asszonyoknak. De az asszonyok azok tudtak, hogy én mit csinálom, és szépen, mikor ő elment nekem a pízt, hát lehet, hogy egy-kettő volt bennek, aki nem adott pízt, de nekem mind odahoztak a pízt, ugye rendesen jár, ma sajnáltak, hogy szegény Janka ide kínoszkodik.

0: lenne minden hallgató, egy vagy kettő, és a nagyok eleként őt hatteni jó.
1: Ebbe a faluba, ha nem volt Janka kezér libájtse, minden hazna, 30, 40, 20, 10, hogy kinek ugyanis ma olyan 5 éves Jankaknak ma libakva költ járni. Gondoljatok még, hogy ma főkedtem, még 10 évesen voltam, 8 éves, 5 órakor, 4 órakor, ma hajnalban mentünk a libakva, mert melegi volt, és akkor általán büszkék voltunk, hogy mink olyan korán megyünk a libakva. Hát ott még úgy szoktunk jazzani, hogy a úton nagy por volt, és ugye a libak legeltek, akkor a Jankak eszementünk, és a úton ilyen vastag volt a por, ma sok szekért csinált sok port, és a porból csináltunk várát, csináltunk házat, akkor szaggattunk virágot, akkor a szép virág volt a menyasszony, a csúnyabb virág, a Janka, igenis virágból volt a gyerek.
0: Mikor gyerek voltam, és ma bírtam valamit mozogni, akkor mi nálunk paraszt család volt, én édesapám paraszt családból származott. Na. És akkor nékünk reggel, ahogy fölkelt az ember, akkor kölyött a otthoni munkát, ami rám volt bízva, elvégezni. Na. Mikor kicsin voltam, Baromfi körül. Mikor ma nagyobb voltam, akkor istallóba. Meg kellett pucolnom a teheneket, a csikókot, és azután mehettem iskolába.
2: Na. Akkor ki kellett almozni reggel?
0: Igen. Kitakarítani az istallót, megajrozni állattak, megetetni őket, és mikor a stangat meg voltak etetve, akkor a stangat.
2: Azután mehettek iskolába.
0: Igen. És mikor hazajött az ember, és úgyhogy hosszabbak voltak a napok, akkor dőlt, akkor megint kertbe, határba, na, mentünk dolgozni.
2: Nehéz élet volt, vagy pedig mindenki úgy jött, ahogy maguk?
0: Nem volt nehéz élet. De meg voltunk szokva. No. Úgyhogy akkoriban a gyerek, mikor ma bírt, akkor ma ráfogtak otthoni munkára.

0: Van, hozom, iszik. Van nekem.
1: Eladja a bort?
0: Nem.
1: Hát mit csinál?
0: Megiszom.
2: De ez a hatalmas szőlő egész onnan, körnös körül.
3: A szőlő egyébként a spanyolban a nagyon régi, ami elállt egész tavaszig, májusig.
2: Hát itt mindenki, ha ő légy,
4: hanem... Cukorbetegek szépen, mert így...
5: Ontario. Ontario. Az azt a savanyú, nagy alma volt.
4: Savanka a salma, de nagyon aztán jó idő volt.
5: Volt az a ranétalma. Még ilyen piros, belül is piros volt, kívül is piros volt, szép, finom volt.
2: Nyári piros sálma.
5: Korály álma volt, piros, síkos, sárga. Hát már most kimondták. Nincs.
2: Hatalmas divófak.
3: Megy, minden gyümölcs volt, minden.
2: Korály cseresnyi, aztán volt, ami hallják szerint, a ropogós cseresnyi, fekete cseresnyi, az ma majdnem aratolti. A hatalmas cseresnyefak voltak, hogy hordószamra szedtük a cseresnyit, és a piacra a szebbit gyalog. Hát, 12.
3: Aztán megint savanyú szedet.
2: Savanyú.
3: Óriási hatása van a szívbetegeknek.
2: Május elején fölülti a cseresnyefalra, és ma ettük egész a gyümölcsöt még karácsonyig.
3: Régi körötapák, olyan óriási magosság, hogy
5: egy gyümölcsöt.
2: Jaj, azt meg se lehet mondani annak a szivalnak, akkor milyen íze volt. Majdnem minden haznal főztek pálinkat itthon. És ezt annyira tisztelöm, hogy bármilyen ellenségek voltak, senkit ebben faluban nem jelentettek.

0: a gyerekek iskolába nem szalom is kenyeret vittünk, puszta kenyerkét, vonunkkal a kenyerkét a ruhába. Tettünk hozzá, mikor milyen gyümölcs volt, és az volt még a vacsora is.
1: Az ma nincs. A park nagyon lebetegedett, teljesen kivesznek a park. Újság is írt róla, a televízor állandóan publikálja, hogy csak kivágni azonnal is likvidálítás, eltüzelni, már segítségod nincsen.
2: Van nekem itt a kertben. Szilva, alma is, körte is.
3: Na kell permetezni.
2: Permetezni? Nem permetezem.
3: Nem permetezni?
2: Nem, mert nem tiszek rá, hogy nincs is rá időm. Na.
0: Hát ezt a részét elvitte
1: a szántóföldek.
0: Szántó kihurcoltak a falkot, azt átámmal.
3: És vágták.
1: Mi a jó fákat? A minden kihurcolt.
0: Hogy gabonatermelők találják.
4: Mondom a kislalmát, Irmuskán, gyere ki, gyűnnek a oroszok, szaladjunk utcára, mindenki a utcára.
5: Itt jó
4: voltak. Itt jó viselkedtek, legalábbis.
5: Fiatal ember, szalember, 190-195 cm magas kör lehetett moszkvai. A rózsafüzért mutatta anyámnak, hogy mama, topomod, az segített. Mert hogy ő nem lő lefelé, csak föl a levegőbe, hogy ő nem ismer ellenséget.
4: Istenem.
5: Ellenséget nem ismer, de hogy olyan moszkvai volt és olyan finom gyerecske volt. Voltak nagyon elmaradottak is, hogyan a fogpasztalt, törőt a kenyérre, és azt mondta, hogy karasó.
4: Ízlet neki.
5: A másik,
4: Ízlet neki.
5: Ízlet, hogy karasó, az a kaladont fogpasztalt volt akkoriban, vagy a...
4: De akarták, hogy jó, ilyenek,
5: elmaradottak voltak.
4: Elmentek a kurinkba, leszették a tyúkokat, és vitték a mamának, hogy mama...
5: Volt olyan is, automatva bizony... Közeljék lőtt, igen, és fölkölött puszolni a mamának, és... De ez a moszkvai, az annyira lelkiismeretes volt, becsületes volt,
4: Hogy annyit esznek, mindenki azt adjon annak is. Ő azért valami velikjel volt azért az a...
5: Parancsnok.
1: Különös parancs volt egy ezredestől, hogy semmi bántódást ne csinálnak. Ha kérnek valamit, akkor megfizetni. Tojás, bor vagy ilyesféle. Volt egy hát nagy ugye tanító, nem tudom, hogy tanító volt ukrának. Nagyon van becseres ember volt.
0: Nagyon szép szal ember volt.
1: Nagyon.
0: Csak ugyan ők majd sokat voltak Magyarországon, pár szót tudott ma a magyarul. És anyám azt mondta, hogy jaj, de szép szal, de kar összezik, hogy még elvész a fronton. És megértette, azt mondta, hogyha tetszik neki, hogy adja hozzá a anyát, a borisunk is. Anyám az mindig azt mondtam, a németek is rá, testvéremet meg a kírték. És mindenkinek azt mondta, hogy jó van, fiacska, majd ha el van háború, gyere el, és ha fogtok tetszeni egymásnak, jó van, és ennek is azt mondta, hogy jó, hogyha el van háború, jöjjön, kiressen meg, és hogy nem, úgyis tudta, hogy nem tűnhet soha egy tetszeni. Amikor sok kódos volt gyerekek, volt énekes kódos, volt imádkozó kódos. Előttem van ez a kép, azt mondta, hogy karja volt lábatlan, és ő még van, szegényke volt. És volt neki kisbabója, milyen szép, és azt így hordta, helyet adtak a babának, hogy itassa még kenyerkét. És mindig elénekült egy verszakot, akkor ment a másik falszot. Tavaszkor, mikor jut ma a gyerekek, kiszaladtunk a utcára, és ma az a baba úgy fejlődött neki ma. A szép, piros sárca, úgy reggelre elég, és kicsit tejtett a hideg. Nem sajnáltak a kódusoktól. Vagy egy pár koronát.
1: Tojás, élelmiszer.
0: Karaj, kenyeret, vagy babot, vagy lisztet is. Akkor jut a drótos. Ma itt fönt volt a kódos, ma lent a drótos.
1: Kiadva.
0: Anyám azokat is, ha díjben volt, akkor szedett nekik jót, annyi leves, jókaraj, kenyeret, vagy reggel még egy nagy gépre jó meleg tejet, jó húha kenyeret, ha sütöttünk. De hát hasznos munka volt az is az. Most annyi edényem van, és ugye kellene legalább a hallatuknak.

0: Kedves bátyám, nagyon örülök, hogy végre elérkezett az a pillanat, hogy a Marika kijutott. Csak nagyon sajnálom, hogy én nem tudok ott lenni. Jobban szerettem volna, ha együtt mehettünk volna. Legalább olyan rövid időre, mint Bécsbe voltunk együtt. A tengerparton egy pár törpeharcsát foghattunk volna együtt legalább. Vigyázzatok Marikára. És nagyon szeretném, hogyha egészségbe, erőbe viszont látnánk egymást. Béla bátyánk nagyon gyenge, rossz állapotban van. Lehet, hogy nem is éli túl ezt a krízist, amire most van. Hajas nényem mi kapitány. 80 éven felüli, túl fog élni egy Batuzsálemet is. Csak sajnos a gyerekei azok mind ellenségeskednek, éppen úgy, mint ahogy volt a családban egy-két eset. Ő megcsinálta a rosszat, ugye a Dezső elvált a feleségétől, külön vannak most is, a Margita minden, az kaszár is a szerencsétlen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele, elváltak Fejdrem Gyurkától, az elvette a Sánta tanács titkárját, azt hiszem, talán te is ösmerted azt valamikor, és kint van Németországban a Gyurka. Úgyhogy csak 6 hónapon kint jön haza. 6 hónap után lehet hazajönni nekik, jól keresnek. Egyébként jól vagyunk, a két jár Bótos most már itt a faluba, Kac nyugdíjba ment, Erzsika a főnök, Katit hazahoztam a szakácságból, itt vannak, együtt dolgoznak. Gondolom, hogy talán itthon jobban megértik egymást, mint egy idegent hoztunk volna hozzá. Hát a többi részletes dolgot Marika majd elmondja, én még a gyárba járok mindig, még van 2 év. Május 7-énhez 2 éve van, és akkor jövök nyugdíjba. Hogy mennyi lesz, kevés lesz, gondolom, hogy olyan sok nem lesz, de hát úgy takarózunk, hogy a pokrok cél. Szőlőt ma permeteztük meg, itt vannak Marikáék, és nagyon kedves ösmerősök onnét Leninvárosból, segítetek permetezni. Velek csináljuk ezt a felvételt is, a Magnón most úgy, hogy hallom, hogy hát az Erzsikével jól megvagytok, hát remélem tovább is jól lesztek. És kívánom azt, hogy hát ezt a kis időt, ami hátra van még, hát már békességbe töltsétek el együtt. És legyetek boldogok. Még egyszer azt kívánom, hogy erőbe, egészségbe üdvözölhessétek egymást, és ha mód és lehetőség van rá, hát szeretnénk itt lalkodon viszont látni egymást, hogyha ide jönnétek Erzsikével együtt. Zalkodon nagyon sok az újság. Rengetegen meghaltak. Hullanak az emberek éppen úgy, mint ősszel a nyárfáról a levél. Az öregekből, az ösmerősökből alig van egy pár. Gabrik is olyan beteg, éppen olyan, mint hadmezei. Lehet, hogy egy időben fognak elmenni. Kossuth még megvan, de ő is már csak éppen, hogy lézeng. A Simon komám felbukott az úton, meghalt. Juhász keresztanyánk, Brilló Mari néni, ösmered biztosan. A 2 héttel ezelőtt jött a templombóki délután itt a kapu előtt. Felesett, meghalt. Eltemették. Szegény. Az öreg még kapitány, az öreg juhász. Azt mondja, hogy hát annyi huszát vágott, annyi kozákot vágott le, hogy a pióva sűrű volt tőle. A kardbicskával ide vágott, oda vágott. Még 2 hetenként az öreg konkolya eltanulják a nótát a kocsmába. Ilyen 2 öreg ember ritkán van a faluban, mint az öreg. A három falu most már össze van csapva itt is, TSC-be. Egy TS lett, Zalkod, Vís, Kenézre össze van csapva, de úgy hallom, most már még ezt is meg fogják szüntetni. És Árospataki nagy, Bodrog közi termelő szövetkezet, vagy állami gazdaság, vagy nem tudom milyen nevet fognak megadni, az lesz, hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt nem tudom. De valószínűleg tartom, hogy hát ez be fog következni, mert másütt már csinálják. Én is patronáló vagyok a kohászattól, a Kenézlői TS patronáljuk, a Nemes a Cél Kovács műhely részéről, a kohászat részén keretén belül. Hát most a májusi esők, ezek azt mondják, hogy aranyat érnek, de hát ez bizony, ez már több az aranynál. Már nem kellett volna ennyi belőle. Víz áll minden területen, hát a szerencse az alkodon, hogy homokos a terület, ha eláll az eső, úgy ahogy ösmerjük, 2 óra hosszú múlva lehet kapálni. De másütt az összes határokban mindenütt eső áll, vagy víz áll a területen. Reméljük, hogy hát meg fog szűnni az esőzés, most már napsütéses idő van, azért lehet permetezni is, és bízunk abba, hogy hát a szőlő, meg más terményekben is elég jó lesz ez az esztendő. A múlt éve is volt egy kis jó rizling, furmint, meg ilyen vegyes, ami volt az öreg szőlőbe. Meg telepítettem is hozzá, még mindig abból kocintunk majd az egészségedre, az indulásra is. És Marikával majd küldök egy litert a hazaiból. És majd kocintok az egészségünkre. Induláskor, meg már most készülőben is mindig kocintunk a te egészségedre is. Hát kívánok sok minden jót, boldogságot és hosszú életet. Vigyázzatok magatokra. És ismételten azt mondom, ha egy mód és lehetőség nyílik rá, a viszontlátásra itt Zalkodon.
1: Hát csókollak, kedves öcsém, régen találkoztunk. Lehet, hogy már én velem nem is fogol, mert már én nem vagyok mai gyerek.
0: Most már búcsúzóul és a rokonság keretén belüli befejezésre. Én is szeretném azt üzeni neked, hogyha a viszontlátás örömében Zalkodon találkozunk, még nótát fogjuk eldedugni.
2: Ennek a mesének a címe a három restlegén. Hol volt, hol nem volt. Hetet hét országon, az óperenciás tengeren estúl. András falván volt egyszer egy szegény ember, és egy szegény asszony. Annak volt 3 rest fia, de azok olyan restek voltak, hogy még ennél sokszor restelték. Szegény asszony, szegény ember minden nap elmentek a mezőre kapálni, de mielőtt el nem mentek volna, az asszony megfőzött egy nagy fazak faszulykát, és ott hagyta a tüzelőt. És mondta a fiainak, édes fiaim, ne resteljétek, keljetek fel, s egyetek. A 3 legény felkült egyingbes gagyába, oda laftyogtak a tűzhöz, mint valami beteg legyek, jól bétettek a faszulyka levesből, s visszafeküdtek. Így volt ez egyik napról a másikra. Úgy el volt keseredve a szegény ember, hogy azt se tudta, mit csinál. Egy este felé hazajöttek a feleségivel, s mondja a legényeknek a szegény ember, édes fiaim, mi lesz veletek? Mindenki fut, dolgozik, ki már el lát, csak ti nem mentek sohova se. Olyan restek vattok, hogy még a dolog temetésére se tudnátok elmenni. Kinyílott a szemik a legényeknek, s azt mondja a legidősebb. Lássa, édesapám, oda elmennénk. A dolog temetésére oda elmennénk. Jól van, fiaim, reggel beszélgetünk róla. És mikor reggel lett, ameddig a szegény asszon megfőzte a fazak faszújkalevest, addig a szegény ember odahitta a fiait. Arról volt szó az este, hogy elmennétek a dolog temetésére. Hát jól van, itt van egy száldeszka, egy gyalú, mondja a legidősebbnek. Mire estére hazajövök, egy olyan szép koporsót csinálj, hogy mindenki megirigyelje. Te, mondja másiknak, itt van az ásó, ássál a kertünkbe egy nagy sírt, hogy aki meglássa, megirigyelje, hogy az a sír milyen szép, hogy a dolog jól érezze magát benne. Te, mondja a harmadiknak, ott van a malteros kalán, ott van tégla, kövezd ki, mintha egy kripta lenne, hogy jól érezze a dolog magát benne. És mikor hazajövünk, szólunk a harangozónak, egy kurtacskát harangozzon, a papnak, a sakántornak, idejönnek, és annak rendje módja szerint eltemessük a dolgot. Én is öreg vagyok már, anyátok is, dolgozzon a Herko páter. Nem dolgozunk mi többen. Ahol a szegény ember mosolygott a bajussza alatt, és elmentek a feleségivel a mezőre. Hely, a legények, hogy örvendtek! Eltemetik ők a dolgot, ne hallják örökké, így dolgozzál, úgy dolgozzál. Eltemetik, s kész, vége a dolognak. Amelyik koporsót kellett csináljon, elkapta a gyalut, a deszkát meggyalulja, de mit csinált, mit nem, az ujját elgyalulta. Amelyik sírt kellett volna ásson, az ásóval a lábujkáját levágta. A harmadik, amelyik a malteros kalánt forgatta, s a téglát úgy ejtette a lábára, hogy a lába eltörött. Este, mikor hazajött a szegény ember szegény asszon, mind a három legényt sírva találta. Na mi baj, édes fiaim? Hát így csináltátok meg a parancsot? Hogy temessük el a dolgot? Elpanaszkodtak, hogy mi történt velük. Na lássátok-e, mondta a szegény ember. Tanulás nélkül semmit se lehet. Menjetek el, s tanuljatok mesterséget. Így a legidősebb elment asztalosnak, a másik elment kubikusnak, a harmadik elment kőművesnek. És úgy megtanulták három esztendő alatt a mesterségiket, hogy amikor hazamentek, ők is kacagták, hogy milyen buták, restek voltak, hogy tanulás nélkül akartak boldogulni az életbe. Aztán ügyes legények lettek, és még ma is élnek, ha meg nem voltak. Ez tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.

Valamikor régen élt ma atyas király. Még a régebbek még többször elhangzik az az szó, hogy meghalt ma atyas oda az igazsa. Egy alkalomkor felöltöttem koldus ruhába, megy egy erdő szélen, meglát egy házikót, egy ilyen kis pusztá juhász lakás volt. Majd, mikor közeledett a juhászhoz, a juhásznak volt egy kis fekete kutyája, Gurulnak nevezte juhász a kutyát. Rácsányított a vándor emberre a kutya, azt mondja a juhász, ne csaholja a vándor emberre, ered, tereld össze a birkát, menjünk lassan haza. Kérdezi Mátyás királyt, hova ballaksz te vándor ember? Mennék valami faluba, ahol kapnak valami kis erdelt, mert már el is vagyok fordul, nagyon is éhes vagyok. Jó van, ne menjél sehova, gyere be hozzám, behet van birkákat, majd nálam megebédelsz, és meg kapsz útravalót is. Úgyis volt, bement a király, megvendégelte a juhász, még útravalót adott neki egy darab sajtot, meg egy darab kenyeret is. Evel a Mátyás király elbúcsúzott. Csak annyit kérdezett meg, hogy kitől kaptam én ezt az ebédet. A juhász megmondta nevét, persze a Mátyás király felírta. Elment haza Mátyás király Budára, majd eltmúlt az idő, rövid idő múlva, írt a juhász neked levelet. Gyere fel hozzám ekkor is ekkor, egy megrendezek egy díszebédet, amire téged is meghívlak a Gurulj kutyával. Persze úr, meg volt a meghívó. A juhász felkészült, elindult a Gurulj kutyával Budára, a királyi palotához. Miniszter urak ma ott leültek ül az asztalna, már azt Mátyás király megmesélte az uraknak, hogy hogy kívánja megtréfálni a juhászt. Megparancsolja a szolgáknak a felséges királyát, hogy minden tanyira mellé tegyenek a szokás szerint kést, kanalat és villát. Na a juhász tanyírja, hogy kanalat ne tegyenek. Hát úgy kellett a szolgáknak, hogy a király parancsolta. Szakas be is a levest, szerint mindenki a tanyira a levest. A felséges király megfogja a kanalat. Jó étvágyat kívánok uraim mindenkinek. Ebb lesz a levesit ki nem kanalazza a tanyírból. Ezt mondta a felséges király. Fogja mindenki a kanalat, mindenki juhásznak nincs kanala. Ott van egy búzakenyér az asztal közepén, fogja juhászt, mint ahogy szoktuk a palszorra, én magam is jártam már úgy. Fogja a zsebkést, levágja a szegőt, kikanyarítja belet a kenyér héjából, a végiből, fogja és nyugodtan kanalazza is a levest, hogy el ne maradjon a többi uraktól. Majd mikor mi is megeszi a levest, mikor a többi, akkor felállt a juhász. Felséges királyatya, az imént azt mondtad, hogy ebb, aki a levesit ki nem kanalazza. Erre most én azt mondom, hogy ebb, aki a kanalat meg nem eszi. Beharadta a jó megoldott kúha kenyeret.

0: mi lesz ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár? Aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány.

Tilos Rádió. Pillanatokon belül folytatjuk a múlt héten elkezdett hangoskönyv feldolgozást Závada Pál, Jadviga párnája lesz most a következő másfél órában. Jó hallgatást!

és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá, hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkáját kész fejjel legyintvén félre, mély levegőt vettem, föltámasztottam magam, két kézzel megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, nem törődve ellenkezésével, hányódásival, s még csak egyik lábát szabadítottam ki a bugyiszárból, már is rajta voltam, s onnantól nem tudtam, mit teszek. Leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, a haját markoltam, a mellén dúltam, végül sikongó száját is befogtam tenyérrel, de úgy, hogy bele is csaptam az arcába. És akkor, mintha helyettem szégyelte volna el magát, elfordított a fejét, és csak ölét szorító combjával préselt már, de nem küzdött tovább, hanem tűrte, hogy én, aki ugyanoly erőszakkal ostromoltam tovább, mint amíg védte volt magát, térddel rúgva túrjak magamnak utat combja satujában, s hogy az előző pillanatban még pofozó kezemmel, magamat igazítva már az ölére, egyetlen zúdulással belé toljam, ami csak belefért. A szajha villant az agyamba, ahogy szétáradtam benne. Hogy oda nyúlt? És honnan ismerő ilyen praktikát? És én érjem be annyival, de másnak bezzeg, és evel tiportam még belé. De most aztán végül. Csak ahogy lefordultam róla, rémültem el magamtól, és hogy magamban miket mondok, honnan veszem én ezt? Így már is

0: és az arcára hajoltam, engeszteltem volna, hiszen testi elégültségemet a lélek gyönyöre is átjárta, meg a hála, hogy végre valahára. De ő ekkor meggörnyedt, az öléhez szorította csomóba gyűrt ingét, és fölzokogott. Tudtam, hogy ma akarni fogja, de így mit csinált vele? És teli holtkor sírta. Épp a bajom napján, és így? Majd fölkelt, és előre hajolva sietett ki a mostóhoz. Ahogy fölültem, nedvesbe nyúltam. Fölcsavartam a lámpát, és láttam, én is, az ágy is, minden merőlucsok a vértől. Jadviga bezárkózott. A tegnap előtti éjszaka óta alig felel, kérlelésre se szól. Nem zaklatom. Ha kijön, rám se néz, mint egy árnyék mozog, mosni vagy pakolgatni kezd, és ablakot fényesít a nap első tavaszi felsütésénél. És nem is dúdol az én Jadvigám. Mi szokása máskor, kézi munkák felett. Holott bűnbánást vallottam neki még azon a hajnalon, amikor ágyneműt cserélt, és a hátát mutatva egyre csak daszolt. Bocsánatot kértem reggel, früstök után is, amihez ő nem nyúlt, és ebédnél szint úgy, mintha ott se volnék, nézett az ablakon kifelé. Délután már, mint dörmögő kis medve bököttem orrommal a vállát, hogy na, ne neheszteljen szánom, bánom bűnös fejemre, amit még ingattam is, mint holmi vásári bundás. Utóvégre is vigyorodtam el aztán, a mátkaság természetes parancsa szerint épp ideje volt már, hogy hát, de szavamat szegte fölszikrázó pillantása. Az istállóban förmett rám, s lángolt az orcája. Ott természetes, tudja? Utóvégre is. A kancáira ráparancsolhatja. Paraszt! Sziszegte ki résre húzott száján, míg elsiklott mellettem, s magára csapta az ajtót. A teremtését ültem el tőle. Azért ez már? Hát ki vagyok én, hogy így beszél velem? Megragadtam a kilincset, de már nem nyílt. Ott vor! Kiáltottam, hogy nyissa ki. Odonknyi, pocsújes! Ráztam az ajtót, de hiába. Odonknyi, nyissad már ki, már hogy kulcsra kihallod. Hú, doki baszott rozjebani hozsivata! Itt ugyanazt írja Tótul is, mint magyarul, hogy kibaszott életbe, vagy szétb. A podrbani zsivot káromkodás is azt jelenti különben, szlovákul így is szokták, és trágárnak nem annyira csúnya. Hogy így, hogy lealáz, mikor bocsánatáért esdek, holott ő az, aki megcsalt és megcsúfolt? Kirontottam a tornácra, s egyéb hián a sepréshez föltámasztott lábtörlőt rúgtam le a kertbe. Na csaje, csauzsieto, hallottam meg mamovkát a hátam mögött. Vagyis, no mi az már? De ezt inkább hallani kéne, ahogy mamovka rákiáltásától a megfenyített delikvensben megfagy a vér lábjegyzet vége. Csak ő hiányzott már. Meg se állok be a kamrába. Ez most három kupicát kíván. Na és utóvégre, amit kerülgetek itt a sorok közt, vagyis a kételj kérdését, mely rozmaringom ekkénti megtiprásából következhet, mire jutottam végül? Mert hogy kire és hová, hogy reá és belé, tojev porjatku, az rendjén való. De hogy érintetlenül kaptam én meg, vagy nem, hát ezt már 100%-ig sose fogom megtudhatni. Hisz ha serkent is, az öl szűzi fátyla repedésének nedvét elsodorta a tisztulási mocsok kiáradása. Az a tengervér. Hogy Krvava Poljovka, ez az átkozódó fenyegetésből való véres leves ötlik most eszembe süttyókoromból. Nyelvöltögetve csúfoltuk végig a piacon azt a hibbant öregasszonyt. Szesztől volt fölpuffadva céklapenész arca, fekete kaftánforma göncöt hordott és sétabotott. Aminek szökhegyes végit marokra kapta, hirtelen megfordult, s rész kutyafej fogantyújával állam alá nyúlva szorított a palánkhoz, hogy lássam, ilyen vérebbel harapatja el a torkom. Že zalejetja krvava poljovka, hogy elönt a vérleves. Vér, krú. A nyelvnek megköszönni való szó ez, hogy krú. Az enyém így mondják a vért. Állatvérben, mondhatom, gyermekkoromtól könnyékig fürdök. Mióta a tanyán öléskor minden disznó farkát, lábát, utóbb a vérfogó edényt volt muszáj fogni. A hagymán resztelt vér ízes csemegeranyájkánk ma is minden zabíjacskán. Lábjegyzet, hogy reggelire minden disznóvágáskor hagymás vér szokott lenni sütve. Különben szótárban nem is krú van, hanem krv. Lábjegyzet az ár. Ahogy a kansüldők herélésekor, az a jó kis herepörkölt is, amit Krasjak bácsi azon mód a herélő késével fogyaszt. De ha kell, bontok sertést, nyúzok nyulat vagy birkát, ahogy beálltam lakodalmankor is henteskedő béreseim közé. Apácskám követelte meg, hogy ami embereim dolga, mindenre álljon rá magamnak is a kezem. Nem tűrte, hogy nekem derogáljon bármi parasztmunka is. Noha úgy, hogy mint kis cselédnek is hasznomat vegye, nem dolgoztatott, de meg kellett fogni, ha mondta. És Gregor is utasítva volt, hogy megtanítson a lóval bánni, fejni, kaszát kalapálni, vagy kővel fenni. Szlovákul mondta, verd a kaszát, mert ha nem, akkor ő ver meg téged. Muszáj volt tudnom aratni, cséplőgépet etetni, a magánjáró kazánját tüzelni, indítani, a vetőgép szem áteresztését nézni, maglevezető tölcsért beállítani. De ismerni kellett a módját, miként vigyázza az ember az eget, hogy esőt, fagyot vagy aszályt jövendőlhessen. Érteni kellett a tehén elletéshez is, legalább a Krasjak bácsi mellett, s hogy tudja az ember, mihez kell fogni, teszem, ha fölfúvódik a marha. Minek különben ez a módja, Gregor elmondása után, nemrég bejegyeztem le, most ide teszem a cetlit. Ha a szarvas marhát fölfúvasztja a takarmány, lehet segíteni rajta, de csak ha tüstént hozzákezdünk. Zablát kell vetni rá, s bevezetni meleg helyiségbe, napríklad a hátsó kis konyhába, hová erősen befűtjük. Napríklad, az például. Fölmerül az embernek, hogy itt csillagozva csak a szlovák szavakat adjam meg magyarul, mert elég kevés van, vagy más odajegyzéseket is később, ahol van hely. Mert eddig is volt bőven olyasmi, amit lehetett volna jegyezni, viszont apró betűvel is elég keskeny a lapalja. Lábjegyzet vége. Az állatot kikötve jól be kell takarni bundával, rongyokkal, s ha már jó forró és izzad, az a jó, és jobbra fordul neki. Ám de ha a szíve erősen verne, és mind jobban hidegedő lehelés jönne az orrán, akkor már ezt a végső segítséget kell megpróbálni. Ha van trokár, akkor avval, ha nincsen, hosszú bicska is megteszi, bele kell bökni a bal véknyába a bordák közé, s így aztán kiereszt. Jó büdös különben. Igaz, hogy ez a trokárolás állítólag csak akkor használ, ha zöld takarmánytól van fölfújódva, de ha száraztól, akkor nem igen. Ám bár próbálni lehet, mert ha a fölfújódott állat a földhöz vágja magát, akkor a bendőhártyája szétrepett, és már csak minél gyorsabban le kell szúrni. De húzzuk ki az udvarra, mert odabent összefrecskel mindent. Egy araszra föl kell vágni a szívnél, és megemelni a hátulját, hogy jó lefolyása legyen a vérinek. Na még az, hogy mikor az állat föl van fújódva, kergetni semmi szín alatt nem jó. Trokárolást igaz nem láttam még, csak elletést, de közte bizony olyat is, mikor hárman húztuk, és szétszakadt az anyjában a borjú, akkor is vágni kellett rögtön. Vagy amikor rosszul jött ki a tehénből a pokla, ahogy Krasiak bácsi mondja. Egy szóval vért, azt paraszgazda láthat épp eleget. Ellenben embervérzését csak egy ízben láttam eddig, és ez apácskám vére volt. Nagy betegünk szegény igen bőven s erősen rögösett hörgött és öklendett föl patyolat hálóink mellére, utóbb óránként már-már. Hát, azt feledni nem lehet. S a fiúi tehetetlenséget sem. Irigyelvén szinte közben a sürgő asszonyi tisztogató, öltöny s ágyruhaváltó buzgalmat. Ezen újabb és újabb keselyű mohó lecsapást a tennivalóra. Női vérrel pedig egyáltalán nem volt mindez ideig dolgom. Az ilyesmit dugdosság, szégyellik. Hinni sem akartam, mikor cimboráimtól először hallottam, hogy a nőknek minden hónapban vér ömlik a lábuk közül. Tetejében nem is tarthatják vissza úgy, mint a szükséget. Hogy az én sofka nővérem már pedig soha nem véres, mert én azt látnám. Ki is kacagta. Na, majd alá lesünk, aztán majd láthatod. Arról pedig, hogy miként repett első ízben a szűzlány, Gregor árult el ezt-azt félszókkal, legyintve, kacsintva csak, hogy majd meglátod. Hát nem láttam meg, és nem is hiányzott eddig. Jobban mondva, ha buzgolkodhatnékom, kiütközött is jókorán, az nem hiányzott, hogy a tűzkeresztségen bárki fehér népet is én vigyek majd által, hogy egy leány ölnek a trokárja legyek. E gondolat egészen Jadvigáig visszalohasztott mindig. S akadt is aztán oly szerencsém egyben, hogy férfi testemnek nőivel tehettem kedvére, de nem ám szűz tiprás fejében. Apácskámmal és Winkler Francival utaztunk el 12-ben az érettségi egzámen után Felgázba, Ludwig Winklerékhez, de apám egy hét után ott hagyott náluk. Franci már jártas volt akkor a környéken. A nyarakat többször az Ostsee parton töltötte addig is. Na, hogy kerekedjünk föl megnézni a tengert. Egy szigetre hajóztunk át, Rügennek hívták, széles, meleg fövenye és szelíden nyaldosó türkisz tengere volt. És ez a Stralsunddal szemközti partja is, ahol letanyáztunk a gyógyfogadóban, ritkásan népesült. Nem tudtam, hogy gyermekálmaim Jadvigájától úgy szólván egy kőhajításnyira vagyok. Bár korábban is emlegették Winkler Alfonzékat, de hogy azok Stralsundban laknak, és hogy mi annak tornyait látnánk most innen, és hogy ezért Jadviga is itt volna közel, hát én ezt mind nem tudtam akkor. Mert Franci nem kívánta volna a Stralsundiak családi felügyelete alá helyezni magunkat, meg is láttam hamarosan miért. Amúgy ő perfekt volt németül, nem úgy, mint én. aki megszólalni sem mertem, hiába kínzattam vele magamat 8 évig. A povkám biztatása mellett, hogy hiszen neki sincs egy makulátlan mondata, s csak fül után tanult, mégis öngátolás nélkül folyékonyan mondja. Hát így rögtön az első ebéd után szóba elegyedett Franci a szomszéd asztaloknál söröző kompániával. Heten voltak, s közülük nő 3. Egyik kis csucsoriszájú, cukorhableány, a másik egy alabástrombőrű fekete, a harmadik nevetős, bűvös, bogjas hajú vörös, koruk szerint úgy köztem és Franci közt. Azon mód a politikáról indult el a diskurálás, márhogy a férfiakkal. Érteni csak felibe harmadába értettem, mifajta ideák hirdetői, de oly hevesen ám, hogy Franci nevette is őket. Valamilyen isták voltak, nem tudom, liberálisták, szociál vagy anarchisták-e, avagy egyéb istentagadók, pedig Franci utóbb mondott valamit róluk. Amikor meg már az egyiket kérdezhettem volna erről, nem effélére forgott a nyelvem. Hát az pedig a 3-ból az egyik nő személy volt persze, a borzas vöröshajú. S habár csak másnap este elegyedtünk szóba és egybe másba, én nekem ő a szemembe nézett már az első éjszakán is. Napnyugtakor tüzet gyújtottak a parton, ahová invitálták Francit is, bár nem is igen lehetett nem hívni, hisz ott sündörgött és ragadt rájuk, mint a bogáncs. De hogy én akkor se fogok oda tolakodni, morogtam. Pedig csak a nyelvtudatlanság szégyene gátolt. Franci nem sokáig unszolt, hanem visszatérvén a tűznél vigadókhoz mondhatott rám valamit, mert kacagást támadt. Kivált persze női. Na, ezt már távolabbról se lehetett tűrni, így fölhajtván a söntésnél egy pohárik erőset, elindultam egyet járni. Húny szemmel látom most is, ahogy lábamnál a sötétedő tenger hol kivetette hullámainak bársonya broszát a fövenyasztalra, hol lehúzta róla, s mint ezernyi tótul lapatyoló, kuncogó cselédlányka, csobugye, mi lesz, terítsünk, vagy ne terítsünk, akárha így csobogott volna. Jó messzire fölsétáltam, s már a sötétben vissza. A tűz akkor parázslott már csak, de ezek nem mellette ültek, hanem a közelébb húzott strandkorbokba bújtak, és onnan folyt a nevetés, italkínálás, átkiabálás egyik kosárkaibából a másikba. Most sem mentem oda, arrébb álltam meg. Ezeknek a vesszőből font, hajlott hátú öltöző kosaraknak a mélyén, a kerevet padon még fekve is össze lehetett ucorodni. S habár egyiket másikat, összehajtván deszkáit, a gazdája éjszakára lelakatolta, most én is találtam olyat, ami nyitva volt. Hát beleültem. A fölém boruló ellenző árnyékban tartott a holdvilág elől. Amott kisvártatva mozgolódást támadt, egy-két fiatalember fölugrált, biztatták valamire egymást, még egyszer körbeadták az üveget, aztán nekiiramodtak a víz felé. Először ketten, két férfi, kik futás közben hányták le ruháikat magukról, de ahogy a holdfényben látszódott, egészen pucérra, és úgy gázoltak a hullámok közé. Kúrjongva csapták a vizet, majd visszaszaladtak, hogy hívják befelé a többieket is. Akkor már a másik két férfi is fölkelt, meg a Franci, és húzták a nőket kifelé a korbokból, már is vetköztetve őket. A vér is elhűlt bennem, ilyet még képzelni se tudtam volna. Anya szültre mesztelenítették magukat mind, s akár a visító malacok a pocsolyába, be a tenger hullámokba. A lányok is minden szégyennék. Sőt, egyik-másik, ahelyett, hogy rögtön a sötét habok közé rejtette volna, megtorpanva kérettes mutogatta magát. beledugdosva lábacskáját a vízbe, s jújgatva, hogy hideg. A fürdőzés nem tartott hosszan, s kivált azok, akik a lányokat fröcskölték és kacérolták, hamar kifutottak törülköző lepedőkért. Lám, gondoltam, ezek készültek is erre. Négyen két párba burkolóztak, s tapadtak rá vacogva egymásra. Visszabújván gyorsan a strand kosarakba. A harmadikkal, a csucsori szájú szőkével meg franci incselkedett. Erre a kis nimfa lepedőjével a vállán futásnak eredt, hanem hát éppen leshelyem felé. Az én kosaram előtt vagy 10 lépésre érte franci utol, azon mód föl is döntötte, és a szemem láttára hemperegtek egymáson, mint két nedves homok tapadt a bőrű csupasz hüllő, és mintha sose akarnák kapni. De ezt olyannyira ám, hogy én lábamat is fölhúzván a padra, az árnyékba, sokáig moccanni sem merve, nem tűrtőztethettem már akkor magam, hanem septibe kigombolózva kezemet a nadrág hasítékba eresztettem. Utóbb összeszedelőztek, s a többiekkel együtt a kúrhausz felé indultak. Egy pár maradt még, hallottam szóváltásukat a strandkosárból, hanem a lány egyszer csak fölpattant, kiabálva hagyta ott a férfit, és alig összegombolt, zilált ruháiban, dacos léptekkel közeledett. Az a bizonyos borzas vörös volt. Karnyújtásra tőlem állt meg, visszaszóljon. Ne is lássalak! Megfordult, és akkor megálltott. Kicsit felsikoltott, majd elmosolyodott, fejét csóválta, és eltűnt. Másnál is el, délután pedig kalap emelésemre nevetve kérdezte, vigéc, de társnőjébe fogódva tovább lengett tengerzöld ruhájában, virágos paraplé alatt, habár egyszer visszakukkantott még, és intett. Később, hogy láttam, a partra készülődnek, megelőzvén őket lefutottam, és kifeküdtem a helyükre. Ám együtt jött az egész népség, s az én mostan veres csipkés, fürdőkosztümös kisasszonyom észre se vett. Egy másik gavallérjával szaladt be a vízbe, kinek aztán napozásnál is viháncolva tűrte fogdosásait. El is kotrottam onnan hamar. S noha este a kurhaus teraszán odahúztam végül magamnak egy széket az asztalukhoz, ám ahogy összefogózva, himbálva énekelni kezdtek, bogjas vörösömnek a legduhajabbik férfi hóna alól küldött csúfondáros pillantása kedvemet szegte, és megint ott hagytam őket. Akkor már biztos voltam a viselkedésükből, hogy a nyalka uracsok édes kis ringyókat hoztak az Ausflugra magukkal. Ülve hallgattam a tengert. Egyszer csak odaült mellé. Nem is hallottam, hogy jön. Csak lehuppant, s a térdére fektetve arcát nézett engem. Én kérdezni kezdtem volna, hogy elunta-e a kompánia burit, de ő kapta, és befogta kis rózsaszirom tenyerével a számat, mondván ne fáradjak, fölment a társalgási kötelesség alól. Színezni nem akarom itt, hogy utána mi történt, mert ha fizetett szerető lehetett is amúgy ez a Lotti, utóbbi így mondta a nevét, egyszerűen és szép tisztán esett meg köztünk minden. Hallgattunk egy sort, majd kézen fogva levezetett a vízhez, láttam buta fiú, hogy tegnap nem merte. Levetkőztetett, aztán maga is kibontogatta magát, behúzott a hullámok közé, és ott kulcsolta össze végre karjait a nyakamon, leereszkedvén meg lábait a derekam körül. Bízza csak rám magát. Ezt mondta többször is aznap éjjel, mert utána fönt a szobámban maradt velem reggelig. Szégyen és kapkodó igyekvés nélkül adhattam át magam valóban az ő avató vezetéseinek. Langzám, nur langzám, hogy van idő, csak lassan. aki ráhibázott ugyan, hogy először vagyok nővel, mégis megdicsér. Lábjegyzet, hát nem mondom, elég jó dolga volt az idősebb nemzedéknek, és nekem borzasztó érdekes ez a fenti nyári kis eset, hogy az idézőjelben két jó barát milyen kalandozásban volt karöltve. Egészen még elértek majd 8 év múlva én hozzám is. Különben én nem voltam külföldön se. Csak 69-ben Szlovákia. Lábjegyzet vége. 6 nap múlt el, hogy egyetlen szót sem váltottunk. Aznap délután, hogy Jadviga parasztnak legyalázott és bezárkózott, én bepálinkáztam. Este felé nyerget vetettem a szellőre, kire már ősz óta nem ültem, és kiügettem a kis erdőn keresztül, mint irányt a leereszkedő napkorongot véve célba. Egy éppen nyugatra futó melindai dűlőmre kiérve, megböktem hátasó véknyát, és az értette, mint rég, hogy akkor most vágta. Nyakára hajoltam, mint Jadvigának a nász éjszakán, és ez nem húzódozott, és hogy repülni akarnék, abban sem fékezett. Igaza van nőmnek, akaratomat a kancámra ráparancsolt. Az addig vágtatna velem, ha akarnám, amíg meg nem szakad. Elég, ha megérintem testének valamelyik helyét, már is érti, érzi, mit kíván. A régi ösvényen járunk, ismertem rá fölpillantva, ahogy magamat szédülvén is az italtól, a szellőre fekve vitettem. Mert arra felé mozdult a lába, amerre 2 éve sokszor, a 3. táblasor után átvágva a réten ereszkedett le az érpartra velem, s a düledező halászkaiba felé tartott. Lábjegyzet, azóta már a tagosítási és TS összeszántások miatt teljesen össze-vissza vannak a táblák. Meg nem csak a táblák, mert a legtöbb dolog nincsen, ami volt. Jó lenne mondjuk lovagolni. De amikor lehetett volna, én marha a bátyámnak a cündak motorját favorizáltam, míg azt is el nem zabrálták. Meg a hajtányozást. Lábjegyzet vége. Nem, lovacskám, ne erre felé. Hó, húztam meg az ablát. Curik, léptettem átra, és aval megfordítottam. Szellő a marha legelőn át, visszaállt a hazavívő útra, de a csorda kútnál leugrottam róla. Legalább ne igyekezzünk, annyira mondom neki, és vizet húztam, hadd igyék. Lefektetve a vájú mellé dőltem a hasára, hiszen a puszta föld hűvös volt még erre, és az eget bámulva pergettem magam előtt utóbbi heteink történéseit. Nem vagyok ártatlan. Na de én ezért folyton megkövetem, és ő pedig miért nem kéri az én bocsánatomat, legalább az utóbbi megsértésekért. Ehelyett hideg szemvillanásaival sújt engesztelhetetlenül. Nem szólva az ő hajdani, Isten tudja mekkora bűneiről. Állok föl sóhaj. A lebukó nap, mint aki ölelésre készül, bíbor színű már, és önmaga 3-szorosára dagadt. Megérinti a földet, s most öl nyílik a befúródás helyén. Tekintetemet belemélyeztem az izzó nyiladékba, mely pirulást áraszt szét maga körül. A hatalmas nász itt a világ legsímább síkján, egyetlen ráncocskát sem vető ágyán választ helyet ölelkezéséhez minden este. És egyszerűen sóvárogni kezdtek a kibékülésre, mert vágyom Jadvigára nagyon. Leugorván az udvaron a lóról, Nézem a verandára szóló ablakot, hát a feleségem éppen most fújja el a lámpát, ahogy meghallott. Hogy ez most jót jelente, vagy rosszat. Sebesen vetkezek, mosdok, benyitok, s halkan köszönök. Nem válaszol. Tetteti az alvás. Lefekszem. Várok. Lassan a vánkosára próbálom csúsztatni a fejem.
1: Jadviga!
0: Súg. Nem felel. Érinteni nem merem. Aztán így mondom. Jadviga! Milá! Oda se hederít. Föltolul. Aztán mind jobban fölhergel, valahány sérelem, és már forrok. Egyszer csak ki az ágyból, s kirontván bevágom az ajtót. A kamrában iszok tovább, Vadkertész Ljuhovicával, majd ott is hálok a kampóról leakasztott, molyos fekete bundában, a ládán. Mit agadás, eléggé részeg.

még nevét se írtam, Klement Gergely, Gregor. Mindig öreg volt, ezért Sztarinak is nevezték. Tanya mellett itt még nem volt répaszállító lóré sín, csak később. Akkor már nincs otthon, talán az árpa alá szántanak az Elenákkal. A kútnál megmosdok, eszek, amit találok, paprikás ovalcalonnát, kenyeret. Veszem az ingalól a jegyzetkönyvemet, különben abban a ládában tartom, amelyiken az éjszakát kihúztam. S nekiállok írni azt, hogy Jadviga bezárkózott, és utána miként átkozott a sértéseivel, aztán meg a vérrel. Kora délután alszom egy keveset, de már nincs maradásom, és éhes is, szomjas is vagyok. Kivezetem az istállóból a szellőt, és gyerünk, ahogy 2-3 éve. A mamovkám hámjából támad kirúgni kedvem, amikor úgy mondtam mindig, hogy kint alszok a Gregornál, mert hajnalban kezdünk, aztán csak Gregor indult pirkadatkor, mert én rendre olyankor tájt tértem meg görbe útjaimra. A kamarási kocsmába jártam, vagy a szőlősibe, és noha utóbb már itt is, ott is tudták, hogy ki vagyok, mégse voltam úgy szem előtt, mintha otthon, a főtéri szálában húzatom a cigánnyal, minek hírét mamovka hamarébb vette volna, mint ahogy magam hazaérek. S emitt a kamarási kertek meg a szőlők alatt titokban maradhatott az is, amin a kocsmárosok elébb csak nevettek, de aztán vállat vontak rá, hogy hát a környék legtehetősebb kújtorgó legényének a zsebében egy fillér sincse, mert azt az anyjától hiába kérne. Hanem ezért magtárból cseng gabonát esténként a zsákba, azt veti lovanyakába, hamulatni szökik, s a borért búzával fizet. Meg az ölelésért. Ezt tán senki se tudja. Mert ahogy megtapasztaltam a Lottiéban a női testet, hát aztán én tettem róla, hogy itthon se kelljen rá hiába sóvárognom, mégpedig az Erzsi által, kivel a találkák gyakorta ott estek meg, az érparti halászkunyóban, amit még a pofkám emelt, s ahová a szellő vitt el épp előző este. Lábjegyzet már rég nincs meg. Kikérdeztem, tudnélik, annak idején a szöllősi söntésnél egy ismerőst, hogy tudna-e a faluban arra kapható szemre való nőszemét. De se olyan ne legyen, akihez már más is jár, se pedig len olyan, ki a férfi tekintetre elrösteli magát, ha érti. Hát, akarja üstökét az illető, de aztán földerül, tudod, mit mondok én neked? Próbáljad ezt és ezt az Erzsit. Bitangul áhítni való egy menyecske. Már özvegy, és elég rátarti, de igen, hegykén válaszolgat, és csiklandósan néz. Jó, hát meg is üzentem én ezzel az emberrel a menyecskének, hogy másnap sötétedéskor a szőlősi kápolna kert sarkán leszek, ugyan sétáljon el már arra. Erre azt válaszolta vissza, neki ugyan ne üzengessen senki, jöjjön illendően maga, hogyha valamit akar. Ez már mindjárt tetszett. Oda mentem, és egy órácska múltán már valóban igen csillogtatta rám az asztal túlfeléről a szemét. Ám ahogy a kezéért nyúltam, elvontam. És utána olyat mondott, hogy az állam is leesett. Hogy érti szándékomat, de ő benne, hajlam én irántam különösebb nincsen, hogy is lenne csak így ripsz-rapszra. De ha volna is, hiába, mert én nekem csak szórakozásnak kéne. Márpedig ő így könnyen nem adja prédának magát. Ízelegbe próbáltam csábítani tovább, mire ő fölkelt az asztaltól, hogy látja, én nem értem, ajándékul ő oda nem veti olcsó szerelemnek magát. Elkerekítettem a szemem. Hogy? Rábólintott úgy. Egyszer még leánykoromban

Intéző, fes ember volt különben, azt mondta, hogy ami nekem van, azt soha ne adjam olcsón. Az uram is megadta az árát, hagyott maga után, pedig nem sokáig kapott. Jól nézök én ki, mikor pénzért való lányba botlottam, az ingyér adta magát, most meg, hogy szeretőt keresek, ez itt fizetséget szabna. Hitetlenül, nevetve csóváltam a fejem, zavar feszélyezett, és kívánság fűtött, mert akkor elbódultam már, és éreztem, hogy kigyúl az ábrázatom, mint egy süldőlánynak. Hogy hát akkor, hogy mennyire tartaná? Ide hallgasson, teszi már csípőre a kezét, mint egy disznó piaci kupecné. Én nekem nem kenyérre kell. Nem vagyok én ezért bárkinek a bözsije. Hogy magamra kiterisztek, azt én igen megválogatom. Maga nem szegény ember, és nekem maga, ha akarom, bármennyit megadna. De nem akarom becsapni, próbálás után maga is mit mond, meg én is, megalkuszunk. Az izgalom hév hullámai úgy ömlettek akkor már lefelé az ingem alól, hogy azon mód kóstolni akartam volna, de akkor ő teketória nélkül elküldött. Hogy csituljak már, fejtette le magáról fogdosásomat, eridjek és jöjjek holnap, de sötétben, mert a hírére vigyáznia kell. Hát ehhez az Erzsihez jártam én, már ahogy fizetni bírtam, mert pénzem az alig volt. Hát így ő hozzá is hol búzát vittem, hol kukoricát, hol egy pár csirkét vagy kacsát, egyszer még bárányt is loptam a Melinda tanyai aklunkból. Először malacot akartam, de az nagyon visított. Ám bár minfúr felé kerültem, és ott hagytam egyet. De mind rettegni kellett, hogy a cselédek észreveszik tolvajkodásomat, és beárulnak anyámnak. Erzsi pedig nem tágított. Jól van, hagyta rám, nógatásomra, hogy ugye ő neki is telik öröme én bennem. Jó, hát ő is, na, hogy örül nekem, de hogy egymásnak ne hányhassunk semmit a szemére, elszámolunk pontosan mindent. Szóval fölírta, mit adnak három pár kolbászért a piacon mostan. Fáin egy szerető volt máskülönben, majd másfél évig szolgálta leleménnyel férfi vágyamat, és még ki se nagyon tudódott. A kamarási csárdában így jártottam az eszemet most az Erzsin, és megint a Jadvigán. Éjfélig ittam, enni is adtak, de nem csitult az oda benti lélek háborúság, magamba gunnyasztottam. Tűnődvén, hogy benézzek Erzsihez, vagy ne, amíg megvan, és ha be is enged, és hogy mit évő legyek máskülönben is. Aztán berúgtam csak csöndbe. Lábjegyzet, egyszer, csak úgy viccből, megkérdeztem ebben a kocsmában a kocsmárostól, hogy kik vannak itt egyedülállókból Erzsik. De aztán ez nem ment tovább. Én nem tudom, hogy, de későbbi időkben ilyen szoknyai, hocinesze dolgokat el se lehetett képzelni. Legalábbis tetszhető nővel. Lábjegyzet vége. Öntudatlan mámorban kapaszkodtam már a szellőre, ha ő akkor nincsen, hát az árokban alszok. Máskülönben majd, hogy nem hazavitt, úgy rántottam el jobbra az abláját, hogy most nem haza, hanem a Gregorhoz megyünk. Levackoltam a konyhán, az öreg gatyában ágyból kelve nézett ki, és kérdezés nélkül hozott rám egy dunyát. Délfele ébredtem, Gregor éppen hazanézett akkor, ennem adott, utána lediktálta nekem, hogyan állapodott meg Medovárszkival az istálló csináltatásról. Majd aláíratom a mesterrel a papírt, ha látom. Délután is ott maradtam, és éhes disznó makkal álmodik, leírtam, hogy volt a Lottéval. Én, Osztatni András, 1915. április 3-án mesterrel megegyeztem
egy istálló csináltatásában, vinicai tanyámon, kőméves és famunkákra. Hossza 10 öl, szélessége 4 öl az építménynek. A vállalkozó mester neve Medovárszky Mihály, ki a munkát 110 koronáért vállalta. Az aljától 4 hüvelykre, a földben 1,5-re égetett téglából. A tégla alatt 2 hüvelyket kiásni alapnak és visszadöngölni. A falazás fölött a vert falnak 9 hüvelyk magasnak kell lenni. Úgy, hogy a nagy gerenda 10 hüvelykre essen a földtől. A keresztgerendák között vályokból és sárcsömpölyekből padlást csinálni, betapasztani 1/2 col vastagon. Az ajtót a legmegfelelőbben, ahogy szükségesnek látszik, kell csinálni 2 szárnyasra. A jászolt egyiket keresztbe, másik 2-t a végére. Alájuk pedig az alsó ágyazat fákat az oszlopokhoz szegezve és a falba eresztve. 2 ablakot, továbbá oszlopocskát és fogast készre készíteni. A padlásra 2 ajtót, homlokzatára meg lyukakat vágni galamboknak. Galambházat lécekkel vagy náddal elkeríteni, betapasztani, az istálló közepét élére állított égetett téglákkal kirakni. A rudakat, hol az állások lesznek, beágyazni. A jászórudakat, még ha akácból lesznek is, egyenesre lefaragni és rendesen beépíteni a falba. És mindent egy szóval, ami a kőmíves és ágy munkához tartozik. A fizetség a munka alapján porciónként jár. Foglalónak kap 15 koronát. Medovárszky Mihály, SK. Máma a Václavszky gróf megérkezése a szála elé. Ettől a már javakorabeli úrtól az a virtus, mely bár taszít, mégis bámulom, hogy ő maga ül a bakra, Sprád és kocsisát küldi az atyafi tagadóra hátra, hol egy hely van csak, a grófnak és senki másnak, most mégis a kocsis feszít benne, hogy a gróf hergeli vágtára az ezüst szeges hámba befogott 5 korom fekete telivér kancát, melyekkel mondják számtalan hajtóparádét is nyert már. Ahogy futó örvényként verve föl a port, beviharzik a főúton, s végül már föláll, hogy bal kézre fogva a 10 ágra futó hajtószárat jobbjába kapja hosszú, bojtdíszes ustorát, és úgy ütlegelje vele paripáit, hogy maga is így behajoljék előre-hátra, mint lesújtáskor az a félkarikába görbülő ustornyél. És ahogy a templomnál végezetül jobbra rántja a gyeplő, hogy a fogat a főtérről a nagy utcára forduljon, de ő maga ezen közben menetből, s úgy ugrik le pont a szála elé a bakról, hogy ugyanazon lendületből hajítja a kocsisnak a hajtószárat hátra. Meg hogy földet érvén meg se nyekken, épp csak megigazítja kivarrott kabátját, s belép a fogadói kávéház középső nagy ajtaján, és utána se néz a pompás fogadnak, amely aztán rendre 1/2 napokat rostokol a téren, hogy megvárja mulatókedvű urát. Hogy ez azért akárhogy, de mégiscsak valami. Mesélik, mikor egy folyamodványát hosszasan fektették a mamelukok, és neki ezt már komoly pénzei bánták, egy ízben, ahelyett, hogy kivárta volna a megyeházán, míg visszatérnek a tintanyalók az ebédről, a nemzeti megterített teraszára hajtott be közéjük ebből a fogatával. Talán nem árt, ha olykor megemlegetik az embert. Lábjegyzetben sok mendemonda terjengett Václavszky grófról később a kocsmában uradalmi népektől. Főleg mikor már nem élt, és mivel magszakadás miatt örököse nem volt, majorja csak romlott szét, mert a városi villaházában nem szeretett, hanem épített egy Karolina majort, és főleg csak azt élvezte. Habár 20-30 házas kis telep, de létesült ott neki
nagy udvarház, melynek feltörő ártízi hévize bebírta fűteni is, és csináltak udvari gyógymedencét, melyet második világháborútól kezdve aztán gyomöl a mai napig. Barátja által a feltörő forrás hajtó heve belet kötve lapátkerék áttétellel a régi szélmalomba, mely szél által is újból forgott, és generátori beiktatással kis erőműszerűen adott az egész telepnek áramot. Cselét házikókba és kunyhókba villanykörték lettek ingyért lógatva. Dacára, hogy supoknál, a nyomorgás eléggé megmaradt. Ilyen mániái voltak. Gazdálkodási hanyagolások rovására persze. Megállítólag, hogy szeretett orgiázni odakint. Hogy volt neki intéző fölhajtója és leányszállítója, fürdős ivászati helye hulyákra mesztelen nőkkel. Fene se tudja, mert pusmoráztak az emberek mindenféléket irdatlan nagy természetéről. Még hogy a hátára fölkötött farkú, díjazott kancáját is, a magas hokedliről. De hát ez nyilván, hogy az alja nép mocskos túlszó fantáziája. Jadviga beleír Ondris naplójába. Először. Most már ide a jegyzetkönyvébe jövök el magához. Kihajtom a fakuló indigószín vászonkötést, akárha mellkasáról vonnék szét egy sokszoret, még olvasni, zacsínam túltok nyizsecsku, én Osztatni András 1915. februárról 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét nősülésem előtti napon. Magát simogatom, és követem ujjammal a halovány lila vonalkák között. Jó darab ideig a szememmel siklottam be csupán sorai közé, de most már úgy érzem, engedi, hogy kézzel tapintsam, sőt, tollal karistoljam testét, naplókönyvét. Ha a bőrén nem hagytam meg hajdan, a most is eleven percek körömjeleit megteszem így. S ha becsukom a könyvet, ráhajtom a fejem, akár a keblére valamikor. Beleírok és olvasok a naplójába, ha szólni akarok magához, ha hallani vágyom a hangját, látni tollpercegető csuklóját, s a papírról tűnődve fölemelt arcát, vagy az elapokon örökül hagyott történeteiben fölidézni ifjú alakját, azt se bánom, amikor más nők karjában, ölében, s magunkat, kettőnket, ahogy akkor maga látott minket. Mennyire bánom, hogy nem hamarébb adta kezembe ezt a könyvet. Hogy csak akkor bízta rám titkát, amikor meghallotta a szólítást, amit én mindig egy hajókürt riadó jelének képzelek. Miért csak azután vehettem elő naplóját a nagy dikó aljából, hogy maga már elment? Hisz annyiszor segíthetett volna rá minket az egymás felé visszavezető útra az, ha felfoghattunk és befogadhattunk volna egymásból még több olyat is, ami a teljességgel soha meg nem ismerhető másik ember mélyén búvik, amit erővel rángatni ki lehetetlen, s ami, ha lopva akarnánk kilesni, torz képet mutatna, amellett becstelenség volna. El is rösteltem magam, amikor elég régen már, keresvén valamit abban a ládában, ráleltem erre a könyvecskére, és a szemembe ötlött, hogy végre máma oltár elé vezethetem Jadvigát, és nem csuktam össze rögtön, hanem végigfutottam az első lap aljáig. Amint, hogy maga pedig hányszor kérte, röstelve a bocsánatomat azért, mert erővel akart vallomásra bírni házasságunk kezdetén, amit egy bizalmas percben én el is kezdtem, de maga türelmetlenül rám támadott,
kivele, mikor, hogyan, kivel, nem bírtam felelni, és úgy éreztem, egy életre megszakad bennem az őszinte vallomás készsége. És talán csak most ide írva lennék képes ezekről is szólni. És hányszor vallott nekem mélységes bűnbánást, amiért végül is megtiporva tett asszonyává engem. Ám az pedig az én szégyenem marad már örökre, hogy maga hiába vezekelt, soha nem tudtam szívből megbocsátani. És hogy több olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre felelő bántottságból, dacból is tettem. És nem csupán a magam késztetésére és belső szavára mi egyéb iránt, ugyanezekhez indítékul magában is elég lett volna. Talán segített volna nekünk, ha olyan tájakra merészkedünk, melyekre maga ifján kezdett járni, amikor elapokra írt, és én nem csak most vetődnék titkai mezejére. Mert így találkoznunk, s együtt laknunk e belső tájainkon nem sikerült soha. Jegyzet eredetileg nem ez következett, csak ide lett téve. Misu ma már délelőtt kimozdult, végre nem gubbaszt fájdalmában egész nap itthon, átment a vasutasokhoz. Talán Marciékhoz is kinéz a tanyára? Közbevetett lábjegyzet, zárójel, hát elég ritkán volt ilyen. Ez kb. 1937 május lehetett, zárójel bezárva. S én magamra maradtam nyugodtan magával. Hol vágjak hát bele? Drága Moly Mili, azt a réges-régi titkomat bízom először magára, és nem tudom, jobb lett volna nekünk, ha tud róla, hogy egészen addig, amikor ő oly hirtelen, teremtő élete legjavakorában elment, szerettem egy férfit, gyámomat, a maga édesapját, Osztatné Györgyöt. Ha arra volna kíváncsi, mikortól és hogyan, azt felelném örök időktől fogva, s lelkem szívem minden ízében. Hogy mi volt az oka e vonzalmamnak, erre maga talán azt mondaná, hogy gyermeki ragaszkodás lehetett ez a jóságos apácskához, én is így hívtam őt. Szeretet és hála, mint egy érzelmeket szomjazó bakfis magányos képzelgésének kovásza keresztett valószerűtlen rajongássá egy ideál iránt, és ezt hitte szerelem. Eleinte biztosan így is volt, de talán sohasem csak így. Látja, szüleinkről is milyen keveset beszélgettünk, és nem tudtam, tényleg nem tudtam, drágám, hogy maga mit tud róluk. Itt olvasom csak, amit az öreg Gregortól hallott, hogy apácska talán elvehette volna Ponyicki kántortanító lányát,

ezt mi történt, erről pedig semmit nem tudhatok. Nem számolhatok így sem egymáshoz törekvéssel, se kénytelen belenyugvással, semmi tudomásom nincs arról, miért és hogyan fonódott össze életük arra a rebbenésnyi időre, melyből én épp csak hogy kicsirázhattam, és már végük is volt. Minek örült, és miben csalódott vajon e négy ember, a maga szülei és az enyéim? Mit érezhettek, amikor ugyanaz napon fogadtak párjuknak hűséget, és nem esküdötte meg abban a percben valami másra is, a maga édesapja és az én édesanyám? Egymástól távol, mégis egymásnak. Hisz amikor elárultam, hogy lett volna különben György apácska, hívebb apám én nekem, mint saját édeslányának? És hogy foglalhatta el szívének legkedvesebb zugát, hisz ezt előttem nem is titkozza, de az én anyám tudna maga felelni erre? Megnevezni nem tudom, csak az erejét sejtem annak az érzésnek, mely egyszerre áldás és átok, amely egymástól elválasztott szüleinkben vert gyökeret, majd apácskának a velem és a bennem megtestesülő anyámmal való újból csak tiltotta, ő pedig végzetesen körbenült bennünket is, magát és engem, soha el nem eresztve, de örökre szét is választva minket. Apácskát, tudja, iskoláimban sokan vélték látogatáskor az én édesapámnak. De én sose hittem, hogy ő az apám volna. Mamicska Anka, a dajkám, s fölnevelő anyám Judit mama tiszteletes név ugyanis, egészen kicsi lánykoromtól kezdve beszéltek nekem elhunyt szüleimről. Később tudtam meg, ezt apácska kérte, hogy halljak róluk, Ponyicki Máriáról és Palkovics Endréről, még ha titok lengte is be végzetes sorsukat. És hogy tudjam azt is, hogyan kaptam tőlük a nevemet, mert Jadvigának anyácskám akart hívni. Apám állítólag mégis az ő nevét, a Máriát jegyeztette be nekem első. Sokszor próbáltam édesanyám alakját elképzelni, és utóbb úgy éreztem már, mintha emlékeim is lennének róla. Őriztem anyámról, s ahogy maga tudja, őrzök is három fotográfiát. Lábjegyzet már csak kettő van meg. Szívszorítóan szép volt leánynak, fiatalasszonynak. És nem csak én tartottam annak. Rám maradt egy-két kendője, terítője, megkaptam az ágyneműjét, és gyermekéveimtől a mai napig azon a párnán alszom, amit ő díszített fehér slingelt hincvéssel. És meséltek nekem néhány buta kis történetet a lánykorából, mert pótanyáim szerencsére ismerték őt. Mamicska Anka, mielőtt édesanyám megbetegedésekor a dajkámmá lett volna, cselédeskedett is náluk néhány évig a tanítói házban, Judit mama pedig karvezetője volt az evangélikus leánykórusban, ahol édesanyám mandolinozott is. Elalváskor anyám dúdolását véltem hallani, álmomban ajkával simogatott. Máskor főzni láttam, egyszer pedig szoknyát próbált rám. Az asztalon álltam, és onnan zuhantam a karjába. De legtöbbször azt álmodtam róla, hogy a paplakbeli ágyam szélén ülök, szólítom, ő pisszentve teszi szájamra mutatóujját, nyakába akasztja, majd hátára veti kék-fehér sodor dzsinóron a mandolint, és lábujjhegyen a nyitott ablakhoz óvakodik, fölül a párkányra, s azon mód hálóinkben mezítláb kilép, s a gyepes udvaron átsétálva, mit én már az ablakhoz szaladva nézek, leereszkedik lassan a patakvölgybe, s én kiáltozok utána, de hang nem hagyja el a torkom. Később sem értettem, hogyan láthatom álmomban, ha nem emlékezhetek rá. Pedig láttam, egy évesen is láttam és hallottam. Egy ízben

a Szentpölteni kápolnában egy éjszakai meditációs gyakorlaton, ájulásos révületbe esve, sikoltozást hallottam. Talán egy ajtón túlról, és tudtam, hogy ez az anyám. Aztán a jelenésben valaki fölemelt, melléhez szorított, és sokáig rohant vele. A vakáción elmentem mamicska Ankához, és elmondtam ezt neki. És ő azt felelte, hogy így történhetett. Amikor édesanyám meghalt, előtte ő valamiért hazament éppen, engem pedig a télonyra bíz. A felkához szaladt én velem. A gyötrelmes feltételezést, hogy anyám vajon nem önkezével vetette véget életének, mamicska Anka határozottan tagadta. Holott a fülembe jutott, hogy ezt repesgeti. Apácska pedig egyáltalán nem akart erről beszélni. Bakfiskoromban volt idő, amikor újra és újra megkérdeztem tőle, hogyan haltak meg a szüleim. Apád vérmérgezésben, édesanyád valami gyermekágyi lázban, de ne beszéljünk többet már erről. És hiába vetettem ellene, úgy hiszen akkor már egy éves voltam, és addig nem tarthat el a szülési láz. Édesanyámról a legtöbbet mégis apácskától hallottam. Kislánykoromban is beszélt róla, el nem mulasztotta volna, hogy szóba hozza, ahányszor meglátogatott, akárha csak így is, anyát hogy örülne, ha most látna, vagy hogy szép a hajad, mint édesanyádé. De legjobban az rendített meg, hogy amikor Szentpöltenben lematuráltam, elvitt vacsorázni, és elbeszélt valami lelket emelően és szorongatóan szépet. Egy parkra néző teraszon ültünk, ő pezsgővel köszöntött, és akkor mesélt nekem először a szerelmükről édesanyámmal. Történetük, mintha hályogot rántott volna le szememből, és megindultan éreztem, hogy vágyaim, melyek addig is lelkem zavaros mélyén lappangtak, most föltámadnak bennem. Egyfelől a sóvárgó kívánsággá, hogy nélkülözött anyácskámra úgy találjak rá, hogy szinte már én lehessek ő is, és egyszerre élhessem mindkettőnk életét. És ebből is következve a másik vágy, most, hogy érett lehetek már erre, szerethessem ezt a férfit, mint nő is, mint egyszerre anyám és én, akik életében őt igazán szerettük. Mert azt már akkor is tudtam, hogy mamóvka kezdettől fogva sértetten, szeretetlenül bánt apácskával. Egyre tisztábban kirajzolódó érzésemről semmit sem árulhattam el neki. Rajonghattam érte ugyanúgy, mint szeles, cserfes növendékkoromban, megpillantásakor nyakát karolva, és arcom mellére fektetve összecsókolhattam orcáját, ha valami szépet vagy kacagtatót mondott, és kitárhattam neki a lelkem ezután is, csak most már épp arról kellett hallgatnom, ami mind jobban betöltött. Abba kellett hagynom, mert Marcikám jött a Markájával együtt. Lábjegyzet Osztat Nímárton, született 1916. október 9. Házasodott Rocskár Máriával 1936. április 23-án. Habár csak benéztek hozzám kifelé menet a tanyára, mégis rossz kedvem lett, és nem írtam tovább. Lábjegyzet nem nagyon meglepő, hogy Markának nem örült. De most ott folytatom már is, ahol elhagytam tegnap. A maturálás után izgatottan vártam vissza apácskát, hogy végleg elvigyen Szentpöltenből, és Stralsundba utazzunk, ahol Alfonz Winkleréknél kívánt elhelyezni. Lábjegyzet. Ez pedig még 1906 nyarán volt. Hogy össze lehessen a dolgokat rakni, mert nem ír évszámokat. Jadviga született 1887. március 1. Apukája
Palkovics Endre ugyanazon évben halt meg, az anyukája, Ponyicki Mária pedig a következőben, 1888-ban. Körülbelül 1889-től volt ő Mamicska Ankával Spevács tisztelendőjéknél, Judit mamánál. Körülbelül 1898 Pest, angol kisasszonyok, és körülbelül 1902-től 6-ig Szentpölteni zárda. Tehát 1906-ban került a Stralsundi Winkler családhoz, ahol egészen 1915 februári férjhez menéséig volt, mikor már szokás felfogás szerint úgy mondva, hogy vénlány volt. Majdnem 28 éves. Míg férje, Ondris, ekkor 22 múlt, született 1892. november 21, mert 5 év, 8 hónap és 20 nappal fiatalabb a feleségénél. Apácska Winkleriknél kívánt elhelyezni, mert tudtam, gondot okoz neki, hogy mihez kezdjen most már velem. És én legszívesebben hazautaztam volna ővele, hogy mind többet lehessek a közelében, de nem mertem mondani. Egyébként is otthon hová tehetett volna? Hozzájuk nem vihet, a paplakban én már csak látogató lehetek, és még nehezebben találkozhattunk volna. Hát belenyugodtam, hogy még messzebbre viszel, úgy reméltem átmenetileg. Reméltem-e valójában is, hogy az átmenet után összefonódhat végül a sorsunk, erre meg nem esküdhetek. Talán csak reméltem, hogy remélhetek majd. Vártam rá akkor, ahogy majd annyiszor aztán, és ez egészen más várakozás volt, mint bakfis koromban, amikor még nem ez a szívdobogás vert oda bentről. És készültem, mert 2 hetes utazást is ígért Németországon át, míg a csavargás kedvünk szerint kacskaringózó útjai végén Stralsundba nem érünk. Talán ő is megérezte, hogy most már az egymás közti hang, a szó, a tekintet és mozdulatbeszéd más lesz, mint eddig. S valóban, én miattam ő rajta is zavar lett, gyakorta úrrá, nem szólva az én kedélyem heves változásairól, szokatlan elnémulásaimról, a szinte egyszerre nevetni és zokogni, vagy megbántódni és kiengesztelődni vágyó szeszélyes kedvemről véges végi utunk során. Hogy olyan történik velünk, amit nem ismertünk addig, és amiről nem beszélünk, ezt tudtam, hogy ő is érzi. De abban nem voltam biztos, hogy ugyanazt kerülgetjük-e. Avagy ő csupán azért neveti el magát zavarodottan, azért felejti rajtam a szemét, azért néz rám kezét széttárva, hogy most mi is legyen, és a sétán azért nem kapaszkodhatok támaszul belé, hiszen hol elvonja karját, hol a kézfejével vagy tenyerével érinti a hátam, hol akárha véletlenül akadna össze az ujjunk, holott kislánykoromban ilyenkor szorosan belé karoltam, s ő mindig oly biztonságosan volt határozott, és összes félelmeimet egyetlen szavával eloszlatóan szilárd, vagyis hogy talán csak azért jön zavarba, mert egyszeriben felnőtt leánya lett, akivel ő most már hogy is viselkedjen. Habár utazásunk emlékezetesen szép volt, én bennem mégis bolondul, vagyis olykor gyönyörűn, olykor meg kínzón kavarogtak az események, szavak és az érzéseim. Bódult fejem, hol ráhagyta fölhevült szívemre titkolt szenvedélyét, hol eltiltotta volna tőle, hol megértette vergődő lelkemet, hol pedig még inkább összezavart benne mindent. Sose tudtam a következő percben, mi fog történni velünk. Pedig apácska úti tervet készített, és azt rendre früstöknél tárta elében. De hát a jövő pillanat titka számomra nem az úti programban rejlett. És várakozóan, izgatottan szálltam ővele vonatra, indultam városi sétára, parkok, kastélykertek felé, bérkocsizásra, s tértem meg vele vendégfogadókba, de mert
kivált kép őrá figyeltem, nem bizonyultam eléggé igyekvő városlátogatónak, s esténként tréfás vizsgáztatásai során egymás kezéből kapkodva ki az útikönyvet, elégtelenül felelgettem arra, hogy mit is láttunk Dresdában, Lipcsében, Weimarban vagy Wittenbergben. Berlinben aztán pedig végképpen összekevertem mindent. Itt ismétlődött meg a fogadóban ugyanaz, ami már Weimarban is egyszer, nem kaptunk külön szobát. Akkor weimari szállásunkon apácska, miután a vacsorától előre küldött lefeküdni, hajnal felé tért csak meg, és a kereveten aludt. Most pedig Berlinben, halva, hogy csak egy páros ágyú szobát kínálnak, indult volna már is mást keresni. Akkor félrevontam őt, édes apácska, ne bolondozzon már. Hát miért mennénk tovább? El leszünk abban a szobában ketten. Legalább spórolhat. Végül hajlott erre. Éjjel ugyancsak későn jött fel, és nadrágban inkben feküdt le. Színlelvén, mintha fölriadnék, meg is korholtam. Ugyan, hát, hogy lehet így aludni? Magára izzad minden. Rálegyintett, hogy megteszi így is. Akkor fölültem, s a takaró alatt magam alá húzott lábbal, nyújtózkodva mondtam, hogy kiszállt az álom a szememből. Ő az italtól is bódultan hosszasan bámult, és én, ha másképpen nem, hát akkor úgy, mint a hajdani kislány borultam nyakába. Jaj, apácska, én úgy szeretem magát. Ő pedig oly drágán morgott, hogy jól van, na, jól van, te vadóc, és csitítva lapogatta hosszan a hátam. Utána anyámról beszéltettem, hogy hol szoktak találkozni. Eljárt-e hozzájuk, vagy másút is? Hát kettesben adódott-e lenniük? Erre elnevette magát, hogy hát bizony ilyen paplanos fogadói szoba nem juthatott ki, de itt már kinézett az ablakon. Jaj, miket beszél, apácska, szóltam rá, hát hogy nem keltek egybe, van a közös paplan. Szájaltam tréfának szánt korholással, ám ő elkomorulva sóhajtott, kézbe véve arcomat simogatta meg a hajam, majd jó éjszakát kívánva ledőlt. Lábjegyzett be, hogy Jadwiga beleír részből ide ennyi került. Mondjuk, hogy itt egyelőre elszakad a mese cérnája. Második fejezet. Húsvéti engesztelés. Odakint a második tanyasor nagylaposának táblái közül sok került most víz alá. Tavaszi talajvíz ár ez, a téli nagy havak s a bőven zuhogó esők után. Lábjegyzet. Na, erre a belvízre ment rá utána, sok millió meliorációba elpisálva hiába. Az ér pedig kiszáradt ráadásul majdnem. Amiként mocsár vagy sivatag, minden sérelmes szív is. Lábjegyzet vége. Vert falak süppednek, nádkalaposan omolnak térdre, amiként a lovak is a kátyúba csúszott szekerek előtt ostoroztatván. Mi se jutunk dűlőre a tipródás mocsarából, csak mind mélyebbre kecmergünk bele rossz szavak korbácsa alatt. Tizedik hete vagyunk férj és feleség. Akkor ezt olyan 1915. április 8-10-e körül írhatta. Szólhatnék-e most nőmhöz úgy, ahogyan tavaly? Mint a hajdan neki áradó leveleimben példának okáért, amiknek hangját se tudom már fölidézni, csak annak a végtelen éjszakába beleíró bódulatnak az illata, íze rémlik föl nekem. Most is éjjel, de keservesen. Keserűn e naplókönyv felett.
tiszta, s magától értődő volt abban az időben valahány történés, tűnődés, elhatározás, és a papíron mind az érzelem szó. A Mecklenburgerhof teraszán elköltött ebéd, és az utána való séta óta csak is az ő orcájával sütött be a nap, gomolygó, ködös gondolataim közé, mert ott egy pillanat alatt értettem meg mindent. Attól fogva csak arra állt rá a szám és a tollam, ami abból a megvilágosodásból éreztem, láttam, hogy következik mi ránk. Oly boldogító elszállással kéne készülni láthatására most is, mint 13. augusztusában. Aznap, mikor apókám Stralsundból hazautazott. Túl a két viziten velem, Alfonz Winkleréknél, és önnáluk Jadvigánál. Közben jegyzett, hogy a Winkler retyarutyák ezen ágára később, NDK oldal dacára vagy miatt nem fonódott külkapcsolat. Jegyzett vége. Meghagyván nékem, hogy magam pedig felgázba vonatozzak vissza, gazda tanonckodni. De én nem engedelmeskedtem neki. Visszaszöktem az állomásról. Kopertába zártam a képes kártyára írt rögtöni találkakérő sorokat, és egy szolgáló leánnyal, épp a Finklerház előtt szólítottam meg, fölküldtem levelet. Azzal, hogy csak is Fräulein Jadwigának a saját kezeibe adja. Jadwiga ilyetten sietett le, s riadozott láttomat. Hogy miért jöttem vissza? Ezen csóvált a fejét. Mert maradnék még ebben a városban. De hogy őt láthassam, csak azért. Nem lehet, felelte rá rögtön. S Herr Alfonzéknál sem szállásolhat, s nem is vizitelhet. Édesatyával elköszöntek már. Nem is a Winklerékkel volna nekem dolgom. Erre nem szólt, csak sóhajtott. A szemét kerestem tekintetemmel, de nem állta. Jöhetne én velem kicsit sétálni, kezdtem kérlelni. Megvárom, míg elkészül. Nem lehet, felelte. Semmiképp se lehet. És hogy asszonyával ruhaneműt válogatnak alakítatásra, és varratni is fognak. Ide van rendelve már a varrónő, toldotta hozzá bizonykodásul. Utána vendégek jönnek. Hát ha amúgy is vizitáló idő lesz, nevettem rá, de persze csak tréfából mondtam, akkor tiszteletemet teszem. Csak nem dobnak ki. Eszébe ne jusson, Andrisko, tette hirtelen ajkamra mutató ujját Jadwiga. Érintésétől megremegtem, fölvillámlott bennem a ráismerés régi szeleburdi Jadwiga csitre, melyel nem csak engem hallgattatott el sokszor, de még apácskámat is. Lábjegyzetbe, de hisz én ugyanerre ismerek rá, a csittes régi élményre, hogy egyszer bekaptam az ujját. Nem eresztve, szopva, tövig, fulladozva. Jó nagy taslingyang levesbe került. Jegyzett vége. És ráismerek, hogy úgy szólít, mint gyerekkoromban. Csak most persze már magáz. És oly szemrehányon, kicsit duzzogva korhol is, mint rég. Nem makacskodjék, utazzon szépen vissza felgázba. Fogadjon nekem szót. Én ugyan nem. Amíg nem beszélhetünk, vágtam a szavába, magamat is meglepve, hogy így vakmerően. És most már mosoly nélkül néztem az arcába, gonok elszánással. Láthatja és értheti, ha akarja. Ez nem gyermeki szeszély. Elkapta tekintetét. Menjen most, könyörgök, meglátják. Ez már a férfinak szólt, és bár még mindig küldött, hangjában már a kedves elrejtésének óvása és cinkossága is elegyedett. S hogy csak most menjek, és akkor láthatom majd. Ezt értettem ki még. És mikor várhatom? 5 óra után, ott len a tóparton, suttogta gyorsan, s az utca vége felé mutatott,
amin túl az ide látszó fűzfák mögött azt a tavat sejteni lehetett. Akkor majd átszaladok a cégirodára, de előre mondom, emelte föl az ujját, nem lesz sok időm. Már is oda megyek, mosolyodtam el, és csókra emeltem föl a kezét, de számmal alig érintettem, már is elkapta, jöhessen hamarabb is, ahogyan tud. Ő intett és elsietett. Annak az utcának a végén terecske nyílt, s ahogy kiléptem rá, kisütött a nap. A teret innenfelől házak övezték, az enyémen kívül még két utca torkolattal. Túlnáról pedig a most élénk zöldre kigyúlt tópart határolta, s a tekeregve szegélyező sétány. A füzes lombja közt épp velem szemben villant fel a víztükör, s mint mágnes húzott engem magához, a macska kövezett utca öblön át, az imént mutatott találkahely. Leérve padot néztem ki magunknak, lefoglaltam tekintetemmel, majd visszamentem a túloldalra, ahonnan Jadviga érkezendő lesz. Csak nem 2,5 óra múlva, sóhajtottam, előhúzott zsebórámmal a tenyeremen. Balra egy pékség volt, festett széktáblával, jobbra 2 emeletes fogadó, szűk homlokzatát faltól falig kitöltő fekete betűs írással, Mecklenburger Hof. Fönt zöld ablakkeretes szobák, odalent a kocsma, kitárt szárnyú tölgyfa ajtó, a teraszon néhány söröző vendég. A sétányra levezető lépcső mellett fehér kötényes suhanc, füstölgő, bádog alkalmatossággal bajlódik a gesztenyefa árnyékában. Közelebb jövve látom, hogy kolbászkákat sütne rostélyon, faszénparás felett, ha jól fölizzana neki, amiért most oly igyekezettel fúj kidagadt pofával rács alá, hogy már az arca is kormos. A péküzlet kirakatában előre billentett tepsiken porcukrozott töltött sütemények pompáznak, és vagy 8 féle gyümölcsel hintve lepényes tálcák. Ezek becsábítanak. Benyitok, és amelyik pitét nem ismerem, arra bökök rá rögtön, aminek mintha tök indákat aprítottak volna sülni a tetejére. Wie heißt das bitte? Kérdezem a péknét. Azt feleli, rebarbara lepény. Jól van, rábólintok. No, tak kostúj me toto rebarbarovnyíka. Harapok bele, kilépve. Lábjegyzetbe, no akkor kóstoljuk, de nem tudom, mi az a rebarbara. De úgy írja, mint a tvarozsnyíkát, ami túrós lepény, vagy a mákos makovnyíkát, meg a jablkovnyíkát, ami almás. De még ezeken kívül is széles körű a nyíkafélék családja. Jegyzet vége. Ilyet se ettem mi, de sem ez nem baj, sem az, hogy most mégis. Kellemesen savanykás ugyan, de a jó otthoni jablkovnyíkának a nyomába se érhet. Most érzem csak, hogy milyen éhes vagyok. A kevéske reggelin kívül máma nem is ettem. Ebédre nem akarok betérni a fogadóba, mert még elhúzódna, és spórolni se ártana. Lássuk akkor, megpirult-e az a pomerán debreceni. Piros-barnára sült portékáját a legényke már szurkálja pálcákra, s én tőle is megkérdem, was ist das? Bratwurst, azt mondja, egyszerűen csak sült kolbász. Semmi Bajor Csabai, alsó szász gyulai, vagy más innen, vagy onnan féle. Na, ide vele, intek neki, lássuk. Hiszen csak próbálgasson, kóstolgasson az ember, ha már messzi földön jár. Hát lehet népehető. Friss, jól roppan a fogalat, s borsos, fűszeres levet ereszt az ember csuklójára, de amúgy sápatag kolbászka, mert paprikátlan persze. Akár csak minden más étel is itten. Hiszen egy nyemec.
lábjegyzetbe. Német, szlovákul. De kár, hogy nem tudok németül. Egy nyemec, ha paprikába csak beleér a nyelve, már szentsége. Felgázban is láthattuk, amikor Apovka kiporciózta nekik a vörös fényű korongokba szelt vastag kolbászunkat. A fogadói terasz asztalához ülve sört hozattam, és ahogy tette az óber, meg akad-e kiadó szobája, és mennyiért? Van, na körülj, mondta az árát, nem is oly sokat. És hogy hány éjszakára kéne? Az majd még elválik, mondtam, s hogy vigye föl akkor az úti táskámat, és majd én jövök. Javol, bitte, és már meg is voltunk. Holott nem kellett sietni, elüldök éltem még ott egy órát, egy másikat pedig végig toporogtam a parton. Azon elmélkedve, hogy Jadvigának mit mondjak, és mit ne. Nem ronthatok rá mindjárt avval, hogy jöjjön velem, legyen a párom, hisz eddig az ő szemében a kisöccse voltam csak. El kell, hogy tudja képzelni még velem azt az egészen mást, és utána magát ezen ideához szoktatnia kéne. Értettem én, és hogy ez mind csak úgy volna lehetséges, ha az én érzéseim ő benne is feltámadnának. És lehet-e így csodát remélni? Avagy rólam ő rá is átragadnának? Először nem kell hát ezekről beszélni, csak derűsnek, szellemdúsnak lenni, hisz azt akarni nem lehet, hogy elragadónak és vonzónak látszódjunk. Sietős találkánkon tervemhez tartottam is magam. Virággal vártam, de szánszándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hisz a hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, és ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedven, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lette belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondrisko nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem vágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt, jegyzett vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszki Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastag. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi szól hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőr is, 84 darab akác és 59 darab nyárfa deszka.
Kint vagyok, már megint a tanyán.

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül, őszintén megmutatkozni. Egy férfit, akinek lénye önnön komolytalanságától mégsem látszott a maga valójában, aki hanyag szellemességgel szórta szét, ami tájékozódása, kíváncsiskodása során ráragadt, aki bevallottan volt megbízhatatlan és csapongóan szenvedélyes, aki én rám nem is figyelt, mégis a bizalmába avatott, aki tehát nem tetszett, s a legtöbbet elutasítottam, sőt volt, amit megvetettem belőle, és akinek mégis vágytam olykor a közelében lenni. Na, most el is mázolódott. Az előbb gyorsan össze kellett csuklom. Mert egyszer csak észrevettem a hátam mögött Misut. Annyira megrémített. Úgy settenkedsz itt nekem, mondom, mint egy árnyék. Erre megsértődött. Hát nem olyan kisgyerek már. Jegyzett be, hogy 16 éves volt ez a sértődős árnyék. Bevallom különben, hogy a fentiek egy részét csak úgy nagyjából sejtem, majd még alaposabban ki kell bogozni. Mert úgy csapong benne a tépelődés. De egy férfi szerintem különben jobb, ha lábujjhegyen lekapja tökfödőjét, mint a templom küszöbön, hogyha egy női lélekbe néz. Főleg, ha az egy kitágított űr. Például, hogy itt végül is miért igen, hogyha egyszer mindig nem, nem, nem. Ez lehet idevaló vagy nem, de nem találtam neki máshol helyet. Egy apróság, talán az a jelentéktelen kis pillanat taszított rajtam a legnagyobbat Ondris felé. Ahogy fölbocsátottak minket a hajóhídra, és előttünk egy karon ülő kislány sírva fakadt. Meine Puppe, wo ist meine Puppe? Ő erre szó nélkül visszafurakodott, és hozta az elejtett babát. De bolond voltam, hisz láttam az előbb is. Miért nem emeltem föl, szabadkozott nekem. És ahogy oda nyújtja a gyereknek a babát, az a még sosem látott arca, leheletnyi mosolyal, amely nem nekem szól, csak is annak a kicsinek. És ahogy nem törődik az édesanyja köszönetével, csak a gyereket nézi. Majd az a tétova mozdulat, hogy a még könnyező, de már is boldog kislány fejét megsimogassa-e vagy ne, végül egy hajtincsét érinti meg, de úgy, csak én veszem észre. Csak én veszem észre, hogy most szerettem. Jegyzett, ezt a vívódásos emlékezését is még ide teszem, mert ehhez a húsvéti részhez tartozik. Jaj, hogy mennyi keserbének lettem oka, Andriskám. De látja, 10 éveket töprenghetek, mégse tudom, lehetett volna-e másképp. Hogy kérlelhetetlenségből, föl nem ismerésből az ember mit ferdíthet el a rossz út felé, vagy mit taszíthat türelmetlenül romlásba, s mihez hívja szinte vakon a balsorsot? Hajlíthatatlanságból, sértett gőgből, kényelem vagy kényeztetés vágyból, vagy kényre sóvárgó, lelket felröpítő, szíved zaklató, testet borzongató szenvedélyre szomjasan, mert hogy ez kiérdemlette már, úgymond röpke életének hosszú böjtjei során. Ezt is becsillagozom, mert én nekem az mindig szép, hogy ilyen őszintén marcangol, és mégis szárnyalnak az érzelmei, mikor ír. És szerintem a szép az, aminek a láttára az ember tényleg önkéntelenül szinte fölkiált, hogy szép. Továbbiakban is. És azt se tudom ma sem, hogy mit terelhet, javíthat a jóra ugyanaz az ember, és mely törekvése, figyelme, tűrése mit igazgathat a jobbulás felé, és hogy mennyit ér, mit válthat meg a keresztényi könyörület, az alázat és szeretet, melynek irgalmassága előtt úgy hittem, oly odaadóan nyílottam ki, hogy talán így voltam képes sok éven át szeretettel fogadni el magát, az irántam való szenvedélyét, indulatait és vágyait, melyekkel, mint tajtékos hullámokkal borított el, hogy sokszor úgy éreztem, a ruhám, a hajam vagy az ágyam is csurom elázott. Míg maga keveset volt képes törődni közben azzal, hogy szelíden, kézen fogva próbáljon vezetni fel engem szenvedélyének lankásabb ösvényein, a maga által járt ormokra. Habár nem tudom, követhettem volna-e magát, bárhogy is törekedett volna ugyanerre másként, és bárhogy is csábít. Így hát nem okolhatom kétségbe esett követeléseiért, amikre válaszul persze önként akkor is nehezen hajolhattam volna, ha egyéb nem gátol. Első közös húsvétunkon, ugye 915-ben, amikor kibékültünk, megmutattam, hogyan tudnék és szeretnék kézenfogva járni magával. És odaadó, szelíd szenvedélyében nekem akkor volt maga a legdrágább. De bizony, mai Mili, nem a szemére hányom, hisz ennek értelme nem lenne már, csak hogy lejegyezzem én, hogyan emlékszem. Hamar elfeledkezett erről, és túl korán nyugodott meg abban, hogy mindketten kölcsönös megelégedésünkre a helyünkön vagyunk. Nem vette észre, hogy nap mint nap kell újra kivirágoztatnunk jóságunkat, szeretetünket és vágyunkat, mintha lelkünk és testünk is akkor érinteni először a másikét. Ahogy a nap járja be, mindig elejétől a végéig, a maga naponkénti misztériumát. Semmikor se kezdi délben. Este lenyugszik mindig, és soha nem felejt el hetekig megvíradni. Legfőjebb felhőkkel takarja magát fázós bánatában. Ám maga sokszor hosszú időkön át nem észlelt se én belőlem, se a maga körül élőkből úgyszólván semmit. Máskor pedig kétségbe esett szenvedélyének engedve utat rántott volna magával. Ilyen egymásnak feleselő tapasztalatokkal, sokszor reményt adó boldogan, és gyakorta csüggedve fogadtam el magát, mégis szívem mélyéig nyúló szeretettel, ám maga is tudta, hogy a még beteljesülése előtt elhamvadt szenvedély után már szerelem. Mégsem tudom, és látja, ezért kérdezem magától, aki előtt talán kitisztult már az életünk. Igazíthat-e vajon valóban az ember a maga és az övéi sorsán? Tehet-e benne ténylegesen is jót és rosszat? És ha nyilvánvaló, hogy tehet, megmutatkozhat-e a végsőkben mindez? Lesz-e érdeme tetteinek a kimenetelben? Avagy az megvolna-e inkább valóban is írva? Szánalmas törekvéseink a jóra, svétéseink, botlásaink, szánt szándékos tiprásaink pedig kevéske jó, elegyesen a közepes vétkekkel, erős fájdalmak okozásával és köznapi kis kasztettekkel egymást kioltva hagyják végső soron befolyásolhatatlanul a belénk írt végzeteinket? Hát hogyan van ez? Mondja, Andrisko, hogyan beszéljem el magának, hogy a kétségeket miként mutatják életünk történései? Hisz megvallom, még ha a fennvaló rám dörög is érte, hiába írtam úgy az elébb, hogy rosszult, romlás, tiprás, vagy gaztett. Nem minden lépésemről látom még ma sem, hogy a rossz úton léptem-e. vagy inkább a képzelni, remélni, vágyni is teremtett ember számára kikerülhetetlen végzet útján. Azon, amit csak is az enyém volt, és amit magamnak kellett kiküzdenem, és ahogy bírtam elfogadnom, mert másnak az életére föl nem lehetett cserélni. És maga végtére talán csak ezt az egyet nem értette meg, amikor mint a vadat menteni igyekvő vadász bekeríteni és segíteni próbált, holott inkább maga nem tudott megbékélni a saját életével. Úgy, hogy végül föl is hagyott a küzdelemmel. Nekem kellett volna, látjam, segíteni magát. Talán éppen úgy, hogy elengedem. Hisz a múlandó, hiába múlandó, ami kötelékünkből nem bomlik szét, megmaradt volna úgy is. Látja, így is megmaradt. De talán élhetett volna a maga igazi jobbik felével inkább, mint így, vele, én mellette. És talán úgy élhetne ma is. Andris nem értette szegény, hogy sok beszédű kétségbeesés helyett jobb, ha csöndben. Úgy értem, neki is az volna a jobb, ha annak örülne, amit éppen adok, ha nem mást akarna mindig, és nem kevesen lenné, mint ingyen konyhán ebédelő az adagot, amit éppen kapott. Mert ha ad egy kis időt, és nem erősködik, hogy vonzalma én irántam mennyire heves, észreveszem én, és egy semmire se kötelező pillanat alatt beleszeretek századszor is a csuklója mozdulásába, amint mondjuk rágyújt, pedig hogy utálom a füstöt, a hangjába, ahogy elmagyaráz valamit, az abba való belefeledkezésébe, amit épp csinál. Már is szeretem, és ha rám nevet, ölelni vágyom.
1: Tilos Rádió. A Kert a Karót hallgatjátok, abban pedig Závada Pál olvassa föl regényét, a Jadviga párnáját, ez egy hangos könyv feldolgozás. További jó hallgatást!

Harmadik fejezet. Bizakodás és bal sejtelem. 1915. június 22. Feljegyzési könyvembe elég rég nem írtam. És ez most csupa jót jelent. Nincs okom lelki háborúságokkal gyötörnöm magamat, amik miatt, ahogy tavasszal oly sokszor, italhoz és naplóm írásához kellett menekülnöm. Jadvigámmal megtaláltuk végre mindennapjaink, hitem szerint jó útra vezető kerékvágását. Húsvét óta szeretetben, és éjszakánként olykor, ma bár korán sem oly gyakran, amiként szeretném, mindenestül is egymás szerelmében élünk. De testére vágyó mohóságomat óvakodom éreztetni vele. Kiválta bármi ártatlan, mégis rárontásnak érthető mozdulatoktól tartom távol magam. Pedig szoktam ábrándozni róla, hogy az igazán szabadjára engedett szerelem mi gyakorta, és miféle egymás tépő, szenvedélyes ágyi hevességnek is okozója lehetne mi köztünk. És akkor még nem is a Lotte vagy az Erzsi férfi bolondító raffinériájára gondolok, mely szerelemtelenül is, mire föl nem hergelt engem hajtam. De nincsen semmi baj, csak az amúgy imádni valóan mosolygós, sőt néha tréfálkozó Jadvigám olykori borúja. Külön vonulni vágyó kedve árnyékolja be homlokom. Nem ismerem annak a bizonyára mélyen fekvő lelki okát, hogy miért kéri akár napokra is, hogy most ne háborgassak, mert a feje fáj, vagy pihenésre van szüksége, és föl kell töltenie magát erővel. Az a másik a maga párnája, simítja meg esténként az arcon. Ilyenkor mindig a kámfor kenőcsöt veszi elő, és amint ezt megérzem, tudom, hogy vissza kell magamat fognom. Ezért a kámfor párát nem szeretem. Pedig valaha mély kedvel bújt a illatáért. Nemhogy a ma halántékhoz, fűtőhöz, nyakhoz, de még a puszta tégely illó áramában is. S noha szívesen kísérném el, nőm időnként hosszú sétákat is tesz, a községi ligetben, vagy az érparton egymagában. Sőt, egy délelőttön nemrég arra kért meg, hogy fogjam be neki a homokfutóba szellőt, és egyedül óhajtott kihajtani az erdőre. Nem méltatlankodtam, tudom, hogy a kezes bárány szellővel baj nem érheti, pedig akkor csak este felé tért meg. Olvastam, tűnődtem felett. Mikor afelől kérdeztem, merre járt ilyen hosszan. Gazdálkodói életemben is rendessé és tevékenyebbé váltam. Követem Gregor mellett, hogy birtokomon mikor mi történik éppen. Néha igyekszem följegyezni is, amit fontosnak találok. Elmegyek olykor a kisbirtokosokhoz. De hogy ez a kisbirtokos szövetség, mely a demokrácia beköszöntésével 49-ben belett tiltva. Én is ott voltam, mikor leltározni kellett. Nagy színház teremtől a kocsma, biliárd és könyvtár szobákban mindent darabra, utolsó fogas, könyv és pohárral bezárulak. Újságolvasó szobában máma már csak tányéroknak van lerakodó, mert a nagy teremben továbbra is vannak lakodalom rendezvények. Más már nincs is. Úgy emlegetve mái napig is, hol lesz a lagzi, ipartestületben vagy kisbirtokosban, pedig föl vannak oszlatva, jegyzet vége. Nézek újságokat, de gazdaszakkönyvhöz nem fűlik a fogam, mert ha őszinte akarok lenni, messze van ez az aktivitásom attól, amit magamnak és Jadvigával magunknak elképzeltem hajdan. Ha erre gondolok, a megújítások elmaradását a háborúra fogom rá, úgy hiszen kivágna bele valami bizonytalanba a mostani időkben. De én tudom a legjobban, hogy ürügynek használom csak ezt.
mamovkával viszont eléggé sajnos, hogy továbbra is akad igen sok bajunk. Gyakorta haragos és morogva kötekedő. Cigán nevű komondorától kísérve vonul föl alá a házban, de sokszor az utcán is kutyájával jár, vagy maga mellé veszi a kocsira, vagy tanyabéresekkel megy kipörölni, ha a Delhadnál pedig a cigán mindig ott acsarog a háta mögött, hogy még úgyse legyen az embernek vele szemben mersze. Beszúrás, hogy utána egy rexi lett, mikor még inkább fokozódtak a haddelhaddok. Beszúrás vége. És bizony anyám Jadvigát is szekálja folyvást. Mostanában a legtöbbet amiatt, hogy a Blahov nyanyát miért dolgoztatja magának, mikor az ő neki a fizetett cselédasszonya. Szegény feleségem, mint elpanaszolta, sábadozott csak megszégyenülten, mert hogy a nyanya magától jön hozzá, és csinálja, amit kell, és ő, már mint nőm, nem tudja, ki kinek fizet itten. Emiatt én voltam kénytelen mondani anyámnak, hogy a nyanya a Melindaiból kap konvenciót, az pedig az én atyai jusson. És a Blahovnénak mindig is mind a két házra kellett, hogy gondja legyen. De hogy én ne szájaljak, nem úgy van az. És ha ő azt mondja a nyanyának, hogy most ezt csinálja, akkor az ne hivatkozzon rá, és egy csokázal a mladápanyi. Itt arra hivatkozik, hogy mit parancsolt vagy utasított a fiatal úrnő, vagy hát az ifjú gazdasszony. Szóval, hogy a kis nagysága. És hogy neki már lova sincsen itthon, és a zelenák nem tud mit befogni a hintóba, mert folyton elkötjük a szellőt. Ebből már mondom elég, a szellő mindig az enyém volt. Hozasson magának haza a tanyájáról, hogyha hintózni akar. Na, akkor aztán kaptam, hogy vetéskor, meg ekekapáláskor, csak azért, hogy te elbitangolhassál az itthoni lóval, hát mit képzelsz te? Aval a gőgös páva feleségeddel együtt. És én elhűltem, hogy éppen pávának mondtam. Akinek büdös a munka, sétálgatni jár. Még azt se kérdezi meg, hozzon-e valamit a fűszerestől. És így mennek köztünk a szóváltások. Még jegyezni is szégyen. Békítem nőmet, és próbálok anyámmal szembeszállani, de akkor csak annál rosszabb. Ígérem Jadvigának, hozatunk ide egy lányt, de ő után mégse kéne, hisz ő szeret főzni, valóban ízletesen főz. Nagy takarításra, mosásra pedig haza szokott jönni a melindai tanyából a Hulináné is. Na de, vetem ellene, az is azért jön, hogy Blahov nyanyának segítsen Mamovka szavára, és hetenként kenyeret sütni, ha majd külön magunknak mondom, ki fog. De minden marad, ahogy volt. Valahogy csak lesz. Külön kéne választani magunkat rendesen. Elmenni Mamovkával együtt Winkler Béni bácsihoz, és ő előtte, kontraktus szerint. Csak mikor említettem ezt, anyám akkor is letorkolt valamivel. Hisz én Zsofka meg Apovka halála után se voltam Winklernél. Mamovka ment oda egyedül, a hagyatékok végett, mikor Németországban jártam épp. Nem írtam én tegnap este igazat. A vágyteli szépített gondolatot írtam, mikor úgy fejeztem ki magam, hogy a jó kerékvágásba jutottunk, s nincs okom többé lelki háborgásra. Holott hát, dehogy is nincsen. Majd minden másnap. Amiből csak nőm olykori elvonulásai miatti borúmat ismertem be e napló tegnapi oldalainak. Mint mikor az ember a legbizalmasabb cimborája előtt is óvakodik előtárni kétkedő szíve keserűségeit, mert fél, hogy kimondva már is valóságosabban fogja rágni őt az a féreg. És hogy így rájön,

ezért az igazság kedvéért jegyzem meg, ő maga kergetett. És így tudtam, mit kell tenni. Kiengesztelni, és kiengesztelődni, akárhogyan is. De a megbocsátás után, mikor levezekeltem a magamét, és azóta is, ahogy bírok, ügyelek a szóra, mozdulatra, most vajon mi oka, hogy gyakran kedvessége nélkül hagyni engem, az enyémet pedig el nem fogadni. Amikor úgy tol el magától, hogy esti elbocsátását még csak kárpótoló mosollyal, bizalmas szóval, érintéssel sem enyhíti. És mitől következik ellenben teszem azt két napi, mint csak súlyos budó, ám visszafojtott néma viszály után, mikor már kerülni is igyekszem őt, mert attól tartok, kitörköztünk valami ismeretlen okból fenyegető háborúság, hogy egyszer csak tündéri derűvel köszönt engem este, röpködve keresi a kedvem, megetett, beszéltet, és megvár, úgy térünk nyugodt. Nem amiként gyakrabban, hogy én úgymond maradjak csak idekint nyugodtan az újságjait, de ő már elfáradt. Ám a legkeservesebbek azok az esték, mikor minden igyekvésem dacára is elborult arca néz rám, vagy inkább alig is tekint oda, s háromszor is átmehetek a konyhán, hogy egyszer a pillantására méltasson, miben aztán köszönet nincsen, míg végre már nem győzöm tovább, hozzálépek, és elvonnám a rakosgatása a könyve vagy a hímzése mellől, ám ő sosem enged. Arra pedig, hogy mi bántja, nem felel, csak sokat szori firtatásomra már, ha ennyire akartam, hogy hát semmi, csak elrontottam a kedvét. Én, de hát mivel? És akkor mond egy oly csekéséget, amiért egy jaj, de csacsi maga, féle homlokcsókkal békíteném, de ezzel csak tovább ingerlem. Ezért hozzáveszi még egy-két bántó mondatomat, vagy olyan viselkedéseimet, melyeket, mint sérelmeseket pécész ki a sok-sok kedvességem közül, pedig gyakran félreértések voltak csak, amiket eloszlatni viszont nem hagy, mert úgymond én kimagyarázni akarom csak magamat. Hiába bizonygatom, hogy inkább a nyelvemet harapom le, de nem szólok, ha tudom, hogy őt ebben megbántom, hiába. Míg végül haragosan szakít félbe, s tolja el kezemet magáról, hogy hagyjam őt békén, nagyon elfáradt már folyton ugyanebben. De hogy ne haragudjon rám az Isten szerelmére, ne taszítson így el, hát mi oka van rá? Van rá oka. És már elmondta, nem? Mit akarok még hallani? Még a jobb eset az, ha rám legyint. Jó, nem haragszik. De látom, csak úgy hagyjam abba. Vagy hogy majd megszokja talán. És könyörök, hogy fáradt, engedjem ott. Erre belőlem csalódottan tör ki. Engedem, hát mi más tehetnék? De miért kell ekkorára növeszteni a vétkem? És hogyan lehet annyira fáradtnak lenni, hogy egy megbocsátó búcsúcsókra, kedves érintésre se fussa. Hasonlót mondta már csalódottan, könnyezve, kiabálva, s halkan és szomorúan is egyre ment. Konokul fordított hátat, és hagyott kimenni. Soha ilyenkor nem jött még utánam. Akkor sem, ha mint hallottam, sokáig forgolódik, és nem alszik el. És olyankor sem, ha ilyesmi napközben történik. Mindig ez a keserű alulmaradás és ébren maradás, mert aztán aludni ilyenkor, ezt az lehetetlen. Legfönnebb italla, hajnal tájt valamicskét. Most is így történt az imént, ahogy ezt írom. Idekint iszok és tépelődök vágyján, s végén a kiutasításán, hogy gyáván meghátráltam az őt támadó anyám elől. Holott a mamovka nem is Jadvigát bántotta, hanem én belém akart akaszkodni,

0: és én még félbe is szakítottam, hogy ágye, mama, dobre, nahájme toto, és majd beszéljük ezt meg máskor.
1: Hogy hát ugyan, mama, jól van, adjuk ezt. Úgyhogy mama, az csak olyan férfias féle kemény öreg mamákra mondják. Jegyzet bezár. És abba is hagyta. Még egy odamondás után kiment, igaz, hogy morogva. Hát jobb lett volna, ha nekiállok veszekedni vele. Jobban esett volna, ha nem hunyászkodik meg. Felette nőm, ahol a sötét lesújtó pillantásával kísérve. Ha maga is észreveszi, hogy mikor Blahov nyanyát csepülte, én ellene máskálódott. Tetejébe a nyanya ármánykodása után. Hiszen én csak őneki akartam jót, hogy ne bosszantsuk föl magunkat a mamovkával estére, és hogy nem ártana figyelnem arra, neki valójában is mi a jó, ha már erről beszélek, és nem magamat tekinteném olyankor, hanem ő mellé állnék. Jaj, hát másra se törekszem, és ne haragudjon meg már, hogy ez nem harag, vagy nem harag kérdése, hanem, hogy mennyire bízhatunk meg egymásban, mennyire ért bennünket a másik. És én nem értem őt, sokszor nem, pedig én és a hajához érintem a tenyerem. Hagyjuk ezt most, fordítja a fejét. Ne mondjak semmit, inkább ne. Akkor béküljünk meg szavak nélkül. Öleljük át egymást szépen. Jó, megbékéltünk, vágja rá. Akkor most már megnyugodtam, és hátrébb lép. Vagy nem így kell kibékülni? Néz rám szikrázó szemmel, mert látja rajtam, hogy szerintem bizony nem így kéne. De add ide a kezed, kérlek. Hiszen mondtam, hogy fáradt vagyok. Téged egyetlen érintésben is meggátol a fáradtság, fakadok ki. Nem felel. Megrázom a vállát. Élettelenül fordul el tőlem az ágyon, ahogy elengedem. Hallod? Mondjad! Válaszolj nekem! Hagyjon engem már, könyörg! Ölelj át! Most se válaszol. Fölhúz a lábait, s falhoz fordulva, a legmesszebbre kúszva hagy ott engem az ágydeszkán. Fölpattanok és kijövök. És most itt egyedül, haragban, sértettségben válni el éjszaka. Ez a legrettenetesebb, hogy úgy alszik el, mint egy ártatlan gyermek, a kitaszítatásomat követő percben, a párnáját ölelgetve, s fönt hagyva engem vergődéseimmel, hogy nem oldja fájdalma, s az Istennek nem mondaná legalább azt, hogy na jöjjön, feküdjön mellém, karoljon át, és nyugodjon meg. Alszunk, és holnapra jobb lesz, hogy hasonlót, ha mondaná, de nem, nem is nem, kőkeményen nem. Most beszöktem az imént. Addig letettem a tól. Megnéztem. Kitakarózva, s mély álomban, hason hever a fullasztó melegben. Föl van neki csúszva derékig. Bal combja fölhúzva kicsit. S mert bugyit a békülésünk óta éjszakára nem vesz, mert erőszakoskodásunktól már nem fél, elárulta egyszer, hogy lánykorában se viselte az ágyban. Szerette, ha szellőzik. Jól látom mindenét. Konyhából beszűrődő fényben. Puhán lankás csípőjének, tomporának, s combtövének völgyei, dombjai bolondítóak. Párát lehellő pársonnyal futtatottak, lazák. Soha így gyönyörűt nem láttam. Semmit se, aminek a szépsége ennyire átjárna, átitatna engem. Mint a Jadvigám teste, mely élő forma, mozduló alak, húha, jó illatú és meleg, és itt éppen karnyújtásnyira, és nekem még megérinthető, ölelhető, birtokba vehető is volna, ha lehetne, bárcsak lehetne mindig.
0: megőrít, és érzem és látom, hogy belülről a vágy már ki is jut emelkedő ágyékomba. Most én meddig nézzek, vagy mit tegyek? Vagy inkább kijövök, és lejegyzem, hogy milyen. Na, érzet, jellemző. Habár én is ilyen típus vagyok, vagy hát volnék. Jegyzet vége. Mert mellé csúszni nem merek. Egyszer próbáltam ilyenkor, de álmában ellökött. Azt mondja, nem tudja, mit tesz álmában. Másnap reggel írom, bementem hozzá, már részegen. Lefeküdtem mellé. Észrevette, föltámasztotta magát, és azt sóhajtotta, szörnyű meleg van itt, avval levetette ingét, s reján borult pucéron, de nem ébredt föl közben. Így hát mozdulatlan, puha vánkosa lehettem csak, nem az ölelője. Kisvártatva lefordult rólam, és úgy folytatta az alvást, hogy mit csinál öntudatlanul, és mit tesz éberen, s vajon melyik az igazi? Az úr 1915. évében, önálló gazdálkodásom első évében az aratás cséplés bevégeztetett szerencsésen. 6 aratópárt Gregor fogadott föl, és ott volt még ő maga, meg Hulináék, Zelenák és Blahov nyanya. Jó tempóban vágták, viaszérésben kezdtek július 1-én, keresztbe rakták utóérésre, ahogy szokták, és a búza asztalokat behajazták, tarajosra formálták, miként apovkám idejében. Ugyanígy az árpával rendesen. Stropka föl lett fogadva a magánjáró géphez, előtte szükséges apró reperálásokat végzett, csak úgy a cséplő garnitúrán, azt mondta, erre ráférne már alkatrészcsere is. Azelőtt apovkám kohúttal közösben bírta a kazánt és a cséplőszekrényt. Kettejük területe el is látta munkával, de most már kohútnak sajátja van, ezért kérdeztem Stropkát, vállalna-e másoknál is a gépemmel cséplést. De fejét vakarta, hamarabb kellett volna, a legtöbb már lekötötte magát. Aztán csak hogy 30 holdat szerzett még, jövőre már okszerűbben fogunk vállalni. Stropka hozta a bandát is, a fűtőjét, kévevágót, dobálót, rudas hordókat, rázóst, zsákost, kazarrakót, s a török és polyvarakókhoz még 6 nőt, cakpak 25 fő. Végezetül ennyi búzámat takarítottuk be. A Gregor tanyai 25 kis holdon lett 150 mázsa, a szőlősi 30-on 144 mázsa, gyönge. A melindai 52 adott 340-et. Együtt 634 mázsa. Átlagban véve 5 mázsa 90 kiló per kishold. Itthon elmegy, de apácskám a felgázti barátainak nem dicsekedne vele. Mert rálegyintenének, pedig itt mennyivel jobban kéne, hogy szeressen teremni a búza, mint a Mecklenburgban. Jegyzed be, hogy nekünk is volt utána ilyen gyönge sokszor. Sőt, mert hajaj, ha látta volna a térdre kényszerített, sanyarúságos évekbeni átlagokat. 1915. augusztus 6. Belecsapott a mennykő. A mostanra úgy, ahogy mégiscsak jóra fordult családi életünkbe. Amitől titkon féltem, de még a fülemet is betapasztottam a rá utaló hírek elől, bekövetkezett. Tegnap előtt mozgósítási parancsot kaptam én is, hogy 21-én vonuljak be. Istenem, szorult össze a szívem, bizony apácskám kéne most ide. Báni félelem fogott el, hiszen hallottam azért, hogy újabb és újabb évjáratokból soroznak be tőlünk is százával. mentek el már velem egyidősek szintén, és hogy nyár eleje óta legtöbbet az olasz határa vittek, és az isonzó vonaláról egyre másra érkeznek a halálhírek is. Sietve kell írnom, hisz rengeteg a tennivaló, futva térek ki ezért csak a fölötti töprengéseimre, hogy mit is tehetnék, ki tudnám magamat ez alól vonni. Winkler Béni bácsihoz nem mehetek, az egy hírhet lőtér kisajátítási perben védett, és azóta vörös posztó a hadseregnek. Amellett Mamovka nem hívta meg őket a lakodalomba, ezért megharagudtak nyilván. Akkor eszembe jutott Szilágyi, megyei csendőrkapitány, aki Apovkám jó ismerőse volt, és akire még Farkaségtól emlékszem, ahol Koszkvártéjon voltam. Onnan tudom azt is, hogy Szilágyi a laktanya főnök alezredessel is jóba volt. A neve nem jut az eszembe, és ugyanaz-e vajon az ezred parancsnok most is. Vendégeskedtek együtt többször is a Farkasnál. Tegnap reggel tehát vonatra ültem, és bejelentkeztem Szilágyinál, a hivatalába. Nyomtatott kártyámra írt üzenetet küldtem be neki az ügyeletessel. A kapitány mégis alaposan megváratott, ám utána igen szívélyesen kezdte a diskurálást vele. Fekete, harcsafejű ember, hegyesre csípett bajusszal. Foga közt aranykarikás borostyán szivar szipkát tart folyton, bűzölgő britannikával. Emlékszik apámra. Sok közös dologban voltunk mi együtt 10-15 éve, mondta, és célzott a kaszás villás mozgolódásokra, meg a kivándorlási ügyek intézésére. Nem egészen értettem, de mintha azt éreztette volna velem, hogy apám még mindig tartozna neki köszönettel, csak hát nem teheti már. Így elég bátortalanul hozakodtam elő azzal, hogy miben is szeretném a közbenjárását kérni. Akkor elkomorodott. Fejét csóválta, és bele is fogott a hazafiúi kötelességekre való emlékeztetésbe. Utána továbbra is bosszúsan ugyan, de csak szót kerített rá, hogy hát nem tudja, mit lehetne tenni. Ha pedig azt mondja mégis, akkor biztos, hogy nem nagyon egyszerű dolog volna ez. Úgy hát katona nem voltam, így legalábbis a tartalékos kiképzést megúszni nem látszik kivihetőnek. Ha csak nem hiányzik a kezed vagy a lábod, de látom, megvan mind a kettő. És elrőgte magát. Meglátja, mit te. Jöjjek egy hét múlva. Itthon még este megírtam levélben is a kérésemet neki, hogy el tudná érni mentesítésemet a mozgósításnál, hivatkozva esetleg arra, hogy mint önálló birtokos kell gondoskodnom gazdálkodási ügyeimről, hadi szempontból is fontos élelmiszerek termeléséről, és hogy tetemes adómat is rendben fizethessem az állam felé, stb. És végül barátilag megemlítettem azt is, hogy nemrég nősültem, és ő, mint a család régi jó embere, talán megérti. Azt az egy hetet kivárni alig győztük. Aggódó Jadvigám már küldött volna, hogy menjek csak mi hamarébb, de én nem akartam türelmetlenkedni, mert még visszajuthat. Akkor azt vetette föl, hogy el kéne indulni más nyomon is. Egészségi alkalmatlanságot szerezni orvostól, és kérvényt írni. Beutaltatom én magát kórházba, jutott egyszer csak eszébe, hogy Sárosi Irmusnak, ki régi barátnője neki még Sankt-Pöltemben, a férje városi kórházi orvos. Hát csak megteszi nekem, azt mondja, hogy ír egy igazolványt. Lábjegyzet, doktor Földesné. Későbbi időkben többször is lestem utána. Szép, már kicsit koros, elegáns dáma volt akkor, de szóba állni sose mertem. Még később megtudtam, hogy a második világháború után elköltözött a városból. Nem tudni, hogy hova. Legalábbis én nem tudtam. Jegyzet vége. Édes angyalom, de hát a hadseregnek megvannak a maga doktorai. Azok vizitálják át az embert, nem törődnek civil orvos papírokkal. Hogy fogok én ott a nyavaját szimulálni? Ej, hát úgy, hogy el sem megy a bevonulásra. Megüzenjük, hogy betegen fekszik és kész. Kicsi madaram, hadi állapot van. A csalókat, hadiszökevényeket törvényszék elé állítják. Még az is lehet, hogy tatáriálisan. Csak akkor maradhat itthon az ember, ha ők maguk mentesítik. Érted? Jadviga erre megszöppent, de utána még tovább tűnődött, hogy egy ugyanazon városban a civil és katonaorvosok is ismerhetik egymást. Hát, ha lehetne hivatalos alkalmatlansági papírt szerezni. Csak beutazik ő holnap Irmuséghoz. Veszíteni nem veszített semmit. Vagy hatán a franci ismerné valamelyik potentátot. Hagyd te csak a francit, kérlek szépen. Nem akarom én, hogy őt belártsad. De miért nem? Üledezett a feleség. Képes és még hosszabb időt intézel nekem. Vágtam rá meg gondolatlan. Magának elment a józan esze. Hát miket beszél itt? Nem úgy, hogy direkte, nem úgy értem. Visszakoztam. Csak hát a francit egy sviháknak ismerik, és megeshet, hogy just se teljesítik annak a kérését, akiért ő jár közbe. Nem tudom, honnan veszi, hogy a franci egy svihák hírében állna. De ha magának derogál, felőlem mondta meg sértődöttem a vállát, és ahol bement a szobába. Másnap bevonatozott mégis, és avval tért haza, hogy az Irmus férje szólni fog valakinek. De utóbb csüggetten vallotta meg, hogy csak egy alacsonyabb sarzsijú tiszti orvosnak. És hogy az Irmus ura mostanában undok egy ember különben, eléggé üngetett csak. Úgyhogy induljon csak, Ondriskám, és próbáljon meg mindent. Különben megkérdeztem a Winkler francit is. Erre hallgattam csak. De hát, ő se nagyon tud senkit, hogy majd meglátja. Meglátni? Azt én fogom, gondoltam. Benn jártam Szilágyi kapitánynál kétszer is. Először nem volt bent, és nem engedtek megvárni sem. Cédulát hagytam ismét. Másnap jó egy óra múlva jött csak ki. És mint aki ott vesz észre, bosszúsan engedte magát kikísérni a mellékhelyiségig. Zaklattok itten, hogy már húgyozni se. De már a kinyitott ajtó bűzénél azt vetette oda, lehet, hogy elintéztem, hogy csak kiképzésre vigyenek be. Lehet. És fölemelt az ujját. Érted? És most erígy innen. Meg is könnyebbültem, meg nem is. Mi az, hogy lehet? Hát, ha csak a levegőbe beszél, és nem intézett semmit. Na de hát, ha tetteti csupán a bosszúságot, és hálás lehetnék neki, csak nem akar köszöneteket. És vajon mennyi idő az a kiképzés, és hol lesz? Nagyváradra kell bevonulnom. Mégiscsak el kell menni. És ha ott felejtenek, utána ebédelni térek be a Nemzetibe, és éppen belekortyolok a krigli sörömbe, még mindig a fent írtakon morfondírozván, mikor fejem fölül rám dörren megint csak a Szilágyi. Na, hát megszomjaztál, öcsé? Én pedig nyelnék is, hátra is néznék, meg köszönnék, s föl is emelkednék egyszerre, amiből csak az lesz, hogy lelöttyintvén az ingemet, görnyedten fulladozok ott. A kapitány meg nevet rajtam. Rettentő zavarban köhögve köszönök és kérem elnézését, és invitálnám is asztalomhoz, de félig sem mondva már is visszakozok tolakodásom miatt, mert látom, pár fős kompániával jött. Jól van, kamerád, jól van, peregeti meg a vállamat. Csak nyugalom, hidegvér. Majd beszélünk. Rendelkezzél velem, kapitány uram, bólintok rá, s ahogy most lejegyzem is, alig hiszem el, hogy ilyesmi kijön a számon.
1: majd még legyint rám. De még visszafordul, mert mondja, s ahogy én közelébb hajolok, ő gyufaszállal túl a foga közé. Kíváncsi is volnék, azt mondja, mi újságottan felétek? Lábjegyzet, tisztára már itt, mint a gorilla. És pláne majd utána aztán. Anyád különben hogy van? Jól mondom, megjárja. Sok a gondja, ugye, ház, meg a birtok. Te is nem nálatok lesz mostanában papválasztás? Papválasztás, bámulok a kapitány. Miért lenne? Ilyesmiről nem hallottam. Azt hittem, hogy ott lesz, von vállott, s a padlóra köpi a gyufát. Miért? A ti papotok hogy szuperál? Baszowski tisztelendő. Jól, meg vagyunk mi elégedve. Végezetül megkérdi még, mikorra is soroztak be. Megmondom, elszontyolodva, mert hogy hát akkor mégsem maradhatok ki. Erre ő hátba ver, és azt harsogja, rá se rántani, hamar le fog azt elni. Ettől megint bizakodóbb leszek, és már éppen kérdezném, hogy hát mit tud, mire számíthatok, amikor azt mondja, berukkolás előtt jöjjek még be hozzá. Mert hogy meglássuk, majd meglássuk, és kacsint is ehhez. Na, most itt tartunk. Már végképp nem tudom, mi lesz. Asszonyom, házasságom, s egész jövőbeni sorsom járt eszemben a mai augusztus 9-i napon végig. Lelkemben egyszerre lakik bizakodás és balsejtelen. Az Úr 1915. évében, augusztus hónap 11-én és 12-én oly vörösen tekintett le ránk a nap, hogy világosságot még a déli órákban is haloványan adott. Olyan is volt, mint alkonyi lemenőben, és olyan is, mint fagyos, nedves időben. Na de dél volt, és nyári meleg, amikor először megnéztem. És körülött az ég is, mint holmi fehér, füstös, gőzös nyári köd. Estére pedig, mikor a nap óriásira nőve bíbor színben bukott le a zöldeskék homályban, feljött a hold, és az is ugyanolyan skarlát színt öltött. Így volt ez mind a két napon, amikor a napocska is olyan volt, a holdacska is olyan volt, hogy vörösében szép is, meg félelmetes is. 1915. november 29. Vagy 3,5 hónapig nem írtam naplomba, mert féltvén, hogy baja esik, vagy elvész, nem vittem magammal, amit jól tettem. Szilágyi se augusztus 17-én, se 19-én nem fogadott. Másodjára azt üzente ki tizedesével, hogy teljesítsem csak a kötelességemet, és ő majd idejében hírt ad. Bevonultam hát Nagyváradra 1915. augusztus 21-én, onnan pedig még egyszer írtam is a kapitánynak, reményeim dacára kivittek a galíciai frontra október 2-án. Botkám ilyennél szereltek le váratlanul, mikor már nem is bíztam benne, november 23-án. Jadvigámtól egy levelem maradt csak, melynek kopertájában fehér batiszt blúzos képét is őriztem a szívem felett. A többi zsákommal veszett oda Zlotalipánál egy muszka őrs rajtunk ütésekor. Örültünk, hogy bőrünket menthettük. Ez az emlegetett fénykép és levél ott volt e napló könyv hátulsó fedelénél. Ide tettem időbeni helyére, jegyzet bezárva. Mili Andriska, drága férjem, már amikor a váradi állomáson felszálltam a vonatra, elhatároztam, hogy mihelyt hazaérek, írok magának,
0: hogy mi hamarabb megkaphassa, hisz elhiszem, hogy a hazagondoláson kívül a levelem az egyetlen vigasza abban a durvaságban és fenyegetettségben, mely körülveszi. És ne haragudjék, hogy eddig egy rövidebbet és egy lapot küldtem csak. Bárha erősíthetné magát biztatásommal a szorongató bizonytalanságban, hogy ne féljen, kiszabadul onnan hamar. Nem fog a frontra kerülni. Bízzék az ígéretben, és ne csüggedjen, drágám. Reggel 5 volt, mire átizzadva, összetörve megjöttem, hogy jártányi erőm sem maradt már, a vonat zsúfolásig telve, az átszállásnál meg másfél órát kellett várni, csavargók s részegek közt a mocsokban. Mamovka nem volt itthon, azt mondja Blahov nyanya, hogy kiment a melindai tanyára kukoricatörést dirigálni. Hát nem csodálkoztam, hogy nem vár meg a híreimmel, hogyan van a fia, de gondolom ez magát sem lepi már meg, és eszébe ne jusson keseregni miatta. És nagyon kérem, ne emészze magát, hogy rövid ideig lehettünk csak együtt, és ne nehezteljék, hogy a múlt héten meg nem jöhettem, és hogy most pedig nem a hajnalival indultam, én már amiatt is boldog voltam, hogy egyáltalán kimaradást kapott. Most se tagadhatom, fájt az a szemrehányás a hangjában, és bánom, hogy szóváltásra fecséreltünk időt. Mert bizony nekem a Lásziknő azt mondta, az ő férjét 2 hete vasárnap ki se eresztették, épp csak a laktanya kapuban találkozhattak. És a készített pakját is hozhatta haza, mert az őrök nem engedték odaadni. És ne bánja azt se, hogy futva kellett búcsúznunk, ha már ott a rédei kerti fák alatt nem figyeltünk az idő múlására, mert én örülök, hogy végül csak el tudtunk feledkezni róla. Különben, miután visszakísértem magát, volt még időm, megnéztem a Claudia angol hercegnő mauzóleumát. Valahol olvastam róla. Míg el nem felejtem, kötöm még egyszer a lelkére, édesem, hogy amint csak tud, menjen el a csomagért, amit a Bémer téri Pannóniában tettem le, mielőtt kimentem a laktanyához, mert nem akartam úgy járni, mint a Lásziknő. Attól a bajuszos, idősebb főpincértől kérje. Meg fogja ismerni. Annál hagytam ott. Na most, lekváros linzer van benne, egy szál kolbász, néhány vasárnapi hírek, a mixátja, amit kért, 3 pár új fuszekli és 3 alsó, meg pálinka, és talán a szőlő is kibírja. Egye, igya, forgassa, hordja egészsége. És mossa, akárhogy is, de ne hagyja elpiszkolódni magát. Na mára ennyit, szaladok a postára, mert Binderék is üzentek, hogy kaptak végre jobb fonalakat. Drágám, ne csükkedjen. Lefut az ideje hamar, meglátja. Írjon, ha alkalma és kedve van, én is igyekszem majd. De bármikor megeshet, hogy nem kell többet se írni, se látogatni menni, mert egyszer csak hazajön. Ebben bízom. 1915. szeptember 7-én öleli Jadvigája. Fenti levél mellett voltak egy front novella féle cikkhez piszkozati jegyzetlapok. Ezt is ide teszem. A katona hónapok emlékére. Én adtam, mert nem volt címe. Írja, hogy mikor kész lett, elküldte újságnak, de skandalum lett, hogy elöljárói engedély nélkül, és nem közölték. Olvasgattam különben a Magyar Gyalogság című első világháborús könyvet, mely rövid életrajz és fénykép adásával elő lett fizetve állítólag nem tudom hány zsák búzáért. És benne van ő is. A népsor szerinti lexikonban, meg a sok kicsi katonakép között. Hős tótlegény galíciai esete. Tudtuk-e, merre folyik a Szán, a Vieperzs, a Dnyeszter, s hogy ebbe hol torkollik bele
1: a gnéla lipa, a zlota lipa, a stripa, a szeret és a zburcs. Eszünkbe jutott-e már képzeletben letekinteni a Kárpátok északi lejtőiről, Krakkótól keletre, a Visztula völgyére, Przemyslvárára, Schlembergen át az Ikvaparti Dubnóig, s följebb az Ivanogorod Varsó vonaltól a Pripjaty mocsaráig, egészen Grodnóig. Pedig most betéve kéne tudnunk e vidék földrajzát, hiszen itt vívják hősi harcukat katonáink a Muszka ellen. Galícia földjét legfőjebb némely izraelita honfitársunk emlegette eddig. Megnézni még térképeken az ősi Lengyelországot, Galíciát. Előre nyomulás 1915. május elejétől, Gorlicei áttörés, november 1-ig Przemyszl visszafoglalása, Lemberg, Ivanogorod bevétele, Stavcei áttörés, Brest-Litovszki hadjárat, a Szeret-Ikva-Sztír vonal elérése. Temesvári 34. hadosztály, Jankó és Emil találkozása. November, Rovnói offenzíva. Az orosz Zlota Lipánál is vissza lett szorítva. Mi Podkamiennél voltunk. Böhm Ermolli második hadserege előre tört az Ikváig. Magyar, tót, zsidó és osztrák, sváb, horvát, cigány és bosnyák német vezényszóra engedelmeskedvén ugyan, ám a maga nyelvén hívva Istent vagy káromolva őt, egy emberként egyérző szívvel s a magyar módi virtussal átfűtve vívja e tájon harcát. Jankó könnyeivel küszködve látja. Egy épp ház nem akad. Szemét és törmelék domb van mindenik helyén, kormosan meredeznek az égnek a megmaradt kémények. Srapnel gránát tűzvész. A liget lecsonkított fáin sehol egy levél, letördelve, kihegyezve a gajjak, gránátsebesek a törzsek. Pusztítás részletezése. A kozákok kegyetlenkedéseiről kivált a menekülő zsidók beszéltek, akikkel németül, jiddisül Klein Emil elegyedett szóba. S Jankó álmulva látta, hogy az egyforma csuka szürkébe bújt sok ezer közül ezek hogy választják ki mindjárt a közülük valót, hogy neki panaszkodjanak. Parancsőr tiszt vágtat hátra, ordítva utasítja a zászlóaljakat oldalt húzódni, századokat vonalba fejlődni és utána beásni. A kaszálóba borozdát árkot válnak a gyalogságjások, s megelevenedik az erdőszél. A barna ruhás alakok nyüzsögnek. Födözéket ásó oroszok. És most hátulról srapnelek vágnak ütegeink közé. Lovasságunk a majorságból űzőbe veszi a Muszkát, ám az megtorpan. Fordul, s már is lövi lovasainkat, kik nem is jutnak az ágyukig, hanem nyargalnak vissza a tanyához, ahol már gyalogságunk is nyomul előre. Találkozó harc. Láttára égő harcvágy fogja el honvédeinket. Jankó szurony szegezbe rohan a többivel. Ám itt-ott kisebb Muszka csoportok úgy vetnek cselt, hogy elbuknak, bozótos tövébe bújnak, s oldalról támadnak. Jankó közelről lő mellen egyet, s a másikat szuronyára tűzve állítja meg. Ám ekkor, látván, hogy Klein Emilt hátulról készül felöklelni egy orosz, fölordít. Vigyázz! Amaz megfordul, de így is késő. Azaz késő volna, a Jankó nem repülne ugró tigrisként már is, és előre szegezett vasa nem nyársalná fel a Muszkát abban a pillanatban, mikor már az is ölne. Éjszakai vaszkán gondol csak rá, hogy egy hajszál választott el a becstelenségtől. Akár csak egy szempillantásnyi késlekedéssel, mit kihányhatna ugyan a szemére,
0: hagyhatta volna elpusztulni bajtársát, s egyben vetélytársát. Mert bizony otthon egy ugyanazon leány kezére pályáztak, a tanító kisasszonyéra, Klára nevűjére. S noha a választás a frontszolgálat utánra tevődött, a búcsú napjaiban bizony úgy tetszett, mintha már Emilért aggódott, s dobogott volna fel inkább az a csalfa kisasszonyi szív. De a harci becsület s a bajtársi önfeláldozás csak előbbre való, mint a szerelmi vetélkedés. Potka milyen alatt a szemetelő esőben, álló harcra berendezkedve a jól kiépített nyírfa dekkunkban melegedtünk a svaromkájánál. Rázendített az eső, és akkor dördültek fel mindkét oldalon az ágyuk. Jankó macska ügyességgel vezette Raját egy előretolt orosz tábori őrs felé. De minket a hadnagyunk visszaparancsolt, látva, hogy az önfeláldozó előőrsök sorsa megpecsételődött. Ám Jankóék halált megvetően cikáztak előre a rettenetes srapnel tűzbe, mint valami vérengző nagymacskák, kúszva, nesztelen léptekkel közeledtek, s végül velőtrázó ordítással egyszerre hajították be gránátjaikat a muszkafészekbe, majd szuronnyal rontottak rájuk. Ide gyertek ti is, üssetek rajtuk, kiáltja Jankó. Ne fussatok el! Emil, nem hallod? Ez a szerencsétlen zsidó fiatalember. Ez a többihez hasonlóan tapasztalatlan, és bizony a bátorságával még soha ki nem tűnt katona. Lelkitusát vív magával. Végül fedezékbe szaladni is röstel, de harcba bocsátkozni is fél, és lekuporodik a földre. Jankóék oroszlánként küzdenek, és végül véresen, sárosan, összekaszabolva ugyan, de ők maradnak talpon. Egyedül Jankó lógatja élettelenül a bal karját. Rögtön, ahogy Emil után kiáltott, szúrta keresztül egy szurony a könyök hajlata fölött, és ő mégis végig küzdötte csatáját. Nem tudjuk, hogy ez a hőstót legény mozdíthatja-e még valaha is a karján. A kitüntetést a támadás sikerét megalapozó fegyverténnyel érdemelte ki, és a galíciai térképekre pirossal kéne rányomtatni az önfeláldozó Tóth legény vitézségének helyét és idejét. 1915. november 30-án a névnapomon. Hát itthon vagyok, az irgalmas Úristennek hála. Ennél a résznél, ahányszor ide lapozok, mindig a bátyám második világháborúbóli hazatérése jut eszembe. Mert a pokol bugyrok mindig tudnak még mélyebbre nyílni. Jegyzet bezár. Poklokat jártam meg, bár akik én előttem is ott voltak már, és kivált, akik még maradtak, azoknak kegyetlenem sors jutott. Életem sokszor volt kockára téve, noha magam a veszélyt nem kerestem. És bevallom, ha tehettem, visszamaradtam, és a baj elől mások mögé is rejtőztem. Tüzeltek rám, és én tüzeltem az ellenségre, de hál' Istennek szuronyos találkozó tusába kerülnöm nem kellett. Lőttek ki mellőlem bajtársat, s bárki ott elesett vagy megsebesült helyett, én is lehettem volna az. Hogy embert öltem-e, bízom csak benne, hogy nem. 4 napi út, majd papírjaimra való egy éjszakányi és délelőtnyi nagyváradi várakozás után értem haza az esti vonatról. Meglepetésre toppantam be, s feleségem boldogan sikoltott föl, és hullatott örömkönnyeket. Jaj, mondjam már, hogyan szabadultam ki onnan, és hogy véglege. Leszereltek, édes angyalom, egyszer csak jött a leszerelési parancs, semmi egyebet nem tudok. Csak hogy hazaért nekem épségben. Csókolgatta orcámat ezerszer Jadvigám. Harmadnap, mert úgy tartottam illendőnek, hogy tiszteletemet tegyem Szilágyinál, mert ki másnak köszönhetném, csak ő intézhette, beutaztam a kapitányságra. Előbb igen mogorva volt. Na, már azt hittem, nem is méltóztatsz. És nem is akarta hinni, hogy csak egy nap óta vagyok itthon. De utóbb megenyhült, és el kellett mesélnem, mi a helyzet a fronton. Kikkel szolgáltam együtt, milyen ismerősök voltak. A tisztjeimből elég sokakat ismert, a váradiak közül is. Utána, hogy mi van itthon, örültek-e nekem? Hogy ne örültek volna, ugye, anyám és nejem egyedül itt, egy ekkora gazdasággal, mondom. Na és jut eszébe, nem is kérdezte még, ki az én feleségem. Megmondom neki, ümmög, valóban, és nem értem, hogy miért. És amúgy, faluban, mondom, nem igen tudok semmit. A birtokaimra se volt még időm kimenni. Anyám azt mondja, a kukoricák nem lettek valami jók, és most szedik még a répa utolját. És hogy nekem is lesz elég gondom, ezer hanyagolt teendő, ami elintézésre vár. Gondoltam, lássa, hogy tudom a kötelességemet. Hisz a leszerelési papírban is ilyesfajta indok volt, hogy nemzetgazdasági érdekből, mint önálló birtokos gazda. A kapitány rám vigyorgott ekkor, hogy azért tán nem lesz mindig csak a munka. Jönnek az ünnepek, a disznóvágások, névnapozások, evészet, ivászat, meg a fehér néppel is törődni, kacsintott, majd hátba vert. Remélem az asszony is megkapta már a magáét, és göcögve nevetett hozzá. Derülve bólogattam csak zavaromban ehhez is, míg szégyeltem, hogy még most sem merem rosszallani faragatlanságát. Lábjegyzet, még ilyen célozgatások szempontjából is teljesen kurilla. Lábjegyzet bezár. Na, 2 hét múlva látogassál még meg. Így bocsátott el. Amin elcsodálkoztam, de persze nem mutattam, hanem készséget színleltem. Tán meg is akarná hozzánk hívatni magát. 1915. december 2. Kimentem meglátogatni Gregort. Éppen egy körtefa csemetét ültetett az ablaka elé. Jegyzett be, hogy kivágták a TSC elvtársak. Ezek mindent kivágnak. Pedig ők ették már a körtéjét, nem én. Legfinomabb vajkörte. Jegyzett vége. Beszélgettünk, de Gregor ásta tovább. Néztem, ahogy beleválja, taszajgatja ásóját a földbe. Párzás az anyafölddel. Ölébe fát ültetni olyan, mint gyermeket nemzeni neki. S ha megered, már magától nő ki. Szerintem nyugtot kell hagyni minden új teremtménynek a maga természetével. Megjegyzem, túl nyugtot is hagyott, jegyzett bezárva. A gyereket is, hiába, hogy apja nemzette, anyja szülte, mégse belőlük való rész, nem a szüleié. Nem nyírbálhatom, nem gátolhatom majd a növését. Véletlenül a mi bölcsönkbe vetődött látogató lesz, aki majd tovább vándorol. Csak jól kell tudni megvendégelni és szeretni. Se túl kevéssé, se túl nagyon nem szabad sem terhelnünk, sem óvnunk. Vajon lesz-e, és mikor én nekem gyermekem? Lábjegyzet, megvalljon, hogy hány. Mert persze, hogy lett. Marci bátyám alig 10 hónapra rá. Viszont én csak több, mint 4 évvel később. Lábjegyzet vége. December 5. Jegyzetekből letisztáztam és befejeztem egy cikkfélét a frontról. Mit odakint kezdtem még elírni. Jadviga is elolvasta, és kérdezte, kiről szól. Mondtam, a figuráját többekről vettem, s valóban is velem szolgált egy fiú, akit azért, amit leírtam, kitüntettek. Viszont a két vetélytárs históriáját hozzáköltöttem csak. Nejemnek láttam, ez nem tetszik, de nem mondta miért. Másnap mégis postára tettem, a Délkeleti Hírmondó címére, hát ha kinyomják, bár tartottam tőle, hogy hosszú. Lábjegyzet. Ismerve későbbenieket, rá lehet jönni erre a vetélytársi dologra, hogy mi volt neki abban nem tetsző. Viszont volt még egy nem tetszési eset ezzel a cikkkel. Most jut eszembe. Még 45 nyarán elmentem Grósz Ernőhöz, mikor már csontra lesoványodva hazavetődött szegény öreg, hogy megkérdezzem tőle, mit hallott Buchbinder Miki bácsiról, aki apus jó barátja volt, de nem hallott róla semmit. Beszélgettünk ez az, hát ismerte ő is jól apust. Egy időben voltak 15-ben Váradon katonák. Bár utána Ernő bácsit olasz frontra vitték, stb., de szerencsése hazakerült. Ahogy eminnen, a lágerből is, hogy állítólag csodával határos módon már az ő korában. Fölemlegetve az első világháborút is, én odaadtam neki olvasásra ezt az apus fent említett cikkét. Nyilván ő nem adta vissza, hogy most már csak a jegyzett cetliket találtam. Mert hogy Ernő bácsi olyan betűfalóféle ember. De megbántam. Mert utána azt mondta, hogy sajnos Misó, látja, innen vezetett egyenes út, ami mártír sorsunkig. Mert ez a maga édesapjának a cikke is sajnos egy nyíltan antiszemita cikkére. Habár nem jelent meg, mint mondja. Ehhez mondom, Ernő bácsi. De nem vitatkoztam, mert tudtam, hogy nehéz osztályrésze volt. Ezt 1957. január 5-én jegyeztem Pótlón. 1915. advent második vasárnapja utáni hétfőn pedig ez történt. Kivittem szellővel a homokfutón Jadvigát a vonathoz. Pedig gyalog indult volna. Ó, ne fáradjak, mondta. Kisétál ő maga. Hogy meglevelezték egymásnak a sárosi Irmossal. Rájuk férne egy városi komissiózás. És hogy kiöntsék egymásnak a lelküket. Tudja, Andrisko, húzta a takarót Jadvigám a térdére, Irmus szegény eléggé faséban van, aval a komisz urával, és ha marasztalni fog, és a doktor úr megint nem jön haza éjszakára, lehet ott maradok, és akkor csak a délelőttivel jövök. Hozzak magának valamit? Jaj, olyan drága maga, hogy kihozott. De nem muszáj, hogy megvárja velem a vonatot hideg. Vannak ezek az új pennák. A tisztelendő úrnál is láttam. A szárába lehet fölszíni a tintát. Örülne, drágám, egy olyannak? Csak néztem a szemébe. Olvasni akartam volna belőle, mert ő maga nem arról beszélt, amire kíváncsi voltam. Múltkorában, mondtam neki végre fejcsóválva egy egészen mást, még a nyáron, mikor a részvényt voltam jegyezni, volt időm a visszavonati, és jártam egyet azon az üzletsoron. És hát meglepődhetsz, megszemléltem végig az utcán, fel alá a nőket. Mind, aki ott azon a délelőttön előfordult csak. Na, hát Ondrisko, jaj, és mondja, hogy tetszette?
1: Hát épp ez az. Azt mondtam magamnak, Jadvigám lenne köztük a legszebb. Ott azon az utcán, ahova te most készülsz. De hát nem csak ott, a világ minden utcáján.
0: Tényleg, jaj, csapta össze kis rózsaszirom tenyerét az én feleségem, és fejét hátravetve úgy kacagott, hogy annak a párája is látszott. Hát, hogy olyan egy drága ember maga, hogy pirulok, miket nem mond, s ahol két tenyérre fogva csókolta össze az orcám, de pirulni nem pirult. Édesen, nyakamba fűzve karját vett tőlem búcsút. Nos, és hát én ennek dacára, avagy túlzottan gyanított édessége miatt csak még inkább. Búcsúzás után mégis visszakanyarítottam a szellőt a vasúti fogadó hátuljához. A söntésnél ott találtam egyik hónaposomat, a szvalingát. Nesze mondom, kis apró pénz. Vidd haza a fogatot, és kösd be a szellőt. De akkor még nem határoztam el, hogy valóban is követni fogom a feleségemet. Jegyet se vettem, nehogy tudakolni kezdje az a kis könyökvédős hudák a tolóablak mögül, hogy na hát, mégis elkíséri a tekintetes úr a kedves nejét. Megálltam csak az indóház oldalán, és amikor beért a szerelvény, kilesve néztem, hogy nőm felszáll az első osztályú kocsira. És ahogy neki veselkedett, nagyot csühöltve a mozdony, a kicsapó gőz leple alatt fölugrottam az utolsó lépcsőre. Csak utána töprengtem el, hát bolond vagyok én. Zavaromban alvást tettettem, és a hangos szólongatással érkező kalauznak félálomban papírpénzt nyújtottam. Megérkezvén a vonat ablakából követtem tekintetemmel a feleségemet. A tekintetes úr passzív. Figyeltem, vár-e rá valaki. De nem. Körül se nézve sietett ki a várótermen át. Lépteimet szaporázva loholtam csinos, írhabundás alakja után. Nem volt könnyű eset a titkos követés. Lábjegyzett, az ilyesféléket teljes mértékben értem. Ebben a naplókönyvben sok van, ami ismeretlen újdonság nekem. Ám de ilyen részeket, sajna de való, jobban fölfogok más egyéb halandóknál. Jegyzet vége. Minden kirakat előtt megállt. Izgatottan ugrottam be, ezért többször kapuajakba. Betért a drogériába. Körmöm rágva, mint kis kamaszkoromban, vacogva vártam, míg hosszan válogatott. Ki is próbálta. Valami parfümös üveg volt. Újjáról szagolgatta, és mindkét fületövébe pöttyintett belőle. Már a templomot is elhagyta, és akkor hirtelen befordult egy kapu. Mint a villám csapott belém a fölismerés. Ez Winkler Franci, fiskális hivatalának a háza. Mert agyam hátulsó szegleteiben biztosan ott volt a francira szóló régi gyanakvásom, de nem hittem volna, hogyha nőm után lopakodok, valójában is épp ide érkezünk. Ugye, amíg én a fronton, ők addig... Lábjegyzet, éppen ez volt itt a nagy kérdés. Szinte a szédülésig fölizgattam magam. Hát várok, mondom, mit tehetek. Vettem egy újságot, ha kell, lepedője mögé rejthessem el magam. Mi lehet majd? Kijönnek bizalmas fülbesúdosások közt, s karon vállon fogva sietnek a franci lakása felé mindjárt? Vagy elébb ebéd és kacagós iszogatás a szemközti fogadóban? Várok. Meretten nézem lesből a kapu bejáratot. És akkor egyszerűen elszégyellem magam, és eloldalgok a templom mögé. Amikor is megvilágosodva állapítom meg, gondolkodva állapítom meg, mégsem az úriember magátra stellő félrevonulás.

Előttem kivált, igen ritkán mutatkozó régi jó barátom elé állok egyszer. Te, Franci, mi a rozjeban íz rányékot akarsz te az én feleségemtől? Mondjad már! Káromkodás megint, hogy mi a kibaszott feleséget vagy fészkes fenét akar. És most rájöttem, a templom kerti bokrok mögött nem merném én ezt megkérdezni. Jó fél órai tipródás után jutott eszembe, de egy ökör vagyok. És hát, ha ugyanebben a házban lakik ez az írmus is, amelynek földszintjén a Franci hivatala van. De hát lehet ekkora véletlen. Elősettenkedtem, hogy most megkérdezek tám valakit. Akkor meg arra jöttem rá, nem is tudom az írmus férjének a nevét. Hogyan érdeklődjek akkor? Várjak itt tovább, és tegyem magamat végképp nevetségesé önmagam előtt. Arról nem is szólva, ha bárki észrevenne, fölismerne. És már át is fagytam nagyon. Vert kutyaként kullogtam a kora délutáni vonathoz, és hazajöttem. Jadvigát persze, estére hiába vártam, tényleg csak másnap délben érkezett. Különféle színű tintákat hozott nekem. Tudja, hogy szeretem, betöltős tollat nem kapott. És erről aztán éjjel eszembe jut egy régi leskelődésem. Hisz akad időm sajnos emlékidézésre, mert nőm este hamar elköszönt avval, hogy ő álmos. Kedves tarkótapintással, arconcsókkal vett tőlem búcsút, mielőtt még csatlakozhattam volna. Így korai órán persze csak is leplezhetetlen céllal, aminek óhajtásában ő láthatóan ma sem osztozott velem. De most már tudom, ha nem erősködök, úgy legalább holnapra remélhetek jobbat, esetleg. Vagyis, mert nyugtalanít a tegnapi lesből követés gyanakodása, csak úgy, mint most ez a kicsusszanás a közös dunyha alól, ezért menekülök a hajdani strázundi kertbe kémlelni ismét. Ami még első találkáink havában így történt. Jadvigám aznap engem szinte megrészegített. Annyira odaadó volt már. Nem szóval persze, mert nem ígért semmit, és nem is ide simulással, hisz akkor még érinteni se igen érinthettük egymást, hogy egyebet ne mondjak, hanem a tekintetével, a bolondító tengerszín türkisz tekintetével, melyet már előző este is nem egyszer az enyémbe felejtett hosszan, merész álmokra adva okot avval is, hogy nem sietett haza, hanem ott feledkezett velem a tóparti padon, késő éjjelig, egy ráérős, édes beszélgetésben. Ezen a szombat délutánon is egymás szemébe fúlva hallgattunk el sokszor, és már a Mecklenburger teraszi asztalánál is engedte megcsókolni kezét, amitől addig elhessentett. Csak annyival különbözött ez az előző estétől, hogy mégiscsak nappal volt, és én tapasztalatból tartom úgy, hogy találkákra a titkos félelmetességével is csak bátorító éjszaka való igazán. Továbbá, hogy kikötötte, pontban 6-ra haza kell érnie. De persze, hogy csak az utolsó percben eszméltünk, így Jadviga futtában mondta csak, hogy nem tudja, másnap sikerül-e szabadulnia, majd üzenni fog. Helga szobalányt szalajtotta át hozzám levélkével a fogadóba már kétszer is, de az egyszer se jelentett jót. Csalódottan találtam hát magamat egyedül a tóparti fűzek közt. Hiszen ha vasárnap nem láthatom, és netán hétfőn csak elbúcsúzni szalad le a hivatalból, akkor minek is maradok én itt, a drága fogadóban, még két éjszakára, asztalan. Szóval belém harapott hirtelen a vágy, hogy ma még látni akarom. És ugyanazon pillanatban hasított a fejembe, nem teljesítettem a kérését, mert ahogy ültünk az asztalnál, arra biztattam, kívánjon tőlem valamit.
nagy szemeket merezt.

Tehát rám, aztán elnevette magát. Tudja, Ondriska, mire vágyom? Egy jókora almás pitére, intett a túloldalra, de sok-sok fahéja. Angyalom, akár egy egész tepsive, de hát valami komolyabbra nem gondolhat? Hát még, huncogta, fahéjas szilvára esetleg. Aval mesélni kezdtünk gyermeki és egyéb kívánságainkról, és mire fölálltunk, már megint a tó felé kezdtem őt vezetni, nyilván azzal a rejtőző vágyal, hogy a bokrok közt majd közelebb kerülhetek hozzá. Az almás pite meg kiröpült a fejemből. Nosza állt a pékhez, ám ott az ajtó már zárva. De mert a konyhán még mozgást látok, bezörgetek. Jön az asszonyság, és én kérlelve kezdek integetni neki. Nem látszik bosszúsnak, el is neveti magát, amint a nyelvüket gyötörve megértetem vele, hogy vendégségbe mennék, és almás lepényt ígértem. Jó, de hogy bedugja még a sütőbe, hogy frissebb legyen. Kiálltok utána, mondanám a fahéjat is, de ezt németül nem tudom, csak szórok az ujjammal, mintha sóznék. Ja, cukker, bólint a pékné. Nicht nur, mondom, hanem, és jobb hián megnyalom az ujjam begyét. Ő földerül, és egy tálkából tényleg fahéjat mutat. Azaz, de jó, bőven tessék szórni. És hogy kezemben a süteményes pak, nem futamodhatok már meg. A ligeten át kerülök a kert felé, ahol korábban felfedeztem, hol hiányoznak pálcák a vaskerítésből. Bejutva, előre osonok a kerten át az első bokrokig, ahonnan a ház hátsó homlokzata látszik. Hát ragyog az egész kis palota. Az emeleti nagyszalon is kivilágítva, és a teraszra mindkét szárnyas ajtaja tárva, de mozgást még csak lentről a cselédtraktus felől látni. Itt bizony esté készül. Miért hallgatta el ezt Jadviga én előlem? Hogy hiába ne kívánkozzak ide, de miért ne ajánlhatott volna be engem is Winkleréknek? Vagy nem lehetett volna, hogy ma én értem, ő is távol maradjon a háztól? Gyülemlik a sérelemmel keserített sóvárgásom az ő vigasztaló közelségére. Elsettenkedek a készülődés lázában égő konyha ablaka előtt, hogy oldalra kerülve bekopogtassak Helgához. Neki szoktam szólni, ha Jadvigának üzenni akarok. Az ablak résre nyitva, de a cselédszoba üres. Mennyivel könnyebb lenne, ha Helgával volna dolgom. Jadvigám sose látott szobája viszont legfölül van, e meredek szögből ablakát alig látni, függöny is takarja. Most meglátom a szobalányt. Éppen kötényét cseréli, csipke szegélyűre. Utána leül még, harisnyát igazgat, fölsimítja magán végig harisnyakötőig. Persze kivárom, míg a másik lábán is elvégzi ugyanúgy. Megkocogtatom az üveget, ő meg nevetve csapja össze a kezét, és már is int, hogy szalad Fräulein Jadvigáért. Futva is érkezik, hogy szólt neki, és pihegve könyököl ki a párkányra. A beavatott bizalmaskodása, nevető, incselkedő grimaszában, ahogy arcomba bámul, végigmér. Érzem, elönt a pír. Hát vagy háromszor annyi időbe telt, míg Jadviga leért, mint ahogy gondoltam, és harmadannyira se örült nekem a pitémmel, mint ahogy reméltem. Ha szófogadatlan gyerekkel látszatra szelíden megbocsátó az anyja, az nézhet így fejcsóváló korholással, folytott türelmetlenséggel, hogy na, menjek szépen, köszöni a lepényt, de Frau Winkler várja, segítenie kell. De hiszen tele a ház cselédekkel, és nem tudna később elszökni? Hát észreveszik azt? Igen, feleli keményen, észreveszik. Legalább egy fél órácskára majd ide a lugasba. Nem tudok, mondom, nem lehet. Elszontyulodva hajtom le a fejem.
és ezt ő már is kihasználná, hogy ott hagyjon. Jó, most köszönjön el szépen. Jadviga, nyúlok utána. És holnap ebédre megyünk, mondja, és fölfordítja szemét. Na de ebéd után, délután is ott leszünk. Meg vagyunk hívva a tengerpartra. Ezt sem mondta nekem, mondom szemrehányom. Még nem tudtam, és már nagyon türelmetlen. De nekem még mindig nem elég, az estére is kérdezek, erre csak dühösen fúj egyet, hátat fordít, már majdnem otthagy, míg végre elkínzottan kérdi, miért csinálom ezt? Miért rontom el? Hát nem volt jó délután és tegnap is. Éppen mert olyan jó volt. Szeretném, ha mondanám, de közbevág, hogy ő, amikor csak tudott, velem volt minden látogatásomkor, de ezt így nem lehet. Ez így nem lesz jó. És ingatja a fejét. Na, menjen, Andrisko. És megérinti a vállam, de most ezt is eltaszításnak érzem. Nem tudok mozdulni. Erre ő int búcsút, és elindul. Még az almás pitét se vette el a kapokészbe, és szólok utána sértve. Jadviga megfordult. Arra vártam, hogy ideadja és elköszönjön, de maga makacskodik. Akkor hát megkapom? Nyújtom a pitét, de ő visszafelé nem tenne már egy lépést sem, és elmosolyodik, hogy mégis én mozdulok felé. Megfogja a pakkocskát, fordultában arcomat simítva köszöni meg, és elsiet. De a leselkedés még csak ezután jött, mert ott maradtam a kertben. A bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most gukkerem.

Tilos Rádió. Egy kicsit túlnyúlt a keltakaró. Erizó nem érkezett. Mixet fogtok hallani. Fél kettő óta pedig Závada Pál, Jadviga párnájának negyedik részét hallottátok, a jövő héten ugyanebben az időben folytatódik. További jó hallgatást!

0: Magyar Rádió beszél. Jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
2: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
3: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
4: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
5: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszél!
4: Nem baj, kivágjuk.
6: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók! Folytatjuk a sajtószabadság napunkat. Két vendég ül itt velem szemben, illetve a DJ pult mögött DJ Tax, és a benne lakozó Sári Baba az, akik most felelősek azért, hogy ma jó legyen a hang és a hangulat. Simon Éva és Molnár Péter a vendégem. Sziasztok!
7: Sziasztok!
8: Hello, sziasztok.
6: Mindketten jogászok vagytok, jól tudom, ugye?
8: Igen.
6: Jól tudom?
8: Igen,
6: jól
8: igen.
6: Tudom, illetve Éva, ugye te a TASZ-nál működsz és működtél, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha esetleg...
8: Ez már múlt idő.
6: Ez már múlt idő. Akkor javíts ki, kérlek.
8: Igen, tehát a TASZ-nál dolgoztam idén január 1-ig, tehát ott foglalkoztam szólásszabadsággal az elmúlt, nem tudom én, 8 évben, és most pedig egy most alakuló európai emberi jogi szervezetnél dolgozom, és ott foglalkozom szólásszabadsággal.
6: Na hát ez jól hangzik, akkor arról majd egy kicsit később mesélünk, mi is ez a szervezet. Hát Pétert viszont nem tudom, hogy be kell mutatni a tilos hallgatóknak, szerintem annyira nem, hiszen a rádiónk csapatának tagja, műsorkészítő társunk, gyakorlatilag, ha mondhatjuk olyat, ugye az előző média törvénynek az atya, és még sok minden nagyon áldásos és jó dolognak az atya. Úgyhogy én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy bizony ilyen tapasztalt és okos emberek kerülhetek itt. Ugye a mai témának az a ugye a mai napnak az a téma, hogy sajtószabadság, ami hát ugye a szólásszabadsággal, demokráciával, meg még nagyon sok mindenféle szép eszmével van. Ha megengedtek, én most felolvasok egy nagy részletet, én így olvasgattam, egy kicsit készültem, és a Wikipédián a sajtószabadság, mi is a sajtószabadság című történetből elolvasnék egy mondatot. A sajtószabadságnak nevezik azt az állapotot, amikor a sajtó munkatársai maguktól csupán saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg. Na ez az elmélet. Ezek után megkérdezem tőletek így bemelegítő körnek, hogy és... Mi a véleményetek arról, ami egy közel két héttel ezelőtt történt a Népszabadsággal? Meglepődtetek? Várható volt? Megbotránkoztató volt? Éva?
8: Hát kiborító volt. Tehát, hogy engem nagyon váratlanul ért, tehát azzal együtt, hogy lehetett tudni, hogy a Népszabadság eladása körül vannak problémák, és hogy nem véletlenül a gazdasági versenyhivatal döntése értelmében ugye el kellett adni a Népszabadságot, tehát a Népszabadság és a Pannon lapok, amik ugye a vidéki, de leginkább vidéken olvasott lapok voltak, hogy ott egy kérdés, hogy ez hogyan fog tovább működni, de az, hogy egyik napról a másikra bezárják Magyarország legnagyobb példányszámba olvasott politikai napilapját, azt gondolom, hogy erre senki nem számított, de nem csak, hogy Magyarországon példanélkül való, de tehát azt hiszem, hogy még Oroszországban is úgy felhúznánk a szemöldökünket egy ilyen akción. Egyszerűen mindenféle gazdasági racionalitás teljesen nélkülöző lépés volt, és tényleg egy olyan szintű ilyen ledúzerolása, mondjuk úgy a magyarországi sajtóról alkotott képünknek, meg eszmélyiségnek, hogy van egy politikai napilap, ami nagyon régóta működik, és egyszerűen ezt egyik napra a másikra bezárni, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon durva akció volt, és aztán az ehhez kapcsolódó mindenféle kormányzati kommunikációk és nem kormányzati kommunikációk pedig egészen nevetségessé tették ezt a sztorit, hogy, hogy
6: ez azért... Tehát
8: igen, tehát, hogy azért kellett bezárni, hogy átalakítsák. Ugye az Origónál is ez volt, hogy azért kellett távoznia ennek, annak, amannak, hogy az új gazdasági rendszer és média fogyasztási szokások elvárásának a nem tudom milyen birtokos szerkezetekkel megtoldott módon átalakítsák, de teljesen más átalakítani egy lapot, visszavágni a példányszámot, fókuszálni az online-ra, mint egyik napra a másikra bezárni, elérhetetlenné tenni az archívumot, az összes feltárt korrupciós ügyel együtt, szóval egy tök egyértelmű helyzet volt, ami szerintem egészen sokkoló, de szerintem a mai napig sokkoló, tehát hogy úgy nagyon, nagyon szomorú.
6: Aha. Péter?
7: Szerintem is egy nagyon megdöbbentő fejlemény volt ez, és nekem azt jutott a többek között eszembe, ahogy Törökországban szüntetett meg az Erdogan kormány lapokat, és tehát hogy ott így ez ment az utóbbi időben, hogy egy-két éve még volt komoly ellenzéki lap, és akkor egyszer csak kész, mert mondjuk ott azért durvábban megy a dolog sokkal annyiból, hogy ott megjelenik egy kritikus tényfeltáró cikk, akkor legalábbis egy ideig börtönben van mondjuk két újságíró és szerkesztő, és nem azt mondom, hogy persze ehhez kéne hasonlítani, akkor most nagyon örüljünk, de egyetértve azzal, amit az Éva mondott, én itt és ezzel kapcsolatban is szeretném hangsúlyozni a úgynevezett baloldal önreflexiójának a fontosságát, illetve ennek az önreflexiónak a sokszor, most nem tudom, hogy lehet megkeménységgel fogalmazni, mondjuk mondom azt, hogy gyomorforgató hiányát. Tehát, hogy és most tényleg ez picit elágazásnak tűhet, de én rosszul vagyok attól, hogy nagyon kényelmes fotelbe lehet belehelyezkedni azzal, hogy vannak a hülye nácik, és akkor ugye az úgynevezett baloldali, az meg ugye a nagyon érzékeny, nagyon európai, nagyon művelt, hát természetesen heroikus is, hiszen elviseli a brutális környezetet maga körül, és ehhez képest pedig egy rengeteg olyan dolog nem történik meg az úgynevezett baloldal és annak kapcsolt, ahhoz kapcsolódó anyagokat valamilyen mondtán, ahhoz számító körök részről, ami megtörténhetne. Tehát például, hogy kerülhetett a Népszabadság olyan tulajdoni helyzetbe, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát ezt én őszintén szóval nem követ, most nem tudom, így kapásból fölidézni, ez pontosan, hogy alakulhatott így, de például azt hiszem egy klubrádiói beszélgetésben hallottam ezt is szóba jönni, hogy olyan, mondjuk ez ilyen kicsit ilyen fura, hogy ugye lehet, hogy ez ilyen élőlény nem létezik, hogy baloldali oligarha, meg ha létezik, akkor se kérek belőle a magam részéről, de mondjuk olyan nagyon gazdag magát baloldalinak, liberálisnak valamilyen módon ennek tartó ember, vagy csoport. Tehát ugye ez miért nem csinál valamit ilyen dolgokban? Tehát hogy fordulhat ez ő, hogy minden tekintet, hogy például a Népszabadság olyan érdekkörbe kerül, ahol tényleg kizárólag a politikai önmérséklet gátolhatta volna meg egy ponton túl ezt a lépést, és hát politikai önmérséklet meg, mint látjuk, hát az nem nagyon jellemző.
6: Én azt gondolom, hogy tehát baloldal, tehát oldalakról, meg liberalizmusról, meg illiberalizmusról beszélni ebben a pillanatban lehet, hogy fölösleges, főképpen azért, mert én azt hiszem, hogy nagyon sok fejben nagyon nagy zavar van Magyarországon, hogy most ki számít baloldalinak, ki számít jobboldalinak, illetve mi számít annak, de azt kétségtelenül le lehet mondani szerintem, hogy az, hogy egy ilyen dolog megtörténhetett, tehát hogy egyik napról a másikra lecsapnak egy újságot, lehúzzák a rólót, úgyhogy senki nem tudott róla, ez önmagában bőven elegendő, függetlenül, és nyilván nem lehet elfelejteni azokat az előzményeket, amiket te emlegettél, de ha csak magát ezt a tényt vesszük, hogy egy ilyen megtörténik, akkor ott abban az országban valami nagyon nagy baj van, és ott valamivel nagyon nincs rendben, akár a szólásszabadság, akár a sajtószabadság, meg minden egyéb más terén. Hogyha nagyon hasonlítgatni szeretnénk, akkor úgy melyik az az évtized a rendszerváltás előtt, amihez ugye a mostani helyzetet lehet hasonlítani szerintetek? Tehát ez olyan 80-as években volt ennyire gáz a helyzet, vagy még korábban? Vagy egyáltalán lehet ez hasonlítani bármire, a még úgynevezett nem szabad újságírás korából?
8: Szerintem teljesen más helyzet. Szóval médiapiacilag is, tehát egyrészt a médiapiac, tehát hogy vannak magántulajdonban álló televíziók, nyomtatott online sajtó, tehát hogy ez egy létező műfaj. Teljesen megváltozott a média, tehát van internet, tehát hogy egyszerűen nem teljesen más a frekvencia használat, tehát hogy ezt nem gondolom, hogy ezt így össze lehetne hasonlítani.
6: Bocsánat, akkor lehet, hogy félreérthető voltam, én arra gondoltam igazából, hogy az, hogy akár gazdasági érdekek, vagy gazdasági érdekeken keresztül, akár politikai erők mondjuk el tudják azt érni, hogy egyik napról a másikra azt mondják, hogy itt és nem tovább. Az azért messze van a bármilyen demokráciától szerintem, nem?
8: Abszolút, tehát hogy tényleg meghökkentő, és ez nem... Tehát azt gondolom, hogy itt van egyrészt egy ilyen világfolyamat, amiben a média, tehát a média egy kézbe való összpontosulása azért ez mindenhol látszik, tehát hogy az amerikai médiapiacon is, és az európai médiapiacon is, és az európai médiapiacon ugyan vannak versenyszabályok, de látjuk, hogy Magyarországon egy csomó szabállyal visszaélésszerűen élnek, tehát hogy ugye a Népszabadság eladását kényszeríti ki egy hivatal, amitől aztán egy új tulajdonoshoz kerül. Az, hogy amit a Péter mondott, hogy itt baloldali oligarha, tehát én azt gondolom, hogy attól tényleg mentsük meg magunkat, vagy nem is tudom, tehát, hogy vannak baloldali oligarchák, tehát, hogy Magyarországon a korrupció, tehát, hogyha azt veszük, hogy az oligarcha az, aki korrupciós utakon szerez magának nagy vagyont, mindenféle oldalú és mindenféle világnézetű oligarcha sajnos van Magyarországon, hát van mert olyan, hogy rengetegen
6: van. Helikopterrel közlekedő politikus, aki évekkel ezelőtt másnak a limuzinjával kapcsolatban mondta pont azt, amivel most őt támadják.
8: Tehát az, hogy a média függetlenül tudjon működni, az nem annak a kérdés, hogy minél több oligarha legyen, és az minél több fajta világnézettel rendelkezzen, és akkor úgy szépen leosztják egymás között a dolgokat. Magyarországon ugye az első média törvény kapcsán ugye egy ilyen viszonylagos egyensúlyt láttunk beállni, sőt, hát még ugye az első, vagy nem az első, hanem a második Orbán kormány, tehát 2010-től kezdve ugye egyik serpenyőbe volt a Hír TV, a másikban az ATV, akkor volt a TV2 meg az RTL, először az RTL-t akarták megvenni, aztán a TV2-t akarták megvenni, de szépen lassan eltúlódott, és hát ez igazából ezt látjuk, hogy az Orbán rezsimnek az egyik feltett szándéka volt, hogy a médiának a megszerzése. Tehát, hogy az Orbán az első Orbán kormány egyik, vagy legalábbis retorikailag úgy hangzott a dolog, hogy többek között azért nyert utána az MSZP, mert a média az olyan szinten volt ellenséges az első Orbán kormánnyal, és azért ez látszik onnantól kezdve, ami a Tilos Rádióval történt, a Klub Rádióval történt, tehát hogy van ennek egy hosszú-hosszú előzménye az elmúlt 6 évből, hogy hogyan próbálnak különböző médiákat megszüntetni, visszavonni frekvenciát, enystandolni, tehát hogy TV2-t megszerezni, folyamatosan nyomatni a kormányzati propagandát, megszerezni a közszolgálatot, egyre több közszolgálati csatornát indítani és uralni a médiapiacot, megszerezni az óriás plakátokat, mindenhol a csapból is a kormányzati propaganda folyjon, tehát hogy azt gondolom, hogy itt valami sokkal nagyobb probléma van, és ez már rég nem csak és kizárólag az a kérdés, hogy sajtószabadság vagy szólásszabadság, ez egy demokrácia működési deficit, ami itt van, ami mindenféle szempontból működik, tehát amikor a legfőbb ügyész együtt kávézik a Magyar Nemzeti Bank elnökével, aki az általa felügyelt bank igazgatójának a tulajdonában lévő lakásban van azzal a nővel együtt, akinek magas fizetést ad. Az elmúlt 25 év miatt egy kicsit még olyan viccesen tudunk rátekinteni, mert nem Azerbajdzsánban vagyunk, de hát körülbelül most már lassan tényleg ott vagyunk.
6: Tehát, hogy
8: ez egy demokrácia deficit, aminek az egyik fontos eleme különben az, hogy mi a helyzet a médiával, és a médiával az a helyzet, hogy nagyon kevés független média van Magyarországon, nagyon kevés elérhető média van, tehát az, hogy a Tilos Rádió kik számára elérhető Egy nagyon kis szűk közeg az, aki, és ugye a másik az, amit, és akkor most egy befejezem a monológot, hogy ugye azt tudjuk, hogy az emberek általában a médiafogyasztási szokásaik úgy alakulnak, hogy az a megerősítő információkat keresik. Tehát senki nem fog N1, vagy hogy hívják, nemzeti egy jobbikos N1 TV-t nézni, aki mondjuk egy ilyen meggyőződéses kommunista, mert szívinfarktust fog kapni. Tehát, hogy ez, ugye ez nem történik meg az emberekkel, de hogyha túl sok propagandát kap, és túl kevés információ áll rendelkezésre, akkor nem szabad döntése az, hogy milyen típusú tartalmat akar fogyasztani, hanem az őt megerősítő információkat fogja keresni, de miután csak az éri el, ezért egyre inkább ugye mondjuk a közszolgálati, tehát politika iránt érdeklődő ember legegyszerűbben ma Magyarországon a közszolgálati tévét éri el, ami propaganda, és miután meggyőzi, utána már csak azt keresi, tehát egyre kisebb lesz az esélye annak, hogy mondjuk egy RTL klubos híradót is érdeklődve megnézzen, mert akkor meg ő meg attól kap szívinfarktust.
7: Én csak azt akartam pontosítani, nehogy féltetlen, hogy én nem azt akartam mondani, hogy valamiféle baloldali oligarha vagy oligarhák jelenthetnének itt bármiféle részmegoldást akár. A Klubrádióban is, ha jól emlékszem, ez csak így nagyon idézőjelesen és szarkasztikusan jött szóba. A komoly része az az, hogy, és erről nekem őszintén szóval nincs gazdasági, szociológai, akármilyen tudásom, hogy de feltételezésem az van, hogy lehetnek azért olyan gazdag emberek az országban, akik nem oligarchák, és egy komoly alkotmányos demokráciákat és demokráciát és sajtószabadságot tiszteletben tartó országot szeretnének Magyarországon, és valamiért nem döntöttek eddig úgy, hogy akkor ők akár létező lapot adott ponton megpróbálnak megvenni, nem tudom, a Népszabadság történetben volt-e ilyen pont, akár többen összeállva, akár újacsaj, tehát valamiért nem. És nekem úgy tűnik, hogy ez egy felelősség, és ez nyilván mindenkinek személyében is megvan. Tehát aki, amikor a sajtót, például most akármilyen, mondjuk jövő vasárnap is lesz, vagy szombaton lesz a Népszabadságnak egy eseménye, nyilván mindenkinek van élete, aki úgy dönt, hogy ő nem megy oda, mert inkább ez, meg ez, meg ez, meg ez, az egy egyéni választás, és a választással és döntéssel járó valamilyen szintű felelősség, hogy ő úgy döntött, hogy nem áll ki, mert nem tudom, én megnézi inkább a tévében, hanem most tényleg ez ilyen provokatív, vagy nem is tudom, hogy nem a tévé, nyilván lehet ezer olyan dolog, meg kisgyerektől kezdve, beteg nagyszülőn át, mindenféle olyan dolog lehet, amivel tényleg nem tud elmenni. De szóval én az ilyen, tehát hogy szerintem nagyon fontos megnézni mindenkinek azt, hogy mit tehetett volna az elmúlt években másként, és mit tehetne a következő napokban, és hetekben, és hónapokban, és években másképp, és mennél brutálisabb ez a jelenlegi kormány, annál könnyebb beleesni abba, hogy azt, amit mi tehetünk, azt egyáltalán nem nézzük, csak azt, hogy ők mennyire hülyék és szemetek. És egyébként pedig valóban, ahogy Éva mondta, az a helyzet, hogy hát itt egy ilyen, ugye onnan indult a dolog, hogy volt ez a feltételezés, hogy ugye van a liberális médiahatalom, aminek ugye van az antiszemita változata ennek a fantasztikus elgondolásnak, és akkor így a úgynevezett jobb oldal részéről, hát valóban volt egy ilyen nagy ingerület abba az irányba, hogy hát vagy van is még talán most is, hogy hát akkor ezt valamilyen módon, ezt így nagyon befoglalni ezt a teret, és tulajdonképpen valóban nem csak a sajtószabadságról, szólásszabadságról van szó, az történt, és történik, ami a demokrációval általában is, hogy az a kétharmadosságnak az a gátja, amit a rendszerváltáskor úgy tűnt, és hát visszamenve, hát ez egy őrületes banánhéj volt, hogy az egy olyan dolog, amivel elég a mi kis demokrácia várunkat körbeépíteni, és amikor és ugye nem csak az kétharmados parlamenti többséggel való szavazás szükségessége a szabályok megváltoztatásához, az nem csak az alkotmányt védte, hanem védte több az alapjogokat érintő törvényeket és egyéb alapvető intézményes dolgokat is, és ezek között a médiatörvényre is vonatkozott. Tehát amint ez a kétharmados gát átszakadt a 2010-es választásokon, onnantól kezdve megnyílt az út arra, hogy hogy valóban ez a sokszínű sajtó a demokrácia egyik, a komoly demokrácia egyik alapvető feltételt jelentő sokszínű sajtó, az minél terei, minél inkább beszűküljenek, és ezt valóban a jelenlegi kormány hát nagyon hatékonyan műveli ezt a beszűkítést, amit kombinálva az intézményes jogi eszközöket és a gazdasági eszközöket, és hát ezzel szemben kellene, illetve kell nagyon hatékonyan, és még egyszer mondom, gazdasági eszközökkel is hát tereket teremteni és létrehozni. És itt szerintem egy fontos dolog az is, hogy már a rendszerváltás óta is például az első akkori média törvénnyel kapcsolatos vitában is nagyon sok szó esett a sajtó függetlenségéről. És szerintem például ez is egy feladat, és egyetértek, hogy ez bal, jobb oldal, ezek ilyen nagyon
6: képlékeny skatulják,
7: és nem visz előre. Én itt igazából lehet azt mondani, hogy mondjuk akik ma így valamilyen módon ellenzékinek gondoljuk magunkat, azoknak van ez a veszélyes csapda, hogy azt gondolni, hogy ez a jelenlegi kormány annyira hülye és szemét, hogy hát mi meg vagyunk ugye a baromi jó fejek. Tehát azonnali Nobel-díjat mindenkinek, annyira jó fejek vagyunk, miközben hát a gondolkodási teljesítmény az nem sokszor látszik. És az egyik dolog ez a függetlenség, hogy hát milyen értelme független? Tehát nyilván ezt leg lehet azért, és meg tudom, tehát olyan, ami mondjuk egy szakmai mércék szerint azt nézi, hogy most tényleg akkor a híreket, információkat, tényleg azokat nyújtsa a közönségnek, és teret adjon egy nyílt vitának, a vélemények ütközésének, nyilván másból is le lehet írni, de hát egyébként még viszonylag legjobban, sehol nem tökéletesen, de viszonylag legjobban működő demokráciákban is, hát vannak a magántulajdonban lévő sajtónak a tulajdonosai, azok valamilyen módon a tulajdonostól függenek.
6: Vannak valamilyen érdekei, vagy
7: vannak valamilyen véleményei. És ezzel én félreértésre is, ezzel nem valamilyen reál politikus, vagy pláne nem valamilyen cinikus, legyünk reálisak típusú dolgot akarok mondani, hanem hogy ezeket nagyon részletesen kell tovább gondolni és elemezni, hogy ezek mit is jelentenek. Itt úgy tűnik, hogy szóval, hogy nagyon, nagyon differenciáltan kontextuális ez a dolog, hogy ilyen szépen mondjam, és ebben mondjuk, ami mondjuk szerintem például a Tilos Rádió, mint közösségi média, az ha szabad így fogazni, az kurvára független, és tényleg az, mert az olyan, hogy ugye bejövünk a szabadidőnkben legtöbben, és megcsináljuk a műsort, és néhány munkatárs meg föntartja fantasztikusan az egésznek a kereteit, de hogy egyébként pedig, hát vagy ahol mondjuk a köztelevízió, közrádió, közmédia, ugye ma már szélesebb, mint csak a rádió és televízió, hát ott is hát valamilyen struktúra van, ami működteti, tehát nem az van, hogy a kétes létezésű Isten oda bocsátja a termeket és a pénzt, és akkor a munkatárs, ne, valaki kivezik az igazgatót, a kuratóriumot, és akkor itt nekem tényleg nagyon nagy gondom van azzal is, hogy valahogy az se lett igazán tovább gondolva, és ezt is lehet elemezni, hogy az első médiatörvény, ami nagyon el lett szúrva sok szempontból, és én is tudok róla nagyon kritikusan beszélni, de az tényleg teremtett egy olyan struktúrát, és ez egy komoly pozitívuma volt, hogy a mindenkori parlamenti ellenzék a média felügyelő testületeknek az 50%-át jelölhette. És ebből kialakult egy olyan szituáció, amiben az akármikori kormány nem tudott ilyen letámadást csinálni, legalábbis az intézményes eszközökkel nem. A gazdasági módon tudta megpróbálni, azt az intézményes rész nem biztos, hogy mindenféleképp tudta fékezni. De az a lényeg az, hogy szerintem például ez is egy úgynevezett mostani ellenzéki tennivaló, ezeknek a végig gondolása, hogy ezek hogy is működhetnek a valóságban.
6: Na, akkor viszont most egy kicsit menjünk vissza az időben, vagy egy 20-21-22 évet. De még mielőtt ezt a kérdést felteszem, én személy szerint azt látom, és ez most az én teljesen magánvéleményem, és utána cáfoljatok meg, vagy akár adjatok igazat nekem, hogy tehát nyilván az, ami a Népszabadsággal történt, az egy rohadt súnyi dolog volt szerintem. És itt nem is feltétlenül a maga az a tény, amit te is Éva említettél, hogy egyszerűen el kell adni adott esetben más keretek között, más tulajdonossal tudna működni, hanem az az egész végrehajtás, ahogy ezt az egészet megcsinálták, hogy péntek este még hitegették a dolgozókat azzal, hogy majd rendelkezik rendelik a pizzát vasárnap, és szombat reggel jött a futár. De hogy ez egy csúnya dolog, remélhetőleg nem az lesz, mint ami Magyarországon gyakran van, hogy 3 napig tart a csoda, utána ugye ebbe úgy mindenki belenyugszik, és megy tovább. Viszont amit én egy folyamatosan nagy problémának tekintek és tartok, és sokkal nagyobb veszélynek, hogy pontosan az a közszolgálati tévének a közszolgálatiatlansága, hogy gyakorlatilag adnak, ugye az lenne hivatott egy közszolgálati médiumnak, akár a tévének, akár a rádiónak, hogy megfelelő proporcionálással, megfelelő lehetőleg neutrális hozzáállással tájékoztasson. Ehhez képest meg azt látjuk, hogy van egy iszonyatosan nagy konglomerátum, amiben most már ugye minden, ami közszolgálati médiumokban már beletartozik, és semmi másról nem szól, mint kőkemény propagandáról és uszításról. És szerintem ez egy teljesen elfogadhatatlan valami, én ezt gondolom.
8: Igen, mondjuk ennél szerintem van még egy súlyos dolog, ami ehhez kapcsolódik, tehát a közszolgálati média az már nem csak az, amit a Kossuth Rádió meg a közszolgálati televízió hallunk, hanem ugye azzal, hogy a távirati irodát, tehát a Magyar Távirati Irodának egyrészt az, hogy ott gyártják folyamatosan ezeket a propagandisztikus híreket, amiből itt-ott vagy lefelejtődik valami, vagy hát éppen hozzáírulni.
6: Az LMP sajtónyilatkozat, amit ugye azzal hivatkozással nem adtak le, hogy ez személyes jogokat sért, miközben.
8: Jó, de tehát mondjuk az, hogy mondjuk a menekültekkel mi a helyzet a határon, az egészen sajátos módon kerültek tálalásra, de a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy minden médium Magyarországon ingyen megkapja az MTI híreket, innentől kezdve a kereskedelmi médiumok is beolvassák az MTI híreket. Tehát innentől kezdve az összes, és nem csak azok, amiket tudjuk, hogy baráti embereknek eladott, mondjuk, mint amilyen a Klassz FM volt, ami nagyon durva volt ebből a szempontból, de bármilyen rádiót tényleg bekapcsol az ember, akkor tulajdonképpen nem lehet kikerülni az, hogy MTI hírekbe fussál bele, akkor történik ez, hogyha mondjuk tényleg valami egészen sajátos módon kezded el válogatni a rádió csatornákat. Tehát, hogy ez a teljes pályás letámadás, ami ugye kívülről nézve egészen nevetséges, tehát a 444-re indítani egy 888-at, meg egy ilyen pesti srácok független blognak álcázott kormányzati forrásból fizetett ilyen, Nem is tudom, hogy mi, mert hogy nem újságíró, hanem nem tudom én mi, akik ott írogatják a hülyeségeiket. Tehát, hogy
6: minden
8: a kormány által finanszírozott kormányzati véleményt blog formájában átíró személyek. Tehát, hogy ami olyan mennyiségben van ez, az, hogy ingyenes lapok, tehát az, hogy ingyenes lapokban terjesztett kormánypropaganda, szóval ezek ami olyan szinten befolyásolják az, hogy milyen információ jut el egyáltalán az emberekhez. Tehát, hogy és azért az van, hogy a média természetéből fakad az, hogy az a befolyásolási képesség, ami még mindig megvan, tehát annak ellenére, hogy lehetne az, hogy miután valaki elolvas egy MTI, vagy meghallgat egy MTI hírt, felmegy az internetre, és elkezd kotorászni, és akkor elolvassa a BBC-n, meg a New York Times-on is, hogy akkor most ez hogy is volt. De hát praktikusan nem ez történik. Tehát az emberek nem tudják az egész életüket információk vadászásával tölteni, hanem hát amit kapasz valamilyen módon, illetve hát amit a környezet vele megoszt, mert azért mondjuk a Facebookot ne hagyjuk ki ebből a dologból, ez egy nagyon meghatározó dolog. De azért van a vidéken egy olyan elég széles réteg, akinek például nincs megfelelő internet hozzáférése.
6: Tehát, ha megkapja az embereket, és ez igen, a generális igazság.
8: Igen, tehát, hogy, és ezt azért láttuk, szóval szuperek voltak ezek a riportok, azt hiszem, hogy az Index is csinált egy ilyet, meg a 444 is csinált, amikor lementek, és akkor megkérdeztek ilyen Kelet-Magyarországra, ment azt hiszem mind a két szerkesztőség, és akkor megkérdezték az embereket, hogy mit gondolnak a menekültekről, és egészen elképesztő volt. De különben csak úgy halkan teszem hozzá, hogy most, amikor olvastam, azt hiszem ez egy tegnapi hír volt, vagy tegnap előtt, nem voltam Magyarországon, hogy a Spéder Zoltán lemondott.
6: Lemondották.
8: Ugye a hírbe az volt, tehát a hivatalos hogy ő lemondott, és akkor az FHB nagyon hálás volt az eddigi munkájáért. Na most a Spéder Zoltán, ugye, mint az Index tulajdonosa, ugye akkor ott rögtön, ezután a Népszabadságos sztori után, ugye hatalmas kérdőjelek jelennek meg az ember szem előtt, hogy és akkor most az Indexet most el kell adnia a Csányi Sándornak, vagy most akkor mi lesz a, azzal a hírforrással, ami még úgy rendelkezésre áll ebből a szempontból. És azt gondolom, hogy ugyan a Spéder Zoltánról pontosan tudjuk, hogy ő nem egy független ember, hanem ő nagyon szoros fideszes kapcsolatokkal rendelkező klasszikus oligarha, de vannak ilyen önmérsékleti kérdések is. Tehát, hogy a tulajdonosok a Fox News-tól elkezdve, ahol azért nagyon meghatározó a Fox News-nak a hozzáállása és a konzervatív szemlélete, mondjuk a fegyver használat engedélyezésétől elkezdve az abortuszra, az elég sok minden megjelenik a Fox News-on, ugye Amerikában is ilyen polarizált a médiapiac. De van egyfajta önmérséklet, ami Magyarországon kezd megszűnni. Tehát, hogy van egy tulajdonos, és a tulajdonosnak vannak gazdasági érdekei, ugye a tulajdonos gazdasági érdekei mellett vannak olyan érdekei, hogy mondjuk állami hirdetéseket szeretne behozni, mert máshogy különben a magyar médiapiac nem tartja elő magát, és ugye ez egy gazdasági kérdés, amit a Péter is említett, hogy át kell gondolni, mert a Tilos Rádió nagyon szép, de azért az, hogy emberek nem élnek meg az újságírásból, és a Tilos Rádióban nincs arra pénz, hogy oknyomozó riportokat csináljanak emberek, mert meg kell élni valamiből. Tehát fel kell építeni egy olyan fajta gazdasági megoldás, hogy mindenhol a világon küzdenek vele, hogy hogyan lehet rentábilissá tenni egy működő szerkesztőséget, de Magyarországon hiányzik az önmérséket, és egy ilyen teljes pályás letámadás van a politikusok részéről, akármilyen területen a tyúkszemükre lépnek, és ez az, ami igazán ijesztő volt a Népszabadság sztoriba, hogy azt pontosan tudjuk, hogy minden szerkesztőségnek mennek a telefonok, és azt pontosan tudjuk, hogy 26 éve mennek a telefonok, hogy az előtte lévő telefonokról ne beszéljünk.
6: Ott közvetlen vonal is, igen.
8: De hogy most nem csak a telefonok mennek, meg nem csak az, hogy akkor most 3 hónapig nem kapsz állampapíros hirdetés, hanem egyszerűen akkor most bezáráson. És ez szerintem ez egy újabb lépés volt, előtte se volt rózsás a helyzet, az korán csak, de ez tényleg egy jelentős, és ez lélektanilag is szerintem egy jelentős lépés volt, szóval, hogy innentől kezdve akkor most mi lesz?
6: Ez teljes gátlástalan semmi, tehát innentől kezdve bármit. Péter?
8: Igen, csak még egyet hadd mondjak, csak annyira szeretném bemondani egy mikrofonba,
6: mondd,
8: hogy annyira jó fejek a népszabadságos szerkesztőség tagjai, hogy a Fedél nélkülbe fognak megjelenni, és hogy nem csak az, hogy a Fedél nélkülbe jelenik meg a következő lapszám csütörtökön, hanem hogy az egész bevétel az ugyanúgy megy a hajléktalan árusnak, mint az eddigi Fedél nélkül, szóval én le vagyok nyűgözve komolyan. Tehát, hogy ilyen jó kezdeményezés nagyon régen nem láttam Magyarországon, szóval ez tényleg szuper.
6: Hát talán létezik még emberség a világon.
7: Ez tényleg, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert én is, amikor ezt hallottam, akkor ennek annyira örültem, és ez remélem, hogy segít felhívni arra is a figyelmet, amit a város mindenki csoport csinál, ami már így is van sok figyelem, de hogy a hajléktalanokkal együtt dolgozva, és ugye most október van, jön a hideg, és valami nagyon hatékony és figyelemfelhívó akciósorozatot kéne csinálni, hogy mielőtt a fagy jön, azelőtt valami történjen a hajléktalanság felszámolására. De még a sajtószabadság témához, tehát hogy szerintem igen, hogy valóban vannak ezek a nagyon rossz tendenciák, és szóval ezekhez csak hozzáteszem azt megint, hogy szerintem a helyzet megértése az nagyon fontos, és része annak a feladatnak, ami van mindazunk számára, akik hát kritikusan látjuk, ami történik most a kormány és hozzákapcsolódó gazdasági és egyéb körök részéről. Nemrég volt pár napja a Közép-Európa Egyetemen egy amerikai professzor előadása arról, hogy ő azt mondta, hogy a Donald Trump az azért is tudott ilyen elképesztő hülye és kusztustalan és gyűlölködő szövegekkel, tényleg így, hát most lekopogom, hogy most talán mégsem, de hogy egyébként a közelébe jutni annak, hogy esetleg Amerika elnökévé válik, mert hogy amit az előadó mondott, hogy így a Amerika média hiperkommercializálódásához is kapcsolódóan valami hihetetlen mértékben túlszerepeltették a Hillary Clintonhoz képest, és most nem belemenve abba, hogy most akkor a Hillary Clinton sem feltétlenül az álomjelölt.
6: És egész egyszerűen a vízcsapó, hogy Donald Trump.
7: De igen, és akkor az elemzésnek az is része volt, hogy ha jól emlékszem, hogy 80%-a az amerikai médiának a hirdetésekből jön, és hogy akkor tulajdonképpen így a szemgolyóknak mi az, ami eladható, és akkor innentől kezdve ugye a Trump felháborítót mondott, akkor azt eladták, tehát hogy és akkor na most ebből nem feltétlenül következik az talán, most nem voltam még ott Amerikában egy ide, de hogy akkor amerikaiak azt mondanák, vagy mások, hogy nem demokrácia. Lássuk be, hogy itt, hát itt sose volt, nincsenek gyökerei, mondjuk ott azt lehet mondani, hogy azért, mert rövid a történelem, nincs. Nem. Azt látják, hogy egy nagyon bonyolult, folyamatos harcról van szó, jó esetben erőszakmentes harcról, azért, hogy egy politikai közösségben a szabadság és az egyének egyenlő méltósága és szabadsága és ezen alapuló együttműködés fenntartható legyen, és ezt minden nap meg kell védeni, és minden nap meg kell érteni, hogy működik, és ezt én azért szeretném hangsúlyozni, mert szerintem nagyon más következik abból, hogyha úgy értelmezzük a mai helyzetet, és a Népszabadság szerintem is elleni nagyon súlyos akciót, és még egyszer mondom, hogy szerintem itt most minden mindenkinek egyénileg át kell, senki nem mondhatja azt, hogy rajtam úgy sem múlik. Mindenkinek azt lehet és kell magának, rajtam múlik, tehát hogy ha annyit tud eljön, hogy tenni, hogy eljön a jövő szombati Népszabadság rendezvény, akkor oda jöjjön el, annyit, hogy megveszi a fedél nélkülnek ezt a számát, amit Éva említett, akkor azt tegye meg, ha annyit tud tenni, hogy olyan gazdag ember, hogy el tud kezdeni gondolkozni új lap létrehozásán, akár a Népszabadság szerkesztővel is tárgyalva, akkor azt tegye meg, mit tud ő tenni, de hogy ha az a helyzetértékelés, hogy hát van ez a rettenetesen ez most itt nem jött szóba, de ez is gyakran szóba jön, van ez a rettenetesen elmaradott kelet-európai ország, amit a történelme többé, mint kevésbé szól ez a pessimista olvasat, arra determinál, és szerintem egyébként elcsépelten közhelyes olvasat, és végig gondolatlan olvasat, nem mint hogyha nem lenne valami alap benne, de szerintem mégis végig gondolatlan, hogy arra determinálja ezt az országot, ezt a térséget, itt Közép-Európában, Kelet-Európában a történelem, hogy itt tényleg itt semmi termékeny dolog ne igazán tudjon létrejönni, ne igazán tudjon megmaradni, ha létrejön, mint a rendszerváltás körül, akkor az csak a szabadság illúziója legyen, aminek akkor nem láttuk, de muszáj volt összeomlani. Ebből más következik egy ilyen helyzetértékelésből, és hogyha azt mondjuk, hogy itt akkor újabb lépés, demokrácia megszűnt, kész, most már szólásszabadság sincs, sajtószabadság sincs, ugyan beszélünk itt a Tilos Rádióban, ugyan akkor megyünk tüntetni, amikor akarunk, de ezek mind megszűntek, akkor ugye tényleg a Koffer utánnyúlás, meg a ironikus létezés valami szűk magánterekben, ez marad. Na most, ha nem ezt gondoljuk, hanem arra, és tényleg ez gondolati munkát jelent, és nem abból való kiindulást, hogy mi vagyunk a csupa Nobel-díj jelölt, hanem hogy abból való kiindulást, hogy kurvára nem értjük, hogy mi van, és nagyon kéne dolgozni, hogy megértsük, hogy értelmezni tudjuk. Ha abból indulunk ki, hogy nem, ez is valamilyen módon még, amikor tényleg akkor tüntetünk, amikor akarunk, amikor tényleg még mindig elég sok fórumon tudunk szabadon beszélni, beleértve a válogatás nélküli szidalmazását a kormánynak és a miniszterelnöknek, meg bárkinek, és még mindig nincs senki börtönben, lekopogom, remélem nem is lesz, és nem ez a mérce, de hogy ezt megérteni valahogy, hogy ez akkor micsoda? Ez valamilyen módon szerintem egy demokráciának a működése, amihez most nyilván ehhez mindenféle minősítő jelzőket már hozzá kell tenni, hogy ez most milyen demokrácia és mennyire korlátozott, ami Magyarországon jelenleg van, de szerintem azt még mindig túlzás állítani, hogyha egy fantáziával politizáló politikai ellenzék indulni tudna a következő választásokon, akkor nulla esély lenne a választások megnyerésére. Lehet, hogy nem túlzás ezt állítani, szóval minden esetre szerintem ebből nagyon-nagyon sok minden következik ebből a két eltörő opcióból, a sajtószabadsággal és a szólásszabadsággal kapcsolatos teendők kapcsán is. És szerintem a második opcióról van szó, hogy a demokrácia az mindenütt egy veszélyben lévő dolog. Folyamatosan. Egyszer egy Amerika barátomnak mondom, és akkor is befejezem el rögtön ezt a monológot, ez kicsit ilyen szlampoeci-szerűek lettek bizonyos részei, hogy mondom egyszer egy Amerika barátomnak, Éva ismeri a Monroe Price-nak, New York Media Guys-nak, mondom neki, hogy hát igen, hogy Amerikában, hát ott azért ugye azt úgy alapnak lehet venni, hogy van szólásszabadság és sajtószabadság, mondtam, de hát ez pedig régebben azt mondom, értem, hogy nem jön. Rám nézett, hogy nem lehet alapnak venni. Mondom, nem. Azt mondja, nem. És akkor ő mondta azt, amit most én előbb mondtam hozzá, hogy minden nap sok ember és sok szervezet dolgozik érte. Tehát ott sem alap. Na most akkor itt sem alap, és itt nagyobb baj van, tehát kb. Úgy lehet talán mondani, hogy a demokrácia ez egy ilyen, nem tudom, egy emberi test, ami megbetegedhet. Na most Magyarországon most így eléggé átjárt a mindenféle vírus, és akkor most valahogy helyre kéne jönni. De hogy az, hogy azért hogy lehet dolgozni, szerintem ezt kell kitalálni, és mondom, itt szerintem ez a lényeg, hogy mindenkinek azon gondolkodni, hogy ő maga személy szerint mit tud tenni, és nagyon fontos bírálni természetesen elsősorban is a hatalmon lévőket, mindig minden helyzetben, de az nem elég.
6: Hát igen, végülis nyilván minden csak viszonyítás kérdése, mert mondjuk Fehér Oroszországhoz képest meg egész jól állunk, meg mit tudom én, tehát és még Észak-Koreához képest meg különösen jól állunk, pedig ott is van közszolgálati tévé, ahol nagyon kritikusan állnak fel a csúnya amerikaiak ellen. De ebben inkább az az ijesztő, hogy pontosan azok az emberek, akik 25-6-7 évvel ezelőtt nagyon harcoltak az ellen, hogy egy elnyomó rendszer most végre lehúzza a rólóját, és utána ezek a fiatal emberek próbáltak érvényesülni, és hát most gyakorlatilag saját magukat rúgták tökön, tehát, vagy hát rúgtak öngolt, mert ez van most. És az a, szerintem az a legnagyobb jelz benne, hogy sok millió ember van Magyarországon, aki azt gondolja, hogy ez így rendben van, tehát hogy ez itt tök normális, így kell lenni, szavazzunk, küldjük el a migránsokat, akik ugye nagyon veszélyesek ránk. Na de tényleg térjünk vissza a médiát, vagy hát végre kezdjünk el beszélni az utolsó 10 percben a médiatörvényről, amiről úgy igazából eredendően beszélnünk kellett volna, hogy de tényleg nagyon tömören és röviden, miért volt jó az az első bizonyos médiatörvény, amit egyébként főleg a közösség médiumok kapcsán nagyon sok helyen a külföldön is egekben magasztaltak, hogy az bizony egy követendő példa, és mi az, ami 2010-ben ebből elveszett, és mi az, ami megszűnt ebben. És miért volt jó az előző törvény?
7: Mondjam ezt én.
8: Hát mondjad! Szerintem inkább.
7: Jó.
6: Mondd ezt te.
7: Hát szerintem azért volt, az volt a viszonylagosan értékes dolog benne, ahhoz kapcsolatban, amit Éva mondott így a önmérséklet, és mindketten mondhatjuk aztán az önmérséklet elsorvadásáról. Tehát, hogy akkor a rendszer, amikor csináltuk azt a törvényt, 6 éven át, 90 és 95 vége között, akkor hát egy ilyen ugyan puhuló diktatúra, de mégis egy ilyen diktatúra után ott a önkorlátozása, a hatalom önkorlátozásának, a mérsékletének a szükségessége, hát az egy ilyen komolyan vett közös tudás volt. És ez a törvénybe beépíthető volt. Tehát ott akkor sikerült úgy megcsinálni a törvényt. Most ez külön történet, hogy az első kormány, az MDF kormány, én végül is az MDF kormány ebben nem ment bele, tehát tulajdonképpen ezt az önkorlátozást nem volt képes is hajlandó egy ponton túl a törvényben elfogadni. A második kormány, az MSZP-SZDSZ koalíciónak minden problematikussággal együtt, ugyan megvolt a kétharmados többség és csinálatot volna egyedül médiatörvényt, képes volt arra az önkorlátozásra, az SZDSZ akkori még erősen meglévő elkötelezettsége, és az MSZP-nek az elemzést úgy lehet ugye összefogni, az MSZP-nek meg volt egy demokrácia deficitje, amit akartak mutatni, hogy ők vannak annyira elközelezettek a demokratikus önkorlátozás, hatalmi önkorlátozás járt. És akkor, tehát így sikerült beletenni a törvénybe azt a garanciát, amit említettem, ami egy nemzetközileg is erős garancia, hogy akármilyen kicsi egy parlamentben az ellenzék, a közszolgálati médiát és a frekvenciák elosztását, meg általában a médiapiacot felügyelő testületek tagjainak a felét az ellenzék jelölhette. A probléma az volt, és valóban annak én külön nagyon örülök, és így a 8 éves képviselői munkám, ha megérte ott azt végig küzdeni, tényleg ilyen nagyjából ilyen éjjel-nappali módon, akkor annak az egyik olyan gyümölcse, aminek nagyon örülök és büszke vagyok, hogy tudtam a Tilos rádiósokkal és más közösségi rádiósokkal együtt dolgozni, mint parlamenti képviselő, és aztán a Timár János barátommal is, aki meg aztán később az Országos Rádió TV-testületre, szóval, és hogy akkor bele tudtuk tenni, hogy bele tudtam tenni a médiatörvénybe azt, hogy a közösségi médiánk Magyarországon olyan terre legyen, amilyen volt. Jellemző, hogy az első körben az lett volna ennek a kategóriának a neve, hogy korlátozott vételkörzetű műsorszolgáltatás, amikor én fideszes parlamenti képviselőként még ellenzékben voltam, és amikor kormányzati pozícióból tudtam a tárgyalásokat befolyásolni, akkor azt tudtam mondani, hogy nem korlátozott vételkörzetű, miért lenne korlátozott, egyenrangú. És ezért úgy neveztük, hogy nem gyerekség érdekelt műsorszolgáltatás, ami, és akkor én gyorsan befejezem, kevés az idő, hogy ami nagyon alávágott a törvénynek, az volt, hogy én ugye akkor az SZDSZ képviselő voltam, és az SZDSZ képviseltem, és az összes többi párt, négy jobboldali ellenzéki párt volt a parlamentben, és az MSZP, mint nagykormánypárt, mind az öten egy ponton azt akarták, hogy ezekbe a médiatestületekbe ugyan az ellenzék jelölhette a tagok felét, de minden egyes párt közvetlenül jelölhessen valakit. És akkor ezt én első körben meg tudtam akadályozni, amikor én vezettem a tárgyalásokat, második körben, amikor ez, mármint az SZDSZ részéről, második körben, amikor ez kiszélesedett, akkor már nem tudtam meghatározni, nem rajtam múlt. Azért nem álltam föl a tárgyalóasztaltól akkor, mert azt akartam, hogy többek között a közösségi médiával kapcsolatos paragrafusokat tudjam befolyásolni, és azt sikerült is, meg más dolgokat is, de minden esetre ez lett a baj, és ebből alakult ki az a helyzet, hogy egy csomó párt, megint csak az önmérséklet ott már nem érvényesült, itt volt tulajdonképpen ez egy töréspontnak is tekinthető, először sérült az önmérséklet azzal, hogy a pártok azt mondták, kivéve az általam, amíg én képviseltem a tárgyalásokon az SZDSZ-t, hogy azt akarjuk, hogy a mi emberünk ott legyen. Lényegében ezt mondták, és egy ilyen jegyzőkönyv nélküli zárt tárgyaláson, ilyen összekacsont, kacsintós, ilyen rossz hangulatú stílusú tárgyaláson, teljesen rosszul voltam az egésztől. És akkor a második sérülés az önmérsékletnek meg az volt, amikor ez bekerült a törvénybe, és akkor a pártok jelentős része nem olyan embereket küldött a médiatestületre, mint az SZDSZ Tímár Jánost, aki tényleg semmi más nem érdekelte, mint az, hogy legyen egy korrekt médiarendszer az országban, hanem olyat, hogy aki majd itt a pártnak azért

0: lehetett gusztustalan, korrupt megegyezéseket összehozni, így a ellenzéki meg a kormánypárti jelölésű emberek között, de az nem volt benne, hogy egy kormány, bármilyen politikai színezetű kormány azt mondja, hogy na én most így le akarom támadni az egész média térképet, ahogy az Éva leírta, és akkor én, mert beleütközött a falba. Lehet, hogy azt tudta cserélni, hogy figyelj, hát de én most itt szeretném a nem tudom mit megcsinálni, de akkor azt kell mondani, hogy cserébe adok valamit, az se szép, de attól, abból nem alakul ki egy egyeduralom.
1: Uh-huh. Igen, de azért ezt most utólag látjuk ilyen szépnek.
0: Tehát én nem a, szépnek mondtam, ez nagyon nagy nem. baj, ami történt tehát, ezzel ott, az átpolitizációval.
1: Ott nagyon durva dolgok történtek, és ilyen korrupciós helyzetek, és a frekvencia kiosztások körül, tehát emlékezz, hogy amikor a Majtényi László le is mondott végül a ugye az ORTT vezetéséről, mert egyszerűen nem tudta megakadályozni azt, hogy a pártok által delegált ORTT tagok egyszerűen...
2: Nyomják át azt, amit akarnak.
1: Igen, tehát hogy egészen elképesztő döntések születtek akkor ott, és természetesen ahhoz képest, hogy most mi van, ahhoz képest az maga volt a... Hát azért a paradicsom nem, mert nagyon sok
0: kritikával érdemtük. De ezt én sem mondtam, bocsánat, de csak szeretném nézni, hogy én sem mondtam, hogy paradicsom
1: igen,
0: volt.
1: Tehát, hogy igazából az van, és az egész Európára nagyon, vagy Kelet-Európára nagyon jellemző, hogy a kelet-európai médiapiacok a rendszerváltások után, tehát Bulgáriában, Romániában, Magyarországon nagyon átpolitizáltak, és ez a pártpolitika kezébe kerültek. Tehát, hogy az, hogy egy ilyen, hogy a médiában a különböző pártoknak, ellenzéknek és kormánypártnak befolyása van, és egymás között osztják le, ez mindenhol nagyon jellemző lett. Tehát, hogy először ugye egyszerűen azért, mert nem voltak olyan független, illetve aki meg volt, ugye a TV3 története, azokat meg egyszerűen kirakták. Tehát, hogy azért Magyarországon ennek hosszú és régi története van azzal kapcsolatban, már mint a rendszerváltás utáni történetben is, hogy a politikai pártok, akár ellenzéki, akár kormánypárti pozícióban hogyan próbálják uralni a médiapiacot, és ennek egy ilyen még durvább megoldása az, ami aztán a 2010-es, tehát azért a Orbán kormánynak emlékszünk, az első törvénycsomagja az a médiatörvény volt. Tehát, hogy azért az egy nagyon gyors, tehát az már benne volt tehát az volt a politikai akarat, hogy a média piac átalakítása, formára szabása, a média hatóság teljes átalakítása, 9 évre való bebetonozása a tagoknak, tehát hogy azért ez nagyon ki volt találva, mert ez olyan fontos volt a Fidesz számára, hogy a média kezébe legyen, tehát úgy egyszerűen ő tudja diktálni, és ehhez voltak ezek az eszközök kitalálva, az MTI, amiről már beszéltünk, tehát itt azért ez egy nagyon alaposan átgondolt dolog volt.
2: Hát meg utána ugye azok a tisztogatások, amelyek utána az MTV.
1: Persze, meg a MTV-jel, meg igen.
0: Igen, bocsánat, csak annyit hadd hangsúlyozzak, tehát hogy én nem mondtam azt, hogy paradicsomi vagy ideális helyzet lett volna, azt állítottam, és ezt tartom, hogy a mindenkori választott többségi hatalommal szemben egy olyan komoly féket tett oda az a törvény, ami 2010 után átszakadt ez a fék, és ez az átszakadás tette lehetővé az új, azt a letámadást, aminek a Népszabadság megszüntetése is egy lépése, és csak ahhoz kapcsolom még azt, amit mondtam, hogy mondom azt, hogy a függetlenség, tehát hogy ugye, ha mi most itt elkezdhetnénk egy új médiatörvényt csinálni, akkor valahogy ki kéne találnunk, de ez most messzire vezet, és nincs már rá idő, egy másik alkalommal, hogy is lehet, és nyilván most már 25 év alatt megváltozott, vagy 20 év alatt a első médiatörvény elfogadás után nagyon megváltozott a technológiai helyzet, mi lehet a funkció egy médiatestületnek, ugye van az a szakmai álláspont, hogy nincs szükség egy ilyen médiapiacot felügyelő testületre, ebben én nem vagyok biztos, de szóval, hogy még egyszer mondom, szerintem azt is, hogy mi az a milyen típusú függetlenség és milyen kontextuális függőségek rendszere az, ami megfelelő működéseket eredményezhet, ezen szerintem kell tovább gondolkoznunk.
2: Tényleg pár percünk van hátra, azt el tudjátok, csak tényleg ilyen nagyon ilyen rövid felsorolás pontszerűen mondani, hogy mik voltak azok a számottevő különbségek vagy veszteségek, amelyek az új médiatörvényben már nem voltak benne a régiből, tehát hogy mitől lett ez annyira rosszabb? Csak tényleg nagy vonalakban.
1: Hát ugye egyrészt fogták, összevonták az egész közszolgálatot, és mindent egy nagy kalapba betettek, és így beleöntötték a pénzt, ami előtte sem volt jó, de

0: azóta pedig teljesen, tehát hogy még csak feladatra sincsenek kiosztva a pénzek, teljesen ellenőrizhetetlen, hogy sok 10 milliárd forint, és nem tudom most éppen mennyinél tartunk,
1: 80 milliárd,
0: az hogyan és ki költi el. Közben a média tanács és a média hatóságot teljesen átalakították, ahelyett, hogy valóban ugye egy szerencsésebb helyzetben ugye jelöltek helyett a pártok által delegált személyek helyett, tulajdonképpen azt szerint, hogy kizárólag a Fidesz jelöltei kerültek a média tanácsi pozícióba, tehát ők döntenek mindenről, ott egyetlen egy ember sincsen, akit ne a Fidesz jelölt volna. Ezek az emberek 9 évig ülnek ott, tehát az azt jelenti, hogy 2 kormányzati ciklus plusz 1 év, tehát a teljes bebetonozás, és a semmi még újra választhatóak is, ami azért a függetlenségnek egy nagyon fontos záloga szokott lenni, hogy valaki nem, vagy legfeljebb egyszer újra választható. Mert ugye az újraválasztás kedvéért az emberek elég sokfajta dologba belemennek. Ha nem újra választhatók, vagy ezek sokkal függetlenebb.
1: Hát, akkor szoktak épülni az autópályák, az iskolák és egyéb
0: mindenek. Aztán a törvény az teljesen a versenyjogi szabályokat teljesen mellőzte. Tehát tulajdonképpen az, hogy milyen fajta koncentráció jöhet létre egy kézbe, teljesen szabályozatlanul hagyta, ilyen adhok döntésekre bízva és egy ilyen teljesen bizonytalan, képlékeny helyzetbe hozva ezzel a médiapiacot. Nem tudom, hogy mi volt még. Ugye volt az, hogy a közösségi médiákat...
1: Hát, hogy ott összemondták, hogy a különböző vallási rádiókkal és az egyéb, tehát ilyen Mária rádió és Láncid rádió típusú egyébként kvázi funkcionálisan gazdasági rádióként működő.
0: És ugye, tehát, hogy ez a médiatörvény egyik része, és volt egy másik médiatörvény, ami meg ilyen tartalmi szabályokat tartalmazott, hogy sokszínűnek kell lennie, meg mindenkinek kiegyensúlyozottnak kell lennie, meg borzasztó ilyen restriktív szabályok kerültek bele, mindenkinek híradót szolgáltatni, szóval egy ilyen egészen elképesztő szabályozás volt.
1: Ezt ismerjük mi is a tilos rádióban, amióta a híreket
0: igen,
1: szolgáltatunk.
0: És hogy emellé még került egy olyan az oknyomozó újságírásnak, hogy mikor lehet, milyen módon megszegni a szabályokat annak érdekében, hogy valaki vagy ilyen tehát az oknyomozás során hozzáférjen információkhoz, ez később az Alkotmánybíróságon meg lett támadva, és ez volt az egyetlen pontja tulajdonképpen, amit az Alkotmánybíróság elfogadott, hogy ott módosítani kellett a törvény, de az alkotmánybírósági beadványokat, amiket még annó mi is a TASZ-szal beadtunk, meg még nagyon sok szervezet, ugye átalakították az Alkotmánybíróságot, és az Alkotmánybíróság indoklás nélkül egyszerűen kidobta az összes, ugye a új eljárási szabályok miatt az összes addigi beadványt kidobta, és nem lehetett újra beadni, tehát tulajdonképpen az alkotmányosági felülvizsgálata sem történt meg a médiatörvénynek. Tehát a tartalmi része az egy ilyen európai szabályok, ugye ezek az európai kvóták, tehát a tartalomszabályozásban is elképesztő az a törvény. Tehát nagyon sok eleme van, szervezeti elem, közszolgálati elem, tartalmi szabályok, amik mind-mind-mind egy jelentős visszalépésre jelentettek még a 96-os törvényhez képest is.
2: Én azt teszem csak hozzá, illetve szeretném kiemelni, hogy ahhoz is kapcsolatban, amiről előbb beszéltem, tehát, hogy így a törvénynek most nagyon leegyszerűsítve, és így nem jogászok számára is, tehát, hogy ez egy nagyon terjedelmes törvény, az előző is, meg a mostani is, és hogy két része van, az egyik arról szól, hogy milyen személyek, testületek fogják értelmezni az összes többi paragrafust. És ilyen értelemben bizonyos szempontból szerintem az a legfontosabb része, ami arról szól, hogy azok a személyek hogy vannak kiválasztva, és hogyan működhetnek, milyen összeférhetetlenségekkel, mert ők fogják értelmezni. Tehát lehet a többi része baromi jó, de az, ami felint értelmezik, akik értelmezik, az el van rontva, akkor... És akkor ebben a tekintetben pedig ugye történt, ami történt, hogy a média tanácsot ugye teljes egészében kiválasztotta magának a kormány. Egyébként egy olyan bizonyos értelemben figyelemre méltó megoldással, hogy azt mondván, hogy 2/3 kell valamilyen módon a kiválasztáshoz, de bocs, ezt nekünk most ez a 2/3 megvan. Tehát, hogy itt igen, és akkor innentől kezdve ez is egy ilyen önmérséklet felszámolás irányába megy, hát hogy aztán az a 2/3 szabályot megmarad-e, ez hosszú távon lehet, hogy érdekessé válhat egy ponton, hogyha az ott marad, mert nem lesz olyan 2/3 esetleg, ami azt ki tudja venni, akkor az valamiféle kompromisszumkényszert fog jelenteni, bár ugye az is belettéve a törvénybe, hogyha nincs megegyezés, akkor meghosszabbodik a tagoknak a megbízatása, tehát nagyon ki van ez találva. Szóval én ezt szeretném kiemelni, mint bajt.
1: Ezen a ponton sajnos be kell fejeznünk be. Szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sok órát tudnánk itt ülni. Még egy utolsó ilyen nagyon-nagyon rövid befejező kérdés. Ezt már sokan mondták, meg mondtuk azt, amikor ilyen különböző dolgok történtek, hogy na ennél már nem lehet rosszabb, és akkor aztán tényleg jött ez a nagy pofára eső és a Népszabadsággal. Szóval lesz ez még itt sem? Ez még rosszabb volt? Tehát van még hova rosszabb?
0: Szerintem van lejjebb, igen. Mindig.
2: Hát sajnos valószínűleg van lejjebb. Szerint én még itt akkor a végén is azt hangsúlyoznám, hogy mindenkin múlik, és mindenki mondhatja magának, és fontos is mondja, hogy rajtam múlik, és hogy ne abból induljunk ki, amit egy amerikai barátom ilyen demokrataként mondott, hogy az, ami bajunk, hogy azt gondoljuk, hogy ők, a republikánusok úgy mondta, hogy we think they are stupid, they are not. We think the law is with us, it is not. Vagyis, hogy mi azt gondoljuk, hogy ők hülyék, nem azok. Mi azt gondoljuk, hogy a jog velünk van, nincs velünk. Tehát, hogy ez szerintem röviden annyit jelent, hogy nézzük meg azt, hogy mi mit tudunk csinálni, és mellette zárójelben mondhatjuk a sok tényleg indokolt, súlyos kritikát arról, amit a jelenlegi kormány csinál.
1: Nagyon szépen köszönöm, illetve neked még adós vagyok, majd az alakuló civil szervezetről találunk, akkor majd alkalmat szól a szabadságügyben is beszélgetünk. Hát nagyon szépen köszönöm Sivan Évának és Molnár Péternek, hogy eljöttetek hozzánk. Folytatódik a szólásszabadság tematikus nap, illetve még egy gyors programajánlót azért szeretnék beiktatni, mert hogy ez témába illik, holnap délután 3-tól lesz a Szlovák kapcsolat című műsor, akinek a vendége Huncsik Péter lesz, aki pszichiáter, író és kisebb ügyi szakértő, szakember. Őt eredendően azért hívtam el a műsorba, mert ugye most lett volna Václav Havel 80 éves, másfél héttel ezelőtt, és Péter volt Václav Havelnek a kisebbségügyi szakértője, úgyhogy ezekről a dolgok, tehát róla szerettünk volna beszélgetni. Hát azóta most történt egy más, úgyhogy nyilván vele is érinteni fogjuk a Népszabadság, illetve a média szabadság, és ugye eleve a szabadság témáját. Köszönöm szépen, hallgassátok tovább a Tilost, és nektek még egyszer köszönöm, sziasztok!
0: Köszönöm,
2: köszönjük szépen, köszönjük!
0: Hello!
2: Hello!
3: Pályázati felhívás következik! Tilos sci-fi pályázat! Novella! Vers!
4: Zene! Ide vele! Sci-fi! Pont!
3: Tilos!
4: Pont!
3: Hú! Pályázati felhívást
4: hallottatok?
5: Mert mi lesz ezután?
6: Kertakaró.
7: Jó.
6: Kertakaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
9: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
6: Hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt,
8: Tilos Rádió.
6: Jó.
8: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
6: Na kell takaró.

most nagyban egy már a jelvénygyerek, és a furcsa nemzetközi terepere.

0: Kedio énekelnek, a Jimmy, a Joe meg a kicsi. És azóta várom, mikor jelenik meg, a Jimmy, a Joe meg a kicsi.
1: A Jimmy, a Joe meg a kicsi.
0: A Jimmy, a Joe meg a kicsi.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és folytatjuk a múlt héten megkezdett regényfeldolgozást. Bohumil Hrabal szigorúan ellenőrzött vonatok című művét, és figyelem, elképzelhető, hogy csúnya szavak lesznek benne. Szóval kiskorúak, kérjük, hogy felnőtt felügyelet meg.

0: A kastélyból értesítés jött, hogy Kinski gróf úr szívesen látja a főnök urat vacsorára. 7 órakor eljön érte a lovász. Lehúztam az első tétítést, és felgyújtottam a villanyt a forgalmi irodában. A főnök úr irodájában, bár ott is volt villany, a kerekkanócú, zöld ernyős petróleum lámpát gyújtottam meg. Aztán kijártam Hubicska forgalmista úrral a peronra, az áthaladó vonatokhoz, és leadtam nekik a jelt a zöld szolgálati lámpával. A főnök úr lehozta az irodába a bárói mundérját, a szürke nadrágot, vadászzekét és a fajtolla Schwarzenberg kalapot. Nyitva hagyta a forgalmi irodába nyíló ajtót, és örült, hogy látjuk, miképp öltözködik. A mezei úton a kastély felől már közeledett is a lovász. Fehér kancán ült. Mellette vezetékszáron egy másik fehér ló ügetett. Az égen csillagok remegtek, és az este különös fényeket sugárzott. A hó ropogott az esti fagytól. A zöld lámpa csendesen sziszegett az irodában, és a főnök úr mereven bámulta magát a tükörben. Már rajta volt a gála öltözet, a szarvasbőr kesztyű, meg a Schwarzenberg kalap is. A lámpa fehér kört vetett a plafonra, és a kör körül újabb körök keletkeztek. Az egész kép egy csontváz mellkasához hasonlított. Gyerekkoromban nagyanyámhoz jártam a szünidőben. Ott is ilyen lámpa volt, és este az ágyban fekve mindig azokat a köröket meg árnyékokat néztem, amelyeket a lámpa vetett a plafonra, és akárhogy is próbálgattam a szemem, mindig a csontvázat láttam. Még a takarót is hiába húztam a szememre. Folyton előttem volt a plafon meg a csontváz. Egyszer, ahogy így néztem a plafont, nagyanyám fát hozott be a kötényében, és nagy lármával leszórta a padlóra. Felkiáltottam. Leestek a halál csontjai! A lovász fehér kancáján belovagolt a peronra, a felnyergelt vezetéklóval. Olyan fehér volt az a két ló, hogy szinte világított, mint a virágzó jázminbokor éjszaka. A főnök úr kijött az irodából. A lovász leugrott a lóról, és kengyelbe segítette a főnök úr lábát. A főnök úr rövidre fogta a gyeplőt. A galambház alá léptetett, és felszólt.
1: Aludjatok szépen, nem sokára visszajövök! Ne féljetek, visszajön a főnök úr! Aludjatok szépen, gyermekeim!
0: A lengyel hiúz galambok turbékoltak, szárnyukkal csapkodták a röpnyílás rácsát, és a főnök úr a lovász kíséretében elügetett. Átlovagoltak a vágányokon, aztán a mezei úton ügettek tovább. Hallani lehetett a dobogásukat, de a fehér lovak egybeolvadtak a hóval. Csak a főnök úr meg a lovász sötét ruháját lehetett élesen kivenni, úgyhogy olyan volt az egész, mintha a levegőben ülve mozognának. Hubicska forgalmista úr kiteregette maga elé a menetrend grafikonokat, és a ceruzája hegyével követve a vonalakat beléjük mélyedt. Én pedig félrehúztam a zöld függönyt, és megkezdtem a jegykiadást. A váróterem homályából felmerültek az utasok. Megvették a jegyüket, és megint visszabújtak a sötét zugokba. Nem szívesen mentek volna ki a fagyos peronra. Ha hideg volt, mindig a forgalmistához igazodtak. Tudták, amíg nem megy ki a vonatot várni, addig ők is nyugodtan benn maradhatnak. Néha gonoszul megtréfáltam őket. A személy még legalább egy fél órányira volt, de én felvettem a kabátomat, feltűrtem a gallérját, és kimentem a peronra, mintha a vonatot várnám. Az utasok kijöttek utánam, de én csak sétáltam egyet, aztán a sinek mellé állítottam a lámpát, és visszamentem a meleg irodába. Az utasok még áldogáltak egy ideig, de amikor már nagyon átjárta őket a fagy, újra bementek a váróterembe a kályha mellé, és onnan néztek rám ellenségesen. A főnök úr is kihasználta néha az éjszaka sötétjét. Gumisárcipőt húzott, úgy járta be az állomást, és megleste, mit csinál a személyzete. Engem is tetten ért egyszer, amikor éjfélkor édesen aludtam. Egy széken ültem, az állam a mellemen nyugodott. A főnök úr pedig a váróteremben a pénztárablak előtti korláton állt, és a zöld függöny fölött benézett az irodába. Aztán kalocsnival a lábán hangtalanul a peronra ment. Hangtalanul kinyitotta az ajtót, hangtalanul bejött, megállt fölöttem, és gyönyörködött bennem. Aztán a vállamnál fogva megrázott, de én nagyon álmos voltam, és azt hittem, hogy otthon vagyok.
2: Hány óra van, apuka?
0: Kérdeztem, és a főnök úr nagyot ordított.
1: A főnök van itt, nem apuka, és azon kívül szolgálatban vagyunk. Apuka!
0: Aztán jelentést küldött az esetről Hradecbe, és én néhány nap múlva piros megrovást kaptam. A személyvonat bejárt. Én elfoglaltam a helyemet a peronon. Az utasok kidódultak a váróteremből, a vonat lassan előbbre húzott, a második kocsi lépcsőjén megláttam Mását. Fehér sája messzire világított a sötétben. Mellén szolgálati lámpa pislogott. A csuklójáról vékony szíjon lyukasztó lógott, és mása tiszta volt, mint mindig. Még akkor is, amikor az államvasúti műhelyek kerítését festettük, akkor is mindig tiszta volt. A műszak végén éppen úgy, mint az elején. Leugrott a lépcsőről, fekete cipő és fehér harisnya volt rajta. A gödröcskék vidáman mosolyogtak a szája két oldalán, és az arca úgy ragyogott a kék sötétségben, mintha éppen most törölte volna ki a fülét a törülköző csücskével. Piros almát nyomott a kezembe, és én az egyik kezemben az almát tartottam, a másikban a szolgálati lámpát. És mása hozzám simult. Megölelt. Erősebb volt, mint én. És az arca tejszagú volt, és olyan erősen ölelt, hogy az olajlámpa a melleme csütötte. A lángja a szívemig harapozott. És mása a fülembe sugta. Milos, én annyira szeretlek. És mindenről, ami történt, csak én tehetek. Megkérdeztem a lányokat, mit kell csinálni. Az idősebbeket kérdeztem. Biztos, hogy most már minden rendben lesz. Egész biztos, mert... most már tudom, hogy kell. Tudod? Hátra lépett. Kihúzta zsebéből a menetrendet, kinyitotta, és egy fényképet nyújtott felém. Éreztem az ujjam hegyével, mennyire össze van fogdosva. Az én képen volt, amit akkor adtam neki, amikor a kerítést kentük, Miniummal. Kisfiú voltam rajta fehér matrózruhában. Mikor megfordítottam, láttam, hogy a másik oldalán is fénykép van. Rögtön tudtam, hogy mása önmagát ragasztotta oda. Ő is kislány volt a képen, és ő is matrózblúzban volt. És mind a két fényképet ovális alakúra nyírta ollóval. Milos? Mikor jössz el hozzánk? Mikor? Kérdezte. Holnap után, ha akarod. Dadogtam. Aztán el kellett fütyülnöm a V9 jelzést, vonatkísérők helyre, és a kalóznők lámpával jeltattak, hogy kész, és én is felemeltem a zöld lámpát, és a vonat elindult, és mása megint hozzám simult olyan szorosan, ahogy a gyerekkori képeink simultak egymáshoz, hogy egyben maradjanak. És mása megcsókolt. Aztán felugrott a kocsi lépcsőjére, a mellén kéken világított a szolgálati lámpa, és én mozdulatlanul álltam, mert éreztem, hogy igazi férfi vagyok. Meg is győződhettem róla. Oda nyúltam. Igen, férfi vagyok. De hát akkor hogy történhetett az, ami történt? Hogy amikor odáig kellett volna kerülni a dolognak másával, hirtelen lehervadtam, mint a liliom. Legutóbb a kórházban volt nálam, az ágyam fölé hajolt. Kék kabát volt rajta ezüst gombokkal, és amikor a kabát fölém hajolt, a gombok úgy világítottak rajta, mint a lámpások a hídon. Mása megcsókolt, de előbb kiesett a zsebéből a fekete szolgálati fütyülő, és megütötte a fogamat. Aztán mása leült az ágyra és a bekötözött kezemre, de nem sokára el kellett mennie, mert az egyik páciens felébredt a narkózisból, és fel akart kelni. De oda volt kötve az ágyhoz, és azt kiabálta, hogy Maxi, lazítsd meg a kormányt, lazítsd meg, Maxi, és kiszabadította az egyik kezét a kötelékből, kihúzta az ágy alól az üveget, és borzasztó erővel elhajította. Az üveg átrepült az egész kórtermen, és ezer darabra tört a falon, ahol az én ágyam állt, és a szétfröccsenő vizelet megpermetezte mását. A sárga csöppek gyönyörűen csillogtak a hajában, amikor felállt, hogy elbúcsúzzon. De az ajtóból még visszafordult és csókot intett. És én csak akkor néztem meg igazán. Aztán, amikor kijöttem a kórházból, hiába tekintkedtem jobbra-balra. Senki se jött elém. Aznap nagyon szomorú voltam, mert mellettem egy 15 éves lányka feküdt. A szekrényben megtalálta azt a pár posztócsizmát, amit a szülei vettek neki a születésnapjára. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, felhúzta a lábára és elutazott Prágába. De a vonat Szatalicénél a sziklák között összeütközött egy másik vonattal. És ahogy a kocsi padjai egymásba torlódtak, levágták a kislány lábát, és amikor felébredt a narkózisból, folyton ezt kiabálta. Tegyék a csizmát a szekrényből! Egyedül mentem el a kórházból, és amikor belenéztem a kirakat üvegbe, nem ismertem meg magamat. Kerestem az arcom. de nem volt ott, mintha valaki más lettem volna. Megvártam, míg egyedül leszek a kirakat előtt. Szinte leselkedtem magamra, de mégis azt hittem, hogy az valaki más. És akkor felemeltem a kezem, és a tükörkép szintén felemelte a kezét. Felemeltem a másik kezem, és a tükörkép is felemelte a másik kezét. Jobban odanéztem, és láttam, hogy a korlát mellett egy hatalmas ember áll fehér ruhában. A kőműves volt. Egészen elborítottam mész. A kőpadlón egy Minimax oltókészülék hevert, és a kőműves rám nézett, és az ujjai között cigarettát sodort. Aztán a szájába tette. Meggyújtott egy szál gyufát, és befordította a tenyeréből formált kosárkába. Oda tartotta a lángot a cigarettához, de közben folyton engem nézett. Mintha a bisztricei kis hotelszoba ajtaja volna közöttünk, de csak résnyire nyitva. És a résbe az egyik oldalról én tettem bele a szemem, a másik oldalról a kőműves. Úgy éreztem, mintha valaki ugyanazt a kilincset nyomná le a másik oldalon, amelyiken én tartottam a kezem. És most rájöttem, hogy ez az óriási öreg kőműves a mézzel borított ruhában az Isten volt, állöltözetben.
3: Lok 58-236 schiebt nach.
0: Az állomáson néhány tehervonat ment keresztül. Aztán egy személy. A szolgálati kocsi ablakszélein fénycsíkok bukkantak ki, mint nyáron a szőrszálak a lányok fürdőruhájának aljából. A fűtők szenet lapátoltak a kazán alá. A mozdonyból fény fröccsent a sötétbe, és a fűtők mozgó alakja mozgó árnyékot vetett a szerkocsi falára. A bejárati és kijárati jelző vörös és zöld fényt váltogatott. A fényjelzések a váltókon keskeny, álló téglalapot mutattak, az egyenes pályajelét, és fekvő téglalapot, a kanyarodó pályajelét. És a Liverpool mellett, ahol a vakvágány végződik, egész éjszaka világos kék lámpa áll, és a szemaforok karja messzire hallhatóan zörög a fényváltozásoknál. Az irodában kattognak a gépszerkezetek. Néha halkan megcsendül a telefon, ha a tévedésből egybe kapcsolják a vonalakat. A blokkban zakatol a kerékkioldás. Megcsörennek a kerekek, és Hubicska forgalmista úr fel-alá jár a csicsergés közepette, tele gonddal, mert állandóan az általa szigorúan ellenőrzött vonat jár az eszében, amelyik éjfélkor 28 vagon lőszert visz át az állomásunkon. És Hubicska forgalmista úr grafikonon követi a vonat mozgását, majd felemeli a fejét, fülel, kinéz a peron sötétjébe és a váróterem félhomályába. Én pedig ez alatt mására gondolok. És megfagy bennem a vér, ha elképzelem, hogy megint arra kerül majd a sor. Én is gyakran áldogáltam mostanában a peronon. Én is gyakran néztem az éjszakai jeget, ahol most az én filmem pergett. Lefektettem mását a mennyboltra, ahogy Hubicska forgalmista úr Zdenyicskát a dáviruasztalra, és egyik fehér nemű darabot a másik után húztam le róla. De amikor másra már mesztelenül feküdt az egész égbolton szétterülve, nem tudtam, mit csináljak vele. Illetve tudtam, de még nem voltak tapasztalataim ilyen téren, mert még sohasem voltam női testben, kivéve azt az időt, amikor még az anyám hasában voltam, de erre nem tudtam visszaemlékezni. Aztán hallottam, hogy a főnökné asszony lejön a lépcsőn, az egyik kezében lámpát tart, a másikban egy fazék galuskát. Aztán bemegy a pincébe, ahol ilyetten gágogni kezd a gúnár. A peronon álltam, és a kisablak négyszögén át benéztem a pincébe. A főnökné asszony meg az árnyéka lehajolt. Kivett egy galuskát a fazékból, kinyitotta a gúnár csőrét, beledugta a galuskát, aztán összezárta a csőrt, mintha a bicskát kaptintana be. És a másik keze két ujjával lenyomkodta a galuskát a liba begyébe. Aztán megint kivett egy galuskát, vízbe mártotta, és tovább tömte a hiába védekező állatot. Mindjárt jövök, szóltam oda Hubicska forgalmista úrnak. Legyen szíves, vegye át egy percre a szolgálatot. A falakat tapogatva óvatosan raktam a lábam, lementem a csiga lépcsőn, és csendesen benyitottam a pincébe.
4: Főnökné asszony,
0: mondtam. Ne tessék megijedni, én vagyok az. Miros. Tanácsot szeretnék kérni a főnökné asszonytól, mert hogy... szóval, holnap után elutazom a mennyasszonyomhoz, Másához. Biztos tetszik ismerni. Erre jár a vonattal, kalauznő. És ha ott leszek nála, akkor azt fogja akarni, hogy... hiszen tetszik tudni. Nem tudom, motyogta a főnökné asszony, és lehajolt, beáztatott egy galuskát, és kinyitotta a gúnár csőrét. De hogy nem tetszik tudni, mondom. Ne tessék úgy tenni, mintha nem tetszene tudni. Tanácsot szeretnék kérni a főnökné asszonytól. Szóval én mindig férfi vagyok, de amikor be kellene bizonyítani, hogy az vagyok, akkor már nem vagyok az. A könyvek szerint ejakuláció prékokszom van. Tetszik tudni? Nem tudom, mondta a főnökné asszony, és megint beáztatott egy galuskát. Dehogy nem tetszik tudni, mondom. Hát például most elgondolkodom. Na tessék, most férfi vagyok. Tessék ide nyúlni. Szűz Máriám, suttogta a főnökné asszony. Én már klimaktériumban vagyok. Miben? Klimaktériumban. De hát ez borzasztó. Remegett a főnökné asszony, és felborította a lábast. Letérdeltem, és elkezdtem szedegetni a galuskát, és a főnökné asszony is szedegette. És én közben elmeséltem neki, hogy azért vágtam fel az ereimet, mert lehervadtam Nonemán bácsinál az 5 perc alatt kész műteremben. Mert hamarabb végeztem, mint ahogy elkezdtem. És a főnökné asszony hallgatott, és fogta a gúnár csőrét. Tessék ide nyúlni, főnökné asszony, mondtam. Jól van, oda nyúlok, mondta, és az árnyékával együtt előre hajolt, és elfújta a gyertyát. Hát, férfi vagyok, főnökné asszony, kérdeztem.
4: Az bizony, felelte.
0: Na jó, főnökné asszony, de mi hasznom van belőle?
4: Nem taníthatna be a főnökné asszony. Nagyon szépen kérem.
0: A bolondok házában Brabec doktor azt mondta, hogy próbálja meg egy idősebb hölgyel. De én már klimaktériumban vagyok. Én már igazán nem akarok ilyesmivel foglalkozni. Én megértem magát.
4: Szűzanyám, ha fiatalabb lennék.
0: Mi a csuda ütött magukba ezen az állomáson? Hubicska forgalmi tiszt úr azokkal a bélyegzőkkel, maga meg ezzel a
4: betanítással.
0: Ne csak legyen nyugodt, holnap után minden jól fog menni, meglátja. Hiszen maga tényleg férfi. De mennyire férfi? Az ablakon keresztül láttam, hogy Hubicska forgalmista úr kimegy a peronra. Szétveti a lábát és az eget nézi. És én jól tudtam, hogy ott most nem Zdenyicska terül széllyel. Nem ő dugja ki a fenekét a mennyboltozatból, hanem a tehervonat halad végig az égi pályán. 28 kocsi. Aztán az egész szerelvény hirtelen eltűnik, helyén füstoszlop csap föl, és egyre magasabbra tűr. Magasabbra, mint a felhővárak vihar előtt. És még magasabbra.
4: Haragszik rám a főnökné asszony?
0: Kérdeztem. Nem haragszom, nem haragszom. Olyan emberi ez az egész, mondta. Aztán a falat tapogatva óvatosan kereste a lábával a lépcsőfokokat, egészen fel az első emeletre, majd ide-oda járkált a konyhában, mint ahogy a főnök úr szokta, amikor nem merte a szemünkbe mondani, mi kifogása van ellenünk, és ezért mindent a Lichthofnak mesélt el. És aztán már nyugodtan és megtisztultan jött le a lépcsőn, mert ha nem kiabált bele a Lichthofba, akkor a feleségébe kiabált. Borzasztó dolgokat mondott neki. Mindent kimondott, ami tisztátalan volt benne. És egy perc múlva már nem tudott semmiről. És ezért sose kellett felvágni az ereit, mint nekem. És nem kellett feltűrnie a távirász kisasszony szoknyáját, hogy lebélyegezze az ülepét. Előre láttam, hogy a főnök úr soha se fog megbolondulni, mert olyan lelki higiéniája van, hogy mindent kikiabál magából a Lichthofba, a maradékot meg a feleségébe, aki tudja, mikor kell az arcába vágni a nedves rongyot, vagy egy borzasztó durva mondatot, amely éppen úgy leterítette a főnök urat, mint az a negyedévi pofon, amely után mindig, mintha felébredt volna. Hubicska forgalmista úr annál nyugtalanabb lett, minél jobban közeledett az éjfél. Meg-megállt járkálás közben, és folyton fülelt, meg az ajtót nézte, mikor nyílik már ki. Mikor nyúl be rajta egy kéz valami levéllel, vagy csomaggal. Amikor a főnök úr órája 12-t ütött, megszólaltam.
4: De szépen üt ez az óra. Az ajtó kinyílt, mintha a húzat támadt volna, és bejött egy fiatal nő nyitott lódenkabátban, amely alatt tiroli blúz volt, hímzett tölgyfaágakkal és makkokkal, meg szürke szoknya. A lábán fehér gyapjú harisnya és nyelves trottőrcipő. Egy kis csomagot hozott.
5: Bitte, mondta, ich muss nach Kersko.
4: Kersko, mondtam, az a folyón túl van, oda csak reggel lehet menni.
5: Aber ich muss nach Kersko, fújta a magáét.
4: Kersko messze van. Kihez megy oda? Kérdeztem.
5: Ich habe einen Freund dort,
4: nevetett és rámutatott az ujjával.
5: Sie sind der Herr Fahrdienstleiter?
4: De, hogy mondom, ez itt a Fahrdienstleiter.
5: Hubicska forgalmi tiszt úr?
4: Fordult arra felé, ahol Hubicska forgalmista úr állt.
5: Ja,
4: hangzott a válasz.
5: És ő?
4: Mutatott rám.
5: Mein Freund,
4: felelte Hubicska forgalmista úr.
5: Milos Rma, mutatkoztam be.
4: Viktória Freje, hajolt meg és kezet nyújtott. Viktória Freje, csodálkozott Hubicska forgalmista úr. És én tudtam, hogy ez az a hír, amit Hubicska forgalmista úr vár. Tudtam, hogy Viktória Freje az a kéz, amely üzenetet és hírt hozott, de a hír egyelőre nem örvendeztette meg Hubicska forgalmista urat. Szegény még jobban elsápadt. A tiroli blúzos jelenés egészen kiforgatta a valójából. Láttam, hogy egy csöpnyi szerelmi vágy sincs benne, sőt, rá se nézett a nő fenekére meg mellére. Pedig mindig mesztelenre szokta vetkőztetni a nőket a szemével. És ez a csinos kis tiroli, ahogy láttam, igazán faros cica is, meg melyes cica is volt egy szemében. Kimentem a peronra, és szabadot jeleztem egy tehervonatnak. Meghintettem zöld fénnyel. Mire visszamentem, hogy a szomszédállomással közöljem, mikor haladt át állomásunkon a teher, a csomag eltűnt. Viktória ásítozott és nyújtózkodott, és a szemét meregette rám. És én hirtelen nagy bizalmat éreztem iránta, úgyhogy amikor kijelentette, hogy szívesen aludna egy órácskát, kinyitottam a főnök iroda ajtaját, mint Hubicska forgalmista úr Dobrovicében, mielőtt kirepesztette a kanapét, és Viktória bement az irodába. Én meg bevittem a kabátomat, és a kanapéra terítettem. A zöld lámpaernyő gyengéden világított. Hallottam, hogy a galambok nyugtalankodnak a házukban. Még jobban nyugtalankodnak, mint mikor a főnök úr este vacsorára ment a kastélyba. Olyan ilyetten turbékoltak és csaptosták a szárnyukat, mintha menyét vagy görény surrant volna be hozzájuk.
5: Milos Rmának hívnak, mondtam. Felvágtam az ereimet, mert állítólag ejakuláció prékoxban szenvedek. De én ezt nem hiszem el. Igaz, hogy lehervadtam a mennyasszonyomnál, mint a lilium, de azért igazán férfi vagyok. Tessék elhinni.
4: Magának még nem volt dolga nővel? Csodálkozott Viktória. Nem volt, mondtam. Csak próbálkoztam, és most szeretném megkérni, hogy adjon tanácsot.
5: Tényleg nem volt?
4: Csodálkozott egyre jobban. Nem volt, mert mása ugyan mellettem feküdt Noneman bácsinál Karlinban, de mégse volt, mert, amint már mondtam, úgy lehervadtam, mint a lilium.
5: Hát magának még nem volt dolga nővel,
4: mosolygott, és gödröcskék voltak az arcán, mint másának, és a szeme ellágyult, mint aki a szerencséjén elmélkodik, vagy valami becses dolgot talált, és a hajamban játszott az ujjai hegyével, mintha zongora volnék, aztán a csukott ajtóra nézett, áthajolt az asztalon, lecsavarta a lámpa kanócát, és elfújta a lángot, aztán megfogott a sötétben, és elhátrált velem a főnök úr kanapijáig. Ráfeküdt, és magára rántott, és úgy becézgetett, mint az anyám, amikor kicsi koromban öltöztetett, vagy vetkőztetett, aztán éreztem, hogy felhúzza a szoknyáját, és megengedte, hogy segítsek neki. Aztán széthúzta a lábát, és tiroli cipőjének sarkait bevájta a főnök úr kanapéjába. Aztán egyszerre úgy összetapadtam Viktóriával, mint a matrózruhás képem a más a matrózruhás képével. Aztán valami fényáradat öntött el, és egyre erősödött. Úgy éreztem, hogy felfelé szállok. Remegett a föld, valami megdördült, valami robbant.
0: De mintha mindezt kívülről hallottam volna, aztán remegni kezdett a ház, megzörrentek az ablakok, és az én dicső és sikeres életbelépésem tiszteletére megcsendültek a telefonok, a távírógép csak úgy magától adta le a morzejeleket, mint a nagy viharok alkalmával. Hallottam, hogy a főnök úr galambjai mindegy szálig riadtan turbékolnak, a látóhatár felemelkedett, és tűzvörös fényben égett. Aztán az állomás épület megint megrázkódott, és mintha az alapjai is elmozdultak volna egy kicsit. Aztán éreztem, hogy Viktória teste ívbe feszül. Hallottam, ahogy szöges cipője belefúródik a kanapé húzatába. Hallottam, hogyan szakadt ki a viaszos vászon. Egyre tovább szakad. Aztán valahonnan a kezem és a lábam körmei felől újjongó görcs összpontosult az agyamba. És minden hirtelen fehérré vált előttem. Majd szürkére, majd barnára. Mintha a forró víz hirtelen leapadt volna, és hideg zúdult volna a helyére. Aztán kellemes ütést éreztem a gerincemen, mintha valaki kőműves kanállal hátba vágott volna. Kinyitottam a szemem. Viktória még mindig a hajamat gerebjézte az ujjaival, és halkan liegett. Én pedig az ablak résein láttam, hogy az égen valami távoli tűzvész vörös és borostyán színű vízfénye lüktet, mintha száraz villámok lobbannának valahol messze. A főnök úr galambjai riadtan turbékoltak, ide-oda röpködtek a galambházban. Nekivágódtak a deszkafalnak, leestek a padlózatra, és kétségbe esetten csapkodtak a szárnyukkal. Viktória felült, és hallgatózott. Lesimította a haját, és megszólalt. Valahol borzalmas légitámadás van. Kinyitottam az ablakot, és felgöngyölítettem az elsötétítő papírt. Messze a hegyeken túl új meg új tüzek lobbantak fel. A látóhatár vörös volt, levált az égről, és a széle valami szörnyű szerencsétlenség központja felé hajlott. Drezda lesz, mondta Viktória, majd felállt és megfésülködött. A fésű különös hangokat csiholt a hajából. Visszaemlékeztem rugalmas testére is. Hirtelen trapézon lengve láttam magam előtt. Mivel foglalkozik? Kérdeztem. Artista mi vagyok, felelte, és féloldalt hajtva a fejét tovább húzogatta a fésűt a hajában. A háború előtt volt egy nagy számunk, légi attrakciók tarka palettája. Leültem a kanapéra, és csöndesen végig tapogattam a viaszos vásznat. A közepetáján keresztben végig volt repedve, az afrik kibomlott belőle. Az állomáson tehervonat haladt át. A mozdony kéményéből szikra eső hullott. Viktória az ablaknál állt, és szikrákat fésült ki a hajából. Aztán a mezei úton két lovas tűnt fel a vörös látóhatár hátterén. Felálltam, és életemben először nyugalmat éreztem magamban. Köszönöm, mondtam. Én is, felelte Viktória. Aztán magára terítette a lódennyét, bement a forgalmi irodába, és az órára nézett. Felsóhajtott, majd benyúlt a blúza alá, és megigazította a mellét a melltartóban. Aztán kilépett a peronra, ahol Hubicska forgalmista úr terbeszállásban az eget nézte. Néhány szót váltottak, majd Viktória visszajött és megszólalt. Und jetzt muss ich wirklich nach Kerszkó. Elmosolyodott, és a főnök úr kertje mentén nekivágott az éjszakának. Néhány perc múlva eltűnt a hársfasorban. A főnök úr közben a peronig léptetett a fehér lovon. Könnyedén leugrott róla, a gyeplőt odavetette a lovásznak, aki a két lóval visszaüketett a kastélyba. A főnök úr egyenesen a galambház alá ment és felkiabált.
1: Miért riadoztok, cicuskáim? Hát ki bántott? Drága kis szárnyas gyermekeim, visszajöttem a főnök úr.
0: Aztán bejött a forgalmi irodába. Lovagló ülésben egy székre ereszkedett, és ezt mondta.
6: A hercegő kegyelmessége üdvözletét küldi magának, Hubicska.
1: Batman Holweg báró elhozta a vacsorára Zdenyicska fényképeit. Az egész arisztokrácia el van ragadtatva, és látni óhajtja magát Hubicska. A hercegők egyenessége azt üzeni, hogy irigyli magát. Neki ilyesmi nem jutott volna eszébe. Még azt is üzeni, hogy jövő héten szívesen látja magát a kastélyban. Nekem részletes beszámolót kellett tartanom az asztalnál, hogy hogyan folyt le a dolog.
5: A főnök úr felállt, a távíró a mi állomásunkat hívta. Bahnhofsperre, Dresden, Pirna, Bautzen. A főnök úr kiment a peronra, és nagyot kiáltott abba az irányba, ahol még mindig dörgött a sokszínű ég alja.
1: Kellett nektek az egész világgal háborúzni!
5: Hubicska forgalmista úr felgyújtotta a zöld irodalámpát a távíróasztalon. Kinyitotta a távírókönyvet, és egészen az asztal szélére húzta. Aztán intett, hogy valami fontosat akar mutatni a jelentésekben. De én tudtam, hogy egész másról lesz szó. Hubicska forgalmista úr gondterhelt volt, és amikor a jelentésekre mutatott, a ceruzája hegye annyira remegett, hogy olyan vonalakat hagyott maga után a papíron, mint a kardiográf. Hubicska forgalmista úr óvatosan kihúzta a fiókot, és én úgy tettem, mintha a jelentés utolsó sorát olvasnám, de közben a fiókba sandítottam. A helyiségben csak az irodalámpa világított, és az éles fénykúp rávetődött a fiókban lévő tárgyakra. Egy revolverre, meg egy zseblámpaforma dobozra, amelynek az egyik végén üveg helyett valami óraféle volt, még ketyegett is. Minos, suttogta Hubicska forgalmista úr, és tovább mutogatta a jelentést, sőt, még alá is húzogatta a sorokat. Legjobb lesz a peronon állni, és onnan dobni be a középső kocsiba ezt a nyavaját. Ájt jelzünk a vonatnak, de az utolsó pillanatban zöldet adunk. Szóval, szépen lelassítjuk magunknak. Jó lesz, mondtam, de éreztem, hogy a váróterem minden ablakában, az elsötétítés minden kis része mögött mindenütt kutató szemek figyelhetik majd a peront. Így hát fogtam a ceruzát, és én is aláhúzogattam a jelentés sorait, miközben suttogva mondtam. Emlékszik forgalmista úr arra, amikor leesett a szemafor karja, amikor a gyors teher haladt át. Na látja, ezt is ugyanúgy csinálom meg. Fölmászom arra a szemaforra, előre hajolok így, és bepottyantom a középső kocsiba ezt a békát. Aztán lejövök, és majd együtt nézzük, mi lesz tovább. Hol van most az a mi szigorúan ellenőrzött transportunk? Áthaladt Pogyebradin. Fél óra múlva itt van, suttogta a forgalmista úr. Benyomta a hasával a fiókot, és egészen értelmetlenül aláírta a nevét a lapaljára. Nem félsz? Nem. Sose voltam ilyen nyugodt, mondtam. Tudja, forgalmista úr, most már férfi vagyok. Épp olyan férfi, mint maga. És ez isteni. Minden lehullott rólam. Fogtam az ollót, és belenyírtam a levegőbe. Így. Így levágtam magamról a múltat. Elnevettem magam, és felemeltem a telefonkagylót. Lejelentem a gyors tert, mondtam, és már adtam is a jelentést a blokkháznak. Állítsák be a váltókat az 5361-es gyors tehernek. Kiúztam a blokkulcsot, és kimentem az éjszakába. A látóhatáron még mindig ott volt az a nagy vörös folt, mintha most ment volna le a nap. Könnyedén átdobtam az előjelzőkart. Soha se volt ilyen tiszta a fejem. És folyton úgy éreztem, hogy az anyám simogat, mint gyerekkoromban, amikor rosszat álmodtam. És Hubicska forgalmista úr felalá járt az irodában. A padlót figyelte. Már az eget sem ment nézni. És én is jól láttam azt, amit ő. A felelősséget, meg azt, hogy mi lenne, ha nem sikerülne, de ha sikerül, akkor mi lesz? De nem gondoltam rá. Nem, mintha nem képzeltem volna végig a dolgot, végig képzeltem én. Egészen végig. De hogy mi lesz azután, az már nem érdekelt. Csak az volt a fontos, hogy a szemaforról pontosan a megfelelő vagomba találjak bele. Hogy az egész vonat kaput legyen. Semmi egyébre nem vágyódtam. Folyton azt a felfelé szálló nagy felhőt láttam magam előtt, amelyik majd magába szívja a vagonokat, meg a sineket, meg a tapfákat. Arra gondoltam, hogy már régen is gondolhattam volna erre, hiszen palacsintává állapították a nagyapámat, pedig egyes egyedül ment ki elébük. Egyes egyedül az egész hadtest ellen, kinyújtott karral és azzal a hipnotizőr gondolattal, hogy forduljanak meg, és menjenek vissza, ahonnan jöttek. És hiába volt nagyapa feje beszorulva a hernyó talpba, a szelleme mégis egyik hadtestet a másik után, egyik katonát a másik után nyomta vissza Németország szívébe, ahonnan kirajzottak, és ahová az orosz seregek is nyomták őket. De én azelőtt nem gondoltam nagyapára, mert ha gondoltam volna rá, más dolgokat is megpróbáltam volna. 20 perc múlva itt lesz az én lőszervonatom, és én nagy dolgot vihetek végbe. Mert már nem vagyok Hervat Lilia. Soha se hittem volna, hogy ilyen erő van bennem. Mint ahogy azt se hittem volna, hogy Hubicska forgalmista úr ilyen gonterhelt lesz. Már járni se tudott. Folyton ott állt a blokk előtt terpeszállásban, és várta, hogy megszólaljon a telefon, és jelentse a mi szigorúan ellenőrzött vonatunkat. Bementem az irodába. Kinyitottam a fiókot, beletettem a kabátom zsebébe a robbanó szerkezetet. Hubicska forgalmista úr pedig falazott. A revolvert a másik zsebembe tettem, aztán az ujjammal végigmentem a távíró jelentések sorain. Aláírtam az utolsó jelentést, és a ceruzát betettem a fiókba. Hubicska forgalmista úr odament a fekete táblához, amelyre tegnap óta krétával ráírtuk minden szigorúan ellenőrzött vonat számát. Az egész 20 transportból álló sorozatot, amely arra volt hivatva, hogy megszilárdítsa az áttört frontot. Ujjával rámutatott egy számra, és azt mondta: az utolsó percre időzítem be neked. Igen, feleltem, de most egy másik gyors teher jár be. Kimentem a peronra, a gyors teher éppen befutott. Megállt, és a vonatvezető leugrott a szolgálati kocsiból. Borzasztó, mondta. Egész Dresda kaput! Aztán még egy csomó ember szállt ki a szolgálati kocsiból. Mintha valamelyik koncentrációs táborból szöktek volna meg. Csíkos nadrágot viseltek, de mikor bejöttek a forgalmi irodába, láttuk, hogy pizsama van rajtuk meg kiskabát. Csak a puszta életüket mentették meg. Mereven maguk elé néztek, és nem pislogtak. A vonatvezető lerogyott egy székre, és a homlokát dörzsölte. Egész Dresda egyetlen fákja. Ezek itt bebújtak a szolgálati kocsiba, mondta, és erőlködve felállt, mint egy halálra fáradt ló. Öklével a távíróasztalra támaszkodott, majd a kezét váltva elment az asztal végéig, újra megállt, és lehajtotta a fejét. Mintha elaludt volna. És a németek ugyanígy álltak. A földet nézték. Lehet, hogy azokat a pillanatokat látták, ahogy kiugrálnak az ablakokon, végigrohannak a kerteken, az utcákon, és a ledőlő fák, meg falak, meg gerendák mindent elvágnak előttük. Mindannyiuknak hosszú keze volt. A térdükig lógott. És még mindig nem pislogtak. Egyikük se pislogott. Mintha a rémület lemetszette volna a személyukat. De én már nem sajnáltam őket. Én, aki minden levágott kecskét megsirattam. Én, akinek a szíve összeszorult, ha bárkit vagy bármit valami baért. Én már nem sajnáltam ezeket a németeket. Amikor még a kórházban voltam a csuklómmal, sokszor elmentem a déd nagynénimhez, aki már 50 éve ápolónővér volt a kórházban, és azon az osztályon dolgozott, ahová halálos égési sebekkel hozták be az embereket, mostanában főképp katonákat, akiket olajban szállítottak ide a frontról. Amolyan kétéltűek voltak már szegények, és Beatrice néném zöldséglevest főzött nekik. És ha valamelyik nagyon szenvedett, akkor morfium injekciót szúrt a karjukba. És én minden nap elmentem hozzá, mert Beatrice néni békességet árasztott magából. Olyan hatalmas, olyan erős volt, hogy akire ránézett, abban mindjárt nyugalmat oltott. Talán azért, mert már annyi éve volt ezen az osztályon. És mégis, amikor könnybe lábadt a szemem valamelyik német katona miatt, amikor láttam, hogy eljött utánuk a szerelmesük vagy a feleségük, és ők abból az olajfürdőből tolba mondták a végrendeletüket, és meghagyták a feleségüknek, hogy kihez menjenek, majd férhez meg, hogy mit, hogyan kell intézni a gyerekek meg a vagyon körül, és én felálltam, mert már nem bírtam el ezt a sok szomorúságot, akkor Beatrice néni visszanyomott a székbe. És mi alatt sárgarépát, zellert, meg petrezselymet vágott, csendesen énekelt, mindig más melódiára. Ja, Frejtes úr, te holnap meghal, meghal, meghal, dudorázta a prágai hídon gyöngyvirág nyílik dallamára, és vágta a répát, a zellert, a petrezselymet. És tudta, hogy holnap valamivel több morfiumot fecskendez be Gefreiter Schultébe, hogy néhány nappal megrövidítse a szenvedéseit, mert Gefreiter Schulte már elbúcsúzott a családjától. És másnap csendesen azt énekelte, hogy Oberleutnant Dieter, az holnap meghal, az holnap meghal. Az aranygyűrűt kaptam egy kislánytól dallamára, és vágta a sárga répát, a zellert, a petrezselymet, és én a fiatal férfiakat néztem a kádakban. Olyanok voltak, mintha fürödnének, és én nem kívántam, hogy holnap már halottak legyenek, hanem azt kívántam, hogy holnap visszamehessenek a feleségükhöz, a szerelmesükhöz, akikkel ma utoljára beszélgettek. Mert akit ide Beatrice nénihez beengedtek, annak már befellegzett. De ezeket itt, akik Dresdából jöttek, már nem tudtam sajnálni. Csak ők maguk tudták sajnálni magukat. És ők érezték ezt. A vonatvezető felemelte a fejét, feléjük fordult, és azt mondta.
1: Maradtatok volna otthon, a seggeteken!
5: Aztán kiment a peronra, felemelte a kezét, a mozdony elindult, és ő beugrott a szolgálati kocsiba.
2: Ezeket a németeket az Isten küldte nekünk,
5: suttogta Hubicska forgalmista úr.
2: Tanúskodni fognak, ha véletlenül.
5: A pálya felől most meghallottam a jelző hangját, amely olyan volt, mintha kalapáccsal ütöttek volna meg egy repet harangot. Futott a jelzés az egyik őrháztól a másikig. És én mindjárt tudtam, hogy ez már az én vonatom. Bementem az irodába, láttam, hogy Hubicska forgalmista úr felemeli a telefonkagylót, és abból, ahogy elsápadt, kitaláltam, hogy az általunk szigorúan ellenőrzött vonatot jelentik. Oda mentem a blokkhoz, és kihúztam a kulcsot. A németek még mindig úgy álltak a kályha körül, mint a szobrok a pestis oszlop aljában a főtéren. Egyikük most hirtelen sírva fakadt. Furcsán, mélyen turbékolt. Majdnem úgy, mint a főnök úr galambjai, amikor a légitámadás felriasztotta őket. Aztán a sírása emberi hangokkal telt meg. Végre a teste is felengedett. A többiek szipákoltak. Majd ők is sírva fakadtak. Mind. És mind. És mindegyik másképp. De alapjában véve emberi módon sírtak, ami

A galambok sehogy se tudtak elaludni. Még mindig turbékoltak és nyugtalanul vertesték a falat. Hubicska forgalmista úr felém nyújtotta hideg, nyírkos kezét, és én úgy éreztem, mintha egy halat szorítanék meg. Aztán elindultam a pálya mentén. A holdat hosszú, keskeny felhő takarta. Finom porhó hullott belőle. Hátrafordultam, és megláttam a mozdony tompa fényét. A hold kiúszott a felhő mögül. A mezők szikráztak a fagyos éjszakában, és megint hallottam a hókristályok ketyegését. Mintha színes másodperc mutatók mozogtak volna bennük. Aztán felmásztam a szemaforra. Megint felhő takarta el a holdat, és megint hullani kezdett a finom porhó. Szétvetett lábbal ráültem a lámpára. A mozdony befutott az állomásra, és panaszosan fütyült, mert a jelző A-t mutatott. Aztán éreztem, hogy a szemafor karja felemelkedik a kezem alatt. A kezem vele emelkedett, és a lámpa zöldre váltotta piros színét. A szemafor kar szabad állásban kitűnő fedezéket nyújtott, mert nagyobb volt, mint én. A mozdony megint füttyentett egyet. Láttam, hogy Hubicska forgalmista úr zöld lámpával jelzi a mozdonyvezetőnek, hogy tovább mehet. Én meg csak ültem a szemaforon. Hullott a hó, éreztem, hogy csípi a nyakamat, és láttam, hogy nagyon sűrűn hull. Meg sem moccantam. A kezemben már ott volt az a dolog. A ketyegése átáramlott belém. Aztán a mozdony átfutott alattam, ponyvával volt álcázva, hogy a repülők ne lássák meg a tűz fényét, amikor a fűtő szenet tölt a kazánba. Aztán a vagonok jöttek. Csupa nyitott kocsi, tele lőszeres ládákkal. A közöket szalmával töltötték ki. 3, 4, 5 kocsi. Figyelmesen számoltam, a hold egy drap felhő mögé bújt, és a felhőből sűrűn hullott a hó. De a holdacskát mégis látni lehetett. Olyan volt, mint egy vasabron csapatak fenekén. 7, 8, 9. A hó úgy megsűrűsödött, hogy nem láttam a mozdony se a vonat végét. 11, 12, 13. És most könnyedén elhajítottam a kis gépet, mintha egy szál virágot dobtam volna a folyóba. Minden pontosan ki volt számítva. Akkor dobtam el, amikor megláttam a vagon elejét, úgyhogy a közepe pontosan belefutott a gépecskébe, amely most már ott feküdt teljes kényelemben, és vitte az élesen követett vonatot a biztos végbe. És itt csak néztem. Az utolsó pillanatig néztem azt a vagont, azt a foltot középen, azt a 14. vagont, amíg csak a hó be nem srafírozta, és elhatároztam, hogy innen a magasból még 4 percig fogok arra felé nézni, amerre a vonat majd eltűnik. Egészen addig fogom nézni ebből a lesállásból, mint a vadász, amíg be nem következik a romlás pillanata. Aztán megláttam az utolsó kocsit, és egy bódét a végén. És a bódéból hirtelen hosszú fénykóp csapott ki, és rám összpontosult. Kirántottam a revolvert a zsebemből, és láttam, hogy alattam puskacső villan. Lőttem. És ugyanakkor valaki kilőtt a bódéból, és egy zseblámpa esett a földre, és tovább világított a kavicságyon. És a bódéból valaki a lámpa mellé esett, és begurult az árokba. A revolver kiesett kezemből, és fejjel előre lezuhantam a szemaforról, de a kabátom beleakadt a vaslétrába, a szemafor megzörrent, pirosra váltotta a lámpát, és a karja vízszintes helyzetbe került. Én meg fejjel lefelé lógtam, és zúgó füllel hallottam, hogy szakad a kabátom. A zsebemből kiestek a kulcsaim és az apró pénzem. Láttam, hogy a vonat távolodik, majd eltűnik a kanyarban. Kerékkel fölfelé mutatta meg magát, mintha az éjszaka mennyezetén futna. A piros lámpa a végén egyre kisebb lett. A szemafor aljában egy katonát láttam az árokban, ahogy gombolyaggá húzta össze magát. Sűrű hó hullott rá, és elvesztette a sapkáját. A feje kopasz volt. A kabátom lassan szakadt tovább. Éreztem, hogy az ingem alól a nyakamon keresztül a fejemre folyik a vér. Aztán végre elszakadt a kabátom. És én fejjel lefelé ráestem az olajtól fekete kavicságyra. A kezemre estem, és a kövek éles szélei felhasították a tenyerem. Aztán begurultam az árokban.

0: német katona mellé. Az oldalán feküdt és helyben menetelt. Nehéz csizmájával a havat kapálta. Sarkai már a fagyott földet csapkodták, miközben a hasát fogta és jajgatott. Szájam elé tettem a kezem. És amikor végre sikerült köhögnöm, csupa vér lett a tenyerem. A német katona bizonyára a tüdőmbe lőtt, én meg a hasába. Csak most jöttem rá, miért krákogott és köpködött egész este Hubicska forgalmista úr. Biztosan előre látta ezt az én végemet, mert Hubicska forgalmista úr soha semmitől se félt, de ez erősebb volt nála. Mintha minden, ami azután történt, már előre megtörtént volna. Az eget néztem. Sűrűn hullott a hó. Aztán megfordultam, és közvetlenül a katona mellé kúztam. És a katona jajgatott és folyton folyvást egy szót ismételt. Mutti, Mutti, Mutti, kiabálta. És én néztem, és vért köhögtem. És tudtam, hogy a katona nem az anyját hívja, hanem a gyerekei anyját. Mert már kopasz volt a feje. És amikor föléje hajoltam, annyira hasonlított Hubicska forgalmista úrhoz, hogy megijedtem. És folyton a hasát fogta. És mintha el akart volna menni az átlőtt testétől, megállás nélkül menetelt a helyén, és nehéz csizmájával a havat meg a fagyos földet kapálta. Szétvetettem a karomat, és a hátamra feküdtem. A szájam sarkából folyt a vér, és a mellemet tűz sütötte. És egyszerre csak megláttam azt, amit Hubicska forgalmista úr ma este szüntelenül látott. Azt, hogy végem van. Hogy legfeljebb már csak azt várhatom meg, amíg a vonat a levegőbe röpül. És hogy ezzel, ebben a helyzetben meg kell elégednem. Mert semmi másra nem számíthatok, csak a halálra. Mert vagy a tüdőlövés viszel, vagy pedig élve találnak meg. Akkor meg a németek felakasztanak, vagy agyonlőnek, ahogy szokták. És így ráeszméltem, hogy másfajta halált szemeltek ki nekem, mint amilyennel Bistricén próbálkoztam. Csak az bántott, hogy hasba lőttem ezt a németet, aki folyton a beleit fogta és állandóan menetelt a csizmájával. És én tudtam, hogy rajta sem segít már senki se. Mert a haslövés is halálos, csak hogy az a halál, amelyik felé ő menetel, úgy látszik nagyon messze van, azért nem tud sehogy se odaérni. És azért ismétli unos untalan a menetelés ütemére, hogy Mutti, Mutti, Mutti. A csizmája az agyamat kalapálta. Átfordultam a hasamra, és könyökön kúszva odavonszoltam magam a csizmájához. Meg akartam fogni, meg akartam állítani. De a katona lába olyan erős mozgásban volt, hogy minduntalan kicsúszott a kezem közül, mintha valami gép lett volna. A zsebemből kihúztam egy darab spárgát, amivel a számokat szoktam az utasok bicikliéhez vagy a gyerekkocsikhoz kötözni, ha személypoggyászként adják fel őket. Letöröltem a vért a szájamról és a spárga egyik végét. Rákötöttem a katona egyik lábára, aztán elkaptam a másikat és azt is megkötöztem. És a lábak egy pillanatra abba hagyták a menetelést, csak rángatóztak. De a gép olyan erős volt, hogy elszakította a spárgát, és a lábak tovább kapálták a földet, sőt, még gyorsabban, mint azelőtt. És a katona még hangosabban kiabálta. Mutti, Mutti, Mutti! És ezzel még jobban eszembe juttatta azt, amire nem akartam gondolni. Hogy az anyám reggel ott fog állni az ablakban a függöny mögött. És várni fog. De én már soha se jövök meg. Soha se kanyarodok ki az utcából a térre. És ő nem mozdítja meg a függönyt, jelezve, hogy vár. Hogy lát. És boldog, hogy már itt vagyok. Mert az én anyám sohasem alszik nyugodtan, ha éjjeli szolgálatban vagyok. Mint ahogy talán ennek a katonának a felesége se alszik azóta, amióta ő a fronton van. Lehet, hogy az is a függöny mögött áll és vár, hogy valaki bejöjjön az utcába is, bekanyarodjon hozzá is. Az a valaki ez a katona itt, aki helyben menetel, és őt hívja, és megy, de csak a halálba érkezik meg. Felkúsztam a fejéig, és a fülébe kiabáltam, hogy hallgasson. Ruhe, ruhe! De a katona már tudta, mi a dolga. Ahogy a kezemet letettem a hóba, hogy megtámaszkodjak, éreztem a puskája hideg csövét. Megmarkoltam, és oldalra fordultam. Szemben feküdtem a katonával. A puska csövét rányomtam a mellére, oda, ahol a szívnek kell lennie, de összetévesztettem a bal oldalt a jobbal, és előbb meg kellett próbálnom, hogy melyik kezemmel tudok írni. Aztán már tudtam, melyik a katona bal oldala. És a szívére nyomtam a puska csövét, hogy már ne kiaváljon, és már ne meneteljen az agyamban. És meghúztam a ravaszt. Dörrenés hangzott, és az elfojtott tűz megpörkölte a katona egyenruháját. Éreztem az éget gyapjú és gyapott szagát. De a katona még hangosabban hívta a gyerekei anyját, a feleségét, és még gyorsabban menetelt helyben, mintha ezek már csak az utolsó lépések volnának. Már csak a kert jön, és aztán már itt van a ház, ahol az ő legdrágább kincse lakik. A hóesés elállt. A hold gyönyörűen ragyogott az égbolton. A mezőkön színes másodperc mutatók ketyegtek a hókristályokban. És a katona nyakán ezüstlánc csillogott. És az ezüstláncon még valami, amit most a katona két kézzel megragadott, és ugyanakkor még hangosabban kiabálta. Mutti, Mutti! Most a személyhez nyomtam a puskacsövet, és meghúztam a ravaszt. És közben olyan furcsán feküdtem. Aztán hallottam, hogy a katona elhallgat. Láttam, hogy a lába lassan, csendesen megérkezik, és megáll. Ráfeküdtem a testére. Éreztem, hogy nyugalom és csend költözik belé. Hogy minden megáll benne. Mint a gépben, a vége a műszaknak. A számból csurgott a vér, és beszennyezte a katona ruháját. Kihúztam a zsebkendőmet, és megpróbáltam kitisztítani azt a foltot, lihegtem, és elkezdtem fuldokolni, de minden eremet összeszedve oldalra fordultam. Kinyújtottam a kezem, és megragadtam a katona láncocskáját. És a katona olyan volt, mintha aludna. Csak nem volt meg a jobb szeme. Egy pörkölt szélű lyuk volt a helyén, mint egy kék monokli. Leszakítottam a láncot a nyakáról, és a holdfényében láttam, hogy egy kis medalion van rajta. Az egyik oldalán zöld négylevelű lóhere, a másik oldalon felírás. Brinke Glück. De ez a négylevelű lóhere nem hozott szerencsét se a katonának, se nekem. Pedig ő is olyan ember volt, mint én, vagy Hubicska forgalmista úr. Neki se volt semmi kitüntetése, se rangja. És mégis egymásba lőttünk is. Halálba küldtük egymást. Bár ha civilben találkoztunk volna, lehet, hogy megszerettük volna egymást, és szép csendesen elbeszélgettünk volna. Aztán meghallottam a robbanást. És én, aki egy pár perccel ezelőtt még annyira örültem ennek a látványnak, most itt feküdtem a német katona mellett, kinyújtottam a kezem, kinyitottam merevedő tenyerét, és beletettem a szerencsét hozó négylevelű lóherét. Mielőtt az eget gomba alakú felhő homályosította el, amely egyre magasabbra és magasabbra emelkedett. Egyre újabb emeletekkel gyarapodott. Hallottam, ahogy a légnyomás átvonul a tájon, ahogy a fák és bokrok ágai között sziszeg és fütyül, ahogy megrázza a szemafor láncait, belekapaszkodik a karjába, és megremegteti. De én csak köhögtem, és a számból vér bugyborékolt. Az utolsó pillanatig, amíg csak nem kerültem kívül a saját látókörömön, kézenfogva tartottam a halott katonát. És nem halló fülébe egyre azokat a szavakat ismételtem, amelyeket a drezdai gyors tehervezetője mondott azoknak az elkínzott németeknek.
1: Maradtatok volna otthon, a semmi.

Szigorúan ellenőrzött vonatokat hallottátok. A múlt héten az irodalmi lépegetőben kezdtük, és ez volt a befejezése itt a keltakaróban. És tovább jó hallgatást. Még háromig folytatjuk.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgatok.

Én éjjel dolgozom, mert akkor van nyugalom. Nem csenget a telefon, vagy a postás, vagy a díjbeszedő, vagy a látogató, vagy a munkatárs. Úgyhogy az éjszaka adja meg azt az egyhullámú nagy darab időt, amikor dolgozni tudok. Többnyire látom az estét, akkor jön az éjszaka, és akkor látom a hajnalt. Szóval az én napjaim az este és a hajnal magába foglalja az éjszakát, és a nappalt, mint a bagoly vagy a denevér, nem is igen látom.

0: Meg szokták kérdezni tőled a neveddel kapcsolatban, hogy ugyan nem vagy rokona a 16.-17. század fordulóján élt Nyéki Vörös Mátyás költőnek, aki egyébként szintén dunántúli volt, állítólag baranyai születésű, egy ideig a prágai kancelláriában dolgozott, aztán pedig Győrben vásárolt magának házat, ott telepedett le.
1: Nem tudok róla, hogy a Nyéki Vörös családdal az én családomnak rokonsága lenne. Roppant hasonlít a két vezetéknév írásmódja. Az én vezetéknevem ője két ponttal van, Nyéki Vörösé Veoresnek írva, de az ön két pont nélkül. Az írásmód rendkívül hasonlít, egyébként a 17. század közepén így írták a vörös-veres szót, az első ő megduplázva elővé, a második érdekes mód nem duplázva. Ha egyszerűen a színről volt szó, a vörös-veres színről, akkor is így írták, Veoresnek vagy Veoresnek. Szóval gondolom, hogy ez az egybeesés inkább a 17. század közép helyesírási szokásának a megmaradása, mint rokonság.
0: Neved szokatlan és furcsa írásmódja, akkor ezek szerint innen ered a 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek.
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18. jobban mondva a 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg vörös.
2: Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korbó éhet kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vett. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni. Választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyálva vagy, igen gyálva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám. Hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelen. Kicsiny vagyok, mint a porszem. Szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert szomjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra.
0: A 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek?
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18. jobban mondva a 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg veres. Ezt nem tudjuk a korabeli embereket meghallgatni, hogy beszéltek. Feltételezhető mind a három alak, a vörös, vörös, veres alak. De melyik volt abban a korban használatos, azon kívül különböző dialektusok is voltak, mint ahogy ma is vannak, lehet, hogy egyik dialektus így mondta, a másik amúgy.
0: Hát ezt nem tudjuk valóban, de lehetséges volt.

0: minőség mellett a mennyiség kérdése ez feltétlenül foglalkoztatott. Azt hiszem, hogy akiktől kevés maradt mennyiségileg, mint Mallarmé vagy Erédia, azok is rengeteget írhattak, csak elegendő önkritikájuk volt ahhoz, hogy csak a javát tartották meg. Mennyiséggel általában így áll a dolog, szerencsés költők azok, és akik közé nem tartozom sajnos, akiknek van elég lelki ereje ahhoz, hogy csak a javát adják ki, és a többit elszórják, vagy egy kis része hagyatékként marad meg. Általában a költészetben a nagy kvantum, a Victor Hugo-i szörny kvantum nem jó. Mégis azt hiszem 100 költő közül 99 ennek a kvantumnak a nagy részét megőrzi, kiadja, és ez talán sajnálatos, de hát így van.
1: Hogyan születik?
0: Annak nincs egy módja, egy sine, hol így, hol úgy. Hol valami formai vagy hangzási elemből indul, hol tartalmi motívumból, hol csak valami puszta és egészen határozatlan sejtelemből, hol egy meglehetősen kialakult, majdnem kész dolognak a szavakba foglalása, nagyon sokféle útja, módja lehet, hogy van.
1: Ezek a sínek, amikről beszélsz, hogyan ágaznak ki az élményből? Mondanál erre egy példát?
0: Hát, ezek nem az élményből ágaznak ki okvetlenül. Valami lelki tartalom létrejön, és az valami módon realizálja magát szavakba. Erre példát a vers születése című tanulmányomban elég sokfélét írtam. Azt említeném így hamarjában példának, hogy megjelenik csak egy puszta sejtelem, amit valamiképpen szavakkal követni kell. A vers születése tanulmányomban a Rövid dal című vers van említve ilyen módon. Ne félj, harmattal jő az éj, bogjas felhők sietnek a hold előtt. Ahol a szavaknak nem annyira a tartalma, hanem egy ilyen e-é, vagy e-ő, vagy egyéb hangzás elemek rögzítik azt a sejtelmet, ami ott fellépett.
1: Te azt is írod ugyanebben a tanulmányban, hogy a költészet tartalmilag fogalmi, formailag auditív művészet, vagyis a fülhöz szól. Ezek a sejtelmek a szavak által valamilyen jelentést vesznek fel azért. Na most mit kezdjünk azokkal a versekkel, az újabb verseidre gondolok, amelyeket te magad is letrista verseknek, képverseknek nevezel, amelyeket nem lehet a fülnek megszólaltatni, elmondani.
0: Sőt, ezek a versek tekintve, hogy nem szavakat, hanem hangalapokat tartalmaznak, éppen hogy a fülnek szólnak inkább, mint az értelemnek. Csak hangzás alakok. Ange amban ulanoje, balanga janebol. Mohitula emante, utua haimanan. Jekale mulli temme, ajaja mimeno, golopandu amenia, ukua haimanan. Nem értelmetlenek, hanem az a közvetlen jelentése, mint mondjuk az asztal vagy a szék szónak, nyilvánvalóan nincs annak, hogy ange amban ulanoje. Szótárilag nem határozható meg, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Mindamellett mégis valami módon meg kell, hogy legyen a jelentésük, hiszen felfogható.
1: amikor te megtaláltad a magad számára a te csak versben elmondható tartalmaidat, amiről egyébként egy levélben is beszámoltál Várkonyi Nándornak, akkor ebben a fölismerésben az európai avantgárd költészetnek volt-e szerepe? Milyen szerepe volt?
0: Távoli szerepe volt, leginkább talán Valéry Szimetier-Marin című versének, nem is annyira eredetiben, mint inkább Kosztolányi Dezső fordításában. Vagyis volt benne szerepe a nyugati avantgárd költészetnek.
1: Hogyan érinti meg az embert egy ilyen felszabadító hatás? Lehet ezt rekonstruálni most utólag?
0: Hát furcsának, idegenszerűnek hat, és fölkelti azt az érzést, azt a vágyat, hogy magyarban is valami hasonlót létrehozni.
1: Ami egészen más egyébként. Most így visszatekintve, meg tudnád-e mondani, hogy mi köt össze, vagy mi köt össze mégis Adival, Babicssal, Kosztolányival? Tulajdonképpen azt kérdezem, hogy hogyan látod, érzed a saját helyedet a magyar költészet folyamatában?
0: Hát Adit, Babicsot, Kosztolányit feltétlenül költőnek érzem. Magamat inkább kísérletezőnek, valami átmenet a költő és a kutató között. Nem érzem egészen költészetnek azt, amit én csinálok, sokkal inkább kutatás, kísérlet.
1: Én azt hiszem, valami mégis összeköt nagyon erősen Adival például a létélményetek azonossága bizonyos vonatkozásban. Ugye az Adiról tanultuk, hogy egyik alapélménye volt ez, hogy minden egész eltörött. Ugyanennek te is hangot adsz, hogy volt egy ősegész, és ez tarka részekre szakadt. Ez az élmény egészen más kifejezési formát kap nálad, mint Adiban. De mint létélmény valamiképpen meghatározza a te költészetedet is. Vagy ez csak egy feltételezés?
0: Nem feltételezés, de Adinál az, hogy minden egész eltörött, egy süllyedésnek, egy pusztulásnak, egy korrupciónak a kifejeződése. Nálam az, hogy a tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbségáradat, ott arról van szó, amikor a csecsemő öntudatlanságából átlép valaki a részekké tagolt világba. Szóval egy biológiai, pszichológiai mozzanatot jelent, ami természetes, nem pedig beteges vagy ijesztő dolog. Mert hiszen, ha valaki megmarad a tagolatlan világnál, és nem válik a világa tagolt,

nincs és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját a hal súrolta, s tovalít bent, így néha megérezheted önön magadban Istent, fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az öröklétet ízleled még innen a halálon. Suttogás a sötétben. Kútból szállsz föl, te kedves gyermek, fejed mágja, karod vízfolyás, törzsed levegő, lábad iszap. Megkötözlek, de ne félj, szeretlek, és az én kötelékem a te szabadságod. Fejedre írom, szilárd vagyok, készséges, biztos és otthonos, mint aki a nőnek tetszeni kíván. Karodra írom, ráérek, nem sietek, enyém az örökké valóság. Törzsedre írom, mindent betöltök és mindent befogadok, nem vagyok válogatós, de ki az, aki be tudna szennyezni engem? Lábadra írom, megmértem a sötétséget és lenyúlok annak mélyére, semmi sem süllyedhet odáig, hogy én ne legyek alatta. Aranyjá változtál, kedves gyermek, vegyél magadért kenyeret a vakoknak és kardot a látóknak. Öregek, oly árvák ők mind az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon, mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusztak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan csüggeteg, mint hervadt őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mindazt dalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz. Téged megettek, téged leszúrtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha a kezük játszik egy szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsszavát. No, gyere, tedd le! Válsz triszt, hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kucskóba bújnak a vének, ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.

Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gomb,

gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserjét este. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg.

0: térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, ti-ti-ti-ti, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl ne mász, mert üszkös a fadereka kikorhat.
1: Szerinted mi lett annak a magyarázata, hogy nem veszik észre, sokan nem veszik észre a művedben, a költészetedben, azt például, hogy te írtad az első Hitler ellenes verset a magyar költészetben még 1933-ban?
0: Hát az a helyzet, hogy mindenkire ráragasztanak egy címkét, Szép Ernő a gyermeklélek poétája, és Ady Endre a szenvedélyes, vagy a bohém, a züllött. Ráragasztanak egy cédulát, ami a verseinek egy részére illik, a többire pedig nem. Hát ugyanígy jártam én is, rám ragasztották a közélettel, a politikával nem törődő költő címkéjét, és azokra a versekre, amikben nincs ilyen vonatkozás, ez nyilván talál is. Azokra viszont, amiben pont ez van, azokra nem találhat. Ars poetica, öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből, tán egy iszkört lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, otromba sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add neki emberséged, mely pont és végtelenség akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek és megint messze szállnak.
1: Mibe lehetne összefoglalni azt, amit költészeted mond az emberi történelemről?
0: Hát ez elég kényes kérdés, ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen cappat most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
1: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
0: Úgy látszik sehogy se, és itt van a baj.
1: És a remény, hogy mégis át tud lépni?
0: Hát reménykedni mindenbe lehet.
1: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent, mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
0: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
1: Miért?
0: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez. Az a történelmi nyomás, amiben mindnyájan élünk, ez nem bennem indult el. Ki tudja, hogy ez mikor így. Ez az emberiségnek most már nagyon régi élménye, talán nem ősi, de legalább 5-6 ezer éves élmény.
1: Ezzel azt akarod tulajdonképpen mondani, hogy az emberiség...
0: Majomország. Hely, de messze Majomország, ott terem majomkenyér, majomablak, majomrácsán, majomnótát ráz a szél. Majomtéren, majomréten, majomhősök küzdenek, majomszanatóriumban sírnak majombetegek. Majomtanártól majomlány majom ABC-t tanul, gazmajom a majombörtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majommalom, lesz sok majommajonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majompóznán majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

0: bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger, esőhívó, esővarázs, minthogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan, tehát az eredeti nyelven hangzik el.
1: Sándor Vörös, La Hund Bazar. Marden la strato mordo mal fermigis Hund Bazar, per tamburgin inauguris Hundorela Baltazar. Hund Bazar, Hund Bazar, Hundorela Baltazar. Bunta hundo ok forinto in blanca costas murekvar, ecz por du forinto estas jam hundet por clientar. Hund Bazar, Hund Bazar, Hundorella Baltazar.

A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sokahal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond, neszed le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falomb közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke, a nyak kebeleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a Rika, nevet a Rika, nevet a kicsi Sárika. Meg kell értetni a Sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika.

0: beszélnek erről a piacon és az utcán és akárhol is, csak az nem jelenik meg nyomtatásban, az elvész. Ha egy öreg parasztnéni, vagy egy külvárosi iparos ember, vagy bárki naplót ír, leírja az élete történetét, különösebb művésziség nélkül, a saját szavaival, abban ez az atmoszférikus nyomás ugyanúgy megjelenik.
1: Legújabb kötetedben egy egész ciklus vers van gyerekhangon, ami egészen más, mint mondjuk a Roncszőnyegnek, vagy a Magyar Etüdöknek a darabjai.
0: Igen, Karácsony Gábor, a festő és grafikus figyelmeztetett arra, hogy érdemes a gyárfalakat, a kapukat megnézni, amit gyerekek telefirkálnak rajzzal is, szöveggel is, malacságokkal, mindenfélével. Ezeket érdemes jegyezni és valamit alakítani belőle. Karácsony Gábor is ezt művelte, ő a gyerek rajz és nem a gyerek szövegek terén, amit az apró gyerek közönség igénye nélkül oda rajzol egy telepnek a vaskapujára, vagy a háznak a falára, kerítésére. Ez egész más, mint amit gyerekversként ismerünk. Sokkal spontánabb és kidolgozatlanabb jelenségek, nagyon érdekesek, és sokat lehet belőle csinálni.
1: De ezek a versek, amikről beszéltem, nem a gyerekversek, a falakra írt gyerekversek lemásolásai, hanem egy kifejezési, új kifejezési lehetőség nyílott meg ebben számodra, amit eddig nem műveltél. Ezt azért tőlük kaptad, szemléletet, látásmód, nyelvet.
0: Igen, valóban.
1: És mégsem az övék.
0: Hát az baj, ha nem az övék. Én azt hiszem, hogy lényegében mégiscsak az övék.
1: Úgy értem ezt, hogy ők nem tudnák megcsinálni. Pedig rengeteg verset fölírnak a falra.
0: Sőt, ők tudják csak megcsinálni, hiszen én is abból veszem, amit ők csináltak.
1: Akkor mégiscsak jelen kell lenni a teremtés valamilyen elemének.
0: Jelen is van, csak ez a teremtés elem ilyenkor nem belőlem fakad, hanem azokból az ismeretlenekből, akik a falakra firkálnak, akik különben sokszor nem is gyerekek, hanem kamaszok.
1: Hát aki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor most beleszólna nyilván, hogy mi a te szereped ebben az egész tevékenységben. Miben látod te, ha mindent elhárítasz magadtól?
0: Nem hárítok el mindent, mert lejegyzem, és ha szükséges, valami módon megformálom.
1: Hát valaminek eszköze vagy végül is te is, amikor a saját verseidet írod.
0: Igen, kétségtelen.
1: De minek?
0: Olyan erőknek, amiket nem egészen tudunk definiálni, nem egészen tudunk nevén nevezni. Van úgy, hogy amit megírni, amit megformálni nem tudok, az egyszerre csak zápor esőszerűen megjelenik az ember agyában, megformáltam készen. Ezeknek az erőknek a működése nagyon nehezen követhető, nagyon nehezen fejthető meg, vagy éppen sehogyan sem.
1: Előfordulhat a költővel, hogy a
0: A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet.

0: Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet.
1: Dal a jégpacsokról.
2: Jégpacsmacskák ez estelen, jégpacsmacskák mind ül meg áll. Jégpacs hold süt szépségesen, jégpacsmacskák meg jégpacsi bál. Jégpacsmacskák fehér-feketék, jégpacsmacskák kicsit kicsik, jégpacsmacskák vígfényesek, ha kornyikálnak, jól esik. Jégpacsmacskák vígarcúak, jégpacs szemeik ragyogó feketék, figyelt kecses úri modorukat, várják, kell a jégpacs holdkerék. Jégpacsmacskák lassan növők, jégpacsmacskák nem túl nagyok, jégpacsmacskák kigömbölyödők, s a tánc tudományok dzsik-zsgabok. Míg a jégpacshold meg nem jelenik, toalettüket rendezgetik, mosakodnak és ringnak füleik, tappancsaik törülközik. Jégpacs fekete-fehérke kúc. Jégpacsmacskák arányosak, ugrálnak, mint dzsimegen fabohóc. Jégpacshold pillantások. Még délelőtt mind hallgatag, még délután sziesta volt. Terpszikoréi tudományukat lejti, ha kél, pacs, macska, hold. Jégpacsmacskák fehér-feketék, és mondtam, nem figyelsz, kicsik. Amikor viharzik az éjjeli jég, halban fickántani jobb nekik. Mikor ragyogva ég a nap, azt hinnéd, mind mit sem csinál. Őrzik kondíciójukat. Lesz pacsmacshold, pacsmacska bál.

Vörös, a disznó. Sárban fetrengtek, és azt mondják, hogy mocsok a sár. Milyen mocskosak. Sárban fetrengek én is, de nem mondom, hogy nem szabad így. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Lemarjátok egymást az elederről, és azt mondjátok, szeretet, milyen mocskosak vagytok. Elmarom társamat a vájú mellől, nem szeretem és nem is gyűlölöm. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Megeszitek egymást, és engem is, és azt mondjátok, ne ölj, milyen mocskosak vagytok. A malacon fejét is leharapom, és jó ízű döffenek utána. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok.

gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, még iramodva merül a tél sötét retőjébe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen évek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibb, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, a kinti űr s a bennünk rejlő egymásba ölönni. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csonkok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fény illat. Pára fényből, gondolatból égig fonoltó lugas felettünk. Kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ elesztékei ragyog. Örvénylik a láng. Parttalanul forog az eleven tűz, az ezer szemű. Párába borult paripák dobognak. Megvillan tajtékos tomporuk. Áthallik ércpatáig csattogása. Füled mellett süvít a híg elem. Bőrödet érinti a végtelen. És sistereg és hártyát növel, mint hétől az orvont acél. Vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled.

Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemül a szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méharajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kincsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabiben ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű Atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.

A második énekből Rádkához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja, rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovaleng vele, zengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli maduszúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádkához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted. Gyít avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár.

A hatodik énekből, Harihoz szóra barátnő. Édesed érted epedve tekincét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged? Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul.

Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ű, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ű, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ű, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ű, ház, panyigai, kudora, ű, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ű, panyigai, ház, kotta.

Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga janegol mohitula e mante ukua haimanan. Jekale munni temme ajaja mimenu gulupandu ame niia ukua haimanan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru bulofuro furudozori klippipa kájrila. Áradó sugárzó hangok. Kunai afhaist hai mengok alken ovai lai. Manes goliken unnuloimbopi. Ai loiken osan destai.

Most néhány forró övi motívum következik. Maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, add nekünk boldog ág, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő. Mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés. Én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének. Sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, kövek, kövön, fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fényingája, kútban csöndajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai, kő, lábai, víz, szél, lomb, torkú, csönd, fűruhájú, fény, kő, arcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája,
alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fény hímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövöngyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd, lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, hüve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenk, ima, irama, unalom, fénye,

Most egy részlet 11. szimfóniámból a harmadik tétel. Suhan éjfél tájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át. Habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékot, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kútsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helye, sem az alakod nyoma. Mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzse tűzünkkel, ahonnan a lángfoga lebegő lépteidig fel sosem ér. Sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt pernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete mohóság. Mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl, lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány sziga őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha.

0: a tóba, nagypapa leszállt a tóba, nyilúgalan. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám.
1: Volt nekem egy cimborám, mosakodni restelt, kéményseprő fogta meg, vitte a kisembert. Volt nekem egy cimborám, nem volt soha tiszta. Aki arra rátalál, mégis hozza vissza.

Chip, trap, egg, trap, öt, trap, meg, tíz. Hol van a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a fűsűrűjén faágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó.

Érennádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vízicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós ízzen, vízicsibe népét tereli a vízben. Ér tükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békák, pókok látják, vízicsibe pásztor, vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen, csoda nagy sürgés, forgás. Malacok, koi, koi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen, fakapuk nyílnak máskor. Tehenek, birkák, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen, nem öröm héjból kelni. Akacsák, zsáb, zsáb, pulykák, rup, rup, őket sose viszi senki. Istár pokoljárása, Babilon rege. Ama honba, amit ismersz, honnan soha sincs visszatérés, küldte vágyát Istár úrnő, hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, mint nyilidegről lőtte vágyát árnyak házába, a sötétség hajlékába, ama házba, hol a betérő befele fordul, vissza se pillant, ama az útra, amely lefelé visz, vissza nem hoz soha többé, ama házba, hol a kapun világosság nem világol, ama helyre, hol agyaggal táplálkoznak, iszapot esznek, ama házba, hol madárként öltözködnek tollrugába, ama partra, hol a sás közt hódként fészkelnek a lelkek, ama házba, hol sírás sincs, féltésre sajog, vér se lüktet, ajtó és zár porlepet. Mikor Istár a határt elérte, a kapu őrének kiáltott, hely, te kapus, te nyisd ki a kapudat, hogyha nem nyitott ki, letöröm a lakatot, szétverem a kapufélfát, fölvezetem a holtakat, hogy egyenek, éljenek, az élőknél többen legyenek a holtak. Szólt Istárhoz a kapu őre, állj meg, úrnő, hely, ne rombolj, megyek jöttödet, megjelentem, hadd tudjon róla, állatú asszony. Amint állatú hallotta a beszédét, a levágott fához, a levágott nádhoz lett hasonló, és sikított, mi vezette szívét hozzá? Menj, víz őre, nyisd neki kapuidat, bánj vele rendjén, áll a törvény. Ment a víz őre nyitogatni kapuit. Első kaput rányitotta, koronáját árabolta. Mélység fia, a koronámat miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Másodikat rányitotta, ékes övét árabolta. Mélység fia, ékes övem, miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa.

harmadikat rányított a mellkendőjét, elrabolt a mélység fia, a mellkendőmet miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa! Negyediket rányította, szőttes ingét elrabolta, mélység fia, szőttes ingem, miért veszed le róla? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa! Hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, szült mesztelen fényességben áldogált a sötétségben. Siratni jöttem az ifjakat, kik szerelmük előtt elpusztultak, siratni jöttem a lányokat, kik hasztalan vártak, elhervadtak, siratni jöttem a férfiakat, kik asszonyuk mellől földbe rogytak, siratni jöttem az asszonyokat, kik emberükről leszakadtak, siratni jöttem a nyírhalottait, kiontott vérükbe roskadókat, siratni jöttem az aggokat, kik háznépük közt elszáradtak, idejük előtt elpusztuló picinyeket siratni jöttem. Hömpölygette, kondította Istár hangját a pokolöble, árnya oszlott, csöndje foszlott, vízszállt a magasból, lángtört a mélyből, tűzhult a magasból, habkelt a mélyből, a halottakba élet nyilallott, jajgatás, kiabálás verte a házat, vergődtek a porban, nyüzsögtek a sárban, látták a fényességet és feléje tülekedtek, bokáját húzták, térdét ölelték, kezét kapkodták, lábát marták, Istár szívét átfogta a mélység. Mikor látta állatú asszony, kiáltott Namtárnak, szolgájának. Vidd őt, Namtár, lökd a zuhogóba, szemét sújtom sötétséggel, derekát sújtom dermedtséggel, lábát sújtom súlyossággal, szívét sújtom homályossággal, fejét sújtom bénasággal, egész erejét semmiséggel, minden világ végeztéig. Vitte Namtár, a zuhogóba lökte, hidegér csordul a falakról, üres visszhang csörög a mélyben, ki itt alszik, hold leánya, ki itt alszik, tiszta derekát nem fedi inge, keblét kendő nem takarja, fekszik a vízben, mint a szikla, mint ár ellen beledült szálfa, halántékán zuhan a zúgó, térthajlásán zubog az örvény, minden világ végeztéig. Akkor föl kell Ea Isten, emeli fejét, szól fennszóval, férfit alkotok, harcos teremtek, Uddusunám írta győzhetetlent, fordítsa szemét az éjházára, négy kapu nyíljék sorra előtte, Allatú örüljön jövetelének, hárfákkal vigadjon és fuvolákkal, szálljon öröm az éjházára. Amint Allatú látja a harcos, csipejét veri, ujját harapja, rikoltoz a sötétségben. Ostoba dolgot kértél tőlem, tűnj előlem, Uddusunamir, a mélység iszapja legyen lakásod, az ösvény homokja legyen ételed, szemét dombot túrj körmeiddel, élő csontot kásává rohadjon, véred megbüdösödjön, fuldokolj saját szagottól, mert te házamba törtél, oda van az én uralmam. Kidöntöm a kapufélfát, szétzúzom a palotát, beverem a boltozatot, kővel, érccel összelapítom, tövig rontom a falakat, recsegjenek a küszöbök, hulljanak az eresztékek, égjen, ami éghet, törjön, ami törhet, a kapukat széthasítom, forgáccsá verem. Majd Istárhoz megy a harcos, megtört szemét megsimítja, dermedt derekát megsimítja, nehezült lábát megsimítja, homályos szívét megsimítja, béna fejét megsimítja, ruháját, ékét visszaadja. És majd föl kell Istár úrra, és majd föl kell és megindul, nyomában az ifjak lányok mennek a földült palotából, tolongnak a férfiak, asszonyok, tódulnak a csecsemők vének, és a nyíltól elesettek, kivontott vérnek halálát haltak, mennek, mennek nagy tömegben, áradatként föl a mélyből, lobogó lángból, törmelékből, mennek, mennek énekelve, majd ha föl kell Istár úrnő, majd ha föl kell és megindul, mennek mögötte hosszú sorokban, mint nagy folyamok hömpölyögve, mennek, mennek koszorús fejjel, fadobokkal, fuvolákkal, s raknak négy szép magas mágját, édes füstű ritka füvekből, s fényük, mint a nagy erős nél, beragyogja a négy tájat,
látja Istára vágjákat, táncol és tapsol örömében, odalép az első tűzhöz, beledobja koronáját, odalép a másodikhoz, beledobja ékes övét, odalép a harmadikhoz, beledobja melkendőjét, odalép a negyedikhez, beledobja szőttes ingét, szűrt vesztelen fényességben világol a teljesség.

kínai templom. Szent kert, bőlom, tár, zöld szár, hönlen tág, éjjő, kék árd. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint hűlt hang.

Piros Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és Vörös Sándorra emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából, amit tegnap volt. További jó tudósodást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: a Szaharából jelentik. A völgyben lakók mindenféle fantasztikus meséket tudnak szökevényekről, nyuktákról, csirkefogókról és arab törzsfők cinkosairól. De hát mindig voltak lázas agyú babonás egyének. Végre is az ember azt hiszi, amit lát. És amikor a hóvidékről a beteg szél búgni kezd, a hegyi falu eltűnik a leereszkető felhőkben. Villámlik és éjszaka von. Ilyenkor minden villámlásnál jól látja még a vak is. Sőt, a vak még jobban látja. Semmi kétség, ott mennek, és rövid, harsány, ellentmondás nem tűrő hazugságokat kiáltanak egymásnak. Ezt mindenki jól érti, világos és megmagyarázható. A többit még a legtartósabb köhögést jelentő sűrű töltfalevéllel ellátott beteg katonák sem tudják megmagyarázni. De azért mégis mindenfélét beszélnek. Ezt is, azt is. De hát babonás emberek mindig voltak és lesznek. Mert Allah úgy akarta, hogy némely ember ne azt lássa, amit lát, és ne azt hallja, amit hall, hanem külön igazságot keressen magának. És ha ezt megtalálta, akkor hinni tudja, hogy okosabb, mint a többi. Allah nagy, és Mohamed az ő prófétája bizonyára megmagyarázzák az érteklődőknek, hogy ez miért kell. Világrejtély. Kétségtelen megállapítás nyert, hogy a közben legalább 200 főre szaporodott, nagyon vegyes, járkáló dandár, nehéz páncéltörő, potyázói felszívódtak a melegben. Elpárologtak, mint talaj, hajszált csöveiben a nedvesség. És párolgott a nedvesség magasrangú tényezők hajszálain is, és őszültek is kissé, továbbá támolyogtak és szédültek, mivel kétségtelen volt, hogy a szökevények teljes felszereléssel, rendes menettempóban, két páncélkocsival, valamint titkos földfeletti kiállaton keresztül az űr valamelyik előre tolt kisebb bolygójára távoztak. Pedig az üldözők egy nap hátránnyal a szökevények sarkában voltak. A kincstári utalványok nyomán üldözték őket, és faggatták az egyes törzseket. Az arabok, akik utalvány ellenében ellátták őket, pontosan leírták a járműveket, a páncélkocsikat, továbbá a spáhi tisztnek öltözött vezetőt, a vajszíni autóban utazó alezredest, aki mellett egy adjutáns ül teljes hívfelszerelésével. Korcsev rájött egy első rangú dologra. Senki sem tudja pontosan a gyarmaton, hogy hol, merről és hová menetel éppen egy század. Hol az a csendőr, amelyik megállít egy jól felszerelt menetoszlopot, minden esetőségre, sítalpal is ellátva, hogy igazoltassa. És melyik szembejövő csapat tudja pontosan, hogy az ellenkező irányból éppen most és éppen ezek nem jöhetnek. Afrikában nagy a jövés menés. A rádiók türelmetlenül bömbölik mindenfelé, hogy ennyi meg ennyi legionista megszökött. Színüket se látták. Rejtély. Ezután sokáig tartotta magát a babona, hogy van valahol a sivatag kellős közepén egy föld alatti város, amiről már filmet is írtak Hollywoodban, és itt egy nagyon gazdag és nagyon szép hölgy menedéket ad a szökött idegen légiósoknak, gyűjti őket, jó fizetést kapnak, gramofonoznak, kitűnő szivarokat szívnak, de aki megérinti a hölgyet, az halálfia. Azt senki sem tudta, hogy mi oka lenne ilyen szökevények gyűjtésére a Szahara közepén a föld alatt egy igen gazdag nőnek, pláne ha szép is. És azt sem lehet tudni, hogy miért van az, hogy aki hozzáér, az halálfia. Senki sem értette, éppen ezért erősen tartotta magát a hír, hogy ez igaz. Annyira ment a dolog, hogy még a hadvezetőség is elhatározta, hogy utána néz. Hiszen az bizonyos, hogy igen sok legionárius megszökött, és egyet sem találnak. Ekkor azután végre hurokra kerültek, illetve hurokba, ami csak össze kell húzni. Hihetetlenül egyszerű a megoldás. Ez a teljesen elvetemedett, kétségbejtően züllött és rémületesen pimasz válogatott briganti társaság nem csak páncélkocsit lopott, ami már magába véve is elég súlyos bűncselekmény, és nem mentheti szórakozottság vagy kleptománia? Mondom, kiderült, hogy ezek a mindenre kész szélhámosok kincstári utalványokkal is rendelkeznek egy lopott zubbonyó voltából. Egyszer csak érkeztek sorra a törzsfők az Atlasz vidékéről, hogy beváltsák utalványaikat, amiért zabot, pálinkát, szállást, élelmet adtak, mint a blanketta alján az alakulat neme rubrikákban olvasható, mindezen szolgáltatásokat felvette az első számú legvegyesebb brigád. Az út célja és iránya, mint a megjelölés mondja, portyázás. Azonban bizonyára a nagy sietségben a Rumi úr elírta, és így potyázás lett a szóból. A város parancsnokságon biztosították a sejket igen dühösen, hogy ez az egyetlen valóságnak megfelelő szó az elismervény szövegében. És pontos megállapítás nyert az is, hogy az utalványon szereplő írás a La Grenelle erődből dezertált Poyatz Csúf nevű legionárius kezevonása. Dühösen fizettek, na, de legalább megvan a züllött banda. Azonnal nyugatról, keletről bekerítő mozdulattal könnyű motoros és tevés osztagok, valamint egy század csendőr erőltetett iramban induljanak az elismervények után, egyenesen az Atlasz jobbra és balra kikerülhetetlen útja felé, és órákon belül megvannak. Rádió érintkezést kell létesíteni egy felderítő vadászrepülő rajjal, amely nyomban parancsot kap. Ha a repülők felfedezik a szökevényeket, és nem adják meg magukat, nyissanak gépfegyvertüzet, s lekaszálni mindet. Néhány óra, és megvannak. Követték nyomukat az Atlasz keskeny hágóján. Nincs menekvés. És Malbur helyiségben néhány száz méterrel a csúcs előtt a berber lakosság nem látta már őket. Ostobaság! A katonák parancsnoka sorra kihallgatta a lakosokat, fenyegette őket, hiába. Esküsznek, hogy ezen a tájon két hónapja nem járt katona. Debon és Malbur között nyoma veszett a csapatnak. Jobbra és balra lapos járhatatlan vulkanikus sziklák. Ember nem értheti. Kénytelenek voltak elismerni a lehetetlent. Nyomtalanul eltűnt több mint száz ember. Az üldözők most már végigmentek a hágón, fel a hegy csúcsáig, és a túlsó oldalon tovább haladtak Marokkó felé. A következő helységben azonban nem tudták, hogy előre menjenek-e, vagy hátra. Sírjanak, nevessenek, vagy imádkozzanak. Ugyanis a helység vak elöljárója felkérte őket, hogy ha lehet, váltsák be egy század utalványát, mely tegnap előtt áthaladt erre. És kiderült, hogy az írás ugyanaz. Az első számú legvegyesebb brigád potyázott erre is. És pontosan leírták a páncélkocsikat, az alezredest, az adjutánsát, a sítalpakkal, és egy különleges alakulatot, mely felfújható gubicsónakot is hozott ide a hegyre, készen minden eshetőségre. Hát, ha feljön egy folyó. A katonák a parancsuk szerint állandó összeköttetésben álltak a pilótákkal, a pilóták velük, és szabályos időközökben rádión értesítették egymást. Itt megáll az ember esze. A pilóták nem láttak sehol egy teremtett lelket sem. Végképp betetőzte a felfordulást, amikor egy szökött rab jelentkezett a Szahara másik határán egy csendőrőrsnél. Valamikor őrmester volt, és Baradin néven szolgált, hogy vissza akar térni követ törni, mert nem tudta, mit cselekszik, mikor azt a kényelmes úri életet otthagyta. A két méter magas örmester érthetetlen módon pontosan 42 kiló és 32 deka volt, alig élő súlyban. Kínzásnak nyoma sem látszott rajta, egyetlen karcolás, egy ütés helye nem látszott. Alig lehet kivenni szavaiból, hogy mi történt vele, mert valamitől dadogó lett. Rezgeti a fejét, pislog és kisé meghűlt. De felmutatott egy csomó kitöltetlen kincstári utalványt az ellopottak közül, és felismerte a századnál, amely szembe jött, a Poyatz Csúf nevű és a Királynő Csúf nevű két fő elvetemedettet, akik a La Grenelle-ben szolgáltak, és vezetői a felszívódott brigádnak. Most aztán hajrá! Meg kell tudni, mi van itt. Gyerünk a vadászrajjal, motorral, tevére, lóra és gépkocsira, körbe mindenfelé, aki csak él és mozog a gyarmati hadseregből. 20 000 űzték élet-halál iramban ezeket a világ szégyeneit, és egy végelgyengülésben pihegő altábornagy ismét említette orvosának, hogy szeretné megérni, amikor ezeket elfogják. Az orvosnak este már nem is kellett volna bemenni az injekcióval, mert délután világgá röpítették a hírt, megvannak az aljasok. 2 páncélkocsival és mindennel egyetemben harc nélkül kézre kerültek, és hozzák őket. Na megálljatok! Most aztán nincs olyan csoda, hogy megmeneküljetek. Nincs. De hiszen a csodának az a lényege, hogy érzékelhető valóság a nincs. Az altábornagy este még ivott egy korty húslevest, és közölte leányával, hogy nem adja beleegyezését a házasságához. Éjféltájban csendben elszunnyolt 82 éves korában a hadtápnál eltöltött teljes 45 év szolgálati idő után végelgyengülésben, és íme kiderült, hogy a jó öreg korán költözött el. A rádió leadók másnap úgy sikongtak, sírtak, szitkozódtak, mint megannyi sötétben inzultált végtelen hölgy. A foglyul ejtett 200-nyi katonáról, amelyet diadalmasan hurcoltak Ain-Szefra várába, kiderült, hogy reguláris, tisztes katonai csapat. Nem a szökevények. De mi ez a 2 páncélkocsival? Hát kérem, ők parancsuk szerint meneteltek a Csátó felé főhadnagyukkal, mivel azt hallották, hogy lázadók támadtak a telepre, és a végszükségben szorongatott európaiakat kell megmenteni. Útközben szembe jött a keresett csapat. Élén, bajszínű autóban egy alezredes, akinek jelentették előírásszerűen létszámukat, rendeltetésüket és menetirányukat. Az ősz katonatiszt veszélyeztetett honfitársai miatt érzett aggodalmában megparancsolta, hogy nyomban vegyék át a 2 páncélkocsit, és amint Ber al-Ghazar felé alkalmasabb terepre érnek, 2 osztag siessen előre. Átvették a páncélkocsikat, de félnapi járásra sem lehettek, amikor a szélrózsa minden irányából megérkezett a gyarmati hadsereg. Körülvették őket gépfegyverekkel, puskákkal, lángszórókkal, közölték velük, hogy egyetlen szót sem beszélhetnek, tegyék le a fegyvert, és kövessék a csapatokat. Nem értették az esetet. Most sem értik, de engedelmeskedtek. A zord katonai ügyészek és nyomozók arca sárga, halványzöld, májszínű, és teljesen bíborpiros lett. Hát nem lehet. Ezeket nem lehet egyszerűen csak agyonlövetni, ha majd kézre kerülnek. Nem büntetés a történtekért. Egy tiszta homlokára ütött. Szent atyám, mi van a Csátó melletti olajkutatókkal? Rohantok. Rövid hullámon hívták az előző napon vészjelekkel jelentkező telep leadóját. A telep jelentkezett. Tehát élnek. De mennyire élnek? Köszönik a segítséget. Utolsó pillanatban itt teremtek a katonák egy alezredessel és egy szpáji főhadnaggyal. Elszántan érkezett a kis csapat, készen arra, hogyha kell, a Rovenzori csúcsáig üldözik a lázadókat, bizonyára azért hozták magukkal a síjelő járőrt. Rövid tűzharc, utána szuranyroham, és megsemmisítették a rablók zömét. A többi elfutott. Csodálatos katonák önök! A tiszt erre azt szerette volna felelni, hogy ha nem muszáj, ne általánosítson itt, ne vegyen mindenkit egy kalap alá. De azután mégsem mondta. A csátói állomás megemlíti, hogy természetesen boldogan rendelkezésére álltak a felmentő csapatnak mindenféle utánpótlással. Különösen sok szivart és egészen finom likőröket vásároltak. Most arra kéri az érdeklődő tisztet, hogy adjon tanácsot, mit csináljon az utalványokkal. Errefelé messze környéken nincsen helyőrség. A tiszt azt felelte, örül, hogy jól vannak, és igazán nem mondhatja meg, hogy mit csináljanak ezekkel a kincstárjegyekkel. Ekkor jelentkezett a már egyszer átkutatott, az Atlasz Marokkóhoz közeli lejtőjéről Inszalla község elöljárója, hogy 5 napja egy spáji tiszt egy alezredes vajszínű kocsin, aki mellett síjelű adjutánsa ült, egy századot szállásolt be náluk, és ezt a kincstári utalványt adták. A helység lakossága apróra leírta a katonákat, és esküdtek, hogy itt álltak és pihentek egy napot. Most már csak bágyadtan ültek a tanácskozókban. Meggyőződés nélkül suttogtak módszerekről és teendőkről, megviselten és lesoványodva, sok vihart megélt, sok pokoli csatában keményen helytállt öreg katonák, tábornokok és vezérezredesek, sőt, közöttük egy marsal is, aki egy év előtt szürke köpenyben éjszaka maga vizsgálta a posztokat egy felkelők elleni döntő ütközetben, és miközben cigarettára gyújtott, egy golyó elvitte a sapkáját, de ő még sokáig pöfékelt és mondta, hogy nedves a dohány. Ez a marsalmos tanácskozás közben zsebkendőit egy pohár vízbe mártotta, homlokára kötötte, és fehér fiolából valami nyugtató port vett be. Mint egy hallgatólagosan megállapodtak abban, hogy nem foglalkoznak az ügyjel. De mit tehetnek róla, ha az ügy foglalkozott velük? Egy hét múlva Luangó szabad bantú nemzetközi garancia alatt álló semleges föld királya követe útján közölte a főhadiszállással, hogy fegyveres ellenállás nem fejtett ki, de a francia erők megjelenését jogtalannak tartja, tiltakozik ellene. Provokációra nem hivatkozhatnak, békés és a franciákkal szemben barátságos magatartást tanúsító népével szemben. Ő megadta a kért összeget a megszálló csapat élelmezésére, sőt kívánságukra, az élelmezésükről is gondoskodik. Tudomásul vette, hogy éppen a francia hadsereg számára szállított mahagóni, gumi és kopra árát foglalták le. Tiltakozott, de nem tehetett semmit az ellen, hogy első tanácsadóját és miniszterét, mivel az vonakodott számukra nemzeti táncokat eljárni, állásától megfosztották, sőt két fogától is, és kijelentették, hogy országának francia helytartója, egy Abu Ben Pullover nevű rejtélyes egyén, kis sötét, viharos éjszakában eltűnt baromfikat süt az erdőben. Ő elsősorban kifizette, s erről kincstári utalványa van, a megszálló csapatok teljes adóját, nehogy ezzel ürügyet szolgáltasson a provokációra. Az egész lakosság dolgozik nekik, mert himlőoltással, kötelező népoktatással, féregirtással és más életveszélyes fenyegetésekkel terrorizálják hűséges és becsületes népét. Ez az eljárás az égre kiált. Különösen a himlőoltás méltatlan pressziója. Tiltakozásukat egy példányban eljuttatták Rangesibe, Morton úrhoz, aki valamiféle kereskedelmi konzul, olasz vagy amerikai vagy török, biztosan nem is tudja, de legutóbb, amikor nála járt, közölte, hogy a nemzetközi vitás kérdésekben legtöbbször az ő döntése irányadó, és ezért ő már akkoriban 6 gyönyörű elefánt agyarat adott ennek az úrnak. Miután közölte álláspontját és tiltakozását a francia kormánnyal, nyugodtan tekint Morton úr döntése elé, mely úgy véli, hogy csak a tisztelt köztársaságnak lesz kínos, kellemetlen és sok tekintetben káros, ha tekintetbe vesszük, hogy az Egyesült Amerikai, olasz és portugál haderők Luangó segítségére sietnek, amit különben Morton úr szükség esetére fix ígéretben biztosított. Mire az első vadászgépek megjelentek Luangó országban, már nyomuk sem volt. Utóbb kiderült, hogy 2 hétig Argenton, Kongó melletti erődben éltek valami homályos történet alapján, hogy Luangó fenyegető magatartása arra az elhatározásra juttatta a katonai parancsnokot, hogy velük megerősítse az itteni helyőrséget. Mivel a hadtápnak a 2-ös létszámról nem volt fogalma, s így megfelelő utánpótlásról gondoskodás nem történt, a különleges segédcsapat megevett és megivott mindent az erődben, majd dalolva elvonultak, és a vészjeleket leadó éjségbe jutott erődnek 3 motoros bombavető gépről, zuhanó bombázókról, 4 egymás után következő hullámban minden bázisról felszálló rajok kenyeret és szárított húst dobtak le. Ekkor már a gyarmati hadsereg 3. hadügyfőparancsnoka vonult nyugállományban az ügyből kifolyólag. A 4. deréktáji fájdalmaira hivatkozva, közvetlenül kinevezése előtt kérte, hogy helyezzék nyugállományba. majd sürgönyileg közölték a francia köztársasági elnökkel, hogy gratulálnak neki, amiért őt éltetve megalapították itt az autonóm francia legionáriusok független, de francia barát erődjét, és mindaddig, amíg megfelelő mennyiségű élelemmel, szivarral, pálinkával és napilapokkal ellátja őket a hadtáp, biztosítják Franciaországot támogatásukról. Rádióműsor a Szaharában. Az Atlasz lejtőjén ültek, és helyzetük most már igazán kilátástalan volt. A Szaharából egy csapat portyázó követi a nyomukat. Elhagyták őket, de ez csak fél nap haladékot jelent. Egérfogóba kerültek. A hatalmas hegylánc egyetlen átjárója a kaszba mellett visz el, ahová be akartak nyomulni. Igen ám, de a kaszba körül a francia katonaság táborozik. Ide látszik a tűzük. Gyönyörűen bekerítették magukat. Ha megérkeznek a portyázók, nincs tovább. Hátukban egy osztag katonaság. Reménytelen a helyzet. Ha nem megy másképp, mondta Sába, megadjuk magunkat. A különben leleményes Gorcsevis tanácstalanul nézegetett jobbra-balra. Talán akad itt valahol átjáró, hogy megkerülhessük őket, mondta Dietrich sötéten. A fenét akad. Azért mégis vihetünk egy pár embert őrjáratba. Elindultak 8 Gorcsev vezetésével, köztük Svetozár, aki valamilyen rejtélyes okból azt hitte, hogy vacsorájuk van, csak a tüzelő hiányzik, azért mennek.
1: Maga mindig csak a lábát lógatja, ha dolgozni is lehetne,
0: mondta dühösen Krajovácnak, aki erre elhúzta a tenyerét homloka előtt, jelezve Svetozár elme állapotáról kialakult nézetét, és visszaordított.
2: Az a mániája, hogy lopják a cigarettáit, maga meg fog hűlni ebbe.
0: De mivel elindultak, velük ment ő is, és közöttük volt 2 műszaki, sőt 2 postás is. Most távolról a holdfény egy darabján látszott a burnuszban közeledő partizánok csapata. A katonaság lassan megindult a hegyoldalról. Nincs tovább. 2 tűz között vannak.
2: Megadjuk magunkat, fiúk, a katonáknak, mondta Sába. Megehetné a fene az egészet, dünnyögte Abu Ben Pullover. Most 4 évet ülhetek. Nem jár 4 év a katonaszökevényeknek?
1: Az igaz, de másképp mérlegelik a dolgot, ha valaki a timbuktui fegyházból szökik meg, mert pillanatnyi neuraszténiából agyon vágta egy sörös kancsóval a sógorát. Egy vacak sógorért 2 évet kap az ember. Azon felül a sógorom tüdőbajos volt. Olvasni írni nem tudott, amit mind enyhítő körülménynek kéne számítani. De ehelyett 4 év lesz.
0: Így derült ki Pullover próféta múltja, aki csendben, búsan üldögélt aztán egy kövön.
2: Oda nézzetek, kiáltotta Klausner, és a völgy felé mutatott.
0: Csodálatos, megdöbbentő látvány. A katonaság eltűnt a sötét szerpentin út kanyaraiban, egyáltalán nem véve tudomást róluk. Ehelyett futó lépésben értek a völgybe, felfejlődtek a gyanútlanul vágtató partyázókkal szemben, és amint ezek lőtávolba értek, olyan tüzet nyitottak meg, hogy csak úgy bukfenceztek jobbra-balra, tevéikről a burnuszosok. Gépfegyver, golyószóró, szabályosan feldördülő sortüzek poklának nyargaltak egyenesen, és míg visszaráncigálták tevéiket, hogy a titokzatosan rájuk zúduló halál elől meneküljenek, a fele ott feküdt már a sivatagban, és gazdátlan, nekivatult tevék futkároztak össze-vissza közöttük. Újabb futólépés. A portyázók eszeveszetten menekültek, és a katonaság szép rendben követte őket, amíg eltűntek lassan a sivatagban, jól ismert menetütemben lefelé a völgy irányába.
1: Jól intézkedtünk mi, mondta diadalmasan Dietrich, aki most jött vissza az őrjáratról. Ráfért a csirkefogokra, hogy végre alaposan elintézzék őket. Helyes kis elvonók úra volt, hogy leszokjanak a szenvedélyükről. Tisztességes legionáriusok dolgába ütni az orrukat.
0: Kiderült a következő. A kaszba felé telefonhuzalokat láttak, és egy szikla platón sátor állt, amelyről már messziről látszott, hogy telefon és rádió van benne.
2: Őrt vagy ilyesmit itt nem állítottak, folytatta,
0: és nyomban láttuk, hogy ez egy műszaki csoport, amely a hírszolgálatot látja el. Bementünk és felkértük, hogy hagyják leváltani magukat. Végül is beleegyeztek. Majd el kell hozni őket,
1: mert itt a bazalt kiugrón fekszenek megkötözve. Közöltük telefonon, mesélt Dietrich, az itt táborozó 63-as zászlóalj katonáival, hogy egy lázadó törzs megsemmisítette Grabóázist. Az atlasz felé tartanak és golyót nekik. A század haladéktalanul szállja meg a Goha forrásvidéket, és várja be a további utasításokat. Azt hiszem, ezek sokáig fognak ott állomásozni, amíg utasítást kapnak. Közben Dietrichtől azt is megtudták, hogy egy alezredes és néhány tiszt valamiért látogatóban van Caidnál. Nem tanakodtak sokáig. Nyomban cselekedni kellett, mert a Szahara már hemzsegett az üldöző csapatoktól. Éjfél után felszedelőzködtek, és megkezdődött a legkockázatosabb, legravaszabb legionárus csíny, amit valaha csak hallottak. Csendben elindultak, és gyors egymás utánban a következők történtek. Először a műszakiak sátránál időztek. Sába telefonált. Később két csoportra oszlottak. Egyiket a kövér Trovacek vezette, és vagy 50 tagja volt. A másik a főhadnagyi egyenruhát viselő Sába irányításával felfelé kapaszkodott a kaszbába. Közben a kaszbában egy kitüntetésekkel elhalmozott ősz alezredes és három tisztje Caiddal tárgyalt.
2: Higgy el, nem bizalmatlanság. Szeretném azonban, ha a nagy gyakorlatok idejére átadná a kaszbát katonáinknak. A békében éltem mindig a franciákkal, és békében fogok élni mindaddig, amíg nem űznek el lakhelyemről, mondta Caid.
1: A tisztek kedvetlenül néztek a távozó Caid után.
0: Gazember, aki hihetetlen ravassággal őrzi ezt a pozícióját, és ha a kaszba teraszáról kikémlel, mindent lát, mindenről értesül, és ki tudja, nincs-e itt valahol rádió leadója, vagy ilyesmi, amivel a tuaregeket irányítja. Mert ezeknek a gazembereknek olykor hihetetlenül jó értesüléseik vannak.
2: Ördög vigye el a diplomáciát, mondja az egyik tiszt. Én már régen elintéztem volna úgy, ahogy kell, minden udvariaskodás nélkül.
1: Rossz kedvűen ültek.
2: Pokolba a sokféle oknyomozással, meg bizonyítgatással, mert amíg a hatügyben, meg a vezérkarnál felvirrad a döntés, addig ez a rabló eladja őket. És kénytelenek itt francia négyes táncolni a sej körül, olyan instrukciókkal, hogy az embernek mosolyognia kell, ha viszket a tenyere. Búsan cigarettáztak, veregették a csizmájukat, és egyszer csak jön egy ordonánc. Alezredes urat keresi a parancsnokság. Biztos érdeklődnek, mondta az egyik tiszt, miután az ezredes kiment, hogy küldünk-e naponta friss virágot a rablóknak. Hát most az egyszer tévedtek. Speyer főhadnagy, a marokkói kormányzóság futára jelentkezett telefonon. A parancsnok úr intézkedésére továbbítok egy mai keltezésű sürgönyt Marokkóból. Caid bűnössége beigazolódott. Utasítottam a 63-asokat a kaszba haladéktalan megszállására. Szólítsa fel Caidot, hogy adja meg magát. Ruf Marshal, SK. Jelentse, hogy megértettem. Mikor Caid a tisztek hívására ismét a szobájukba ment, valaki bezárta az ajtót. A főhadiszállás parancsára, mondta az alezredes. Letartóztatom, és ha emberé ellenállnak, az elfogatásra kiküldött alakulatok megsemmisítik őket. Bebizonyosodott, hogy ön áruló. Kérem, ezért nem kérdezték, maga fogoly, és a haditörvényszék elé kerül. Caid egy tört rántott elő, de nyomban lefogták és megkötözték. Alig fél óra múlva a kaszba legalsó terasza előtt megszólalt a kürt. Ezt a felszerelési tárgya Trovacek próféta, ha nem is volt katona, de Timbuktuban sokáig működött egy amatőr zenekarnál, fújta most kissé hamisan. Ez nem adhatott okot félreértésre, mert a katonák a fejbeütések és találatok olyan igaziak voltak, hogy álmodni sem lehetett különbet. Egyidejűleg a domboldalban ügyesen elhelyezett gépfegyverek fedezéke mellett megrohanták a várszerű építményt, és percek alatt három melvédet elfoglaltak, és újabb percek alatt a domboldali gépfegyverek már a melvédről pásztázták az udvart. Remek teljesítmény volt. A hatodik terasz ablakából látsövön kémlelő tisztek jelentőség teljesen bólogattak. Ez igen. Ezt nevezik ők diplomáciának. Hatásos, gyors és aránylag kevesebb áldozattal jár, mint a sok szóbeszéd.
0: A második teraszra visszavonult felkelő közben kissé felocsúttak a meglepetéstől, és erős ellenállással védték az udvart. Ekkor a negyedik terasz magasságában leugráltak a hegyoldalból érkező katonák a kövér trovacsek vezetésével, és abban a pillanatban, ahogy a talpuk földet ért, elő a kézigránáttal. És szinte még az ugrás lendületében hajítják egyiket a másik után a mélybe, a második teraszra. Ez köszöni szépen, és összedől. Nagy por és füstfelhő. A társaság egy részét eltemette az építmény. A többi beduin a következő teraszra kapaszkodott. E rövid idő alatt már a melvédről az udvarra továbbították a gépfegyvereket, onnan kattognak veszettül, míg a katonák keresztül kasó futkosnak, lebuknak a porzó golyó lecsapódások között, bódé, kövek és árkok mögül előre. A kövér trovacsekkel érkezők fentről kézi tusával foglalták el egyik tetőt a másik után. Három helyen ég a kaszba. Füst, láng, tűz, ordítás, lövöldözés, és két perc múlva egy burnus leng. A törzs megadta magát. A tüzelés beszüntetik, innen is, onnan is felemelkednek, leszámítva azokat, akik örökre vagy jó időre úgy maradtak. És megkezdődik a bennszülöttek lefegyverzése. A tisztek maguk is részt vettek a harcban, és tartották fél órán keresztül az állásukat a behatolást megkísérő néhány beduin ellen. Egy spáhi főhadnagy vezette az ostromlókat, jól megtermett hatalmas fiú, Sába István. Az alezredes elé lép keményen. Ramánt főhadnagy jelentkezik. Létszám, 3, jó. Ezentúl rajtad lesz a szemem, mondja az alezredes. Intézkedni fogok, hogy a téged megillető helyre kerülj végre. Sába is ettől félt, hogy ilyen intézkedés az alezredes részéről esetleg még lehetséges. A katonák letáboroztak, és az alezredes azonnal telefonált. Sába ekkor már ismét a műszaki sátorban ült, mert ide kellett valaki, aki többféle hangon is beszél. Változatos és sokféle dolga volt, az bizonyos. Lihegett és felvette a hallgatót. Kapcsolja a főhadiszállást! Igenis, alezredes úr! Dörögte mély hangon, és vagy 20 perc múlva krákogva, nyávogva jelentkezett. Idejver! Ismert egy ilyen nevű vezérkari ezredest.
2: Mi van? Úgy látszik, ezek a 63-osok paterkáznak a sivatagban. Már egy órája várjuk a jelentését a kaszba megszállásáról.
1: A 63-osok pompásan csinálták, feleli az alezredes. A gyarmati hadsereg egyik legjobb alakulata ez. Ramánt főhadnagyot a jelentésben külön kiemelem. Első rangú tiszt. Személyes bátorsága, ötletessége.
2: Igen. Egy tehetséges fiú.
0: Felelte krákogva és némi őszinte mélabúval Sába.
2: Hát akkor rendben van. Vegye át a parancsnokságot tisztjeivel együtt. Nyugodt vizsgálatot várok. Milyen idő van arra felé?
1: Száraz, tűrhető.
2: Nálunk már 2 napja tombol a homokvihar. Hát, viszontlátásra a mumiő!
0: És letette a kagylót, illetve Sába zörgött valamit, aztán más hangon beszélt.
3: Már akkor fővonal, bontom a főhadiszállást!
0: Sercegés, majd az alaphang. 63-as műszaki altiszt. Parancsol, alezredes úr!
2: Kapcsolja Kolombesert, a 79-es mellékállomást! Mi? Ez kedves, ma mindegy. Nem jelentkezik, alezredes úr!
1: Kizár dolog, vasútállomás, próbálja újra!
0: Lesz, ami lesz.
2: Honhombeser!
0: Kiáltotta a zsebkendővel letakart kagylóba.
2: Rövid beszélgetés kérek! Homokvihar! Tömte a helység!
0: Egy intésére körülötte zajongani kezdtek és csörögni. A süket Svetozár kezei tördelve nézte őket.
2: Őrült társaság! Berúgtak a telefonnál!
0: Krajovác vidáman vállat vont.
2: Hát, győztünk, miért ne daloljunk?
0: És rágyújtott egy nótára, és Sába kétségbe esette jelentette, hogy úgy látszik, valaki megőrült a homokviharban. Az alezredes azt kérdezte, hogy ott van-e Monsieur Tribon.
2: Sajnos egy perc előtt távozott, ma már nem is jön vissza.
1: Ugyan? És mit csinálnak ott állomásfőnök nélkül?
2: Mi a helyettese?
0: Izzadt Sába, és szinte megőrült a lármától, különösen Krajovác miatt, aki valamilyen nemzeti táncnak azt a figuráját járta, amelynél egyet az asztalra, egyet a cipőjére,
2: egyet sápa hátára vágott, hogy az folyton kiejtette a kagylót. Baumgarten csomagolt. Menekülni fog, mert erre a Schwindlire biztos rájönnek.
1: Küldje a helyettesét, Monsieur Morielt!
2: Kiáltott az ezredes.
3: Épp most rohant ki, mert beállt Ilszállakból a személy.
2: Klausner, hogy segítsen, egy vontatotta a fütyült. Na hála Istennek már indul, mondta az alezredes, és a sába kezéből kirepülő transformátor csak hajszál hián hibázta el Klausnert. Teljesen rekedt hangot imitálva súgta a telefonba.
4: Itt Moriel beszél, oda a torkom, csupa por.
1: Gargalizálni kell.
4: Tudom, már is gargalizálok.
2: Erre ez a hülye ápupen pullóver elkezd gargalizálni harsányan, mire a süket Svetozár, akit nem engedtek elmenekülni, a sátor sarkában imádkozni kezd. Ha nem tudja elhitetni az alezredessel, hogy téves kapcsolás folytán az elmeosztály jelentkezett, akkor végük.
1: Hát kérlek, azért hívtalak fel, hogy megtudjam, mi van a 80 frankkal.
4: Rendben lesz.
2: Lihegi aszmásan sába, és egy kissé már valóban tönkrement a torka. Jelzi az ajkai közé dugott ujjal, hogy fütyüljön valaki, mintha vonat érkezne. Abuben pullover készséggel tölt sába szájába egy kis rumot a kolacsból, és nem érti, hogy ez miért fuldoklik.
4: Rendben van,
2: súgja lihegve sába.
1: Minden a kívánságot szerint történt.
2: Igazán? Kiáltja az alezredes. De hisz akkor 10 000 frankunk van. Na jó, hát ez így nem megy. Az erődöt bevenni kedves tavaszi majál is ehhez képest. Hogy jön ide 10 000 frank? 80-ból.
1: Még csak azt mondd meg,
2: üvölti az alezredes,
1: hogy simán befutott-e a ló, vagy Tartarus megelőzte közben.
4: Megelőzte?
1: De az utolsó fordulóban átugrott a korláton.
3: Mi?
1: A kocsival együtt?
3: Nem, a kocsi leszakadt.
2: Kimerülten törölte a homlokát, aztán egyik kezével eltávolította krajovácot az öléből, másikkal pullover szájába nyúlt, hogy beszüntesse a gargalizálást.
1: Jaj!
2: Mi bajod? Kérdezte az alezredes a rémes ordításra.
4: Semmi. Oda csíptem az ujjamat az asztalhoz.
2: Pullover ijedtében kis hián tövig leharapta három ujját.
1: Klausner röhögbe hátba vágta. Hát ilyen csibész. Itt becsap mindenkit, úgy tesz, mint a beszélne valakivel, és most sül ki, hogy csak mindenféle hülyeségeket mond. Halló, öreg alezredes, szervusz!
2: Sábában megült a vér. Az alezredesben is.
1: Egy részek katona garázzálkodik itt.
2: Ebegi a királynő gyorsan, és azt hiszi, hogy ugratom.
1: Majd elküldök a pénzért. Gramárt üdvözlöm.
4: Átadom.
1: Vele van most az Ágnes?
4: Nem.
1: Beteg. Ne mondd. Mi baja annak a kancának?
4: Antit.
1: Halló? Beállt egy vonat.
2: Mondta boldogan, meg rajovász közben megrúgott egy hordót, és az égtelen dübörgése legurult a tombról. Lihegve és halálosan kimerülten ült a beszélgetés végeztével. Dietrich jött fentről, és örömmel újságolta, hogy milyen remekül megy minden.
1: Ügyes fiú ez a királynő, mondta Klausner. De nem sokra megy, ha mi nem állunk szívvel lélekkel melléje.
2: Amit a különben nem durva sába erre felelt, hosszan, fájdalmasan, ordítva és kissé kimeredő szemekkel, azt kihagyom. Mert sába azon túl újra csak az az ember maradt, aki volt. Jó indulatú és szelíd.
1: Ha így veszekszik velünk, mondja Abuben Pullover, akkor a jövőben nem segítünk a műszakiakon.
2: Remélem, mondja a teljesen kimerült sába, hogy most békében hagynak a fentiek. Megrázta bűnében a rádiót. Sohasem hallottam még, hogy francia tisztek lázas szenvedélye a rádió. Úgy látszik, mégsem volt a rádió olyan kimondott szenvedélye a tisztikarnak, mert csend lett. Sába odaültette a helyére Dietrichet, hogy vegye fel a tisztek kívánságait, aztán hívja őt, ha kell. A tisztáson Krajovács és Bengúz, a török, akit legutóbb majdnem megittak, csevegtek. Sába behúzódott kissé a ponyva mögé.
5: Azt nem értem, mondja Bengúz, miért vakulna meg, ha feltakarják, amikor nem is süt a nap a szemébe.
3: Én is úgy gondoltam, hogy valamit süthetne melléje, mert ha úgy vesszük a burgonya egymagában, még nem kimondott étel.
1: Maga süket? Kérdezte hangosabban.
3: Úgy van, köret! Ez a szó sohasem jut eszembe.
0: Most már Bengus tisztában volt az üggyel, és mert éppen arra jött csillogó szemekkel, túl boldogan Hagebeck megszólította.
2: Vár csak, egy kérdést szeretnék tisztázni. Kérlek, te is orvos vagy. Érdekel Gorcsev egy intézkedése. Azt mondja, hogy a beteg öreget nem szabad feltakarni, mert rögtön megvakul a fénytől.
0: Hagebeck nem is válaszol, sietett tovább, mert a sebesültekkel volt elfoglalva. Sába azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Oda ment a törökhöz.
2: Nem helyes, közölte a véleményét Bengusszal. Ha a befogadott egyén mondjuk valami iránt érdeklődik itt, ami úgy tudom nem tartozik rá. Mint ahogy nem tartozik másra, hogy te hogy jöttél ide Azurmarukból. Pedig erre nehéz lenne felelni, mert autóval sem lehet néhány hét alatt ideérni. Igen, sok és jó felszereléssel. Ez engem nem érdekel. De ha te megkérdezél valakit, hogy én mit írok esténként a Vörös Zsolt könyvbe, ami csak is az én dolgom, akkor én megfognálak és kicsavarnám a nyakadat.
0: Rágyújtott egy cigarettára, és a török lassan felemelkedett. Nyugodtan álltak egymással szemben. A török ólomszínű tekintete, magári arca épp olyan kevéssé változott, mint Sábáé. Ő is kivett egy cigarettát, elgondolkozva lebiggyeztette a száját, és mert a másik öngyújtója nem fogott, oda nyújtotta az égő gyufát.
2: Aki ki akarja csavarni a nyakamat, az megpróbálhatja. Nem érdekel.
0: Az égen, széles fénydorongokba, narancssárgán és bíborpirosan, szürkén és egészen lilán terült szét a nap, ünnepélyesen, utolsó lobbanásával a sivatag felett. Innen a szikláról, a tisztás fái között szép látvány volt. Sába leverte a cigarettájáról a hamut.
2: Megpróbáljuk, szólt Sába. Habár felismerte Bengusban a rendkívüli erejű, hivatásos verekedőt. Én meg itt ülök revolverrel, és aki győz, azt lelövöm.
0: Honnan a mélységes homályból bukkant fel és ült mögéjük Gorcsev? Ilyesmit nem lehet tudni. Hogy a szekeret átugrotta egyszer, mert néhány arab üldözte a fertőtlenítés miatt, és tudta, hogy öldöklés lesz, ha megüt egyet, ez biztos.
2: Te, Bengus, most menj el innen a sátor körzetén kívül legalább 20 méternyire, mert különben agyonlőlek, öregem, bármennyire kerülöm is a cipakodást. Fegyverrel könnyű. Szóval, királynő, bárhol és bármikor megpróbálhatjuk.
0: Az az érzésem, mondta Sába, hogy rövidesen sor kerül erre. Vak sötét volt. Afrikában a sivatag felett úgy jön az este, mintha lezuhanna. Hülye vagy? Kérdezte Gorcsev, mikor ketten maradtak.
2: De vagy a híres kovács, aki hályogot operált? Én azt mondtam, figyeld meg. Erre te odamész, és megkéred szépen, hogy hadd ölhetnéd meg.
0: Sába szégyenkezve imbolygott jobbra-balra. Jól tudta, hogy Gorcsevnek igaza van.
2: Azt kérdezte Hagebecktől, morogta, hogy miért kell letakarni az öreg Manuelt. Ezt én sem tudom. A te dolgod.
5: Ezt kérdezte, füttyentett.
2: Aztán újra korholó hangon mondta. Ide hallgass, te vagy a legjobb barátom. De ha megölted volna Bengust, megszűnt volna minden barátság közöttünk. És hogy tudj valamit, hogy miért takartatom le falevelekkel, pálmával.
0: Körülnézett, és valami sírásra hajló, mégis vért kívánó hangon súgta Sábának.
5: Úgy vett, hogy az öreg Manuellel az apám becsületét visszük a sivatagon keresztül. És mióta Bengust megláttam, és megtudtam néhány adatot, azóta letakarom a kocsit. Ha oda megy, és felszólításra nyomban nem távozik, akkor lőd le, mint a kutyát. De addig a fölpofozáson túl, az alakulat szent jogaiban, ősi hagyományaiban nem áll módunkba beleszólni. Ne menj még egy veszélyes ütésig sem, mert fontos, hogy éljen.
0: Sipol a rádió, négyen rohannak.
5: Marokkot kérik, hírek vannak.
0: Ezt a kapitány mindig meghallgatja. Közben Gorcsevnek eszébe jutott, hogy milyen szépen szokták ők énekelni együtt a Carmagnolét. A szép hangúakat sietve összegyűjtötte. Klausner, Dietrich, három postás, Trovasek és maga Gorcsev is a sátorba jöttek, ahol Sába felszólítására csendben vártak, míg ő felemeli a jobb kezét. Sába sercegtetett, süvítgetett az igazi rádióvevőn, aztán a zsebkendővel leborított, saját hangszórójukhoz fordult.
1: És ezért a mai híradást nem folytatjuk, hanem kegyes emlékként a nagy ember és nagy hazafi kedvenc dalát fogja az operaház kórusa elénekelni.
0: Csodálatos. Rendkívüli és rettentő. És tudjuk jól, hogy ilyen rendkívüli, zseniálisan megoldott eseményeknél az utolsó pillanatban előfordul egy nyelvbotlás. Sába ezt mondta. Az operaház dalárdája elénekli a Marseillest. Gorcsev halálosan elsápadt, és Klausner úgy kapkodott kezeivel, szájával, mint akit idegroham környékez. Csak Krajovác állott a helyzet magaslatán, és rágyújtott a Paris-Mont-Paris-ra, és amit még Párizsról énekelhetett volna, a Sztrovacek rugása következtében, már kint a szabad természet ölén dalolta. Paris, mon amour! Sába leintette őket. Helyesbítek! Az operai kórus vezetője még nem tudta, hogy közvetítünk. Most közli, hogy a Carmagnolét éneklik, mivel az elhunyt ezt szerette a legjobban. És most már elkezdték boldogan és gyönyörűen, némelyik talán jobban, mint az operaházi kardalos, a Carmagnolét. Odafenn az alezredes mosolyogva szivarozik. Na hát, mit gondoltok, ki halt meg Marokkóban? Én tudom. És sóhajt. Én ezerszer megmondtam neki, hogy költözzön át a Rivierára. Várjunk, szólt a százados. Én úgy hiszem, hogy tévedsz, alezredes úr. Tudnilik, az elhalt nekem rokonom. Ha fogadjunk. Ho-ho, szólt a joviális ezredorvos, mert az ezredes kitett közben 100 frankot. Én is fogadok. Szintén kitette a pénzt, és a százados is hozzájárult.
2: Kész szerencse volt a fogadás, mert közben Klausner felvett egy eldobott cigaretta véget, amit más valaki elvett tőle,

0: Eveket kiabáltak. Ez Moncroft, az öreg polgármester. Mikor eljöttünk, beteg volt. Olyan biztos, hogy az opera igazgató Penyi, mint ahogy itt állok. Ez Barry! Ugyan, az Párizsban van. Csak Moncroft lehet. Újra mondom nektek, hogy Moncroft, az öreg polgármester. Ez biztos. Így sikeresen befejezhették a kármányolét. Sába, mint kappahangú bemondó jelezte, hogy befejezték a kármányolét, és fél óra szünet után időjárás jelentések, majd a gyermekek fél órája következik. Ezzel megjárta. Volt egy főhadnagy, aki civilben kedvelt meseíró volt. És Sába a mélyhangú speaker szerepében kényszerült bejelenteni a mesélő, jónevű ifjúsági írót. És azután öblös tenorhangon elmondta az Izlandi hajósok című regényt gyermekek számára leegyszerűsítve. Most egy óra szünetet konferált, amiért már kikeltek odafönt, hogy ez mindig így van, és közösen írnak valamelyik nagyobb napilapnak egy levelet. Ezután az este csendes volt és nyugodt. A kis tábor, ahogy elnevezték társaságukat, az első számú legvegyesebb brigád is lepihenhetett. Rádióstul. Trovacseknek végre sikerült mégis takarodót fújni, mire az alvók közül többen felébredtek, mivel a társaság nagy része már korábban leheveredett aludni. Az utolsó messze hangzó hang, amely után a sziklára és a sivatagra leszállt a csend, ez volt. Ilyesmit merészeltek? Egy trovacsekkel? De akkorra a kürt már Klausnernél volt. Korcsev elment Manuelhez. Ezt mindenki tudta. Végtelen gyengétséggel ápolta. Szökésük egyre veszélyesebb volta, csak fokozta az önfeláldozó szeretetet, ami ilyenkor egy beteg öreg ápolásához szükséges. Ben Gúz odajött Sábához. Azt hiszem, ha itt valahol a cserjék közé elvonulnánk, vagy akár a sivatagba, pár lépés az egész. Nézd, Ben Gúz, az biztos, hogy én egyszer, valamikor, nem is kell rá várnod egy évig, eltöröm a derekadat. És miután ez biztos, ezt te is jól tudod, bízzuk a sorsra. Egyikünk se orgyilkos, majd sor kerül rá. Most nem teszem. Mivel én nem vagyok a kismethívők táborából való, a sors helyett inkább bízom magam az előre meghatározható ügyekre. Sajnos, Sába vállat vont, nem öllek meg. Szívesen verekszem, ha akarod, de itt a rádiónál szükség van rám, és nem hagyom cserben a bajtársaimat. Nyugodtan telt el az éjszaka. Reggel a tisztek bekapcsolták a rádiót. A műsor szerint egy külföldi, de Marokkóban élő úr felolvassa művét. A kövér százados szereti ilyesmit hallgatni. Nyomban jelezték ezt fentről Sábának. Próba szerencse, mondta Sába. Ben Gúz, tudsz valamit mondani? Török verset, vagy tájakat, vagy bármit is törökül? Hosszan és egyfolytában? A török legyintett, odállt a mikrofon elé, és rágyújtott egy cigarettára. Sába már kitűrően tudta a zsebkendőt szabályozni, hogy mi jelenti Marokkót, és mi a szomszéd állomást, vagy Kolombezsárt. Marokkói mélységre dugta le a zsebkendőt, és így szólt.
1: Hello, hello, figyelem! A bemondott felolvasó úr megkezdi 30 perces felolvasását? És ez kegyetlen hosszú volt.
0: Ben Gúz odaállt a mikrofon elé, és hanyag könnyedséggel belefogott. Néha kacagott is. Sőt, végül dalolt is két sornyit, de egyfolytában beszélt pontosan 30 percig. Majd így fejezte be.
1: Alié, alié, Marokkó, alié!
0: Rövid szünet után a népszámlálás eredményét közvetítjük a statisztika megfelelő számadataival. Erre elzárták a rádiót.
2: Te mit imádkoztál itt arabul? Kérdezte Jörgens, az egyetlen, aki érdeklődve hallgatta végig az előadást.
3: Elmondtam nekik ótörök nyelven az acélgyártás történetét.
2: És mit énekeltél?
3: Hát közben eszembe jutott egy régi dal.
2: És mit jelent az alié?
3: Ezen magam is csodálkoztam. Lehet, hogy van ilyen, valamilyen nyelvem.
2: És mi nevettél egy percig?
3: Azon, hogy te itt állsz és hallgatod, amit én mondok.
0: Sába azért jól hallotta, mert azt is figyelemmel kellett kísérnie, hogy a Szahara összes rádiója ordít utánuk, mint meg annyi sötétben inzultált hölgy. Helyzetük inkább szemtelen volt, mint biztos. de nem idegesítette ezzel társait, mivel már nem

0: mozdulhattak helyükről. Aztán rend lett, a rádió elhallgatott. Már az a rádió, amit Sápának kellett helyettesíteni. Az egytagú teljes program a végkimerülés állapotába odaszólt Klausernak.
1: Ide hallgass, most eredj fel és verd le a rádiót. Verd le, ha az életedbe kerül is. Vagy akármit csinálj, amitől itt nagy üzemzavar lesz, és mégsem gyanús, mert a tiszteknél történt.
0: Klausner szó nélkül engedelmeskedett. Az első, akivel odafent találkozott, a boldog Svetozár volt. A kövér ezredorvos, akinek itt annyi felszerelése volt és semmi dolga, talált valahol egy süketnek való hangerősítőt. Boldogan ragadta meg az alkalmat, hogy 3 hónap múltán ismét rendelkezésére bocsássa egy rászorulónak. Klausner érkezik rohanva, mint egy mészáros, és megtorpan haptákba, mint egy mészáros, ha rohan.
1: Akik itt fenn kiszolgálnak, azok tekintsenek el a kisebb formaságoktól,
0: mondotta az ezredorvos.
1: Csak álljon nyugodtan, és végezze a dolgát.
0: A próféta beszélne belőle, gondolta Klausner, és elindult a készülék felé, bivajerős vállával bele a hangszóróba. Svetozár felnyomja a tölcsért, visszalöki Klausnert, és vigyorog a főhadnagyra.
1: Hát, ha én most nem ülök itt, akkor egy napig nincs rádió, mert kiszakadt volna a fél fal is.
0: Nagyon derék dolog, dicséri a főhadnagy. Nagyon derék, mondja Klausner, és fújva nézi Svetozár derekát.
2: Igen derék.
1: Azt hiszem, mondta vigyorogva a Svetozár, hogy beállíthatnánk a rádiót. Talán musika van.
0: Igaza van, kapcsolja be. Klausner lehúny szemmel állt az ajtóban. Hogy most nem ölheti meg ezt az embert, az már szinte melankolikus fájdalomérzetet kelt. A hangszóróban ez hallatszott.
1: Zenénket Janet McDonald viaszra felvett dalával befejeztük. 5 perc múlva folytatjuk műsorunkat.
2: Egészségügyi fél óra.
0: A marokkói jelet ismét 5 percig kellett Sábának hoznia, közben dühötten nézett körül a sátorban, és átkozta Klausnert. Odafen a tisztek nem nagyon törődtek az ügyjel, különben észrevették volna valamilyen apróságból az ügyes csalás, de úgy szólván tisztára Svetozárra hagyták, hogy beszéljen a hangszóró. Van ez úgy néha. Az egyik levelező lapot ír, a másik összerakja neszeszerében a széthullott holmikat, a harmadik ásít, és szeretne már ezen az egész marhaságon túl lenni.
1: Ha egyszer elfoglalták, minek kell itt ülni?
0: Lent mindenki rohant, hogy megkeresse Hagebeck füzetét, hanetán Svetozár teljesen megölni őket a rádióhallgatással. Legyen az egészségügyi fél órán mit olvasni. Megérkezik lihegve a nagy orú szanitéc. Közben Hagebecket ápolják, mert 4-5 állkapocs ütés után volt csak hajlandó művét odadni, amely szerinte csak 2 év múlva lehet tökéletes. Korcsev szerint a doktor már sohasem lehet tökéletes. És végre megszólal a rádió. Sába őszinte reményével, hogy most elzárják.
1: Az egészségügyi fél órát dr. Hagebeck Ervin svéd katonai orvos szakértő tartja. Katonai körökben műve iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg, címe az egészségügyi katona, mint orvos. Alcíme műtéti profilaxis az egészségügyi katona harctéri szolgálatában.
0: Odafent következő volt a helyzet. Már Dietrich is felment, és Krajovácot, aki egyszer csak fütyűrészve előtűnt a folyosón, barátságosan félrevonták, és egy lőszertával helyezték el átmenetileg. Ugyanekkor a kapitány nagyot kiáltott.
1: Ezt a rádiót zárjátok el, mert a saját szavát nem hallja az ember.
0: Svetozár haptákba felállt.
1: Ha méltóztatik megengedni, lehalkítom.
0: Persze mindent megengedtek ezeknek a legényeknek, hiszen derekasan verekedtek itt.
1: Alázatosan jelentem,
0: szólt a rokonszenves vigyorgó tisztiszolga.
1: Elromlott a halkító.
0: Klausnerkint lefogták, mert elhatározta, hogy megöli Svetozárt, aztán önmagát. Dietrich praktikusabb volt, lement és Sába csinált egy kis légköri zabart, ez arra megmondta, halkítani kell. Nem nagy ügy, kisé mélyebbre tolta a zsebkendőt, és odafent örömmel konstatálták, hogy így lehalkítva egész jó. Ezt az ezredorvos mondta, még azt is megemlítve, hogy a nagy svéd katonai szakírót ismeri egy kongresszusról. Kiváló elme. Sábának 30 percig kellett olvasni, de a rengetegnek látszó kézirat nagyrészt hatalmas anatómiai vázlatokkal volt tele, és bizonyosnak látszott, hogy az elkövetkezendő 5 perc alatt kész a szöveggel. És reketten, csapzottan, fáradtan olvasott.
3: Az ilyen eseteknél sűrűn előfordul, hogy rezideál.
0: Nagy verekedés a sátor előtt. Valaki telítüdővel ordít. Recidivál! Sába helyesbítsen! Recidivál! Elhurcolják. Hiába minden. 17. percében a felolvasásnak elfogyott Hagebeck katonaorvosi szakműve, és ő, könnyelmű őrült, még 13 percet mondott. Tehát beszélt.
3: De kitérek most a menet felszerelésre is, amely bizonyos esetekben döntő lehet a harcban. Motorosítsuk a vörös keresztet.
0: Ekkor már hozzá sem kellett nyúlni a műszerzőjéhez. Meghallotta ezt a szót, hogy motor, és csak éjféltájban lett kissé jobban.
1: Ez helyes, mondta fent az ezredorvos, aki egyre nagyobb figyelemmel hallgatta az előadást. Ezt vártam Hagebecktől. Végre valaki szóvá teszi, hogy bennünket is motorizáljanak. Ehelyett csak őket.
0: De sajnos elhallgatott, mert érdekelte az előadás. Sába teljes 13 percig magyarázta el a következőket. A különböző sérülések számára speciális egészségügyi katonákra és gyorsan mozgó kis egységekre volna szüksége a vörös keresztnek. Zsebkendő változik.
4: Tisztelt hallgatóim!
0: Egy kapcsolás, egy sóhajtás, egy hörgés.
4: Vizet!
0: Kilépett a sátorból. Afrikát járt emberek mondják, hogy van ilyen. Az ember megérzi, ez az éjszaka nem olyan, mint a többi. Az oroszlánvadász ilyenkor megnézi, hogy rendben vannak-e a puskái, vagy visszafordul. Karavánok a legelső táborhelyen megállnak. Tudósok azt állítják, hogy bizonyos elektromos viharok lehetségesek teljes szélcsendben. A lényeg, Sába megállt a sátor előtt, és valami a nyeldeklőjére tapadt. Valamiért most szeretett volna akár megjelölt ember lenni Lagrenelben. Csak 2 pillanatig lehetett kétséges, azután már látott néhány suttogó árnyat a közelben, és odajött a próféta. Valami van? Baj. Megölték.
4: Kit?
0: Ordított Gorcsevre gondolva Sába. A legváratlanabb és legmegdöbbentőbb volt a válasz. Donaldot. A szegény öreg. Sába rohant. A most Svetozár véletlenül elég tolakodó lett volna ahhoz, hogy rádiózásra kérje fel a tiszteket, úgy azt kellett volna jelentenie, a világ nem válaszol. Ugyanis a sátorban egy lélek sem volt. Az öreg Manuel kiskordéját állták körül, és benne feküdt az ősz, hatalmas katona, lábait felrakva, mellette pipája, úgy, ahogy derűsen, és ilyen ostobaságokra mindig hajlamosan élt. Csak éppen nagyon sápat volt, és szakadt zubbonya egy rohamkés nyomát rejtegette. Éppen válláig takarta a sok pálmalevél. Döbbenten álltak. Emberek, akiknél a halál csak tréfa, és olykor virtuskodásból belerohannak a pusztulásba. Mégis döbbenten álltak öreg, daloló bajtársuk mellett, mert ez valami egészen példátlan és különféle komplikációkat jelentő esemény volt. Ha a verekedés közben meghal valaki, azért is szomorkodnak, de itt olyan nyilvánvaló orgyilkosság történt, hogy tovább is kellett menni egy lépéssel gondolatban. Ez a társaság egy benzines hordó, amely felé millió szikrát vöcskölnek. Ha egyetlen áruló egyetlen szikrát a helyes irányba juttat, ez a hordó egész kis robbanással eltűnik a föld színéről, miután már 3 gépfegyverekkel és krézigránátokkal bőven ellátott csapat van a nyomukban. Legfőbb érdekük, hogy egyetlen szökevénytől se értesülhessenek arról, hogy rászedték őket. De egy áruló is lehet, aki talán már el is szökött. Fent esetleg már tudják. Megy a telefon. Ha-ho! Telefon nem mehet. Rögtön visszaküldenek valakit a sátorba. Riadtan nézegetik egymást. Itt most valószínűleg van közöttük egy ember, aki ezt a Donaldot leszúrta. Bengúz karbafon kézzel nézi a tetemet. Gorcsev arca, mint a szürke kőből lenne. Nem nézi Donaldot, de máshova se néz. Illetve nem lehet tudni, hova néz. Sába azonban egyenesen a törökre néz. Valaki azt hitte, hogy Manuel van a kocsiban, és nem számított rá, hogy az öreg Donald szokása szerint belefeküdt, mert én tudom, hogy Manuel éjszaka sétálni szokott. Érdekes, hogy Manuelt nem látták. De senki sem hitte, hogy az öreg spanyol a gyilkos. 10 perce sincs, hogy Mengúzzal erre jártunk, mondta próféta. És úgy emlékszem, hogy akkor a lába még nem volt így kint, a kordé peremén. Corcebo Sábára nézett, parancsolóan, mozdulatlanul sokáig. Sába mély lélegzetet vett és elfordította a fejét, mert ő neki most minden kívánsága az volt, leszámolni ezzel a török csirkefogóval. Igen, mondta török sóhajtva, de hűvös hangon, csak ugyan erre jártunk. Én még itt megálltam néhány perce és cigarettáztam. E nagy csendben rohanva jött a sátorból Travacek. Azonnal gyertek! Fentről azt kívánják, hogy kapcsoljuk 10 perc múlva a marokkói színházból Shakespeare a zsebtolvajokat.
1: Mi történt?
0: Az egyik tiszta rádióműsort átnézte, és azt kívánta, hogy este Schillertől a harabjákat a marokkói rádióból ne felejtsék el kapcsolni. Mit csinálhattak volna a tisztek egy ilyen unalmas istenverte helyen, vályok falak között, mint hogy még a legrosszabb előadást is végighallgatják? Odalent tanácskozás folyt, körülbelül így. Mondd meg, hogy mit üzentek. Ha egy Trovacek mondja, akkor elhiheted, hogy zsebtolvajokat mondtak. Dosztojevszkijben nem vagyok biztos. Az előbb Shakespeare-t mondtál? Hát azért nem vagyok biztos. Én csak egyet tudok biztosan. A rablókat, szólt idegesen a próféta. Ezt már mondtad. Na látod, mondta diadalmasan Trovacek. A próféta is ismeri a darabot. Ő is tudja, hogy van Rablók címen egy híres színmű. Sába állt és fogta a homlokát. Végül mégiscsak kiderítették, hogy este Schiller Haramiák című darabját játsszák. És ez csőd. Ez teljesen csőd. Mert ha Sába tudná is kívülről a haramiákat, franciául, egyedül nem játszhatja. Azonban eszébe jutott egy homályos, igen veszélyes kivezető út. Na, maga rádió barát! Szólt 7 órakor a százados. Kapcsolja a haramiákat! Svetozár boldog vigyorral felállt a küszöb melletti székéről, és éppen csak, hogy elkaphatta Schmidtnek a karját.
3: Érdekes,
0: mondta csodálkozva. Ha én nem vagyok itt, már régen lelöktétek volna ezt a rádiót. Schmidt tovább ment, és véletlenül a lábára lépett a süketnek, de nagyon. Még 3 nap múlva is fájt. Végül megszólalt Marokkó. Sába ült a rádió előtt, mögötte Trovacek, Abu Ben Pullover, Jörgens és Gorcsev, azzal az instrukcióval, hogy ha ő feltartja a karját, lármázzanak, és ha leereszti, hagyják őt beszélni. Halló, halló, figyelem! A Haramiák című darabot a vendégművésznő megbetegedése miatt elhalasztjuk. Helyette Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című színművét közvetítjük a következő szereposztásban. Mondanom sem kell, hogy teljesen méltánytalanul Sába az általa elmondott szereposztásban mind Trovacek, mind Jörgens, mind a többi nevét mellőzte. Mentség erre, hogy saját nevét is mással helyettesítette, holott ő legalább 5 szerepet játszott a darabban. Ezzel a darabbal vizsgázott francia nyelvből a Színi Akadémián. A nagyorú szanitécbe jött a sátorba, de nem azért, mert a szereplési vágy hajtotta. Azt súgta Trovacseknek. A török nincs sehol. Ezt 2 ember hallotta meg, jobban, mint Trovacek. Az egyik Sába volt, a másik Gorcsev. A darab, ez érthető ilyen alkalmakkor, nagy ugrásokkal, különösen a női szerepeknél jutott el odáig, hogy Cyranót ki akarják dobni a színházból. Sába beszélt, és felemelkedett a jobb karja. Élénk zúgás támadt, és szitkozódás. Aztán intett, és csak ennyi hallatszott mégis. Becsület szavamra, te hülye! Gorcsev kisurrant. A legközelebbi karlendítésnél jól ment minden. De rendkívül meglepte a tiszteket a Cyrano című darabból felmorajló szitkozódás. Midőn Cyranótól visszarettenve elhallgatnak, a nagy zúgásból ennyi hallható. Ha azt a disznót elkapom, én belemegyek? Ebben a pillanatban leszólt valaki.
5: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Ez a Szabad Magyar Rádió beszél. Figyelem, figyelem.
6: Az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
5: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
7: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
8: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
9: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a Szabad Magyar Hazóbeszél!
8: Nem baj, kivágjuk.
10: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort vendégeinkkel, Ács Danival és Fábián Tamással, akik mind a ketten ki vannak tiltva a parlamentből, vagy már legalábbis volt már erre példa, hogy ki voltak tiltva a parlamentből. Azt is mondhatnám, hogy a Héttérítő tulajdonképpen erre a reggelre a magyar sajtó sztárjait hozta végül is össze. Itt előbb arról beszélgettünk itt a Marcival, hogy talán, hogyha váltásban lehetne csinálni mondjuk egy 444, lenne egy ilyen Ács Dani hét, Fábián Tamásét, Gulyás Marcét a Magyar TV-ben, akkor ennek örülnénk úgy igazából. Dani, te most ki vagy tiltva, ugye konkrétan?
11: Igen, a Herceg Márka meg a Botos Tamással együtt a legutóbbi videónk miatt Kövér László, illetve hát a, nem tudom, a megbizottjaitól kaptunk egy levelet, hogy bizonytalan időre ki vagyunk tiltva.
10: Igaz-e, amit a Gulyás Marcival hipotézisként megfogalmaztunk itt, hogy direkt tiltottad ki magad Kövér Lászlóval, belesétált a hurokba?
11: Nem. Nem igaz, de annyiban igaz, hogy benne volt a pakliba, amikor kvázi ennek a, mondjuk úgy, hogy forgatókönyvét megírtuk már korábban a Márka meg a Tomival, akkor nagyon nem beszéltünk róla, mert volt azért korábban ilyen hasonló videó, a Tamás Bencével már volt ilyen fikciós, őrjöngős videó a parlamentben, amikor a képviselők alkoholfogyasztására reflektáltunk oda bent, és akkor nem volt semmi, tehát akkor is tiltott helyen forgattunk, tehát azt gondoltuk, hogy hát hogy mondjam, hogy nem csapja le a Kövér a magas labdát, meg nem ad nekünk ilyen publicitást, hogy itt a Tilos Rádióban ezen panaszkodhatunk. Szóval, hogy az, én simán benne volt, hogy nem, meg az is benne volt, hogy igen, de az, hogy direkt, ez tehát, hogy ennek nincs is már jelentősége, már annyi mindenkit kitiltottak.
12: Tamás, téged is, ha jól tudom, most nem vagy éppen kitiltva.
10: Gyere, hát a piros, hogy hiába próbáltuk megcsinálni a érzét, egyszerűen komolyan mondom tényleg.
12: Beszélek abban, hogy egy pillanat.
13: Hogy osszuk meg a helyet?
12: Aha, de csak gyorsan bekérdezem, vagy bekérdezted te is, hogy képbe kerüljenek a hallgatók, hogy te miért és mikor voltál kitiltva.
13: Hát minket április végén tiltottak ki, amikor, de igazából akkor egy másik négy szerkesztőségnek a munkatársával együtt. Igazából az egy nagyon furcsa eset volt, mert ugyanolyan felvételeket készítettünk, mint a, nem tudom, az összes korábbi parlamenti videó alkalmával, csak volt egy olyan furcsasága, hogy a miniszterelnök is a házban tartózkodott, keresztül ment azon a tárgyaló részen, ahol egyébként tilos forgatni, de egyébként meg azért így meg szoktunk fordulni korábban, és már ott előtte így többször mondták nekünk, hogy ment a parlamenti sajtóosztálynak a munkatársai, hogy fejezzük be, mert hogy itt nem szabad, és hogy ennek következményei lehetnek, de úgy ítéltük meg, ott itt több szerkesztőség, nem volt egy ilyen nagyon átgondolt dolog, hanem hogy egyszerűen folytatjuk a munkánkat, ahogy az összes többi alkalommal, és próbálunk kérdezni. Ennek lett az a folyamánya, hogy akkor másnap kaptunk egy levelet, azt hiszem az ATV-től volt még, vagy nem az ATV-től, a 0.hu-tól, a HVG-től, meg a 24-től, igen, az RTL-től az még korábban volt.
11: Igen.
13: Hát ez járt le itt szeptember elején, tehát az április végét tartott. Mostanáig nyilván nyáron nem is nagyon volt ülés, egy pár alkalommal nem tudtunk emiatt bemenni, de hát nyilván így a jelzésérték az ugyanúgy megvolt, hogy igazából így ki vagyunk szolgáltatva, és bármikor gyakorlatilag most ugyanúgy, mint a Daniéknál, hogy igazából most ez, hogy hol lehet forgatni, ez egy ürügy, és az, hogy mennyire veszik komolyan ezt a szabályt, az pedig egy másik kérdés.
10: De van egyébként lehetőség normális anyagot készíteni, mert egyébként mármint úgy normális, hogy amelyik valóban tájékoztat, mert egyébként túl azzal, hogy amúgy biztosan fel tudom kúrni magam rajta, hogy hogyan reagálnak a kérdésekre a parlamenti képviselők, azon túl azért érdemi információt én még az életben nem hallottam tőlük ott a folyosón.
11: Igen, szóval, hogy ezt is akartam mondani, hogy azért az, hogy minket most kitiltottak, ez nem ez a, jelenleg nem ez a legnagyobb csapás a magyar nyilvánosságon, vagy sajtószabadságon, és azért is mondtam, hogy annyi benne volt a pakliba, és nem különösebben bágott minket föl, ez az, hogy most kitiltottak, mert hogy valójában már a parlamentben olyan anyagot készíteni, olyan kérdéseket feltenni, amire valódi válaszokat kapunk, azon kívül, hogy mikrofonnal kergetjük a képviselőket, nagyon nehéz. Szóval, hogy persze be lehet azt mutatni, hogy mennyire nem ott dőlnek el az ország dolgai, persze be lehet mutatni, hogy ezek a képviselők mennyire nem vállalják a felelősséget azért, hogy megnyomtak egy gombot, és ezzel döntöttek a sorsunk felől, és ezt mindig érdemes is bemutatni, de néha azért jó lenne, vagy hát annó lehetett érdemi válaszokat, ott azért újságírók régebben beszélgettek politikusokkal különböző sarkokban, most azért egy ilyen szellemházra emlékeztet a parlament.
13: Ja, bár én azért annyiban vitatkoznék vele, szerintem, hogy a hatalom működése szempontjából ez igenis érdemi információ. Tehát például az, amit most itt te is mondtál, csak hogy ez így kibontva, hogy tényleg, hogy hogyan működik mondjuk akár a kormánypárt, akár az ellenzék, milyen dinamikák vannak, tényleg egyáltalán, hogy mi van az ő fejükben, mondjuk nem tudom, egy órával azelőtt, hogy megnyomnak egy gombot, amivel mondjuk nem tudom, több száz milliárd forint titkosításáról döntenek, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, nyilván így inkább ilyen sajtó szempontjából, tehát hogy a kicsit olyan lesz, hogy nem tudom, hogy az újságíróknak fontos ez, hogy így megértsék, hogy hogyan kell ezekhez az emberekhez közelíteni, vagy hogy hogyan lehet egyáltalán nem tudom, a politikával foglalkozni, mert hogy...
11: Hát meg nem is lehet egyéb... Bocsánat, telefon.
10: Halló?
14: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Tükrö Simike vagyok.
10: Szia.
14: Ami engem rettentően felháborít, hogy amikor nagy nehezen elkaptok egy politikust, rögtön előkapja a telefonját, és folyamatosan beszél, és azt mondja, múlt héten is pont volt egy
10: volt,
14: ilyen eset, hogy ne haragudjatok, vagy ne haragudjanak, hát nem látják, hogy telefonálok. Szóval a menjen a búzsbüzös francba, az én pénzemből ül ott, szóval
10: abból telefonál.
14: Azt nem értem, hogy miért nem válaszol egy újságíró kérdésére. Hogy meri magát kihúzni, és itt az újságíróknak is már elnézést, egy elég nagy hibájuk van, hogy talán joggal, jog nélkül föl lehetne tenni, hogy rögtön azt a kérdést, hogy az én pénzemből ül itt, az én pénzemet lopja folyamatosan, nyilván ezt nem szabad mondani, de válaszoljon a kérdéseinkre. És amikor elmegy azon a pici-pici területen, ami ki van az újságíróknak jelölve, hogy meri elővenni a telefonját?
10: Köszönjük, Imi!
14: Én köszönöm, az én Istenem áldjon meg mindenkit, vigyázzunk egymásra, szervusz!
13: Egyébként múlt héten volt egy ilyen nagyon vicces epizód, hogy az egyik képviselő az ugye így meglátott minket, akkor így rögtön előkapta a telefonját, így el is fordult, még a táskájával is így hadonászott, hogy így hagyjuk már békén, és a kameráját nyomta be. Tehát, hogy az konkrétan látszott, hogy mint hogyha így valamit így próbál így felvenni, hogy a kameráját nyomta be, és akkor egy ilyen 10 másodpercig így tartott ez a színjáték, hogy akkor ő ott most telefonál, meg így menjünk már onnan, és akkor utána egy ilyen suttogós káromkodás kísérletében így lerakta, mert így belátta, hogy tehát hogy egyszerűen ez a helyzet tartatatlan, mert nem tudom, még lehet, hogy beindít egy videót, és akkor megtelik a tárhely a telefonján, és akkor...
11: De Zsandiséknak van erről egy videója, hogy a újságíró lerázó praktikák az Indexen érdemes megnézni
12: abban.
11: Igen.
12: Gyakran nézem ezeket a videókat, én megmondom őszintén, nagyon jól szórakozom, ez inkább ilyen kicsit keserítés, és mindig hasonló arcok tűnnek fel. Valahogy, mint a például Harag Péter így előre lenne tolva ezekben a videóban, mint hogyha ő lenne egy az ütköző zóna. Ezzel kapcsolatban azt lenne a kérdés, hogy ki az, akit mi nem sikerült elkapni, ki az, aki egyáltalán nem tűnik ott fel soha? Hát és kit kapnátok el szívesen?
13: Van vagy 120 ember szerintem, mondjuk akár a kormánypártból, és akik nem szoktak ott feltűnni, de mondjuk ellenzékből is egyébként így elég gyakran. Tehát így van pár ember, aki lehet, hogy így nem tudom, lelkiismereti alapon, vagy más megfontolás miatt, de ott így mindig így elsétál, és így szívesen részt vesz ilyen kellemes hangulatú beszélgetésekben, de mondjuk nem tudom, tényleg így a ház...
11: 15-20 ember körülbelül,
13: aki visszavizetél. Az nincs ott. Viszont Dani, akkor te meg tudod válaszolni, hogy kit kapnál el még szívesen?
12: Telefon után.
11: Fontos kérdés. Hello? Egyébként.
15: Sziasztok! Na, csak a 14 évet vettem részt a híriparban. Egy-két anyag elkészítésében azok között, amiből mondjuk az lett az eredmény, hogy leszűkítették az újságírók szolgálatát a parlamentben. És azért én hibának látom azt, hogy, tehát, hogy utána megy a sajtó, de mi az eredménye? Tehát, hogy értetek, a fele ennyi korrupciós ügy után máshol tízezrek vannak az utcákon. Amerikában egyébként például ugyanígy működik, tehát hogy ott se nagyon bolyongasz te a Kapitóliumban, meg a nem tudom mi. Vannak sajtótájékoztatók, oda mennek. Mégis olyan ügyek robbannak ki, ami után embereknek le kell mondaniuk. Tehát azért itthon a, hogy mondjam, az egész közeg szerepet játszik abban, hogy nem történik semmi.
13: Lehet erre válaszolni?
10: Persze.
13: Szóval nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy nekünk nem azt kell nézni, hogy milyen következményei lesznek a sztoriknak, vagy a munkánknak, hanem el kell végezni ezt a munkát. Az, hogy utána mi történik, az már igazából nem a mi dolgunk, és tök rossz lenne, hogyha ilyen fejjel is gondolkodnánk, hogy mi most így úgy írnánk cikkeket, meg úgy készítenénk videókat, hogy most ezzel ezt és ezt akarjuk elérni, mert hogy, tehát, hogy az már egy következő lépés, amire nekünk nincsen a befolyásunk, és nem is ezt kell, hogy
10: jól látom egyébként, hogy hogy a politikusok azért ezekben a találkozásokban leginkább ilyen előre felkészített módon vesznek részt. Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen doktrína kiadva, hogy ezt kell mondani, vagy ennek menti, mert hogy válaszok, akik válaszolnak, ők kb. Ugyanazt mondják. Tehát, mit tudom, bele kell állni, vagy néha a Kósa elszólja magát egyébként egy-egy háttérinformációval, de mint hogyha egy ilyen felkészített politikus érkezne oda, ez igaz?
11: Persze, tehát hogy azt lehet tudni, hogy hogy a problémás esetekre megvannak a
10: panelek?
11: Kormánynak és a Fidesznek a nyomott panelek, tehát ez ki van adva, de nekem a kedvenc időszakom az volt, amikor nem volt idő panelt legyártani, és akkor azt mondták, hogy Fidesz sajtóosztály készült egy olyan videó, és amikor csak te volt, aki ötször elmondta, hogy forduljanak a Fidesz sajtóosztályhoz. De hát ön nyomta meg a gombot, nem rég volt bent, valami alapján csak döntött. Válaszoljon már, lássa el a feladatát, és akkor a nyilvánosságnak számoljon el, hogy miért döntött így vagy úgy, és 25-ször is Fidesz sajtóosztály volt a válasz. De igen, tehát vannak ilyen panelek.
13: Meg azért vannak olyan pillanatok, amikor azt is nagyjából ilyen tavasszal tudtuk felvenni, amikor a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak a költéseit próbálták titkosítani, ugye egy törvénnyel, és annyira hirtelen nyújtották be, hogy kb. Aznap derült ki, hogy lesz erről egyáltalán szavazás, és tehát előtte, mindig az ülések előtt van frakció értekezlet, és akkor ott azért úgy nagyjából így megkapják hogy tudják, mik lesznek a fontos ügyek, mire fognak majd kérdezni, és hogy kb. Mik legyenek az ilyen konzerv válaszok, de hogy akkor valamiért nem készültek erre, és mondjuk nem tudom, ilyen 15 megszólalónk volt, és kb. Mindegyik mást mondott. És mondjuk ebből a fele, az például nem is hallott még róla, tehát hogy egy képviselő számára ennél kellemetlenebb helyzetben nem nagyon lehet kerülni, hogy mindjárt fog szavazni valamiről, ami egy nagyon fontos és nagyon óriási pénzeket megmozgató dolog, és akkor azt mondja, hogy én azt sem tudom, hogy miről van szó. Tehát, hogy ez...
11: Hát van kellemetlenebb, amikor a szocikat nem igazítják el előtte, és utána félre szavaznak.
13: Jó, véletlen.
10: Azt is gondolom, hogy nem volt félre szavazás, mert mindenkit egyesével megvettek kb.
11: De bocsánat, visszatérve az első telefonálóra, hogy azért van egy olyan, nem tudom, hogy melyik volt ez a kitiltás, azért mondom, hogy ez már nem egy nagy kaland, hogy Kövér László kitilt politikusokat, és nincs is tényleg olyan nagy jelentősége a sajtószabadság szempontjából. Már csak azért sem, mert ennél jobban nem lehet megtolni egy anyagot, tehát hogy kicsit rossz idő, tehát a mi videónkra visszatérve annak nem lett, soha nem érte volna el a 100 000-es nézettséget, hogyha Kövér László nem száll be ebbe.
13: Na, ugyan már.
11: Köszi, Tomi. De szóval, hogy azt akartam mondani, hogy azért, hogy valamelyik kitiltás akkor volt, amikor rohantak a szokás szerint a riporterek, és Kövér Lászlót próbálták valamilyen ügyben megszólaltatni, és nem volt hajlandó válaszolni, és olyan területre sétált át, ahol elméletileg tilos forgatni. Talán ti is ott voltál.
13: Ez az, igen. A kitiltás volt, igen, mert hogy amikor minket tiltottak,
11: igen. Ki,
13: tehát hogy ez is benne volt, meg az is benne volt, hogy ott volt a...
11: De szóval, hogyha most visszaemlékszünk, akkor nem tudom, hogy mikor volt utoljára, hogy mondjuk Orbán Viktor vagy Kövér László nem, tehát olyan újságírónak válaszolt a kérdésére, akit nem ő fizet.
13: Na, igen.
11: És ezért van jelentősége ebből a szempontból a parlamentben való forgatásnak, hogy itt legalább oda lehet ordítani Orbán Viktornak egy kérdést, meg Kövér Lászlónak, de hát szerintem Orbán Viktor 15 éve nem ült le újságíróval normális kérdésekre válaszolni.
10: Miért nem? miért hát a, nem?
11: Hát én ezt nem tudom, hogy mikor bántódott meg ennyire, vagy hogy, de én szerintem nem kis hitű magával szembe, tehát azt gondolom, hogy meg...
13: Nincs el szüksége. Meg bocsai, hogy közben vágjuk, de hogy 2010-ben, 14-ben kétharmaddal nyertek, anélkül, hogy itt nagy interjúkat adtak volna
11: az ellenfél. Hogy leült volna az ellenfélre vitázni.
13: Igen, tehát hogy egyszerűen ő szerintem már így annyira eltávolodott ettől a szinttől, amiben ezeket a csatákat meg kell vívni, és hogy igenis jó, hogyha a másik térfélen is játszunk, és megmutatjuk, hogy mennyire erősek vagyunk, tehát hogy ő már így e fölött áll, vagy legalábbis ő ezt gondolhatja magáról, hogy fölösleges most ilyen azért feszültségekbe belemennie, hogy ő most leüljön, és akkor másfél órán keresztül így kérdezgessék.
10: Csak hát ilyenkor lábra kapnak különböző elképzelések, hogy lehet, hogy nem is bírná egyébként, tehát hogy nem tud annyit uralkodni magán.
11: Én szerintem bírná.
10: Halló?
16: Sziasztok! Halló! A Keresztapa című filmben van erre egy nagyon jó jelenet, amitől most beszéltek, amikor...
10: A lófejes?
16: Nem a lófej, nem, hanem
10: a Luca Brázi már a halakkal az.
16: Gyerekek, iszonyúan nem lehet titeket hallani a telefonban.
10: Tudom, sajnos. Három mikrofonnal görcsöljük végig az egész
16: adást. Majd, hogy végigmondjam, jó, és aztán majd a rádióban hallgatlak.
10: Folytassa. Okay.
13: Oltás.
16: Halló.
10: Hallunk téged, hát mondjad.
16: Ez nem oltás, ez egyszer technikai.
10: Na, azt hallottad.
16: Na, szóval, hogy az van a Keresztapában, amikor azt mondja, hogy ezt meg azt írták meg az újságírók, és erre azt válasz, hogy hát írjuk meg mi, nekünk is megvannak a fizetett újságíróink.
10: Yeah.
16: Mondja yeah. ő.
10: Köszönjük.
16: És hogy itt egész egyszer arról van, hogy átvették ezt a maffia módszert, hogy nekik megvannak a maguk fizetett újságírói, akik azt írják, amit ők akarnak készíteni.
10: Köszönjük.
16: Szervusztok.
13: Csomi. Hello.
10: Egyébként valóban megvannak úgy vannak fizetett újságírók, hogy akik ott bent a folyosón kérdezősködnek, vagy ez csupán a kvázi valódi újságírónak a szokás, hogy ott vannak?
13: Hát az egy nagyon izgalmas kérdés, egyébként pont idefele menet gondolkodtam rajta, hogy a kormánypárti sajtótól nem nagyon szoktak ott kérdezgetni. Hát,
12: tehát tök felesleges.
10: Halló?
17: Halló?
10: Halló,
17: jelzem, hogy nagyon jól hallottatok a telefonba is.
10: Jó.
17: Egyébként.
10: Köszönjük.
17: A megfelelő telefonáltál. És azt akartam kérdezni, hogy ez a világban nem így történik pont ugyanígy országokban? Tehát hogy én ugyanezt látom más országokban is, hogy mondjuk egy államvezetője az így ilyen, nem tudom, nem bizonyos emberekkel leül, bizonyos emberekkel nem ül le. Tehát hogy én nem látom a különbséget. Tehát hogy honnan vették a példákat ezek az emberek, akik most itten, akiről beszéltek. Nem maguktól vették, hanem más országokban látták, hogy ez így működik. Mint hogy a sajtónak a megvásárlása is így működik.
10: Így van, engem.
17: Én csak azt látom, hogy az emberiség ilyen, amilyen a politikai rendszerek, amikor úgynevezett parlamentáris demokráciáról beszélünk, az ilyen. Okay, ezt lehet nem szeretni, és ahogy ti nem szeretek, meg sok ember nem szereti, csak ez kevés. Tehát az, hogy néhány ezer ember sajtószabadságért tüntet, abból nem sok minden lesz. Hát ahhoz legalább 1 millió embernek kéne ott lennie, hogy az látható, érzékelhető valami legyen, szerintem.
10: Hát Castroik is csak heten voltak.
17: Tessék?
10: Semmi, szerintem nem kell 1 millió ember a változásokhoz, kell tökös hét.
17: Tökös hét?
10: Aha,
17: a hétmesterlövész, hogy mire gondolsz?
10: Hát nem csak szerintem kevesebb ember is elegendő, tehát az, hogy a tömeg éppen hova áll, vagy milyen mozgásoknak veti alá magát, az nem a tömegtől jön, hanem pár ember. Van, aki elindítja a változást, adott esetben általában egyébként egy ember, akit ledobnak a vonatról, és ezzel megharagszik, és azt mondja, hogy lebontom az egész brigyarnak birodalmat. Tehát, hogy kb. Szerintem hát, inkább mozgásokra...
17: Ez a világ már elmúlt, én azt gondolom. Biztos, hogy volt egy ilyen világ, amiről te beszél, csak én nem látom az embereket, hogy mozdulnának. De múlt néhány évvel ezzel telefonál, és pont ezt mondta, hogy ennyi ember nem fog megváltoztatni semmit szerintem.
10: Hát talán szerintem
17: ez a... Lehet, hogy a Tilosnak a hallgató közönsége, nem tudom hány ezer ember, X, az egy budapesti mikrovilágot képvisel, ami az emberek a 3,3 millió szavazónak, hogy arról beszéljünk, az nem sokat jelent. Hát nem jut el hozzájuk az információ, nem jut el hozzájuk, amiről most beszéltek. Nem. Tehát ez egy jó dolog és fontos, ami történik, amiről most beszéltek, nehogy azt gondoljátok, hogy ezt én lekicsillem, csak hogy próbálom az értelmét megfogni. Meg hogy másik az, hogy a rendszerek azok nagyon hasonlóan működnek Amerikában is, meg Angliában is, meg Magyarországon is. Köszönöm. Politikai rendszerekről beszélek.
10: Oké. Okay. Köszi.
12: Csumi. Én azért beforgatnám ezt egy kicsit, ezt a témát, szóval nem azért ülünk itt, mert most egy ilyen baráti beszélgetést folytatunk arról, hogy de vicces, hogy kitiltottak mind a parlamentről, hanem azért, mert ott tartunk, hogy sajtótájékoztatón nem lehet megkérdezni azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, és elmenekülnek a kérdések előtt. És azért nem véletlenül a sajtószabadság tematikus nap, mert szerintem a kitiltás az egy lépés, viszont a betiltás az megint egy másik lépés, ami nem véletlenül adtuk ennek a szekciónak, aki tiltanak, betiltanak, beszüntetnek nevet. Ezért ez lenne a kérdésem, hogy szerintetek van-e félnivaló.
10: Annyival kiegészíteném, hogy a Gulyás Marci belóbálta, hogy esetleg 2018-ig már az Indexet is beszántják, a 4-4-4-et gondolom két hónap el előtte. Mi ennek a realitása? Van ennek realitása?
13: Hát szerintem akkor Dani válaszol előbb, mert hogyha a 444-et előbb szántják be, akkor...
10: Ha rajta múlik, akkor így, az Indexet fogja előbb beszántani. Két hónappal. De csak a Szamúzi ügy miatt.
12: Hát tényleg! Nyugodjunk.
11: Hát nincs. Mindenkit túlélünk.
10: Já, ennyi, ez az, így kell, így kell
13: pont,
10: hozzá.
13: Pont ugyanazt tudom mondani egyébként. Próbálkoztatnak, de hát még mindig itt vagyunk.
10: Egyébként szerintem is ez a pozitív hozzáállás, amikor a Frekiért harcoltunk, akkor világosítottuk mindenki számára, hogy vagy így, vagy úgy, de adás mindenképpen lesz. Tehát, hogy bármi történik, az ugyanaz, mint az Ozora buli. A zene mindenképpen meg fog szólalni. A többit azt meg majd meglátjuk, hogy hogyan. De mindenek ellenére azért láttok-e tendenciát arra, hogy azért ez a elszabadult fasiszta államgépezet szépen lassan önműködő módon azért mindenki be akar darálni? Vagy ez csak para?
11: Hát nem para, nem. Tehát azért látjuk, hogy nem para. Hogy... Tehát mindenki tudja, hogy most itt miről beszélünk, az, ami a Népszabadsággal történt legutóbb, az felfoghatatlan, és ez attól még mindig azért ilyen gombóc van a torkomba. Tehát nem para. Bár hát, ugye azért pont a Török Gábor írta ki, hogy ez ugye itt most elkezdett mindenki ezen lamentálni, hogy itt most akkor van-e még sajtószabadság, vagy nincsen sajtószabadság, hiszen a Török Gábor is ezt írta, hogy nem csuktak még börtönbe újságírókat.
13: Még.
11: Nem lőttek le az utcán újságírókat egyelőre, tehát hogy nem dobtak molotov koktélt szerkesztőségekbe, stb. Tehát, hogy úgy mondjam, még a blogokba bárki megírhatja, amit szeretne. Még ugye arról is van szó, hogy még mindig van valami fajta kormánykritikus médiafölény, szóval, hogy
13: hát ezt nem tudjuk, hogy mondjuk ez mennyire van, ez a média fölény. Tehát, hát hogyha így szemszerűsítjük, de... akkor igen. De mondjuk, tehát hogy önmagában már az mondjuk egy ilyen nagyon nyomasztó gondolat, hogy mi most így folyamatosan így azt méricskéljük már évek óta, hogy még azért mennyire vagyunk messze Törökországtól, ahelyett, hogy mondjuk pont azon gondolkodnánk, hogy mondjuk a Fehérházba az amerikai elnök is szokott olyan sajtótájékoztatókat tartani, ahol aztán bárhol, bárki bármennyit kérdez. Hát jó, nyilván ott is azért ez így moderálva van, de hogy mondjuk Magyarországon ilyen mondjuk, nem tudom, évente egyszer, ha történik, hogy mondjuk a miniszterelnök tart egy olyan sajtótájékoztatót, ahol úgy többet lehet tőle kérdezni. Tehát inkább csak az a gondolat, hogy igen, hogy még azért attól messze vagyunk, hogy nem tudom, Oroszország legyünk, csak így már maga az, hogy mindig ezen kell gondolkodni, hogy még most miért nem vagyunk Oroszország, az úgy...
11: Igen, az, hogy hol kezdődik a sajtószabadság vége, ezen hosszan lehet vitatkozni. Azért hozzátenném, hogy itt hetente a Lázár János tart egy sajtótájékoztatót. Ő talán a második legmagasabb rangú politikus Magyarországon, vagy hát nem tudom, hogy hova soroljam,
13: hát
11: de valahol...
13: Volt után.
10: Hát állítok úgy van, hogy Nándi, Jani, Viktor, hogy ez a lépcső a pályázati dolgokban.
11: Igen. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy azért a sajtó is elég nyomi, meg elég béna. Szóval, hogy ott lehet kérdezni, tehát ezt nem lehet mondani, ott van a kormányszóvivő, ott van Lázár János, és lettek volna olyan praktikák, amivel meg lehetett volna fogni, ahol lehetett volna erősebben sarokba szorítani a hatalmat, erre megadta azért a hatalom valamilyen formában a lehetőséget. Tény, hogy a rendelkezésére még mindig az az eszköz, hogy azt mondja, hogy erről ő nem tud nyilatkozni, mert nem kompetens mondjuk helikopter kérdésben, vagy nem kompetens Mészáros Lőrinc kérdésben, vagy nem kompetens Csányi Sándor kérdésben, tehát hogy ez mindig ott volt, de azért, hogyha egymás után felállt volna az mondjuk 3-4 orgánum, és addig nem hagyja annyiban, amíg nem válaszol a kérdése. Tehát, hogy...
10: És ez miért nem történik meg?
11: Hát én nem járok Lázár Jánoshoz, tehát hogy én ezekre akkor...
10: Nem láttam még.
11: De én csak azt akartam mondani, hogy lehet nyafogni, hogy milyen szörnyű a nyilvánosság és a sajtószabadság helyzete, de azért maga a sajtó sem annyira talpra esett, és ebben az elmúlt egy évben lett volna lehetőség, mert a lázárék odaálltak, szóval.
10: De egyébként ez más témában is érzem, tehát én mondjuk, aki elsősorban a kábítószer kérdésben vagyok érintett, mondjuk nagyjából van kb. 2-3 olyan sajtóorganom és újságíró, aki képes kérdezni ebben az ügyben. A 80%-a az megkér, hogy írjuk meg a cikket, de hogy konkrétan, vagy hogyha elküldi, akkor meg kell írnod, világosan látszik belőle, hogy egyáltalán nincsen felkészülve. Tehát mintha lenne egy ilyen nagyon erős elpuhulása amúgy is sajtónak, hogy amúgy nem akar belemenni ilyen kérdésebe. Tehát mondjuk például, amikor 44-nél mondjuk ti vagytok, akik képesek feldolgozni ezt a témát, az Indexnél meg mondjuk elsősorban a Földesand, és aki szintén belemászik ebbe, de hogy ennyi, senki más nem igyekszik ezzel kapcsolatban, csak picit sem képezi magát. Hogy mitől puhult így el a magyar sajtó, vagy volt ettől egyébként keményebb valaha az életben?
13: Tani?
11: Nem tudom, nem értek a sajtótörténethez, de szerintem nem volt, szerintem, tehát hogy én amióta tudom, nem volt ennél sokkal keményebb. Azért mondom, hogy az, hogy kik tiltottak minket a parlamentből, azért sincs nagy jelentősége, mert ahogy mondtam, ott már nem pezseg az élet, nincs, tehát hogy nincsenek viták, valójában nincsen ellenzék, azért annó itt legalább a koalíciós feszültség kapcsán lehetett a parlamentben dolgozni, de hát élet volt régebben a parlamentben, sűrögtek, forogtak az újságírók, meg voltak viták, nincs terep, ahol dolgozni lehetne. Tehát, hogy változott ebből a szempontból.
13: Hát igen, meg azt mondja,
11: olyan szűk körben történnek a döntések, és dőlnek el a dolgok, és annyira nincs rálátásunk erre a szűk körre, és annyira nincsen hozzá csatorna, hogy tényleg csak ezt lehet, hogy egymást kergetjük, meg alsógatjába fetrengünk a vörös szőnyegen.
13: Igen, igen. Meg hogy most a parlamentbe kérdezni, azért nem csak ott lehet politikusokkal találkozni, tehát ott van a Fehérház, a képviselőirodaház, ahová lehet menni, naponta van számtalan olyan esemény, ahol valamit koszorúznak, átadnak, kezet fognak egymással ezek az emberek, tehát hogy önmagában az, hogyha a parlamentben nem lehet bemenni, az mondjuk ilyen szimbolikusan egy jelzésérték a hatalom részéről, hogy hogyan gondolkodik a nyilvánosságról, de hogy azért ezek az emberek, hát nyilván itt kezdődik, hogy mondjuk kicsit melósabb, nem tudom, vidékre járni, meg akkor nem az van, hogy így egybe itt álcán felszolgálják az embereknek a képviselőket, és akkor ott nem tudom, 20 emberrel azonnal tudsz beszélni fél órán belül, hanem akkor így igen, így utána kell menni, és mondjuk azért az így látszik így a mondjuk így a médiára, így általánosságban kicsit, hogy még olyan szerkesztőség is, ahol azért így lenne kapacitás, kicsit így a Budapest központosság azért az úgy megvan, tehát hogy úgy keveset mennek vidékre az emberek, mert hogy akkor az már úgy messze van, meg hogy úgy nem szívesen végeznek olyan munkát, ami ilyen hosszú távú, és akkor itt egy sokat kell vele foglalkozni. Tehát igen, tehát azért van ilyen, hogy így kényelmes.
11: Meg ez azért elég konfliktusos, tehát amiről beszélsz, hogy elmenni egy temetése, vagy egy koszorúzása, és utána a Havasi Bertalant valahogy kicselezve odaordítani, ehhez kell ilyen pofa is, ehhez kell gyakorlat, hogy ezt jól tudja csinálni az ember, és ezt tényleg nagyon kevesen csinálják. De hát a másik az, hogy azért mi most hetek óta próbáljuk Rogán Antalt elkapni, hogy mégiscsak adjon már választ arra, hogy így a kommunikációért felelős propagandaminiszterként, ha kiderül, hogy hazudott, akkor ennek miért nincsen következménye, és hát hatalmas erőket mozgat meg azért, hogy ne tudjuk őt elkapni. Pont a parlamentbe ugye beült egy ülésre, és utána minden bejáratot, meg kijáratot figyeltetett, meg minden újságírót elküldetett, meg mindenféle kerülő utakon
10: ez megdöbbentő egyébként. Tehát ez megdöbbentő, tehát az, hogy valaki tényleg ennyire rettegjen, ennyire féljen, ez egyszerűen hihetetlen, hogy megtörténhet egyáltalán, hogy valakit nem tudsz elkapni, mert bemegy a mélygarázsba, bemegy gondolom a lakóparkba, mélygarázsba.
11: Tehát hónapok óta nem szólalt meg úgy, hogy ő mondom a propagandaminiszter.
13: Voltál egy kóta kampányos fórumán, nem?
11: Ott igen, ott sem akkor még nem volt helikopter.
13: Akkor még nem volt helikopterügy.
11: Akkor még nem volt helikopterügy, akkor konkrétan. De egyébként ott is az volt, hogy azt mondták, hogy valami az Orbán Viktor valami kormányülés tart, és nagyon-nagyon-nagyon sietniük kell, és beállt a busz a bejárathoz, és a Varga Mihállyal így azonnal bepattantak, tehát hogy még tartott a taps, és kirohantak, hogy nekik menniük kell, és nem lehetett kérdezni.
13: Felvették tehát, hogy a szöges cipőt, és abban is
11: sprinteltek. Van még ilyen fotóm, hogy így rohanok utánuk, de már csukódik be a busz ajtaja, és akkor ott próbálok kalimpálni.
12: Ezek megdöbbentő történetek szerintem.
10: Tilos Rádióban a Sajtószabadság tematikus napot halljátok Ács Danival és Fábián Tamással, és hamarosan folytatódik majd egészen 10 óráig a héttérítő Sajtószabadság tematikával, illetve az egész napunk erről szól ma itt a Tilos Rádióban.

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítőt, egész nap sajtószabadság tematikus napunk van. Dr. BZMG-vel beszélgetünk, Ács Danival a 444-től és Fábián Tamással az Index.hu-tól. Itt most elsősorban az, amiért ide kerültek, az nem más, mint az, hogy rendszeresen kibe voltak tiltva a parlamentből, de természetesen erről nyíló témákról is beszélgetünk. Azért én nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van ennek egy ilyen személyes szintje, és hogy hogyan bírjátok gyomorral? Hogyan bírjátok gyomorral Csepregi Nándort, Harrak Pétert, hogyan bírjátok a nem tudom én bárkit, aki tényleg a leggusztustalanabb, legtenyérbemászóbb módon, kioktató módon válaszol, hogyan bírjátok ezt, hogyan bírjátok?
5: Szerintem egyrészt fontos az egészséges táplálkozás, és akkor nincsenek az embernek ilyen gyomor problémái, de komolyan válaszolva, most ezek a válaszok, ezek nem minket minősítenek, hanem őket.
4: Tudom, de
5: mindig az aktuális embert, és érted, nekünk ez a munkánk, most így mi nem foglalkozhatunk azzal, hogy úristen mit mondott, és akkor ott elkezdünk finnyogni, hanem pont jó, hát megfeltettük a kérdést, ő így válaszolt, onnantól kezdve. Hát, személyesen engem szórakoztat, tehát hogy, amikor így láttuk egy ilyet, persze nyilván így van ez a szint, amikor az ember már így húzza a száját, vagy nem is húzza a száját, hanem így rosszul van kb., hogy úristen, ezek az emberek döntenek a mi életünkről, meg a jövőnkről, meg gyakorlatilag most már a múltunkról is, és közben meg ilyen szinten vannak, de hát...
4: De te mondja, különösen nyugodt vagy azért mindig, azt megfigyeltem. De tényleg nagyon szépen nyugodt, és miért nem válaszol? És akkor szépen, de hogy semmi, már biztos elgáncsolnám.
5: Ja. Hát ízlések és pofonok, tehát hogy valaki így csinál, meg ilyen temperamentuma van, én inkább ezt a sztoikus nyugalmat, tehát hogy alapból ilyen ember vagyok, ezért van ez talán így, tehát nem fogok molotov koktélokat dobálni a parlamentben.
4: Dani, azért te hamarabb kitiltattad magad.
6: Igen, de én már pont előtte megnéztem, hogy fél éve már nem voltunk bent, és érdemi videót nem hoztunk a parlamentből, tehát de egyébként a Kövér László most kedvet hozott, mert a Geri a kitiltás után a Plankó meg a TBG-be is szaladtak és csináltak egy videót. Igen, azt akartam pont mondani, hogy azért az egy nagy vereség, amikor az ember ilyenkor elveszíti a türelmét. Tehát, hogy ezeknek a körkérdéseknek alapvetően nem az a titka és nem az a válfaja jó, amikor az ember agresszívé válik és látszik, hogy kihozták a sodrából a válaszok, hanem amikor annyira jó a kérdésed, ami viszi előre az anyagot. Tehát itt a jól megválasztott kérdés, amivel ki lehet zökkenteni, ki lehet billenteni a panelből, ki lehet egy kicsit mozdítani a komfortzónájából a politikust, az egyébként is működik. Tehát, hogyha meghökken, hogyha meg lehet hökkenteni, akkor a sokkal jobban jön le a képernyőről, mint hogyha az látszik, hogy már mindjárt felrobban a riporternek a feje.
4: Hát csak mindenek ellenére azért ez ilyen nagyon, nagyon sajátos tulajdonosokat kíván meg, vagy nem tudom, tehát az valahogy mint újságíróként, én mondjuk itt rádiózok, tehát nem készítek mondjuk külső interjúkat, de hogyha valaki ilyen szinten próbálna lerázni, vagy ennyire, nem tudom én, ilyen tenyérbe mászó módon gyerekként kezelni, vagy kioktatni, de nem tudom elképzelni azt, hogy ne szóljak vissza, hogy ne haragudjon már, de tényleg a jó Isten képzel magáról.
6: Én utálom. Tehát, hogy tényleg megalázó néha rohangálni, hogy képviselő, ne haragudjon, csak egy kérdés, képviselő.
4: És mellett szóval, egy tanulatlan bunkó ráadásul látszik rajta, tehát két szót nem bír válaszolni, szétvág az idegekből.
5: Igen, de utána meg mondjuk megnézi saját magát az anyagban, tehát egyrészt mondjuk itt te szaladgálsz utána, de utána neki kell, és a választóinak kell megnézni, de mondjuk, hogyha csak a politikusról beszélünk, akkor viszont látja magát, és utána neki kell ezért tükörben nézni, nem tudom, este fogmosás közben, hogy hát már megint ezért így viselkedtem, és ezért feltetett nekem egy kérdést, és úgy tettem, mint hogyha nem lenne ott egy másik ember, tehát hogy ez számukra végtelenül ciki, mi pedig csak elvégezzük ezt a munkát, és tehát hogy nem önmagában az a cél, hogy mi most őket kellemetlen helyzetbe hozzuk, és megmutassuk, hogy milyen szinten vannak, tehát hogy viselkedhetnének másképpen is.
6: Van, aki ezért viselkedik. Tehát, hogy az elkemenem, hogy ott van a, nem tudom, a nyitrai, az rendszeresen megáll, és válaszol a kérdésre. Az, hogy ez mennyire releváns, vagy okos, vagy mennyire, az más kérdés, de tényleg vannak, akik megállnak. Szóval.
4: Hello?
5: Igen.
7: Szervusztok, Gyuri vagyok. Én csak két rövid dolgot tennék a dologhoz hozzá. Azért én, amikor ezeket a dolgokat hallgatom, vagy olvasom, azért az én fejem füstöl, és az én fejem vörös, mint a tékla, ez egyik. A másik pedig az, hogy évek óta láthatjuk, tudjuk már, de lehet, hogy én értelmezem rosszul, hogy ezek az emberek este, amikor hazamennek és belenéznek a tükörbe, nekik egyáltalán nem ciki semmi.
6: Az egyetértek.
7: De ez a boss, ez is a bosszantó egyébként, hogy rohadtul lepereg minden, és én hát nagyon gondolkodtam azon a válaszotok, hogy nem az a dolgotok, hogy utána menjetek aztán a dolgoknak, hanem csak az, hogy kérdés. Én ezt el is hiszem, és ez természetes is, csak én meg mi meg otthon, amikor éppen nem az utcán vagyunk, vagy éppen a kocsiba ülök és dolgozom, akkor szintén lilul a fejem, füstöl a fülem, jön a gőz belőle, még szerencse, és egyszerűen ütöm a kormányt, mert akkor már ebből most mi lesz? Olyan, mint a hiába kérdeznétek, és nem történik az égvilágon semmi. És ez nem a ti hibátok, félreértés ne essék, hanem hogy be van betonozva ez az egész. Na, köszi, mert tényleg csak röviden akartam.

0: tétje lesz ezeknek a beszélgetéseknek és ezeknek a kérdésválaszoknak. Egyszer kell olyan helyzetbe kerülni, vagy egyszer-kétszer kéne olyan helyzetbe kerülni, hogy valaki felelősséget vállal a tetteiért, és onnantól kezdve ez szerintem
1: jó. Nem igaz, hogy sosincsen, mert mondjuk azért a Schmidt-Pál az újságcikkek miatt.
2: Így van.
0: És azt azóta sem dolgozta föl a kormányfő.
2: Szóval, a Schmidt-Pál, halló?
3: Szervusztok, én István vagyok. Tudom, hogy végtelenül naiv, amit mondok, de én olyasmit szeretnék valamit, hogy mikor egy ilyen hapsi kitér a válasz elől, úgy megcsipni a ruháját, visszatibálni, hogy vaze, az én pénzemből élsz, köteles vagy válaszolni. Szóval ilyet szeretnék, tudom, hogy marhasság.
2: Hát csináld!
3: Igen, nem merem, az a helyzet.
2: Hát én is egyébként.
3: Nem tudom, azért mondom, hogy hülyeség, csak valami ilyesmit szeretnék, hogy eljussunk valahogy, hogy
0: nem mondjon
3: mindenféle baromságot a Hold, meg a nem tudom milyen járásáról, meg a nem tudom milyen francról, hanem azt kérdeztem, hogy mennyi, mit tudom, milyen kettő, meg kettő.
2: Köszönöm. Hát vagy leönteni szarra valakit, vagy én nem tudom, meddig kell egyébként eljutnunk ahhoz, hogy tényleg legyen egy ilyen nagy felébredése, hogy ezek az emberek, akik ott válaszolnak, ők jelentős részben tanulatlanok. Tehát olyan válaszokat adnak, amivel azt látod, hogy ő egyébként valószínűleg ő nem tanult sokat, életében nem olvasott sokat, nem képes egy kerek mondatot mondani, három keresztkérdése meg lehet rogyantani, és egyetlen dolog miatt ússza meg, azért, mert be tud menni a végén egy kurva liftbe már elnézés. Az az egyetlen esélye, és látszik, hogy remeg a gombol, csak érjen oda a lift. Halló?
1: Hogy megfelé.
2: Halló?
4: Sziasztok. Bocsi, nem régóta kapcsolódtam be. És azt szeretném kérdezni a két újságíró figurától, hogy mit gondoltok, hogy bent nekik ilyen belsős kommunikációba, mint párton belül ki van adva a feladatba, hogy nem állhat meg ennek a két orgánumnak a kérdéseire?
2: Kerüld el ácsot.
4: Bocsánat, még a Tamástól akarom megkérdezni, hogy ő az a Fábián Tamás, aki Nyíregyházán járt iskolába, a klubiba, mert nagyon is
1: én vagyok az, igen.
4: Rájönni, hogy tényleg ő van.
0: Jelöljétek be egymást Facebookon is.
2: Kövess be a YouTube-on.
4: Azért idáig nem, de a Tilos Rádió keretein belül simán rá lehet erre kérdezni, hogy Nyíregyházi nem szar Fábián.
2: Persze, hát valahogy. Gyönyörű. Szóval?
1: Abszolút Nyíregyházi vagyok, igen. Tirpák egyébként, azt is mondhatnám. Büszke tirpák.
2: És büszke, mert egyébként a tirpákok, ugye ők a Békés Csabáról felszármazott szlovákok, akik a futóhomokon építik fel a városukat, amire azt mondta mindenki, hogy nem lesz semmi, és ott föláll maga a Nyíregyháza. Respekt.
1: Ennyi.
2: Salgó Tarjánból. Nálunk a völgybe épült a város testvére. Ki van adva a politikusoknak, hogy nem találkozhatnak az Ács Fábián, illetve az alábbi nevekkel?
1: Dezső Andrés. Szerintem nincsen egyébként. Nincsen. Tehát ugye a Simicska gecizés után volt ilyen, hogy próbálták blokkolni a Magyar Nemzetet, hogy ne nyilatkozzanak ott kormánypárti képviselők, de ugye annyira nagy a párt, és annyira sok érdek van benne, hogy igazából ezt nem lehet így kézi vezérésre azt mondani, hogy te most ellenzéki médiumnak már pedig nem fogsz elmenni, mert tehát, hogy azért bizonyos szinten itt vannak olyan emberek, akik még nem tudom, így gondolnak valamit a világról, nem csak ilyen feketén-fehéren, hogy akkor most csak a saját házunk táján állunk le emberekkel.
5: Én még nálad is visszatérnék azért arra, hogy te hogy látod a jövőt, vagy mit lehet tenni, vagy hogy lehet, hát nem tudom, felelősség.
2: Akár utánpótlás.
5: Igen.
2: Telefon után.
5: Telefon.
2: Halló?
6: Kis ember vagyok, sziasztok. Hallottok?
1: Igen.
2: Persze. Nem jó a telefonod.
6: De most már jó, most hallak. Hogyha beszélsz, hallak. Szóval, hogy fiatal felnőtt koromban, amikor már úgy az embert érzelmileg is megérinti a szexualitás, akkor úgy sokáig csodálkoztam rajta, hogy hogyan képesek a kurvák arra, hogy másokkal lefekszenek, és aztán hazamennek, és példás feleségek és családanyák, mert sok közülük ilyen.
2: Mi van?
6: Hát sok olyan kurva van, amelyik utána érzelmileg is képes átérni.
2: Idő hiány, most nem bontom ki a prostitúció problémáját és a helyes kommunikációt, tedd fel a kérdést.
6: Jó, ezt akarom mondani, hogy mert hogy arról vonatkozott, hogy képesek tükörben nézni, hát pont ugyanúgy, ahogy egy kurva leválasztja azt,
2: hogy... Jézus, ez tök szexista, ahogyan beszélsz erről.
6: Jó, lehet, hogy neked szexista, de én így szoktam, így a nyolc körben így szoktunk erről beszélni, nem tudom, lehet, hogy te máshogy. Na, tehát tényleg ezek az emberek egész egyszerűen politikai kurvák, nincs, hogy eladták a gerincüket, és ők ezt egészen más embereknek érzik magukat. Tehát elbazírozni, hogy nekik valamiféle

0: erkölcsi tartásukban, az teljesen fölösleges.
1: Jó, köszönjük szépen.
2: Hello. Lehet, hogy valakinek egy magánéleti problémája volt, és azért ezzel a hasonlattal.
1: Igen, tehát a hasonlat ez egymillió módon sántít, azt gondolom. Ha próbálom átfordítani kérdésre, tehát hogy szerintetek az az ember, aki egyébként ennyire buta módon viselkedik a parlamentben, ő egyébként otthon ügyes, okos, intelligens férként funkcionál-e?
2: Hát ezt nem tudom.
1: Meg kell kérdezni, kérdezni Csepregi Nándor, otthon egyébként rendes emberként viselkedsz, vagy csak így csináld ezt a csíráskodást?
3: Igen, mennem kell jön a lift.
2: Egyébként csak a kérdésedre válaszolva, szerintem ugye itt az van, hogy ez sokszor mondjuk az ellenzéken is múlik, tehát az, hogy mennyire van felborulva a pálya, és ugye most itt ugye a kormánypárt az nagyon ritkán van arra rákényszerülve, pont a Mennyi Roland ugye az például egy olyan, de az is inkább így belülről bomlott ki, tehát hogy nem a 168 órában megjelent újságcikk volt, amely ezt elindította, hanem már ugye előtte ott már zajlott a nyomozás, tehát inkább így ilyen belső feszültségek és harcok vannak, amikből pattannak ki.
1: Tehát a Mennyi tovább kell, csinálja a pályázatait, az volt a híradásul, hogy azt mondta, hogy attól, hogy őt bevádolták, attól az életnek mennek, az ugyanúgy szedik ki a lóvét a pályázatokból folyamatosan.
3: Szerintem egy ilyen díszbűnös egyébként, de mindegy, ezt majd...
4: De azt akarom mondani, Tamás, hogy igazából inkább a hatalmon belül vannak repedések, és ezek mentén lehet valahogy konfliktusokat feltérképezni, és amit én is, tehát hogy amit próbáltam mondani, hogy a parlamentben nem igazán lehet érdemi anyagot készíteni, mert nincs bent élet, és nem olyan emberek vannak bent, akik valóban döntéseket hoznak. Ez valóban annak is köszönhető, hogy azért itt jó régóta az erőviszonyok felborultak, és hát nincsen, tehát hogy ez a választások eredménye is, tehát hogy majd kétharmados többsége van a kormánypártnak, így aztán sokkal több kormánypárti politikusan eleve meg is felezték a parlamentnek a létszámát, tehát ezért is kisebb az élet odabent, tehát ez nem csak annak köszönhető, hogy itt elképesztő diktatúra van, hanem megváltozott a politikai helyzet.
2: Igen, és hát most ilyenek az erőviszonyok, de hát nyilván ezek 4 évente aztán megint változnak, szóval nem tudom, én nem temetném azért így, ugye így nagyon sokszor ilyen Facebook posztokban, meg különböző beszélgetésekben ez így felmerül, hogy úristen, most már így vége mindennek, és elvesztünk, én ezt egyáltalán nem így látom, tehát lehet, hogy itt emberek ilyen 20-30 évekre vizionálnak mindenféle fasiszta diktatúrákat, azért ettől szerintem még nagyon messze vagyunk, és szerintem nem is lesz az, hogyha ilyen patetikusan így.
1: Hát meg talán jobb is, hogy ezeket kimondjuk, hogy nem lesz az. Tehát akár nem tudom, volt egy telefonálunk itt a mai napon, aki folyamatosan felsorolt, hogy miért nem fognak menni a dolgok. És hogy talán pont azért nem mennek, mert minden egyes megbeszélést azzal kezdünk, hogy miért nem fog menni ez a dolog. Én most már évek óta felállok minden ilyen megbeszélésről, ahol elhangzik, hogy nem fog menni, mert akkor mindenkülünk ott egyetlen percet is, ha nem fog menni, akkor fejezzük be az egészet. Tehát azt kell nézni, hogy mitől fog menni, mi az, amiben tudunk változtatni, és valahogy ezekre koncentrálni. Szerintem a mai sajtószabadságnap az egy viszonylag jó példa erre, hogy mi például, azt hiszem, együtt mondhatok a Tilos Rádió, mi nem vagyunk képesek kiállni a népszabadság mellett, mert a Tilos Rádió attól sokkal differenciáltabb és sokkal nagyobb a különbség a különböző vélemények között. Lenne olyan műsor, aki teljes melszínettséggel a népszabadság mellett áll ki. A Hétérítő nem ez a műsor. Viszont a sajtószabadság mellett bármikor azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy kiálljunk, és ezért is próbálunk ilyen értéksemleges módon beszélgetni erről, de szerintem azért ez még mind annak a jele, hogy van egyfajta társadalmi öngyógyító folyamat azért, ami az erős nyomásra egyre erősebb mozgásokkal reagál, és szerintem egyébként a magyar civil társadalom ebben az életben nem volt még annyira erős, mint mostanában ezekben a napokban. Tehát minden egyes napon van azért valamilyen hír, valamilyen megmozdulás, amelyik nem pártpolitikai alapú, hanem valamilyen civil. Persze kétségkívül a hatalom is látja ezt, és jól lehet érezni azt, hogy akár a norvég szervezeteknek a megtámadása, vagy akár az állandó sorosozás, azért jól mutatja, hogy a civil társadalomnál van az igazi ellenfél számukra. Utolsó kérdésként, ti látjátok ezt, vagy láttok-e olyat, amiben a kormányzat valóban a civileket találná meg következetesen, mondjuk felépít a stratégiai szempontból?
2: Én csak annyit, hát nem teljesen a kérdésre válaszolva, de pont ugye tegnap volt egy tüntetés a szabad sajtó útján, és azon gondolkodtam, hogy az előző ciklus közepén, nagyjából a közepén volt az a tüntetés, ahol ott voltak közel 100 000-en, ugye az egy civil tüntetés.
1: A millás,
2: az
1: utolsó millás.
2: És most ugye megint így nagyjából ciklus közepén tartunk, és voltak hát kb. Nem tudom, 3-4-5 000 maximum. De hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy most milyen állapotban van a társadalom, vagy a civil társadalom, mennyire olyan dolgok mozogni. Nyilván azért így szerintem az, hogy hat éve ugyanaz a kormány van, így kicsit ugye 2012-ből lelkesebbek voltak az emberek, hogy volt egy ilyen kormányváltó hangulat, most így kicsit, mert így annyira régóta van ugyanaz a rendszer, hogy már úgy bele fáradtak, de hogy ez még szerintem nem feltétlenül mond el mindent. Az látszik azért, hogy szerintem így azért a civilek elleni mozgolódások ilyen hatalmi szinten azért azok kifejteni. Hát egy kettős hatás, tehát egyrészt azért a lelkesedés is lankod, de másrészt pedig a mélyben a gondolkodás és az aktivizálódás az attól valószínűleg zajlik.
4: Mindig kell, tehát hogy most úgy működik azért ez a hatalom, ahogy én látom, hogy nem a konszolidáció, hanem inkább a konfliktusok működtetik, ez a mechanizmusa, állandóan kell valamilyen ellenségkép, és ezért is van szükség a végső esetben a civilekre, mert nincsen nagyon ellenzék, és akkor hát vagy fiktív, vagy valós ellenzéket keres magának a hatalom, hogy tovább tudjon működni, tehát hogy ilyenek szerintem amíg talál valamit, addig ez működteti, szóval hogy szüksége van a hatalomnak is a civilekre, meg a norvégokra, meg a sorosozásra, meg a bevándorlózásra, meg még nem tudom, hogy milyen ellenségképe volt hirtelen Brüsszelre.
2: Hát mondjál még ellenségképeket. IMF volt még korábban.
4: Igen, bankok, stb. Igen, tehát hogy ez...
1: Hát civilként a Tilos Rádióból azt üzenhetjük, innen gyere köcsög, itt leszünk mindenképpen a végén. De tényleg azt gondolom, hogy a sor végén mi állunk, és hogy a legvégén majd hozzánk fog bekopogtatni, de hogyha kell, akkor nálunk fog megtörni Babilon hatalma, mert adás mindenképpen lesz.
3: Én leviszem Harag Pétert Nevazába, ráteszem a folytást.
1: Köszönjük szépen Ásdőnök a 444-től és Fábián Tamásnak az Index.hu-tól, hogy itt voltak velünk, és emelték a fényét a Tilos Rádió Hétterítő című műsorában a sajtószabadság tematikus adásnak. Az a sajtószabadság tematikus adás, ez egészen estig lesz majd velünk. Ezzel kapcsolatban információkat a Facebook oldalunkon találtok, illetve van egy külön Facebook eseményünk is erre. Abban benne van a napi bontás, kb. Másfél-két órás programokra fog menni. Lesznek majd zenések, és lesznek szövegesek is, továbbra is sztár vendégekkel. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezen a mai napon. Sajnos a forradalom most elkerül minket, és vasárnap lesz, és hétfőn lesz majd csak a héttérítő, úgyhogy a forradalom tematikus adásunkat azt majd egy pici csúszással fogjuk talán már a forradalom hevéből közvetíteni. Mindenkinek köszönjük a rádióhallgatást, és folytassátok a sajtószabadság tematikus napnak a befogadását. Kellemes hetet kívánom mindenkinek, szevasztok!
3: Csum. Hello!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

olykorban élte még a földön, amikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsol. S míg balhitekben hitt stajtézott tévetek, befonták életét vadkézzel képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a bűnös, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűrölték, akár a pest is est. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághagyta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és macsottól részek. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átakolt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtot, míg habszott asztalán a sűrű méregoldot. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot, itt úgysem mondhatna már,

Múltkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként géjjel ölt, nem csak parancsra. És még bal hitekben nincs tajtékzott tévetek, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban értem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, netán s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban értem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigyli a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa és a jász.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holdtól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, és én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Illád hosszú árnyalebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula, szeret.

Radnóti Miklós, biológ. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sötényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kék jel lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inked, mossa az eső, összeszív.

Töredék. Hatodik epróba. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra, s még balhitekben hitt, stajtégzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesebbni rest, már azt is gyűlölték akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit, az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt, az élő iriglé a férge síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. 1944. május 19.

irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

negyedikek lóga. Kérdeztél volna csak magzatkoromban. Ó, tudtam. Tudtam én. Üvöltöttem. Nem kell a világ, goromba. Tompán csap rám a sötét, és vág engem a fény. És megmaradtam. A fejem rég kemény. Stüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én. S a vörheny és a kanyaró vörös hullámai mind partra dobtak. Egyszer el akart nyelni, aztán kiköpött a tó. Mit gondolsz, miért vett mégis karjára az idő? S a szív, a máj, a szárnyas két tüdő, a lucskos és rejtelmes gépezet hogy szolgál? Ó, miért? S a rettentő virág nem nyílik még húsodban tán. A rák. Születtem. Tiltakoztam. S mégis itt vagyok. Felnőttem. S kérdezed, miért? Hát nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig. S őrök kísértek végig az úton. Jártál szellőtől fényes csúcsokon. S láttál, ha este jön, a hegyre töpped bokrok közt térdepelni egy jámbor őszsután. Láttál napfényben álló fatörzsön gyanta csöppet, s mezítlen ifjú asszonyt folyóból partra lépni, s egyszer kezedre szállt egy nagy szarvasbogár. Rapságból ezt se látni már. Hegy lettem volna, vagy növény, madár, vigasztaló pillangó gondolat, tűnő istenkedés. Segíts, szabadság! Ó, hadd lejjen meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra, új világra, mikor arany gőzök közül vakíts, új hajnalokra kél a napvilága. Még csönd van. Csönd, de már a vihar lehel. Éred gyümölcsök ingnak az ágokon. A lepkét könnyű szél sodorja, száll. A fák között már fuvall a halál. És már tudom, halálra érek én is. Emelt s lejt a hullámzó idő. Rab voltam. És magányom lassan növekszik, mint a hold karéja nő. Szabad leszek. A föld feloldoz. És az összetört világ a föld felett lassan lobog. Az írótáblák elrepettek. Szállj fel, te súlyos szárnyú képzelet. Ring a gyümölcs. Lehull, ha megérik. Elnyugtat majd a mély, emlékkel teli föld, de haragott füstje még szálljon az égig, s az égre írj, ha minden összetört. 1943. március 10.

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól, halázat nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz így már sosem nekem. Erengjel hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliós a menny felette. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt, a kard alatt.

Emily sem varázsolt. Eddig úgy jut szívemben a sok rejtett harag, mint almamag házában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól halázod, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyél. Hol az előtt az angyal állt a karddal, talán most senki sem.

október végi hegzameterek. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről. Táncol az őszi levél, s taraján kisímulva elúszik. Nézd csak, az árnyban a somfanyar ékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne bújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzifa gondja, téli ruhák vakgondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, s ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél. Feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek. A hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az esték hosszú szakálla alá. Nézd! Gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd. Fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjj füllel a szíveden alvó gond ütemét a sötétben. Hallgatom és várom. Mint ifjú gólya fióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a hőheven, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogás elaltott, elalszunk ketten az egy gonddal. S míg elkap az álom, az ében hallani, csapdos az ősz nedves lobogó.

1944. Július. Nyolcadik ekloga. Üdvözlégy! Jól bírod-e Vadhegyi úton a járást, szép öreg ember? Szárny emelé, avagy üldöz az ellen. Szárny emel, indul a tűz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözlégy, ak férfiú! Látom már, hogy a régi nagyharagú próféták egyike vagy. De melyik mond? Hogy melyiké? Náhum vagyok, Elkós városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninivé buja városa ellen. Zengtem az isteni szót a harag teli zsák javalékén. Ismerem ősdühödet, mert fennmaradott, amit írtál. Fennmaradott. De a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja ma sem még. Mert megmondta az Úr, hogy a bőfolyamok kiapadnak, hogy megrodjan a Kármel, a Básán és a Libánon dísze lehervad, a hegy megrendül, a tűz elemészt majd mindent, s úgy is lőn. Gyors nemzetek öldösik egymást, s mint Ninivé, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Mit használtak a szózatok, és a falánk fene sáskák zöld felhője mit ért, hisz az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket. Fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben. Égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték, s mint legelőkön a marha lepény, úgy megzsugorodva szerte hevernek a holtak a város térein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mondd, mi hozott most mégis a földre? A dű, hogy az ember újra s azóta is árva az ember forma pogányok hadseregében, s látni szeretném újra a bűnös várak elestét, s mint tanú szólni a kései kornak. Már szóltál, s megmondta az Úr régen szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a dű, ilyen égi konoklobogással. Hajdan az én torz számot is érintette, akárcsak bölcs Izajásét szénnel az Úr. Lebegő parazsával úgy vallatta a szívem. A szén iszó eleven volt, angyal fogta fogóval. S nézd, imhol vagyok én, hívj engem is el hirdetni igédet. Szóltam utána, és akit egyszer az Úr elküldött. Nincs kora annak, s nincs nyugodalma. A szén, azaz angyali, égeti ajkát. S mennyi az Úrnak mond 1000 év? Csak pilleidő az. Mi fiatal vagy, atyám? Irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Akár vadsodrú patakban gömbölyödő kavicsot. Már kopta te röpke idő is. Csak hiszed, ismerem újabb verseid. Éltet a méreg.
Próféták s költők dühe oly rokon. Étek a népnek, s inni való. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígértem az ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, már születőben az ország, hogy mi a célja az Úrnak, kérdém, lásd, az az ország. Útra kelünk, gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd feleséged, s mess botokat már, vándornak jó társa a bot. Nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsördös. Lagerheidenau, Zsagubica fölött a hegyekben, 1944. augusztus 20.

0: Kérem az alapvető zenét!
1: Tilalom erre, tilalom arra, tilalom kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út.
2: Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Tilos, tilos, tilos.
3: Hallgass ide, s ne felejtsd el, amit mondok. Aki pedig az igazság szolgálatában forgolódik, annak a hatalmak külön fegyvereket adnak. Kállj fel!
2: Tilos,
4: tilos, tilos, tilos.
5: Thank you, ladies and gentlemen.

A meddőség apostolkodása. A tehetségtelenek és a terméketlenek összetartanak. A tehetséges meddőség hó lelki ismerete. A tehetségtelen termékenység kémköves kipárolgása. A tehetségtelenek és a terméketlenek gittegyletének forrongó alakulása nemes célzattal, örök fellegvár sáncolása. A grafomániát vagy a siker öli meg, s akkor elsikkad irodalom alatti csatornákon, vagy öndugájába dől. A tehetségtelen termékenyekről több szó ne tétessék. Maradnak a tűzi kemencében megvallók előtt járdallók, hogy csodájuknak tanúja legyen a megjegyzett homlokú meddők, akiken a sugallat aláereszkedő galambja otthagyja lerondító jegyét. A magtalanok, akiken a tehetség galandja rág, íme a mi kedvenceink. Akár a bírói végzés után, ha kire valamely alja szemete pocsékság ügyében, kimondják az átváltoztatott életfogytiglanos elmarasztaló szentenciát, és nyilvántartásba vételétől kaján bűnügyi örömmel számítja banditává üttetését és csatlakozását az alvilághoz, ő is. Az ő hágári megkönnyebbülése, amellyel tudomásul veszi, hogy nem is tud, nem is fog, így hát ne is várják tőle, meddőtől, hogy szüljön, magtalantól, hogy alkosson. A gonosztevőjé, akit innentova felmentettek a becsület kényszere alól, a megkönnyebbülés bibliai szemérmetlensége, azé, aki innentova szégyenét bátor szerrel viselendő, elmegy és megkezdi emelt fővel a meddőség apostolkodását a tehetségtelenek között. A vádlottak padjának vidor alászállása, a fordított megdicsőülés az elaljasulásban. Ihol a tehetségtelenség rendőri bilincseiben mi elégedetten szemléli immár művitétlenségre kárhoztatott csuklóit, ihol már a szájára lakatolt szeméremöv rátapadásában mi vidoran lakolja műveinek művi megnémulását.

0: Ács egyetemes minden munkáit csírája híján. Ihol már mi megkönnyebbült vigyorral teszi közszemlére kalodás gyalázatát, hogy alkotás képtelen, hogy munkaneuraszténiás, hogy magtalan. Ihol már imposztor daccal, mi gyorsalkodvas, mely hars örömmel szövetkezik hasonszörű társaival. Hogy elkezdhesse új életét, mely a meddőség apostolkodása. Ármányait az alkotó ellen, ahol ő már vérszagra gyűl, ahol már lincs hangulatban löködi jó hóhér komáját, ahol már likvidátori minőségben fitymálja az elvonulókat, még ítélet nélkül, de már növendékfogdában, ahol már eljegyzi, most jegyzi el ő kell, ne irodalmárságát és apostoli életét az ármánykodással. Ha látom a tehetségtelenség és a terméketlenség együtt járkálását, a hangra megrezzenek, s összerázkódom a látványtól.
1: Eleutéria. A misztagóg beavat, a gyülekezet felelket a responszóriumban. Vakulok oltáraidnak előtte, eleutéria. Lépcsőzeteiden az áldozati ringások nyoma, a bokacsengők skófiumos barázdája, előudvaraidban a förtelmek vezeklői, templomgyújtogató késbörtönépítők, kulcsár szeráfok és lánctartó kerúbok térdeplő sorfala. Nem nélküli emlő, szűznemző eleutéria, kire fel babonás szerelemmel, tejben megejtett szemmel bámítnak ezópuszi békák és uhugánok, angol főemlősök és történelmi bölények. Oleu, hilleu, hallelu és jallelu, eleutéria! Hebegem, háborgom, pergetem, csikorítom, szolmizálom, lengetem, zengetem és a hódolatodra gyülekező szélbe fecsérlem, eleutéria! Letáborozom benned, hanggyűrű! Mint a figyelmeztető imakertben az eleven szentségtörés. Hús, hús, íme a szerelmetes gyermek, kiben néki kedve telik. Tejtest, áramtest, örömtest, eleutéria! A veled való parázna gondolatokban fürdekeznem. A kéj árnyékával elfedezel és kigömbölyödöl egészen, mint a siralomházi borban. Minden szertartásom a benned való ölelhetnékem, te százkarú, te küllőben ölelő, te bőrömbőr, mezítelen életmézelő, te! Méhek tánca és medvetánc neveit körtáncában, eleutéria! Nyilabozó szájak szélkelepén, torok buborékok gyöngyözésén, gurgulák remegésén és riogásán, a gangaridák és fűrbitterek, az aeronauták, a zsoldos remeték és remeterákok, a koptok és kokoptok sém és kám horkanásán. Eleutéria, ős szörny a föld ős kerekségén. A gondomra fel, az eleutreliptus alagút töveközt menetelnek, harci eleuték, lutrelliptikus dorombak, legyezőgulos eleukulelék. A lombkorona kunyhók zengettetik hangszerszárny neveid, és döngsz, és dörrensz, eleutéria. Ellenségeim megbilincselték árnyékomat, de te, bősz istennő, de te! Elrendeztél húsod redőiben, magzati rügynek, de te, a doveri mozdony kompon dübörögsz vastusa, halak iszamolásával dédelgetőzöl, katonai lármával, jaguár versenyek, toronyerdők fényével, mely a sarkadig ér, de te, ráspoly, véghetetlen eleutéria, villanásodra parttól parthoz futamítod a törvény hamisítót, őrlésedre a kurtavasak hátra pattannak. Az isteni nyelv ámene a mennyekben, eleutéria, az írást fodrozó sisakforgó. Az eleuterikus lovagok le kiborítják a zsarnok magumoltott tornáidon, és a megígértetett bástyák alatt, hol elfogadott lovagi rendelet, a diadóhok, a három birodalmak és a visszahárumló trónusok Sándorról, mind, mind! Ó nézd rab lelkünk lángadozását, miként a falak foltjaiban a befele fordulónak, ezüst limbuszaidba a csimpaszkodónak, amiként megjelensz, amiként a halni készülőnek a cölöppel a hátában és a vesztőhely tőkéjén a baromban kiábrázolódol, hogy elseperd a hamis irgalmazókat. Te tékoz, te gyöngéden kegyelmes, te látó, te szabadító, Hozsánna, Eleutéria, Eleutéria, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Egyszerű ember Jámbor politikai krédója. Hidd el, öregem, addig a földön nem lesz béke, amíg az utolsó papot fel nem kötik az utolsó kommunista belére. Vagy megfordítva. Az utolsó zsidót fel nem kötik az utolsó arab belére. Vagy megfordítva. Az utolsó négert fel nem kötik az utolsó fehér belére. Vagy megfordítva. Az utolsó milliómost fel nem kötik az utolsó lumpenproletár belére. Vagy megfordítva. Az utolsó orosz fel nem kötik az utolsó kínai belére, vagy megfordítva. Az utolsó dalai lámát fel nem kötik az utolsó római pápa belére, vagy megfordítva. Az utolsó gengsztert fel nem kötik az utolsó nyomozó belére, vagy megfordítva. Az utolsó adószedőt fel nem kötik az utolsó adófizető belére, vagy megfordítva. Az utolsó hóhért fel nem kötik az utolsó halálra ítélt belére, vagy megfordítva. Az utolsó palit fel nem kötik az utolsó kurva belére, vagy megfordítva. Az utolsó frájert fel nem kötik az utolsó vagány belére, vagy megfordítva. Az utolsó ellentüntetőt fel nem kötik az utolsó atomfizikus belére, vagy megfordítva. Téged fel nem kötnek az én belemre, vagy megfordítva. És akkor én mondom, öregem, és csak is akkor az árgyélusát, akkor majd béke lesz a földön.

0: irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Gazdagok követelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal rúgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
2: Biceg! Né! Hogy biceg! Ki vagy?
1: Uram, én a...
2: Disznó! Akinek a lába combi puszér, az a disznó vagy!
1: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
2: Mit maradsz?
1: Én, uram, egy szót sem.
2: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
1: A szenátorok gyomra korog.
2: A szobroki?
1: Világosan hallottam, uram, a szenátorok gyomra korgott.
2: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez, ez!
1: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt, hadd sütkérezzen benne, messziről kövessetek, ez hát a szegénység védtelensége?
2: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
1: Én római polgár vagyok.
2: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
1: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
2: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi? De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájában, akivel társalkodol, he?
1: Ízlés és mérték, te trák!
2: Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál. Hagyma evő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok! A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
1: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab! A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
2: Hol a görög?
1: Megvesztőztettem házi filozófusomat. Hajnal derengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
3: Aztán eladó ez a csillagos ég?
1: Eladó.
3: Nem valami szapora?
1: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
3: Sok allom.
1: Hiszen még nem is tudja.
3: Hát, ha a feléért ide adja.
1: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
3: A 6-ot már megadnám, csak hold, 2 volna rajta.
1: Hold, kibújik, majd kibújik az is.
4: Csak tavi tükröt terítsen alá.
3: Hattyával, no.
1: Annyi, amennyi.
3: Sok az egy égér.
1: Ilyen csillagos égér.
3: Nem bánom. Még meg se vettem, és a csillagaim már lealszanak.
1: Amott az ivó, no erre áldomás.
3: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
1: Aha, itt a csillagos ege, ha megvette, ott vigye.
5: A Vörösmarty villában, Kámél. Irodalmár barátom azzal kecsegtet, hogy elvisz Vörös Martiékhoz. Nem jutok szóhoz. Nem értem az egészet. Megkérdem. Újholdas? Újholdas, hát ő is. Kezeskedett Vörös Martiért, nincs mit aggódnom, s én még amúgy sem láttam otthonában a költő óriást. Vele mentem. Varázslatos otthon volt. A könyvszekrények üvegajtó sora előkelően fénylett, az egymásra halmozott perzsaszőnyegek, a lábzsámolyok, a kalászvirág, a roppant zöld üvegvázában, a hatlábú zongora, minden. Színekben pompázó mély homály, finom és törékeny, az ablak sugár körében Laura, az ifjú feleség, a felséges ifjúság. A férjem nincs itthon, csalódottság, szorongás. A titok egyre mélyül, ha ilyen, amikor nincs itthon, milyen, ha itthon van. Csodálatos az ifjú feleség, soha nála jobb reklámot költőnek, és jobb reklámfőnököt soha. Laura, édesdett ifjasszonyossan csapongva társalog, bele-bele szőve mondataiba egy-egy idézetet azokból, amelyek már belementek a nyelvbe szólásmondási rangban, de néha a megírandó művekből is idéz, mert azt is tudja, betéve, mind, hitvesi előretudás, lírai, laurai. Nyugtalan pillantásokkal tudtára adom költőbarátomnak, hogy a tudományomnak a végére értem. Se köpni, se nyelni. Itt lenni Vörös Martiéknál, szemtől szembe az ifjú feleséggel és a költőóriás, ha nincs is itthon, itt kereng őselemeiben, ebben a körülfüggönyözött univerzumban. Barátom szemhunyorogva int majd, mindent a maga idejében. Az erkélyen ragyog a délelőtt, a verőfény elúsztatja az azáliákat, elázó azáliák. Az előszoba pádimentumán táncol a déli verő, a déli verőn elcsúszik a szerint. Szívélyes búcsúzás, igen, sajnálni fogja, be fogja sajnálni. Kilépünk a ház elé. Meg kell kapaszkodnom. Barátom karjába markolok. Késő esti sötétség fogad. A Vörös Marti villa a fák fekete foltja mögött alig sejthető, fenn az égen tücsök zenére ezüstölő, harsányan sütő holdsugár. Udvara van a holdnak. Barátom a teleholdra pillant, majd a holdudvarról rám, sokat jelentő pillantással. Érted már? A civilizációs reflex. Szégyenkezni nehéz fejűségünk miatt, és okosságot szimulálni. Egy pillanatra még, mintha igaz is volna, bár magam sem tudom, mit mondok, amikor rávágom. Értem. Értvén ezen, hogy aha, no lám, most már értem. Elfele menőben a Vörös Marti villától, lehet ezen valamit nem érteni? Márhogy az ördögbe ne érteném, de értem-e?

0: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
1: Öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát.
2: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek, locs parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, s ne ódivatúságával illatoznak. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná furcsa jelenésnek, de ilyen a vén költő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást, két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mi picsog ez itt, Lilium hervadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gyászkeretes kajsza képe mása, jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig moderna halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekése. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt, a moly kirágta. A trottyos rímek, locs parábolák, semmit se változott világa.

också Oliver Gürtzi Myvandorjati på. Isoko haudat on siirtänyt, isoko halumo siirtänyt, mulot on vilain, mulot on vilain, mulot halan juohan, mulot. Isoko halumo radioon, eso siinä almot on dääridum, syret on vilain, syret on vilain, syret, sylet, ni seret, syret. Aki ne mulot, mert nincs jelen, ma fogantati keze jelen, mulot on vilain, mulot on vilain, mulot, ideri szálló mozdulat, mulot. Van, aki csak vágyban létező, hintőporozott az égmező, syret on vilain, syret on vilain, syret, oltári jó a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, Mulat! A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat. Éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a vén, tüket, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör, a potya por, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes, a jó bugás, arat a világ, csinics hajt, csilikan alatt, arat, aki nem arat, mert semmije, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világsikerre inni kell, siker, belefogam, mire rádöbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban, abajok, sajog, kirázza ikrája, ikreik garázda, szapora mindenik, borul a világ, belenyugodik, ján, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, kanakirincsen, kuncsorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, pincétől toronypadlatig, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat. Harmadik felvonásból. Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyeő, dobol a világ, magasodik a lárma bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, len cipel a batyú áradat, cipel a világ, mindjárt se télire húdjuk a férj,
mérgese, talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton unosuntalan, boldog, boldogtalan, ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, leveg, leveg a világ, leveg, pici fák, pici fellegek, leveg, leveg, leveg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaind, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmot van álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig robog, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz az a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágja, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jója, haláli jója, haláli jója, mulat.

Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne megint évfordulók, nevezetesen Dylan Thomas, akit a most futó csillagok közöttben is idéznek, aztán Radnóti Miklós és Határgyőző. Reméljük tetszett a műsor, mivel Határgyőzőnek november 14-én lesz az évfordulója, valószínűleg a jövő héten vele folytatjuk a Keltakaróban. További jó tilosozást!

0: gyorsan.
1: Jó reggelt kívánunk, jó estét, nem, na, jó napot, hát nem is szóval, 5 óra van, sötét van, és Tilos Rádió tematikus nap, gyűjtők napja, 2.15.37.73, három remek férfival ülök itt, Bence, Tóth Bence.
2: Szevasztok.
1: Cukrosi Mike.
3: Szép jó estét, szervusztok.
1: Bővíz Feri.
4: Hello.
1: Ferenc, Feri, hogy szólíthatlak?
4: Gyurikám, hogy jól esik.
1: Igen, tessék, három remek ember, az közös bennünk. Én is gyűjtő vagyok, de én hát most itt csak brácsáznék, hogy mindenki gyűjt valamit. Szerintem akkor így menjünk sorba, Bence.
2: Ferenc.
1: Mióta? Hát mióta gyűjtesz?
4: Valamit?
1: Mi a fő? Hát te sokféle dolgot gyűjtesz.
4: Igen.
1: Na, valami...
4: Kezdete?
1: Ja.
4: Szerintem a...
1: Oviba már.
4: Mondjuk iskola. Gyufás doboz. Igen.
1: Hát az szerintem sok embernek volt.
4: De nekem volt egy speciális területe, csak külföldi.
1: Ja, már akkor is ez a nyugat majmolás. Ez orosz is ment
4: vele? Volt benne, de nagyon érdekes volt, hogy valahol akkor döbbentem rá a két tábor különbségére, hogy amikor láttál egy olasz és angol gyufát.
3: Az egyik meggyulladt a másik.
4: Nem. A színessége, a fajtái, a sokrétűsége, a mérete, a sorozatok, míg a szocialista gyufák ilyen egyen és szürke és barnák voltak. Ezek gyönyörű celofánba csomagolt városképekkel, és különböző színű fejekkel. És
1: akkor megvilágosodott a fejedbe a marxizmus és a liberális
4: szabadkapitalizmus. Ennyire tudatosan nem, de valahol olyan érdekes volt a különbség nagyon. Tehát ez volt, ez mai napig meg is van, mindenféle, de továbbra is csak a külföldiekbe, és ez mindenféle anyagi haszon és előnyszerzés. Függetlenül ez csak tiszta gyűjtés.
1: De mondjunk egy számot. Hány?
4: Hát olyan 5000 biztosan különböző.
1: Ez kemény.
2: Úgyhogy. De egyébként az anyagi haszonszerzés az lenne itt motiváló?
4: A gyufában?
2: Igen, az
4: biztos, hát minden.
2: Ennek gondolom nagyobb piaca van, mint...
4: Mint? Szerintem mint, nincs már.
2: Mint annak, amit
1: jó, nekem annyi háttértudásom van, hogy a következő lesz a telefonkártya. Uh-huh. Tehát a Ferenc az profi is egyben.
4: Ez az a 90-es években kezdődött, elmentünk Horvátországba nyaralni, 93-4, és akkor egy ilyen roviny, látképű, színes plastiklapocskával telefonáltunk haza, és abban én beleszerettem, mert olyan praktikus volt, egyszerű volt, színes volt, szép volt, és akkor tulajdonképpen onnan ered a
1: megszólított
4: telefonkártya gyűjtés, hogy nem bélyeg, mert annál nagyobb, nem olyan sérülékeny, mint a bélyeg, nem olyan nagy, mint egy képeslap, úgyhogy tulajdonképpen azóta
3: arról van szó, ugye, bocsánat.
4: Plasztik lapocskák. Igen, klassz. Igen, így van.
2: Ezeknek de... volt néha a Blahalúza téri aluljáróban
4: nyugati. Amikor volt az arany időszakban, ott 8-10 álltak egymás mellett.
1: És árultak a cserélt.
2: Ilyen nagy albumokban, celofánba fűzött, vagy ilyen, mint a...
4: Nyugati, szigorúan nyugati. De olyan, hogy Európa...
1: És az egyik a Feri volt.
4: Nem, én ki nem álltam soha oda, de sokat jártam én is hozzájuk.
1: És így mutassál valami izgit, vagy megvan-e neked a XY?
4: Hát ez egy idő után, ez egy belterjes kör, mint minden gyűjtés, tehát itt volt minden, hogy beszerzési forrás is volt egybe, akár gyűjtésre, akár egyéb.
1: De itt a készpénzért cseréltek gazdát?
4: Bármi vagy, volt itt.
1: Tehát lehet,
4: bármi,
1: barter, persze, tehát persze, hogy nekem van két izém.
4: Sőt, itt volt a leasingel telefonkártyák, amikor egy különleges telefonkártyát akartál, vagy szerettél volna, és hogy az legyen üres, mert az volt a lényeg, akkor megtanulták az ottani járókelő emberek, hogy oda mentek ezekhez a gyűjtőkhöz, elkérte a telefonkártyát, lebeszélt egy összeget fel ott a fülkén, és visszavitte, és kifizette a 40-60-80 forintos.
1: De mi, az díjat. Miért érdekes, hogy üres?
4: Hát mert egy komoly értéket visszakapsz, tehát veszel 800 forintért egy telefonkártyát,
1: ja,
4: minek legyen
1: tehát
4: rajta.
1: Gyakorlatilag eladod a telefonási lehetőséget
4: így van,
1: rajta,
4: így
1: és
4: van,
1: neked meg megmarad a...
4: Ennek komoly.
1: És hogyha elszalad vele a csár.
4: Volt, de hát...
1: Veszélyes dolog. De
4: egy idő után ez kialakult.
2: És nem volt ennek esélye, hogy az átfordul, hanem hogy pont a érintetlen, vagy le nem beszélt telefonkártya lesz az, ami
4: volt, értékesebb
2: lesz?
4: Te voltak. A telefonkártyán az a különbség, mondjuk a bélyeghez képest, hogy a bélyeget látod, le van pecsételve, vagy nincs. A telefonkártyán nincs különbség abban, hogy van-e rajta egység, vagy nincs. Innentől kezdve mai napig, amint van egység, azt csak te tudod maximum, hogy rajta van, kutyát nem érdekel.
2: Ja, és a 96-ban még ezt le lehetett ellenőrizni,
1: ja, és az a szomszéd. De volt rajta 200 forint, ma azért nem nagyon lehet telefonálni.
2: Még nincs telefon, amiben bedughatnád
3: szinte. De ezen többféle képek vannak?
4: Persze.
3: Pictogramok vagy?
4: Gyönyörű színes képek. Tulajdonképpen színes képek, csak plastiklapon és telefonási lehetőséggel.
1: És neked ebből mennyi van?
4: Telefonkártyából?
1: Hát figyelj,
4: gyűjtemény vagy mennyiség?
1: Hát miért az két külön dolog?
4: Hogyne. Hát van, ami a gyűjtemény, abból mindegyikből egy, és aztán vannak, amik...
1: Az, ami cserebere
4: eladni jön hozzá, így van.
1: Mert hogy te jársz ilyen, hogy hívják ezt,
4: bőrzék? Sőt, és akkor, is bőrzék.
1: És akkor adsz, veszel.
4: Pontosan.
1: És akkor ez tulajdonképpen egy adott pillanaton tud lenni jövedelemszerző tevékenység.
4: Hát nézd, ha úgy veszük, a gyűjtő is jövedelemszerző tevékenységet végez, mert szeretne a kisebb értékű gyűjteményi darabjáért kapni egy nagyobb értékűt, tehát mindenképp...
1: Hát verját a... Mit a kollega Szotyi zacskókat gyűjteszél, az nehezett.
4: Hát ahhoz cserepartner találni.
2: Majd ha rám kerül a sor, elmondom, mennyire nehéz. Tehát, hogy van-e értelme egyáltalán.
4: Annyit hagy mondjak hozzá, ez a Szotyi zacskóhoz, hogy körülbelül olyan 20 éve nagyságrendileg járom a Európát, Magyarországot gyűjtési dolgokkal foglalkozva, régi kollégákkal, és azért van egy-két dolog, amikor azt mondjuk 20 év után, hogy ez, nézd már meg, ezt még mi se láttuk. Hát ilyen a Szotyi zacskó.
1: Mert verjel, tehát hogy akkor a te telefonkártya, majd azt még rátérünk a Kinder tojásra, és a telefonkártya, és akkor ezen keresztül, tehát egy gyakorlatilag ilyen szakértő vagy szóval sokat láttam már karon.
4: Hát a telefonkártyából mindenképp, és hát sok minden csapódik hozzá.
1: Tehát na de nem válszoltál darabra, gyűjtemény.
4: A gyűjtemény az szerintem egy olyan 10-20 ezer, de arra van a legkisebb idő mostanában foglalkozni. Telefonkártya mennyiség, azért nehéz, mert tudom azt a beszélős forrást, tudom, hogy is veszek egyszerre 10 ezer darab japán telefonkártyát.
1: De az nem olcsó.
4: Hát ha 10 000-et veszel, akkor összességében nem, de darabáron már azért ott lehet. Tehát egy 100 000 darab telefonkártya nem biztos.
1: És ez hol lakik, ez a gyűjtemény?
4: Mikor hol? Tehát, hogy a gyűjtemény az otthon van. Tehát
1: na, de ennek már van kiterjedése is.
4: Van. Hát
1: meg
4: van.
1: Hát ezt valahogy katalogizálni kell, tehát van. Az, hogy elővegyél egy 1996-os milánói nem tudom mit, az tud valami rendszer kell.
4: A gyűjtés ott kezdődik, hogyha valaki rendbe tartja. Tehát nagyon sok olyan gyűjtő van, aki le van rakva stócba, vagy épp cukor egy nagy dobozba, de amikor ez már be van rakva albumba.
2: Akkor mi nem vagyunk szönyek szélére leszünk állítva.
1: Nem. Na de ezek szerint ugye van az amatőr gyűjtő, és van a profi, aki egyben amatőr is, de profi is, nem? Tehát igen, ez egy könyvtárszak.
2: Ferenc kifejezetten a profi gyűjtő.
3: Igen, teljesen profi, persze. Hát én most tudtam meg, hogy nem csak én vagyok ilyen defektes, mert most mondta Feri, hogy havonta vagy két havonta van cukorgyűjtőknek ilyen bőrze. Hát én életemben nem hallottam. Hát,
1: azért milyen perspektívák állnak előtted?
3: Nem? Persze. Hát ezt hozta a 21. század.
1: És neked hogy indult ez a cukor dolog?
3: 82-ben vagy 83-ban voltam először külföldön, Bécsben. Az egyik barátomnak a nagybátyja kint lakott, és oda kimentünk ilyen 4-5 napra, és elvitt minket természetesen cukrászdába, kávézóba, és akkor megláttam, hogy vannak ilyen nagyon, nagyon jó pofák. Hát nálunk akkor még szerintem se híre, se hangba nem volt.
4: Mint egy ufával ugyanaz a hely.
3: Igen. És akkor úgy megtetszett, elhoztam, és miután ingyé volt, mert tudjátok, ki van egy hatalmas külliben.
1: Tehát ez nem nézett oda a pincén, belemarkoltam.
3: Persze, de ez a mai napig megvan egyébként, hogy ezt így kell csinálni, hogy miután most már amúgy se ígatom cukorral a kávét, most már...
1: Akkor neked mind tele van. Az üres zacskó az él?
3: Nem, nekem mindegyikben van.
1: Ja, mindegyik. Tehát
3: és van a kő, persze. A feleségem meg a lányom neki általán egy fél évvel ezelőtt szelektálták, hogy melyik európai és Európán kívüli.
1: Na várjál, ne rohanjál ennyire. Jó. Tehát akkor ugye az a Bécsbe, a kávéházba, ezt rácsodálkoztál, ez hogy a Nyugat-Európa milyen is klassz, hogy ott a saját izéje van, a kafé, nem tudom mi. Uh-huh. És akkor amikor jöttél rá, hogy ez már Tehát, hogy a második, a ötödik.
3: Elmentünk nyaralni Olaszországba, az is tulajdonképpen munka volt, mert egy lakókocsit kellett kihúzni tavasszal, és akkor annyi volt a, az volt a fizetség, hogy én még kint nyaralhattam egy hétig ingy és bérmentve.
4: Azt hittem, kaptál cukrot.
3: Kifizették ugye az üzemanyagot, minden franc karikát, nagyon jó volt, és akkor Olaszországban szintén előjött nekem, hogy megint csak vannak. Hát ez a nyugat, ez még mindig nyugat, és akkor ott is a presszókba, kocsmákba.
1: És akkor egyszer csak direkt kezdtél.
3: És akkor egyszer csak így rákattam.
1: Igen, oda menjünk be egy
3: kávéhoz. A barátaimmal sokat jártunk.
1: És belépsz egy ilyen helyre, akkor azonnal így leszkenneled a izet, hogy a pulton.
3: Olyan helyre be sem megyek, ahol nincs ki kávészukor, mert hát akkor mi a manónak? Hát nem.
4: Azt hagyd kérdezzem meg, hogy hány cukorral a zsebedbe jársz, mert én úgy csinálom, hogy ahova bemegyek egy kávézóba, ott mindig kell cukrot, mert hát ha csak 2-3 darabot kapsz, és azt el kell hozni, viszont a kávéba kell cukor, tehát a rendes cukorgyűjtő cukorral megy a kávézóba, hogy elhozhassa a helyi cukrot, és a kávéjába is jusson.
3: Az autóban, mert a céges kocsi volt, mindig van 4-5 darab.
4: Ismerős.
1: De neked különösen szerencsés, mert ugye a foglalkozásod az utazáshoz köt.
3: Hát amikor még kamionozok, igen, de hát én nagy részben itthon vagyok Magyarországon görkorcsolyával, tehát kis autóval járkálok, és szabad ideje alatt.
1: Na de hát miért? A sátor aljújján is csíphetsz egy érdekes
3: cuccot? Persze, hát magyar cukraim is vannak, hát nem majmoljuk annyira a nyugatot.
1: Az és körülbelül mennyi lehet a darabszám most így?
3: Hát most, ahogy készültem ide hozzátok, és mint említettem, hogy a gyerekek így bedobozolták, meg a feleségem, és külön rakták az európait, meg az Európán kívülit, ilyen cipős dobozokban vannak, és ezért vagyok én amatőr, mert valóban ezt. De hát gondolj bele, ezt hogy az ördögbe lehetne belerakni?
4: Tudok albumot hozni neked hozzá.
3: Hát de album.
2: Elkezdheted gyűjteni a cukrot.
3: És ezt nézzétek meg, ez egy, mutatom a kedves rádióhallgatóknak, hogy hát ezeket nem lehet.
1: Milyen áb, vagy ez valami oktaéder, vagy alakul?
3: Hát ilyen különlegesek, szóval nem csak ilyen zacskókat vannak, véletlenül hoztam magammal ugye több ezer darabot, és vannak sorozatok, hát gondoljatok bele, látjátok, kedves rádióhallgatók, ezen betűk vannak.
1: És ugye a cukorból is sokféle van, tehát most már van ilyen barna cukor, van. Nyírfa cukor, meg nem tudom milyen.
4: Nárcukor.
3: Én ezeket sose fogom megtudni.
2: Mi igaz abból a legendából, amit én egyszer olvastam, hogy aki ezt a henger alakú kávé mellé adható kis zacskós cukrot kitalálta, az nagyon csalódott, mert az emberek zöme nem a középen tépi el és roppantja szét, és úgy
1: nyitja
2: el akár, eszem mágában nincs, hanem a végép sem tudják cseszegetni, és állítólag ez teljesen ellentétes a feltaláló eredeti szándékaival.
3: Sose törtem ketté.
2: Nem?
3: Én, hogyha bárhol elfogyasztom a cukrot, akkor mindig itt a végén.
1: De most már bizonyos egészségügyi okokból gondolom, nem fogyasztasz cukrot.
3: Igen, két hete kiderült, hogy nevében a végzeten cukroszűke. Cukros lettem, basszus!
4: És a pirulákat nem gyűjtöd, az édeskéket? Az ugye zacskóban vannak.
3: Van egyébként talán egy egyipteres, tehát egyiptomi légitársaságtól kaptam egyszer olyat, amiben ez a
2: szvidik. Örüljön, hogy nem Sántai Mike vagy, kérszemű idő,
3: ez itt egy púp.
1: És akkor nyugodtan mondhatjuk cukros Mike, hát jár cukros. És akkor Bence, te hogy kezdődött?
2: Én nagyjából egy kicsit más ez a... még azt akartam megkérdezni Feritől, hogy a gyufa skatulya gyűjtők és a címke gyűjtők az két külön kaszt, ugye? Jól gondolom?
4: Valószínűleg igen. A címke gyűjtők, én a gyufa körökben már mint secsere partneres, soha semmi esőben nem foglalkoztam, tehát igazából nem tudom, de az érdekesség az, hogy pont idén jutottam hozzá egy ilyen banános gyoboznyi katalogizált magyar gyufa címke katalógusra, amit nem volt színű, hogy neki akarták dobni. Valaki saját kis kacsójával vastag füzetekbe vezette föl a...
3: Lelet? Vágva?
4: Ezt nem megmondom, hogy odáig se jutottam, hogy beraktam, mert mondtam, hogy ez olyan munka van benne, hogy ezt vétek az enyészet.
1: Tehát, hogy legőzölve, vagy kivágva, vagy hogyan?
3: Hát én gondoltam,
1: hogy ez szakmai kérdés.
3: És mindszerre körbevágva, vagy...
4: Hát a gyufa címkét áztatták egy időben, ugyanúgy leáztatták a fadobozokról, régen rá volt ragasztva, tehát az áztatós dolog volt. De mai napig lehet kapni ívbe, mint minden
2: nyomdaipari tárgy.
1: Igen. De hol lehet kapni?
0: Kutyasorozat
2: volt? Persze. Mindenféle volt.
4: Őrzéken, tehát ami terautóba leesett, az leesik itt is, tehát föllelhető.
1: Ami leeshet, az leesik.
4: Igen, tehát ez így van. Tehát mondom, ívben mai napig lehet találkozni 30 évvel ezelőtti nyomdaipari
1: ívekkel. És akkor ezek szerint van cukorgyűjtő bőrze, vagy találkozó, vagy ennek is egy rendszere?
3: Én most hallottam. Először.
4: Van egy magyar, hagyj reklámozzam őket, az a nevük, hogy Huncut. Unniai Cukorgyűjtők Társasága.
1: Huncut jegyzetelsz?
3: Persze. Most már itt van benne a Winchester katedrában.
4: Balatoni, Balaton Boglár, talán Vellei úr a fő szervezője, ez egy egyesületté is alakultak, ilyen, úgyhogy ők vannak, majd összehozlak velük. Mert...
3: Nézd meg, ez milyen szép, hagyj csak egyek ezzel.
4: Szeptemberben állom, tartották az országos találkozójukat, amit mondtam neked ebből.
3: Nekem szent meggyőződésem volt, hogy csak én lehetek ilyen defektes. Egyszer próbáltam még.
1: De most ez szar vagy
2: én,
1: jó?
2: Én nem akartam.
3: Hogy is, én örülök neki kollégák, persze, mert...
2: Én nekem mondjuk meggyőződésem volt, hogy Imike, tehát a cukorzacskokat sokan gyűjtenek.
4: Mm.
1: Te Imike is, amikor ez elhatalmas volt rajtad a szenvedély, akkor családod ilyen, hát megértően...
3: Bólogattak és húzgálták a kezüket, ahol...
1: És gondolták, hogy hát igen, figyelj, igen, sokat igen. Dolgozik.
3: A barátaim is, persze. Viszont a Szabolcs barátom hozott aramoktól is mindenhonnan. Hozzátartozik természetesen, hogy ezeket nem én, tehát én ezeket csak kaptam, ismerősöktől ismerek.
1: Na azért ma is bemész valahol a külföldön, akkor...
3: Hát ez természetes, az természetes.
1: De ezen dolgozt, hogy elterjedjen ez, mert én csak nemrég tudtam meg a maratonon.
3: Hát, igen, mert ugye mindenhol úgy mutatkozom, meg az autón is kint van, hogy Cukros Imike, és akkor megkérdezik, ahova megyek, hogy miért Cukros Imike, és akkor én szeretettel természetesen, mintha nagyon-nagyon erőltetném, de nem, hát mondom, hogy... Cukrokat gyűjtök, és akkor lehet hozni.
1: Tehát magyarul egy ismerősöd az megy valahova a tájföldre, igen, vagy nem tudom, akkor hozzárom bizonyt ajándékba. Hát figyelj, azért akkor neki kéne állni ezt így katalogizálni valami kis...
3: Az a baj, hogy...
2: Belépsz az egyesületbe, és ott nagyon el fogják találni, el fognak állni autorácsokkal, itt van, albumokat is tudnak neked biztosítani, és megint egy új közössége találsz.
1: Mert ez annyira szertág az a dolog, hogy nem valószínű, hogy van teljes katalógus.
3: Hát biztos, hogy nem, hát minden kávézónak
2: van. Akcióznak, úgy gondolod, hogy a Nyugat-Európa cukorgyűjtők acsarognak a kelet.
1: Nem, de ha jól értem, például a telefonkártyának lehetnek olyan katalógusai, ami törekszik a teljességre, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy mit adtak ki Olaszországba 78-ba, vagy 89-ba, vagy nem tudom mikor, Burmába, és akkor van egy mint a bélyegnek volt régen. Tehát,
2: hogy... ezek szofisztikáltabb gyűjtések már szerintem gyűjtőszenvedélyek, a bélyeg meg a telefonkártya.
1: De van vagy valaki?
2: Halló, igen.
5: Sziasztok, csak arról vagyok kíváncsi, hogy mi lesz a gyűjteménnyel Imike halála után?
1: Hát ez minden gyűjteménynél kérdése.
3: A Szabolcs barátom pálinkát fog belőle főzni.
4: Ez jutott nekem is elősőre eszembe, hogy...
3: Egyébként nagyon jó pálinkát főz, most is csak úgy jelzem.
1: Halló?
5: Hogy nem lehetne felajánlani a Nemzeti Múzeumnak?
3: A Nemzeti Múzeumnak?
1: A Nemzeti Cukorgyűjtemény.
3: Hát figyelj, hogyha azt
1: egy alapítvány kell létrehozni.
3: Egy alapítvány, igen.
4: Azt van ez a Huncut, ezek valamilyen alapítványi, vagy valamilyen egyesületi
5: formában. Vagy például a hat történetének.
3: Uh-huh. Te hazafelé beszélsz.
1: Szerinted ezzel lőni is lehet. Én. Mi?
4: Robbantani.
1: Mert ez a pálinka jobb vonalnak tűnik.
3: Ugye, és hasznosabb.
1: Mit gyűjtesz te?
5: Én?
1: Igen.
5: Pészt. Sok dolgot gyűjtök.
1: Hát mondja egyet.
5: Főleg régiségeket. Például nagyon régi káposztagyalukat.
1: Ja, ezt mondtad. Ja. Jó, neked se lehet könnyű. Mert az nagy, nem? Az helyi kell. Az nagy, az helyigényes cucc.
5: Hát lóg a falon a lakásban.
4: Mekkora album kell ad?
5: Ezzel leesett.
1: És van katalógus?
3: Káposztagyűjtő katalóg? Vagy káposztagyűjtő katalóg?
5: De nemrég megalapítottam az egyesületet, már van egy tagja.
3: És ki a vezér?
5: Hát én.
4: Ki a tag?
5: Én vagyok a tag is.
1: Na jó.
4: Akkor egyhangú döntéseket tudtok hozni.
1: Hello. Szóval akkor neked ér hozni.
3: De kemérés.
1: De azért tényleg katalogizálnod kéne, tehát Burmából van.
3: Burmából szerintem biztos van, mind a 8000 vagy 10000 darab azért nincs benne a kobakomban, de hogyha valaki hoz nekem valamit, akkor...
1: És akkor van valami rendszeri tájolással, tehát hogy
3: igen,
1: vannak
3: igen,
1: a csehszlovák
3: darabok itt, meg mindenhol nagyon-nagyon sok helyről, minden földrészről van. Az Arktiszról és az Antarktiszról még nincsen természetesen, úgyhogy ha valamelyik kötök arra megy, akkor...
1: Na és Bence, te hogy
2: cuppantál? Én nagyjából olyan 25 évvel ezelőtt kezdtem el. A akkori általános gyűjtőszenvedélyek tárgyai azért azok valamiféle ilyen esztétikai szempontokat vettek figyelembe. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy szalvétát, meg akár gyufás címkét is úgy gyűjtött az ember, hogy megragadta azokban megtestesülő szépség. Én meg pont fordítva voltam, a szotyizacskónak a grafikai megoldásai, vagy ha néhányat mutatok,

0: Egy-két nap alatt valószínűleg lehetne olyan megfelelő módon kategorizálni, vagy katalogizálni, hogy...
1: Ez, amit hoztál, ez itt a kezemben ez, van, az tele van.
0: Igen.
2: Ezt én hoztam.
3: Üresbe gyűjtöm, vagy telibe?
0: Üresbe gyűjtöm, igyekszem telibe hazahozni, és akkor meg is eszem, de az a baj, hogy teljesen különböző ízlése van a világ népeinek a szotyi fogyasztást.
2: De ezt máshol is fogyasztják egyébként?
0: Hát természetesen. Amerikában például a barbecue, meg a kovászos uborka ízesítéstől elkezdve...
1: Ne, kovászos uborkát nem lehet.
0: De van olyan, van kóser kovászos uborka ízesítésű szotyi is. Van a bírtakomban ilyen. Megkóstolja az ember egyébként, de aztán...
4: Nem finomod utána.
0: Persze. Tehát én üresen gyűjtöm, de igyekszem mindegyiket.
2: Ez nem csak az Magyarországon kívül sehol nem a foci meccseken.
0: De rengeteg helyen eszik. Na, érdekes módon Európának vannak országai, ahol ez nem annyira. Olaszországban például egyáltalán nem elterjedt, de Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában komoly szotyit.
4: Több kamionzacskóban gyűjtött.
2: És ha te fogsz egy kamionnyi szotyit, és kiviszed Olaszországba egy Udine meccsre, akkor szerinted abból
0: hát lehetne pénzt?
1: Meg nem is
0: megyünk. Prágában is ugye a sörrel meg a virslivel rohangásznak a meccsen a mozgóárusok. Magyarországon tök mag szotyi.
1: De verje, akkor tulajdonképpen szotyi szakértő is vagy, tehát ilyen kovászos, uborkás, kóserizet.
0: Igyekeztem utána járni nyilván, hogy magának a technológiának, igen, a pörkölés, pörkölési módozatoknak, a különböző napraforgómat típusoknak.
1: És olyat is ér, aminek nincs héja.
0: Nem. Tehát
1: a héjas, köpködős.
0: Héj nélküli szotyi zacskót nem gyűjtök. Egyetlen egy van, talán a gyűjteményemben, az nagyon szép, egy NATO csillagot ábrázoló, szintén magyar zacskó, ami hát szépsége miatt megragadható.
1: De a designerrel nem vetted fel még a kapcsolatot, hogyha egy helyről nagyon sok származik?
0: Mindegyiket valószínűleg a gyereke rajzolta a pörkölőnek, vagy a nagymama. Tehát olyan felismerhetetlen állatok és arcok, meg figurák
2: és vannak. És ebből hány amiben... félét van?
0: Hát olyan 500 körül, 5-600.
1: És azért,
0: hogy ilyen 30-40 országból.
1: Kapsz te is ismernek a haverok?
0: Nem, ez az, amit Ferinek akartam mondani, amikor jó, nagyobb, hogy mondjam, szélesebb kitekintéssel bír a különböző gyűjtőtípusokat, illetve én próbáltam rákeresni az interneten, hogy foglalkozik ezzel bárki még rajtam kívül. Egyszer találtam egy embert, aki magyar volt, akinek írtam, és ő nem hitte, hogy én azt gondolta, hogy én valamivel, vagy nyilván valamilyen tréfát akarok üzni vele.
1: Vagy kölcsön akarsz kérni, és
0: pénzt. Úgyhogy ez egy árva vagyok, mint az újjam. Tehát nem tudok én a nyugati pályán aluljáróba kiállni a másodpéldányokkal.
1: De nem hiszem ezt, ami kitalálható, az kitalálható.
0: Én is azt hittem.
1: Hogy biztos van, nem tudom én hol.
4: A földön kívülek is vannak. Csak nem tudom róluk.
0: Itt van például, ez talán volt az első olyan zacskó, ami
1: ilyen nagy,
0: arra késztetett, hogy elkezdjem gyűjteni. Látod, ez ebben egy csomó motivum megtalálható. Amit mondom, ez egy tyúkba gyógyított, földgömbbe gyógyított Magyarországon belül lehet látni a szotyit.
1: És
0: mindezt
4: olasz.
1: Olasz színek.
0: Inkább holland vagy luxemburgi csillagos
4: sávos
0: és amikor az ember egy ilyet meglát, akkor elképzeli azt a folyamatot, ahogy a szotyi gyártója maga kitalálja, hogy milyen legyen az acskója, és amikor ez sikerült, tehát egy tyúkba oltott, földgömbbe oltott Magyarország, akkor elismerően csettint.
4: Azt figyelj. Az acskot gyűjtöd, amire nincs ráírva, hogy szotyi? Tehát csak napraforgó mag?
0: Igen, minden gyűjtök, a legminimalistább.
4: Nem napraforgós
0: de is. A pirított legyen az a lényeg.
1: A nem pirított nem ér?
0: Nézd meg, tehát különböző mókusok, amikre, hogy mókus-e
2: vagy sem. Még egy tyúk.
0: Tyúk, igen.
1: De miért a tyúk? Mert a tyúk szereti a szotyit.
0: Nagyon érdekes. Ukrajnában, meg Oroszországban nénikével adják el a szotyit, kendős öregasszonnyal. Tehát ott valamiért ez...
1: A sportnak van ehhez valami...
0: A törököknél, meg a japánoknál fiatalasszony. kis csinoska, magyaroknál minden. Tehát itt a lótól, a
1: figyelj, nem kéne azért egy kis ilyen, tehát ebből lehetne egy
2: szabolózatot. A visszafogott japánok is szotíznak, kimennek, mit tudom, köpködnek ott, és utána a tenyér,

0: Például a Csepe lesz és saját
1: egyedi széria.
0: Egyedi széria.
1: És az még nem jutott eszedbe, hogy te csináltatsz magadnak egy ilyen saját szériát?
0: Hát szerintem ugyanúgy lehet saját cukrot is dobozoltatni. Vannak
1: egy cukorsimike feliratú cukor.
0: Erre szakosodott ajándéskártyák.
2: Én deskét vagy stíviát most már, tudod?
1: Nem, de hát ugyanúgy, ahogy nyilván egy egyszerű presszó is ezt le tudja gyártatni, hát te is le tudnál nyomatni.
0: Na itt van például...
1: Egy exkluzív, hogy 25 éve gyűjtem a cukrot.
0: Ez például egy eléggé minimalista dizájn, de helye van.
1: Ne, ez nem is. Ja, csak hogy ott lehet látni, hogy oda van.
0: Ez a spiritot napra
1: forgó. Ez egy egyszerűen egy új lengyelből zacskó. Ez nagyon minimalista. Figyelj, és nem gondoltad azt, hogy ezt be kéne szkennelni, vagy az elmélet?
0: De, sőt, én még arra is gondoltam, hogy egyszer a Tilos Maratonon csinálni egy kiállítást, és 200 forintért megnézhetné az én 500 darab. És az is egy
1: belépő forrás lenne.
0: Hát ilyen sima...
2: Tehát belépő díjat szedni.
0: Belépő díjat szedni.
1: Nem, na de akkor ilyen egyedi, hanem... tehát egy szobába bemehet, és lapozgathatja egy,
0: nem, hanem
1: egy fehér cérnak kesztyűbe.
0: Falon ki lehetne tenni ezeket ilyen keret nélküli üveg
1: mögé. Se ellopnák.
3: Hát vannak ilyen bélyeggyűjtőknek kifejezetten ilyen táblák, amire...
1: Demonstrációs.
3: Bemutató.
2: Ezen én is gondolkodtam, hogy ebből jó lenne egy ilyen kiállítást. Hát egy ilyen nagy asztal, üveglappal, tudod, kis gombos tűvel megszúrni a tetejét, és akkor...
1: De miért kéne megszúrni?
2: Hát, hogy fölfüggeszteni, vagy mégse így.
1: De akkor megsérül, nem?
2: Hát, az a kis fülecskéje.
3: Üres zacskóért adsz pénz egyébként, Szotyi zacskóért?
0: Én kész vagyok adni, de még senki nem ajánlott.
3: Megvan a jövő biznisze.
1: Na, de hát most tessék, mire jó,
0: olyan egyébként, mire jó a tűz? Vicces jeleneteket azért okoz ez, hogyha egy meccsen a tapucskoló, szurkoló lába alatt matatva, mondom,
2: bocsász, ugorom, meg arra, mert mennyi már
0: arra. Igen, mondom, ez egy...
1: Ne dobd el.
0: Így van, Gömze Margit 98-as pörkölése. Mióta keresem.
1: Mert akkor ez a sporttal is azért valamennyire összefügg, nem?
0: Azért az a legnagyobb öröm, amikor a
1: hoki
0: meccsen, vagy foci meccsen lelátón lát az ember egy jó állapotban.
1: De már akkor neked erre rááll a szemed, tehát állsz ott a lelátón, sokan nézik, hogy elhúzza a szélső, jobb szélső.
2: Te jársz olyan stadionban is, ahol bizonyos emberek VIP
0: igazából minden stadionban.
3: Tehát egy híres ember zacskóját elkéred.
0: Nem,
1: tényleg, hogy ebből mit tudom én a fenyőt.
2: Volt, aki a kólás dobozt elvette.
3: Hát az olyan napi
2: működik. Mert hogy ő abból ivott, és elvettem.
1: Tényleg a kólás doboz, meg a sörös dobozok a hősi időkben, mikor azok a nagyszobában, a szekrényen. Hát azt
2: csak amikor kedvesemmel összebútoroztunk, akkor Tíme azt mondta, hogy na most másztál.
1: Ez elég, ez a cukros cucc, ez elég, ez most ennyi lesz.
3: A Szotyi zacskóról szabad kérdezni?
0: Igen, persze.
3: Ha van rajta dizájnváltás, tehát mondjuk... Igen? Mondjuk lejjebb kerül, vagy mondjuk megváltozik ez a felirat színe,
0: az egy új, variáció. Az egy új, így van, az egy új.
3: Lejárati dátum?
0: Lejárati dátum az nem.
3: Az nem.
0: Tehát az nem. Tehát azért ez egy tömegtermék ahhoz, hogy ritkában, gyakrabban változik a lejárati dátum, meg az érvényesség annál, mint sem a design változzon, de például az, hogyha...
3: Oroszlán zöld lesz mondjuk.
0: Nem, de ezen, hogyha látod, ezen egy BT neve szerepel már, egy újfehértói név, BT neve, amit mutatok ugyanezzel a dizájnnal, azon még Sónyákné papillonnal magát.
1: És azért ismeri a csávó a izéket, nem?
2: Nagyon
1: ott beszerzőket, mi?
0: Erre azt keresem.
3: De hogyha a KFT-ből mondjuk BT lesz a cég neve,
0: az korrekt, az
3: ez a klasszikus bélyeg.
2: Igen. Itt van
3: variáció.
2: Egy zöldfülű egérke, nagyon aranyos, és egy sajt van a szájában, és napra forgó.
0: Hát, hogy mi van a szájában, azért az kérdés, mert ez például a tipikusan a Szotyi zacskó dizájnnak egy olyan példája, ahol nem tudod eldönteni, hogy mit is látsz valójában, hogy az vajon egy napraforgó mag lehet, egy koldusegér, aki
2: mert itt van mellette, látod a kis dobozka, egyébként lehet, hogy koldusegér. Szegény
0: egér. Például egy méh elől menekülő napraforgó.
1: melyik a napraforgó? Szerinted ez a nap? Ja igen, tényleg, az. De hát nagyon stilizáltan, hogy finom itt legyek.
0: Van, ez az eredeti ennek az emberarcú oroszlánnak, amit most kaptam.
3: Nem akarja, hogy beporozzák.
1: És ez nem volt meg, amit kaptál?
0: De.
4: Véletlenül.
3: Van. Sonyáné, nem Sonyákné.
0: Sonyákné.
3: Papírra.
1: Azért tudja Sonyákné, hogy te ilyen reklámot olyan képbe vagy?
0: Egyszer elmentem Újfehértóra, direkt
1: na,
0: végig látogatni.
1: Na, ez az.
0: A mosolygó Ferencet.
3: Na, ha van végig Ferenc.
0: Tóth László, Papkás Ándor.
1: Látod, egy ilyen név milyen jó imikes, mosolygó, mert annak nem lehet nagy baja.
3: Ez a mosolygó.
0: Magáról a faluról nem tűnik egyből úgy, hogy ez valami exkluzív.
1: Ez világfőváros.
4: Ezért kellene neki jó díjat fizetni?
0: Persze, hogy kellene, hogy a csodában.
4: És akkor gondolom fizet is.
3: Miért gondolt, hogy nem fizet? Ezt akartok
4: mondani. Hát gyanítom, hogy 35 forinté, ja nem, 104 forinté adja ugye.
0: A Flintstones.
4: Igen.
1: 104 forint.
3: Nem. Szóval meg kell, hogy vigyem a cukrosokat egy kicsit, mert tuti, hogy van katalógusuk. Tehát látva itt ezt a huncutoknak a forgalmát már, mint hogy azt, hogy küldözgetik egymásnak a képeket, rögtön az első, tehát biztos, hogy csinálják, katalogizálják különböző cukrokat.
1: De tényleg baromi nehéz lehet, tehát, hogy...
3: Hát sok ember
1: kell hozzá. Én hoztam az Imikének, sajnos iszonyúan szégyellem magam, hogy otthon felejtettem, de ezt mindenképp el fogunk küldeni. Mindegy. Mit a Szarajevóból hoztam egy kocsmából.
4: Lefekvés előtt haza, és akkor vissza is jön.
0: Itt van például szintén egy foci tematikájú, nézzétek meg ezt a magát az ember. Ez a tipikus magyar szotyizzacskó, akit valaki olyan tervez,
1: ez az Ebedli, nem?
0: Aki életében először fog plajbászt, hogy...
1: De ez lehet, hogy tényleg a gyerekek...
3: Az a kéztartás, azt nézzük.
1: El van törve neki.
0: Na, mondom, nekem valamit ebben az fog. Egész gyűjtésben leginkább mondom, ez a dizájn volt az első, ami mindig lenyűgözött az új meg az új zacskókon. A külföldi zacskók azok professzionálisak, tehát itt azok között a...
4: Azért onnan látszódik, hogy ez nem mai modern futballista, mert nincs még agyonvarva, látod, se a keze, se a lába, nincs még agyonvarva. A sírója nincs belőve, ilyen hülye hajú, tudod, mint én, és tehát nem olyan stuccolt haj nincs.
0: Kicsit Eszterházi Mártonra emlékeztet.
1: Figyelj, és ezek a műanyagok nem korrodálódnak,
0: nem,
1: vagy nem?
0: Nem, nem. Ezeknek az öme azért 20 éves zacskó, és így albumban...
1: Ja, fénytől védve.
0: Itt van például ez a szomorú szemű...
4: Szamura.
0: Balu Maci egy napraforgó alatt. Ez is egy annyira mikro...
1: Azért ezt én dolgoznom kell, hogy Balu Macit ezen...
0: Maga a Maci.
3: Ezt akarja mutatni, hogy ez a Balu.
0: Igen.
3: Itt a két keze, itt a két lába.
0: Igen, egy korábbi verziónál hát még nem volt odaírva, hogy Balu, de miután...
1: És ez a márka név is, hogy Balu.
3: Ott a feje ez is ott van.
1: Gömze Margici feje van.
3: Tulipán hasú, mert ez egy ilyen tulip, vagy rózsa
4: hasú. De ő is kétfajta. Nagyon aranyos. Na jó, az egyik jobban meg van pirítva, és ez
0: igen, az a baj, hogy már kezdünk belefeledkezni mi magunk ennek a érzésében, és ez egy rádióműsor, tehát inkább a rádióhallgatók számára is élvezhető aspektusairól beszélünk.
1: Egy kis zenét,
0: pihenő után.

0: Tilos Rádió gyűjtők szenvedélyek napja.
1: Én ezeket azt szeretném megtudni gyűjtőtársaimtól, hogy ezeket a számomra beláthatatlan mennyiségeket, ugye 10 000, meg több, neked is 8-10 000.
2: A körül van.
1: Ez mennyire befolyásolja a gyűjtői hozzáállást, hogy tulajdonképpen végtelen az, amit te gyűjtesz is,
2: és abszolút nincs. Nem. Igen, abszolút nem? Nem. Abszolút nem. Hogyha megnézed, tényleg ellentétben az, hogy van, ezeknek gyönyörű a kinézete. De különleges alakjuk van.
0: Tehát egy örömet okoz, azt a ilyet még nem láttam ilyen zavarna, ez a design. Wow.
2: Igen.
0: Most mint a design.
2: Legutoljára Brazíliából kaptam, és akkor rettentő szép az egész kinézete. Ellentétben kaptam Észak-Koreából is. Ez rettentő.
0: Kicsit minimalista.
3: Kobai gyufa, megint.
2: Egy hófehér, és rá volt így, hogy sugár, cukor és pizza.
0: Na hát ez ennyi a másik volt. Vége.
2: Ja, és az rajta volt természetesen, hogy éjszakóra, minden éjszakóra.
0: És vannak ilyen különlegesek, hogy csegevarás, vagy ilyen, akkor éjszak, vagy valamilyen?
2: Hát olyan arcok, akik híres emberek, én
0: nem mennek
3: tudok.
0: Rá.
3: De én tudok neked mutatni, van egy 40 darabos olasz sorozat, az az 20. század híres emberei, Marilyn Monroe-tól, a II. János Pápától.
0: Cukron?
3: Igen. Elvis Presley-től, tehát gyönyörű 40 darabos sorozat a Nelson Mandeláig.
1: És azt egy cukornál nem nehezíti a katalogizálást az, hogy sokkal nehezebb egy cukrot beazonosítani, hogy ez már nem tudom, hogy honnan van meg. Ekkor az is cukron azért kevésebb információ
3: van. Egy olyan kategória, hogy beazonosítatlan kategória. Tehát
0: ez egy lényeges dolog, tudod? Tehát ha mondjuk kiveszed azt, hogy honnan van?
2: 90%-ban meg tudom mondani.
0: De mi országig, vagy város?
2: Országra.
0: Mert azt mert a nyelv.
2: Meg rajta is van egyébként, hogy a cukrok 90%-án is rajta van, hogy hol gyártották.
0: Na, de azt nem tudod, orosz gyufa, akkor nem tudod, hogy Novoszibirszkből, vagy nem, Leningrádból, nem tudom mi.
2: Nem. Hát ez ugye, mert sok helyen nem is étsor.
0: Nem, nem, mikor
2: csak kaptam őket.
0: Amit nem hoztam el neked, az iszonyan gondolkoztam, így összegyűjtöttem egy pár darabot, és akkor most, hogy honnan van most ez, nem emlékszem, hogy ezt a Szarajevóba a sörgyár izéből hoztam, vagy a izéből, de akkor elég az, hogy Szarajevó.
2: Persze. Albániából is van, úgy eszembe.
0: Melyik a legértékesebb? Van ezt ilyen értelmes kérdés? Mind.
2: Én mindegyiket szeretem.
3: Tudok segíteni neked értékben, minden kisebb az ország, minél messzebb van, annál értékesebb a cukra. Tehát meglepő mondom, például egy indiai cukor, az sokkal, a nagy ország nagyság ellenére elég értékes cukor, mert elég messze van, és nincs olyan kultúrája a kávés cukroknak. De értékes egy San Marinoi vagy egy andorai cukor, de egy osztrák-német az kvázi értéktelen, mert annyi kerül be hozzánk, és olyan mennyiségben, és olyan sok van belőlük, hogy nem okoz.
1: És ennek az értékét ki tudja megállapítani?
3: Tudom, értéket nem, én azt szoktam mondani, hogy értéket nem tudom mondani, olyan árat tudok mondani, amennyire vesszük és amennyire eladjuk.
0: Tehát a piac.
1: Na én például a saját dolgaimmal szemben teljesen zavarban vagyok, fogalmam nincsen.
0: Tehát mondjuk egy madagaszkári gyűjtő azt mondaná neked, te figyelj, itt ezt a szotyi zacskóért mit tudná adni akkor?
1: Nem gondolod, de én hogy nem, fantáziálok néha azért erről, hogy valaki ezt a rádióműsort hallgatva hirtelen
0: realicitál a cuccra. De nem adnád el semmi pénzre.
1: De hát pontosan ezt mondja felül, hogy hát
3: biztos van az a pénz, amire adnád.
2: Ez nekem eszembe se jutott, megmondom őszintén, hogy ebből pénzt lehetne csinálni.
3: Segítsek az értékében? Az értékében.
2: Nem hiszem, mert akkor esetleg...
3: De mondok neked, alapára cukroknak 10 cent, 25 forint, 30 forint. De gyakorlatilag ennyi.
0: De az már a cukorsága, vagy maga a tárgy?
3: Tehát maga a gyűjtőknek szóló ár.
0: Még egyszer mond az összeget?
3: 10 cent egy zacskó cukor, 25 forint. Forint. 25-30 forint.
0: Na, szorozd be, imiket.
3: Ott kezdődik.
0: 10 000.
3: Tehát nálunk a bőrzén ennyi az alapá. Ki van rakva az 5 kilós doboz, és 25 forint.
1: Figyelj, 1000 font, eddig 10 000-rel számolva, akkor van egy 1000 fontot, de hogyha azt veszük, hogy biztos van 1000 olyan, olyan cukrod, ami mondjuk fél fontot is megér valakinek, akkor szerintem egy olyan 3000 fonttal számolhatunk.
0: Na figyelj, hazamész, mindjárt más ember leszel, most hazamész, és azt mondja, hogy kifikázta az én gyűjteményemet.
2: Hát a feleségem természetesen, és most már így megyek haza, ilyen dagadt mellekkel.
0: Na, hogy a jövő, tehát valaki nyugdíj alapba teszi a lóvét, meg azzal foglalkozik, hogy nem
2: tudom. De azt elviszik.
0: Jó, és azt elviszik, de ez meg...
2: Ezt nem adom neki.
0: Nincsen ellensége? Mój, vagy ilyen természetes ellensége
3: a cukor.
1: De egyébként nem feltétlenül cukorzacskó gyűjtésének, de nagyobb dolgok gyűjtésének van befektetői vonzata. Tehát sokan fektetnek abba, hogy bizonyos, mint veterán autókat, meg különleges egyedi dolgokat azért gyűjtsenek, hogy az értéke sokkal nagyobb legyen akár.
0: Na de várjál, a befektetési rész, az nagyjából értem, tehát azt mondod, hogy megveszem, és akkor ez idővel értékesül. Tehát én például néztem, gyűjtök ilyen fotós könyveket, hát főleg nézegetés céljából, és amelyik minél nagyobb, állati fura, minél nagyobb, a nagyobb könyvekért megnéztem egy ilyen Taschen izébe, hogy annak az értéke nem nő. Tehát, hogy ki $1000 megveszik a Helmut Newton Summo című albumát, és az most ér 3000-et. Tehát, hogy ezt értem,
1: hát
0: hogy
1: valaki... az nekem háromszoros ár.
0: Igen, tehát a befektetést értem. De maga a gyűjtés az onnan indul, hogy valami a fejbe egy bogár belemászik. Tehát amikor az első Szotyi Zacsit, azt mondod, úgy ez érdekes.
1: Igen, én nekem, hogy mi van, a nyerészkedési cél az nem fordult meg jó 20 évig a fejemben, de mostanában már, miután már egy szemmel látható mennyiség van, most már így elgondolkodom, hogy van egyáltalán ember, aki meg tudja állapítani, hogy mit érez? Szerintem nincsen.
2: Én arra lennék kíváncsi, hogy mások szerintetek erre kíváncsiak lennének, mert itt van mellettünk ugye az Iparművészeti Múzeum. Tehát, hogyha itt valahogy összeállnánk 8-10.
1: Szerintem vannak olyan iparművészeti, vagy akár ilyen művészeti szempontból is releváns, vagy értékes gyűjtemények, amiket lehet ilyen szempontból elemezni.
2: A múzeumokkal föl kellene venni nekünk a kapcsolatot, és mondani,
0: hát ez egy nagyon jó ötlet, ez teljesen reális, tehát amit te mondasz, hogy ez a design része, tehát jó trash design, vagy nem tudom, vagy a telefonkártyán,
2: az már
1: művészet.
0: Az Iparművészeti Múzeumban van egy kiállítás, mondjuk van egy fal, amint 10,000 telefonkártya van, azért ez azon érdekes lehet, hogy a
1: én biztos vagyok, hogy például a telefonkártya az már valamennyire találkozott ezekkel a művészeti határterületekkel is. Tehát valószínűleg volt ebből a koncept.
3: Csalódást kell okoznom nektek, van az a 10-20-50-100 ember, akit érdekel, és erre igazából nincs. Tehát ez a saját berkeinken belül
2: tud működni.
0: De tök igazon, nekem van egy jó ismerősöm, aki ott komoly ember itt az iparművészetiben, és ezt megkérdezem. Mert ez tényleg iparművészet, tehát hogy a...
1: alkalmazott grafika.
0: Ja. Hát
2: nyilván nem arról van szó, hogy kiüríteni az egész Iparművészeti Múzeumot, és akkor nem. Cukra Simikének, meg Ferikének elviszik a gyűjteményt.
0: Hát figyelj, azért ebből elég, tehát hogy most mi itt ülünk négyen, de hát érted, az egész országban azért nagyon sok olyan lehet, amit el se tudsz képzelni, hogy mind. Tehát azt sejtetted, hogy Szotyi Zacsit lehet gyűjteni.
2: Nem, mert mondom, amikor én ma készültem, hát elolvastam, hogy tényleg hányra kell bejön, és akkor Szotyi Zacskó, hát mondom, ez biztos hülyeség, és valaki a toronyban ott baj van, valóban. Megszüntette a nap a kollégától.
1: Bocsánat, még ezt a Feri kezében pörgetett kinder tojást, hadd fejtessem ki egy kicsit vele, illetve ez az, amire gondolok, hogy ha van valami, ami obligált gyűjtemény tárgya lehet, az a Kinder tojásban szereplő vízbaszok, nem?
3: Mit jelent az obligát? Ebben az
1: esetben. Akkor, hogy mondjam, vagy az ember, igen, hát magától értetődően gondol arra, hogy ezt valaki gyűjti. Sőt, abban is biztos, hogy ezt rengeteg ember gyűjti.
3: Igen.
1: Ugye?
3: Igen.
0: És én a Ferencet régóta ismerem, igen? És van egy egyszer mutatott, mikor ezt először hallottam, hogy ezt gyűjtik, és én is azt gondoltam, hogy hát azért ez tehát a gyerekek meg minden, és mutatott egy nagyon szép kiállítású, komoly könyvet, ami egy katalógus, igen? És ott volt, hogy a Portugáliában 1979-ben a nem tudom milyen rózsaszín bizilovak sorozatban az a 7, és a, tehát ilyen komplett.
1: Igen.
3: Tehát a Kinder katalógus az körülbelül ilyen vastag most a katalógus.
0: Hello, van itt valaki?
4: Szervusztok, Gyuri vagyok. Hello. Nekem csak egy ötletem lenne. Erzsébeten a Csili csoport Dávid Fecónak a vezetésével lehet, hogy megcsinálná ezt a kicsibe ugyan egyelőre, de a kiállítást.
0: Remek, remek, felvesszük a kapcsolatot a Csili csoporttal, de én az iparművészetét is megkérdezem.
4: Hát ez teljesen egyértelmű.
0: Ja.
4: Nem szabad kihagyni.
0: Oké.
4: Okay.
0: Hello, szia.
2: Hello, szia.
3: Múzeumról csak mennyitom, hogy egy időben a Posta Múzeum foglalkozott a telefonkártyákkal. Volt ott egy agilis hölgy, aki ezt úgy kézbe vette, és magyar kártyáktól a külföldiekig rakosgatta össze, ő valamiért onnan elkerült. Aztán mi lett azzal a komoly gyűjteménnyel, fogalmunk sincsen. Tehát mindig kellene valaki, aki adja hozzá a saját energiáit, ami vagy valószínűleg soha nem fog megtérülni, és azért ezek nem működnek.
2: A matchboxokról volt katalógus egyébként, hogyha emlékeztek, még 28 forintos matchboxokra, hogyha emlékeztek, vagy valakinek volt ilyen.
3: Most volt egy hír, hogy valami amerikai ember 3 millió dollárt adott az autójáért, és kiderült, hogy a matchbox gyűjteménye ér annyit. Hogy...
1: És ilyen nagy fiókokban mutatták, és csak kék színű kerülek.
3: Ki az, aki 3 millió
0: ér? Matchboxok.
1: Matchboxok, igen.
0: 3 millió font.
3: Nem, ez egy gyűjtemény volt, gyűjtemény. És dollár, és az egész gyűjteménye ért annyit, hogy...
1: Akkor viszont, bocsánat, a Kinder tojásra visszatérve, akkor annak lehet tudni, hogy pontosan mennyi darab, vagy mennyi
3: típus. Nem, az nem adja ki a gyár, tehát az megint...
1: Nem, hogy egy fajtából mennyi darab van, darabra? Hanem hogy összesen lehet, eddig mennyi típus.
3: Hozzáadólegesen lehet tudni, nem tudom neked megmondani. Én azért a Kinder...
1: Neked van kedvenc?
3: Én kiestem egy kicsit a Kinder gyűjtésből, sőt a Kinder gyűjtés az nem is igazán volt gyűjtemény, az inkább piszkos anyagiak miatt adtam-vettem a kindereket, de ez 10 éve
2: végig.
3: Istenem,
2: itt mindenki pénzt
1: csinál.
3: Megnézzük, a csokit megesszük, és megnézzük, mi van benne.
0: A sejted a szériát?
3: Nem, nem vagyok, abszolút hiestem benne.
2: Lejöttem a csörgesd meg, és mondd meg, hogy mi van benne.
3: Volt az időszak, hogy súly alapján látogattuk a Kinder tojást.
1: Én nekem, amikor a gyermekeim, két lányom pont abban a korban volt, amikor a Kinder tojások ilyen sorozatokat tartalmaztak, és emlékszem, hogy Elkap Hadnagy nevű volt egy ilyen sorozat, amiben mindenféle rókák meg...
0: Hát figyelj, valószínűleg a gyerekek, olyan korú gyereke volt, annak mindenkinek volt otthon 30-50, tehát ilyen kis amatőr izé, tehát azt elrakták az emberek, nem?
2: Manapság a gyerekek gyűjtenek valamit,
1: igen,
2: szerinted?
1: Igen, te hagy a csodában. Hát a Petőfi csarnoknál a zsibin, ott rengeteg...
3: Nem, én azt gondolom, hogy a gyűjtéssel igen. kapcsolatban a gyerekek el kell felejteni. A gyerek az nem gyűjtő. A gyerek az nem gyűjtő, a felnőtt a gyűjtő. A gyerek az nem gyűjt, az csak maximum elrakja, mert szép.
0: A gyerek veszi.
3: A Kinder tojás az abszolút felnőtt hobbi. Gyerekek ott nincs, de a Kinder bőrzére a gyerek nem jöhet be.
0: De nem is akar.
3: Nem is nagyon, persze, hát nem kell őket kivezetni, mert el se jönnek, mert menjünk már haza, nem érdekli igazából őket, hogy most a apuka nézi, hogy a vízilónak piros sála van, vagy kék sála van, és a piros sálas az...
0: És akkor azt gondolja,
1: hogy... Csak azt mondod, hogy az ilyen Lutra albumot, meg a foci VB-n a játékos albumokat, meg ezeket azt is kereskedelmi... találták.
3: Nem, nem, az kereskedelmi hobbi, azon igen. keresztül a gyerek, az egy más, az nem igazi igen. hobbi, az ad, én szerintem az nem hobbi, az tart addig a 3 hónapig, amíg a Lutra album Matiszlányt osztogatja.
1: Na, post kezdte, pedig sajnos érdekes szerbe beszélgetni.
4: Hát kikérem magamnak, hogy a gyerekek nem lehetnek gyűjtő.
3: Mert? Nem, egész más, az nem gyűjtő.
4: Mi az, hogy nem lehetnek gyűjtők? Én konkrétan gyerekkoromban voltam igazi gyűjtő.
3: Á, azt nem volt igazi. Az csak elrakosgattad.
4: Lényeget, gyűjtöttem telefonkártyát, hát igen, ez van, hogy nem volt egy, jött a foci, jött a sport, jött sok minden, de akkor ráéreztem, tehát akkor volt az a pillanat, hogy nekem úgy gyűjtenem kell a dolgokat. Azóta nem értem el. Azóta hanglemezek
0: jönnek. De akkor várjál, akkor azt kéne definiálnunk, hogy ki a gyűjtő.
3: Úgy van.
4: Hát ki a gyűjtő? Szerintem az a gyűjtő talán, aki ráértett arra a dologra, hogy egy keretet összeállíthat, és azok közt cserélheti és növelheti, és a csere az egy nagyon fontos dolog ebben a gyűjtésben szerintem. Legalábbis nekem az volt.
0: Jó, oké, köszi, csere.
1: Szerintem a szerzés vágy, az izzad akkor, hogyha hall valamiről, ami neki nincs meg, és azt akarja.
3: Ez egy pók.
0: Igen, ez egy fontos dolog lehet, hogy azt mondod,
2: de ezeket régen
0: hogy úgy ideges lehet, de jó lenne szó, hogy azt a...
1: Igen, ennek megvan, nekem meg nincs.
3: Olyan is volt, persze, de egy része összeszerelhető, de azok kevésbé értékesek voltak itt, ami a fő terület az a úgynevezett kézzel festettek, a fémek és a pászluk, azok a három standard.
0: Lila műanyag pók, és ez is egy sorozat, amiben van egy kis cetli, tehát eleve ugye megadja azt, hogy próbáld a többit is megszerezni.
3: Valaki csak ezt gyűjti a papírt.
0: a papír.
3: Csak
0: a papír.
3: Igen, mert ez jól rakható albumba. Tehát ez az a baj, igen. Tulajdonképpen nálam is azért maradt abba, mert rohadt sok helyet foglal el. Tehát
2: és ezt ott takarítja a feleséget, hogyha
1: porfogó.
3: Nem, hát doboza van. Hát doboza van. Doboz. Meg az első állványom nekem volt szerintem Magyarországon, ahogy üveg úgy gyártattam le, hogy szépen fel lehetett rasztosgatni. Ez olyan 90-es évek közepén kezdődött. Hát itt akkor nagyon jól lehetett régi kindereket még beszerezni. Ezek igen komoly értéket bírnak. Itt van befektetés itt a kinder figuránál. Tehát ha most megveszed, nem mindegyik, bizonyos részét érdemes elrakni, és azért...
0: De mi az, hogy régi? Tehát azt mondta, hogy az első az marha nagy kincs? Vagy?
3: Hát vannak olyan sorok, amik 100 000 forintot
2: sírnak. Honnan tudod meg a sorozatszámot esetleg? Vagy,
3: katalógus. Vagy, hát, ja. Katalógus, vagy a tudásod jársz a helyekre, és utána nézel.
1: Persze, tehát tudják, hogy melyikből készült kevés, melyiket zúzták be, aztán
0: de akkor rosszul lett festve. Mikor mondjuk azt valakire a gyűjtő? Mert oké,
2: amikor már vagy egy gyerek. Szerint.
1: Szerintem akkor, amikor energiát és időt és pénzt fetszöl abba, hogy a saját gyűjteménye lehetőleg tökéletesen.
3: Mikor arra törekszik, igen, hogy igen, keresi a hiányzó igen. darabokat, megnézi, hogy ez a sorozat, ez igen, ez 4 darabból áll, már másfél éve keresem, nem kapom igen. meg a negyediket, akkor elmegyek a bőrzére, és akkor
0: pénzt is áll. Szóval én például elég sok CD-m van, vagy lemezem meg ilyen, tehát a zenék, de olyanért, tehát azon mindig csodálkoztam, amikor két jazzista beszélget, hogy 17 albumot adott ki a Cannon Bell Adderley Quintet, és nekem nincs meg a 17., csak 16 van, és ideges. Engem ez soha nem izgatott, mert én engem abból a 17-ből az izgatott, amit én jónak tart. Nem, ami, tehát hogy lehet, hogy meghallgattam, mert ez elég szar felvétel egy klubban, nem tudom mikor, akkor nekem nem kell. De tényleg hallottam ilyen izéket, hogy mind a 17, tehát akkor teljes a szert, igen.
3: Akkor egy kicsit vissza kell vennem ezt, hogy a gyerek nem lehet gyűjtő, természetesen is lehet gyűjtő, csak szerintem a gyűjtőnek is van több fokozata. Tehát mint minden gyűjtemény ott gyűjtés ott kezdődik, hogy egy kvázi értéktelen dolgot kezdünk el gyűjteni, és azt próbáljuk minél tovább menni, de aztán átesel, és utána kell menni, keresni kell, mi hiányzik hozzá, és az egy másfajta gyűjtési lépcsőfok szerintem.
0: De akkor az már szenvedély, nem?
3: Hát igen.
0: Valamiféle ilyen, mert ebben van egy ilyen emocionális rész, nekem ezt tetszik, amit a Bence mondta, hogy az ember ízére, hogy de jó lenne az a ízé, mert ha nem tudom, néző.
1: Igen. Tehát
0: meddig lehet ezt csinálni a gyűjtést? Ez
1: attól függ, hogy mit gyűjtesz. Szerintem tehát én például nem tudom, hogy mire vágyjak-e a saját ha Szotyi Zacskó gyűjtem.
2: Ezt én sem tudom megmondani.
1: Most nyilván, hogy ebben mi az, ami kuriózum, mi az, ami ilyen elért. Mert ennek nincs viszonyítása alapja.
0: Na jó, de hogyha tegyük föl, hogy kimennél.
1: Pontosan tudja,
3: kimennél hogy... Nem, mert a telefonkártyának vége van.
1: Hát de pont ezért van igen. régi telefonkártya.
3: De ahhoz, hogy a régi gyűjtés gyűjtse, de ahhoz kellene az új dolgok is. Tehát azt lehet érezni, hogy a telefonkártya mint megszűnik, átvette a helyét a bankkártya, a parkolókártya, a ajándékkártya és minden ilyesmi, ami ugyan.
0: Na, de ha te mondjuk tegyük föl, kimennél egy Barcelona meccse Barcelonában most egy fapados járattal hirtelen, akkor azért bemennél egy kis boltba és ott megnéznéd a Szotyikat.
1: Persze. Hát ja, meg be is megyek.
0: Ja, ja.
1: Mint ahogy a barátom, aki meg a foci meccseknek a műsorfüzeteit gyűjti, ő meg megtesz mindent azért, hogy és aminek egyébként hasonlóan nagy, hogy legalább akkor a nemzetközi fórumai vannak, meg...
0: Tehát, hogy nekem megvan a 88-as...
1: Ha van neked egy
0: angol kupa döntő...
1: Így van, ha annak megvan a vagy jó mondjuk a 1915-ös...
3: Én tudok sorolni egy-két olyan érdekes hobbit, ami...
0: Várja, van egy hallgatónk, szia!
5: Jó estét, a Golyós vagyok, sziasztok! Én pont azt akartam volna mondani, amit a Gyuri kezdett elmondani, hogy lehet, hogy ilyen kedvenc városból, vagy kedvenc csapatból, de például lehet olyan, hogy a nemzet leghíresebb Szotyizójának a zacskója, amit eldobott.
3: Nemzet zacskója. Nemzet Szotyizója, amit a zacskója.
1: Beszéltünk már erről.
0: Diego Maradona ebből Szotyizott, azért az valami
5: lenne. Vagy az Orbán Viktor például.
0: Vaja,
2: na. Erre egyiket sem gondolt hallott.
5: A dísztribűn fölött, és akkor van egy Orbán eldobott, egy Garancsi, egy Csányi.
0: Jó, ezt most nem erről szól. Jó, oké.
2: Győzd más.
5: Na,
3: háló. Egy dolgot azt akarom, hogy például csomagolt fogpiszkáló gyűjtés. Igen. Ezt nem tudom,
0: ez érthető, ez nagyon hasonló, mint
3: a... A tejszínes kupak tetőgyűjtés. Tehát
0: igen. A kártyalap... Mi a tésznecs kupak?
1: Az, amit beleteszel a kis marézi vagy...
0: Ja.
3: Az ott Svájcban, ott olyan gyűjtemények, sorozatok és olyan képi gazdagság van, ez hihetetlen. Tehát láttam, hogy olyan albumok, hosszú méterek...
0: És benne van a tejszín?
3: Nincs, csak a teteje.
2: Csak az a kasinozott fóriáról beszélünk erről.
3: De a foci egy mozi egy most nagyon divat mostanában a BKV közlekedési jegygyűjtés. Tehát meglepő módon az elmúlt 3 évben ennek...
0: Ez is véges lesz, mert átmegy majd mind ilyen digitalizált bankkártyaszerű valami.
3: Akkor a sörös relikvia gyűjtés, akkor a kólás relikvia gyűjtés.
0: Én nekem azért van egy komolyabb sörös kupak gyűjteményem.
1: Most a műsor befejezése után 3 perccel kezdesz el.
3: Hódít a kóla palack, ez az alumínium palack, igen, az igen. Üvegalak, az most az 2 éve, az hódít. Olyan mennyiségben jelennek meg, és még a bőrzémet elmondhatom?
0: Igen, abszolút. És benne van a kóla, vagy nincs?
3: Erre megy a vita a kólás honlapokon, mert egy idő után szétmarja a kóla. Tehát, tehát azt mondják, hogy a kólás a klasszikus palackot 10 évnél tovább ne tárult, mert elkezd szétmarja, és kirozsdásodik, és kifolyik belőle. Az alumínium palacnak még nincs olyan régóta.
0: Ja, még nem tudjuk, hogy hol a
3: vége. Igen, és az erősebb azért, mint a...
0: Na, milyen bőrzét lesz?
3: Jövő hét vasárnappal úgy hívják, hogy telefonkártya és kinder figura bőrze, ahol megjelennek a cukrosok, kártyanaptárosok, képeslaposok, és kicsit ezek ostoha gyűjtemények, tehát nem a numizmatika, nem a bélyek, nem a klasszikus gyűjtési területek.
0: Ez nem lesz. A főáram.
3: Nem a főáram.
0: Hanem és hol lesz?
3: Most már Szotyi Zacskót is nagyon szívesen beleírjuk, hát ez az Atrium Park irodaháza, Váci út.
1: Ha valaki ott megjelenik, mindenképpen szóljatok, akkor a következőre.
3: Ez a Váci úton van. Majd átküldöm a szóról.
0: Küld át
3: a
0: linket is kiraktam. Nem tudom. És akkor itt ez hány, ez ilyen egész napos?
3: 9-től 2-ig tart.
0: És akkor itt jönnek a komoly emberek cserébe.
3: Itt olyan mennyiség kinder figura jönnek meg, hogy már azért érdemes kijönni, az látványos. Tehát azt, hogy amit ide kiraknak kindert, az félelmetes mennyiségű. És itt az értékekbe lehet tájékozódni. Hogy
0: és cukrosok is lesznek?
3: Cukrosok is szoktak jönni, egy 5-6-a jönnek.
2: Előttem az élet, látjátok?
0: Azért, figyelj, azért ezt nem gondoltad volna
2: nem,
0: még.
2: Persze, hogy nem. Ezért imádom a Tilos Rádió közösségét.
0: Sörös kupak?
2: Mi most dobtunk ki 2 évvel ezelőtt egy ilyen, van egy kerti kiülünk egy szaletli, és nem dobáltuk el természetesen a kertbe a sörös kupakokat, hanem bedobáltuk egy ilyen zöldséges kosárba.
0: És komoly.
2: Komoly mennyiség volt. Csak az át volt rozsdásodat a télen-nyáron
0: ki. De tudod, én például...
2: Az is valami 3-4 ezer.
3: Azt tudni kell a sörös kupakra, hogy hajtatlan kell, hogy legyen. Tehát, hogy
2: az 2 forintossal kellett kinyitni.
3: Hát most 5-10-essel nyitott ki. Katalógusuk van, ez a pezsgős kapszulának a mellékága. Tehát a pezsgős kapszula. Hát a pezsgős parafa dugon, vagy a dugon lévő kis fém kapszulát, az egy igen komoly hobbi Olaszországban, katalogizálják, albumjaik vannak, olyan berakók, ahol ezt
0: belőle rakni. A pezsgőt az egy ilyen ízézerjelés, és csak ott van egy a
3: tetején,
0: egy háló alatt van egy kis
3: igen,
0: ilyen
1: alumínium, parafa, vagy ón, vagy,
0: és azon vannak jelek?
3: Hogyne, gyönyörű. Hát az egyszerű pezsgők azokon nincsen, de onnantól kezdve megint... Igen, tehát az olaszoknál az nagyon menő dolog, és a sörös kupak is, ennek is albumja van.
1: De most már valószínűleg a csavarzár, az újfajta boros üvegek, tehát a dugót felváltó csavarzár gyűjtése.
3: Azt még nem láttam boros, tehát tekerős kupak gyűjteményt nem láttam, sörös kupak, pezsgős kapszulat, azt láttam.
1: E felé megy a világ.
0: De például én a sörös kupakot, amik vannak itt sörös kupak, én azokat szeretem, amelyiket én. Tehát, hogy mondja, hoznál nekem nem tudom én, Madagaszkárról az kevésbé izgatna, tehát, hogy amerre jártam, és akkor...
1: Itt a következő műsor, Gyurikám. Elbeszéltük
0: ja, az Istenem.
1: Jó volt is mindenkitől.
2: Az én is temáltam.
0: Az elmondanám, cukros, simike, cukorgyűjtő.
1: Ja, akkor viszont, ja, ők ott vannak a műsziben?
0: Ja.
1: Akkor
0: Tóth Bence, Szotyi Zacskó gyűjtő, Bővisz Ferenc.
1: Jöjjön a stream.

0: tiedät, millä se sutaa.
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó.
8: Kelt a karó.

0: コストラーニ、
1: はい、
0: ボルフエンバーグ、ハニンチェレキシュボルフ、トダネムティーヴェシェムネット、ネムカルヴェシェムネット、ホテルトダFutók között titokzatos megálló. A mély sötét vizekbe néma lassú háló. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élek. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihúlt a dús tapasztalat. Nem tudjét nyújtni az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel, kilobbant sejtcsalat.

0: Össze-vissza csatangolok, hónapok óta szakadatlan. Öldöklő édes napszurás kínosz kápráztat éjjel-nappal. Honnéte sok-sok látomás? A víz felől kifordul éppen, tündökletesen fiatal, lebeg a hirtelen sötétben, a part fele csak mosolya. Tüzet fog messze pár vitorla, merőleges, déli meleg zuhog a szétszórt kabinokra, s a részletek, a kicsiségek. Egy szál virág a puha szélben, akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében a dallamok. Szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha a mezitlábas tenger bolyongan a falaikban. De legszebbek a szeretők, sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép utolsó sátra, a szeretők s az alkonyat, a házsorok, ahogy kihunynak, s a házak közt a homokon a roppant tömegű tarany. Ki eszelhet ki nála szomorúba? Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre, a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőm a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasad patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc feje. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarávon az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulás, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt. Félálomban ujuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek baklatozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalálok. Torkomban lüktet közelem. Riadt vagyok, mint egy vadállat, szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste, sehol se van. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kintfelett nyugány. Éles kövek közt árnyékon csörömből. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könyhelyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres árok. az előző verseimben a figyelmem teljesen direkt volt. Tehát szemügyre vettem valamit, és azt teljes hangsúlyával megcsináltam. És most a mellékzörejekre figyelek, és majdnem a fő hangsúlyt elnyomom, hogy halljam a mellékzörejeket, amik tétovábbak. Szóval, amíg az egyik a Duna lehetne az első korszakon, a második a Tisza.
1: És mégis tudod-e valamiféle indokait adni, akár belső vagy külső indokait ennek a váltásnak?
0: Igen, talán az ambíció, az ambícióváltás, szóval itt mondjuk írói ambícióra gondolok, hogy az elsőben van valami, hogy át akarom verekedni magamat a világon és a dolgokon, még a másodikba inkább beheresztem őket. Szóval.
1: Ez tisztán egy belső fejlődés, vagy meg tudsz nevezni?
0: Ha ezt fejlődésnek lehet nevezni.
1: Na fejlődést egyetem, mint folyamatot, mint folyamat, amik egymásra következnek.
0: Folyamat. Ami... Annyiban következetes, ugye, hogy az én általam annyira szeretett Simone Weil mondta szépségről, ezt talán elmondhatom. A szépség egy labirintus. Sokan megindulnak benne, de a legtöbben feleúton elfáradnak, megállnak. Csak néhányan jutnak be a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölzabálja és kiokádja őket. Akkor kijönnek a labirintusból, megállnak a labirintus ajtajában, és az arra jövőket szeliden befelé tessékelik. Most azért mondtam el a labirintust, mert van a hűség a labirintusség a labirintushoz. Tehát, hogy mondjam neked, ha egy olyan

0: esett verseket vállaltam hosszú időn keresztül. Azzal a mély hittel, hogy valami fele vezetnek, mert a fal erre mutat. A fal e fele vezet. Mit lehetne itt nagyon nehéz. Nézd, ha nagyon primitív szinten, például egy író leírja azt, hogy fa. X-en leírják, mindenki tudja ezt a szót, hogy fa. Ha pontosan látja, illetve érzékeli azt a fát, amit leír, csak így, hogy fa, akkor az a papíron megjelenik. Ha nem, akkor nem. Na most van egyfajta, ez az a bizonyos misztikus pozíció, hogy tulajdonképpen leírás és megközelítések nélkül az egyszerű kimondás a legelemibb, és aztán már a részletezés ebből az elemi magból nyeri az erejét. Nem pedig egy gazdagsággal megközelíteni a mozdulatlan magját a dolognak. Ami lényegében mozdulatlan,
1: így értékeljük például ezeket a majdnem prózai mondataidat a verseidbe, ezeket a nagyon egyszerű, egy kerti szék, egy kint feledett
0: rúzány. Például, igen, például.
1: Ha ez sikerül, akkor ennek mi a titka?
0: Az, hogy kikerekedik belőle végül mégis egy egész, és rendszerint egy váratlan egész. Most például megmutatok egy verset, ami látszatra semmifele se vezet, szóval össze-vissza kanyarog, és akkor a végén kiderül, hogy pofon egyszerű. Érted? Szóval itt most ne formális kanyargásokra gondolj, amit én mindig eltolok magamtól, mert félek, hogy azzal lefedem a lényeges. Szóval, hogy mondjam neked, nem csak meta tartalmak vannak, hanem metaformák is. Érted? Most a metaforma, ha túljátszom a formát, nem tud megjelenni. A metaforma az valahol a hatókörömön kívül esik. Vagy beúszik, vagy nem. Ennek elébe le lehet menni. Ebben tudatosan nem megcélozható, de azért megcélozható, körülbelül úgy, ahogy az álomban is, ahogy vissza tudsz keresni egy álmot. Tudod? Szóval nagy gyakorlatot lehet. Annyi a lehetőség. Valahol... Nézd, mondjuk a költői munka szerintem az egyszerre rendkívül abszolút passzív és abszolút aktív. A vadász, amelyik hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmit tevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban a koncentrálás maximum. Most ez körülbelül az, ami a gondolkodás is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál. Addig mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dologra koncentrálsz. Tehát csak a problémát szükíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor a semmire koncentrálsz. Tehát az igazi gondolkodás az a semmit se gondolás. De egy problematika közepébe érve, és ott megragadva a semmi. Most ebből a semmiből vagy kijön a felelet, tehát az a fajta összegezés, amit nem tudnál a részletekből összerakni, vagy nem. Ez a vadász esélye.

0: Bencsi, ebben a pillanatban dolgozó prózát írsz.
1: Igen.
0: Most próbáld meg ennek a munkának a vetületében elmondani ezt az állapotot.
1: A cím mindjárt megmondja, hogy mire gondolok. A regényem címe, mert konokul regénynek nevezem magamban, ez lenne, hogy Önéletrajzaim.

0: Most ez egy 5 éves kislány önéletrajza, egy öreg filozófusé, saját magamé, egy fiatal prostituálté, egy apácájé, és ez mind én vagyok. Ilyen értelemben igyekszem meghaladni a pszichológiát és a történetet is. Ami össze, és kiderül, hogy ezek összeillenek, hogy ez mind én vagyok, a figyelmemnek az önéletrajza ez. Nem az én önéletrajzom, hanem a figyelmemnek az önéletrajza. És a figyelmem önéletrajza az lényegesen szélesebb, mint az én saját magam önéletrajza. Azt merném mondani, hogy ez egy megkonstruálatlan Szent Lajos király hídja, ahol híd nélkül valamennyien eleve zuhanunk, és egy közös gravitáció súlyában. De most, hogy ezt meg tudjam csinálni, visszatérek ahhoz a régi rögeszmémhez, hogy egy író újra és újra semmit se akar tudni, szemben egy filozófussal. Tehát egy fordított művelet, ugyanolyan intellektuális művelet, mint a filozófusé, aki a megismerésig akar eljutni, de ez irtóztató erőt kell kifejteni ahhoz, hogy újra semmit se tudjak. Hogy újra először lássam ezt a fogalmat. Először érintsem egy asztal.
1: De Simon Bárcsi a filozófus, és nála is érzed ugyanezt az irányt, hogy a megismerés fele dolgozik?
0: Vagy na most az a furcsa, hogy az végeredmény ugyanaz. Azt hiszem, hogy egy író ezt legvégül ugyanannyit tud, mint egy filozófus a világról. Csak olyan, mint a Jákob létrája, mint az angyalok fölle közlekednek. A fölfele közlekedő angyalok épp úgy angyalok, mint a lefele közlekedők, és a küldetésük is ugyanaz. És ugyanazon a létrán másznak. Gyertek, szállnak föl alá. Tehát nem lefogalmazom a világot, megfogalmazom, hanem valamiféleképpen megismétlem a keletkezést. Nem én ismétlem meg, az ismétli meg önmagát. Ugye az a régi fordulattal, hogy a mű akkor kezdődik, amikor önmagát kezdi írni. Ez ugyanaz. De most itt, és ha egyszer elindul ez a sarjadás egy művön belül, akkor majdnem jó, és ez most ellene mond annak, amit idáig elmondtam, majdnem jó, hogy előtte én írtam, én fogalmaztam, mert a hirtelen föllépő keletkezés, vagy sarjadás, tehát még a mű önmagát kezdi írni, visszavetül, és megváltja a megfogalmazott anyagot. És valami egész különös kettős életet ad neki, és egy olyan reményt, hogy mondjam neked, hogy a terveinkben mindig belebukunk. Egy megrendezett ünnep, az sose sikerül. Hanem az esőről befut egy társaság, az remekül érzi magát. Na most, az összes megrendezett és elképzelt és tervszerű életünkért, ami megbukott, ez a keletkező pillanat megmutatja azt, hogy visszafele is megváltozhatunk. Tehát az elrontott ünnep jóvá változhat. Ez világos?
1: Igen. Jancsi, mégis hogy lehet a semmivel foglalkozni? Tehát mi ennek a fiziognomiája?
0: Nézd, ez a semmi, előbb mondtam, hogy egy bekerített semmi azért. Tehát megelőzi egy nagyon is nagy fölkészülés. Ami végül is befut a semmibe. Ugye a Rodennek a gondolkodója az így gondolkodik. Így nem gondolkodik senki. Mindenki nyitott szájjal, kiürült arccal és hülye szemekkel bambán gondolkodik, ha igazán gondolkodik. Például a oratórium írásakor egy ponton elakadtam. Egy ponton elakadtam, és egyszerűen volt, hogy nem tudtam megoldani. És éreztem, hogy ugyan egy elfelejtett nevet nem találunk meg, hogy ez van megoldás. Csak mint egy elfelejtett nevet nem tudom megtalálni. És akkor elmentem, hát ez rég volt, 61-ben, a Paradiszóba, délután, ahol tömeg táncolt, szólt a jazz, a fejem tetején táncoltak. Ugye? Ittam egy pohár konyakot, és 2 perc múlva megvolt a megoldás. Még a sortra is emlékszem, az ott, hogy boldogságig lelassult pusztulás. A kályhám ritka szép porcelán kályha, érdemes közelebbről is megnézni. Most én kerestem valamit, ami talán ez a bizonyos mellékfigyelemre jellemző, tudod, amiben látszatra nincs semmi újdonság, semmi. A meglepetést én mindig valahol máshol várom. Majd talán itten megláttuk. B.I. kisasszony. Küldj fésűt és konzervet. A régi fésű szóval eltörött. Küldj cipőt, meleg alsó. Képzeld, úgy hívnak vasgolyó. Még 3 év, a kert vacak. Vigyázz, hogy ne kerülj ide. Bár a karácsony szebb, mint otthon. De 2 golyó, mondjuk, hogy összekoccan. Az is mi. Nincsen folytatás. Holnap vagyok itt utoljára. Kezet csókoltam mindenkinek, másokból voltam én itt. Fedőbűnnel sikerült eltakarnom azt az igazit. Azt, amit nem lehet se elviselni, se kimondani. Bűn az, minek nyomát is sikerül eltüntetnünk. Holnaptól ellenállás nélkül egyenletesen gyújtok.
1: Arról beszélsz, hogy látszólagos banalitásokkal.
0: Igen. Ez viszont jobban előkészít bizonyos belépéseket. Tudod, amit a direkt figyelem nem tud produkálni. Legalábbis így van. Mondjuk egy Flaubert-i figyelem nem tud. Egy Dostoyevsky-ig. Tudod? Most ennek egy másik változata például a vázlat. Üss le! A bajuszok tovább. Nekem viszont van 1-2 oly emlékem, hogy pontosan tudom a különbséget a természetes test meleg és a szerelem melege között. Pedig én csak 5 éves voltam, s a lány 16. A legcsodásabb az, hogy 2 meleg tudhat egymásról. Mai szóval milliárd közlés lehetséges 2 test között, anélkül, hogy találkoznánk. Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bársonyruhát viselt. Ő elpusztult, én pusztult.

0: Ha megkérdezik, és egy szóba kell válaszolnom, hogy hiszek-e, azt mondom, hogy hiszek. Pontosabban azt, hogy igyekszem hinni. De ez egy olyan igen, amin a sírig el lehet vitatkozni. És többre.
1: Már önmagaddal is?
0: Önmagammal is. Önmagammal is. A hit tulajdonképpen mondjuk egész szimplán az, hogy hát az ember elkezd egy regényt írni. Hát nyilván, hogy újra ezt mondom, újra a semmit tudásra törekszik, állandóan, hogy semmit se tudjon, bízik a keletkezésben, és bízik abban, hogy ebből a dolog egy lesz, egy darab. Tehát bizalom az áttekinthetetlenbe, az eleve áttekinthetetlenre tervezett. Nálam a hit az majdnem azt mondjam, hogy egy animális hit. Tulajdonképpen érettségi után én hitetlen voltam. És egy nagyon nehéz éjszaka után elmentem gyónni. És sose felejtem el, a Domonkosok templomába gyóntam kora hajnalban. Nem tudtam aludni egész éjjel, vártam, hogy mikor nyitják ki a kaput, és akkor hallottam, hogy kinyitják a kaput, és lementem hosszú esztendők után gyóntni. És elmondtam a bűneimet, a rács mögött nem tudom elfelejteni a pap arcát, olyan volt, mint egy tisztára mosott kavics, fiatal ember volt. Akkor befejeztem a bűneim felsorolását, azt mondta, édes fiam, magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit szenvedett. Most ezután jött a háború, és ott volt egy tapasztalatom, teletöntem a hátizsákomat könyvekkel. És a könyvek kezdtek anakronisztikussá válni. Sorra dobtam ki őket a vagomból. Érted? Emlékszem, Romain Roland Dante drámája volt az első, amit kihajtottam, mert nem lehetett vele mit kezdeni. Nem volt érvényes. És egy maradt, az evangélium maradt velem, de az úgy maradt velem, mint egy kutya. A Karthalszi temetőkertet ábrázoló fényképet 1965-ben készítettem Svájcban. Alatt a gyerekrajz. Aztán Sheryl Sutton képe Robert Wilson a Süket pillantása című darabjának főszerepében. Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken. Honfoglalás a levegőben. Madarak, nap, és megint madarak. Estére mi marad belőle? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok falragyog, a kert alul a fákon át, mint gyertyasor az ablakok, hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem, és nem élek, a tető, amely betakar, Istenem, betakartál régen. Ez a fénykép Londonban készült Simone Weil-ről nem sokkal azelőtt, hogy éhen halt. Azt hiszem, hogy minden eltökéltség nélkül organikus amit csinálok, és sokszor az az érzésem, hogy már erősen kifele megyek. De önmagamat kell befejeznem.
1: Ezt hogy értem?
0: Pontosabban nem is önmagamat.
1: Mint teljesítmény?
0: Igen. Hogy a korból kifele megyek. És...
1: Akkor annál inkább megle... Akkor mondani valami
0: szóval, hogy mondjam, igen.
1: Ez fontos persze, hogy tényező?
0: Mi ez? Nem fontos tényező. Nem, nézd, nagyon fontos tényező, de hogy mi a kor mondani valója. Tehát nem biztos, hogy az, amiről beszél. Hát hiszen, mikor, vagy nagy példát mondok, ugye, úgy éreztük, hogy Thomas Mann beszél a korról, és kiderült, hogy Kafka. Ugye? Tehát, hogy ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mi a kor, mert a kor nem biztos, hogy azonos azzal, amiről beszél. Értek? Nem teljesen azonos.
1: Ugye? De ennek a fajta költészetek mi az összefüggése a korra?
0: A korral?
1: Mert más céloz be láthatólag.
0: Mint a kort?
1: Igen.
0: Én nagyon bizonytalan tudok erre válaszolni. Én ezt nem tudom eldönteni.
1: Van egy szóhasználatod, a 20. század botrányáról beszélsz.
0: Igen. A koncentrációs táborok univerzumára gondolok. Ugye? Ami mint egy fenyegető alapképlet létezik azóta is. Na most, mint lehetőség, mint visszatérhető lehetőség, mert hiszen megtörtént egyszer. Na most, akármilyen iszonyú ez, ahogy én ezt már többször megírtam, itt készültek el a század betűformái. Ugyanúgy, ahogy a passió játékok tárgyai, civilizáció szinte minden eszköze megmerült ebben a krízisben, ebben az infernóban, ebben a passió játékban. A Auschwitz-i múzeum hajhegyeire, szemüveghegyeire gondolok. És ezt azt hiszem egyszer megfogalmazni, és most sem tudnám jobban megfogalmazni, hogy ezekbe a tárgyakba, és ezekbe az emlékekbe, és ezekbe az eseményekben éreztem meg azt, hogy mindaz botrány, ami megtörténhetett, és mindaz szent, ami megtörtént. Érted? És ez a feszültség, ez számomra egy feledhetetlen ollója maradt az esztétikámnak, és ilyen értelemben a konkrét, ami már majdnem átcsap a képletesbe. Elolvasom a Harbach 1944 című verset. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit, a testükön a bor, az éhség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket, csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak, botladozva facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avarom, de törzsük már a némasságé, magasba mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat, mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Én nem akarok egyéb lenni, mint tanúságtevő. És ahogy azt mondtam, hogy önéletrajzaim, ez kétségtelenül önéletrajzom egyik nagy fejezete. És a saját önéletrajzom. De talán a valódi összefüggésünk szintjén, mert minden látszat ellenére, és minden önzőségünk és rohadtságunk ellenére, menthetetlenül egyek vagyunk. Szóval ezt a serépkönyvemben, a mostani színpadi könyvemben írtam ezt, hogy a nagy drámák mélyén dübörögve vagy csendbe ott gurul, mint egy vasgolyó, hogy az, hogy egyek vagyunk. A hősök vívják a maguk párharcát, és a mélyben gurul ez a golyó. A nagy művekben. Többnyire csöndben. Egy aranykori töredék. Öröm előzi, hirtelen öröm, ama szemérmes szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog, kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot, az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon s a házak tűzfalán, a világ végi üres kutyaólban, aranykori és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm, dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít magához. Mi készül itt a tenger ragyogásból? Ha lehunyom is süti a szemem, mi kívül izzad belül a pupillád, itt izzít csak igazán ideben, a világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen olyan vakító és olyan édes, úgy igazi minden. És már több verset nem tudok.

versek a jelenések könyvéből. És amikor fölbontatott volna a hetedik pecsét, lőn nagy csendesség mennyben, úgy, mint fél óráig. És látámom a hét angyalokat, kik az Isten előtt állanak, és adatának azoknak hét trombiták. És a hét angyalok, kiknél hét trombita vala, készülének a trombitáláshoz. Azért az első angyal trombitála, és lőn kőeső, és tűz vérrel elegy, és vettetének a földre. És az élő fáknak harmad részek megége, és minden zöldelő fű megszárad. És mikor a második angyal trombitált volna, mint egy tűz miatt meggerjedett nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része lőn vérré. És a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad részek meghala, az élő állatok tudni illik, és a hajóknak harmad részek elvesze. Mikor a harmadik angyal trombitált volna, leesik az égről egy nagy csillag, mely ég valamint egy szövét meg, és esik a folyóvizeknek harmad részekre, és a vizeknek forrásira. A csillagnak neve pedig Üre. Változik azért a folyóvizeknek harmad részek ürömmé, és sok emberek meghalálnak a víztől, hogy keserükké lettek volna. És mikor a negyedik angyal trombitált volna, megvereték a napnak harmad része, a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad részek, annyira, hogy meghomályosodnék azoknak harmad részek, és a napnak harmad része nem fénylenék, és az éjszakának is hasonlóképpen. És látték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakósainak. A három angyalok trombitájuknak szavok miatt, akik ezután trombitálnak.

Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre, a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fej. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín, ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fáj, haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is. Szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadt mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfulló remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat,
szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva léccek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékon csövek. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam, kövön és kerítésem. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már teremtni akart. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres ágy.

0: apokrif.
1: Apokrif.
0: Mert elhagyatnak akkor.
1: Mert elhagyatnak akkor.
0: Külön kerül az egeké,
1: külön kerül az egeké,
0: a világ végi esett földeké,
1: a világ
0: s megint külön a kutyaólak csöngje,
1: s megint külön
0: a levegőben menekvő madárhad.
1: A levegőben menekvő.
0: És látni fogjuk a kelő napot,
1: és látni
0: mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat olnyogott.
1: És mint figyelő vadállat.
0: De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével. És szólok én,
1: ezer levelével,
0: mint éjidőn
1: a fa. És szólok én, mint éjidőn a fa.
0: Ismeritek az évek
1: vonulását.
0: Az évekét
1: a gyűrött földeken.
0: És értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kézfejem. És tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadpatákon hártyás lábakon,
1: az
0: éjszakát, a hideget, a gödröt,
1: a
0: rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint ismeritek?
1: Ismeritek.
0: Feljött a nap.
1: Feljött a nap.
0: Vesszőnyi fák sötéten a haragos
1: Vesszőnyi
0: ég
1: fák sötéten a haragos ég
0: így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked
1: hangtalan.
0: Szemközt
1: a pusztulással
0: nincs semmi
1: lépked hangtalan.
0: Árnyéka van.
1: Nincs semmi.
0: Meg botja van.
1: Árnyéka van.
0: Meg rabruhája van.
1: Meg botja van.
0: Ezért tanultam
1: meg
0: járni.
1: Meg rabruhája van.
0: Ezekért a kései.
1: Ezért tanultam
0: keserű
1: járni.
0: Léptekért.
1: És ezekért a kései.
0: És rám kövül sarával az éjszaka,
1: s majd este lesz,
0: és én hunyt pillákkal őrzöm tovább bevonulást, elázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom átít. Félálomban újuló fájdalom, hallani. Óriási fáj.
1: Félálomban újuló fájdalom.
0: Haza akartam
1: hallani
0: hazajutni
1: óriási fájt.
0: Ahogy megjött ő is a Bibliában.
1: Haza akartam hazajutni
0: irtóztató
1: végül, ahogy megjött ő is a Bibliában.
0: Irtóztató
1: árnyam az udvaron.
0: Öreg szülők a házban.
1: Törődött csönd. Öreg szülők a házban.
0: Is, és már hívnak is.
1: Már hívnak is.
0: Szegények már sírnak is.
1: Ölelnek
0: botladozva.
1: Visszafogad az ősi rend.
0: Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer,
1: szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre,
0: év
1: de
0: az
1: nem lankadtam mondani, mit kisgyerek
0: sírdeszkarésbe,
1: hogy megjövök
0: már
1: és megtalálom.
0: Torkomban
1: megjövök
0: közeled. És
1: riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszélet, én nem beszélem.
0: Riadt vagyok, mint
1: élnek
0: egy vadállat.
1: Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek.
0: Szavaidat az emberi beszédet, én nem beszélem.
1: A tüzes ég alatt.
0: Élnek
1: izzó
0: madarak,
1: mezőbe tűzdelt árva
0: kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt.
1: Nem értem én az
0: izzó
1: emberi
0: mezőbe
1: beszédet,
0: tűzdelt árva részek és mozdulatlan égőket.
1: Hazátlanabb az én szavam.
0: Nem
1: szóra.
0: Értem én az emberi beszédet.
1: Nincs is szavam.
0: És nem beszélem
1: iszonyú
0: a tenyerbe.
1: Iszonyú terhe omlik alá a levegőn.
0: Hazátlanabb az én
1: hangokat
0: szavam a szónál.
1: Ad egy toronytest.
0: Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Mindes hangokat ad egy toronyteste.
1: Egy kerti szék. Egy
0: kinfelesünk
1: áll. Éles kövek
0: mi
1: közt,
0: üres a világ?
1: Árnyékom csörömből.
0: Egy kerti szék, egy kint felett nyugágy. Éles
1: látja
0: kövek
1: Isten,
0: közt,
1: hogy
0: árnyékom csörömből.
1: Látja árnyam kövön
0: is. Fáradt vagyok.
1: Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat. a levegő.
0: Látja Isten, hogy állok a napon.
1: Akkorra
0: látja
1: én
0: árnyam
1: már,
0: kövön és kerítésen.
1: Halott redő,
0: lélegzet nélkül látja karajza, állani árnyékomat.
1: Egy jó tenyérnyi törmelék.
0: Akkorra én már, mint a kő vagyok. A halott redő, ezer rovát karajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már
1: ráncok,
0: a teremtmények arca.
1: Csorog alá,
0: és köny helyett az arcokon a ráncok csorog alá. Csorog az üres árok.

0: apokrif. Mert elhagyatnak akkor minden. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólag csöngy. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétett hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kint ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, s majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka. Én húnyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, de lázas fácskákat s ágacskáit, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt, fél álomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozó. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök, és megtalálok. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol sem. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
1: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín. Ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka. Én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan, égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy.

keprésben. Akkora én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá. Csorog az üres ár.

szabad esés. Még a pillanatra is pontosan emlékszem. 1959. november elején, amikor az iskolából kijövett, a többi kislánnyal rágyújtottam egy cigarettára, életem első cigarettájára, amit rögtön el is nyomtam a következő házfalon, hirtelen, mintha viharba kerültem volna, mindenem elnémult és megállt. A homlokom, a hajam, a ruhám. Azóta vagyok szép. Minden megállt és elnémult rajtam. Ahogy ez a férfi is áll valahol, vagy inkább, igen, inkább valamikor. Az apám? Nem, ez a férfi sose volt az apám. Utánoz, másol, ismétel valamit, de nem megy neki. Közben unszolják, utasítják és nézik őt. Végre. Többé senki se figyel rá, akár el is mehetne. Tette, akár egy kéz, elrendezi, és kisimítja homlokából a haját. Amikor elnyomtam a falon a cigarettát, megégettem az életet. Másként a többiek biztosan észrevették volna, hogy nem megyek utána. Szépségem azóta egyetlen folyamatosítás. Míg az ujjam is hiába perseltem meg, igyekezve megszabadulni parazsától. A csapás nem az ujjamra tapadt rá, hanem mindenemre, mint valami mértéktelen vaskorona, minden irányból érkező szorítás, messziről, roppant messziről, de nem a mindenség súlytalanságával, hanem épp ellenkezőleg, az égi testek tonnáival és tonnáival. Éjszaka elfogott a remény. A fürdőszobában tövig nyirbáltam a hajamat, és édesapám borotvájával két hosszú vágást húztam az arcomra. Rövid időre rá éreztem, hogy két meleg csík siklik a cipőmbe. A fürdőszoba leszállt a pince alá, én meg a vaskorona súlyától belezuhantam a tükörbe. Megkönnyebbülés volt levetnem ruhámat,

fölöltenem azt a másikat, amit azóta se cseréltem. Egy nagy épületben lakom, tökéletesen egyet. Nem alszom, és nem eszem. Nagyon ritkán hánykolódom ugyan, képek bombáznak, de különben csendes vagyok, kisimult és nyugodt, mint a vidék hófúvás után. Gyönyörűek a mozdulatlan képek. Ők valóban olyanok, mint a gyerekkori hóesés. Olyan hideget árasztanak, aminél a kályha mellől csak a hulló hó látványa mellett. Hogy ez a kép? Igen. Három keresztre vett ember. Egy, kettő, három. A középső Jézus. Alant kiáltozás. Ha valóban Isten fia vagy, szállj le keresztül. A lármában a három férfi egyként hallgat. Aztán a ballator neki támad a középső. A jobb szélső viszont. Nesz. Hiszen semmi különbség sincs közöttünk. Mire a középső? Bizony-bizony mondom neked, még ma együtt leszünk valami paradicsomban. Ettől a perctől mindenki egyedül kettejüket figyelte. Jézus mind feketébb lett, meggörbült. A jobbik lator viszont már ragyogott, már üdvözült. Már csak azért van itt, hogy megvárja a haláltussában pattanásig megfeszült szomszédját. De mi történt bal oldal, ahová senki sem figyel? Még János, még Mária, még a farizeusok és pribékek sem. Jézus keresztje elnehezült, a szögek fölnagyultak, a szálkák alaglutjai pedig megnyúltak és kiszélesedtek. De ismétlem, mi történt bal oldalt? A bal szélső kereszt átlényegült, átfinomult, a szögekből tűlett, és a férfi mezítelensége vakító, semlegesebb és pillanatnyi minden pornográfiánál. Szögek, tűk, semmi. A ballator lehuppant a földre, beteljesítve a csodát, amit a hányaveti katonák és a szálfa egyenes erény kiáltozott Jézus felé. A ballator leszállt a keresztről. Nem halt meg, nem támadt fel, egyszerűen eliszkolt és megbújt egy bokorban. Csupasz volt, és guggolva épp vizelt, amikor a kiáltásra elvégeztetett, visszakapta jelentéktelen fejét. Mindenre még vissza kellene térnem, le kellene valahogy lassítanom magamban. A varró tűvé finomult szegeket, a bal oldalon bekövetkezett csodát, a hosszú parazsat az ujjamban,
és a kiáltást, igen, a kiáltást, mely egyszerre jött mindenfelől és középről, mindenki torkából, és főként arról az egyetlen helyről, annak az egyetlen pontnak a mélyéről, ami körül évek óta változatlan szépségben forgok. Az épület zajtalan, akár a lábamra húzott nemesz papucs. Sehol senki. Se tisztálkodnom, se innom, se ennem, se aludnom nem kell. A labirintusban

Ez talán igaz is. Próbálom legördíteni magamról azt a mindennél súlyosabb terhet, ami idáig jutott. Mi van magam?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: találkozás. Göncz Árpád hangjátéka.
1: Na, hát ez beteg lett. Ez bedöglött, hogy az Isten akárhová tegye.
2: Istennek nevét hiába ne vegyed. És nem tudja megjavítani, kérem.
1: Mondom, hogy bedöglött. A franca, besült a henger.
2: Akkor kerítsen, kérem, szerelő.
1: Vasárnap. Késő este szakadó esőben. Az Istenit! A motornak.
2: Nézzen utána.

0: Jó estét. Ez lerohadt.
1: Ez le.
0: Hé! Hey! Szukja be azt a kukucskálót! Hallja!
1: No?
0: Lobuk van.
1: Mi?
0: Megfizetem.
1: Azt fizethetik.
0: Most mi az Isten kezdjek, azt mondja meg. A püspöknek el kell érnie a vonatot.
1: Nem én.
0: A keserít magának, papa. A magáé ez a ház.
1: A madámé.
0: A madámé? Na, akkor menjen és kérdezze meg a madámot, akárki is, az, hogy bejöhet-e a püspök, amíg eláll ez az istenverte eső. Vagy amíg kerítek valakit, aki... Na, miért nem nyitja már ki azt az átkozott kaput? Azt hiszi, ez a verdöni erődítmény. Vagy fél, hogy kiraboljuk, mi? Egy püspök!
1: Kerüljenek be! Mind a kettő!

0: édes fiam, csupa sár lesz az ember.
1: Maga az? A püspök? Erre! Ez a kettő az, madám.
0: Elnézést, asszonyom, hogy hivatlanul és letán magányában zavarom. Igen, a kocsim, tudja, roppantul kellemetlen, és a sofőröm képtelen volt.
2: Na hát.
0: Kénytelen vagyok hát kis időre a vendég szeretetét, amíg ugyebár, ha akad a faluban gépkocsihoz is értő kovács, vagy Pierre-nek sikerül valahol egy előfogatott.
3: Attól tartok, atyám. Kénytelen lesz azzal a szerény vendéglátással beérni holnap reggelig, amit önnek, és természetesen a sofőrének itt Isten háta mögött nyújtani tudok. Jack majd kerít önöknek egy pár lovat. Holnap kora reggel. Ma reménytelen, mert mi felénk még megszentelik az úrnapját, és a tyúkokkal fekszenek. Jack, a püspök úr csomagjait. És gondoskodj Monsieur Pierre-ről.
1: Jöjjön.
3: Erre, püspök úr, óvatosan, egy kissé gyér itt a világítás. Nincs nagyon átfázva. Éhes?
0: Nagyon kérem, asszonyom, csak semmi alkalmatlanságot. Így is mód felett röstellem, hogy...
3: Egy pohár burgundit azért megiszik velem. Egy pillanat, csak meggyújtom a csillárt.
0: Igen.
3: Sok fényt éppen nem ád, petróleum. De villanyunk sajnos nincsen. 14-ben a front idején a németek beállítottak egy áramfejlesztőt. Egy hadosztálytörzs állomásozott itt.
0: Uh-huh.
3: De amikor tovább mentek, magukkal vitték. Csak az őrséget hagyták itt. Én miattam. Egy darabig akkor is volt, amikor megálltak itt visszavonulás közben. De akkor is magukkal vitték. Akkor az őrséget is. Jöjjön! Melegedjék meg! Ide, ide, ide! A kandallóhoz.
0: Köszönöm, köszönöm.
3: Szereti a tüzet? Olyan szép. Tudja, én mindenfélét látok benne. Ha nagyon elgondolkodom, még hallok is. De foglaljon helyet. Érezze itthon magát. Iszik? Nézze, milyen vérvörösen villog a tűz fényében. Isten hozta. Sürgős útja volt?
0: Hát, vonathoz készültem.
3: Hallom, várják.
0: Rómába. Megvolt a hálókocsi jegyem. De hát, ember tervez, Isten végez. Ezt nyilván Rómában is megértik.
3: Ha megengedi, többnyire Isten tervez, és az ember végrehajtja, vagy megpróbálja keresztül húzni a tervét. De ez általában nem sikerül. Legalábbis végleg. Rómában illenék ezt is megértenünk.
0: Hát, hosszú lehet itt egy téli este, így magányosan. Mit csinál? Olvas?
3: Egyre kevesebb. Aki talál történeteket, nem szeretem. Az igazak meg. Tudja, egy idő múlva már azok sem igazak.
0: Passziánszozik.
3: Hogy csaljak, csak hogy kijöjjön. Megosztja velem az estét. Igaz, hosszú?
0: Ha nem zavarom, akkor egy kicsit talán rendbe hozom magam. Isten éltesse, madám.
3: Meddig?
0: Ameddig az ő végtelen kegyelméből éltetni kívánja.
3: Ez szép volt, atyám. Jöjjön. Ha egyszer Isten terve az, hogy itt töltse az éjszakát, és ezt Renault mester se tudta keresztül húzni a gépszekerével, maradjon a nyomomban, sötét és hosszú a folyosó, a köve is töredezett. Tessék! Jack begyújtott a kandallóba. A Dunnának persze még melegednie kell. A mosdóvíz ott van. Visszatalál?
0: Egy perc csak. Kezet mosok, megfésülködöm.
3: Jó, akkor megvárom odakint. Csak magának is lámpát gyújtok.
0: Bocsánat. Ez a címer itt az öné?
3: Címer. Én szereztem. De az nagyon rég volt. Ismerős?
0: Nem is tudom. Nem.
3: Tudja, nem olyan nagy baj, ha az ember hisz a hitének. Ha mer hinni neki. Néha.
0: Na, így mindjárt jobb. Még ezt a cinguruszt is megigazítjuk. Így, és meg is fésülködöm. Mindenit. Na, nézzenek oda. Kék mezőben két lilium. A aranylilium. A királyé. És középen a kétélű egyenes kard, ami a királyt védi. És fölötte a korona a kard hegyén. A kard a király támasza. Hát higgyen az ember a hitének. Ez a címe? Hát ez képtelenség. Mindegy. Az a fő, hogy jó meleg van. Jó ez a kis tűz. Hadd lobogjon. Úristen! A galamb! A galamb!
3: Galamb.
0: A tűzben.
3: Onnan? Miért van már megijedve? A tűzpiszkálót, igen, azt a kezébe. Hagyja ide, legyen szíves. Nem hiszem, hogy szüksége volt. Majd szólok Jacknek, hogy rakja meg rendesen. Már majdnem leégett, és ilyenkor szokott.
0: Szokott?
3: Ó, mindig. Onnét szokott kirepülni.
2: Almabor. Pohár. Igyék.
4: Egyedül.
2: Fél.
4: Frászt.
2: Tegye csak kényelembe magát. Melengetőcék.
4: Maga angol? Mert hogy Jacknek hívják. Hogy került maga ide? És mi maga itt? Kapus? Kertész? Komornyik? Frájla?
2: Micsoda? Szemét! Maga mi volt a háborúban? Csicskás?
4: Sofőr, papa, sofőr. A tábori püspök sofőrje.
2: Puskaport. Szagolt?
4: Tömjénfüstet, papa. Hat lövetű tábori tömjénfüstölőből.
2: Ez a csuhás a tábori püspök?
4: Mi az, hogy ez a csuhás? A püspök úr. A tábori püspök úr.
2: Szóval most az?
4: Ösmeri?
2: Régről.
4: Ő is magát?
2: Csak nem akaródszik neki.
4: Találkoztak valahol?
2: Majdnem agyon csaptam.
4: Maga. Persze. A püspök urat.
2: Nem akarta megégetni a madámot.
4: Szép. És ez a madám magát még itt tartja.
2: És másodszor is majdnem agyon csaptam.
4: Nocsak.
2: Mert megégette a madámot.
4: Papa, begolyózott. Flepnie van.
2: Mikor a galamb a tűzből felszállt, azután megpiszkáltam.
4: Csupa szép emlék, kellemes emlék, és hányban volt ez, mondja?
2: 31-ben.
4: 31-ben?
2: 1431-ben.
4: Hajja, papa, nézzen csak ki, mint elállt volna. Van a faluban fogadó?
2: Zuhog, mintha csöbörbe öntenék. Ne féljen, magát nem fogom nagyon csapni, sem megmérgezni.
0: Csak zuhog, zuhog. A pokol tüzét is kioltaná.
3: Ehhez maga ért. A páncélt nézi? Kinőtten. Üres.
1: Éhes.
4: Na hallja, erre ne éheztem volna meg. Erre, ami zöldséget maga itt összehort.
1: Ne. Sódar. Cipó.
4: Nem tart velem?
1: Mondtam, hogy nem mérgezem meg.
4: Papa, itt valami hírag van. Hogy maga, meg a püspök, meg ez a gazdag vén spiné...
1: Az ő fedel alatt, az ő kenyerét eszi.
4: Sonkáját, papa. És amit megeszek, az az enyém. Más se.
0: Johanna.
3: Az.
0: Szépen él itt.
3: Régen, annak idején, tegezett.
0: Fiatalabbak voltunk, ha jól emlékszem maga, Johanna.
3: Te lány.
0: Most meg, ha meg nem sértem, miből él?
3: Kegydíjból, szerény állami kegydíjból. Tudja, azóta egyre romlik a pénz, és hol folyósítják, hol nem. A hazaszolgálatában szerzett hervadhatatlan érdemeimért. De hát erről beszélni sem érdemes. Maga viszont hallom, most is püspök.
0: Tábori. Csak tábori. És 19 óta rendelkezési állományban.
3: De miért álkoson? Foglaljon helyet. Ide szembe, bíró uram, és üljön beszteg, ahogy ildomos.
0: Megkérhetném valamire? Nem ülne arrébb egy kicsit?
3: Arrébb? Persze. Nem szereti látni, hogy a tűz, hogy glóriát von a hajam köré. Glóriát. Johanna a némber, aki a szűznek is mondatik. Még emlékszem ám. A szajha, a céda, a cafka. Így jó lesz. Eltűnt a glória.
0: Köszönöm.
3: Kérem. Nyilvánítassék boszorkánynak, álprofétának, hamis jósnak.
0: Kivarázslatot űz, megidézi és életre kelti a gonosz lelket.
3: Hogy Szent Katalin Gábor arkangyal gonosz lélek, ugyan.
0: Hite hagyott szakadár, tagadja.
3: Koson.
0: Konspirál és bajt kever, tagadja.
3: Kivel konspiráltam én? Franciaországban, a francia királlyal, a franciák érdekében. Jó bajt, azt kevertem, azt nem tagadom, de az angoloknak.
0: Újtogatott vérontásra.
3: Tudja jól, Koson, hogy én sosem öltem embert.
0: Maga nem.
3: Ezt akkor is elismerte. Csak, hogy is mondták, elveti női szemérmét, páncéltölt és férfi ruhát, derekára gyilkos kardot övez, testvérharcra úszít. Az angol a testvérem. Csúf egy persona ez a Johanna. Nem is tudom maga, miért áll szóba velem. Velem, aki gúnyt űz az Isten a természet törvényében.
0: És az egyház fegyelmét megtagadja, az egyház fegyelmét.
3: Én nem voltam papkoson, én katona voltam. Akkor már idézze a vádból azt is, hogy elcsábít és megront hercegeket. Elcsábít, mondja. Nem fér így kettesbe vele.
0: Én pap vagyok, nem herceg.
3: Tűri, hogy kezét, ruhája szegélyét csókolgassák. Ez így igaz, igaz volt. És még csak nem is szégyellem. Mind áll az utolsó szóig, mármint a vád, ugye?
0: Látom, a férfi ruhához most se lett hűve.
3: A csizmámon, a csizmanadrágomon csodálkozik. Itt Isten háta mögött, ebben a sárban. Hogy ezt nem érti? Most én is haragudjak magára, hogy szoknyát hord férfi létére.
0: Egy pap? Mi mást hordana?
3: És én mit? Egy katona.
0: No, látja, ez az, hogy katona. Lány léttére.
3: Várjon, Koson. Fogja ezt az albumot. Mutatok magának egy-két képet rólam. Érdekli? Jó. Akkor lapozzon egyet. Azaz.
0: Egy pillanat. Szemüveg nélkül nem látom.
3: Rövid látó.
0: Sajnos.
3: A korral javul. Nos, megismert. Ez akkor készült, amikor Dunoával felszabadítottuk Orleánt. Istenem, Istenem! Fölötte is, hogy eljárt az idő. Ezt a ruhámat itt látja?
0: Férfi ruha.
3: A csatatéren tudja, mennyivel kényelmesebb.
0: Már megbocsásson, lehet, hogy én régi módi vagyok.
3: Mondom, ezt a ruhámat itt nagyon szerettem. Dunoá is, mert ő az ez a nagy orru itt mellettem. Fehér atlassejem, aranyjal szegve, elől-hátul aranylíliumok. A tunika is atlasz, bíborvörös, elől végig aranyzsinorral fűzve. És fonott kardkötőt hordtam hozzá, mert rövid a derekam. A széles fegyver öv nem áll jól nekem.
0: Nő. Izig-vérig, nő.
3: Most meg az a baj, hogy katona létemre nő vagyok. Az imént még azt nehezményezte, hogy nő létemre vagyok katona. Nézzen a szemembe. Nem megy koson. Dunoának sem sikerült. Pedig az keményebb legény, mint maga. Az levágta, és nem megégettette az ellenséget. És az ellensége lovon, kardosan jött elébe. És nem bilincsben hozták. Bocsásson meg, maga tulajdonképpen bátor ember. Ha jól meggondolom, talán még bátrabb is, mint Dunoá. Maga Istennel szállt szembe, amikor...
0: Istennel? Magával, az eretnekséggel, a boszorkánsággal.
3: Mindegy, hagyjuk. Most lapozzon kettőt. Ez az. Nézze ezt a lovat. Az én vagyok a hátán. Abban a páncélban, amit a folyosón látott. Akkor még rám jött. Szerettem az ilyen magas kápájú torna nyerget. Ha leengedtem a kengyelt, állni tudtam benne, így. És nem kellett fölhúznom a térdemet. Úgy olyan voltam, mint egy kis majom. De így bátor kicsi nő a nagy bömló nyergében. Utánam! Koson, maga pap, mit tudja ezt maga? Igen. A félsereg. Reménytelenül. Dunoá is az Isten hadnagya. Mert vegye tudomásul. Elcsábítani talán elcsábítottam azokat a hercegeket. De megrontani? Nem. Egyikükből sem vált anyámasszony katonája.
5: Anyámasszony katonája? A te katonád! Fügyfiri!
3: Dunoá! Édes, de jó, hogy jössz!
0: Fügyfiri?
3: Mondd meg csak neki, miért fogadtál te szót nekem?
5: Megmondjam, ennek a papnak itt. Miközben?
3: Mondjad, mert Isten tervét...
5: Mert tenger sok eszed van, mert boszorka vagy!
3: De! Te tudod, ki ez? A kosom. Még tűzre talál vetni újra.
5: Bocsánat. Személyesen még nem volt szerencsém.
0: Csak hírből, tábornok. Koson, tábori püspök.
5: Dunoá, lovassági tábornok. Örvendek.
3: Örvend?
5: A boszorkát ünnepélyesen visszavonom. Ide algasson, Koson. Miért jött ide? Mit akar maga itt? A maga szövetségesei már rég a mi szövetségesei.
0: Én a francia hadsereg tábori püspöke vagyok.
5: Nézze, azt a csatát, mikor az Istennel és a franciákkal szállt szembe, elveszítette.
0: Az adott erőviszonyok között...
5: Johanna viszont és csekélységem már akkor a francia hadsereg tábornoka volt. És akkor mi nem vagyunk azok, maga most az angol hadsereg tábori püspöke. Egyébként minden tiszteletem közös szövetségeseim.
3: Úgy beszélsz, mint Koson. Szövetség, erőviszonyok. És a hit, a hűség, ami megváltoztatta az erőviszonyokat, és átrendezte a szövetségeket.
0: Hit? Már megbocsásson, Johanna, maga a hit dolgában analfabéta. A maga hite, és ez bizonyítás nyert, zagyvaságok halmaza. Hogy ne mondjam, babonaság.
3: Miért ne mondaná? Ezért égettetett meg.
0: S mint a kártyavár omlik össze, ha a hittudomány próbájának alávet.
3: A hitnek talán nem a hűség a próbája? Az ember hűsége Isten tervéhez, s Isten hűsége terve végrehajtójához. És a kettő kölcsönös hűségének bizonyítéka nem az, hogy a terv megvalósul? Ugye ezért fogadtál nekem szót, Dunoá? Mert ezt tudtad, előre tudtad, s hittél nekem.
5: Ezért is, Fügyfirigy.
2: Fügyfirigy.
5: Meg aztán mondja, kosom. Látott maga már fiatal férfit, aki ne kakaskodott volna egy 19 éves süldőlány, egy süldőszent szeme láttára?
2: Süldőszent? Dina? Dina?
5: Jó, legyen süldő boszorka!
6: Papa, mit mondott? Hányban volt ez az agyoncsapósdi?
0: Mondom, 1431-ben.
6: Gyanús, nagyon gyanús. Valahogy ismerős nekem ez a szám, az 1431. Csak nem azt akarja mondani, hogy ez a spiné... Jó, na, szóval, hogy a madám, akinél szolgál, az... Hát, papa, hisz ebből a spinéből én feleltem. Maga angol? Azt mondta, mi?
0: Majd még francia.
6: Jó, ez a sódar. Gyanús, várjon csak. Szóval maga angol. Én nem vágnék fel rá. És mondja, ez ugyanaz a nő, akit megsütöttek angolosra, mert boszorkány, aztán pár év múlva felfedezték, hogy bazi nagy szent? Mi? Megjegyzem, nem látszik rajta sem ez, sem az. Na nem, papa, ilyen nincs. Az ember csak akkor szent, ha már nem él.
0: Vigyázz, az...
6: Tudja, ki az én gazdám?
0: Nagy gazember.
6: És éppen ez az.
0: Kérdezzel csak meg tőle, hogy mit művelt a madámmal.
6: Kérdezi az öreg Isten. Miért mit?
0: Ítélni mert fölötte.
6: Ő mondta rá, hogy boszorka?
0: Ő.
6: Ráismerek. Pedig a spiné szent, ha igaz. Látja, róla, a gazdámról elhiszem, hogy él. Az ilyet agyonverni se lehet. Egy bírót. Na, ég ágya, papa. Esik, nem esik, én elpályázom. Nem vagyok én angol, nem szeretem a kísérteteket. A szüzeket meg éppen nem. Hát még ha 1000 évesek.
0: 500!
6: Kérem!
0: Itt marad! Itt marad.
2: Dina!
3: Elijesztette, kosom. Hiába kiabál. Hogy is mondta az a csúfvén ember?
2: Az ügyész.
3: Az ügyész.
2: És mondá, Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőmíves. A szőlővesszőt, mely nem terem, lemetszi, a gyümölcsöt megtisztítja.
3: Aztán, amit lemetszett, összeszedik és tűzre vetik. Azt mondta.
2: Azt. És én mit mondtam? Mégis, emlékezzék csak.
3: Nem csak maga.
2: Hogy a lélek az első.
3: Hogy tagadja meg minden tettemet, amit korábban büszkén vállaltam a magam Isten igazának tudatában. Hogy vonjam vissza minden szavamat. A lélek az első.
2: Az élet? Pedig azzal vádoltak, hogy mentem magát. Azt ordították, hogy halál a papra, meg hogy lopom az angolok aranyát. Nem volt éppen veszélytelen dolog.
3: Azt ígérte, tisztességes börtönbe vitet. Vesd le a csizmát, a nadrágot is, pucérra, úgy, hajolj előre, húzz szét, úgy, föl, tedd szét a lábad. A testembe keresték a titkomat, koson.
2: Addig jól bírtam.
3: Férfi ruhában. De a szoknyámat lándzsával emelgették, éjjel-nappal, részegen.
2: A börtön az börtön. Az élet az első.
3: Vasban. Isten napja nélkül.
2: Csak egy kicsit kellett volna még bírnia.
3: Minden hívem tudta, hogy az a jel, amit én tettem, mit jelent. Hogy amit fölébe írnak, az nem érvényes.
2: Akkor meg mit akart?
0: Miért kellett megtagadnia, hogy az eredeti vallomását megtagadta, ha egyszer maga meg a hívei szerint úgysem volt érvényes?
3: És az Isten terve, Koson?
0: Isten terve? De ez az egész olyan valószerűtlen. Én nem is tudom. Már az sem, én ki vagyok, és...
3: Én?
0: Igen. Most meg ez a Dunois is.
3: Látta, hallotta.
0: Igen, de... És most már azt sem tudom, hogy akkor...
3: Talán csak nem rossz a lelkiismerete.
7: Nem szeretném, ha a püspök úr felfedezné a lelkiismeretét. És, hogy is mondjam, csak ideológiai térre terelne egy merőben formális és teljességgel, ismétlem, teljességgel gyakorlati kérdés.
0: Borik!
7: Az. Ismételten szeretném leszögezni, hogy bájos házi asszonyunkat, akit mélységesen tiszteltem már akkor is, hogy királyom, angliai Henrik, enében hatodik.
3: A pisis kis Henrik.
7: Ruani várában volt szerencsém fogolyként őrizhetni, és akit 1431-ben a fennálló hatalmi egyensúly megőrzése...
0: Erkölcsromboló téveszmének kiirtása.
7: Érdekében óhatatlanul el kellett távolítani az útból. Világos? Ez, hogy is mondjam, csak nem erkölcsi kérdés. Ebből a szempontból tökéletesen érdektelen, hogy a mi bájos Johannánk szent vagy boszorkány, eretnek vagy hithű, sőt, hogy szűz volt-e, vagy...
0: De kérem!
7: Bocsánat, csak elméletben. Mint ahogy, engedje meg, püspök úr, a lányt a hangjaival lettek régen valóságos szentek, arkangyalok vagy felzaklatott képzeletének szüleményei, tevékenységének az önáltal kierőszakolt megtagadásával, és e megtagadás fondorlatos visszavonásával egyetemben, elnézést, asszonyom, nem érdekelte semmi más, mint hogy a fennálló hatalmi egyensúlyt megbontsa, és pillanatilag katasztrofális egyéni helyzetét győzelemre fordítsa. Így van, madam?
3: Engedje megjegyeznem, tábornok úr. Korán sem biztos, hogy mi, hogy is mondjam csak, győzelmen ugyanazt értjük.
7: Mert ez a lány katona volt. Ízig-béri katona. A haláláig, amivel mindenképpen számolnia kellett. Bár, meg kell mondanom, stratégiai analfabéta, mondhatnám, műkedvelő, aki teljesen szabálytalanul nyerte meg minden csatáját, amit a hívei persze csodának kiáltottak ki. Mondom, katona volt, kérem, frászt szent. S a háború az háború, abban meg lehet dögleni. A politika meg a háború folytatása...
3: Alattomosabb eszközökkel. Hallja, Koson?
7: Az ember nem válogathat az eszközökben. Azt használja, ami a keze ügyébe kerül. Ha nincs jobb, papot, teológiát, egyetemet, mágiát, isteni sugallatot. Na hát, erről ennyit. Jó estét! Jó estét!
3: Rorik! Rorik, kedves! Hát nem vette észre, hogy minden fontos háborút a műkedvelők nyernek. Ne legyen olyan szomorú, Koson. Most miért hallott? Semmi oka rá. Egy ilyen okos ember. Igaz, lángész sosem volt, arról nem tehette. Tudós, teológus.
0: Akinek Istenhez maga szerint semmi köze.
3: Hát van. Maga mindent tud róla, Koson. Hírből. De ismerni nem ismeri őt. Persze egy valamit azért nehéz volt megbocsájtani.
0: A mágiát.
3: Ugyan? Hanem hogy kis héján sikerült megtagadtatnia velem.
0: A képzelgéseit.
3: Isten tervét, Koson. Az életemre. A lelkemre hivatkozva. Még most sem érti. Utálom ezt a nyálkás, nyirkos, szürke világot. Ezt el nem űzi más, csak a tűz. Hát valóban nem érti. Még mindig nem. Hogy nem a mágiát nem tudom megbocsájtani. Koson, maga sose hitt a hangjaimnak. A gyanús szentjeimnek.
0: ne vegye rossz néven, de azok a szentek, ugye.
3: Még elképzelni se tudta, hogy kicsi-e Szent Katalin vagy nagy. Átölelte meg Gábor arkangyal térdét, kézzel illette meg. Hogy maga mekkora szamárságokat tudott kérdezni tőlem?
0: És hogy maga mekkorákat hazudott, már megbocsásson.
3: De Warwickot csak elhiszi, és Dunoit.
0: Köd.
3: És engem?
0: Köd. Köd.
3: Köd? Mi köd, Koson? Maga elhitte, hogy boszorkány vagyok. Hogy hite hagyott.
0: Johanna kedves, egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú, az előttük fekvő bizonyítékok gondos mérlegelése.
3: Tudom, alapján. Nem azt kérdem. A nagy tudású egyházi férfiak ítéletét már megbocsásson, ismerem. Hanem, hogy maga elhitte. De az sem, hogy Isten szól a számból, ugye? Köd, köd, köd. Nézze, nem gondolja, hogy mégis kínpadra kellett volna vonatnia?
0: Hogy is ne, hogy vérrel rondítsam össze azt a szép pert, ami a bizonyított vádak gondosan faragott kövéből épült és szilárdan állt, mint egy székes egyház?
3: Akkor talán bevallottam volna, vagy nem? És akkor maga egyértelműen eldönthette volna, hogy megöljön vagy mellém álljon. És eltakarodott volna a köd a lelkéből. Mert a lélek bizonyosságra áhítozik, Koson. Világosságra.
0: Az ész viszont kiutat keres a kutyaszorítóból.
3: A szépen, gondosan faragott bizonyítékok kövei közül.
0: Lássa be, maga mellé nem állhattam. De meg sem öledhettem. Nyugodt lelkiismerettel.
3: Mert ki tudja, az ördög nem. Az Isten nem alszik. Tehát emészenek el inkább az angolok, rohadjak meg az ő börtönükben, a maga keze tiszta. Vagy emészem el én magamat. Mert a lélek világosságra törekszik, kivált a börtön sötétjéből, még ha az a mágia világa is, amit majd ők gyújtanak meg, és én adok szabad kezet hozzá. Mit is mondott akkor? Hogy is mondta az angoloknak? Ha, uraim, örülhetnek, kész, vége.
0: Hogyne, azt csak nem úgy, hanem így. Uraim, örülhetnek, kész, vége. Mert maga mindent elmondott.
3: Én.
0: Azt hiszi, a szájába rághattam, hogy mit akarok? Azt hiszi, én szerettem az angolokat? Én ne láttam volna szívesen az utolsó háta közepét? De amilyen makacs önfejű taknyos volt maga, tele éretten és türelmetlen politikai előítéletekkel. Azt hitte, Franciaországot csak egyféleképpen szolgálhatja valaki.
3: Isten tervéhez híven vagy?
0: Persze, üssük rá Isten pecsétjét. És az erőviszonyok? Az erőviszonyok, Johanna? Hát nem érti? Én a jövőnek akartam magát megmenteni. Élve.
3: Börtönben.
0: Az is jobb, mint a halál. Nem végleges, de maga keresztül húzta a tervemet.
3: Maga meg Istenét.
0: Istenét?
3: Legalábbis megpróbálta. Vele újat mert húzni. Az angolokkal nem. Mit gondol? Isten azért küldött engem Orleán alá vagy Remszbe, Károlykához a koronával, hogy paraszt legyek a saktábláján, hogy apró pénz legyek, ami kézről kézre jár, ami szatócs módra, bocsásson meg, ez egy kicsit még mindig érzékenyen érint, mert vegye tudomásul, nem azért küldött, hogy hatalmat, jogot vagy tartományokat adjanak, vegyenek a bőrömön. Királyok, burgundi és déli urak, papok! Egy parasztleány, egy ki tudja honnét szalajtott nagyszájú parasztleány bőrén. Akkor már inkább a mágia. Onnét nagyobbat kiált az én számmal az Isten. Ígyunk egy teát, Koson, és ne haragudjon.
0: Ehhez a játékhoz, Johanna, a hűség nem elég.
5: Madame, a tea.
3: Mondja, miről prédikált maga a katonáknak a fronton? Az erőviszonyokról?
0: A hűségről.
3: És amikor maga hűségről prédikált, akkor mi járt a katonák fejében?
0: Tető, sár, pergőtűz, gáz, tömegsír, tábori csendő.
3: Jack, ne ilyen gorombán. Vendég.
0: A tiéd?
3: Épp azért. Tudjakosan, Jack, ha ideges, nyers egy kicsit, és előjön a beszédhibája. Orleánnál fejbevágták a mélyeink. Mondja, emlékszik maga Jackre?
0: Sajnos nem.
3: Öregszik, kosom. Pedig Jack rögtön megismerte.
0: Én aztán meg.
3: Íjász volt, angol. Ruánban ő rakta rám, és vette le rólam a láncot, ha maga fölrendelt vagy visszaküldött. Látja? Látja a csuklómon? Itt a nyom. Mondok ám, az ilyen nehéz vas. Jack hozott vitt láncvégen, és segített a piac téren megrakni a mágját. Mi lesz, pap? Itt vacsorázunk? Nem emlékszik? Ez is ő volt. Mert a testemben nem találta meg a titkomat. És ő volt, aki a galambot észrevette. Igen, igen, a fehér galambot, amelyik a tűzből támadt. Azt mondják.
0: És ez a Jack itt azóta?
3: Azóta. Persze. Csak épp, hogy most másoktól őriz, mióta a galambot meglátta.
0: Azt?
3: Kár volt piszkavassal hajkurászni a kosom.
0: Hajkurászta a galambot. Valamit mindig. Mindig.
3: Jack, mindenki. Valamit mindenki hajkurászik. Tejszínnel, kosom.
0: Köszönöm, jó.
3: Tudja, szerintem az angol teának nincsen párja. Ebben valóban utolérhetetlenek. Az illata, a zamata.
0: Igen.
3: Ezt érdemes volt tőlük eltanulnunk. Cukrot? Milyen kedves, hogy most itt ülünk együtt magával, aki szintén tanúja volt.
8: Tanúja bizony.
3: Köszönöm, Jack. Talán lásd el Monsieur Pierre-t is.
8: Már elláttam. Azt el.
3: Hát ez az egész valahogy olyan iskolás. Néha még magamnak is. Mi az, Jack? Kértem, hogy...
8: Csuhás sofőrje.
3: Monsieur Pierre.
8: Békétlenkedik. Pedig nem is bántottam, csak elkaptam a nyakát. Meg akart lépni, most meg ordít.
9: Bele ebbe az egészbe. Mit gondol? Maga, mi? Maga féllótás kísértet. Hát ki vagyok én, mi? Én párizsi gyerek vagyok.
3: Monsieur Pierre.
9: Vénytyúk, maga azt hiszi, ne lehet mászni a szobortalapzatról, ha egyszer leleplezték csak úgy. És hogy ennek a külföldi pribékének itt mindent szabad? Nem élünk a középkorban. Csak kerüljek ki innét, majd megmutatom én, hogy itt demokrácia van. Szólok a rendőrségnek.
0: Jézus Mária.
9: Igen, aztán nézhetik magukat. Maga kicsoda?

0: Micsoda modor ez, úri hölgyel?
1: Mit tudom én, hogy valódi volt-e, vagy az is olyan kísértett bor?
0: Beteggett tőlem. Most meg herciáskodik.
1: Jó, ereje az volt neki, nem mondom.
2: Szundítson egyet, műszintén. Aludja ki a mérgét.
1: Én szeretem a valódi dolgokat.
2: Engedd el, Jack. Úgy.
3: Asszonyom, ön könnyelmű.
2: Szundítson egy valódit, meglátja reggelre.
1: Reggelre? És ha álmomban ez az angol pribékjen?
2: A hajaszála sem görbül, nekem hihet, Pierre. Pierre, nézzen a szemembe. Ne süssen el. A szemembe, Pierre.
1: Jó. De reggel akkor is kikérem a könyvemet. Most azonnal kikérem.
2: Pierre.
1: Ennél a püspöknél egy ilyen molyos kísértetni nem szolgálok, egy percig sem!
0: Mit gondol, kérem? Én magammal hurcolom a könyvét, Róma, még hogy molyos kísértet.
3: Sreklik!
2: Jó éjszakát, Pierre. Szép álmokat.
1: Jó. Magát nem jelentem fel. De maga még szorul, papa. Maga pedig maga. Püspök úr, vegye tudomásul, hogy hulláknak nem köszönök. Ezt mind vegyék tudomásul!
2: Ó, önök urai még nem is ismerik egymást. Engedje meg Koson, von Zahntábornok, hadosztályparancsnok, házam vendége 1914-ben.
3: Dörvendek.
2: Koson tábori püspök.
0: Von Zahn? Hónapokig feküdt a hadosztálya velünk szemben. Ön itt? Ön él? Hiszen...
3: Fülbelőttem magam, úgy van. Még akkor. Szégyenemben, hogy legyőztek.
4: Meg mink. Angolok.
0: És minek köszönhetjük a rendkívül szerencsét?
3: Gyalázták Johanna asszonyt. Johanna asszony becsülete Európa közös hagyatéka.
2: A tábornok velem kifogástalanul udvarias volt, kedves Koson. És krumplihoz is mindig hozzájuttatott.
4: A vételeztem. Tőlük.
3: Az embernek legyenek eszményei. Természetesen kénytelen voltam Johanna asszony szabad mozgását korlátozni.
2: Jó lehet, mondtam, hogy ehhez az undok vakont háborúhoz én úgysem értek.
3: Mert ön asszonyom a végérvényesen elavult mozgó háború híve.
2: Mégis gondosan őriztetett, ahelyett, hogy szobrot emeltetett volna nekem. Köszönöm, foncán!
3: A jókor alkalmazott erény mindennél többet ér. Asszonyom? Püspök úr?
2: Későre jár Koson. Már csak parázslik a tűz.
0: Későre, Johanna, ne is rakjon már rá. Bocsánat, ide megnyújtóztatni öreg csontjaimat. Ennyi kép.
2: Volt, mikor összegyűjjön. A fiúkat nézi?
0: Csákó, Kokárda.
2: A két fia.
0: Fia?
2: 1793-ban estek el Vatinyinél, a forradalom védelmében, osztrák kéztől.
0: És ott is vannak eltemetve?
2: Verdönnél, tömegsírban.
0: Verdönnél?
2: Ott is elestek.
0: Másodszor?
2: Harmadszor. Másodszor Párizs alatt, 871-ben. A poroszok ölték meg őket. Negyedszer, 44-ben fognak. Ó, akkor már nézze ezt is, hogy női ruhában is lásson.
0: De lóhátom, és ez a hegyes isakos fiatal íjász, itt maga mellett.
2: Aki a lovat tartja? Jack! Orleánban készült.
0: Orleánban? Hiszen Jack angol.
2: Azután, hogy megégettek. Évekkel azután.
0: És addig Johanna hol volt addig?
2: Nem tudom.
0: Mit csinált?
2: Nem tudom. Olyan szürke volt az egész. Olyan félmúlt. De azért az fájt, tudja, hogy Párizsban pellengére állítottak.
0: Magát? Én erről nem is tudok.
2: Ó, hát nem is tudhat már. Tudja, írtam nekik, hogy szeretnék Párizsba bevonulni, ha Károlykának lehetett, és visszaírtak, hogy ne. Aztán mégis elmentem, és pellengére állítottak a város urai, mert hogy nem az vagyok, aki vagyok, Johanna.
0: És megköbdösték, kővel dobálták?
2: Virággal, a csőcselék.
0: És magam megmondta nekik, hogy...
2: Beismertem, hogy Ál Johanna vagyok. Tudja, megértettem, hogy Károlykának fontosabb az emlékem, mint én. Most árt csak neki. hogy azt állíthassák, mégiscsak boszorkánytól

0: Kapta a koronáját, de azért fájt. Azután már nem is mentem el sehová. Elhiheti.
1: Bocsásson meg, Joanna, egy kérdést még. Mostanában már nem szoktak szólni magához a szentjei?
0: Egyre ritkábban. De tegnap igen. Gábor arkangyal.
1: És véletlenül rólam nem mondott semmit?
0: Csak azt, hogy valami fontosat kell magától megkérdeznem.
1: Megmondta, hogy mit?
0: Minek? Azt úgy is tudtam, hogy mi a dolga Rómában. Hisz a pápa messze van.
1: Joanna, hát nem tudja. Clemenceau májusban leveri a németek torkán a békét, és addig magát szentté avatják. A Tigrisnek nemzeti szent kell. Maga. Mert maga nő is, katona is, győztes is, vértanú is. És én tudom magáról a legtöbb rosszat.
0: Akkor meg minek hívják?
1: Hogy megcáfolhassanak.
0: Hisz egyszer már rehabilitáltak. Egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú.
1: Lelke a tűzből felszállt a mennybe.
0: Vagy 12 éve meg boldoggá tettek.
1: A boldogságnak, Johanna, semmi köze a boldogsághoz. Az rendfokozat. Újabb háború, újabb előléptetés. Most szent lesz.
0: És mivel bizonyítják?
1: Csodákkal.
0: Nézze, Koson. Voltak éppen nem is volt az ott csoda Orleánnál. Az a csoda, hogy más meg nem tette már korábban. Vagy az, hogy a Pipogya Károlykát sikerült királlyá koronáznom. Úgy megijedt szegény, hogy nem mert nem hinni bennem. Inkább az a csoda, hogy olyan jó király lett, és végrehajtotta Isten tervét. De erről nem én tehetek. Legfeljebb, hogy előre tudtam.
1: Mint a szél fordulását Orleánnál.
0: Egy király talán nem szokott megváltozni?
1: Ritkán.
0: Ritkán?
1: Nem is ez a bizonyíték, hanem az öt csodálatos, igazolt gyógyulás.
0: Kit gyógyítottam én meg?
1: Kedvesem, maga most se járatosabb a hit kérdésében, mint annak idején. Nem maga, Isten gyógyított a maga közben járására. Soroljam? Két rák, fekélyes stádiumban, egy csont TB.
0: Inkább azokért jártam volna közben, akiknek Jack átlőtte a nyakát. Akiket én küldtem oda. De azok meghaltak. Jack! Elúszik a szoba, egész tó van a lábad alatt.
2: Itt vannak a lovak.
0: Fogd be őket az autó elébe.
1: És lesz szíves megmondani Pierre-nek, hogy a csomagokat...
2: Annak alika... Az már a falu felé inal. Hol mi a meg ne fájjon a feje. Ez nem latrok barlangja.
0: Koson, maga járatos a Rómában. És maga tudja rólam a legtöbb rosszat. Megkérhetném valamire. Ne hagyja, hogy szenté avassanak. Nem szeretnék múlt lenni.
1: És az erőviszonyok, Johanna? Ha. Lássa be, most Isten sem mentheti meg. Lehetetlen. Lehetetlen. De egy valamit megígérek. Amint az erőviszonyok úgy alakulnak, nagyon szívesen megégetem. Megint. Tegezhetlek, lányom? Nyújtsd a homlokot. Ég veled. Boszorka.

Találkozás. Göncz Árpád hangjátékát hallották. Szereplők voltak: Johanna, Szemes Mari, Koson, Kállai Ferenc, Jack, Vajda László, Pierre, Szakácsi Sándor, Dunoa, Mécs Károly, Vorik, Tomanek Nándor, Foncán, Gellei Kornél. A hangfelvételt Kosárszki Péter és Madarász Judit készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Mrsán János.

volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csoda. Nem téve semmit, nem akarva semmit. Futók között titokzatos megállók. A mély sötét vizetben német lassú állók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élők. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyugni az egyszer-egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel. Kilobbant sejtcsont.

Liilehtyön liilekin. Allokot oblok mellett ízoko, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekből ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősbúd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen áll. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! És jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől, lélekig! Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlak.

0: az idő metszeteiben. Éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül, a telítődő ének.
1: Ultima realitás. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igaz. Néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Betódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a holtak szigete, az unalmas szörnyvilág, mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam, ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amiktől a lelkem émelyeg, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen éltem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éji kertben voltam Thanatos fuvolása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a két helyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte, az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás, vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött. Csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik, az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha. Eónok múlva se teremti meg még egyszer a világok ura.

0: eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is most sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserít. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni. Húztél.
1: Költözés.

A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban, s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, ki képbe, dalba zárják, megfesti 100 000-ek vére a szertefoszló párát.

Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. 3 napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink, átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal,